De a csillag más valakiknek is a jelképe, mert Ézsajás könyve 14. fejezetében látjuk a csillagjelkép harmadik előfordulását, miképp estél le az égről fényes hajnal csillag fia, aki seregeken tapostál. A csillag Sátánnak is a jelképe. Miért? Azért, mert ez világítja meg azt a proféciát, hogy már a földünk teremtése előtt Sátán kit irigyelt meg, kinek a helyébe akart állani, Krisztus helyébe akart állani. Ezért Sátánnak is jelképe a csillag, de a hulló csillag. Miként estél le az égből fényes hajnal csillag? Ez a leeső, ez a hulló csillag. És a hulló csillag értelemszerűen nem csak Sátán jelképe, hanem a Sátántól ihletett démoni történelmi személyiségek jelképe is. A Jelenések könyvében két démoni történelmi személyiséggel fogunk találkozni, a hunok Attilájával és Mohameddel, az iszlám megalapítójával. Attiláról a Jelenések könyve 8., Mohamedről a Jelenések könyve 9. fejezetben értesülünk, mint hullócsillag mutatja meg. Az egyik hullócsillag a folyóvizek mellé esik, ahol a hunok nagyon szerettek előre vonulni, hiszen lovas nép voltak, és Mohamed hullócsillaga, hogy a mélység útját fölszabadítja, óriási füstfelhő és sáskák jönnek ki, és Európára ráözönlenek délkeleti irányból. Teljesen egyértelmű azonosítások lesznek, hogy vannak a történelemben olyan démoni személyiségek, akik összetudják fogni a népeket, néptörzseket, és különös gonoszságokat tudnak előidézni a történelemben. Itt teljesen nyilvánvaló, hogy a négy dolog közül, amit most önöknek elmondtam, hogy melyik alkalmazható arra, amit Jézus itt tart a kezében, hiszen mondja az első fejezet 20. verse, hogy a hét csillag a hét gyülekezet követe küldötte. Tehát itt a sorrendben második csillag azonosítása helyén való, vagyis Jézus Krisztus jár kell a keresztény közösségei között, és különösen közvetlen kapcsolatot tart fenn a kereszténység lelki vezetőivel, nem politikai vezetőivel, nem hierarchikus vezetőivel, hanem a kereszténységnek a lelki vezetőivel. Ilyen lelki vezető volt ugye Luther Márton, vagy Calvin, vagy Wesley, vagy a többiek. Nagyon sok nagy keresztény lelki vezetőt tudunk felemlíteni a történelmből, akik nagyon közel voltak Krisztushoz, mert szerették Krisztust, és Krisztus beszédeit tartották mértéknek, és életük és közösségük meghatározó elvének. Ennyit mondjuk a csillag jelképekről, amelyek között most látjuk, hogy a csillag nyilván nem Jézus jelképe itt, nem is Sátán jelképe, nem is a démoni személyiségek jelképe, hanem a Krisztushoz rendkívül közel álló, a Krisztust leginkább követő hívő emberek jelképe. Ezeket olyan közel tartja Jézus maga előtt, mint ahogy szoktuk mondani, hogy a tenyeremet úgy ismerem, mint a tenyeremet. Azért van ugye a tenyerében. A Bibliában általános jelkép már Ézsajás könyvétől mondja, hogy a markaimba metszettelek téged. Tehát az Isten mindenkit így ismer, mint hogy ránézzünk a tenyerünkről, igen, ez a mi tenyerünk. Az Isten mindenkit úgy ismer, mintha egyedül ő élne ezen a világon. A harmadik jelkép a legkülönösebb. De itt se lesz semmi probléma a harmadik jelképnél, mert a harmadik jelképet szó szerint három bibliai könyv is azonosítja. Egyrészt maga Jézus Máté evangélium a 10. fejezete szerint, utána a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. versében, Pál apostol, és az Efézusi levél 6. fejezet 7. versében. Röviden írtam le, mert a térképtől nem volt helyem, tehát ha a fejezetet föltetszenek lapozni, mindenki megtalálja. Nagyon érdekes dolog, hogy a kard tehát nem Jézus kezében van. Kardot általában kézben szoktak tartani. Miért a szájából jön ki? Ez furcsa. Kard a szájban? Ez csak abból érthető, hogyha a két élő éles kard jelképét azonosítjuk. A két élő éles kard a Bibliában mindig az Isten beszédét jelképezi. Mert az Isten beszéde hasonló a két élő éles kardhoz, mely elhat a szívnek és léleknek megoszlásáig, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív rejtett indulatait, mondja Pál apostol. Fogjátok kézbe a lélek kardját, mely az Isten beszéde.

mondja az Efézusi levélben. Jézus azt mondja, ne gondoljátok azt, hogy békességet jöttem hozni a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem azért, hogy fegyvert, kardot. Sokan nem értik ezt a mondást, hogy a békés Jézus, a szeretet Jézus, hogy mondhatott ilyet, hogy ő hát kardot jött hozni a földre. Igen, kedves hallgatók, a békesség csak akkor fog bennünk megteremtődni, csak akkor leszünk szeretetteljes és békés emberek, miután az igének a két élő éles kardja rendet teremtett bennünk. Elválasztotta, ami rossz és ami jó. Tudjuk, hogy mi ellen kell küzdenünk a természetünkben, mire kell törekednünk az Isten tanítása szerint. Csak akkor tudunk mi emberi életet élni, ha világosan látjuk, hogy ki az ellenségünk, meg mi a célunk, mit kell legyőznünk és mit kell követnünk. Ehhez kell egy fájdalmas operáció. Aki azt mondja, hogy neki nem kell ez az operáció, aki meg akarja tartani az életét, el fogja veszíteni azt. De aki elveszíti az életét, én érettem, meg fogja találni és tartani azt. Aki azt mondja, hogy Istenem, én szívesen hallgatom a te beszédedet, akkor is, ha a te beszéded leleplez engem, ha a Bibliából, ha olvasom a történeteket, a kijelentéseket, érzem, hogy itt rólam van szó, és én lennék ez a sötét ember? Én vagyok ez az önző ember? Én vagyok az, aki az Istent is képes volt keresztre feszíteni? Mert ha az ösztöneinknek és indulatainknak engedünk, akkor mi vagyunk azok a Krisztus és Isten gyilkosok, akik egykor is ott voltak Jézus környezetében. Ma, ha eljönne Krisztus, ma is ugyanezt tennénk vele, hogyha mi ezt elfogadjuk a Bibliából. A Biblia arról beszél, hogy sajnos mi emberek nagyon messze eltávolodtunk Istentől. Nagyon messze eltávolodtunk a szeretet forrásától. Nem is látjuk, hogy hol vagyunk. Olyanok vagyunk, mint a téveigő jó, olyanok vagyunk, mint az elgurult drachma, és olyanok vagyunk, mint a tékozzó fiú. Utánunk kell jönni a pásztornak, ki kell seperni a házat az asszonynak, és minden este a tékozzó fiú édesapja is kimegy, hogy várja a faluja határán, hogy mikor jön meg a fia. Az Isten kezdeményez, és az Isten kezdeményezése irántunk abban nyilvánul meg, hogy Istennek van szava hozzánk. És aki élt ebben a történelemben, és közel került az Isten szavához, az magához az Istenhez került közel. És aki elfogadta az Isten szavát, az magát az Istent fogadta be az életébe. És aki befogadta az Istent, annak az Isten új életet tud adni. Ezért van Jézusnak a szájában a két élő éles kard. Ezért mondja ez a látomás, az a bevezető látomás az, hogy ne várjuk azt, amit olyan sok ember ma vár a jó Istentől vagy Krisztustól, amikor azt mondják, hogy miért nem avatkozik be az Isten? Miért nem teremt itt rendet ebben a világban? Miért nem nyit ablakot a mennyben, mennyből, hogy eljöjjön ide is ezt a sok borzalmat megakadályozza, amit folyik a földön? Jézus világosan mondja, hogy ő minden nap velünk van a történelem végéig. Jézus világosan mondja, hogy a Szentlélek által itt van, és a két élő éles kard által is itt van, mert ahol megszólaltatják Jézus beszédeit, ott a Jézus beszédei ugyanazt elvégzik az emberekben, mint hogyha Jézus itt lenne. Csak ha Jézus itt lenne, mondom, csak egy meghatározott közösségbe tudná elvégezni. Jézus nincs itt, de a beszéd által mindenki ez utat tud találni. Ahol megszólaltatják Krisztus beszédeit, ahol befogadják Krisztus beszédét. Persze ez egy éles, ez a két éles kard. Van ennek fájdalmas része, rájönni a bűneinkre, vagy rájönni arra, hogy nem olyanok vagyunk, mint ahogy addig elgondoltunk magunkat. Hát ez őszintén szólva, ez fájdalmas, és ez egy keserű dolog. De aki nem vállalja a keserűséget, az nem fogja megízlelni az édességet. Aki nem engedi be a világosságot, az nem fog eljutni a világosságba. Aki nem engedi be az igazságot, az nem fog igaz ember lenni. A két élő éles kard által van jelen Krisztus a keresztények életében, és senki ne is kérje azt, hogy Jézus közbeavatkozzék, Jézus a halála és feltámadása után a mennybe ment, és legközelebb itt fog megjelenni. Itt, ahova kérdőjelet írtam, nem tudjuk a napot és az órát, de csak a történelem végén fog látható formában és személyesen úgy megjelenni, hogy Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus magáról el is mondta, hogy akkor viszont minden szem meglátja őt. Minden szem meglátja őt.
És ahogy ellátszik a villámlás napkelettől napnyugatig, úgy fog sírni a föld minden nemzetsége. Akik elfogadták a két éles kardot, az örömtől fognak sírni, mert ők megváltoztak, és méltók lettek az örök életre. Akik nem fogadták el a két éles kardot, és azt mondták, hogy nekünk ez nem kell, Biblia nekünk nem kell, Isten gyógyító ereje nem kell, Isten segítsége nem kell, azok viszont attól fognak sírni, hogy most már nem tudják visszahozni a múltat, nem tudnak megváltozni, alkalmatlanokká váltak az örök életre. Ez a sírás kétféle sírás lesz, amikor Jézus eljön, az öröm sírása és a tehetetlen vergődés, a visszavonhatatlan, a jóvá tehetetlen rossz választásoknak a sírása. Jézusnak ez a megjelenése teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogyha ezt a bevezető látomást megértjük, teljesen nyilvánvalóvá teszi a következő dolgokat. Miért nem avatkozott közbe Jézus akkor, amikor a keresztényeket üldözték? Miért hagyta már Nérónál, hogy lefejezzék Pált, keresztre feszítsék Pétert, forró olajjal teli üstbe dobják Jánost? Miért hagyta a második, harmadik, negyedik századig ezeket a rettenetes üldözéseket? Vagy miért hagyta Jézus ezt a 13 évszázadig tartó középkort, ahol embereket elítéltek, tüzes vaspróbának tettek alá, mágiára vitték őket, kerékbe törték, karóba húzták, nem tudom én, mit mutatott fel az emberiség a kegyetlen kérdéseinek meglehetősen gazdag tárházából. Miért hagyta ezt Jézus? Második korintusi levél végén van Pál apostolnak egy vallomása, hogy ő is nagy betegségbe esett, és kérte az Urat háromszor is, hogy gyógyítsa meg. Az Isten nem gyógyította meg. És akkor azt mondja a Pál apostol, hogy én megértettem, hogy mintha az Isten azt mondta volna nekem, hogy elég néked az én kegyelmem. Elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Tehát Isten nem avatkozik közbe, de az igéjében, a Bibliában ad megfelelő bátorítást, vigasztalást, erőt, hogy vert helyzetekben, emberhez méltatlan helyzetekben is úgy tudtak viszonyulni az igazán hívő keresztények, hogy sokszor a nyomorúságokban, üldözésekben és mágián jobban terjedt a kereszténység, mint annak híján, ahogy Tertullianus mondta a második, harmadik században, a keresztények vére magvetés lett. Kiontották a keresztények vérét, de a keresztények vére magvetés lett. Jézus ma sem avatkozik közben, ma is Kínában például nagyon sok keresztényt elítélnek, bebörtönöznek. Arab államokban bizonyos ilyen fundamentalista, vagy ahol az államvallás az iszlám, mint Iraktól Marokkóig vagy Algériáig, aki keresztény lesz és bevallja, nemes egyszerűséggel kivégzik. Nem avatkozik közben Jézus Krisztus. De erőt ad ahhoz a két élő éles kard által, hogy azok az emberek, akik befogadták őt, ahogy mondja a János Evangélium első fejezete, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy az Isten fiaivá legyenek. És a kereszténység külső, látható segítség nélkül fog győzni. A kereszténységet nem úgy fogja támogatni Jézus, hogy megváltoztatja az életkörülményeket, hogy jobb lesz a történelem, nem, a történelem az egyre sötétebb. És Jézus maga is beszélt Máté Evangélium a 25. fejezetében, a 10 szűz példázatában arról, hogy amikor az éjféli sötétség köszön be, úgy látom, hogy nem messze vagyunk már ettől, az éjféli sötétségtől. Akkor lesz majd a legnagyobb a világosság, közvetlen az éjféli sötétség előtt, és Jézus Krisztus akkor fog megjelenni, amikor a világ a legmélyebb ponton van, de a legmélyebb pontról nagyon sok ember elfogadja majd azt a világosságot, aminél láthatja is, hogy mi a különbség a szurok sötét meg a napnál világosabb világosság között. Isten azért engedi ezt az egyház történelmet, engedte idáig, tulajdonképpen az egyház történet ilyen fölle-fölle, egy ilyen hullámzás története. A könyv is így mutatja be, van ebben is egy ilyen kis ábrázolás. A kereszténység történetében voltak felívelő időszakok, aztán nagyon hosszan mélypontra eső időszakok, megint felívelt, megint. Azt látjuk, hogy sajnos egy maximum két nemzedéknél tovább nem tud tartósan ezen a világon fennmaradni a kereszténység.
Mindig jön az aláaknázás, mindig jön az elesés, mindig jön a bepiszkolódás. Ez is világossá teszi, hogy a kereszténység történetében eddig nagyon sok hívő keresztény volt, de tulajdonképpen a kereszténység történetében igazán hívő egyház, aki minden egyes tagjában megtisztult egyház, ez a pünkösd napján, illetve a pünkösdi események, tehát a Jézus mennybe menetele utáni 10. naptól előállt egyház, és a végső időkben, ami még előttünk álló időszak, tehát ez a két közösség lesz az, amit egyébként a fehér színnel jelképez a Biblia, nem csak itt a második sorozatban, amire majd 2 hét múlva fogunk rátérni, hanem már Dániel könyve 12. fejezetében, amikor azt mondja, hogy megtisztulnak, megfehérednek sokan, és majd nagyobbá lesz a tudás. Ez az őskereszténység idején, illetve a mi időszakunkban beteljesedő profécia. Kedves hallgatók, ha így végig gondoljuk, és tényleg én távirati stílusban, és csak nagyon általánosan foglalhattam ezt önöknek össze, hiszen itt egy egész sorozatot kell mindig bemutatni, részletekben nem tudok belemenni. Azt láthatjuk, hogy ez két oldalon a kereszténység teljes történelmét bemutatja, de ehhez kell ez a bevezető látomás, mert a bevezető látomás irányítja be a figyelmünket. Hogy Jézus Krisztus az egyház feje, nincs szükség embereket egyházfőnek kijelenteni, illetve tisztségbe iktatni. Jézus világosan mondja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Jézus nem lehet helyettesíteni emberileg, erről már beszéltünk a sorozatunk keretén belül is. Jézus különösen sokat tud tenni az ő beszédét ismerő követei által, akik vezetnek keresztény közösségeket, de senki ember és senki, még hívő, nagyon hívő ember soha nem léphet a kétélű éles kard elébe. A kereszténység történetében a legnagyobb tekintély az Isten szavái. Amit az Isten mond, az így szól az Úr tekintélyénél nagyobb tekintély nincsen. Lehet valaki nagyon képzett, művelt, még hívő is, lelkileg is nagyon értékes keresztény ember, de ha bármiben is mást mond, amit a Biblia mond, hogyan is mondta Pál apostol önmagára nézve a Galata levélben, ha talán én mást mondanék, vagy mennyből jött angyal mást mondana, mint amit az ige mond, átok legyen. Az Isten beszéde elé ne tegyünk semmi mást. És ezért azok a keresztények, a nemes keresztények, és dicséretre méltó keresztények Krisztus előtt, akik hasonlítanak az apostolok cselekedetei 17. fejezetében megörökített, egy versben megörökített keresztényekhez, a béreabeli keresztényekhez. Itt a mai Görögországban van Bére a városa, nem messze Tesszalonikától. Ezeket a keresztényeket azért dicséri meg ott ez a bibliai könyv, mert Pál apostol hirdette nekik az igét, de miután Pál apostol távozott, nem azzal az emlékkel tértek nyugovóra, hogy itt volt előttünk egy nagyszabású igehirdető vagy evangelizátor, milyen okos ez a Pál, milyen nagy dolgokat mondott, hanem a bérebeliek naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek, ahogy Pál mondta. Számukra a legfőbb tekintély a kétélű éles kard volt. Pál apostol igen nagy igehirdető volt. Amilyen rendszerben látta ő a bibliai tanításokat, és amilyen világosan kifejtette, ugye szeretnénk most is ilyen Pál apostolok környezetében élni. És Pál apostol mégis nem volt számukra olyan tekintély, egy eszköz volt, aki kinyitotta előttük a kétélű éles kard világát, a Biblia világát, de a Tesszalonika belieknél nemesebb lelkűek voltak a Bérea beliek, mert naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak ezek. Kedves hallgatók, ezt kívánhatjuk mindannyiunk számára. A mikorunkban a Biblia már nem tiltott könyv, már nem a középkorban élünk, már itt lett a kezünkben a Biblia. De a Bibliát ki kell nyitni, olvasni kell, és nem is csak olvasni, mi volt itt a pontos kifejezés? Tudakozni. Azt tudakozza a Bibliát, aki azt mondja, hogy most ez a problémám, vagy most a másik embernek ez a problémája, hozzám fordult. Ma a világnak az a problémája, hogy most a világ háborúra készül. Mi lesz ebből? Kérném szépen, ne reggeltől estig
emberi véleményeket hallgassunk meg. Én nem mondom azt, hogy ne hallgassunk meg emberi véleményeket, de az emberek sokszor reggeltől estig kommentátorokat, politológusokat, történészeket, média embereket hallgatnak. Kinek jut eszébe az, hogy meg kellene hallgatni a jó Istent is? Kinek jut eszébe az, hogy Jézus Krisztusnak is van erről kijelentése? Ahogy Ézsaiás könyve 53. fejezet első versében olvassuk a szomorú, fájdalmas kijelentést. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Ki fordul az Isten felé? Ki tudakozza az Isten szavát? Vagy úgy gondoljuk, hogy az Isten bennünket homályban hagyott? Valamikor 2000 évvel ezelőtt még volt szava az Istennek, most meg már az Istennek nincs szava hozzánk? Istennek van szava hozzánk, meg is ígérte Jézus Krisztus, hogy segít meg is érteni a szavát. Ő jár a gyertyatartó között. Ő tart kezében embereket, akik által csillagfényű világosság árad másokra is. De miért áradhat? Mert az Isten beszéde élő és ható, és élesebb a két élő éles fegyvernél. Milyen boldog az az ember, aki tényleg az Isten szavából nyer bizonyosságot, hogy az életben mit kell tennie. Egy keresztény ember nagyobb választások előtt nem nélkülözheti az Isten szavának az imával és bőjtel való tanulmányozását. Amellett, hogy minden nap, Jézus így mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Isten szájából származik. De hogyha az életben a nagyobb döntéseknél, házasságoknál, továbbtanulásnál, munkánál, életcél váltásnál vagy változtatásnál, mennyire biztos dolog lenne, hogyha azt mondanánk, hogy most én akkor a Bibliából szeretném megtudni, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten tanácsa, hova akar vezetni az Isten. És most egy nagyon fortyogó történelemben élve, nagyon csodálkozom azon, hogy az emberek úgy lenézik és azt mondják, hogy hát a Biblia, mit várhatok a Bibliától? 2000 éve írták, emberek írták, mit adhat ez a Biblia? Nagyon lekicsinik az emberek a Bibliát. A szomorú az egészben az, hogy anélkül, hogy elolvasnák. Én sem ismertem a Bibliát, nem ismertem a bibliai proféciákat, de valahogy úgy voltam, mint az a bizonyos Sába királynője, aki elment Jeruzsálembe, és amikor bemutatta neki Salamon az országlásának a színhelyét, akkor a szeme szája elállt a csodálkozás, hogy mi mindent látott ott Salamon udvarában. Ha valaki előveszi a Bibliát és elkezdi olvasni, a szeme szája el fog állni attól, igen, a Biblia beszél az iszlámról, de a Biblia beszél Amerikáról is. És a Biblia beszél arról, hogy ez a világ hova fog haladni. És a Biblia beszél arról, hogy te és te és te, egyes emberek hogyan tudnak kiemelkedni ebből a világból, mert ez a világ a tűzmartaléka lesz. Ez a világ elpusztul. Ez a világ, mint a ruha, megavul és elpusztul. De aki az Isten beszédét követi, az megmarad örökké. Milyen egyszerű nyelven mondja a 37. Zsoltár. Kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Milyen egyszerű nyelven mondja ez a 37. Zsoltár 27. verse. Milyen egyszerű nyelven mondja János első levelében is az ige, hogy a világ elmúlik, és annak ábrázata is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Az Isten akaratát a két élő éles kardból tudjuk meg, és a két élő éles kard készíti elő az ember lelkét arra, hogy befogadva az Isten akaratát, tényleg aszerint az akarat szerint is éljünk. Ennyi fér bele egy előadásba, és itt kell befejeznem, hogy majd két hét múlva annak a bizonyos sokat vitatott hét pecsétes könyvnek a felnyitását, és ott már belemegyek majd a látomásokba, azoknak a látomásoknak az azonosítását végezzük el. Köszönöm szépen a figyelmet!

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök, sorozatunk utolsó előtti előadásához érkeztünk, Ady Endre és a Biblia. 4 hét múlva Babits Mihállyal fogjuk befejezni a sorozatunkat. Beszéltünk Petőfiről, Aranyról, Tompa Mihályról, most Ady a témánk. Az biztos, hogy a magyar költők közül talán, hogy úgy mondjam, manuálisan is a Bibliával Ady ápolta a legszorosabb kapcsolatot. A Bibliáját mindig magánál hordta, igaz, egyszer a tűzbe vetette, a 10-es évek közepén, amikor már gyógyíthatatlan beteg volt, egy ilyen félig elmeháborodott állapotában a Bibliát megfogta és bevágta a kályhába. De becsületére legyen mondva, hogy újat vett magának, és ha valaki elmegy ma Budapesten az Ady emlékhelyre, az emlékszobában, az a halottas ágya melletti éjjeli szekrényen ott van ez az új Biblia is megviselt Biblia, tehát ő forgatta a Bibliát. Főleg az ószövetségi prófétákat, nagy hatással volt rá Ézsaiás próféta. Ha nagy verset akarnak olvasni, olvassák el az Ézsaiás könyvének margójára című Ady verset. Ézsaiás könyvének margójára. Ez egy világháborús vers. Körülbelül olyan vers, mint a Krónikás ének 1918-ból, szintén nagy Ady versek egyike. Ezen kívül a Nincs itt ország című verset ajánlom, ami Joel próféta hatására íródott. Joel, Nincs itt ország, ez a versnek a címe. Szerette még nagyon Hóseás prófétát, egyáltalán mondom az ószövetségi prófétákat, de úgy egészében véve az egész Bibliát, hiszen református szülőktől származott. Jó tudni azt, hogy Érmincent most már nem létezik, még a Ceausescu rendszerben Érmincentet átkeresztelték. Ady Endre lett a neve. Tehát ha önök kimennek, és akár Szatmárnémeti, akár Nagykároly felől betájolják magukat, és el akarnak menni Ady szülő falujába, ott ezt kell keresni, hogy Ady Endre. Ez körülbelül olyan, mintha Szekszárdot mi Babits Mihályra változtattuk volna. Mi ilyen nagy dologra nem vagyunk képesek, a románok igen. Én először azt hittem, hogy utcanévtábla, de aztán mondták, hogy ezt már Ceausescu egyik első rendelkezései között volt, mert a diktátorok szeretik a költészetet. Rákosi Mátyás kedves költője Babits Mihály volt, mert ő tanára is volt neki Szegeden, ahol ő ugye adai születésű lévén járt. A diktátoroknak a költészet éhsége Nérótól fogva kifejezhetetlen. Tehát ez ennek köszönhető tulajdonképpen. Ha valaki meglátogatja az Ady házat, sok élménnyel lesz teljes. Egyrészt a zsuffedeles kis házikót is felújították, mellette ugye Adinak nagyon nagyra törő volt az édesapja, ilyen polgárházat épített ugyanazon a telken, és a két ház között van egy akkora Ady szobor, hogy az ember azt hiszi, hogy Sztálin szobor, mert olyan nagy. És hogyha egy kicsit végigjárjuk azt a fertájt, akkor Ady költészetének egyik jellegzetességét is meg tudjuk fejteni, mert a temető pár száz méterre van. Ma is bekerítetlen temető, a falu végi temető. Adinak sok babonás, lidérces, sejtelmes, tényleg kálvinista emberhez nem illő, inkább római emberhez illő sejtelmekkel, babonákkal, varázslatokkal teli költészet ennek a temetőnek köszönheti a létét. Sok mindent megért Ady költészetéből, aki elmegy ezekre a forrásvidékekre. Ady persze Zilahon, Debrecenben, Nagykárolyban, Budapesten és főleg Párizsban működött. Ne felejtsük el, hogy újságíró volt, tehát műveltségi rétegei szerint a gyors ismeretszerzés és a még gyorsabb ismeret átadás embere. Nem egy elmélyült gondolkodó, ami mondjuk illenék a Bibliához. A Bibliából is inkább úgy kicsippente dolgokat, de azt meg kell hagyni, hogy nagyon jellegzetes dolgokra érzett rá. És azt is meg kell hagyni, hogy a magyar költők közül, főleg 20. századi költőink közül a nemzet sorsára, a magyar népnek az állapotára vagy jövendő fejlődésére nézve azért Ady Endre mondta ki a legsúlyosabb dolgokat. Ezeket érinteni fogom az előadásban, és többek között ezt is az magyarázza, hogy az ószövetségi proféták nemzetismeretét, jövő ismeretét is magába szívta. Ha Ady Endréről tetszenek hallani, én ezt megkérdeztem Magyarországon, hogy kinek mi jut eszébe Ady Endréről.
Általában két dolgot mondanak az emberek. Csodálatos versek és lesújtó élet. Ahogy egy külföldre szakadt magyar költő mondta, nem róla egy másik hasonló sorsú költőnkről, roncs és ragyogás. Roncs és ragyogás. Az élet roncs, mert egy végletesen eltékozolt, főleg az ivászatban, de egyéb más narkotikumokban is eltékozolt, és mindösszesen 42 évet megélt életről beszélünk. Ezt is Báró Hatvani Lajosnak köszönheti, aki mai értékben mérve 10 milliókat szentelt arra, hogy őt bizonyos betegségekből kigyógyítassa, ez nem sikerült. Nagy dolog, hogy 42 évig egyáltalán ért. Ilyen életmód mellett, ilyen éjszakai lumpolás mellett, amit Fülep Lajos rögzített, a magyar műkritikus, aki egyszer-kétszer vele tartott, és eliszonyodva jegyezte fel, hogy egy ember mire képes. Hát egy állat nem képes ennyire, mint Ady Endre volt, roncs. De másrészt a ragyogás, mert az ő költészete elevenen példázza azt, hogy Isten a roncsokból is mit tud előhozni. És hogyha egy ember elesett is, az egy ember elesettségét sok minden magyarázza például. Magyarázza például a szülői nevelésnek a riasztó hiánya, ezért ezen az előadáson újra fölhívom a kis füzetünkre a figyelmüket, hogyan bánjunk a gyermekkel. Az anya és az apa tűz és víz volt. Az anya tele érzelemmel, finomsággal, gyengétséggel, az apa nagyon rátarti, kemény, konok ember. Adinak a nevelése az maga a csőd. Sok mindenki életútja a neveléséből leszármaztatható, természetesen mindenki maga felel az életért, de egyrészt az újságíró élet is, ez a nagyváradi, budapesti, főleg párizsi, ivós, lumpolós élet, ez biztos, hogy szétszette Adinak az életét, egyrészt tehát mindenki roncsnak mondja. Ugyanakkor viszont a gondolkozás bizonyos jegyeiben, amikor ő gondolkozott az asztal fölött és nem az asztal alatt, akkor viszont olyan ragyogás és olyan a magyar költészetben, erre is választ keresnék az előadásomba, hogy a magyar költészet egyik legbabonázóbb tehetsége Méradi. Adi valósággal úgy megbabonázta itt az elmúlt évtizednek az olvasóit, fiatalokat, időseket egyaránt, mint a 18. században Goethe, amikor megírta az ifjú Werther szenvedéseit, és mindenki öngyilkos lett, vagyis hát nagyon sokan lettek öngyilkosok ennek hatására, mert úgy beszélt a világfájdalomról és az öngyilkosságról, hogy az emberek ezt készpénzek vették, és maguk is levetették magukat az ormokról. Adit is féktelen rajongás veszi körül mind a mai napig. Ugyanakkor nagyon éles kritika, a végletek hullámoznak Adival kapcsolatban. A rajongókat önök is tudják, mert ezekkel állandóan tele van az élet. Én inkább a kritikus hangra és a legnagyobb kritikus hangra hadd hívjam fel a figyelmüket, aki már az 1920-as évek végén azt mondta, hogy a magyar költészet nagy szerencsétlensége Ady Endre, és az, aki kimerte ezt mondani, hosszú tanulmányában vállalta az ezzel járó ódiumot, és azt is, hogy mindenki neki rohant, ez Kosztolányi Dezső volt. Kosztolányi Dezsőnek a nagy tanulmánya is, amit utána ez kiváltott, Babits hozzászólását, Kassákét és a többiekét, ez a 20. század közepi magyar költészetnek nagyon tanulságos fejezete. De mégis én az előadás elején azt szeretném önöktől kérni, hogy egy Ady verset legyenek kedvesek, nem elfelejteni. Nem azt mondom, hogy megtanulni, az kevés. Nem elfelejteni. Tessenek sokszor elolvasni, meghallgatni. A magyar istenes költészetből, ha egy darabot kellene kivennem, csak egyet, Balassitól Pilinszkig, én Adinak az Úr érkezését venném ki. Régen ez antológia darab volt, most délután megkérdeztem egy borsodi faluban, senki nem tudta ezt a verset, hát elmondtam háromszor, négyszer, mondom, hogy én 12 verset csak meg tudok tanítatni egy előadás alapján, főleg, hogyha ezt egy kicsit mélységesen elemezzük. Az Úr érkezése, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon,
de háborús éjjel. És megvakult a kiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényes, nagyszerűt mindörökre látom. Kedves hallgatók, hosszú verset majdnem mindenki tud írni. Rövid verset, hogy abban erő legyen, szerkezet legyen, felépítés legyen. Ez mindig a nagy költők egyik jellegzetes ismérve volt. Tessenek megfigyelni, ez a vers 4 strófából áll, strófáként, 3 strófából áll, strófáként 4-4 sorral. Rögtön a versnek az eleje azért olyan feszültségteljes, mert úgynevezett retardációs, késleltetett szerkezettel indít. A költészetnek ez egy ősi fogása, de a költészet is olyan, mint a, mit mondjak önöknek, mint a zsonglőrködés. Egy zsonglőr is, hogyha kiáll és elkezd dobálni mindenféle tárgyat, és mindazokat elkapja, akkor odafigyelünk. Ha egyet lejt, tehát elég sokat dobnak föl, ha egyet lejt, akkor azt mondjuk, hogy ez pancser, nem figyelünk oda. A nagy költők mindig azzal tudták felajzani a figyelmet, hogy amit mondani akartak, annak az igazi súlyát, jelentőségét csak késlekedve mondták ki, tehát késleltették. Mikor elhagytak? Mikor a lelkem roskadozott? Ez egyrészt egy paralelizmus is, mint a Zsoltárok könyvéből Adi ezt megtanulhatta, református templomokba járt, tehát neki a Zsoltár költészet az, hogy mondjam, ritmikájában is benne, a fülében benne. Mikor elhagytak? Mikor a lelkem roskadozva vittem, mindannyiunkkal megtörténik ilyen az életben. Sőt, meg is történt, sőt, nem egyszer, többször is megtörtént, hogy elhagytak bennünket, nem értettek meg, a szüleink se értettek meg, a barátaink se értettek meg. Nagyon nehéz volt azért, nem tudjuk elfelejteni, hogy milyen nyomaték volt a válunkon, mert mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem. És tessenek megfigyelni, hirtelen átcsapás, de még mindig a késleltetett szerkezet, hogy csöndesen, és váratlanul. Tehát ebben a nyomasztó dologban egy rendkívül finom, mint hogyha azt mondaná, hogy ezt már valaki rég előre látta, hogy én milyen helyzetbe kerülök. Mint hogyha azt mondaná, hogy valakinek olyan hatalmas gyakorlata van ebben, hogy az űzött, sebzett emberi lelket hogy közelítse meg, hogy csöndesen és váratlanul átölelt az, és az utolsó szó, hogy az Isten. Ugye, addig mindent képzelhetünk, mindent a helyébe rakhatnánk, mert nem tudjuk. Tehát ez a késleltetett szerkezet. Ezt először a romantikus magyar költészet alkalmazza, például gondoljon a Kölcsei elfojtódására. Vörös Martinak a Késő vágy című versére. Ez a paralelisztikus retardáció szerkezet. Tehát ez rögtön a vers elején valami olyan elemi erővel hat, csak hogy I.S. Gyulának igaza van, mindig I.S. Gyulát idézem, aki azt mondta, hogy nagy dolog verset jól kezdeni, nagyon nagy dolog, mert azzal fog meg bennünket a költő, hogyha jól kezdi a verset, de még nagyobb dolog a verset jól folytatni. És egy ilyen erős kezdés után nyilván, hogy magasra van állítva a mérce, mivel folytatja. És tessenek megfigyelni, itt jön be a Biblia. Mert eddig is mondjuk az isteni gondviselésnek ez a finomsága, ez a lehelet finom, hogy Isten minden ember szabadságát tiszteli. És az embere semmit nem kényszerít rá. És az embert hagyja, hogy a maga útját járja, de nem beszél le róla a szemét. Ott van mellette, együtt érez vele, és átöleli. Azt mondja, nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Megint az ölelés. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Ugye a második versszak tulajdonképpen egy ismétléses párhuzam, de föltűnik az, hogy milyen szép tüzes nappal, meg milyen háborúsé, hogy mi ez valami nagy szavak, vagy nagy romantikus, késő romantikus kijelentések, nem. Itt van a Biblia. Itt van az, hogyha valaki ismeri a Bibliát, tudja, hogy most Adi mire céloz, hogy nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. A megfejtést megkönnyíti az, hogy ez a vers az Illés Szekerény című kötetben jelent meg. Az Illés Szekerény című kötet Adinak a legmélyebb vallásos istenhívő verseit tartalmazza 1908-ból. Ebben a kötetben a címadó próféta Illés életére kell gondolnunk. Ebben a versben is. A szép tüzes nappal és a háborúsé. Mi ez? Illés próféta életéből tudjuk azt, hogy az ő életében volt egy óriási csoda.
Egy olyan óriási csoda, amelynél nagyobb csodát talán csak Mózes élt át, amikor száraz lábon átvezette a zsidó népet a Vörös-tengeren. Ez a csoda pedig abban állt, hogy Illés idejében Izrael népe teljesen bálványimádásba süllyedt. És annyira rosszá váltak a társadalmi állapotok az erkölcsök elzülésével, mi egyébbel, és ezt az államhatalom támogatta, bejött egy idegen királynő, Jézabel, Akhábnak, az akkori királynak a felesége, teljesen lezülesztették az országot, a nemzetet. És Illésnek magának is több mint 3 évig bujdosnia kellett a királynak a megtorló rendelkezései elől, de Illést az Isten felszólította, hogy gyűjtse össze a nép küldötteit a Kármel hegyére. Királyok első könyve 17. fejezetétől, kérem, hogy olvassák el ezt a rövid történetet, Királyok első könyve 17. fejezetétől, az országnak ezt a lesüllyedését, elfajulását. Illés összehívja a küldötteket a Kármel hegyére, és azt mondja, hogy Isten mindenki számára látható módon meg fogja mutatni, hogy ki ő, ki az Isten, és ki képviseli őt. Az Illés képviseli az Istent, vagy a több mint 800 Baál és Asera proféta. Összegyűlnek a küldöttek, jönnek ezek a hamis proféták, hogy bemutassák délelőtt az áldozatukat, oltárt építenek, fölrakják az áldati állatokat, kurjongatnak, üvöltenek, nem tudom, mi mindent csinálnak, de semmiféle isteni válasz nem jön. Tehát Isten megakadályozza, hogy itt a démoni erők közbelépjenek és csodát tegyenek. Semmi csoda nem következik be, egész délutáni gövék a hadszintérre, semmit nem tudnak elérni. Délután Illés fölmegy a Kármel hegyére, ő is megépíti az oltárát, leborul az Isten előtt, és azt mondja, hogy Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. Mutasd meg, hogy te vagy az egyedül élő igaz Isten. Mutasd meg ezeknek a, ennek az óriási embertömegnek, hogy az embertömegeket mindig elbolondítják. Tehát ez egy örök történet. A tömegeket úgy fűzik be a tűbe, hogy akarják. Erre mindig megvannak a manipulációs eszők, régen mások, most megint mások. És Illés leborul, és most jön a hatalmas csoda, amivel Isten bizonyítja, hogy ő az Illés proféta mögött áll, ő az Illés Istene, hogy az égből tűz száll alá, és megemészti az áldozatát. Nem jött szép, tüzes nappalon. Nem jött szép, tüzes nap. Mi volt ez a szép, tüzes nappal? Mi minden ember életében a szép, tüzes nappal, minden egyes ember életében vannak ilyen nagyon fogható csodák. Ilyenből csak egy vagy kettő, vagy maximum 3-4 létezik, mint Illés idejében is csak ennyi volt. De az Isten nem, általában nem ezekkel a nagy csodákkal akar az emberekre hatni. Nem ezekkel a szép, tüzes nappalokkal, hanem a háborús éjjel. Mi volt ez a háborús éj? Az volt, hogy egy hatalmas csoda után, ahol Isten világosan megmutatta, hogy ő kicsoda, Illés mégis megingott. Ez olyan megdöbbentő. Illés mellett ott van az Isten, megmutatja, hogy Illés az én prófétám, Illésnek erőt is ad az ítélet végrehajtásot, a Baál és Asera hamis prófétákat ki kellett végezni, akik az egész nemzetet elbolondították és tévútra vezették. Ott Illésnek egy személyben végre kellett hajtani az ítéletet, és senki nem tiltakozott, Illés egy szem magában volt, és ezt a több mint 800 prófétát ott végrehajtotta rajtuk a kivégzés ítéletét. Ezt meghallotta Jézabel, a királyné asszony, és megfenyegette Illést, hogy ő is meg fogja ölni a prófétát. És hogy Illés kapja ezt a hírt, hogy az ő életére törnek, egyszerre meginog, és úgy látja, hogy jobb, hogyha elhagyja az országot. Na most ez nem akármilyen gyávaság volt. Mert hogyha nem lett volna meg ez a hatalmas nagy csoda, akkor azt mondhatnánk, hogy még-még meg lehet érteni. De egy ilyen csoda után, hogy valaki visszakozik és elfut, kifut a térképről és délvidékre, a Sínai-hegy déli részére megy, elhagyja az országot. Persze Illés már rögtön az útközben szégyelli magát, iszonyatosan szégyelli magát, hogy ő egy királyné asszony fenyegetését ilyen komolyan veszi, az Isten csodáját, meg mint hogyha elfelejtette volna, mintha nem hinne az Istenben, és iszonyatosan szégyelli magát, és azt mondja, hogy jobb neki meghalnia, mint sem élnie. És a halálát kívánja a szégyenében. Isten nem kárhoztatja,
az Isten angyal küld neki, hogy kenyeret üzen neki, vizet vigyen neki, és hogy már megy, és elér már a Hóreb hegyéhez, ez az a hegy, ahol Isten Mózesnek átadta a kőtáblákat, tehát ilyen messze távolodik el, tudjuk képzelni Izraeltől a mai sínai félsziget déli részéig, akkor Isten valami csodálatos dolgot tesz Illéssel. Azt mondja, hogy álljon a kőszikla közé. És amikor a kőszikla közé állott a hegyeken, óriási földrengés rázza meg az egész vidéket. A földrengés után egy pusztító vihar szinte kicsavarja a fák, a tűzvésztát, tehát óriási égi földi jelek garmadáját látja is Illés maga körül. És utána egy halk és szelíd hang hallatszott. Mit akart Isten ezzel megmutatni? Hogy ne a nagy csodákra várjunk. A nagy csodák ugyan valóságosak, amiket ő ad. A nagy csodák ugyan meg kellene, hogy erősítsenek bennünket, mint hogy a prófétát sajnos nem megerősítette az a nagy kármelhegyi csoda, hanem eleresztette az Isten kezét, és gyáva volt, és elfutott. De az életben ne a szép, tüzes nappalokra várjunk, hanem az élet hétköznapjaiban Isten a kis dolgokban olyan nagy dolgokat visz véghez, akkor, ha Istennel együtt élünk. Tehát ne csak pillanatokra, meg ne csak nagy dolgokra legyen jó nekünk az Isten, hanem a hétköznapok apró cseprő dolgaiban a halk és szelíd hang. Mi volt ez a halk és szelíd hang? Ez az, amit a 32. Zsoltár így mond, szemeimmel tanácsollak téged. Ez az, amit Jézus így mond, hogy elküldöm nektek a vigasztaló Szentlelket. A Szentlélek csöndes, nyugodt megvilágosítása, megerősítése. Erre a két dologra van szükségünk. Megvilágosításra és erőre, hogy a megvilágosodott dolgainkban előre tudjunk haradni. Az Isten nem a szép tüzes nappalon van benn, hanem sokszor a háborús éjjel, a nehézségekben, a nyomorúságokban, a szürke hétköznapokban. Tehát a második versszak egy ilyen nagyon szép ráutalás az Illés történet summázatára. Hogy ahogy Illésnek is erre volt szükség, hát nekünk is erre van szükségünk. Nem jött harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Igen, mert Isten mindenki Isten akar lenni, Isten mindenkihez lehajol, és Isten, amit elmondott Jézus a hegyi beszédben, maga veszi a legkomolyabban, amit ott Jézus kijelentett. Ha jót cselekszel, ne kürtöltess magad előtt. Ne a harsonát fog, hogy te most jót cselekszel. Ne a kürtöt fog, hogy te most mire készülsz. Tedd az élet hétköznapjában halk és szelíd módon azokat a nagy dolgokat, amikhez Isten erőt ad. Az Isten a hétköznapok Istene. Ezt már egy másik magyar költő foglalta a halhatatlan versbe, a Csendes csodák című versébe, ez Reményik Sándor lesz. De Adi ebben a második versben, hogy nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Aki ismeri a Bibliát, láthatja, hogy emögött Illés története van. Ezt onnan meríti. Annak a gazdag tárházából veszi, így építi tovább a verset. És a versnek a harmadik befejező szakasza, és megvakultak hiú szemei, meghalt ifjúságon. Tehát azt gondolná valaki, hogy most ez egy nagyotmondás, egy romantikus nagyotmondás. Nem. Ez is egy bibliai hátteret fed föl. Hol mondja azt a Biblia, hogy ifjúság és hajnal hiába valóság? Mert amennyi időt mi elvesztegettünk ifjúságunkban, meg éretlenül időt, figyelmet, pénzt, meg mi mindent, az emberi élet nagyon sokak számára rosszul kezdődik. Sokat megengednek az emberek a tékozásban maguknak, a fiatalkorúban. És ezért ez a másik nagy hatalmas könyv, amit egyébként Adi nagyon szeretett, és minden költő nagyon szeretett. Ez a másik hatalmas könyv az egyik befejező fejezetében ezt mondja, hogy ifjúság és hajnal hiába valóság. Ez az a könyv. Örülök, hogy egy nagyon jó elemzést is ki tudtunk adni róla Pranz Zoltán tollából, aki a Paksi Atomerőmű főmérnöke. Nem mindenki lát bele ennek a könyvnek a mélyére, ez prédikátor könyve. Nagyon sok ember nem is olvassa ezt a bibliai könyvet, nem is érti.
Én kérem önöket, hogy a Biblia bölcsességi könyveit mindig megkülönböztetett figyelemmel olvassák. Ilyen a Zsoltárok. Adinak a legkedvesebb Zsoltára különben a 109. Zsoltár volt, a legnagyobb istenes versének ezt írta mottójául, 109. Zsoltár. Jób könyve, Jób könyvéről is külön verse van Adinak, a Példabeszédek könyve és a Prédikátor könyve. Ez az Ószövetség 4 bölcsességi könyve. Erről is kiadtunk, az előbb idézett szerzővel együtt ketten írtunk egy könyvet, az Ószövetség bölcsességi könyvei. Mi mindenkinek a Biblia olvasását az Ó és Új Szövetség bölcsességi könyveivel ajánljuk. Zsoltárok, Jób, Példabeszédek, Prédikátor. És ugyanez az Új Szövetségben a Római Levéltől a Júdás Leveléig. És ebből való az, hogy ifjúság és hajnal hiába valóság. És megemlékezzél a te teremtődről a te ifjúságodnak napjaiban, amíg a veszedelemnek napjai el nem jönnek. Addig keressük az Istent, ameddig frissek vagyunk, fiatalok vagyunk. Ne idős korunkban kapjunk a fejünk össze, hogy jaj, talán tényleg létezik az Isten, és jó lenne hozzáfordulni, mert akkor már bizony össze kell szednünk magunkat mindenféle testi-lelki tekintetben. Ezért mondja a Biblia, hogy az ifjúságnak a felelősségteljes felhasználása, az ifjúkornak a felelősségteljes felhasználása. Ezért mondja, hogy Adi is, hogy és megvakultak hiú szemei, hiú. Hiába valóságok, hiába valósága. Ez ennek a bibliai könyvnek a refrénje, Prédikátor könyvének. Meghalt ifjúságom, így fejeződik be ez a könyv a 12. fejezetben. De őt, a fényes nagyszerűt mindörökre látom. Adi valami mágikus erővel tudja használni az emberi nyelvet. Mágikus erővel. Nincs olyan magyar költő, akinek a verselésében ilyen töltetek lennének. Egyébként szimultán költő. Egyszerre két versrendszer érvényesül a költészetében. Lehet úgy mondani a verseit, hogy ütemhangsúlyosan, magyarosan, tehát tá-ti-ti-ti, tá-ti-ti-ti, és lehet mondani skandáni klasszikusan, főleg jambikusan, ti-tá-ti-tá-ti-tá. Érdekes az Adi versek zenei hangzása. Erre külföldiek is rájönnek, akik nem értenek magyarul, hogy fölhangzik egy Adi vers, rögtön azt mondják, hogy ki ez a valaki, mert ilyen se Petőfibe, se Aranyba, se József Attila, se senkiben nincs. Mondom, ő egy különleges nyelvi tehetség. Ha most rossz májú lennék, azt mondanám, hogy egy szómágiát űző nyelvi tehetség, mert nyilván a nyelvi tehetségek jobbra és balra is fordulhatnak. Adinak ez egy rendkívüli, hogy úgy mondjam, mint Mozartnál egy ilyen született csodagyerek sajátossága, hogyha ő verset ír, akkor valami különleges dolgok születnek. Általában a 8-900 verséből 50 jó verse van, a többi pocsék. Ezt Babits Mihály is elmondta, azt hitték, hogy irigykedik rá. 20-as években megkérték Babits Mihályt, hogy amikor a Magyar Rádió elindult, akkor a rádió számára válasszon ki Adi verseket, és azt a legjobb színészekkel felmondatják. Hát Babits kiválasztotta, hogy 30 verset, és mindenki csóválta a fejét, hogy ebből a 800 versből 30-at választ ki. Hát most irigykedik, kedves Babits szerkesztő úr. Babits azt mondta, finoman válaszolt, hogy Adinak ugye nagyon sok a rossz verse, nem így mondta. Azt mondta, az a költő, akinek 30 ilyen nagy verse van, az már világirodalmi mértékkel is a legnagyobb a közé tartozik. És ez igaz. Én azt gondolom, hogy Adinak van egy 50 nagyon nagy verse, amihez kapaszkodni kell Arany Jánosnak, Petőfinek, Józsefnek, mindenkinek, mert olyan nagy vers. A többi forgács, hát hogyan is mondta Adi? Én voltam úr, a vers csak cifra szolga, hultommal hulni, ez a szolga dolga, ha a nagyúr sírja, szolgákat követel. Jól megmondta. Ameddig élek, addig én parancsolok, ameddig élek, addig van bennem élet, addig tudok verset írni, a vers az nekem van alárendelve. Ez egy igazi romantikus költői felfogásra val, körülbelül Adi a lezárás annak a nagy nemzedéknek, ami a 19. század elején, mint romantikus nemzedék föllépett. Adi, amikor 1919-ben meghal, akkor nem csak az osztrák-magyar monarchia dől össze, hanem egy régi világ is, egy régi romantikus világ is.
a többi költő, ha hatott is József Attilára, Babicsra, bárkire, Pilinszkire, Adi már egészen más költői utakat követ. Adi egy olyan nagy romantikus valaki, aki azt mondja, hogy én voltam úr, a ver csak cifra szolga. Te kedves hallgatók, ezt komolyan mondom, hogy ezt a 12 sort ne tessenek elfelejteni. Próbálják ezt szépen elmondani. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes hajnalon, de háborús éjjel. És megvakult a kiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényes, nagyszerűt mindörökre látom. Tessék próbálni, hogy ennek a versnek tényleg a ritmusát, az ütemezését, tehát minthogyha belőlünk jönne, mert azt hiszem, hogy ez azért nagy Adi vers, mert ezt tulajdonképpen mindenki megírhatná. Ezt mindenki elmondhatná a maga életéről, ezt mindenki magáénak valhatná. Igyekszem tovább menni azon a nyomon, ahol vélhetőleg önök nem ismerik Adit. Mert ugye minden nagy költőnket kiporciózta a politika, aki az 50-es években tanult, más tanult belőle, mint aki a 60-as, vagy aki a 80-as, vagy a 90-es, vagy most. Én a nagy Adi verseket szeretném önök elé idézni. A nagy és a bizonyíthatólag a Bibliából inspirált verseket. Ez az Úr érkezése ilyen volt. A sorrendben nekem mondjuk, ha az 50 verset így sorrendbe kellene állítanom, a második tagadhatatlanul iszonyatosan nagy vers a Sípja régi babonának. Ez azért nagyon nagy Adi vers, látjuk, hogy majd ez is rövid lesz, egészen pontosan 24 sor, tehát kétszer annyi, mint az előző, de ez is semmi, 24 sor. Adi is általában hosszabb verseket szokott írni, de ez azért lesz nagy vers, mert itt megragadható, hogy Adi mennyivel többet tudott a magyarságról, meg hogy a magyar népnek miért ez a tragédiája, amit most is látunk egyébként, hogy ez egy olyan tragikus nemzet. Miben látja ő, hogy miért vagyunk mi olyan tragikus nemzet? Ugye Arany János is felelt erre, Arany János azt mondja a Bolond Istókból, hogy a magyar azért nehezen kezelhető nép, mert elefész szunyognyi baj.

lusta és megalkuvó. Ezt ugye sokan azt mondják, hogy nem, hát mi ezt nem fogadjuk el. Nem fogad, mi nem ilyenek vagyunk. Mindegy, hát Petőfi így látta, most is föl akarom önöket vértezni, amit most fognak hallani Aditól, nem fog káromkodni, meg nem fog szitkozódni, nagyon fején találja a szöget, és azért mondom, hogy az 50 vers közül ez nekem a második versem, mert csodálatos az építkezése. Az előbbinek is nagy volt az építkezése, de ennél még erőteljesebb lesz az építkezés. Tudnék, a magyar költészet igazi hungarikuma, a költészet hungarikumait valahol most bárki is értékelné, sehol nem értékelik. A magyar költészet igazi hungarikuma az életkép. Ezt sehol nem találjuk. A magyar költészet élet, a nagy verseiben életkép költészet, ez annyit jelent, hogy egy egyszerű az életből kivett képet jár körül, nagyítja, kiszélesíti, visszatér az eredeti képet. Hát ez valami csodálatos a magyar költészet, mert ugye ez Petőfi kezdi, Életképek címén ugye folyóiratot is indít Jókaival együtt, Arany folytatja, és nincs megállás József Attiláig, Radnótiig, sőt a mai költőkig is. Ez az életkép, amit itt Adi elénk állít, egy vásár életképe. Egy vásár. Hát tetszene tudni, mi a vásár. A vásárban mindenki ott van, meg mindenkinek az ellentét, a vásár egy gyülevész népből áll, és ő, mint költő, hogy jelenetezi magát? Egy olyan kurucos valaki, sok kuruc versét kezdi ebben az időben, két kuruc beszélget, meg kuruc ének, meg a többi, hogy ott a vásárban ott van, mert az egész monarchia, ugye, amely a 13 nemzetiségével különben is olyan volt, mint egy vásár, meg a magyar történelem is olyan, mint egy vásár, mert itt aztán mindenki előfordul a világ mindenféle nációja irányzata közül, és ő ott van ebben a vásárban, és a vásári forgatagból neki egy sípszó, egy ilyen babonás, szinte babonás dallamot imitáló sípszó tűnik elő, és mint egy itt a vásárban érti meg, hogy miért tragikus a magyar nép. Tehát ez egy nagyon egyszerű jelenetezés, amit ebből kihoz Adi, ez csak egy nagyon nagy költő tudja megcsinálni. Tessenek megfigyelni, hogy hogyan. Csak magamban sírom sorsod. Vérem népe, magyar népem. Sátor sarkon bort nyakalva, koldus vásár közepében, már menőben búsvilággá, fáradt lábbal, útra készen. Nagyon egyszerű, kopogó, szintén kurucos dallam. Csak magamban sírom sorsod. Már is nagyon eréskező. Nem tudom, kivel megosztani a fájdalmat. Nem értenek meg. Kinek mondjam el? Majd ugye Karinti mondja Adi nagykortárs, hogy elmondanám, nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. De hát ő már játszik, ő már humort csinál ebből az egészből. Csak magamban sírom sorsod. Vérem népe, magyar népem. Egyrészt a vérség is ideköt, másrészt azért a gondolkodás, a kultúra is ideköt. Hol van ez az ide? Sátor sarkon bort nyakalva. Sátor sarkon bort nyakalva. Sátor, vásár, ideiglenes képződmény, de mindenki iszik. Épp Adi kortársa mondta, hogy egy nagy festőt is ideidézek, Csontváry. Két nagy kérdése volt Csontvárynak. Az első, ki lehet zseni? Válasz, a soron következő. Nagy válasz, Csontváry azt, hogy soron következő, mindenkiből lehet zseni. Legyél te a soron következő. Ki lehet zseni? Soron következő. Ki nem lehet zseni? Ezt nem tudják megbocsátani Csontvárynak, ezért mondják hülyének meg bolondnak Csontváry. Ki nem lehet zseni? Aki iszik és dohányzik. Aki iszik és dohányzik. Rám is megharagszanak ezért, Csontváritól ezt idézem. A magyar először is életformájában egy önpusztító nép. Sátor sarkon bort nyakal. Állandóan iszik. Állandóan iszik. Múltkor bementem Békéscsabán egy borházba, csak úgy viccből persze, mondom, hogy mustot kérek. Azt mondja, uram, mindenki a mustot keresi, de az nincs. Hát mondom, hozok. Hát hozok, ide hoz, mennyit kér? Rögtön 60 litert megrendelt, egy hét múlva ott volt a 60 liter. Most már ihatnak a Békéscsabaiak mustot, bemegyek, mondom, fogy a must. Hát mondom, miért nem inkább, mondjuk itt van 300 bor, és van egy must. Hát tudja a magyar ember, a magyar

ember iszik? Hát mondom, érdekes, mindenki ezt mondja. Kérdésem, miért nem vizet iszik? Miért nem mustot iszik? Miért nem citrusféléket iszik? Miért alkoholt iszik? Említettem önöknek, elmentem Borsod-Szentgyörgyre, ez itt volt a megyében, akkor még volt a televíziós adásom, egy kocsmáros meghívott, hogy néhány napot töltsek nála, elmentem, de mondtam, hogy ha már kocsmáros meghív, oda is viszek mustot. Mondta, jó, hozzak, hát nézzük meg, szociológiák, nézzük meg, hogy mit szól a magyar ember áprilisban, májusban a mustod, mert hát létezik szín must, egy évig lehet a mustot fogyasztani, és nem teszi tönkre az agysejteket. Reggel 6-kor fölkeltünk, bementem a söntésbe, beálltam a csapszékbe, jöttek a férfiak, jó reggelt, mondom, ne haragudjon, de 6 óra 5 perckor ön mit keres itt? Nincs családja? De azt mondja, van 3 gyerekem. Hát mondom, ki foglalkozik azzal? Hát a feleségem. Mondom, maga nem tudna egy cipőt befűzni, vagy esetleg? Hát én mindig ide járok, hát én ilyenkor ide járok. Hát mondom, hát a feleségem maga ott ügyködik reggel 6-tól 8-ig, hogy a családot úgy... Hát a magyar ember iszik. Hát mondom, akkor itt van panonhalmi vöröset vittem, 6 küvét, hát öntöttem neki, jó testes vörös must volt. Hú, azt mondja kocsmáros, hogy honnan hozta ezt a mustot. Azt mondja, ilyet kellene, nem ilyen lőrét, mint amit eddig itatott velünk. Szót követ, fél óra megint rendelnek, mondom, jó a forgalom, már fogy a mustom. Egy óra múlva azt mondják, hát nincs hatás. Nincs hatás. Hát mondom, az önöknek nem hatás, hogy nem tök részegek? Hát egészséges, hát jó, maguk mondták, hogy ízlik, vigyenek haza a családjuknak, gyerek hazajön neki is, adjanak egy kicsit. De tetszenek tudni, ez egy elátkozott nép, hogy sátorsarkon bort nyakalva. Ebből nem lesz itt, hiába választanak meg bármilyen kormányt, vagy nem tudom én mit. Hát főleg meg olyat, ami még támogatja is ezt. Bár lehet, hogy fordított dologra spekulálnak, hogy amit tiltunk, azt csinálják, amit nem tiltunk, azt majd nem csinálják. Lehet, hogy nagy mélylélektani szakemberek vannak a magyar kormányokban. 60 liter pálinkát megengedni, biztos le fognak ezért szokni a pálinkáról, úgy legyen. Úgy legyen. Na de tessenek meggondolni, sátorsarkon bort nyakalva, koldusvásár. Na ezért vagyunk mi koldusok. Mi nem azért vagyunk koldusok, mert itt Norvégia van, vagy az Alpok hegyei nem engednek 2 négyzetkilométer vetőterületet sem. Hát mi egy gazdag náció vagyunk. Koldus csak a gazdagból lesz. Mi nekünk van mit herdálnunk. Az osztrákok nem herdálnak annyit, a norvégok se, sőt, amerikai szegényebb hozzánk képest, mert beosztóbbak az ember. Hát mi aztán olyanok vagyunk, mint a, elhúzatjuk a primással, és oda tesszük a vonójára, nem tudom én, 5000-est vagy 10-et. De van miből? Hát van miből? Egy nagyon gazdag nép, azért koldus. Ezt Adi látnoki erővel, és ilyen egyszerűen, csak magamban sírom sorsod. Vérem népe, magyar népem. Sátorsarkon bort nyakalva koldusvásár közepében már menőben búsvilággá, fáradt lábbal, útra készen. Na hát ez, azóta is ezt csináljuk. Fáradt a lábunk, de irány Anglia és Németország. Nem? De fáradt lábbal megyünk, nagyon ki vagyunk fáradva, ott, hogy mi történik velünk, hogy már majdnem 500 000 magyar külföldön dolgozik. Ugye? Már menőben búsvilággá, fáradt lábbal útra készen. Döbbenetes ez a jelenet. Tetszene érteni? Van egy vásár, ott minden zajlik, általában az ivászat persze, meg hát persze alkudnak, meg csalnak, meg pörölnek, meg itt tudom, mit csinálják, és ő meg ott van, nézi ezt az egész vásárt, ő is nyakal, jó, fáradt, de hát menni kell. Körös körül kavarognak, mert hát nem szolipszikus költő ez az Adi, nem csak magával foglalkozik, most ránéz erre a vásárra, körös körül kavarognak béna árnyak. Rongyos árnyak. Milyen tökéletes jelző. Bénaság meg rongyosság. Ez megint ül, nem? Bénaság és rongyosság. Körös körül kavarognak béna árnyak, rongyos árnyak. Nótát sípol a fülembe, sípja régi babonának. Úgy látszik, ez a morbus hungaricus, ez a magyar betegség nem új keletű. Ez régi már. Már Zrínyi is emlegette ezt, meg ki tudja még ki Zrínyi előtt, de az utóbbi évszázadokban, hogy a magyarságnak a gondolkodásában van valami probléma. Rongyos és béna. Azt szoktuk mondani, hogy hát azért, mert mindig elnyomtak bennünket.
tetszenek tudni, hogy sajnos a világunk az önzés világa, tehát a kis népeket általában el szokták nyomni. Ha Európa térképére rátetszenek nézni, ott a hollandok is kis nép, a belgák is kis nép, a dán is kis nép, a magyar is kis nép, a szerb is kis nép, a cseh is kis nép. Nagyon sok kis nép van. Nem lehetne ezektől tanulni. Ugye van nagy nép, a franciák, olaszok, németek. Hát ezek ilyen 60 és 100 millió közöttiek most is. Na, nagyon nagy népek, hogy oroszok, meg amerikaiak, ez 300 millió. Most azt tetszenek várni, hogy ezek majd meghajolnak a 10 millió, vagy bármit mondjuk, 15 millió, megengedem, 15 millió előtt meghajolnak majd a 80 milliósak, meg a 300 milliósak. Hát ezt tekintetbe kell venni, hát ez egy józan számítás. De más kis nép józanabb, mint mi. Ugye én ebben a könyvben, a Lelkiismeret című könyvben nyitottam egy fejezetet, hogy kis népek józansága, például a vietnámi nép józan. A vietnámi népnek ma a nagy közmondása így hangzik, nem elég nekünk egy párt is, csak azt bírjuk elviselni, nem kell nekünk sok párt. Elég az egy párt is, hogy az ül a nyakunkon. Ez egy olyan törölmetszett, hogy mondjam, bölcsesség, vagy... A dánok, amikor bevonult Hitler Dániába, és azt mondták, hogy ki kell tűzni a sárga csillagot, akkor a dán király volt az első, aki kitűzte. Ez érdekes, hogy Magyarországon ezt soha nem csinálták. Nálunk a főrendi házban még a református püspökök is már 1920-tól megszavazták a zsidó törvényt. Ott meg a dánok kitűzte, a király azt mondta, hogy hát ha a zsidókat elviszik, vigyenek el engem is. Úgy én is vagyok zsidó, mint hogy ők igazságtalanul csak a faiságukért üldöztetnek. Vagy ugye, amikor a Tudományos Akadémiára kerültem, soha nem felejtem el, Sőtér István volt az igazgató, az első társulati ülésen hallottam ezt a történetet, azt mondja, hogy kedves kollégák, én most kint voltam Hollandiában. Hollandia kis nemzet. Sétáltunk Amsterdam utcáin. Nyári verőfény volt. Ragyogott a nap. És azt láttuk, hogy minden ablak nyitva van, és belül égnek a lámpák. Hát mondom, megbolondultak ezek a hollandok. Hát kívül süt a nap, ezek belül lámpát égetnek. Tehát, hogy ne ítélje meg a hollandusokat, kedves professzor úr. Mert ez a spanyol elnyomás idejére megy vissza ez a szokás. A spanyol katonák kimentek Amsterdam utcáira járni, kelni. És a derék hollandusok nem erőszem köpködtek rájuk, meg nem így fenyegették őket, vagy menjél ide, vagy menjél oda, hanem fogtak egy gyertyát, kinyitották az ablakot nyári verőfény, és a gyertyát oda tették az ablakba. Miért? Hogyha majd benéznek ezek a spanyol katonák, jusson eszükbe, hogy nekik otthon van a családjuk Spanyolországban, jó lenne már hazamenni. Tetszenek érteni ezeket a példákat? Tehát lehet így is gondolkozni. Lehet úgy is gondolkozni, hogyha engem az oroszok lerohantak, vagy lerohannak a németek, vagy mit tudom, mindig minket ez, hogy lerohannak. Hát 15 vagy 10 milliót mindig lerohannak, nem? Mindig Einstein van a Nemzeti Múzeum mellett, vagy nem megírta Molnár Ferenc? Hát mindig ez van. Na de lehet a gyengébek nevében, lehet a kisebbek nevében értelmesen viselkedni. A kisebb ember ne a hatalmával meg az ökölrázásával akarjon győzni, hanem a bölcsességével, a finomságával, a szelídségével. De ez, hogy a nótát sípol a fülembe, sípja a régi babonának, édes népem, szól a sípszó, sose lesz jól, sose látlak. Mint hogyha ez a babona azt mondja, Adi, hogy ez a babona benn van a génjeinkben, hogy nem megy ki innen, hogy mi soha nem fogunk megtanulni élni, mint nemzet, soha nem, most már 1100 éve itt vagyunk, mert soha nem tanulunk megélni, hát mikor fogjunk megtanulni? Szól a sípszó, átkozott nép, ne hagyja az Úr veretlen, uralkodást magán nem tűr, és szabadságra érdemetlen. Ez a két sor. Hogy uralkodást magán nem tűr, mert alig vártuk, hogy lerázzuk a török, a német, az orosz, meg mit tudom, milyen rabigát, alig várjuk mindig. Csinálunk egy-két forradalmat, a forradalom után besúgjuk azokat, akiket provokatőrök bevittek a izébe, akkor 50 évig megy a 3x3-as dolog, akkor utána megint egy forradalom, utána megint... Hát ez egy végletesség. Jobb lenne forradalom nélkül, jobb lenne besugás nélkül, jobb lenne tényleg az élet hétköznapi munkás valósága felől megközelíteni a történelmi létezést, de nem csak szavakban, hanem tettekben.
Szól a sipszó, átkozott nép, ne hagyja az Úr veretlen. Ha bosszút áll, gyáva lankat, s ha kegyet áld, rossz, kegyetlen. Nem olvastam a magyarságról ennyire találó, de ennyire megrendítő, hogy uralkodást magán nem tűr, mert ha valaki a nyakunkon van, akkor a fő kérdés, hogy hogy rázzuk le a nyakunkról. Ha visszanyertük a szabadságunkat, akkor meg az a fő kérdés, hogy a szabadságban hogy kell egymásnak rontani, úgy, hogy egymást faljuk föl. Bizonyos értelemben megértem a 16. századi magyar református prédikátorokat, akik azt mondták, hogy a zsidó nép történelme, úgy, hogy a proféták látták, meg a magyar nép történelme, úgy, hogy a legnagyobb költőink látták, mélységes hasonlóságokat vonultat fel, és teljesen hasonlít egymásra. A világ alapvető tragédiáját állítja elénk. És mi a világ alapvető tragédiája? Hogy a jót az emberek szabad akaratukból nem fogadják el. Az embereknek állandóan a rosszra áll a szájuk. A jót kényszeríteni nem lehet, mert ha kényszerítjük a jót, akkor az visszaüt, és a legnagyobb rosszá válik. A világunk tragédiája az, hogyha a jót nem lehet kényszeríteni, és az emberek nem fogadják el a jót, akkor itt tömeges méretekben csak a tragédia kikövetkeztethető, és a tragédia mindig bejön. Mert ugye aki azt mondja, hogy tud megoldást ennek a világnak, általában azt mondja, hogy majd, ha én ezt meged, nekem adnák a hatalmat. Ezt megírta egyébként Szabó Lőrinc a Bang An Si című nagy versében. Egy kínai példát elővéve, hogy a kínai császárnak egyszer egy bölcs azt mondta, hogy adjál nekem hatalmat, és rendbehozom az országot. Adott neki 20 év hatalmat, a legjobbat akarva, de kényszerrel megszüntetem a korrupciót. A bűnözőknek mindig a sarkukban leszek. És megmondom az embereknek, hogy ha nem lesznek jók, akkor vessenek magukra, és 20 év alatt mélyebbre lesüllyedt minden, mint hogyha nem csinált volna egy kis új mozdulatot sem. Ez tragédia, kedves hallgatók. Ezt a tragédiát a magyar nép történelmén keresztül, aki ebbe belelátott, aki az egyik versét, amit a Joel próféta könyvének hatására írt, ez a Nincs itt ország című versét, így fejezte be Adi, másként lett volna itt ország. Másként. De ez a másként soha nem jön be. Másként lett volna itt ország. De ez nem jött be. Eddig nem. 1100 év alatt nem jött be. Úgy tűnik, hogy ezután sincs sok remény. Remény csak egy valami országban van. Ezért mondta Jézus, hogy az én országom nem e világból való. De erről majd még beszélek. Hadd fejezzem be a verset. Szól a sipszó, átkozott nép, ne hagyja az Úr veretlen, uralkodást magán nem tűr, szabadságra érdemetlen, ha bosszút áll, gyáva lankat, s ha kegyet áld, rossz kegyetlen. Fölviszi a verset, ugye a harmadik verset, és most jön a vers befejezése. Üzenhettek már utánam, Kézsmárk hegye, mai ténysíkja. Határszélen botot vágok, vérem többé sose issza, veszett népem, veszett földje, sose nézek többet vissza. Tehát most elhatározza magát, aki ott áll sátorsarkon bortnyakalva, azt mondja, botot vágok, meg amit a kezembe fogok, elindulok, határszélen botot vágok, hoz már üzenhet Kézsmárk is, a dicsőség is, nagy majténysor, letettük a fegyvert, az is üzenhet, vérem többé sose issza, veszett népem, veszett, nagyon kemény jelzők, mert ez a sose, sose. Erre mondta Babits Mihály, hogy Ady Endrében megtalálom a legfőbb magyar faji sajátosságot, a dacot. Ady a dacos költ, az indulatos költ, odavágok, gyerekek, odavágok, engem nem érdekel. Ez az ország nem ország. Veszett népem, veszett földje. Sose nézek többet vissza. Sistergő indulattal fejeződik be a vers. Ady újságíró volt, az újságírók általában szeretik, hogyha mindenki elolvassa őket. Mikor olvassa el mindenki az újságírókat, hogyha az indulatokra, ott ütik le a hangokat, az indulatoknál, nem a gondolatoknál.
jó keményen az indulatokra kell rájátszani. Hát ez egy gyors művészet az újságírás, egy kis vezércik, vagy ez meg az, ott nem lehet filozofálgatni, vagy szépen az embereket, hogy gondoljuk végig emberek. Kedves hallgatók, ez Adinak az egyik legnagyobb verse, ez a Sípja régi babonának, de hogy ebben a nemben mutassak önöknek olyan verset is, ami talán önök azt mondják, hogy miről szól ez a vers, és mutatok ilyen verset, ez is egy nagyon nagy versnek indul, ez a Szentlélek karaványa. Szentlélek karaványa. Erről I. és Gyula egy külön kötetet bocsátott közzel a Szentlélek karaványáról, és a derék festő így tele rondította, elolvasom önöknek, talán nem kegyelet sértés, azt mondja, ez az én versem, mármint a Szentlélek karaványa, mindenkori becsületes, jó művészek tusakodó imája. Ez az én versem, ez a mindenkori művészek tusakodó imája. 1969. 7. hó 28-án reggel az ágyban olvastam, miután megkomponáltam az embernek születni és kiüzetés triptihonomat, és verekszem az itthoni kiállításért. 1939-ben volt egy kiállítása, 41-ben egy másik, 48-ben egy harmadik, snitt, 58-ban a negyedik, és utána meghalt. Verekedett mindig, hogy szegény kiállíthassa a műveit, hát nem engedték Magyarországon kiállítani. Összesen 4 kiállítás 40 év alatt. Igaz, hogy valakinek eszébe jutott, hogy ez egy tehetséges, valaki Prágába kivitték 61-ben, Skóciában meg Glasgow-ba, Edinburgh-ba 62-ben, volt 3 külföldi kiállítás, összesen 7 kiállítás 40 év alatt, ebből meg lehet élni. Hát azt se tudjuk, hogy ki volt. Azért adtam ezt a címet, ugye, hogy így szedettem, hogy nem csak elfelejtett festő, hanem ejtett festő. Ejtett festő. Na, így 69-ben rá nagyon nagy hatást gyakorolt ez a mű. Ha valaki első hallásra tudja, hogy miről van szó, annak Nobel-díjat fogok javasolni. Aki 10-szer elolvassa és pontosan tudja, hogy miről van szó, tesznek tudni, Adinak nagyon sok ilyen verse van, mint a fekete zongora. Máig se tudjuk, hogy miről van benne szó. A költészetben a 20. században polgárjogot nyert az irracionalitás. És mivel ő egy szómágikus művész, ezért mondja Kosztolányi, hogy én a vajákosokkal, meg a zagyva keletnek elmebetegjével, Adira ezt mondta, zagyva keletnek elmebetegje. Mondja a szabadkai Kosztolányi, a szekszárdi Babits hátterében, a érmincenti Adiról, zagyba keletnek elmebetegje. Tetszenek tudni, egy nagyon híres verse, ezt Antal József vagy Tordján Józsefre alkalmazta. Hogy legújabb, hát, hogy mondjam, hogy ez mennyire élő versről, ez a Marcus Aurelius című hatalmas nagy kosztolányi versből való, hogy zagyba keletnek elmebetegje, de ott is Adival csatázik. Azt ezek Tokajtól vagy Rakamasztól keletre nem tudjuk, hogy gondolkoznak az emberek, sőt azt se tudjuk, hogy Ázsiában vagyunk, vagy Európában. Ebben sok igazság van, mert én már jutottam többször a keleti zónán keletre, tehát mondjuk Miskolc még azért egy kicsit idébb van, de valóban vannak ilyen övezetei a világnak. Tessenek meghallgatni ezt a verset, hatalmas szómágia, óriási tartalmak vannak benne, de hogy ha agyonütnének is, vagy bezárnának ide, hogy adnak 2 millió forintot, hogy írjak egy elemzést, nem tudnék megfelelni neki, ha becsülettel akarnám megírni. Szent Lélek karaványa. Egy Szent Lélek nevű kereskedő egykor sürgős nagy rendelést adott, jövünk száz sarkából a világnak, villámmal, gőzzel, szekérrel, gyalog. Tevékkel vágtuk át a Szaharát. Drága portékánk részben megavult, de Szent Lélek már ezt úgy kívánta, egy kicsi jövő, egy kicsi múlt. Buddha, Mózes, Jézus éltek velünk. Igemálhákkal rakott az agyunk.
miként ígérted, vedd át az árut, fizes, Szentlélek, éhesek vagyunk. Ó, mi szegény, szomorú kupecek, eszmék vivői, büszke szolonok, krőzusok élnek víg dőzsöléssel, s a mi kincsünk és sorsunk a homok. Hosszú 10 nap volt, sok ezer éves. Hazudtak minden pünköst hajnalán. Tüzes nyelvekre, meleg aranyakra rászolgált immár ez a karaván. Becsületes, részeg, okos fejünk mindig másért fáj. Megejti a szó, s úgy futunk el önboldogságunknál, mint szép tájnál bamba kiutazó. Elherdáljuk a vérünk és inunk, minket kezdettől jégeső mosott. Földet szereznek, bankót csinálnak sok ezer év óta az okosok. Hely, szent lélek, nem vár a karaván. Éppen elég volt az eszme evés. Viharverten és sakáltépetten várjuk, jöjjön hát a kitöltetés. Fizes, szent lélek, sok volt egy kicsit ez a bús, bolond, ingyen szerelem. Így megérkeztünk, s véres árnyékok cikáznak rózsás, pünköst reggelen. Ugye önöket is megdöbbenti ez a vers. Miről szólhat ez a vers? Hogy a kereszténység 2000 éve nem volt képes ezt a világot egy jottányit se megváltoztatni? Erről szól ez a vers. Hogy kitöltetett akkor a Szentlélek 2000 évvel ezelőtt, Jézus mennyben ölt után 10 nappal, és azóta eltelt 2000 év, és hol lett ez a világ keresztényibb, vagy jobb, vagy legalább valamiben is emelkedő? Meg tele van eszmékkel az agyunk, ige eszmékkel vagyunk tele, de mit valósítunk meg? Hol van a gyakorlat? És azért sok emberi küzdelemért kikap igazi fizetséget. De mondjuk, hogy fizes, mert csak a homokot nyaldassuk meg. Nincs emberhez méltó lakhatásunk, életünk, becsapnak bennünket, vagy magunkat csapjuk be. Döbbenetes sorok vannak. Buddha, Mózes, Jézus éltek velünk, igemálhákkal rakott az agyunk. Mindent tudunk, olyan okosak vagyunk. Aztán mégiscsak a homokot kapargatjuk meg azt eszegetjük, mert mire jutottunk mi ezzel a nagy bölcsességgel, meg ezzel a sok vallással, meg nem tudom én mivel. Becsületes, részeg, okos fejünk mindig másért fáj. Sok sorát nem is tudom igazán értelmezni, sőt, van olyan gyanúm, hogy Adi, habár a Bibliából sok mindent kiragadott, és nagyon mély benyomást tett rá, de a Biblia egészét nem értette. De szerintem tudni, hogy a Biblia egészét ki nem érti? Mindjárt válaszolok rá, de aki erre az Adi rejtélyére rá akar jönni, hadd ajánljak egy különleges tanulmányt. Egy evangélikus lelkész 50 évvel ezelőtt vette a fáradtságot, hogy Adi minden sorát elolvasta, és egy olyan káprázatos tanulmányt írt, a lelkész neve Vörös Veőreös Imre. Veőreös. Tehát több ő van benne, mint a Vörös Sándorban. Majd csak egy Veőres, de ez Veőreös Imre. A Isten Adi vallásos költészetében. Ez a tanulmány címe. Először a 60-as évek, tehát már jó 50 évvel ezelőtt jelent meg, elején jelent meg, és a Vörös Imrének itt megvan a megyei könyvtárban a Középpont felől. A Középpont felől című kötete, abban még az életébe berakta, és így ez nem egy folyóiratba porlatozik, most benn van egy kötetbe, Veőreös Imre a Középpont felől. Ha jót akarnak olvasni Adiról, részletesebb tárgyszerűt, tessenek elolvasni. Ott minden benne van, hogy nevelték, mi volt ez a kálvinizmus abban az időben, mennyire nem hittek már a kálvinisták a 19. század végén. És a fő tétele, amit bizonyít ebben a tanulmányban, hogy Adi mindig Istennel csatázik. Itt látjuk a Szentlélekkel is. Egy valaki hiányzik a költészetéből. Akiről pedig egy nagy verset írt, amikor azt mondta, Jézus poétám, szent alak,
én megtagadtalak. Tudom, hogy magasságba küldtek, s pályám grádicsát mégis sírva hágom, rúd bűn az én nyomorúságom. Jézus hiányzik a költészetéből. Mindig Istennel viaskodik, mint egy nagy fantommal, hogy az Isten adjon pénzt, lányokat, ugye? Tehát mindenhez a pénz, ugye a pénz nélkül se lány, se ital, se semmi. Borzalmas. A disznófejű nagyúr, mint egy bálványisten. Az Isten, mint a semmi, meg a nagy szethal hátán, meg szal. Döbbenetes képei vannak, hogy létlenül is leglevőbb. Ezt mondja Isten, hogy létlenül is leglevőbb, de különben ez a magyar költészetnek egyik fájdalmasan nagy sora Istenre. Ez van olyan, mint amikor a németek azt mondják, hogy a Nietzsche mit is mondott? Hogy az Isten meghalt. Mert miért mondta Nietzsche, hogy az Isten meghalt? Mert az embereknek nem az Isten kell. Nem az Isten halt meg, az Isten meghalt az emberek tudatában, mert az emberek más isteneket találtak ki. A pénzistenét, az élvezetistenét, a sikeristenét. Hát ezek az emberek istene. Az Isten, az igaz Isten, az meghalt. Már úgy ért, hogy az emberek tudatában. Ezzel fogom majd végezni egyébként pár percen belül a legnagyobb istenes verssel az Úr érkezése mellett az Istenhez hanyatló árnyékkal az előadást. De még a Vörös Imréhez visszatérve, ő azt mondja, hogy az Adinak kétségtelen nagy istenes versei vannak. Az egész költészetében a Biblia, mint egy fő motivisztikus erő jelenik meg. De Adinak nincs megváltás tapasztalata. Mint egy fél nemzedékkel később József Attilának, aki azt mondja, hogy nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba, fogadj fiadnak Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ilyen Adinál csak ez az egy vers van, ami ehhez közelít, és ezzel fejezném be az előadást. Ezt nem kérem, hogy tanulják meg, pedig ez is csak 24 sor, mert amit én nem tanultam meg, azt nem kérhetem, hogy tanulják meg. De ha valaki mégis azt mondja, hogy ez a 24 sor, ez még nagyobb annál, mint amivel kezdtem az előadást az Úr érkezése, akkor ez az Istenhez hanyatló árnyék, és itt a kedves Zsoltára a motto, mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem, és ide stova hányattatom, mint a sáska. Az ember ilyen gyenge. Fúj a szél erről, fúj a sáskát elsodol. Ennyi az ember. Sáska erő az ember, 109. Zsoltár. És a vers az Istenhez hanyatló árnyék így hangzik. Akaratomból is kihullasz, én akart vágyott Istenem, már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontás fullaszt. Üldöztetésimben kellettél, s kerestelek búszilajon, s már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Szent képzelés, örök hit balzsam, ki létlenül is leglevőbb. Meghajlok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarja. Megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem, mint az árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Ez azért nagy vers. Ez azért egy olyan, az egész eltékozolt élet után egy olyan számvetés, amiben tetszenek tudni, mit érzek, amikor mondja, hogy akarom, hogy hited akarjam, megüzzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyugszom. Akarom, felidéződik önöknek egy nagy zenemű. 100 évvel azelőtt írta Beethoven, amikor belevág a hatalmas krédó tételbe a Missa Solemnisben. Krédó, hiszen, miért kell ennyire, hogy hiszem? Nem természetes, amit hiszem? A modern embernek nem természetes a hit. És a mai ember
mivel messze van a hittől, úgy gondolja, hogy hithez valami gigantikus, nagy erőfeszítés, hogy hinni akarok, hát olyan, mint a mantrázás, nem? Ha százszor mondom, hogy hinni akarok, a végén ma hiszek. És ez ölt testet. Azt mondja, hogy akarom, hogy hited akarjam. Mi? Ezt Petőfi nem mert volna ilyet leírni. Akarom, hogy hited akarjam. Mi ez, hogy akarom, hogy hited akarjam? Hogy akarom, de nem megy. Akarom, de még mindig nem érem el. És akkor a versnek az a nagyszerűsége, mert azt mondja, megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem. Most van egy nagy sor, mert kockán van az élete. Adinak csodálatos nagy sorai vannak. Mondtam önöknek, van 50 nagy verse, azon kívül vannak nagy sorai. Például ilyen nagy sora, nézd, tüzes, daganat a szívem. És nincs, aki enyhet adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, és add, hogy lelohadjon. Ez nagyon nagy sor. Nagyon nagy sorok. De ez is nagyon nagy sor, mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik. Amikor szembesül azzal, hogy ez a nagy vitalizmus, ez a nagy élethabzsolás, ez a nagy életigenlés, hogy az élet, meg habzsolni az életet. Na de hova jut ez a nagy élethabzsolás? Az, hogy kockán van az életem, mint az árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, és mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másban. Igen, hát ez a magyar költészetnek az előbbi úrérkezéséhez hasonlóan nagyon nagy megnyilvánulása. Benne van egy eltékozolt élet, van benne egy riadt és szerencsétlen küzdelem, hogy hinni akarok, fölemelkedni akarok. És benne van egy bizonyos fajta belátás is, hogy nem szabad hinni senki másba. Kedves hallgatók, én nem tudom, hogy Ady Endre milyen ember volt, mert azt, hogy amit mondtam róla, az csak a külső dolog, hogy belül egy ember kicsoda, hogy a belül az ember a természetével azonos, a rossz szokásaival azonos, vagy van a természetünkön, meg a rossz szokásunkon kívül még valami, amire azt lehet mondani, hogy ez az ember, ez, ezt én nem tudom. Én nem a roncsról szerettem volna beszélni, én a ragyogásról, hogy mindig a roncsokba is beleütköztem, hát ne tessenek haragudni. Én minden év végén, karácsony és új év között leszavaztatom magamat, hogy az első 5 magyar költőbe kit helyezek, de azután, hogy veszem mindenkül az összes művét, és én az év végét azzal töltöm, ezt bevallom, hogy ez egy fényüzés, egy lukuluszi lakoma, hogy legalább Petőfit, Aranyt, Adit, Babicsot, József Attilát végigolvasom. Ez nem kis dolog, ez egy nagyon fárasztó dolog, de ezt csinálom egy olyan 10-15 éve, egyszer külföldön ért engem ez az időszak, és ott egész más kötetekből olvastam, hogy érdekes, hogy amikor a betűtípus is más, ez egy a filosz embereknek ilyen fényűző ünnepélyeik vannak, és az utóbbi pár évben a szavazat, hogy mire szavazok, az nagyon, hát az ember öregedésével nyilván az egy beáll, mert régen nem is szavaztam volna. Első nálam a magyar költészetben Petőfi. Az utolsó 5 évben, hogy sokkal több Petőfit olvastam, mint azelőtt 50 éve, meggyőzött arról, hogy Petőfi egy olyan elementáris, mély gondolkodói tehetség is, a vers formálásában pedig mindenkit ver, Aranytól addig József, Petőfit nem fogják megközelíteni. Tehát nekem az utolsó években szégyen szemre mondom, mert diákkoromban semmibe vettem Petőfit. Most azt mondom, hogy ez a 26 és fél évet ért ember, ez egy meghaladhatatlan. De ezt nem azért mondom, ezt azért mondom, mert végigolvasom, tehát a tartalmilag szembesülök. A második helyen mindig változás van, hogy hol József Attila van, hol Arany van, hol Vörös Marti van. De Ady mindig bekerül az 5 egyikébe. Mert hogy végigolvasom Adit, 0,0%-ban tudok vele rezonálni. Ezt is hadd mondjam el. Ady világa nem az én világom. Én kocsmába talán életemben egyszer vagy kétszer voltam, ilyen lumpolásokban soha, újságírók
újságírókkal ugyan tartottam kapcsolatot, meg én is voltam, amikor stilizáltam, de az egész újságíró világ nekem ugyanolyan idegen, mint a tévés világ, vagy a nem tudom én milyen világ. Tehát nem tudok ebbe a bőrbe belehelyezkedni, de azt el kell, hogy ismerjem, hogy Adinak valami olyan a verseléséből, a megszólalásából fakadó nyelvi tehetsége van, és közben erre úgy reflektál, hogy csak az Undor órájában című verséből idézzek, azt mondja, egy-két szegény íródiák sose állított meg még sorsot, és népeket veszélytő titkos törvényes nagy tragédiát. Íródiáknak. Hát most költőket bolondnak tartják, egy-két szegény íródiák sose állított meg még sorsot. Tehát hiába beszélnek a költők, magyarán senki nem kíváncsi rájuk. Ja, haláluk után persze mindenkit fölvisznek a mennyekbe, és hogy ilyen meg olyan nagy. Tehát érezte ő ennek az egész tragédiának a gyökerét is. Ennek ellenére végig kitartott az írásban. Neki volt mondani valója, nagyon mély mondani valója, azt már nem mondom, hogy összefüggő mondani valója volt, de olyan ráérzéses, koppanásos, hogy mondta Pilinszky, hogy mondatai oda estek, ahova puffantak, de volt hova esniük, és volt, mint puffanniuk. Ezt el kell ismernem mindig Adiról. Világa nem az én világom, de hogy nagy költő volt, szerette Isten igéjét, és hogy a verseiből azért átsüt egy Istenre való vágyakozás, hogy nem szabad hinni senki másba. Egy valakibe lehet hinni, aki rászolgál arra, hogy higgyünk benne. Ha van kérdésük, 10 perc után várom a hozzászólásokat. Köszönöm a figyelmet.

Szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalmunkon. Kós István vagyok, belgyógyászként dolgozom a megyei kórházban, és hobbiból a orvosi hivatásom mellett, illetve annak kiegészítéseként az életmóddal kapcsolatosan búvárkodok, és próbálom az ismereteimet megosztani másokkal, illetve ez nem csak elméleti jellegű próbálkozás nálam, hanem gyakorlatban is megpróbálom megvalósítani azokat az elveket, amiket hiszek és vallok. Nem csak a saját életemben, hanem családom életében is, és minden olyan ember életében, akivel kapcsolatba kerülök, próbálom ezt megértetni, ennek a fontosságát. A mai és a két hét múlva lévő eladás korunk betegségeiről szól. Én javaslom, hogy akik esetleg hátul ülnek, azok kicsit jöjjenek előrébb, mert lesznek olyan ábrák, amiknek a feliratai apróbbak, és nehezebben fogják tudni elolvasni. Nem tudtam sajnos hátrébb tenni a kivetítőt, de azt hiszem, hogy kicsit közelebb jövő mindenki láthatja. Tehát korunk betegségeinek a megelőzéséről szeretnék most beszélni, és itt most nem orvosi szempontból szeretném ezeket a dolgokat elmondani, hanem kicsit saját magamat kívülről szemlélve sokszor

kialakulásában körülbelül ugyanazok a tényezők játszanak szerepet, ezért ezeknek a gyógyítása is ugyanazzal a sémával, ugyanazzal a módszerrel történik. Most az első előadásom a rákbetegségről fog szólni, nyilván a teljesség igénye nélkül néhány érdekességet szeretnék önök elé tárni ezekben a percekben. Igyekszek néhány olyan dolgot elmondani, ami érthetőbbé teszi azt, hogy a következő előadásban majd milyen megoldásokat fogok javasolni ezeknek a betegségeknek a kezelésére. Azt is előre bocsájtom, hogy a kezelés az minden betegségre egyfajta terápia szolgál. Ez az egyfajta, ez annyit jelent, hogy rendkívül egyszerű dolgokat kell csak megvalósítanunk az életünkben. Ugyanúgy, ahogy az ember megvásárol egy műszaki eszközt, egy televíziót, vagy legyen az autó, vagy bármi más, kapunk hozzá egy használati utasítást. Az emberhez is van egy használati utasítás, amit sajnos nem veszünk figyelembe, és ennek az elmulasztásával a garancia elvesztése is együtt jár. Tehát aki a használati utasításban leírtakat nem veszi komolyan, és nem valósítja meg, az azzal számolhat, hogy az eszköz előbb-utóbb tönkre fog menni. Úgyhogy ez a néhány elv, amit majd mondom, a következő előadáson fogok majd elmondani, ezek arra szolgálnak, hogy gyakorlatilag minden betegségre megoldást találjunk, és megoldásként is valósíthassuk meg mindannyiunk az életünkben. Korábbi előadásaim során, pontosabban az előző előadásom kapcsán találkoztam egy hölgyel, aki véletlenül kertész volt, és adódott rögtön a kérdés felé, hogy tessék már nekem megmondani, hogy mi kell ahhoz, hogy egy növény egészségesen éljen, és jól fejlődjen. És akkor szépen sorba vettük, hogy hát persze, hát kell neki egy jó termőtalaj, egy jó táplálék, ugye, kell neki megfelelő mennyiségű folyadék, víz, kell megfelelő napsütés hozzá, hogy táplálkozni tudjon a napenergiájából is, nyilvánvaló egy kellő szellőzés a virágházba, és ilyen apró egyszerűségek. És hát ha az ember ezt átgondolja, akkor tulajdonképpen a mi életünkhöz is tulajdonképpen ilyen egyszerű dolgokra van szükség, mindössze annyira, hogy legyen egészséges táplálékunk, mi is igénybe vessük a napfényt, a megfelelő levegőt, a vizet. És még egy fontos dolog, ugye, ami a kertészetben is előfordul, és ha hallottak róla, talán csodálkoztak is, én magam legalábbis csodálkoztam rajta, amikor azt mondták, hogy történtek ilyen kísérletek, hogy letettek két cserép virágot, és az egyik cserép virágot csak úgy rutinból meglocsolgatták, a másik virágot pedig úgy igazából szeretgették, kedvesen dédelgették, és azt tapasztaltak, hogy az a virág, amit ilyen kedvesen dédelgetve ápolgatnak, azok sokkal jobban fejlődnek. Hogy miért, ezt nem tudom megmondani, de úgy tűnik, hogy a szeretetnek is van egy ilyen jótékony hatása. No hát, körülbelül ilyen egyszerű dolgokról lesz majd szó a következő adásban, úgyhogy azért mondom ezeket el, hogy egy kis figyelemfelkeltés legyen, és remélem, hogy a következő alkalommal is eltetszenek jönni, és még jönnek mások is. Ők ugyan erről lemaradnak, de a megoldást azt ők is fogják majd hallani. No, akkor fogjunk bele, és akkor nézzük meg, hogy mit is kell tudnunk a rákról, de előtte engedjék meg, hogy hát Edison ő nem mai ember volt, hanem régi ember volt, és köztudott, hogy nem orvos volt, hanem műszaki területen dolgozott, és ő így jósolta meg az orvosoknak a jövőjét, hogy az orvos a jövőben nem gyógyszert fog adni, hanem érdekelté teszi betegét az emberi testről való gondolkodásban, a megfelelő táplálkozásban, továbbá a betegség okának megértésében és a betegség megelőzésében. Amikor ezt elolvastam, akkor azt mondta, hogy na hát de jó, hogy ilyeneket már leírtak a század első felében is, mert erre lenne tulajdonképpen a manapság szükség, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy hogyan is áll az ő szervezetük, mire van szükség ahhoz a szervezetnek, hogy egészségesek legyenek, és hogyan tudjuk tulajdonképpen a bajainkat megelőzni. Ha ezt az ábrát látják, akkor hát sokan azt mondják, hogy hát badalság, hát hol van ilyen, 930 év és 950 év. Én nem tagadom, én hitben élő ember vagyok, és számomra a Biblia igazságai azok ma is érvényesek. Ugye a Bibliában leírták azt, hogy Ádám 930 évig élt, Noé is 950-ig voltak, ugye náluk idősebbek is, ugye ma úgy mondjuk, hogy Matuzsálemi kort éltek meg az emberek, Metusélak még ennél is idősebb kort ért meg, de ahogy látjuk, hogy az időben haladunk előre,
de a

közeledünk a mai kor felé, hát Dávid király esetében már a mai életkornál tartunk. És hát ha ezt komolyan veszik, akkor el lehet azon gondolkodni, hogy vajon milyen okok vezethettek oda, hogy ugye 900-nál hosszabb életidő után, hogy is juttunk el a 70-es életévig. Hát ugye nem nehéz a dolgot megfejteni, akinek van pici bibliai ismerete, sőt nem is kell nagy bibliai ismeret hozzá. Tudjuk, hogy ugye Ádám és Éva kezdetben ugye örök életre volt számva, de aztán ugye a fránya almoda került, amit megettek az Úr tiltásának ellenére, és hát ugye a bűneset volt az, ami megindította ezt a lejtőt, és eljutottunk ide, hogy a bűnös ember miután saját önző szándékait kívánta mindig megvalósítani, hát 70 éves koráig él csak manapság is. De itt vannak azok a fontos betegségek, ugye, amiről beszéltem. Ha megnézzük, hogy manapság az emberek miben halnak meg, akkor tetszenek látni, hogy ugye nagy részt még manapság is a keringési rendszer betegségei a vezetőhalálok, de emellett ugye a rákos megbetegedések okozzák a másik nagy szeletét ennek a körnek. Ugye vannak ugye egyéb halálokok, ugye ezek lehetnek fertőző betegségek, balesetek és a többi, de a két nagy szeletet ugye ez a két betegségcsoport teszi ki. Ezért is mondtam azt, hogy ezekről együtt szeretnék beszélni. Nyilván a mai alkalom az rövid erre, de majd a következő alkalommal ki fogunk térni a további részletekre is. Ha egy kicsit megnézzük azt, hogy is állunk mostan a rákkal. Évente világszerte több mint 12 millió rákesetet regisztrálnak, és ebből 7,5 millió körüli haláleset is származik. Előre tervezések szerint, vagy statisztikákat latolgatva, ez a szám ez 2030-ra jelentősen megemelkedhet. Azt mondják, hogy a halálesetek száma elérheti a 17 milliót, illetve a frissen diagnosztizált betegségek esete az meg háromszorozódhat. Ezek elég riasztó adatok, azt gondolom. Magyarországon ma körülbelül 500 ezer diagnosztizált rákbeteg van, akiről tudunk, nyilván vannak olyanok is, akikről nem, de ennyi van körülbelül nyilvántartva, és megnézhetjük azt, hogy ugye Európában és a világban, ugye Magyarország körülbelül rák vonatkozásában milyen statisztikai helyet foglal el. Ugye láthatjuk itt, hogy a férfiak esetében a rák előfordulása 100 000 lakosra vonatkoztatva mennyi. Hát Magyarország itt világviszonylatban ugye felülről 1-2-3-4-5. Helyen van. Aztán megnézik a hölgyek esetében, hogy hol állunk. Hát a hölgyek esetében ez kicsit talán jobb. Itt a sornak a második, egyszer utolsó harmadában helyezkedünk el. Itt 100 000 lakosra 235-236 eset jut. És ha megnézzük azt, hogy a halálozásban hogy állunk, akkor itt viszont már sokkal rosszabb a helyzet. Itt láthatjuk, hogy hát nem sok ország áll nálunk rosszabb helyen, nevezetesen csak Mongólia a férfiak esetében, illetve a hölgyek esetében, hát ott a dobogóra ugyan nem jutunk fel, de világviszonylatban nagyon jó helyen állunk, a negyedik helyen. Hát ezek elég aggasztó adatok. Ha ezt látjuk magunk előtt, akkor azt gondolom, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy is álljunk ez a rák kérdéshez. Ha egyáltalán az a fogalom hangzik el, hogy rák, akkor egy ilyen tudományos jellegű megfogalmazást hoztam, hogy mi is a rák tulajdonképpen. A rákbetegség, a közös rákbetegségre közösen az jellemző, hogy egy sejteknek egy szabályozatlan szaporulata alakul ki, és a különböző biológiai szövetekbe azokra terjedni képes a rák. Ez lehet közvetlenül úgy, hogy a környezetére terjed, ilyen invázív jelleggel, vagy pedig áttétek révén, ugye, ami lehet nyirokárammal, vérárammal közvetítve, a szervezet távoli részébe is eljuthat a rákos folyamat. Most ezt a kontrollálatlan növekedést a szervezetben lévő örökítő anyagnak, a DNS-nek a hibái okozzák, amit tulajdonképpen mutációk hoznak létre, amely mutációk a sejt ciklus szabályozásában vesznek részt. A sejt ciklus alatt értjük azt a folyamatot, ami egy sejt osztódásától, egyik sejt osztódásától a másikig eltelik. Tehát magyarul, amikor az egyik sejtből születik egy másik, a kettő között eltelik egy folyamat, mondjuk azt, hogy sejt újjászületésnek a folyamata, ennek vannak különböző ciklusai,
és a ciklusoknak bizonyos pontjában részt vesznek bizonyos szabályozók, és ezeknek a problematikája tulajdonképpen az okozhatja a rákos folyamatokat. Most ahhoz, hogy egy rák létrejöjjön, az általában több mutációra van szükség. Na most, hogy mi okozhatja, arról is lesz majd szó, de genetikus és környezeti tényezők együttesen szoktak általában a rák kialakulásához vezetni. Ugye itt láthatjuk ezt a sejtciklust, hát angol az ábra, de nem is ez a lényeg, hogy angol az ábra, hanem a lényeg az, hogy a sejtciklusnak több fázisa van, itt 1, 2, 3, 4 fázis van feltüntetve, tehát amíg egyik sejtből lesz egy másik sejt, és itt van a sejtciklus során ez a 1, 2, 3, 4 pont, ezek úgynevezett ellenőrzési pontok. A szervezetünk egy nagy biztonsággal megalkotott rendszer, ami igyekszik saját maga öngyógyítása révén a hibákat kiküszöbölni. Éppen ezért több ilyen ellenőrzési rendszer van beépítve. Most, ha ezek az ellenőrzési rendszerekben valami hiba történik, akkor előfordulhat az, hogy a sejt nem, illetve a sejtnek az örökítő anyaga hibásan fog reprodukálódni, és ez a hibás reprodukálódás, ez aztán egy ellenőrzetlen tovább szaporodásba fog tovább menni. Mi lehet a sorsa egy ilyen betegsejtnek, hogyha képződik egy betegsejt? Három dolog történhet vele. Az első dolog az, hogy be van építve egy olyan védelmi rendszer a szervezetünkben, hogy elpusztítja ezeket a betegsejteket. Ezt úgy hívjuk, hogy programozott sejthalál, apoptózisnak idegen néven. Ha ez a folyamat megvan, akkor ez az egyik lehetősége arra, hogy ezek a sejtek, ezek a szervezetből kikerülhessenek, és nem alakul ki ebből egy kontrollálatlan osztódás a későbbiekben. A másik lehetőség az, hogy a szervezet leállítja ennek a sejtnek a további osztódását, és mint egy ilyen fagyasztott állapotba kerül ez a sejt, tehát nem fog tudni tovább szaporodni. A harmadik lehetőség pedig az, hogy vannak bizonyos öngyógyító mechanizmusok, amik kijavítják ezeket a génhibákat a szervezetünkbe, és ezáltal újra megteremtik az egészséges sejtosztódásnak a lehetőségét. Tehát ez a három folyamat van. Nem tudom, hogy hallott-e már valaki a telomerekről, ha nem, akkor elmondom, hogy micsodák a telomerek. A telomerek, hogy az emberi kromoszómák, hát ez most éppen egy ilyen alakú kromoszóma, de hát mondjuk képzeljünk egy ilyen X alakú kromoszómát, és olyanok is vannak. Tehát a kromoszómáknak a végén levő kis sapkák. Itt ezt, ha tetszenek látni, akkor ilyen sárga megkülönböztető színnel van feltüntetve. Ezek a telomerák védik a kromoszómákat a különböző károsodástól. Azt kell tudnunk, hogy ezek a telomerák, ezek bizonyos szekvenciákból épülnek fel, a telomeráknak a végeit nagyítottam itt ki, vagy nagyította ki az ábra, és ezek a telomerák, ezek ismétlődő szakaszokból állnak. Miért fontos az, hogy ismétlődő szakaszokból állnak? Azért fontos, mert a szervezetünk úgy van megalkotva, hogy minden egyes ilyen genetikai oszlás során, amikor a kromoszóma állományunk osztódik, akkor ezekből a telomerákból egy pici szakasz a végéről mindig valahogy lemarad. A szervezetünk ezt nem reprodukálja tovább, hanem pici darab ez mindig leesik belőle. Körülbelül egy 50-100 darab esik le ezekből a telomerák, vagy a kromoszóma végekből. Na most, ha ez a folyamat ez olyan szintre jut, hogy elfogy a végéről a telomera, és már a kromoszómának az örökítő részére menne át tulajdonképpen ez a kopás, általában szokott itt lenni a kromoszómáknak a telomer mögötti szakaszán egy ilyen ellenőrzési pont. Ha azt elérni a folyamat, akkor ezt meg tudja állítani ez a pont. De, hogy ez ne így menjen továbbiakban, hanem egy védelmi rendszer legyen arra vonatkozóan, hogy ne kopjanak el ezek a telomerek a sejtosztódások során, van egy enzim a szervezetünkben, amit úgy hívnak, hogy telomeráz enzim. Ez a telomeráz enzim hivatott arra, hogy ennek a kromoszóba végnek a kopásait kijavítsa. Tehát normál körülmények között a telomeráz enzim ezt a kromoszóma vég kopását, ezt mindig kijavítja. Na most, ez azért fontos, mert hogyha van egy telomeráz enzim, ami ezt kijavítja, akkor tulajdonképpen a sejtnek az előregedését, az elkopását ezt mindig meg tudja akadályozni. Na most a ráksejtek huncut módon ezzel a telomeráz aktivitással rendelkeznek. Normál körülmények között a szervezetünkben a sejteknek csak egy része
nevezetesen az ivarsejtjeink, illetve az úgynevezett ős sejtek a szervezetben, azok rendelkeznek erős telomeráz aktivitással, tehát amelyek fokozott szaporodásnak vannak kitéve. Egyébként a többi sejtünk a szépen előregedik, úgy, ahogy kell. Most ez volt az a vezér gondolat, amin aztán elindultak a kutatók, és elkezdtek azon gondolkozni, hát jó, van ez a telomeráz enzim, és ezzel, ha ezt a kopást meg tudjuk állítani, akkor lehetséges az, hogy az emberi életet is véglegessé tudjuk tenni, tehát minden elkopott sejtünket meg tudunk javítani. És majd rá fogok térni a következőkben, hogy hova is jutottak ezzel, de a rák vonatkozásában viszont azt kell, hogy elmondjuk, hogy a rák sejteknél az egyébként telomeráz aktivitással nem rendelkező normál sejtek, hogyha rákosan elfajulnak, akkor a telomeráz enzimünk aktiválódik. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ezzel, hogyha a telomeráz enzim aktiválódik egy rákos sejtben, akkor ennek a rákos sejtnek az élet idejét korlátlanul meg tudja szaporítani. Tehát mivel megvan a javító folyamat a telomeráz aktivitással a rákos sejtekben, ellentétben egyébként, hogyha nem lenne rákos a sejtje, akkor nem lenne ilyen, ezzel a rákos sejtek korlátlan ideig tudnának szaporodni. 2009-ben, pontosan a telomeráz enzim kutatása kapcsán, ez a három kutató, két hölgy és egy úr, kapták meg az orvosi Nobel-díjat azzal kapcsolatosan, hogy kifejlesztették, illetve elkezdték kutatni a rák és a telomeráz enzim kapcsolatát. Ugye az a feltételezésünk, hogyha tudjuk, hogy ez a telomeráz enzim ez ott van a rák sejteken, és ez aktív, akkor ha ezek ellen esetleg tudnánk kifejteni valami olyan speciális anyagot, ami ezekhez az aktív telomeráz enzimekhez hozzákötődik, vagy a telomerekhez, a rákos sejtek telomerjeihez, akkor meg tudnánk akadályozni, hogy ők tovább szaporodjanak. Nyilván ez a folyamat, a kutatás folyamata még az elején tart, de már magáért ezért az ötletért, hogy ezen a vonalon el lehet indulni, orvosi Nobel-díjat kaptak ezek a kutatók. Na most ezután a kicsit talán bonyolultabb vagy nehezebb rész után most menjünk át a gyakorlati részre. Nézzük meg, hogy tulajdonképpen a daganat kialakulásában, ezeken a folyamatokon kívül, ugye valóságban melyek azok, amik megfoghatók és tulajdonképpen szerepet játszanak benne. Hát vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk változtatni, ugye bizonyos genetikai adottságaink, amiket körülbelül 5-10%-ra tehetünk a rákos betegség kialakulásánál, bizonyos környezeti hatások, itt elsősorban a sugárzásokra, az ionizáló sugárzásokra, UV-sugárzásokra gondolok, de vannak ám komoly tényezők, amelyeket befolyásolni tudunk az életünkbe. Ezek a táplálkozás, ugye ezzel összhangban ugye a testsúly, a mértékletes életmód, ami ugye elsősorban az élevezeti szerekre, életvitelekre vonatkozik, majd a vírusok kapcsán erről is mondok néhány szót, ugye a mozgásszegény életmód, a pihenés és az alvás viszonya a rákbetegséggel, és a stressz az, amiket egy kicsit most néhány mondatban átbeszélnénk, és ezeken keresztül világítanám meg, hogy mi is az, ami a rákhoz vezethet. Mit is tudunk a táplálkozás és a rákos betegségek kapcsolatáról? Ugye látjuk, hogy a rák miatt bekövetkező halálesetek mindegy 1/3-áért, azt mondják a tudósok, táplálkozási tényezők tehetők felelőssé. Tehát nem mindegy, hogy mit eszünk, mert ha rosszul táplálkozunk, akkor mondjuk 30% valószínűségünk lehet arra, hogy rossz táplálkozás kapcsán rákosak legyünk. Ugye az vagy, amit megeszel. Ugye itt tovább visszük egy kicsit a statisztikát, mert ugye már nem csak a helytelen táplálkozást, hanem a ezzel összefüggő elhízást is hozzáveszük, és akkor már 46%-ra növekszik a halálokok száma. Ha ezt összevetjük azzal egy tudott, erős rákokozó tényezővel, a dohányzással, annak csak 31% a felelőssége a halál statisztikában, a rákos betegek esetében. Tehát egy kövér elhízott ember, nek elég nagy valószínűsége van arra, hogy rákbetegségben szenvedhessem. Nézzük meg egy európai felmérést, ami azt mutatja, megnézték, hogy különböző manapság divat az ételeket csinosítani, szebbé, ízletesebbekké tenni, és ugye ehhez különböző adalékanyagokat, ízjavítókat, állományfokozókat, színezékeket használnak, és megnézték, hogy hát igen, ám akkor a táplálékainkban körülbelül mennyi lehet ezeknek az aránya. És a felmérés adatai szerint évente körülbelül 10 kg-nyi vegyszert eszünk meg, ami nem táplálék, hanem csak ilyen haszontalan szervezetre káros,
Ugyan azt mondják, hogy nem káros, de hát én nem vagyok abban biztos, hogy ez a rengeteg vegyszer, amit megeszünk, ez egy abszolút mértékben nem okoz valami problémát a szervezetünkben. Amiről tudjuk, hogy komoly problémát okozhat, az a fokozott zsírfogyasztás. Ez megnöveli az emlő és a vastagbélben kialakuló rákoknak az előfordulási arányát. Ugyancsak nagyon fontos dolog, hogy a úgynevezett finomított szénhidrátoknak a fogyasztása, tehát ezek alatt azt a szénhidrátot értem, amit ugye a fehér cukorban, édességekben, fehér tésztákban fogyaszt el az ember, ezekről kimutatott, hogy azok a hölgyek, akik ilyen finomított szénhidrátokból bőségesen fogyasztanak, azoknál az emlőráknak a kockázata a duplája azokénak, akik nem esznek ilyen úgymond cukros ételeket. Aztán egy tanulmány volt, amiről majd ezután a diután fogok majd mesélni, a Kína tanulmány, ami az állati fehérjék szerepét tisztázza, illetve azokról ad jelentős információt a rákbetegség kapcsán. A C-vitamin, illetve a savbázis egyensúly szerepét szeretném még kihangsúlyozni. Azt tudjuk, vagy nem tudom, hogy tudják-e, hogy az ember az nem képes C-vitamint szintetizálni, az állati szervezeteknek a zöme, mondjuk a majom, meg talán a tengeri malactán, ők azt hiszem, hogy nem tudnak ilyet szintetizálni, az ember sem. Tehát nekünk arra van szükségünk, hogy ezt kívülről vigyük be. A C-vitaminnek rendkívül fontos szerepen van, sok enzimatikus folyamatot segítenek. Tudjuk azt, hogy erős antioxidáns hatásai miatt, ugye a daganat képződésben szerepet játszó szabad gyököknek a semlegesítésében és ezek a gyökfogók, úgymond C-vitamin antioxidánsok, ezek szerepet játszanak. Tehát a C-vitaminnek is nagy szerepe lenne. Megvizsgálták azt, hogy mondjuk, ha az ember is súlyra vetítjük át, mondjuk egy 70 kilónak tekintünk egy embert, akkor megnézték azt, hogy mondjuk nyúl vagy kecske, ha arányosan 70 kilós lenne, akkor ő mennyi C-vitamint szintetizálna. Mit tetszenek gondolni mondjuk egy nyúl vagy kecske kategóriájú állat, mondjuk ha 70 kilósra hizlalnánk, akkor mennyi C-vitamint tudna szintetizálni. Ugye ezt csak azért kérdezem, mert azt mondják, hogy ugye a nagy mennyiségű C-vitamin fogyasztása nem jó a szervezetünknek, mert úgyse tudjuk felhasználni, úgyis ha meg elfogyasztjuk, akkor a vizeletünkkel kimegy, és ugye nagyon alacsony szinten, olyan 50-100 mg-ban határozzák meg az orvosi folyóiratok, illetve szakkönyvek a napi ajánlott C-vitamin bevételi mennyiségét. Ha nem csigázom tovább az érdeklődést, tehát egy ilyen kecske mondjuk 13 gramnyi, tehát nem milligram, hanem 13 gramnyi C-vitamin tudna szintetizálni, ami hatalmas mennyiség, ugye az embernek ajánlott ugye 50 meg 100 milligramhoz képest. És emellettük ragyogóan megélnek és megvannak. Tehát, és általában az állatvilágban ugye a napi szintetizált mennyiség az több gram. Nagyon, nagyon fontos dolog a savbázis egyensúlynak a megléte. Ugye a normál testnedveinknek a pH-ja 7,36-7,4 közötti. Nagyon fontos az, hogy ez így is maradjon. Ha eltolódás van bármilyen irányban jelentősebb mértékben, akkor az anyagcsere folyamataink nem mennek jól végbe. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a rákos folyamatok a savas közeget szeretik. Tehát éppen ezért nagyon fontos az, hogy a szervezetünket a lugos tartományba tartsuk, ezáltal ugye azt az alapfeltételt, ugye, ami a rákos sejteknek a jó életvitelét biztosítja, tehát a savas közeg, ezt el tudjuk kerülni. Azt, hogy hogyan tudjuk majd a savas hatást elkerülni, azt majd legközelebb fogom elmondani. De most térjünk át a Kína tanulmányra. Ugye mi is volt ez a Kína tanulmány? Hát a régi szocialista világnak azért voltak áldásos dolgai is, különösen Kínában. Az idősebbek biztosan még emlékeznek erre a névről, hogy Chuan Lai. Hát ő is egy nagy kínai vezetők egyike volt, aki sajnos rákbetegségben szenvedett, a 70-es években volt valamikor, és hát miközben ő vívódott betegségével, hát elgondolkozott azon, hogy hát mi is vezethet arra, hogy egyáltalán ez a rákbetegség kialakul, és hát utasításba adta, hogy tessenek megvizsgálni Kína lakosságát, hogy hát nézzük meg, hogy hogyan táplálkoznak, milyen szociális viszonyok között élnek, és egyáltalán az életmódját Kínának térképezzük fel, és ebből vonjunk le valami következtetést. És hát 880 millió embert vizsgáltak meg. Azért ez nem kis szám.
És már a 80-as évek elején tartunk, amikor már Csuhenlaj meghalt, és utána ezt a megkezdett vizsgálatot az érdekes eredményekre való tekintettel kicsit nemzetközivé próbálták tenni, és amerikai tudósokkal karöltve, hát kicsit nagyobb körben kezdték ezt a 880 milliónál sokkal nagyobb körben nem lehetett, de ugye megpróbálták nemzetközivé tenni ezt az egész vizsgálati rendszert, és megpróbáltak állatkísérleteket csinálni, ilyen-olyan módon a vizsgálat eredményét megpróbálták igazolni vagy elvetni. És a vizsgálatnak a vezetője, ez a dr. Colin Campbell professzor volt, aki aztán egy könyvben le is írta ennek az egész vizsgálatnak a menetét és az eredményeit. Csak néhány villanást a vizsgálatból, aminek ugye az volt a kiindulásnak a feltételezett alapja, hogy hát mivel a kínaiak nagy része azért szegény sorban él, nem eszi túl magát, tehát nem egy túltáplált népség, valószínűleg, hogy a szegényebbek körében gyakrabban fordul elő a rák. Aztán, hogy elkezdtek vizsgálódni, és jöttek az eredmények, hát rájöttek, hogy nem így van, hanem azt tapasztalták, hogy a jólétben élő kínaiak, akik bőségesen táplálkoznak, esetleg még túlsúlyosak is egy kicsit, azoknál gyakoribb a rák. És akkor elkezdtek nézelődni, hát keressük meg azt a közös vonást, ami ezeknél az embereknél azonos lehet, és így jutottak vissza oda, hogy nem mindegy, hogy mennyi fehérjét fogyasztunk. A Kína tanulmánynak ugye ez volt az egyik konklúziója, most elmondom a végét, hogy nem mindegy, hogy mennyi elsősorban állati fehérjét fogyasztunk. Állatkísérletekben próbálták ezt úgy százalékosan is megnézni, hogy mi az a fehérjemennyiség, amivel mondjuk jól járunk, és mi az a fehérjemennyiség, ami egyértelműen káros. És egyáltalán, hogy ez minden fehérjére vonatkozik-e, vagy konkrétan csak az állati fehérjékre. És vettek egy olyan toxint, a úgynevezett aflatoxin nevezetű anyag, ami egy tudott májkárosodást, illetve májelrákosodást okozó anyag, és ezt adagolták egerekben, aztán patkányoknak, de többfajta állatkán megnézték ezt is, aztán többfajta más anyaggal is, de most ezt mondanám el, ezt a részét a vizsgálatnak. Tehát az aflatoxinnal kezelték az állatkákat, és azt nézték meg, hogy az aflatoxinnal kezelt állatokat, hogyha kevés fehérjével etetik, akkor mi lesz velük, és ha sok fehérjével etetik, hangsúlyozom, itt állati fehérjéről volt szó, ha ezzel etetik őket, akkor melyik csoport járt jól. Mit tetszenek gondolni, melyik járt jól? Az, amelyik kevés fehérjét fogyasztott. Tehát ezt százalékosan is bemérték, hogy ahol 5%-ot nem haladta meg az állati fehérjék mennyisége a táplálékban, azoknál az egyedeknél a rák vagy nem alakult ki, vagy ha már kialakult a rák, akkor nem fejlődött tovább. Ellentétben a másik csoporttal, akiknél 20% vagy azt meghaladó volt a fehérjebevitel aránya, azoknál egyértelmű volt az, hogy ezek rosszul jártak, ezek mind rákos betegek lettek. Hát körülbelül ez volt a konklúziónak az egésznek, és mindezt állati fehérjével megismételve ezt az eredményt nem kapták. Tehát az állati fehérjéket, hogyha sokat adtak belőle, akkor sem látták ezt, hogy a rák kialakulása, illetve továbbfejlődése szempontjából ez pozitív lenne. Na most manapság olvastam olyan cikkeket, akik támadják ezt a fajta elképzelést, de valahol ott az aranyigazság, amit az előbb is jöttem, hogy sem a túlzott szénhidrátfogyasztás, sem a túlzott zsiradékfogyasztás, sem a túlzott állati fehérje bevitel, ezek nem befolyásolják pozitívan a rákbetegséget, illetve annak kialakulását, inkább ezeket elő is segítik. Tehát valahol a mértékletesség az itt jön elő, hogy majd ezt is majd legközelebb el fogom mondani, hogy hogyan kell megválasszuk azt, hogy milyen táplálékokat, milyen arányban fogyasszunk ahhoz, hogy mindenfajta ilyen jóléti betegséget elkerüljünk. Na most még egy vizsgálat eredményt szeretnék bemutatni, ez egy kicsit már későbbről van, de hát még ez nem a mai kor, illetve mai kor csak már ugye 1999 nem most volt. Ez az angol orvosi hetilapban, folyóiratban jelent meg, a British Medical Journalben, és itt azt vizsgálták, hogy a főbb rákféleségeknél a táplálkozásnak milyen rizikótényezői vannak. Hát aki hátul van és nem lát, azoknak elmondom, hogy itt fel vannak sorolva a daganatok, a vastagbél, a végbélráktól, a májrákon át, a prostata,
mély nyakrákon keresztül, és azt vizsgálgatták, hogy melyek azok az ételek, itt ételekre, nem tápanyagokra voltak kíváncsiak, kimondottan ételekre, amelyek pozitívan befolyásolják a rákokat, illetve amelyek negatív irányba befolyásolják a rákokat. És látható, hogy amik növelik a rákok kockázatát, azokat olvasom, hogy vörös hús, feldolgozott hús, alkohol, sült hús, só, pálcolt, tartósított hús, alkohol, alkohol. Tehát ez egyfajta sor, ami a rákos betegség kialakulásának bizonyított oka lehet, illetve vannak olyan tényezők, amik csökkentik a kockázatot, ezek a zöldség, élelmirost, zöldség, gyümölcs, C-vitamin, E-vitamin, zöldség, gyümölcs, zöldség, gyümölcs. Tehát ez is valahogy azt a vonalat erősíti, amit az előbbiekben is tetszettek hallani, hogy valahol az állati fehérjékkel, legalábbis a mértéktelen fogyasztásukkal baj lehet, és ezekkel szemben rák vonatkozásában biztosan előnyösek a növényi jellegű tápanyagok. Hát ha már a mértékletességről volt legalábbis egy mondatban szó, akkor ugye hát ezt is át kell, hogy nézzük egy kicsit, hogy az alkoholnak mondjuk milyen összefüggése van. Tudjuk, az alkoholról tudjuk azt, hogy ugye elsősorban komoly májkárosító hatása van, ezt tudjuk, de azt sokan nem tudják, hogy például a szájüregi rákok, garatrákok, a gégerákok kialakulásában, a ráknak a kialakulásában fontos szereppel bír az alkohol is. Dohányzás. A dohányzásról is elsősorban mindenkinek a tüdőrák jut eszébe, de nem elhanyagolható szerepe van ennek is a szájüregi gége rákok mellett, ugye ez természetes, hogy itt megy le a füst, de azt nem gondolnánk, hogy mondjuk nyelőcsőrák, és újabb kutatások szerint a bélrákok esetében is oki szerepe lehet és kimutatott a dohányzásnak. Na most én a mértékletességhez tüntettem fel az ábrákba a különböző vírusoknak a szerepét, ugye azt tudjuk, hogy van egy sor olyan szexuális úton terjedő vírus, ugye, mint a humán papilloma vírus, ugye, méhnyakrák. Ugye ez is azoknál gyakoribb, akik váltogatják a szexuális partnereiket, azoknál sokkal gyakrabban fordul elő a papilloma vírus fertőzés. Aztán a HIV fertőzés, ugye ezt tudjuk, hogy az AIDS szintén ilyen kóroki szereppel bír, ugye a HPV vírusnál a méhnyakrák, ugye a HIV vírusnál ugye a kaposi féle szarkóma, a méhnyak és egyéb rákok, aztán a hepatitis B-nél a májrák, vagy BSC-nél a májrák, ezeknek a kóroki szerepe kimutatott. Nem tüntettem fel az ábrára, mert tegnap olvastam véletlenül, hogy ennek a humán papilloma vírusnak szerepe lehet azonban még manapság a szájüregi rákok kialakulásában is. Hát sokan azt feltételezik, hogy ebben is talán a szexuális szokások aberrációjának van szerepe. Egy biztos, ugye, hogy a szájüregi rákok manapság jelentős számban növekedtek Magyarországon. Korábbiakhoz képest 2,5-3-szorosára nőtt ezeknek az előfordulási aránya. Víz. Hát ki gondolná, hogy a víztől is lehet rákos betegséget kapni? Hát lehet. Ugye kimutatták azt, hogy akik 40 éven keresztül ugye ezt a jó vezetékes klóros vizet fogyasztották, azoknak 70%-kal nagyobb eséllyel alakult ki rákbetegség, mint azoknak, akik klórmentes tiszta vizet fogyasztanak. Még egy másik adalék, ugye a manapság ugye ezeket a vezetékes vizeket, ezeket azért annyira nem tisztítják. Tehát a durva szennyeződéseket eltüntetik belőle, de a finom mikroszennyeződéseket, amik úgy egyszerű módszerekkel nem szűrhetők, ezeket nem távolítják el. De most tudott az, hogy manapság a hölgyek nagy része, vagy hölgyek közül sokan hormonális fogamzásgátlókat szednek, és ezek a vizelettel kiürülve bejutnak a szennyvízhálózatba, valamilyen szinten megtisztítják őket, aztán ezek mód után vissza fognak kerülni a vezetékes vízrendszerbe tisztított formában, de a hormonok nem fognak eltűnni a vízből. Tehát a hormonok benne vannak a vízbe, és a hormonoknak, elsősorban az ösztrogéneknek ugye ismert, hogy hölgyektől emlőrák, férfiaknál prostatarák okozó hatása van. Tehát a vízzel is érdemes vigyázni, tehát mindenkinek javaslom lehetőség szerint, hogy valamilyen víztisztítót próbáljon beszerezni, és abból fogyasztani a vizet, mert már a vízben se lehet megvízni. Na most menjünk tovább egy kicsikét, hogy lehetséges az, hogy ha az ember többet mozog, akkor nem lesz rákos? Hát még ez is igaz lehet. Itt is történtek vizsgálatok, megnézték, hogy bizonyos rákok esetében
ki jár jobban, aki mozog, vagy nem mozog. És látták azt, hogy ugye vastagbélráknál a kockázat csökkentés az 40-50%. Tehát sokat mozog valaki, akkor ugye bélnek azáltal, hogy a hasizmaink óvatosan masszírozzák a beleinket, ezáltal a bélnek a mozgása, a bélpasszázs az jobb lesz, ezáltal a rák kockázata is csökken. De érdekes módon az emlőrák is csökken 25-30%-kal, a másik a mérák is 30-40%-a férfiakkal a prostataráknál hasonló eredményt értek el. Na most igazából nem találtam olyan adatot, ami egyértelműen azt mondta volna, hogy a mozgás ezen a ponton keresztül hat. Valószínűleg ez egy több komponensű dolog, amelynek az összetevője az, hogy úgy összességében ezek az arányok érhetők el egy mozgásban gazdag életmóddal. Na és végülis ne feledkezzünk meg a pihenésről. Hát azt tudjuk, hogy a mai ember ebben a rohanó világban viszonylag keveset pihen, de hogy még a rákkal is lehet kapcsolata, ezt nem mindig gondolná az ember. De van. Van egy úgynevezett kortizol nevű hormonunk, ez a mellékvesének egyik hormonja. Ez a szervezet természetes sejtpusztító képességét szabályozza, ami a rák elleni védelemben játszik fontos szerepet. Na most ennek szintje általában kora hajnalban a legmagasabb, és a nap folyamán csökkenő értékű. Ezért fontos az, hogy majd a végén elmondom, tehát az alvás szabályzása kapcsolatosan van egy másik fontos hormon, a melatonin. Ez is akkor keletkezik, amikor az ember sötétben van és pihen. Ezt az agy állítja elő alvás közben, antioxidációs tulajdonság révén gátolja a sejtek elpusztulását. Tehát ez a másik mechanizmus. Az elsőnek van egy ilyen sejtpusztító folyamatokban szerepet játszó hatása. Itt egy antioxidációs hatás van említve, és ennek a hiánya is hozzájárul a rossz indulatú daganatok kialakulásához. Ugye itt az a fontos, hogy a melatoninnál, hogy az ember sötétben legyen. Az tudott dolog, hogy azoknál az egyéneknél, akik három műszakban dolgoznak, és éjszaka is mondjuk világosban dolgoznak, a rákos betegségek sokkal gyakoribbak, azért mert nincsen kellő mennyiségű melatoninjuk. Aztán alvás hiányos nőknél csökken a melatonin termelés, ugye, és petefészek ösztrogén termelését fokozza, ugye, és a túl keveset alvó hölgyeknél túl magas az ösztrogén, és nyilván ezért alakul ki nagy valószínűséggel a mell és elsősorban a mellrák. Tehát, hogy mennyire fontos szerepe van az alvásnak és a pihenésnek, az ebből is látható. Na most, ha már a pihenésnél és a mozgásnál is voltunk, akkor térjünk át erre a dologra, hogy ennek az ellentét, hogyha valaki mondjuk túl sokat pihen és nem mozog eleget, akkor ez egy elhízáshoz vezet, és a brit kutatók több tanulmánynak az eredményét átnézték, de 141 tanulmányt néztek át. Hát ez mondjuk másfél miskolcnyi beteganyagon, és keresték a túlsó és a leggyakoribb rákok közötti statisztikai kapcsolatokat. Na most, hát találtak kapcsolatokat, azt majd a következő ábrából fogjuk látni, de itt is azt kell, hogy mondjuk, hogy igazából nem tudták megmondani, hogy milyen okokozati összefüggés van, de a tények azok tények. Azt tudottá vált, hogy a rák annál több esetben fordul elő, minél elhízottabb a populáció. Ugye a férfiak esetében 15 kg túlsúly, 52%-kal növelt a nyelőcsőrákot, 33%-kal a pajzsmirigyrákot, közel 25%-kal a vastagbél és a veserák kialakulásának a kockázatát. Hölgyek esetében egy 13 kg túlsúly, 60%-kal emelte a méh és a epehújagrák előfordulását, 51%-kal a nyelőcső és 34%-kal a vesedaganatok kockázatát. Hát ezek megdöbbentő adatok. Na most a napfény. Ugye hát erről aztán sokat lehet hallani, hogy a napfénynek bőrrák okozó hatása van, de a jó oldaláról viszont kevesebbet tetszenek hallani. Azt lehet tudni, ugye, hogy vagy mindenki tudja valószínűleg, hogy a D-vitamin, ami elsősorban úgy tudjuk, hogy a csontoknak a stabilitásáért, erősségéért felelős vitaminunk, az a bőrünkben képződik napsugárzás hatására. De a D-vitaminnek rendkívül sok utóbbi időben már felfedezett és bizonyított hatása van. Többek között az is, hogy a hiányában ugye mellrák, vastagbélrák, prostatarák és petefészekrák alakulhat ki. Tehát nagyon fontos lenne az, ezt is majd később jövő alkalommal el fogjuk mondani, hogy
azért a nap az nem minden esetben káros, és kellő mértékben alkalmazva, D-vitamin szintünket emelve nem csak a rákot lehet megelőzni, mert ha mert tetszenek majd látni a keringési rendszer betegségeit is. Aztán, nagyon fontos kérdés, a stressz. A mai világ ez elképzelhetetlen, hát el tudnám képzelni, de sajnos nem nagyon lehet stressz nélkül, mert meglehetősen zaklatott az emberek többségének az életvitele. Magáért beszél a szöveg, hogy akik a stresszt hatékonyan tudják kezelni és jók a társas kapcsolataik, azoknál a rákos megbetegedés jobban kezelhető, mint a többieknél. A stresszes életet élő nőknél gyakoribb a mellrák kialakulása, mint a nyugodt életvitelűek esetében. A stressz komoly változásokat okoz a hormonrendszerben, hormonváltozás hatással vannak az immunrendszerre, ami többek között a daganat elleni védelemben is szerepet játszik, és ilyen módon válik a stressz a rák egyik kiváltó okává. Aztán a másik fontos dolog a depresszió, ugye, ami szintén egy kórbetegség. Ugye akik depressziósak, azok nagyobb valószínűség halnak meg a rákosak közül, mint akik nem. Ugye ez is érthető dolog. Ezt nem olyan régen írták le egy rákkal foglalkozó tudományos szaklapban. Rák melletti halálozási arány 25%-kal volt magasabb azoknál, akiknél depressziós tünetek voltak, és akiknél pedig ez a major depresszió, ez a pszichiátriai betegség jelentkezik már, ott közel 40% volt ezeknek a betegségeknél a statisztikai jellemző. Most még egy nagyon fontos dolog, én mondtam, hogy én magam nagyon hiszek abban, hogy van ereje az Istennek a gyógyításra, hogy az Istenbe vetett hit és a rák. Itt is vizsgálatokat végeztek annak tekintetében, hogy a rákból meggyógyult, úgymond csodásan meggyógyult, tehát nem az onkológia által, hanem az emberek által csodának minősített úton meggyógyult embereknél, mi volt az, ami meggyógyított ezeket. És ahogy elemezték őket, hát egyetlen egy közös pontot találtak, ezt, hogy ezeknek az embereknek, akik csodás módon meggyógyultak, ezeknek mind volt Isten hitük. És hadd zárjam le az előadást ezzel a bibliai idézettel, ami Mózes második könyvéből van, hogy mit mondott az Isten. Hogy ha te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És én ezt nagyon fontos dolognak tartom, az előző ábra alapján is, hogy akik ezt valóban így gondolják és teszik, azoknak nagy reménységük van arra, hogy meg is gyógyuljanak a rákbetegségből. Hát én magam részéről ennyit gondoltam a mai előadásra, hogy aztán a megoldás hogyan legyen majd, hogyan táplálkozzunk, hogyan vezessük az életünket, arra majd a következő előadásnak a második felében kerítünk sort, mert mondtam, minden betegség egy gyökerű, és minden betegségnek nagyon egyszerű megoldásai vannak, és mivel a következő alkalommal ugyanezeket kellene, hogy elmondjam, ezért most csak azt teszem, hogy arra kérem önöket, hogy a következő alkalommal tessenek eljönni, akit ez érdekel, és el fogom mondani, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy ez mindenki számára jó és kívánatos legyen. Köszönöm szépen a figyelmet!

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet 11 óra Isten tiszteletünkön. És nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek ma, és szólhatok arról a témáról, azokról az igei gondolatokról, amelyek az ige szerint, az ige így láthatja velünk, olyan nagyon fontosak mindannyiunk számára. Több helyen szóltam már erről a témáról, és hát egy cikk is jelent meg erről. Mégis érdemes erre újra és újra visszatérnünk, ezekre a gondolatokra. Pontosan azért, mert így ezáltal lehetővé tesszük azt az Istennek, hogy valahogyan szépen lassan, de nyilván hatékonyan az ő igei mércéjéhez tudja alakítani a mi hétköznapi és gyülekezeti gyakorlatunkat is. Olyan sok a szó, olyan sok szó hangzik el, olyan sokat beszélünk, és olyan nagyon sok értékes szót engedünk el a fülünk mellett, anélkül, hogy azt a gyakorlatban bármiféle változás követné. Ezért is jó újra és újra visszatérni fontos témákhoz, és újra megvilágítani újabb és újabb oldalakról, hogy ezáltal alkalmunk legyen arra, hogy végig gondoljuk azt, hogy vajon sikerült-e már a gyakorlatunkban elkezdeni, elindítani valami fajta változást. A mai napon ünnepélyes szavakat fogunk olvasni, mégpedig János evangéliumából, és János evangéliumának a 17. fejezeténél nyissuk meg a Szentírást, amely egy olyan ima, ami azt gondolom, hogy a legtöbbünk előtt jól ismert, mégsem lehet eleget foglalkoztatatlan kincses tára.

és én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Egy nagyon rövid részlet az, amit most felidéztünk ebből a hosszú imádságból. Igazából ez az az ima, ez az úgynevezett főpapi ima, amelyik, mint tudjuk, Jézus Krisztusnak a számunkra ismert leghosszabb imádsága, és érdemes felidéznünk azt, hogy milyen körülmények között hangzanak el ezek a szavak. Vége van már az utolsó vacsorának, és azt is tudjuk, hogy Júdás már útban van azért, hogy Jézust elárulja, hogy Jézust az őt elfogó kezére adja. És miután ez a könyörgés elhangzik, amely megörökítetett a mi számunkra is, ezek után Jézust már elfogják, és elkezdődik az ő haláltusája egészen a kereszt halálig. Azért fontos ezeket a körülményeket felidéznünk, mert ebből tudhatjuk azt, hogy milyen nagyon fontosak és milyen nagyon jelentőségteljesek azok a szavak, amelyek itt leírattak a mi számunkra. Minden szónak meghatározza a jelentőségét azt, hogy milyen körülmények között hangzanak el, nem? Ezek a szavak, amiket itt Jézus mond, ez olyan, mintha a végrendeletét olvasnánk, mégpedig azokat a szavait, amiket most ő itt közvetlenül nem a tanítványaihoz intéz, hanem magához, a mennyei atyához, mindannyiunk mennyei atyához. Azt halljuk itt, ahogy a Jézus az utolsó és leghatalmasabb megpróbáltatásra készülve magához, az atyához beszél, és arról beszél, ami ebben az utolsó és nagyon kritikus órában a legfontosabb az ő számára, és minden bizonnyal a legfontosabb a mi számunkra. Én megmerem azt kockáztatni, hogyha ezek a gondolatok, amiket itt most olvastunk, nem bírnak jelentőséggel a mi számunkra, hogyha ezek a szavak nem rendítenek meg, hogyha ezen szavak előtt nem csöndesedünk el, és nem tesszük le a napi gondjainkat, akkor lehet, hogy már semmilyen szó nem tud bennünket megrendíteni, és már semmilyen szó nem tud bennünket elcsendesíteni. Jézus Krisztus a halálára készül. És ekkor mondja ezeket a szavakat az ő mennyei atyának. Igazából, amikor ezeket a szavakat felidézem, akkor már többször elmondtam, de muszáj nektek is, vagy veletek is ezt megosztanom, hogy ez valóban mindig küzdelmet jelent számomra, és talán nem csak az én számomra, mert azt látjuk itt, hogy az ige tanítása teljesen egyértelmű. Az, hogy Jézus Krisztus itt miért imádkozik az atyához, ez mindannyiunk számára világos, és félre nem érthető. Amiért itt Jézus könyörög az atyához, az az, hogy a Krisztus tanítványai közötti egység az olyan legyen, amilyen az ő és az atya közötti egység. Félre nem érthető ez a tanítás. Ugyanakkor viszont elkerülhetetlen az, hogy ezen tanítás nyomán, ezen imádság nyomán saját gyülekezeteinkre nézzünk. Elkerülhetetlen az, hogy önmagunkra tekintsünk. Önmagunkra tekintve viszont azt látjuk, és én magam is azt látom, hogy az, amiről Krisztus itt beszél, és az, ahogyan mi élünk, az, ahogyan mi viszonyulunk egymáshoz, az, ha szabad így mondanom, fényévnyi távolságra van egymástól. Itt vannak ezek az igei gondolatok, amiket Krisztus megfogalmaz az ő atyának, és itt van a gyakorlatunk, és a kettő óriási távolságban van egymástól. És ennek nyomán fel kell, hogy tegyünk magunknak egy kérdést. Fel kell, hogy tegyük magunknak azt az alapvető kérdést, hogy hogyha úgy gondolkodunk, hogy a mi gyülekezeteinknek és a mi közösségeinknek azt a mintát kell betöltenie, amelyről itt Krisztus beszél, akkor az idealizmus-e? Idealizmus-e, hogyha azt gondolom, hogy amiről itt Jézus beszél, annak a mi életünkben, a mi konkrét gyakorlatunkban kell valósággá válnia? Én úgy vélem, hogyha én ezeknek a szavaknak és a gyakorlatunknak az összevetése kapcsán azt

Gondolom, hogy azért az az elvárás, amit itt bizonyos értelemben elvárás Krisztus megfogalmaz, túlzás, és azért hát ezt senki nem gondolja komolyan, hogy az atya és a fiú egységének a mintájára kell a saját közösségeinknek kinéznie, hogyha én így gondolkodom, akkor gyakorlatilag én magam vagyok az, én magam válok olyanná, aki Jézus Krisztust nem megváltóként ismerem el, és ismerem fel, hanem én vagyok az, aki Krisztust rajongónak gondolom, és akit Jézus Krisztust megváltó helyett idealistának bélyegzem. Ezzel azt mondom, hogy Jézus Krisztus olyasmiket tanított, és olyasmikért könyörgött az atyához, amiket úgy sem lehet megvalósítani. Ha így gondolkodom, akkor számomra Krisztus nem megváltó. Akkor számomra Krisztus csak egy idealista. Akkor számomra Krisztus csak egy rajongó. Ez az egyik út. Ez az egyik út, hogyha lemondunk arról, hogy az igének megfelelően folyjon a mi gyakorlati, hétköznapi életünk. A másik út az az elfogadásnak, a feltétel nélküli elfogadásnak az útja. Hogyha nem veszem a lehető legkomolyabb a Jézus Krisztusnak a szavait, akkor gyakorlatilag nem bízok benne. Akkor nem hiszek benne. Éppen ezért nagyon fontos azt mindenek előtt leszögeznünk, hogy bármilyen óriási és bármilyen, hadd mondjam így, áthidalhatatlannak tűnik a távolság, Krisztus szavai, és hadd mondjam, ígéretei, és a mi gyakorlatunk között, nekünk akkor is hinnünk és bíznunk kell abban, hogy amit Krisztus mond, és amit Krisztus tanít, az igaz, mégpedig feltétel nélkül igaz, és akkor is igaz, hogyha a mi gyakorlatunknak ehhez jelen állapotunkban semmi köze nincsen. Az, hogy a gyakorlatunknak ezekhez a szavakhoz valami kevés köze van, az nem azt jelenti, hogy ezek a szavak nem megvalósíthatóak és nem igazak, hanem azt jelezi csak tünetként, hogy távol vagyunk Krisztustól. De ha ez így van, akkor nekünk annál inkább kell ragaszkodnunk a krisztusi gondolatokhoz és a krisztusi ígéretekhez, azokhoz is, amikről Jézus itt, a főpapi imájában közvetve szól hozzánk, beszél hozzánk úgy, hogy az atyának fogalmazza meg az ő vágyait, az ő gondolatait. Mi most ebben az ige hirdetésben így tekintünk ezekre a szavakra, úgy, mint amelyek nem egy álmot fogalmaznak meg, aminek a hallatán legyintgetünk, hanem úgy tekintünk ezekre a szavakra, mint amik igazak, és mint amik éppen ezért megvalósíthatóak a mi konkrét földi életünkben is. Milyen kijelentéseket tartalmaznak ezek a versek? Foglaljuk össze ezeket röviden, hát hadd mondjam ezt a teljesség igénye nélkül, mert nagyon sok minden van még ezekben a szavakban, ezekben a gondolatokban. A 20. versben azt olvassuk, hogy a Krisztusban hívőknek az egysége az olyan szoros egység lehet, és olyan természetű egység lehet, mint amilyen az Atya és Jézus között van, ahogyan a 23. vers megfogalmazza, tökéletes. A második fontos kijelentés ennek a néhány versnek az, hogy a világ akkor hiszi el, hogy Krisztust az Atya Úristen küldte, hogyha ez az egység megvalósul a tanítványok között. Nem tudom, halljuk, érezzük a súlyát ezeknek? A világ akkor hiszi el, hogy Krisztus kicsoda, nem hogy mi, hogy Krisztus kicsoda, hogy ő az Atya Isten küldötte, hogyha ez az egység meg tud valósulni, és megvalósul a tanítványok között. És a harmadik ilyen fontos gondolat az az, hogy a tanítványok közötti egységhez, ugye a mi közöttünk megvalósuló egységhez, mi Jézus Krisztustól dicsőséget kapunk. Micsoda ígéret ez a 22. versben. Dicsőséget kapunk hozzá. És ahogyan a 23. vers megfogalmazza, ez az egység közöttünk Krisztus tanítványokban lakozása által valósul meg. Nem önerőből, nem saját igyekezetből kell azt nekünk pusztán megvalósítanunk. Amikor először nézzük ezeket a verseket, akkor nagyon könnyen úgy tűnhet számunkra,
hogy igazából Krisztus arról beszél nekünk ezen a helyen, hogyha mi egyen-egyenként eljutunk a Krisztusban való teljességre, hogyha mi, hadd fogalmazzak így idézőjelbe téve, hogyha mi tökéletes hívők leszünk, akkor így a mi közöttünk megvalósuló egység is tökéletes lesz. Olyan, mintha Jézus arról beszélne ezen a helyen, hogyha valaki végre eléri a Krisztusban való teljességet, és megvalósul az életében Krisztusnak a benne lakozása immár teljesen és tökéletesen, akkor ezzel, mintha megkapná a belépőjét arra, hogy most már teljes jogú tagja lehessen a Krisztusban hívő közösségének. És mivel ezt a közösséget csak ilyen emberek alkotják, akik tudnélik Krisztusban már elérték a teljességet, akkor így ez a közösség, mivel úgymond tökéletes hívők alkotják, így maga ez a közösség is tökéletes, teljes lesz, Krisztus előtt kedves közösség, és innentől kezdve teljességgel be fogjuk tudni mutatni az Atya és a Jézus között lévő szeretet kapcsolatot. Ezt a gondolatot nagyon sokszor lehet hallani a mi köreinkben abban a formában, hogy nekünk azért vannak gondjaink, és azért vannak problémáink a közösségeinkben, azért nem tudunk együtt imádkozni, azért nem tudunk együtt munkálkodni, mert egyen-egyenként gondjaink vannak a mi személyes hitéleteinkben. És mihelyst ébredés kezdődne az egyenkénti hitéleteinkben, akkor ébredés kezdődne a mi közösségeinkben is, akkor megváltozna ez az élet, akkor tudnánk együtt munkálkodni, minden megváltozna és minden más lenne, közösségi szinten is. És hogyha én megkérdezném azt most tőletek, hogy igaz-e ez a gondolatmenet, akkor azt gondolom, hogy nem nagyon lenne közöttünk senki, aki azt mondaná, hogy nem. Nem kell ahhoz még csak nagyon belegondolni sem ebben a rekkenő hőségben, hogy ahhoz, hogy egy közösség tökéletes legyen, valóban nem árt, hogyha egyen-egyenként is tökéletességre jutottak a hívők, hiszen ha a hívők azok, akkor a közösség is nyilván nem lehet más, mint maga is teljes és tökéletes. Hadd ne mondjam, egy rendkívül erős közösség lenne ez. Ugyanakkor én úgy látom az ige alapján, hogyha megmaradunk pusztán ebben a gondolkodásban, akkor ez több veszélyt is hordoz a mi számunkra. Az egyik veszély, amit ez a fajta gondolkodás hordoz a számunkra, az az, hogy leértékeljük a közösségnek a szerepét, csak egy puszta következménynek tekintjük, holott az Úr a közösséget nekünk nem pusztán ezért adta. Ebben az esetben, hogyha mi így gondolkodunk a közösségről, akkor a közösség maga egész egyszerűen elveszíti az Úrtól és az ige által rendelt funkcióját. Másrészt ez volt az egyik következmény, másrészt azonban meg kell látnunk azt is, hogy ebben az esetben, hogyha így gondolkodunk, akkor minden bizonnyal mi vagyunk azok, akik egész egyszerűen elhárítjuk magunktól a beteg közösségeink miatti felelősséget. Azt mondjuk, hogy nem kell ezzel foglalkozni, nem kell semmi lényegileg változtatni, majd az egyén életünkben, ha megtörténik a változás, akkor úgyis, mint egy automatikusan minden megváltozik magától. Elhárítjuk így a felelősséget magunktól a beteg közösségeink miatt. De hogyha ez így van, akkor mégis milyen választ tudunk találni az igében, Krisztusnál arra, hogy mitől lesz krisztusi egy közösség. Hogyha egyszer nem attól, és nem pusztán annyiban áll a krisztusi közösség lényege, hogy a tagjai legyenek tökéletesek, és hitben már teljességre jutott emberek. Ahhoz, hogy erre a mindannyiunk számára, gondolom, égető kérdésre választ találjunk, vagy legalábbis egy kicsit közelebb lépjünk ehhez, lapozzunk most Pál apostolnak a gondolataihoz, mégpedig az Efézusi levelet nézzük meg együtt, az Efézusi levélnek egy nagyon rövid kis részletét, egy nagyobb gondolatmenetből, mégpedig az Efézusi levél 4. fejezetét keressük meg. Az én Bibliámban a 229. oldalon van, akinek egyszerűbb így keresnie. Tehát az Efézusi levél 4. fejezetét keressük meg, és az 4. fejezetből az első 3, majd pedig a 11-től a 13. versig tartó szakaszt fogjuk együtt átgondolni. Így fogalmaz tehát Pál apostol: kérlek azért titeket, én, ki fogoly vagyok az Úrban,
hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Most ugrunk a 11. versre. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangelistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Mi az, ami kiderül számunkra ebből a gondolatmenetből? Egyrészt azt látjuk itt, hogy Pál apostol megfogalmazza a hívő életnek egy alapsajátosságát, ami abban áll, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk, az elhívásunk megtörténte vagy megvalósulása után is egy dinamikus folyamat. Nem arról van tehát szó, hogy az ember elhivatik, és onnantól kezdve mintegy belép a Krisztussal való teljességbe, hanem az elhívás után megkezdődik egy élethosszig tartó folyamat, egy dinamikus folyamat, amiben folyamatosan növekednünk és változnunk lehet, illetve kell. Úgy tűnik másrészt az igéből, hogy annak, hogy erre a hitben való teljességre, ahogyan ugye Pál apostol megfogalmazta, hogy erre az érett férfiúságra eljuthasson az ember, ennek bizony feltétele van. Úgy láttatja velünk az ige, hogy annak, hogy eljuthassunk egyen-egyenként az érett férfiúságnak, a Krisztus hívő közösségéhez való tartozás a feltétele. Nagyon érdekes megfigyelnünk azt az igében, hogy többes számban beszél itt az Isten, azokról beszél, akik egy közösséget alkotnak, nem egyen-egyenként beszél az érett férfiúság eléréséről, hanem közösségileg, többes szám első személyben. Mi az, ami kiderül tehát számunkra az efézusi levélnek a tanításából? Az derül ki, az a nagyon kézenfekvő, de korántsem átgondolt igazság, hogy a valódi és egymással való áldott közösségnek nem feltétele az, hogy Krisztusban elért egyéni teljességünk legyen. Nem ez a feltétele, hanem éppen fordítva van. A valódi és egymással megvalósuló közösség az, ami az egyes hívőket és az egyes embereket el tudja segíteni a Krisztusban való teljességre. Nem tudom, értjük-e, felfedezzük-e ennek az igének, ennek az üzenetnek a tartalmát. A Krisztus közösségéhez való tartozásnak egyetlen feltétele van, a megtérés, vagy ahogyan itt Pál apostol megfogalmazta az első versben, az elhívás. Aki úgy lesz Krisztus testének a tagja, hogy nincs elhívása, az minden bizonnyal küzdeni fog. Az minden bizonnyal nem fogja magát otthonosan érezni. Az mindig szenvedni fog. Mindvégig érzi, hogy nem ide való. De akinek elhívása van, aki Krisztusban megtért ember, az azt érzi, hogy igen, ez a közösség az otthonom. Ide tartozom, hozzátok tartozom. Akik ugyanúgy elhívásban részesültetek, ugyanúgy megtértetek, megismertétek az Úr Jézus személyes hangját, mint én. És ez nagy ajándék. Remek ajándék és nagyszerű dolog. Ugyanakkor viszont attól, hogy megkaptuk az elhívásunkat, még nem vagyunk érett férfiúk. És bocsánat, ugye ez a kifejezés a hölgyekre is vonatkozik, és a gyermekekre is. Nehogy valaki azt gondolja, hogy ez csak a férfiakra vonatkozik, jó? Az érett férfiúság ugye az a hitben való teljességre vonatkozik, és ugyanúgy ugye a hölgyeknek is el kell érni az érett férfiúságot, nem csak természetesen a férfiaknak, nem csak az uraknak. Mi az, amire tanít minket itt az ige? Azt mondja, hogy az elhívás után nekünk nem adatik rögtön az érett férfiúság. Mi rendszerint úgy gondolkodunk, elhívásunk van, akkor ezáltal nekünk már bizony olyannak kell lenni, mint az érett férfiúknak, és hogyha ez megvalósul az egyéni életünkben,
akkor vagyunk igazi tagjai a Krisztusban való közösségnek, a krisztusi közösségnek, a testvéri egységnek és közösségnek. Az ige viszont valami egészen mást mond. Az ige egész más sorrendet állít itt elénk. Pál apostol azt tanítja, hogy van elhívásotok. Ezáltal lesztek teljes értékű tagjai a Krisztusban való közösségnek, a testvérekkel való közösségnek, és így ennek a közösségnek a részeseiként tudtok eljutni csak és kizárólag az érett férfiúságig. A sorrend tehát így hangzik: elhívás, közösség, és utána érett férfiúság, nem pedig így. Elhívás, érett férfiúság és közösség. Mi rendszerint ezen utóbbi szerint gondolkodunk. Ezért van az, hogy tökéletességet várunk egymástól. És ezért van az, hogy azt várjuk magunktól és azt várjuk egymástól, hogy igenis tökéletes emberekként mutatkozzunk meg. Mert akinek elhívása van, annak tökéletesnek kell lennie. És ez nagyon sokszor megmérgezheti a mi közösségünket. Vegyük észre tehát, hogy igazából az lesz a krisztusi közösség teljes értékű tagja, aki igazán keresi Krisztust, és aki őszintén vágyakozik arra, hogy növekedhessen benne, nem pedig az, aki már elérte az érett férfiúságot. Az érett férfiúság tehát testvéri közösségben fejlődik ki, és csak így a testvéri közösségben tud megvalósulni közöttünk, és miközben mi együtt haladunk az érett férfiúság elérése felé, eközben a mi egymással való közösségünk is folyamatosan alakul, folyamatosan változik, egyre inkább növekszik, egyre inkább érett lesz, és egyre inkább be tudja majd mutatni a Krisztusban való teljességet a világnak. De vigyázzunk! A Krisztusban való közösség, ami egymással való közösségünk, nem csak már a tökélyre jutott változatában kedves az Isten előtt, hanem folyamatában, alakulásában is. Egyetlen olyan közösségfajta lehet, ami nem lehet kedves az Úr előtt. Az a fajta közösség, amely nem fejlődik. Az a fajta közösség, amelyik nem küzd azért, hogy jobb legyen, hogy más legyen, mint amilyen tegnap volt. Az álló víz, az nem lehet kedves az Isten előtt. De a küzdelem igen. A küzdelmen, mind az egyéni, mind a közösségi életünkben semmilyen szégyelni valónk nincsen. Örömhír az, amit itt az Isten hirdet nekünk, mert arra mutat rá, hogy nekem nem egyedül kell birkóznom önmagammal. Arra mutat rá, hogy nekem nem egyedül kell küzdenem azért, hogy a hitnek a teljessége az enyém legyen. Arra mutat rá itt az ige, hogy a hitem fejlődésének egyetlen szakaszát sem kell szégyelnem. És hogy nem csak akkor lehetek itt teljes értékű tag, hogyha én már tökéletességre jutott hívő vagyok. Az egyéni fejlődésem csak közösségben valósulhat meg. És a krisztusi közösségnek, a testvérek egymással való közösségének a valódi értelmét pontosan ez adja, az együtt fejlődés és az együtt küzdés. Mennyire félünk ettől, testvérek? Mennyire félünk mi mindettől? Azért félünk ettől, mert a tökéletesség kívánalmát ismerve mi az elhívás és az érett férfiúság közötti fejlődési szakaszt valahogy szeretnénk hirtelen egyik napról a másikra átugrani, nem? Nem. Ez egy folyamat. Ez egy életen át tart. És ahogyan én ebben a folyamatban vagyok benne most is, és bízom benne, hogy életem minden egyes percében, úgy ti is ugyanebben a folyamatban vagytok benne, ami az elhívástól az érett férfiúságig vezet. És eközben mi egymással közösséget alkotunk, nem mint tökéletes emberek. Nem mint olyan emberek, akik már nem hibázhatnak, és akik már nem hibáznak, akiknek makulátlanoknak kell lenniük. Nem. Így nem lehet közösséget alkotni. Mi úgy alkotunk közösséget, mi úgy alkotunk sorstársi közösséget, hogy én küzdök, úton vagyok, és te is küzdesz. És te is úton vagy,
én nem vagyok tökéletes, és te sem vagy tökéletes. Én tökéletesedem, és te is tökéletesedsz. Így kell néznem magamra, és így kell néznem másokra is, mert az Úr Jézus Krisztus is így tekint magunkra, így tekint ránk. Vezetni akar minket a kijelölt cél felé, de nem várja azt, hogy azonnal elérjük ezt a célt. Testvérek, attól, hogy tökéletesnek akarunk látszani, még nem válunk tökéletessé. Attól, hogy tökéletesen akarunk viselkedni, attól még nem válunk tökéletes hívőkké. Én azt gondolom, hogy Jézus Krisztusnak, és hát Pál apostolnak, amik ugyancsak Jézus Krisztusnak a gondolatai, azt láthatjuk, hogy a krisztusi közösségnek a kérdése nem mellékes téma. Mert hogyha a közösség van az elhívás és az érett férfiúság között, ha szabad így mondanom, akkor ebből önmagában is láthatjuk, hogy ez a téma üdvösségi kérdés. Üdvösségi kérdés, mert a közösséghez való viszonyom igazából döntő tényező abban a kérdésben, hogy ott leszek-e az új országban, és melyikünk az, akik most itt ülünk, rekkenő a hőség, nehéz figyelni, tudom, hogy melegünk van. De melyikünk az, aki nem mondaná azt, hogy én ott akarok lenni? Melyikünk ne vágyna oda teljes szívvel, egész életével? Aki a Krisztus hívő közösségéhez nem tartozik hozzá, aki kívül akar maradni ezen a közösségen, az elől nagyon könnyen elzárt maradhat az üdvösségnek az útja, az üdvösségnek a lehetősége. Mi rendszerint, én úgy látom, úgy gondolkodunk, hogy a hitéletünknek két pillérét említjük meg, és azt mondjuk, hogy ez az a két, hadd mondjam így, dolog, ami kész arra, vagy képes arra, illetve ami által Krisztus kész arra, és képes arra, hogy megtartson bennünket. És ha itt most megkérdeznélek benneteket, hogy melyik ez a kettő, akkor azt gondolom, hogy mindannyian ugyanezt a kettőt említenétek meg. Azt mondanánk, hogy az első ilyen alappillér nagyon helyesen az az igeolvasás, nem? Ehhez kétség nem férhet. Mindannyian azt mondanánk, hogy hogy a hit életünk első és legfontosabb alappillére az az igeolvasás. Miért? Azért, mert az igeolvasás az a tevékenység, ha szabad így mondanom, amelynek a során én megnyitom a lehetőségét annak, hogy az Úr hozzám szavakat és gondolatokat fogalmazzon meg, és hozzám ilyen gondolatokat intézzen. Ha nem olvasom az igét, akkor nagyon nehezen hallhatom meg az Úrnak a hozzám intézett szavát. Ez az első pillérünk. Mi a második? Azt gondolom, hogy ezt is mindannyian tudjátok, és mondanátok is. Azt mondanátok ti is, hogy a második ilyen pillérünk az az imádság. Miért? Nem én fogalmaztam ezt meg, de nagyon fontosnak tartom ezt a gondolatot, hogy azért rendkívül fontos az imádság, mert az imádság az a hely és az a terep, ahol az igeolvasás során hallott gondolatokat én alkalmazom a saját konkrét hit életemre vonatkozóan. Az igeolvasás során hallom az Úrnak a hozzám intézett szavait, amikor viszont imádkozom, akkor ezeket a szavakat alkalmazom a saját konkrét gyakorlatomra és egyéni problémáimra és kérdéseire nézve. De az ige az ő tanításában nem áll meg ennyinél. Nekünk nem pusztán ez a két pillérünk van, hanem van egy harmadik pillér is, ami látjuk a harmadik, de ugyanúgy alappillér az ige tanítása szerint, mint az első kettő, ez pedig a közösség. És tudjátok, miért olyan nélkülözhetetlen pillér ez is abban a folyamatban, hogy elérjük az érett férfiúságot? Azért, mert ha az igeolvasás során hallom az Úr hozzám intézett szavát, az imában pedig ezt alkalmazom az én saját gyakorlati életemre nézve, akkor bizony szükség van arra a harmadik alappillérre, a közösségre, amelyben megmérettetik az, és visszaigazolódik az, hogy ez a bizonyos alkalmazás a saját konkrét életemre nézve sikerrel járt, vagy nem. Hogyha nincsen ez a harmadik pillér, ami egy visszajelzés, egy tükör, ami megmutatja, hogy az igére alapozott, imádságban elmélyített,
hitéletem vajon tényleg jó irányba halad-e, akkor nagyon-nagyon könnyen, szinte hadd mondjam így szükségszerűen, illúziókba ringathatom magamat önmagam felől. Szükségünk van erre a harmadik pillére, hogy lássuk azt, hogy hol tartunk, és lássuk-e, hogy valóban a Krisztus felé vezető úton lépkedünk-e apró, de biztos léptekkel. Hogyha a közösség, mint harmadik alappillér hiányzik a mi életünkből, akkor igazából az a tükör, vagy az a külső kontroll hiányzik nekem, számomra, amely közel olyannak tud mutatni engem, amilyen vagyok. Mindannyian hajlunk arra, testvérek, hogy illúziókba ringassuk magunkat önmagunk felől. Attól, hogy hívők vagyunk, még nincsen garancia arra nézve, hogy ezt elkerüljük. Nincsen. Mindannyian hajlunk erre, hogy jobbnak, szebbnek, okosabbnak és kevésbé bűnösnek és nyomorultnak lássuk magunkat, mint amilyenek vagyunk. A közösség, mint külső kontroll, mint tükör azonban segít abban, hogy valóban, vagy legalábbis megközelítőleg olyannak láthassam meg magamat, amilyen valójában vagyok. Én lehet, hogy azt gondolom magamról, hogy én olyan kedves vagyok. És lehet, hogy amikor közösségben sürgölődök, forgolódok, állandóan konfliktusba keveredek másokkal, és szinte minden testvérrel való kapcsolatom arra mutat rá, hogy lehet, hogy mégsem vagyok olyan kedves, mert sokakat megbántok. Mert sokakhoz nem úgy szólok, és valamiért megsértem őket. Ez felmutatja számomra, hogy lehet, hogy mégsem vagyok olyan kedves. A közösség, akár akarjuk, akár nem, tükröt tart elénk. Tükröt tart mindannyiunk elénk, mindannyiunk elé. Ne felejtsük el azt, hogy az önmagunkban való gondolkodás az szinte szükségképpen korlátozott. Ne felejtsük el azt, hogy szükségünk van egymásra ahhoz, hogy legalább megközelítőleg meglássuk magunkat olyannak, amilyenek valójában vagyunk. Igazából azon, hogy én hogyan viszonyulok és tekintek a keresztény közösségre, a saját gyülekezetemre, abból nagyon sok minden kiderül ám, arról is, hogy milyen az én személyes Istenhez való viszonyom. Meg kell kérdeznem azt magamtól, hogy én vajon megvetem-e ezt a gyülekezetet? Vajon én megvetem-e ezt a közösséget? Nem gondolom-e azt, hogy ez a közösség túl sokféle? Hogy ez a társaság fogyatékos? Nem gondolom-e azt, hogy ez túl sok? Nem gondolom-e azt magamról, hogy én kívülálló vagyok itt? Nem gondolom-e azt magamról, hogy én különb vagyok, mint ők? Nem úgy viszonyulok-e a közösséghez, hogy idegesítenek? Nem lehet-e, hogy úgy jövök ide szombaton, hogy már megint beszélnem kell ezzel is, már megint ugyanaz a problémája. Nem lehet-e, hogy zavarnak a testvérek, zavar az, ahogyan gondolkodnak, zavar az, ahogyan beszélnek, zavar a valós vagy a vélt képmutatásuk, zavar az, hogy mindig ugyanarról beszélnek, vagy mert úgy gondolom, hogy pletykálkodnak. Hogy viszonyulok én a testvérekhez? Hogy viszonyulok én a közösségemhez? Hogyha ilyen gondolatok terhelik az én testvérekhez való viszonyomat, akkor ez is tükröt tart elém, és felmutatja azt az én számomra, hogyha a testvérekhez így viszonyulok, akkor minden bizonnyal baj lehet az Istennel való személyes kapcsolatomban is. Az Istenhez való kapcsolatom és a testvéreimhez való kapcsolatom nem választható el egymástól. Bár sokszor szeretnénk, hogyha elválasztható lenne egymástól, de nem az. És az, ahogyan én gondolkodom a testvérekről, és ahogyan viszonyulok hozzájuk, az megmutatja számomra azt, hogy hogyan viszonyulok magához, az Úrhoz, magához, az Istenhez. De nem csak azért olyan létkérdés a közösség mindannyiunk számára, mert tükröt tart elénk, és mert külső kontrollt jelent a számunkra, hanem azért is, mert valójában csak közösségben tudunk megtartatni és támogatást kapni akkor, amikor elesünk, vagy útmutatást kapni akkor, amikor nem találjuk a helyes irányt. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ezerszer megtapasztaltam már azt a közösségben, hogy a hitéletemnek azoknak a mély pontjain, amikor nem tudok igét olvasni, mert kezembe veszem még az igét, de olyan, mintha nem Isten hozzám intézett szava lenne, mert baj van. És előfordul az is, hogy imádkozom,
imádkozunk, de olyan, mintha az imádságom nem jutna túl a plafonon, mintha Isten nem lenne jelen, mintha Isten nem lenne élő, mert eljuthatunk, testvérek, ide, hitéletünkben, hogy igét olvasni sem tudunk, és imádkozni sem tudunk. Akkor van egy olyan harmadik pillér, amit az Isten nem véletlenül épített be a mi gyakorlatunkba, a mi érett férfiúság felé való növekedésünkben, ez pedig a közösség. Mert előfordulhat az, de ne forduljon elő, de előfordulhat az, hogy nem tudunk könyörögni, és nem tudunk igét olvasni, de a közösség segíthet. Előfordulhat az, hogy ebben a mélyponton, ezen a mélyponton, ebben az esetben a testvéreink meg tudnak tartani minket. Én nem tudom, hogy megtapasztaltátok-e már valaha azt, hogy mit jelent az, amikor egy testvérünk, egy testvérem úgy szól hozzám, mint hogyha azok a szavak, amiket mond, magának Krisztusnak a szavai lennének. Nem tudom, megtapasztaltátok-e már azt, hogy milyen az, amikor az én titkos mélypontomon egy testvérem megérinti a vállamat, de az az érintés olyan sokat ad, és olyan bátorító, hogy az az érintés olyan, mintha nem a testvéremtől, hanem magától, Krisztustól jött volna. Nem tudom, megtapasztaltátok-e már azt, hogy a testvérek szeretetteljes hozzátok fordulása fordulatot hozhat a hit életetekben. Mert egymás tekintetében Krisztus tekintete akar jelen lenni. Egymáshoz való viszonyulásunkban Krisztus akar jelen lenni. Hogyha fáradt vagy, akkor Krisztus egy testvér által szólni akar neked, hogy pihenj meg, veled vagyok, ne félj. Egymás által, egymásnak Krisztus akar jelen lenni a mi életünkben. De van még ezeken kívül egy harmadik oka is annak, hogy Krisztus közösségre hív bennünket. Ez pedig az előzőekkel nagyon szoros összefüggésben a jellemformálás. A jellemformálódás csak is közösségben valósulhat meg. És testvérlek, kérlek benneteket, hogy gondoljuk végig azt, hogy attól, hogy én Krisztus hívők között vagyok, attól, hogy testvérek között vagyok, még nem biztos, hogy én ehhez a közösséghez is tartozom. A Krisztus hívők között levés, az nem egyenlő a Krisztus hívők közösségéhez tartozással. Lehetek úgy Krisztus hívők között, hogy nem tartozom ide valójában. Miért? Ennek több oka is lehet. Lehet az az egyik oka, hogy vándorlok a gyülekezetek között. Ez talán vidéken kevésbé jellemző, de Budapesten nagyon általános. Jövünk, megyünk, egyik szombatot itt, másik szombatot ott. Akkor viszont minden közösségben csak vendég leszek. És nem tudom, tudjátok-e, de gondolom, hogyha belegondoltok, akkor ti is alátámasztjátok ezeket a gondolatotokat, hogy a vendég az szinte soha nem látja meg a vendéglátók valódi állapotát és valódi helyzetét. Mert mit csinálunk, hogyha vendéget fogadunk a saját házunkban? Hát mindig nagyon szívélyesek vagyunk, nem? Mindig kedvesek. Lehet, hogy egyébként konfliktusok vannak a házasságunkban, vagy a gyerekünkkel, vagy a szüleinkkel, de ha vendég jön, akkor különösképpen igyekszünk kedvesek lenni egymáshoz, nem? Aztán sajnos sokszor, ha elmegy a vendég, folytatódik tovább minden ott, ahol abba hagytuk. De ebből is látszik, hogy a vendég, aki szombatonként egy-egy gyülekezetben csak vendég, az sokszor nem tudja megtapasztalni, mert a vendégség természete olyan, az adott közösség valódi állapotát, és amíg ezt a valódi állapotot nem ismerjük, amíg ennek a gondját, a nyűgét nem vesszük magunkra, addig nem tartozunk ahhoz a közösséghez. Ennek az oka lehet az is, hogy én tudatosan kívülálló akarok maradni a Krisztus hívő közösségén. Azt mondom, hogy na nem. Én ehhez a társasághoz, én aztán nem. Nekem ehhez semmi közöm. Mindig csak perpatvar van, mindig csak konfliktusok vannak, én nem tartozom ide. De ha ezt mondom, akkor én magam vagyok az, aki innentől kezdve csak közöttük vagyok, de nem vagyok velük. És lehet, hogy egy-egy Krisztus hívő közösségnek nagyon sok gondja van, és nagyon sok fogyatékossága van. De ettől ez a közösség még az enyém. És az enyémként kell rátekintenem. Különben én magam kívül vagyok rajta,
és ezáltal én magam zárom el magamtól annak a lehetőségét, hogy érett férfiúságra jussak a testvérekkel közösséget alkotva. Rendkívül fontos az is, hogy a közösségeink vegyes közösségek legyenek. Rendkívül fontos az, hogy mindenféle fajta emberek legyenek benne. Anyagi helyzet szerint szegények, gazdagok, műveltek, kevésbé műveltek, idősek, fiatalok, akár bőrszín szerint is különbözőek, minél vegyesebbek. Az Úr így hívott el bennünket. Tudjátok miért? Mert így tudunk változni. Mert így tudja formálni a jellemünket, hogy nagyon különbözőek vagyunk. Olyan sokszor gondolja azt az ember, hogy mennyivel egyszerűbb lenne olyan testvérekkel közösséget alkotni, nem? Akik ugyanúgy gondolkodnak mindenről, mint én. Olyan jó lenne, ha ugyanazok a dolgok lennének nekik fontosak, mint nekünk. Milyen nagy nehézségek támadnak abból is, kinyissuk az ablakot, vagy becsukjuk. Sokan most gondolom, azt gondolják, mikor látták, hogy becsukódott az ablak, hogy na még ezt a kis levegőt is elzárjuk magunk elől. A gyülekezet másik fele viszont azt gondolja, hogy be kellett csukni az ablakot, hiszen így megakadályozzuk azt, hogy húzat legyen, amire viszont érzékenyek vagyunk. Milyen sokszor gondoljuk ilyenkor azt, de jó lenne olyanokkal egy gyülekezetbe járni, ahol mindenki azt akarja, hogy legyen becsukva az ablak. Vagy csak olyanokkal, ahol mindenki szereti kinyitni az ablakot, hogy a húzat, a levegő átjárja a közösséget. És tudjátok, az Úr akarata az, hogy mi úgy legyünk együtt, hogy az egyikünk azt akarja, hogy legyen becsukva az ablak, a másik meg azt, hogy ne. Ez a közösségnek a lényege. Így tanulhatunk meg mások lenni. Az egymáshoz való viszonyban, ami sokszor nem könnyű, mert amikor a saját érdekeim védelméről van szó, akkor nagyon nehéz szeretettel fordulni azokhoz, akik máshogyan gondolkodnak. Mindez mindig hitpróba. De az Úr nem véletlenül rendelt minket ilyen vegyes közösségben. Pontosan ahogyan Pál apostol is, ismerjük ezeket a gondolatokat a Galata levélből, megfogalmazza, hogy nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Pál apostolnak sokkal könnyebb dolga lett volna, hogyha létrehozhatott volna. Zsidókból lett keresztény közösségeket, és pogányokból lett keresztény közösségeket. Egész életén át küzdenie kellett azért, hogy a zsidókból és a pogányokból lett keresztényeket egy egységbe tudja összerántani, és ezt az egységet meg tudja tartani. Mégsem volt hiába való, mert egymáshoz másságunkban kell tudni és megtanulni, krisztusi módon viszonyulni. Ha mind mindenről mindig egyformán gondolkodunk, akkor nem valósul meg a jellemformálódás, ami konkrét hétköznapi közösségi életünkben. Befejezésül szólnom kell még azonban egy nagyon fontos dologról, hogy lássuk meg azt és gondolkodjunk el ezen, hogy attól, hogy több Krisztus hívő van egy helyen, és attól, hogy több Krisztus hívő szombatról szombatra összejár egy adott helyre, ettől még egyáltalán nem biztos, hogy valóban közösség van az egyes tagok között. Lehetnek, és szembe kell néznünk a ténnyel, hogy bizony vannak keresztény álközösségek is. Mi jellemzi a keresztény álközösséget? Úgy látom az ige alapján, hogy a keresztény álközösség egyik legfontosabb jellemzője az, hogy hazugságra épül. A keresztény álközösség hazugságra épül, és tudjuk azt, hogy ki minden hazugságnak, a legapróbb hazugságnak is az atya, maga Sátán. Az álközösség úgy épül hazugságra, hogy a tagjai hazudnak egymásnak magukról, és hazudnak egymásnak arról, hogy hogyan viszonyulnak magához, az Istenhez. Az ilyen közösségnek látszó alakulatot nem az tartja össze, hogy mindannyian ugyanúgy vágyódnak Krisztus után, hanem az, hogy ugyanúgy félnek attól, hogy nem felelnek meg bizonyos elvárásoknak. Ahogyan az előbb is mondtam, igazából egy példával próbálom alátámasztani, olyan az álközösségnek, az álközösségben lévő Krisztus hívő, sokszor olyan, mint a beteg ember, és sokszor olyanok ezek a közösségek is, hogyha álközösségek, mint a beteg közösségek, amelyek, mint az idős ember, próbálja ugyanúgy végezni a munkáját, mint korábban, de valamiért nem megy. Sokszor láthatjuk azt, hogy egy beteg ember, aki makacs ember,
próbál nem tudomást venni a betegségéről. Talán ti magatokon is megfigyeltétek már ezt. Fáj a lábam, fáj a hátam, de azért is tovább csinálom ugyanúgy, mintha nem lenne semmi bajom. Csinálom, majd meg szakadok, már mindenki látja rajtam kívül azt, hogy nem bírom a hajolást, de én mégis megyek, gyomlálok, csinálom, csinálom. Ahelyett, hogy megállnék, és szembenéznék a fájdalommal. Én azt gondolom, hogy mi is ilyenek vagyunk sokszor, mint ezek a beteg emberek, hogy gondjaink vannak az egyéni hitéletünkben, de tartjuk magunkat, megfeszítjük magunkat, szombatról szombatra úgy jelenünk meg egymás előtt, mintha tökéletesek lennénk, minden igyekezetünket, erőnk legjavát arra fordítsuk, hogy csak nehogy kilátszódjon mesztelenségünknek a rúdsága, és saját magunk varjuk a tökéletesnél tökéletesebbnek tűnő ruhákat azért, hogy egymás elől el tudjuk végre leplezni azt, hogy valójában gondjaink vannak a hitéletünkben. És lehet, hogy így mindannyian nagyon szép árruhákban jelenünk meg, de ettől még, hogy tökéletesnek látszunk, mi magunk nem válunk önmagában azzá. Az állközösség legnagyobb problémája az, hogy képmutatásra késztet bennünket, azáltal, hogy elvárásokat támaszt az emberrel szemben, elvárásokat támaszt még az előtt, hogy szeretni tudna. És nagyon fontos kérdés az, illetve hát gondolat az, hogy igazából nem lehet-e, hogy az állközösség, amikor az elvárásait hangsúlyozza, akkor éppen a szeretetre való képtelenségét leplezi le. Tudjátok, az állközösség azért nagyon veszélyes, mert az állközösség nagyon könnyen akadály lehet Krisztus és az egyes ember között, aki Krisztust keresi. Azért, mert hogyha az ember még az útja elején tart, és az állközösséget nem tudja elválasztani Krisztustól, akkor azt hiszi, hogy amilyen az állközösség, olyan maga Krisztus is. És ez könnyen akadály lehet abban, hogy Jézus Krisztus, mint irgalmas és kegyelmes megváltót valóban megtalálja az ő életében. És azt gondolhatja, hogy Krisztus képmutatásra hívja az embert. Ezért nagyon fontos meglátnunk azt, hogy a valódi krisztusi közösség, ami egyáltalán nem biztos, hogy tökéletes, a valódi krisztusi közösség jellemzője éppen az, hogy az ember ott önmaga lehet. Önmaga lehet úgy, amilyen csetléseivel, botlásaival és fogyatkozásaival együtt, bánatával és örömeivel együtt. Az őszintétlenség, az egymás felé való őszintétlenség, az, hogy nem vállaljuk önmagunkat egymás előtt, az a szószoros értelmében megöli a közösséget, és hozzáteszem hosszú távon a saját egyéni hitéletemet is, mert megszokom a hazugságot. Mert megszokom a képmutatást, mert megszokom, hogy mást mutatok, mint aki valójában vagyok. És tudjátok, miért öli meg a képmutatás a valódi egymással való közösséget? Azért, mert hogyha mi mind tökéletesnek akarunk látszani, akkor nincs szükség arra, hogy fejlődjünk. Ha mi mind azt mutatjuk, hogy én is tökéletes vagyok, én is nagyszerű hívő vagyok, nincs semmi gond, akkor miért vagyunk együtt? Akkor nekünk nincs szükségünk arra, hogy együtt fejlődjünk. Tökéletesnek tűnő emberek, olyanok, akik azt mondják, hogy igen, én eljutottam az érett férfiúságra, már nincs funkciója a közösségnek. Nem kell, hogy a közösség segítse abba, hogy jobb legyen, hogy más legyen, hogy haladjon Krisztus felé. Így viszont saját magunk vágjuk el magunk előtt a gyógyulásnak az útját. Mert hogyha őszintétlen vagyok, és nem merem bevallani azt, hogy hol tartok, akkor a közösség nem is fog tudni támaszt jelenteni az én számomra. Akkor nem fogunk tudni egymásnak sorstársai lenni. Sorstársak azok, akik együtt küzdenek. Tudjátok, hány valóban működő közösség van a világban, ahol sorstársi közösség tud megvalósulni az emberek között? Miért? Mert úgy vannak együtt, hogy bevallják, hogy nekem és nekem ez a küzdelmem. Én így és így küzdök. De a másik azt mondja, én is. És így egymást tudják támogatni a küzdelmeikben. Akik egymás előtt mindig álarcot hordanak, azok sem segítséget adni nem fognak tudni, sem segítséget kapni és elfogadni.
Aki állarcot hord, az túl büszke ahhoz, hogy segítséget kérjen, és segítséget fogadjon el. De ha csak képmutatásban élünk, akkor hogyan fogunk fejlődni? Hogyan fogunk haladni az elhívástól az érett férfiúságig? A valódi közösségben nincsenek tabuk. A valódi közösségben ki tudjuk, ki lehet mondani azt, amit gondolunk. Egyetlen egy személyes élményt hadd osszak meg veletek. Többet is szerettem volna, de az időre tekintettel nem akarok visszaélni a figyelmetekkel. Ezt az egyet hadd osszam meg veletek. Pláne azért, mert ennek már utóélete is van. Régen történt, nagyon régen, de nagyon elevenen él bennem, mert azt gondolom, hogy leleplez engem önmagam előtt, és mindannyiunkat azt gondolom önmagunk előtt. Budapesten történt egy, mindegy milyen tömegközlekedési eszköznek a megállójában ez az eset, amikor is észrevettem egy testvéremet a megállóban, aki állt egy ilyen italkiadó automata közelségében egy barna ilyen műanyag pohárral, amiről hát szerintem mindannyian tudjuk, hogy semmi jót nem ihat vagy fogyaszthat valaki egy ilyen pohárból, mert csak olyan dolgokat tartalmazhat, amit mi mind helytelenítünk, mert valóban mind egészségtelen. Ugye kávé lehetett benne, forró csokoládé, műanyag leves vagy fekete tea, tehát körülbelül ezek ez a választék egy ilyen automatában. Mentem a tömegközlekedési eszköz felé, észrevettem a testvéremet, amint egy ilyen pohárból kortyolgat valamit. Én észrevettem őt, de ő nem vett észre engem. Aztán, ahogy egy kicsit közelebb értem, észrevett engem. És az a mozdulat, ami ekkor történt, ez nem fog kimenni a fejemből sosem, mert amikor észrevett, akkor elképesztő gyorsasággal és hirtelenséggel dobta el magától azt a poharat, úgy, mint hogyha soha, de soha nem is lett volna hozzá semmi köze. És azért égett belém mélyen ez a mozdulat, mert ez a mozdulat az enyém is lehetett volna. És azt gondolom, mindannyiunké lehetett volna ez a mozdulat. Bocsánat, hogy így mondom, mindannyiunknak vannak ilyen forró csokoládés, vagy kapucsinós, vagy nem tudom milyen barna automatás műanyag poharaink. Csak az Isten látja, hogy hány ilyen poharat szorongatunk otthon. És ez a testvérem, mert meglátott, elhajította, mert nem akarta, hogy lássam. És ha én velem fordul ez elő, én is minden bizonnyal ugyanígy teszek. Mert rejtőzködni akarok. Mert rejtőzködni akarunk egymás elől. És mindez arra mutat rá, hogy ez a lehető legmélyebben van a természetünkben, hogy félünk egymástól. Félünk attól, hogy megmutassuk, hogy kik vagyunk. Az ige pedig arra tanít, hogy nem szabad félnünk. Nem szabad szégyelnünk azt, hogy a hitünk előre haladó fejlődésének most még melyik állomásán vagyunk, mert küzdünk mindannyian. Te kapucsinót iszol? Nekem más küzdelmem van, de mind együtt küzdünk. És csak ha felvállaljuk azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, ha felvállaljuk azt, hogy tökéletesedők vagyunk, akkor fogunk tudni elkezdeni egymással közösséget tudni kialakítani. Mert akkor úgy nézünk egymásra, hogy te is küzdesz, én is küzdök. Gyere, könyörögjünk együtt egymásért. Olyan érdekes ez a kérdés is, nem? Amíg nem látjuk egymást úgy, amilyenek vagyunk, hogyan tudunk küzdeni egymásért? Kikért küzdünk? Kikért? Azokért, akiknek mutatjuk magunkat? Én azóta tanulom, mit jelent testvéreimért küzdeni, mióta olyan imakörünk van, ahol hétköznapi ruhában, hétköznapi módon beszélve természetesen tudunk együtt lenni. Ahol látom, hogy milyen alapvető dolgokban vannak küzdelmeink. De úgy vagyunk ott együtt, hogy mindannyian küzdünk. És amikor nem vagyunk együtt, ezekért a testvérekért valóban tudok küzdeni. És valóban tudok imádkozni. Együttérzéssel. Valóban tudom őket az Úr elé vinni. A szombatra korlátozódó közösség nem lehet közösség. Az egy ünnepi együttlét. A pusztán a szombatra korlátozódó közösség nem lehet közösség.
a csak a szombatra korlátozódó közösség az egymás előtti rejtőzésben segít minket. Nem véletlen, hogy a korai keresztények egymás előtt tiszta lapok voltak, hát együtt éltek, életközösséget alkottak egymással. Mi mennyire figyelünk oda egymásra hétközben? Hozunk-e áldozatot azért, hogy közösséget alkossunk egymással? Le tudunk-e mondani ügyes-bajos dolgainkról, családi tevés-vevéseinkről azért, hogy a testvéreink társaságát keressük? A világ egyre őrültebb tempót diktál. Egyre nagyobb szükségünk van egymásra. Amikor mindenki táncol, és minden egy őrült tempót diktál, nekünk egyedül szinte lehetetlenség megmaradnunk a Krisztus által diktált tempó mellett. De egymásnak segíteni tudunk, kéz a kézben meg tudunk tartatni. Krisztus akarata ez. Miért van, hogy annyira ismerjük a két pillért, az igeolvasást és az imát, a harmadikról pedig szinte semmit nem tudunk? Az Úr azért hív minket közösségbe, mert tudja, hogy szükségünk van erre ahhoz, hogy meg tudjon minket tartani. Szerintetek Sátán miért támad minket ezen a területen? Miért mondja azt, hogy ne legyen egymásra időtök? Ne találkozzatok egymással csak szombaton, és akkor se legyünk őszinték egymáshoz. Mert tudja, hogyha nem találunk egymással közösséget, igen kicsi marad az esélyünk arra, hogy megmaradjunk Jézus Krisztus mellett. Miért hagyjuk magunkat? Miért engedjük el ezt a pillért? Miért engedjük, hogy Sátán megingasson bennünket? Meg kell tanulnunk, testvérek, szeretnünk egymást, mert hogyha egymást nem tanuljuk meg szeretni úgy, amilyenek valójában vagyunk, és ha nem tanuljuk meg azt, hogy hagyjuk, hogy szeressenek minket, ez is egy fontos dolog, hogy hagyjuk, hogy szeressenek minket, akkor nagyon nehezen leszünk készek arra, hogy azokat szeressük, akik Krisztust még csak nem is ismerik. Márpedig, ha nem szeretjük azokat, akik Krisztust még nem ismerik, akkor hogyan végzünk értük szolgálatot? Akkor mi a szolgálat? Szerintetek a szolgálat puszta kötelességtudatból kell, hogy történjen? Nem lehet, hogy szeretetből kell, hogy történjen? Nem lehet, hogy csak így lehet kedves Krisztus előtt? Én azt gondolom, hogy mindezek igéknek a nyomán meg kell vizsgálnunk mindannyiunknak Krisztus előtt a közösséghez való viszonyunkat. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan viszonyulok a közösséghez. Nem a szimpatikus testvérekhez, nem a barátaimhoz a gyülekezetben, a testvérekhez. Szeretem őket? Tudom szeretni őket? Fogyatékosságaikkal, ismétléseikkel, akármilyen bűneikkel együtt? Másrészt meg kell arra is kérnünk az Urat, hogy segítsen minket abban, hogy őt egyre inkább megismerjük. Higgyétek el, ahogy egyre közelebb tudunk hozzá kerülni, egyre inkább látjuk őt, egyre inkább fogjuk tudni szeretni egymást is. De, hogyha az Isten minket arra indít, hogy változtassunk a gyakorlatunkon, ami mindig, hangsúlyozom, mindig áldozathozatallal jár, akkor viszont bátorságot és erőt kell vennünk ahhoz, hogy változtassunk. Ha az Úr arra indít, hogy hagyd most a porszívózást, menj el imakörbe. Hagyd most a mosogatást, megvár. Menj el, látogasd meg a tudod, hogy küzdésben, szükségben lévő testvéredet. Engedj ennek a hívásnak. Menj már. Menj. A dolog, a tevésvevés, a sürgésforgás megvár. Nem attól leszünk kevesebbek, hogy két nappal később nyírom le a füvet, hanem attól, hogyha nem keressük egymást. Most van itt az ideje, hogy megújuljunk Krisztusban, hogy egymásra találjunk. Hogyha a gyülekezetemet esetleg álközösségnek találom, akkor nem azon kell gondolkodnom, hogy keresek egy másikat, hanem azon kell gondolkodnom, hogy mit tehetek én ahhoz, Krisztus kezét fogva, hogy ez a közösség, a valódi közösség irányába kezdjen el változni. Egy gyülekezetet senki nem fog tudni megváltoztatni egyedül. De a saját szűk környezetemben érhetek el változásokat. Próbáljátok egyszer ki. Ha én nyílt vagyok, arra rendszerint nyíltsággal válaszolnak. Ha én képmutató vagyok,
arra rendszerint képmutatással válaszolnak. Ne várjuk meg azt, hogy mindig a másik legyen a kezdeményező. Ha az Úr indít, késztetést ad, vállaljuk ezt. Legyünk kezdeményezők egymás felé, ha kell. Találjunk egymásra ahhoz, hogy az Isten meg tudjunk bennünket így tartani és szólítani.

Tehát a mai témánk látszatra nagyon nyilvánvaló, hogy mire vonatkozik, mert ha valaki ezt a címet hallja, hogy politika vagy vallás, akkor valószínűleg ilyesmire gondol, hogy szabad-e az egyháznak, vagy egyáltalán vallásos közösségeknek politikába elegyedni, vagy politizálni, vagy pedig, hogy helyén való-e, ha egy vallásos ember politikával foglalkozik, vagy milyen mértékben, vagy milyen szinten kerülhet kapcsolatba a politikával. Ugye a vagy szó ezt érzékelteti, hogy a kettő között valami ellentét van, és ez egy választási alternatíva, hogy politika vagy vallás. Valóban így jelentkezik-e ez, mint a korunk egyik nagy vagy-vagya? Azt mondhatjuk, hogy a dolog ennél egy kicsit mélyebben, illetve a probléma ennél egy kicsit mélyebben fekszik. Nem mint ellentét jelenik meg korunkban ma, hogy politika vagy vallás, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy egyáltalán választási alternatívaja a kettő, és hogy helyese egyáltalán így feltennünk, hogy politika vagy vallás. Tulajdonképpen a vallás fogalmának a mélyreható átalakulásával találkozunk ma megint, és ez határozza meg a vallás és a politika egymáshoz való viszonyát is. Tehát azt kell mondanunk, hogy korunknak tényleg egy nagy kérdéséről van szó, ez azonban ténylegesen nem vagyként jelenik most, hanem inkább egy olyan átalakulási folyamatnak vagyunk a tanúi, hogy megszűnik az ellentét vallás és politika között. Tehát annyit már mindenki sejthet, hogy míg a múlt alkalommal az volt a témánk, hogy az egyházról mit tanít a Biblia, ugye végül is a Biblia egyházról szóló tanítása került homloktérbe. Ma az állam és az egyház egymáshoz való viszonya. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a kérdést, akkor így is mondhatnám, hogy állam és egyház szétválasztása, vagy állam és egyház bizonyos mértékű összeolvadása. De azért mondom, ez nagyon leegyszerűsítő megfogalmazás, mert ma mindenki hát tiltakozik, hogy nem az állam és egyház szétválasztásának a megszüntetéséről van szó. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem magyarországi problémáról van szó egyszerűen, ha valaki esetleg a sajtó hírei alapján erre gondolna, abszolút nem világviszonylatú probléma. Rendkívül erős például ez a vita téma ma az Amerikai Egyesült Államokban is. Magyarországon van egy bizonyos sajátos színezete itt az adott történelmi helyzet miatt, de egyáltalán nem magyarországi jelenség, hogy ez most ilyen élesen előjön ez a kérdés. Másrészt pedig azt is hangsúlyozza mindenki, hogy nem az állam és egyház összeolvadásáról van szó. És igazából tényleg jó, hogy a cím így hangzott el, hogy vallás és politika, mert itt nem is egyszerűen csak az egyházról van szó, hanem ahogy említettem, a vallás fogalmának, a vallásról való gondolkozás átértékelődésének, és tulajdonképpen ez vezet oda, hogy megváltozik a vallás és a politika viszonya is. Na most, hogy milyen különbség van, azt hadd érzékeltessem, illetve hogy a vita kérdés hol húzódik, és hogy a közelmúlt és a jelen gondolkodása között már is mekkora ellentét feszül. Hadd érzékeltessem azzal, hogy olvasnék két protestáns szemléből. A protestáns szemle az megszűnt egy jó néhány esztendeig, azt hiszem talán két évtizedig is. Az előző rendszerben, körebben a magyarországi protestantizmusnak egy rangos lapja volt, és most újra, a rendszerváltás után újra megjelenik a protestáns szemle. Na hát illusztrációként, hogy ez a probléma hogy jelenik meg, és hogy mutatkozik meg szinte egy rápillantásra is a nagy átalakulás, a nagy változás folyamata, idéznék egy 1935-ös protestáns szemléből, mégpedig idéznék egy cikkből, a dr. Kovács J. István az állam és egyház viszonyának jellegzetes formái című cikkéből, aminek az utolsó sorai így hangzanak. Fejtegetéseink eredményeként megállapíthatjuk, hogy a fejlődés iránya szerte az egész világon a szabad egyház, szabad államban kálvini elvének teljes érvényesülése felé halad, ha a fejlődésnek ezt a sodrát időnként, miként napjainkban is, feltartóztatja is egy-egy visszatérő reakciós hullám.
Tehát ugye 1935-ben ugye mit ír a szerző, hogy a fejlődés sodra, szabad államban szabad egyház, ugye amit kevesen tudják, hogy Calvin fogalmazta meg eredetileg, és azután azt mondja, a reakciós hullám ehhez képest, ugye így nevezi, amikor hát nem ez az irányzat érvényesül, hanem még az állam és egyház nagyobb összefonódását próbálják érvényesíteni. Egy példaként mondja, hogy Magyarország is még csak részlegesen tartott ezen az úton, Magyarország még csak korlátozottan érvényesült a Szabad Államban Szabad Egyház a cikk írásakor 1935-ben, mert például mindenkinek kötelező volt bejelenteni a megszületendő gyermeke vallását. Ha nem is tartozott ténylegesen valamelyik valláshoz, ugye ezt még be kellett jelentenie. Tehát ugye egy summázta, hogy Magyarország is a fejlődés sodrában van, az 1895-ös vallásügyi törvény már bizonyos előrehaladást jelentett, de még csak korlátozottan érvényesül a szabad államban, a szabad egyház megvalósításának az elve. Most, ami most a kezemben van, ez a protestáns szemre 1992. október-decemberi száma, ebben pedig egy Molnár Attila nevű szerző vallás és politika napjainkban, tehát ugyanaz a címe gyakorlatilag, mint a mi előadásunknak, ebből szeretnék olvasni egy kis részletet. Az utóbbi másfél évtizedben tapasztalható deszekularizáció, mit jelent az, hogy deszekularizáció? Ugye a szekularizáció fogalma az a felvilágosodás nagy francia forradalom után indult el, illetve akkor kezdett érvényesülni a maga a szekularizáció folyamata, ami azt jelenti, hogy elvilágiasodás, ugye? Tehát egyháztól, vallástól való függetlenedés, a civil társadalom függetlenülése is, egyes emberek függetlenülése, a vallás, az egyház ugye gondolkodási irányszabó befolyásától. És a gyakorlati életmódban is a függetlenülés a vallási befolyástól, a vallási normáktól. Tehát most viszont már nem a szekularizáció folyamatáról van szó, hanem a deszekularizáció folyamatáról. Tehát, hogy ez kezd megfordulni ez a folyamat. Azt mondja, az utóbbi másfél évtizedben tapasztalható deszekularizáció fordulópontot, de legalábbis töréspontot jelent. A politikai teológia, a felszabadítás teológiája, mit jelent ez, hogy politikai teológia, a felszabadítás teológiája? Ugye olyan elsősorban protestáns 20. századi irányzatok, amelyek azt vallják, hogy az egyház szolgálatának a társadalmi felszabadítási harcban kell részt vennie, tehát hogy a Krisztus megváltását úgy kell értelmeznünk, hogy társadalmilag is felszabadítja az embert, és ez is egyházi és keresztény feladat küzdeni a társadalmi felszabadításért. Nem csak mondjuk egyes osztályok vagy elnyomott rétegek felszabadulásáért, hanem mit tudom, például a nők egyenjogúságáért, tehát egyáltalán az ember felszabadításáért minden vonatkozásban. Tehát erre utal itt, hogy a politikai teológia, a felszabadítás teológiája, a katolikus konzervativizmus megerősítése. Bocsánat, megint megállok. Mit jelent ez, hogy katolikus konzervativizmus? Ugye, amely az egyház által ellenőrzött társadalmat kívánja visszaállítani, röviden ez a lényegeit. Tehát ennek a megerősödése, az evangelikalizmus és a protestáns fundamentalizmus megerősödése jelzik-e változást. Mit jelent, hogy evangelikalizmus és protestáns fundamentalizmus, ezek amerikai protestantizmusra vonatkoznak. Az amerikai protestantizmusnak egy olyan ágára, amely látszatra ugyan a Bibliához való fundamentális ragaszkodást ugye harcosan képviseli, de éppen az egyház és a társadalom, az egyház és az állam viszonyában abszolút nem a biblikus szemléletet érvényesíti, hanem ez egy híres jelszavuk, hogy az erkölcsi többség, tehát az erkölcsi többségnek át kell venni a politikai hatalmat, és hogy így mondjam, jó erkölcsre és megfelelő vallásosságra kell, hát végül is kényszeríteni a társadalmat, és így megmenteni a hazát. Körülbelül ez az értelme a megerősödő amerikai evangelikalizmus és protestáns fundamentalizmus. Na, annyit kellett magyaráznom, most elolvasom most már magyarázat nélkül az idézetet egészében, jó? Tehát az utóbbi másfél évtizedben, utoljára még egy megjegyzés, figyeljünk, ez is egy időmeghatározás, tehát nem sok időről van szó, másfél évtizedről. Azt mondja, az utóbbi másfél évtizedben tapasztalható deszekularizáció fordulópontot, de legalábbis töréspontot jelent.
A politikai teológia, a felszabadítás teológiája, a katolikus konzervativizmus megerősödése, az evangélikalizmus és a protestáns fundamentalizmus megerősödése jelzik a változást. Eme új jelenségek jelzik a vallás szerepváltozását, amelyet közéleti vallás egyház fogalommal írhatunk le. Tehát próbáljuk ezt a fogalmat megjegyezni, hogy közéleti vallás egyház. Ez egy újonnan megjelenő fogalom, és azt mondja, itt a vallás szerepváltozásáról van szó, és ez valóban így is van. Most miután így csak utaltunk rá, hogy egy törésvonalon vagyunk, vagy egy fordulópontnál vagyunk, vagy egy nagy átalakulásban vagyunk éppen benne, mint egy másfél évtizede összesen, azért ez tényleg egy nagyon izgalmas kérdés, és korunknak nagy témája. Azt hiszem, hogy a két idézet 1935-ből és 1992-ből, ugye, hát egy durvád, egy fél évszázad van közöttük, de látszik, hogy mi volt akkor a fejlődés sodra, hogy szabad államban, szabad egyház, függetlenség, szétválasztás minél radikálisabban. Most viszont a vallás szerepváltozása következik ismét, és így olvastuk, közéleti vallás egyház. Ez az új fogalom, és megváltozik ezzel együtt a vallás és a politika egymáshoz való viszonya is. Na most nézzük meg a bibliai fogalmakat, mert hiszen bibliai előadásról lévén szó, természetesen minden kérdésben a Biblia segítségével próbálunk tájékozódni. Mi a vallás a Biblia szerint, mi az állam szerepe a Biblia szerint, mi a kettő egymáshoz való viszonya, és a kettőnek a Biblia szerinti, vagy Jézus tanítása szerint való egészséges viszonya mit eredményez. Nos, tehát a Biblia szerint, pontosabban még közelebbről magának Jézusnak a meghatározását idézzük, a vallás az egyes embernek a legszemélyesebb belső ügye, egy lelkiismereti meggyőződés és egy bensőséges kapcsolat Isten között és közötte. Tehát az a két meghatározás, amit mindjárt olvasunk a Szentírásból, ha idézzük Jézus tanításaiból, rögtön mutatja, hogy Jézus tanításaiban és egyáltalán a Biblia fogalom világában ilyen közéleti vallás egyház, ez a fogalom abszolút nem létezik. Szóval a Biblia fogalom világától teljességgel idegen. Szeretném olvasni János evangéliuma 4. fejezetéből Jézus, gondolom, sokak számára jól ismert szavait, amikor ezzel a bizonyos samáriai asszonnyal beszélgetett, akkor, mikor az asszony látta, hogy Jézus olvas az ő személyes életének a titkaiban, akkor tisztelettel megállt, és azt mondta, Uram, látom, hogy proféta vagy, és akkor rögtön föl is tett neki egy nagy kérdést, részben, hogy elterelje ugye a kényesebb kérdésekről a szót, de azért is, mert őszintén tudni akarta, és hát úgy látta, hogy Jézus az a hivatott személy, akitől ezt megkérdezheti. És tulajdonképpen mi az igaz vallás? Ez volt a kérdésének a lényege, mert a következőt mondta. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, ugye közel volt a Garizim hegye, illetve annak a közvetlen közelében zajlott a beszélgetés, ahol a samaritánusok szentélye állt. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta néki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. És az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Isten lélek, és akit őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Nyilván mindnyájan sejtjük, hogy ez, hogy ezen a hegyen vagy azon a hegyen, itt nem egyszerűen hegyekről van szó, hanem akár mondhatnánk azt is, hogy ebben a megfogalmazásban megjelenik a felekezeti kérdés, vagy az intézményes vallás kérdés, hogy ahogy most itt vagy ott, ez a helyes, vagy amaz a nem helyes, és Jézus erre azt válaszol, hogy sem itt, sem ott, hanem lélekben és igazságban. Most nagyon sokan félreértik, és úgy gondolják, hogy itt Jézus teljesen elrelativizálja azt a kérdést, hogy helyes vallás, vagy nem helyes vallás.
Figyeljük meg, hogy utána Jézus azért azt mondja a samaritános asszonynak, hogy ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk. Tehát ilyen különbség, hogy a kinyilatkoztatott Isten ismeret szempontjából helyes, vagy a kinyilatkoztatott Isten ismeret szempontjából nem rendelkezik teljes ismerettel, ilyen különbség van. De a vallásosság az döntően az egyén, az Isten lelke és az egyén között valósul meg, nem pedig valamiféle vallásos keret biztosítja. Gondoljunk arra, amiről az előző előadáson beszélgettünk, hogy most az egyház teremti a hitéletet, tehát aki benne van egy keretben, az teremt bizonyos hitéletet a hozzátartozók számára, vagy akiknek van bizonyos hitéletük, van bizonyos személyes kapcsolatuk az Istennel, azok alkotnak egy közösséget egymással. A kettő között óriási a különbség. Tehát Jézus nem mondta azt, hogy felesleges egy vallási közösség, azt sem mondta, hogy minden vallási közösség mindegy, szóval nem az a hagyományos nézet, hogy ugye sok út vezet, de ugyanoda vezet, vagy sokféle oldalról lehet a hegyet megmászni, de ugyanoda jutunk meg, ehhez hasonlók. Jézus nem ilyet mondott, mert kategorikusan megmondta, hogy a helyes ismeret szempontjából, a kinyilatkoztatott igazság szempontjából a zsidó vallás a helyes. Mert azt mondta, ti azt imádjátok, amit nem ismertek. De erre is fölhívnám a figyelmet, hogy milyen finoman, szépen fogalmazott Jézus, nem ismeritek. Ugye ez nagy példaadás a vallási türelemre, tehát nem tévelyektek, nem gonoszok vagytok, nem eretnekek vagytok, hanem nem ismeritek a helyes kinyilatkoztatott ismeretet. És a zsidókról nem azt mondta, hogy jobbak és különbek és igazabb hitűek és értékesebbek, hanem azt mondta, ismerik. Amiben tulajdonképpen nincsen érdem, hanem egy Istentől adott kiváltság, ami ugyanúgy kötelez is. Tehát ezt nagyon érdemes megjegyezni, hogy Jézus hogy tanított arra, hogy hogy gondolkozzunk a felekezeti különbségekről. Van, ahol az ismeret tisztább, helyesebb, teljesebb, van, ahol nem ismeri úgy, de úgy azt mondani, hogy önmagában, ugye, az emberek különbek vagy jobbak, és a többiek megvetendők, ez nem elfogadható. Ugye Jézus tanítása ezt teljesen elhárítja. Ugye azt is, amikor Jézus mondja, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben imádják, sokan elfelejtik a másik szót és igazságban. Pedig ez ugyanolyan fontos. Jézus szinte ikerpárként mondja, ugye, hogy lélekben és igazságban, tehát a kettő között nincsen semmilyen szétválasztási lehetőség, amennyire fontos, hogy bensőséges viszonyban az Isten lelke és az ember között, tehát hogy a Szentlélek által is személyes belső kapcsolat jöjjön létre a hívő ember és Isten között, épp olyan fontos, hogy ez igazságban történik. Tehát az embernek kérdés, hogy mennyi lehetősége van megismerni a kinyilatkoztatott igazságot, de Jézus ezzel a kijelentésével elkötelez a kinyilatkoztatott igazság megismerésére való törekvésre. Tehát egyetlen ember sem felelős azért, hogy ő maga nem juthatott több helyes és tiszta kinyilatkoztatott ismerethez, de felelős azért, hogy keresi ezt, és mennyire komolyan keresi ezt. És a maga lehetősége szerint mindent megtesz-e, érte? Mert Jézus azt mondja, lélekben és igazságban, tehát Szentlélek által belsőséges viszonyban és igazságban. De látjuk nyilvánvalóan, hogy Jézusnak a szava nem azt a felfogást hitelesíti, hogy van egy egyházi keret, abba lépjenek be emberek, és ez hívővé teszi őket, és ez teremt valami hitéletet bennük, hanem fordítva, akik lélekben és igazságban imádják Istent, majd azok alkotnak egymás között egy természetes módon egy közösséget, mint hasonló gondolkozású, mint belsőleg összetartozó emberek. Szeretném idézni Jézus hegyi beszédéből, az imádságra vonatkozó tanításából is azt a pici jellegzetes részletet, amikor Jézus azt mondta, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és csukd be a te ajtódat utánad, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van és titkon néz. Ez annyira nyilvánvaló, hogy itt abszolút nem közéleti vallásról van szó, hanem tényleg az egyén legbensőségesebb Istennel való viszonyáról. Még a kifejezés, hogy menj be a belső szobádba, csukd be utánad, a te atyád titkon néz, titkon van és titkon néz. Ugye a legtöbb ember ma is, ha ezt a szót hallja, hogy imádság, a templom jut eszébe. Nem véletlenül, mert ugye az emberek úgy gondolkoznak, hogy az Istennel való kapcsolat, azt valamilyen vallási kereten belül kell gyakorolni, és tulajdonképpen az inspirál engem, és az adja meg ehhez a késztetéseket. A Jézus fordítva mondja,
az igazi vallásosság az az Isten és az ember közötti bensőséges kapcsolatban születik meg, és ahogy az előbb mondtam, ebből lesz magától értetődő módon az egyetértők minden belső kényszer nélküli szabad közössége. Nos, tehát a harmadik igét is említsük még. A harmadik igében Jézus megint végtelenül egyszerűen szól a keresztény közösségről, amikor azt mondja, ha ketten, hárman egybegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Ugye az én nevemben, gondolom mindnyájan rájövünk, hogy sokkal többet jelent Jézus nevének a formai emlegetésénél. Az én nevemben az azt jelenti, hogy Jézus gondolatai szerint, Jézus tanítása szerint, Jézus lelkének a befolyása alatt. Tehát igazából Jézus teszi egyé őket. Másik helyen ugyanennek az igének a másik feljegyzése azt is mondja, hogy egy akaraton lesznek. Tehát itt látjuk azt, hogy akiket az Istennel való kapcsolat egyétet, mert Jézus, mindjárt Jézus nevében jönnek össze, tehát Jézus neve kapcsolja őket össze is a Jézussal való kapcsolat, és Isten jelen van közöttük. És ilyen végtelenül egyszerűen beszél Jézus az egyházi közösségről. Megint csak azt mondom, hogy itt közéleti vallásnak nyomát nem látjuk, hogyha ketten, hárman, ugye teljesen mindegy a szám is, nincsen szó nagy társadalmi méretekről, Jézus kettőről, háromról beszél, előzőleg meg egyről, aki bemegy a belső szobájába, és beszélget az Istennel, aki titkon van és titkon néz, itt meg kettő, háromról, akik Jézus nevében jönnek, és ezért egy akaraton is vannak, és ezért az Isten jelen is van közöttük. Menjünk tovább, mit mond a Biblia az államról? Ugye a római levél 13. fejezete a klasszikus igehely. Zárójelben aláírtam egy másik igét, mert ez az első nyom a Bibliában az államra vonatkozóan, és azt a fontos tanítást közvetíti, hogy tulajdonképpen Isten akaratából létezik az állam a bűneset utáni világban. Mert ott Mózes könyvében azt találjuk, hogy a vízözön után Isten rendelkezett, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontasség, és ezt közvetve feltételezi valamiféle társadalmi szervezet, valamiféle bírói igazságszolgáltatás felállítását. Nagyon olyan benyomásunk van, amikor a Bibliát olvassuk, hogy a vízözönig Isten a teljes be nem avatkozás elvét érvényesítette. Az első gyilkost Kaint is hagyta futni, sem maga nem érvényesített igazságszolgáltatás, sem a Földön nem létezett még ilyesmi, semmiféle társadalmi szervezet. És amikor az isteni beavatkozás nélkül megmutatkozott, hogy hova jut az emberi civilizáció nagyon gyorsan, akkor Isten megint egy más eszköz léptetett életbe. Talán az összes el nem bukott lények tanulságára is, és végül majd a megváltott emberek tanulságára is, Isten megmutatta, hogy mi lenne akkor, hogyha ő nem építené bele a megváltási tervét az emberi történelembe, ha a Szent Lelke fékező munkája nem érvényesülne az emberi társadalomban, és ha ilyen biztosító intézményeket nem léptetne életbe, mint az állam. Tehát ezt azért említem, mert vannak olyan vallási irányzatok, amit az államot eleve gonosz dolognak, vagy Isten ellenesnek gondolják, de a Bibliából az derül ki, hogy az első késztetést maga Isten adta, a valamiféle bíróság, igazságszolgáltatás és ezáltal valamiféle társadalmi szervezet létrehozására. Most a római levél 13. fejezetében van a rövid klasszikus megfogalmazása annak, hogy az államnak tulajdonképpen mi az Istentől adott feladata, és a keresztény hogy tekintsen az államra. Így olvasom a római levél 13. fejezetéből. Az első verset olvasom. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Félre ne értse valaki, nem arról van szó, hogy a konkrét hatalmasságok, mert gondoljuk meg, mi jön neki ebből, hogy nincsen egyetlen egy, ha az Hitler, ha az nem tudom én melyik újabb és korábbi vérengző, ezek az Istentől rendeltettek. Szó sincs róla, ugye a fordítás sem a legtökéletesebb, hanem tulajdonképpen azt mondja, hogy a egyáltalán felsőbb hatalmasság, tehát valamiféle állam, társadalmat igazgató, ellenőrző szerv Isten akaratából létezik, és az Istentől rendeltetett. Tehát ez elvileg vonatkozik, nem pedig a konkrét megnyilatkozásai az államhatalomnak. Egyébként a Biblia abszolút, hogy így mondjam, nem kíméletes az állam hatalmakkal, de a
gondoljunk arra, hogy vadállatok szimbólumában mutatják be a bibliai proféciák a különböző hatalmakat. Például ugye a római birodalom jelképéről beszélgettünk is az előző előadásokon, úgyhogy vasfogai voltak, fal zúzott és a maradékot összetaposta, ugye nem éppen hízelgő kép, ugye az erőszaknak az uralmát így mutatja be a Biblia. Vagy például, amikor Jézusnak egy alkalommal Herodessel kapcsolatban mondtak valamit, akkor Jézus azt mondta, mondjátok meg annak a rókának, ez sem volt éppen, ugye, egy nagyon elismerő megjegyzés. Tehát igen, mert egy sötét, egy teljesen igazság nélküli ember volt, ugye, annál vált ez a bizonyos Herodes Antipász Keresztelő János gyilkosa. Tehát nem erről van szó, hogy a Biblia azt akarja mondani, hogy minden államhatalom közvetlenül az Isten felkentje. Ugye erről szó nincs. Ugye ez a középkorban volt ilyesmi, hogy ugye mindentére úgy kell tekinteni, mint az Isten felkentjére. Az Ószövetségben is már világosan látjuk, hogy csak ha valóban az Isten rendelt királyt, és az Isten próbált azt átalakítani egy isteni eszmény szerint, hogy ne a föld népeinek a szokása szerinti királyság legyen, akkor lehetett beszélni Istentől felkent királyról. De egyébként már a Biblia kíméletlenül bemutatja Izrael történetében is, hogy bőven voltak olyan királyok, akiknek az isteni felkenetéshez semmi közük nem volt. És ilyen történetírás nincsen a világi történetírásban, amilyet a Bibliában találunk. Ugye gondoljunk arra, hogy az ókori keleten mindig az volt jellemző, hogy csak hízelgő dolgokat mondtak a királyokról és az uralkodókról, a Biblia pedig leírja, hogy gonosz volt, és vétekbe ejtette az Izraelt, és nem járt igazán, mint az ő atya Dávid, tehát teljesen igazságos ítéletet szolgáltat a királyokról is. Tehát még egyszer mondom, elvileg mondja, hogy egyáltalán a felsőbb hatalmasság az állam intézménye Istentől rendeltetett. Szeretném olvasni a harmadik verstől tovább, mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Mert Isten szolgálja, bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okája szükség engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkismeretért is. Mert ezért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgálja, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Ugye tehát az apostol szavaiból nyilvánvaló, hogy egy bizonyos viszonylagos béke és jogrend, és mindenekelőtt az igazságszolgáltatás fenntartása, ez az állam hatalom feladata, ugye a jók védelmezése és a gonoszok rettegtetése, mert a bűn világában igenis valamilyen hatalmi szervezetnek kell féken tartania a bűnnek az elhatalmasodását. Ezt is kimondja, hogy nem ok nélkül viseli a fegyvert, tehát még a fegyvert is Isten akaratából viseli, mert ugye az Isten reálisan ítéli meg a földi történelmet, és azt mondja, itt szükséges valamilyen hatalmi szervezetnek lenni a jók védelmezésére és a gonosz féken tartására. És erről beszél, hogy a keresztény ezért jó szívvel ugye, adja meg, amivel tartozik az államnak, úgy tekint az államra, mint amely Isten szolgálja egy bizonyos értelemben, mert mi lenne a világon, lásd a vízözön előtti időket, hogy betelt a föld, totálisan betelt erőszakkal, mert még semmiféle igazságszolgáltatás és semmiféle államszervezet nem létezett, és a bűn világában ez tragikus állapotokat szül. Akkor is hasznos, hogyha, és akkor is szükséges, hogyha nagyon tökéletelő, sőt sokszor nagyon a hatalmával visszaélve tölti be a feladatát, azt lehet mondani, hogy ennélkül még tragikusabb. Tehát Isten bőven számon kéri mindegyiknek az ítéletkor a bűneit és a visszaéléseit és a hibáit, de ha nem, egyáltalán nem léteznék valamiféle társadalmi szervezet és államhatalom, akkor ugyanaz lenne, mint a vízözön előtt. A világ még általánosabban és még egyetemlegesebben betelik erőszakkal. Azután a következő kérdésünk az, hogy a kettő egymáshoz hogy viszonyul. Ugye erre vonatkozóan megint csak Jézus tanításait idézzük. Ugye a Pilátussal való beszélgetésében hangzott el
Amikor ugye azzal vádolták, hogy ő lázadás szít a római birodalom ellen, ugye rákérdezett Pilátus, hogy király vagy-e hát te, Jézus válasza az volt, az én országom nem innen való. Tehát közvetve elismerte, hogy ő valóban király, magasabb rendű értelemben, mint ahogy ember ezt a fogalmat értheti, de az ő országa nem innét való. Tehát ezzel Jézus, azt hiszem, ebben semmi belemagyarázás nincs, ezt mindenki félreérthetetlenül látja, hogy Jézus azt mondta, hogy az a közösség, amit ő hoz létre, és az a munka, amit ő végez, az nem a világban való, teljesen más a törvénye, teljesen más természetű, és az a földi országokkal össze nem vegyíthető, és össze nem keverhető, nem innét való. Tehát ezt a mércét nagyon jól jegyezzük meg, tehát az egyháznak soha se szabad e világi valóságá lenni. Amennyiben azonos akar lenni Isten országával. Ugye tudjuk, hogy Jézus mennyit használta példázataiban és tanításaiban ezt a fogalmat, hogy Isten országa. Ugye is lényegében azt mondta, hogy az egyháznak az a feladata, hogy Isten országának a képviselete legyen a Földön. Akkor nem e világból való. Teljesen mások a törvényei, teljesen mások az eszközei. Ha e világból valóvá lesz egy egyház, akkor rögtön megszűnt Krisztus országának a képviselete lenni. A következő kijelentése Jézusnak, ugye, ami az adópénzre vonatkozó kérdésnél hangzott el, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni. Ugye most nem akarom itt részletezni, hogy a zsidók milyen fanatikus szemlélet oldaláról kérdezték ezt, és nagyon meglepődtek Jézus válaszán, aki nem azt mondta ugyan, hogy feltétlen alárendelés és szolgai engedelmesség a császárnak, szó sincs róla, hanem azt mondta, adjátok meg az Istennek, ami az Isten, és a császárnak, ami a császári. Tehát Jézus azt mondta, hogy a kettőt lehet együtt érvényesíteni. De a császárnak meg kell adni, ami az övé. És ugye pontosan mire mutatott az adópénz, ugye? Tehát megkérdezte, hogy kinek a képmása van rajta, hát akkor adjátok meg a császárnak, ami a császár. Ez a császár ügye, az Istennek pedig azt, ami az Istené. Ugye ez megint csak nagyon világosan mutatja a szétválasztás elvét. Mert Jézus azt mondta, hogy van, ami az Istené, és van, ami a császári. És a kettő egymás mellett érvényesíthető, de semmiképpen össze nem keverhető. Ez Jézus szavaiból nagyon világosan kitűnik. Mi következik akkor, hogyha az állam és az egyház helyes viszonya érvényesül? Tulajdonképpen egyedül ebben az esetben lehet megőrizni sértetlenül egy nagyon értékes kincset, az egyének lelkiismereti szabadságát. Ugye ekkor tudja az állam betartani ezt a határt, hogyha semmilyen vallás nem befolyásolja az államot, illetve nem fonódik össze az államhatalommal. Mihelyt az állammal olyan kapcsolatban lép bármilyen vallási közösség, teljesen mindegy, hogy melyik, hogy ezáltal bizonyos hatalomhoz jut, ugye, akkor már eleve lelépett a Krisztus törvénye útjáról, ugye, mert a Krisztus vallásában a hatalom nem játszik szerepet, a világ értelemben lett hatalom, tehát ha egyáltalán igény tart a hatalommal való szövetkezésre, akkor egész biztos, hogy a hatalom eszközével élni is fog. És a másként gondolkodók lelkiismereti szabadságát megszünteti. A kettő szétválasztása azonban biztosítja a lelkiismereti szabadság elvének a maradéktalan érvényesülését. Ugye itt idéztük, hogy a Bibliában hol találjuk a lelkiismereti szabadság elvének a legszebb megfogalmazásait. Az apostolok mondták a Sanhedrin előtt, ugye hozzátenném, hogy a Sanhedrin akkor vallási és politikai felsőbbség volt, ugye a zsidóság legmagasabb vallási és politikai testülete, noha alá volt rendelve a római hatalomnak. És mikor ők, a Sanhedrin megtiltotta az apostoloknak, hogy Jézus nevében ne szóljanak, azt mondták, ítéljétek meg ti magatok, rátok illő-e hallgatnunk, vagy az Istenre? És kimondták, Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Tehát ebben benne van az, hogy lelkiismeret dolgában, lelkiismereti meggyőződés tekintetében az ember nem rendelheti alá magát embernek, mert a lelkiismereti meggyőződéséről és a lelkiismereti indítékairól és a cselekvéseiről, ennek megfelelő cselekvéseiről az Istennek fog számot adni. A zárójelbe írtam oda a Római Levél 13. fejezetéből azt az igét, hogy amikor Pál apostol azt mondja, hogy a világi hatalomnak adjátok meg, amivel tartoztok, az adót, a vámot, de egy szó nem esik erkölcsről vagy vallási kérdésekről. De tehát Jézus ezt nem utalja a világi hatalom hatáskörébe.
És a Római Levél 14. fejezetében pedig kimondja, hogy mindenki a maga urának áll vagy esik, és mindegyikünk maga ad számot magának Istenről. És kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Tehát az elkölcs, a vallás kérdésében, a lelkiismereti döntések, az indítékok kérdésében Istennek felelős minden ember, és fenn is áll az elf, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Ez fölött áll minden emberi intézménynek, akár egyháznak, akár államnak. Hát ennyit röviden a bibliai fogalmakról, és most egy rövid történeti áttekintést tegyünk még, hogy tulajdonképpen ezek a bibliai fogalmak hogy jelentek meg egyáltalán a történelemben, és hol érvényesültek, hol semmibe vették őket. Nem kell megjegyezni, nagyon rövid lesz ez a történeti áttekintés, és remélem világos is, mert itt tényleg ennek van értelme, hogy szinte ilyen vázlatszerűen lássuk a fejünkbe, hogy ez hogy érvényesült a történelem folyamán. Az ókori nagy civilizációkról, az ókori nagy birodalmakról röviden csak annyit mondanék, hogy itt jellemző volt, hogy a vallás a társadalmi élet kerete volt, tényleg közéleti vallás volt, az ókori pogány vallások valamennyien közéleti vallások voltak, és államvallások voltak. Ugye tulajdonképpen megadták az egész társadalom szemléletét, megadták a társadalmi élet liturgiáját, ugye ezt a vallási ünnepek, vallási szokások határozták meg. Tehát ez volt jellemző az összes ókori civilizációkra. Tulajdonképpen az ideológiája minden államnak az adott pogány vallás volt, és az uralkodó, ugye egyben az államvallásnak a feje volt, vagy legalábbis nagyon szövetséges az ugyancsak nagyon hatalmas papságnak. Szeretném megemlíteni, hogy egy kivételes személyiség, nem egy birodalom, hanem igazából csak egyetlen személyiség teljes következetességgel, Círusz a perzsa birodalomban, akit úgy emlegetnek, hogy a vallási és nemzetiségi türelmesség atya, az első személy a történelemben, aki ilyet ismert. Rendkívül érdekes összefüggés, hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten lelke késztette őt. Így mondja Ézsaiás könyve 45. fejezetében, hogy így szól Isten szolgájához, Círuszhoz, felövesztelek, noha nem ismertél. Tehát noha nem a kinyilatkoztatott vallás, Izrael vallása követője és ismerője volt, mégis Isten azt mondja, hogy ő övezte fel őt, és a Szentlélek által ő befolyásolta gondolatait, és használta fel a történelemben a maga megváltási terve munkálására. Tehát nagyon érdekes, hogy az a személy, akiről a Biblia így beszél, hogy Isten felövezte, noha nem ismerte őt, és tehát, hogy Isten lelke adott késztetéseket, és Isten egyengedte előtte az utat a történelemben, ez a személy éppen a vallási türelmesség képviselője volt, egyedülálló és kiemelkedő példaként az ókori történelemben. Külön szeretnék említést tenni a görög-római civilizációról, ugye, amely a legközelebb van hozzánk az ókori birodalmak sorából, és közvetlen elődje a mai társadalmaknak, és hát mai napig is érvényesül a befolyása. Ugye itt is gondoljunk arra, hogy ugye például a római birodalomban a római császárok egyben Pontifex Maximusok is voltak, ugye az államvallás főpapjai voltak. Gondoljunk arra, hogy a római birodalom későbbi szakaszában teljesen általánossá vált a császár istenítése, ugye, tehát a császár személyének az isteni tiszteletben való részesítése, és gondoljunk arra, hogy átszőtte ez a liturgia az egész vallásos életet. Teljesen átszőtte ugye az államvallásnak a liturgiája. Egy Egon Fidler az újkori gondolkodás története című művében egy nagyon érdekes gondolatot kockáztat meg. Azt mondja, a görögök vallásossága is például, akik szintén nagy hatással voltak a vallásosságukkal is a rómaiakra, azt mondja, nagyon jellegzetes valami volt, azt mondja, nem nagyon foglalkoztak ők azzal, hogy Istenek ténylegesen léteznek-e, és különösebben az erkölcsi elvek sem voltak súlyosak ugye a görögségnél, hanem egyszerűen a társadalmi élet kerete volt a vallásosság, és a társadalmi élet liturgiája, tehát nem a személyes meggyőződés, vagy a személyes hit dominált egyáltalán, hanem egy közösségi életnek a kerete volt.
Na most, amikor megjelent a kereszténység, akkor tulajdonképpen ebben egy forradalmi újdonság volt, tehát a vallás fogalmának az átértékelődése. Tehát szeretném, ha ezt látnánk, azzal, hogy megjelent Jézus vallása, Jézus tanítása az emberi történelemben, itt a vallás fogalmának egy radikális új értelmezése következett. Ugye az előbbiekben idéztük Jézus tanítását, tehát a vallás az az egyén bensőséges viszonya Istennel, egy mély értelmi és lelkiismereti meggyőződés, és ami nagyon lényeges, hogy ezzel együtt az egyénnek egy gondolkodásbeli függetlenséget biztosít, és ő ezt a olyan erős ez a belső meggyőződés, ez a belső kötődése, hogy ez őt függetleníti a társadalmi és vallási konvencióktól, és ha kell, ha a kettő ütközik, akkor ezt az elvet követi, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Tulajdonképpen a Római Birodalom ezért kezdte meg a keresztény üldözéseket. Mert a Római Birodalom totális hatalom volt, amely mindenestől uralni kívánta az embereket, és ez a független gondolkozás, és ez a független cselekvés, ez egy izgató és veszélyesnek ható új jelenség volt, és egyáltalán a vallásosságnak ez az értelmezése, ez elfogadhatatlan volt. Tudjuk jól, hogy a keresztény üldözések nem jártak eredménnyel, és 313-ban megszületett a milánói türelmi rendelet, vagyis nem sikerült a kereszténységet kiirtani. A milánói türelmi rendeletről csak annyit mondanék, hogy ha az embernek úgy volna ideje, vagy egyáltalán valami jóval kecsegtetne, szóval komoly irodalmat lehetne fölkutatni ezen a téren, ez mindenkinek ajánlatos kutatási terület lehetne, hogy ez a csodálatos rendelet, a milánói türelmi rendelet hogy született meg. Mert igazából, ha valaki elolvassa a milánói türelmi rendelet szövegét, hogy mindenki a maga választotta vallást szabadon követheti, gyakorolhatja. Szóval ez olyan modern, ez az ókorban egy olyan csoda, hogy az ember nem tud hova lenni, nem, hogy valahol itt is az Isten lelke működött, mint egykor Círusznál, hiszen Isten megmondta, hogy 10 esztendeig fognak tartani a keresztény üldözések. Ugye a Jelenések könyvében van egy ilyen profécia, tehát a Dioklécián császár által indított utolsó, legszörnyűbb keresztény üldözés 10 esztendeig fog tartani, és nekem mindig az a sejtésem, hogy valahol megint az Isten befolyásolt gondolatokat, és az Isten avatkozott a történelembe, hogy egy ilyen szövegezésű, egy ilyen szemléletű rendelet, ami valami bámulatos dolog, hogy a 4. század legelején megszületett. De hamarosan további változás történt, ez a dátum valószínűleg szintén többeknek ismerős, ezeken az előadásokon is elhangzott. 380-ban már a kereszténység nem csak megengedett vallás lett, már nem csak a kereszténység szabad vallásgyakorlatát engedték meg, hanem államvallássá léptették elő. Ugye ez az a törvény, amelynek így kezdődik, hogy minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet. Ugye ez teljesen különbözik, ugye az ebben füle rögtön hallja, hogy össze nem egyeztethető a bibliai szabadság elvével. Na most ennek a következménye lett ugye a népegyházi képződmény kialakulása is, vagyis hogy nem személyes lelkismereti döntés alapján, nem felnőtt keresztséggel lettek emberek a keresztény egyház tagjaivá, hanem hamarosan felváltotta a felnőtt keresztség gyakorlatát, a gyermekkeresztség gyakorlata, és kialakult a népegyházi képződmény. Az ember csak elgondolkodik rajta, hogy mi lett volna, milyen más irányt vett volna az egész történelem, ha az a csoda megtörtént volna, hogy a kereszténység visszautasítja ezt a szövetséget. Ha a kereszténység hű marad a maga alapelveihez, és a milánói türelmi rendelet szellemét erősíti, és ha már akkor a kereszténység a maga eredeti elvei szerint a szabad államban, szabad egyház, avagy pedig a jézusi tanítás szerint az állam és egyház szétválasztása és békés egymás mellett élése elvét képviseli, ha a kereszténység hű maradt volna önmagához és Jézus tanításához, és nem lett volna birodalmi egyházzá, az egész történelem teljesen másképpen alakult volna. Tehát 313 és 380 között valami sorsforduló volt, hogy Isten adta azt a csodálatos türelmi rendeletet, mint a tünemény megjelent a történelemben, és a keresztényeknek ez elég kellett volna, hogy legyen, és hálával kellett volna fogadniuk, hogy van szabad vallásgyakorlatuk. De ennél többet, a hatalom szövetségesévé válni, ezt nem lett volna szabad a keresztény egyháznak elfogadnia, ha hű maradt volna Jézus tanításaihoz.
Mi lett az eredmény? Újra létrejött az államegyház képlet, ugyanúgy, mint a görög-római birodalomban, ugye tehát, hogy így mondjam, helyre döccent a római birodalom stabilitása, megint pontifex maximusok voltak a császárok, csak hogy a vallás cserélődött ki, most már nem a görög-római vallás volt az uralkodó vallás, hanem a keresztény vallás. Ugye hamarosan aztán a pogányságot már nem is tűrték meg. Tehát kicserélődött a vallás, de az államegyház képlet ugyanaz maradt, ami volt a görög-római civilizáció, különösképpen a római birodalom idején. Szeretném megemlíteni, hogy az ortodox egyházban, tehát a keleti kereszténységben a mai napig is ez a képlet maradt meg. Ha valaki hallgat híreket, akkor tudja, hogy mi van. Ugye a nemzeti egyházaknak, a különböző ortodox nemzeti egyházaknál az államnak a feje, a vallásnak is feje, ugye? Tehát ez ugyanaz maradt, ami a kereszténység államvallása után kialakult a birodalmi egyház létrejöttével, és a mai napig is így van. Na most a nyugaton egy kicsit másképp alakult a fejlődés, ugyanis a nyugat-római birodalom viszont összeomlott. Ugye a kelet-római birodalom még 1000 évig fönnállt, de a nyugaton összeomlott a római birodalom szervezete a népvándorló törzsek hatására. Ugye keleten majd csak az iszlám tette tönkre, amíg az iszlám hódítások tönkre nem tették, addig még fennmaradt, és maradt ez, hogy a császár egyben az államvallás feje is. A nyugati területen viszont az történt, ugye ez már egy kicsit ugye ismerősebb számunkra, erről is sokszor esett szó, hogy mivel a császár egyáltalán nem tudta a hatalmát érvényesíteni sem a politikait, sem a vallásit a nyugati területen, a legnagyobb tekintélyt nyugaton, aki ott maradt, és miközben összeomlott a birodalom szerkezete, az egész birodalmi gépezet, aközben megmaradt az egyház. Megmaradt az egyház szervezete, működött az egyház. Tehát a legnagyobb tekintély volt nyugaton a Róma püspöke, tehát Róma püspökének először átadta a Pontifex Maximus címet. Ugye 533-ban Justinian császár ilyen törvényt hozott, hogy a nyugat összes egyháza is számára Róma püspöke a fellebezési fórum. Tehát Róma püspökének a hatalmát erősítette először vallási téren, azért, hogy valamiképpen óvja a római birodalom hatalmát, vagy annak a képviseletét megerősítse, ami még megmaradhatott a szétzilálódott nyugaton. Azután most azt ugye nem részletezném, hogy ezután következett az, hogy ugye ebben még belejátszott ez a bizonyos álkonstantini adománylevél is, szóval némi csellel és egyházi közreműködéssel, de végül világi hatalmat is kapott, ugye, közvetve a kelet-római császártól, illetve a kelet-római császár által Róma tiszteletbeli konzulának kinevezett Frank királytól a Róma püspöke. És belépett az államok sorába, létrejött a pápai állam. És hogy a pápai állam létrejött, abban a pillanatban megkezdődött a versengés a császári hatalom és a pápai hatalom között. Ugye erre mindenki emlékszik, hogy a német-római császárok és a pápák hatalmi harca, amelyből a pápák kerültek ki győztesen. És akkor gondoljuk meg, hogy így lett, hogy keleten maradt az, hogy az állam feje az vallás feje is, nyugaton viszont az egyház, a legfőbb egyházi tekintély a római pápa, és egyáltalán az egyházi tekintély került a világi hatalom fölé. Tehát a birodalmi egyház, hogyha így ugye két szárát rajzolnánk, ilyen kétféle típusú szerkezetté változott, keleten az állam volt felül, és az egyház alul, nyugaton az egyház került felőle, és az állam maradt alulra. Na most ezek után mi hozott ebben változást? A reformáció, a 16. századi reformáció, amely a vallás fogalmát megint átalakította. De most nem kell részleteznem, hogy a középkorban nem a személyes meggyőződésem volt a hangsúly, nem az Istennel való bensőséges viszonyon, hanem tényleg így van, hogy az egész társadalmi szemléletet, a társadalmi élet keretét, és az egész társadalmi élet liturgiáját biztosította az egyház, hiszen az egyház ünnepei voltak az ünnepek, és ez tökéletesen egybefonódott. Na most ugye Luther Márton és a többi reformátorok, amikor azt mondták, hogy a vallás az Istennel való bensőséges viszony, és mély értelmi, lelkiismereti meggyőződés, akkor tulajdonképpen visszatértek a jézusi tanításhoz. Ez abszolút forradalmian új volt. És az is megjelent rögtön, hogy ez egy független gondolkozást és független cselekvést biztosít. Ugye ma már mi azt nem tudjuk megérteni, hogy amikor Luther az összes egyházi méltóságokkal is, és a
a főrendekkel és a császár jelenlétében, egy kis szerzetes. Azt mondta, hogy igen, én hagyom magam meggyőzni, de bizonyítsák be a Szentírásból, hogy tévedek. Egyébként itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segíjen. Hogy ez milyen világforradalom volt, ezt már nem tudjuk megérteni, mert a kor gondolkozása hátterén az volt. Mert valakivel szemben lehettek ott a legnagyobb világi és egyházi méltóságuk, ő lehetett hozzájuk képest egy homokszem, de azt mondta, a lelkiismeretemben Istenhez, illetve Isten igéjéhez vagyok kötve, és én másként nem tehetek, és független, és szabad, és bátor volt. Hogy ez olyan volt, hogy egy pillanat alatt az egész középkori rendszer omlott össze, mint a kártyavár, egyetlen embernek ettől a hallatlanul bátor, nyílegyenes és belső meggyőződésben fakadó kiállásától. Mi történt ezután ugye a reformáció egyházaival? A reformáció egyházainál egy sajátos helyzet alakult ki, hiszen ugye a áldáz ellenségek támadták a reformáció ügyét, és Luther Márton végül is, és a reformátorok nagy része is azt tették tulajdonképpen, hogy a püspökök helyébe, a korábbi püspöki felügyelet helyébe a fejedelmeket és a német városok kormányzatát tették, mert védelemre szorult a reformált egyházak védelemre szorultak. Igazából ez nem volt ténylegesen biblikus dolog, mert nem az állam és az egyház szétválasztása történt, hanem megint csak az állam és az egyház szövetségesi összefonódása. Mindazonáltal az adott történelmi körülmények között a most még hívő módon gondolkodó fejedelmek és városi önkormányzatok, amelyek nagy mértékben osztották ugyanazt a személyes hitbeli meggyőződést, segítséget jelentettek és védelmet jelentettek, de a későbbiekben, ahogy ez a hit kihalt, ugye visszamaradtak a protestáns államegyházi képletek. Anglikán

amely azt az eszmét hozta, hogy teljesen független egymástól igazából az állam és az egyház. De hozzátenném, hogy ezt már a lehiggadása idején hozta. Eredetileg a francia forradalomnak volt egy kimondottan dekrisztianizációs irányzata, tehát egyenesen a vallás üldözés irányzata, és tulajdonképpen ez ment aztán tovább a harcos ateista államokban, ahol úgy tekinti a világi állam az egyházat, mint versenytársat, mint veszélyes, mint ami veszélyt jelent az állam függetlenségére, és az elnyomására és bizonyos mértékű üldözésére törekszik. Tehát ez a felvilágosodás nagy francia forradalom nyomán ment tovább, tehát egy bizonyos fajta félelem a középkori tapasztalatok alapján, és ezért inkább az elnyomás és az üldözés érvényesítése az egyházzal kapcsolatban. Létrejött teljesen más indítékból és más színezettel az amerikai Egyesült Államokban, ugye tehát az új földrészen kialakult új államban, megint csak az állam és az egyház szétválasztása, de itt egészségesebb alapon és más indítékból, ugyanis kimondottan a biblikus forrásból, a vallás személyes ügy, bensőséges ügy Isten és az ember között, és egyéni, személyes, lelkismereti meggyőződés kérdése, és az amerikai Egyesült Államoknak az a bizonyos híres kiegészítő, 1791-ből származó egyes számú kiegészítő pontja kimondja, hogy az állam nem alapít vallást, és tehát nem hoz törvényt vallás alapítása vagy vallás tiltása dolgában. Ez igazából többet jelent, mint hogy alapítás, tehát semmiféle állami támogatás. Tehát nem, állami törvényhozás vallásos ügyet nem érinthet, se pro, se kontra, se védve, se támogatva, se tiltva. Ugye, és ez itt igazából a Jézus tanítása megértéséből fakad. Ugye tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok alapító atyái, noha nem mindenkinek volt egészen világos feje a bibliai tanítást illetően, de végül az az irányzat győzött, amelyik a biblikus elvet hallotta, hogy állam és egyház radikális szétválasztása a lelkismereti szabadság sérthetetlenségének a biztosítására. Na és most ma hol tartunk? Ma ott tartunk, bocsánat, még mielőtt említeném, hogy ma hol tartunk, feltenném a kérdést, hogy mi lett volna, az ember megint gondolkozik, hogy mi lett volna, ha akkor a 18. században, a 18. század végén a kiegyensúlyozott elv érvényesült volna. Szóval nem az, ami a nagy francia forradalomban született, amely egyrészt tehát elment odáig, hogy elnyomás, ugye ha nem is közvetlenül Franciaországban, mert ott aztán lehiggadt ez az irányzat, de másutta, hogy átvették, üldözés és elnyomás, és másrészt pedig az egész társadalomnak olyan szekularizálása, ahol már átbillen a mérleg a túloldalra. Tehát tulajdonképpen a vallás erkölcsnek is a teljes elvetése, a kiirtása, az abszolút szabadság eszméjének a meghirdetése. Mi lett volna, ha nem ez lett volna a meghatározó és uralkodó, ami kihat végül is közvetve vagy közvetlenül, a gyarmatiasítás révén közvetve még a harmadik világ országaira is. Tehát ha nem ez lett volna a meghatározó, ami az egész világra kihat, hanem az a protestáns eszméje, illetve biblikus eszméje az állam és egyház viszonyának, amely az Amerikai Egyesült Államokban először kialakult. Megint csak azt mondhatom, sorsforduló volt a 18. század vége, sok minden másképp lett volna, ha a kiegyensúlyozott egészséges eszme és gyakorlat alakul ki. Csak az emberiségre nem jellemző az egészséges, kiegyensúlyozott állapot. Ugye gyakran az jut az embernek eszébe, hogy szinte az egész emberi történelmet le lehet írni a hatás-ellenhatás törvényével, avagy ezzel az egyszerű jó paraszti közmondással, hogy az ember mindig átesik a ló túlsó oldalára. Ugye, és akkor, ha átesett a ló túlsó oldalára, ez megint elindítja az újabb ellenhatást, az újabb folyamatot, és ez így megy. Ilyen szempontból igaza van Prédikátor könyvének, hogy semmi sem új a nap alatt, hanem mindig visszatérnek a dolgok, és legalábbis a törvényszerűségek ugyanazok. Na most hova jutottunk ma? Ma pedig az a helyzet, hogy egyrészt, mivel a nagy francia forradalom volt a meghatározóbb, amely azért dekrisztianizáció, szekularizáció, az erkölcs kiirtása és az abszolút szabadság eszméje hirdetése is az állam és egyház szétválasztásán túl, ennek az lett az eredménye, hogy tényleg oly sikeresen függetlenült mindenféle erkölcsiségtől az emberi társadalom,

hogy az abszolút szabadság civilizációja is csődbe ment, nagyon erős csődbe. És csak szeretném megemlíteni, hogy Magyarországon olyan sokan mondják, hogy az a 40 év, milyen az ifjúság, az a 40 év. Ilyenkor mindig csodálkozom emberek rövid látásán, mert hát Magyarországon volt ez a 40 év, de hát nyugaton nem volt ez a 40 év, és tessék megnézni az emberek erkölcseit, állapotát, ifjúság állapotát különösképpen. Hát vigyázat, hát ez itt egy nagy tévedés. Ugye itt ilyen ateista ideológiájú államok voltak, de a maguk módján még egyfajta szocialista erkölcsöt ugye kényszerítettek az emberekre. Nyugaton meg az abszolút szabadságnak, ugye? Tehát ez Pepitával ugyanaz, mondjuk az egyik pöttyös, a másik Pepita, de teljesen egy tőről fakad. Az is szekularizáció, az is elvallástalanodás. Ugye csak más formában, békén hagyja az egyházi intézményeket, de maga a társadalom, az emberek gondolkozása, életmódja teljesen az abszolút szabadságot követi, erkölcsi téren, vallásilag is. Tehát annélkül, a 40 év nélkül nyugaton is ugye bekövetkezett a szabadság kultusznak a nyomán egy válság, tehát hiányzanak az irányadó erkölcsi elvek, és ugye Amerikában ezért a protestantizmusnak egy másik ága, amely egyfajta teokráciát szeretne, az erősödött meg, ez a bizonyos erkölcsi többség, mondaná, hogy elzűlik, tönkre megy az ország, radikálisan kell az embereknek erkölcsöket és vallást adni, hogy újra Isten országa legyen Amerika. Ugye, tehát ott ez lett az ellenhatás, és Nyugat-Európában úgy tűnik, hogy lassabban, mert igen nagy itt a szabadság kultusza, és nagyon erős ennek a hagyománya, de Nyugat-Európának is állandóan megy a befolyásolása ebben az irányban, és egyre inkább a betörése is, hogy változásnak kell történnie ezen a téren. Na most itt viszont Kelet-Európában, itt még ezhez hozzájön az, hogy a kommunizmus utáni ugye, ellenhatás törvénye, ugye mivel itt egyenesen a vallásnak az elnyomása történt, most jön az óriási ellenhatás vissza a vallásokat a közéletbe. De összefoglalóan még egyszer szeretném mondani, hogy ez világviszonylatú tendencia. És megint megjelenik ez, hogy közéleti vallás. A vallás szerepének az átértékelődése történik meg. Kicsit szomorú ez a kijelentés, de szeretném elmondani, nem hiszem, hogy nagyot tévednék vele, ha azt mondom, hogy azért is értékelődik át a vallás szerepe, és megint társadalmi szemlélet, társadalmi erkölcs, és az állam ideológiáját biztosítsa, és azért jelenik meg ez, és azért tűnik el a vallásnak az a szerepe, hogy mély személyes meggyőződés, bensőséges viszony Istennel, mert a ma embere egyre jobban leszokik a gondolkozásról. Tehát, ugye gondoljuk meg, túl sokan vagyunk a világon, van gazdasági verseny, azonnal dönteni kell, irtó bonyolult igazgatni ezeket a tömegeket, mindenkit lefoglal a létért való harc, tehát ki gondolkodik itt igazságról? Szóval Istent lélekben is igazságban imádni, ezek ózsdi, időszerűtlen elveknek tűnnek, tehát itt gondolkodni, nincs is idő rá, hogy itt vitatkozni azon, hogy most ez így helyes, vagy úgy helyes. Tehát igazából most a vallásnak az a szerepe, hogy valamiféle összetartó erő legyen, egyfajta közéleti vallásosság kell, egy bizonyos erkölcsöt biztosítson, de a vallásnak ez a bensőséges, személyes meggyőződés, Istenhez való viszony szerepe tűnik el. És azon kívül az egyes embereknek is, hogy itt nincs idejük az Istennel való bensőséges viszonyra. Tehát, hogy így mondjam, ez egy sodró történelmi folyamat, hogy a vallás szerepe megint kezd olyanná válni, mint az ókori civilizációkban volt, hogy a vallás a társadalmi élet egyfajta szabályozójává válik, közéleti vallásossággá, de nem az, amiről Jézus beszélt, hogy menj be a te belső szobádban, meg lélekben is igazságban. És ehhez hozzájárul az, ugye, hogy a kereszténység történetében bekövetkezett az, amit mondtam, hogy felváltotta a gyermekkeresztség, a felnőtt keresztséget, a szabad választást, hogy szabad választásból lesz valaki keresztény, vagy nem lesz az. Ugye a reformáció idején is sajnos ez egy óriási dolog, szóval óriási törésvonal volt, vagy óriási esélynek az elmulasztása volt, hogy a reformáció nem hatolt addig, hogy visszaállítsa a szabad választás alapján lenni keresztényé, és a felnőtt keresztséget a gyermekkeresztség helyére. Így tehát gondoljuk meg, ez az egész népegyházi jelleg is, hogy ugye a keresztény egyházak túlnyomó többsége népegyház.
Ez is az ellen szól, hogy a vallás nem mély személyes meggyőződés, nem Istennel való bensőséges viszony, hanem bizonyos értelme egy hagyomány, egy családi és nemzeti tradíció, amely megszabja az élet kereteit, az egyéni, a családi életét és a társadalomét, de nem több annál. Tehát a vallásnak megint ez a szerepváltozása. Tehát ahhoz képest, ami az őskereszténység idején volt, ahogy Jézus tanított, ami volt a reformáció idején, ahhoz képest teljesen ez a szerepe jelenik meg a vallásosságnak ma ismét. Csak megemlítenék egy kis magyarországi példát, hogy ugye a Magyarországon a Milleniumi Bizottságnak ugye az elnöke a Nemeskürti professzor úr, és hát két ilyen kijelentést tett, az egyik, hogy a milleniumi ünnepségek idejére fel kell függeszteni az állam és az egyház szétválasztása elvét, a másik pedig, hogy kötelezővé kell tenni az ünnepségeken való részvételt. Ugye ez nagyon érdekes, hogy ezután egy sereg reakció jelent meg, hogy hát azért még a pártállam is óvatosabb volt egy kicsit, noha bizonyos értelemben iskolákban, meg közéleti helyeken voltak április 4-i ünnepségek, de azért ilyen meredeken ez nem hangzott el. Tehát mindenki figyelje meg, hogy mit jelez ez. Ez egy jelzésrendszer, hogy kötelezővé kell tenni a részvételt, ami nem hiszem, hogy ez megvalósul, de pusztán az eszme felröppentése is ugye jellegzetes, és ugye erre az időre fel kell függeszteni az állam és az egyház szétválasztása elvét. Tehát gondoljuk meg, egy közéleti vallásosság az ünnepségekben él, az liturgiában él. Az emberek konvencionális befolyásolásában van a szerepe, tehát más a vallásnak a fogalma, és más a vallásnak a szerepe. És ez a szemünk láttára alakul át. És végül utoljára befejezésül, sajnos ebből, hogy így mondjam, kényszerítően következik az, vagy logikailag következik, elkerülhetetlenül ez a következő állomás, hogy a lelkiismereti szabadság veszélybe kerül. Ugye megfigyelhető, hogy ma Magyarországon rengeteg újságcikket olvashatunk, meg rádióban, tévében, sok minden a vallásügyi törvény módosításáról, és az erről szóló cikkekben az a feltűnő, figyelje meg bárki, hogy a lelkiismereti szabadság szinte meg se jelenik. Szóval szinte eltűnőben van ez a fogalom, úgy tűnik, hogy már nem is nagyon értik sokan ezt a fogalmat, hogy egyáltalán létezik. Tehát nem egy feszültségmentes időszakban vagyunk, és a bibliai kijelentés, két bibliai kijelentést írtam még fel a táblára, hogy a Biblia profétikus kijelentései hogyan utalnak erre a változásra az emberi történelem végén. Külön ugye hát azt az időnk semmiképpen nem engedi meg, hogy arra kitérjünk, hogy a nagy francia forradalomról is milyen bámulatos jövendőlés van a Bibliában, Jelenések könyve 11. fejezetében. Tehát tulajdonképpen a Biblia a profétikus kijelentéseiben egyértelműen ott volt, hogy minden ágazatra, népre, szóval a világ népeire ki fog hatni a francia forradalom szelleme, de az is ott van, hogy utána az emberi történelem végén megint megfordul a kocka, mert a Timóteushoz írt második levél 3. fejezetének az 5. versében például azt mondja a Pál apostol, hogy az utolsó időben sorolja, hogy milyenek lesznek az emberek, és a végén ezt írja, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak elejét. Sorsdöntő kijelentés. Tehát mivel ezt általában azt mondja, lesznek az emberek, tehát ez az általános, ez az általánossal jellemző, ehhez képest kivételek léteznek, az általánossal jellemző ez lesz, hogy megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak elejét. Na ez az a bizonyos közéleti vallásosság. Ereje csak annak a vallásosságnak van, amikor valaki lélekben és igazságban imádja az Istent. Ennek a vallásosságnak nincs igazán gondolkozásmódot, egymáshoz való viszonyt átalakító ereje, de megvan a látszata és megvan a hatalmi támogatottsága. Jelenések könyve 13. fejezetében pedig, hogy félreérthetetlen szimbólumok utalnak erre megint csak nem térhetünk ki, tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államokról mondja, hogy mondani fogja a föld lakosainak, hogy kit imádjanak, és szankcionálni fogja, hogyha nem imádják. Ugye ez egy döbbenetes profécia, így van a Szentírásban, ez szó szerint jelképek nélkül is érthető, hogy mondja a föld lakosainak, hogy kit imádjanak. Aztán akik nem imádjanak, azokkal ez is ez történjék. Ez most hihetetlennek tűnik a szemünkben, ugye, de azt láthatjuk, ugye, hogy tényleg egypólusú világ lettünk, egy szuperhatalom létezik.
Pillanatnyilag úgy látjuk, hogy az emberi jogoknak az abszolút védője ezen a világon, de gondoljuk meg egy szemléletváltozás az Amerikai Egyesült Államokon belül, az pedig ez a szemléletváltozás ez szinte döngeti a falat. Ugye ilyeneket lehet olvasni amerikai újságokban, hogy bizonyos jobboldali vallásos pártok, az úgynevezett vallási koalíció. A vallási koalíció azt mondja, hogy az állam és az egyház szétválasztása történelmi értelmetlenség volt. Noha ez nekik egy szinte szent nemzeti hagyományuk, ma már elmennek idáig, hogy történelmi értelmetlenség volt. És ma még az alapvető emberi jogokat is védik, a lelkiismereti szabadságot is védik, de ugyanakkor ez az irányzat is nagyon erős. Tehát ha Amerikában bekövetkezik egy radikális szemléletváltozás, vagy nem csak szemléletváltozás, hanem egyszerűen egy választási győzelem. A vallásos koalíció megnyeri a választásokat, a vallásos jobboldal. És tudjuk azt, hogy amikor hatalomba kerül rá, egy radikális gondolkozású új irányzat, bizony alakítja az emberek ideológiáját is. Ugye ne gondoljuk azt, hogy az emberek olyan nagyon szabadon függetlenül gondolkoznak, főleg nem az érdekeiktől függetlenül gondolkoznak. Tehát akkor megy az emberek ideológiának az átalakítása. Tehát ha Amerikában ez a változás megtörténik, hogy közben ugye a szemléletváltozás is folyton halad előre, sokféle tényező erősíti is, megnyerik a választásokat, a vallásos jobboldal, akkor ugyanez a szuperhatalom nem az alapvető emberi jogokat fogja vallási téren, legalábbis vallási téren védeni, hanem válhat egyfajta vallási irányzatnak az abszolút támogatójává, ugyanezzel a hatalmi súllyal. Ugye a bibliai proféciák tulajdonképpen erre utalnak, hogy mondja a föld lakosainak, kit imádják, akik nem imádják. De most mindez gyakorlatilag úgy jelenik meg, hogy az emberi társadalmak szétzilálódnak, ugye különösképpen II. János Pál pápa a különböző enciklikáiban, szociális enciklikáiban ezt nem győzi hangsúlyozni, hogy lement ugye a szocializmus, kommunizmus megdőlt, a kapitalizmus is válságban van, új társadalomra van szükség, mi pedig vallás erkölcsi alapon álló új társadalomra. És éppen Hans Küng, egy nagyon neves római katolikus teológus neve fémjelzi ezt az irányzatot, hogy a különböző világvallások erkölcséből kell összegyúrni egy világetoszt, ezt a világetoszt kell megtenni a nemzetközi jogrend alapjául, tehát ehhez kell igazítani a nemzetközi jogrendet. Tehát gondoljuk meg, hogy micsoda forradalmi átalakulásban van a világ, tehát még egyszer mondom, a vallási Jézusi fogalmától elmozdulunk oda, hogy közéleti vallásosság. És az állam és az egyház szoros szövetsége. Ezt különben finoman a modern római katolikus teológiában úgy mondják, hogy a szubszidiaritás elve. Ez a szubszidiaritás elve, ez azt jelenti a kisegítés elve. Hogyha nem tudja hatékonyan ellátni feladatát az állam, akkor az egyház kisegíti. Tehát ma megbotránkoztató azt mondani, hogy állam és egyház összeolvadása vagy hatalmi szövetség, ezt mindenki tagadja. Van erre egy sokkal modernebb szó, hogy a szubszidiaritás elve, tehát a kisegítés elve, de a lényeg ugyanaz. A lényeg mégis ugyanaz, hatalmi szövetség van kialakulóban, de úgy tűnik, hogy a legnemesebb, leghumánusabb célok érdekében tudnélik az emberiség megmentése az erkölcsi szétszűléstől és egy világkatasztrófa veszélyével szemben az emberiség fennmaradásának és egységének a megmentése. Mindezekben tisztán látni kizárólag a Biblia segítségével lehet. Szóval nem szabad senkit és semmit megítélni, hogy milyen irányzatot követ, és milyen gondolkozásmódot, vagy mit képvisel éppen harcosan. Tisztánlátáshoz ezen a történelmenek, a szörnyű történelmi múltnak a hátterén, és ebben a nagyon bonyolult jelenben csak a Biblia egyedül, meggyőződésem, egyedül tud tisztánlátáshoz segíteni. A Biblia alapján pedig azt értjük meg, hogy az én országom nem e világból való. A kereszténység akkor hűl magából, ha nem e világból való. És az igenis az egyén bensőséges viszonya Istennel, mély lelkismereti meggyőződés. És nincs védendőbb érték, nincs védendőbb emberi érték ezen a földön, mint az egyénnek a lelkismereti meggyőződés tekintetében való szabadsága. Ha az ateizmus, ateizmus. Ha az valami nagyon furcsa vallásosság, akkor az. Amit még szintén nem lehet korlátozni addig, amíg mások alapvető szabadság jogait és érdekeit nem sérti, amikor így mondjam, büntető törvénykönyvben nem ütközik. De egyedül így működik valahogyan az emberi civilizáció.
Itt el kell felejteni azt, hogy van ideális társadalom. Nincs. Bűnvilágában vagyunk. Erről mindig hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Nem említettem még, hogy nem is akarok belebonyolódni, csak egész röviden említem, hogy Augustinus, ugye még őtőle pozitív eszmék épp úgy származtak, mint nagyon negatívak. Ő is nagyon belejátszott ebbe a folyamatba, mert többen ismerik ugye a két Civitasról írt könyvét, ugye a Civitas Terrana és a Civitas Dei. Ugye a Civitas az azt jelenti, hogy közület, város. Tehát ő azt mondta, hogy a világi hatalom ugye az a Civitas Terrana, tehát az is egy közület, egy város, egy testület, de az egyház is az. Ugye? És hogy az egyház feljebb való, mert azt mondta, ahogyan a lélek több, mint a test, úgy a Civitas Dei több, mint a Civitas Terrana. Tehát tulajdonképpen ő megszabta azt, hogy az egyház is egy testület, ugye, illetve hát intonációt adott ehhez, az egyház is egy testület, az egyház is egy közület, az is egy földi valóság, de fölötte van igazából az államnak. Tehát a középkori képletnek az ideológiáját akarva akaratlanul Ágoston szabta meg, hogy a Civitas Dei annak fölül kell lenni, és alul a Civitas Terranának. Tehát most ma megint ebben az időszakban vagyunk, hogy ilyen radikális átalakulások folynak körülöttünk. Még egyszer mondom, ne ítéljünk meg senkit, legyünk türelmesek a szenvedélyes nézetekkel, mert nagyon kevés ember tud ma tisztán gondolkozni. És csak türelemben lehet tiszta gondolkozáson segíteni embereket, amennyiben lehet, vagy nem lehet. De a tiszta gondolkozásnak a forrása ma is egyedül a Biblia marad. És ez ő tudja megőrizni az ember igazán tisztesség, az ember jogát, és ezt teszi az ember kötelességévé, a mélyreható, alapos, értelmes, tisztességes, igazságkereső, igazságszerető gondolkozást, és a ragaszkodást ahhoz a függetlenséghez és szabadsághoz, hogy az így kialakult meggyőződéséhez mindenképpen, meggyőződése mellett mindenképpen kitart az ember. Hát akkor befejeztük. Egy néhány perc szünet után kezdjük a beszélgetést, akiknek kérdéseik vannak, azok maradjanak vissza. Észre tetszett menni, hogy fejeztem, hogy senkit ne ítéljünk el, meg legyünk türelmesek, mert itt tisztán látni nehéz. Én is pont ezért mondtam, mert sokan tényleg őszinte lelkesedéssel ugye, próbálják azt gondolni, hogy valami jobbat építünk azzal, hogy egy ilyen vallási, erkölcsi alapokra épített társadalom. Ezért mondom, hogy tényleg a tisztánlátás itt nagyon-nagyon nagy dolog, és az végül is a Biblia forrásából táplálkozhat. Tehát akkor válaszolnék is rá, hogy mihez nyúlhat. Ugye ez volt a kérdés, hogy mi segíthet. Hát tulajdonképpen az a kérdés, hogy hogyan segíthet a vallás. Mert segítsen a vallás, és nyújtson erkölcsöt az embereknek, na de hogyan? Akkor tud az embereken segíteni, ha ilyen hatalmi támogatásban részesül, és egyfajta szolidabb vagy erőteljesebb kényszerrel ráveszik az embereket? Vagy pedig a vallásnak úgy kéne érvényesülni teljesen szabadon, mint a só és a kovász. Tehát ahhoz nem kell hatalmi támogatottság, annál hatékonyabb. Tehát itt van sajnos a keresztények felelőssége, hogy arra volna szükség, hogy valódi kereszténység, ahogy Jézus mondta, hogy ő azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, vagy ti vagytok a föld sója. Tehát nem azt mondta, hogy a keresztények zárkozzanak el ettől a világtól, szó sincs róla. Azt mondta, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És éppen, hogy világvilágossága és földsúlya. De nem úgy, hogy hatalmi támogatással, és nem úgy, hogy törvényhozással, még csak úgy sem, hogy oktatással valamilyen módon az emberekbe csöpögtetni, hanem úgy, hogy az egyes keresztények és a keresztény közösségek olyan eleven is valódi kereszténységet képviselnek, ami úgy hat, mint a kovász, mint a só, mint ami megízesít, mint ami megtartó erő, mint ami megkeleszt. Na most, hogy egészen gyakorlatiasra fordítsam a szót. Például most jön az, hogy Magyarországon most a oktatásban és mindenhol a vallások, ugye ők lépjenek előtérbe, és tőlünk várjuk valami megjavulást. Szeretnék egy-két szomorú tényt mondani, hogy milyen illúzió ez. Először is gondoljunk arra, hogy az elmúlt rendszerben gyakorlatilag minden vallásban, minden egyházban létezett a beépítettség. Sajnos létezett. És mikor szó van rendszerváltásról, azt kell mondanom, hogy sehol nem maradt meg úgy a régi rendszer, mint az egyházban. Ott nem történt rendszerváltás.
Mert ugye ott a hívő tömegek igazán nem feltételezik, hogy ez tényleg így volt. Radikális úton nem követelik, nem kényszerítik ki. Tehát elég súlyos kijelentés, de nyugodtan merem vállalni érte a felelősséget, mivel én nagyon jól beleláttam ebben, meg benne is voltam ebben a küzdelemben, csak ennyit említek, 11 évig nem volt útlevelem szocialista országokba se, az Állami Egyházi Hivatal elnöke letiltása alapján. Noha az égvilágon semmit nem csináltam, semmiféle forradalmi eszmém nem voltak, csak azért, mert a beépített rendszerbe nem voltam hajlandó belemenni, oktatási vonalon sem, csak ezért. Tehát, és nagyon jól ez aztán az évtizedes küzdelemben az ember teljesen belelátott, azt kell mondanom, hogy morális erőt várni az egyházaktól. A moralitás a legalacsonyabb szinten ma az egyházakban van Magyarországon. Nagyon szomorú kijelentés, vezetői szinten, vezetői szintről beszélek. Ott van a legalacsonyabb szinten, mert ott megmaradt a beépítettségi rendszernek minden maradványa, nem történt semmiféle megtisztulás, semmiféle rendezés a múltra nézve. Ugye, ha valaki hallott a Bulányi György nevét például a katolikus egyházban, mit küzdött ez az ember, és ugye, semmire nem jutott. Ez az egyik. A másik, hát főleg ugye itt a nagy történelmi egyházakra ugye támaszkodnék ez a vallás erkölcsi megújítás. De gondoljunk arra, hogy az úgynevezett történetkritikai írásmagyarázat, hát az annyira elvalkodott. Szóval éppen a felvilágosodás szelleme, ugye most küzdenénk a felvilágosodás negatív szellemisége ellen, ugye, amely az abszolút szabadságot hirdeti, és hát ugye a vallás erkölcsöt teljesen kiszorította, de mindenki elfeledkezik arról, hogy az egyházak ideológiájában mélyen belehatolt éppen a felvilágosodás utáni racionalizmus, és a mai napig is uralja a teológiai akadémiákat, és főleg a papképzést. Tehát csak példát mondanék, hogy én például evangélikus teológián végeztem is, és hát még mai napig is a fülemben van, hogy az egyik évfolyam társa mit mondott az úgynevezett nagy könyörgésen. Szóval, hogy kimondta azt, hogy hát miért mondjuk azt, hogy az ige szolgáit vagyunk, miért nem valljuk be becsületesen, a Biblia számunkra nem Isten igéje, ugye? És volt olyan, amelyik azt mondta, amíg sokáig járunk a teológiára, a hitet meg az imádságot azt elfelejtjük, mert azt a teológia kiöli. Ugye van tudományos teológia, de nincs élő hit, nincs igazi személyes vallásosság. Ettől lehet elvárni azt, hogy egy ideológiai agymosást csinál, azt meg tudják csinálni, de valódi erkölcsi hatás azt nem. Aztán gondoljunk a hitoktatásra. Hát gondoljunk a régi nemzedék emberre. Van, aki azt mondja, hogy nyert valamit a hitoktatásból, és azért bizonyos alapokat jelentett, de bőven találkozunk megbotránkozott emberekkel is, ugye? Akiket éppen azt tett vallástalanná, amit ott és akkor tapasztalt. És gondoljunk arra, hogy ha meggyőződéses, erős kereszténységet talált volna a kommunista rendszerbe jövetele, nem tudta volna úgy szétrombolni a vallásosságot. Hanem pont azért, mert az embereket tartották a falak, tartották az intézmények, de egyáltalán nem voltak olyan nagyon elragadtatva, ugye, azzal a vallásossággal. Ugye emlékszem, nekem is mesélt a nagybátyám, hogy kérdezett valamit a hitoktatótól, válaszként kapott egy nagy pofont, ugye, meg ehhez hasonlók. Ugye, hát sok ilyesmi történt, és sokakat éppen ez fordított el. Na most szeretném megkérdezni, milyen hitoktató gárdája van. Eleve már ugye ez egy fából vaskarik, hogy hitoktató, hitet nem lehet oktatni. Hitet lehet példaadással, és lehet olyan informatív tanítást továbbadni, valóban az Isten beszédét, ami másokban elindíthat valamit. Tehát ezt teljesen meg lehet érteni, most emberekben ez egy nagy illúzió. De a valóságban csak ha a kereszténység a maga belső erejével hat, az ige tanításaival és a keresztények példaadásával. Tehát még egyszer mondom, a tiszta igei tanítással és a keresztények példaadásával, akkor só, akkor kovász, akkor világosság. De ha belülről erkölcsileg és személyesítben jócskán meggyengült egyházak, hatalmi támogatással, oktatás, kézbeadással, ezzel akarjuk megreformálni a társadalmat, ez nem fog menni. Nem fog menni, hanem nagyon is sok vonatkozás. Ideológiai agymosást azt lehet elvégezni, az emberek átalakulnak, a kegyesség látszatát el lehet érni. Azt el lehet érni. De hogy erkölcseikben megjobbulnának, gondolkodásmódjukban tisztábbak lennének, közösségi életre alkalmasabbak lennének, sajnos ez
ez nem várható. Na most ugye szó volt, említettem, hogy arról, hogy hát ugye itt most vissza kéne fordítani az, amit a 40 év csinált. Ha Magyarországon nem lett volna ez a 40 év, mondjuk ugye éppen egy ilyen határvonalon vagyunk, ugye Kelet-Nyugat-Európa között, hát egy kicsit odébb lett volna mondjuk a keleti több határa is, és hát mi még a nyugati világhoz hasonlóan éltünk volna, akkor is erjesztettek volna ezek az emberek, ugyanúgy az emberek önzőeké, ugyanúgy a szabadokká váltak volna az erkölcsök, ugyanúgy, pontosan ugyanúgy. Tehát azt kell mondanom, hogy ideális állapot a bűnvilágában nincs, főleg az idők végén nincs. Itt csak rossz és rossz között lehet választani. Ugye azt mondta Churchill a polgári demokráciáról, hogy a legrosszabb társadalmi rendszer, de nem ismerünk jobbat. Na, körülbelül azt lehetne mondani, hogy az állam és egyház ilyen teljes jogi szétválasztása, és hogy semmiféle beleavatkozás, ez sem önmagában a legtökéletesebb, persze jobb lenne, nagyobb teret, stb. De mégis a lehetséges legjobb, nem tudunk ennél jobbat, mert még ez megvédi a lelkismereti szabadságot, és teret ad annak, hogy az igazi, szabadon érvényesülő kereszténység, az viszont hasson, mint a só és a kovász. Azt abszolút nem akadályozza meg. Tehát nem tudom, hogy sikerült-e valamennyire világossá tennem, szóval itt látszik valahol, de mindenkit meg lehet érteni, aki most harcosan képviseli ezt, és álmokat szövöget, hogy jobb jön. Tehát ezért mondom, nem szabad türelmetlenséggel válaszolni. Noha megemlíteném, hogy azért borzasztó azért a gyűlölet szitása szörnyű. Szóval egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen már majdnem keresztény kurzustól az ember legalább annyit elvárna, hogy annyit tudjon, hogy a gyűlölet az nem keresztény dolog. Vagy mert például, ha én a Napi Magyarország című lapot előveszem, abszolút nem politizálni akarok itt, nem szóval politikai irányzatokban nem foglalok állást, csak a hangnemben. De szóval annyi gyűlölködő, gúnyolódó, majdnem, hogy szóval olyan stílusú cikkek nem volna szabad, ha itt keresztény szellemiségről van szó, nem volna szabad megengedni. Szóval az indulatok, az agresszió, ugye, tehát a kereszténységet valahol gyakorlatba kellene látni. Ugye, ha valóban keresztény befolyásról van szó. Szóval értjük, nem, nincs ideális, nem vagyok egyik párt híve sem, úgyhogy félreértés, és egyiknek se, illetve halálra ellenre, hogy valaki félreértse. Én csupán csak arról beszélek, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő keresztény szellemiséget képvisel, vagy keresztény, hát színekben vagy zászlólat jelenik meg, legalább gyűlöletet ne szítson, és legalább ilyen gúnyolódó, ilyen majdnem nyomdafestéket nem bíró, ellenségeskedő hangnemet ne üssön meg, mert hát ez lenne a kereszténység legelemibb kívánalma. De ezt sajnos sokszor nem lehet találni. Ugye itt is már, ezt csak azért mondtam példaként, hogy szóval látszik, hogy mennyire nem az lesz belőle, aminek ígérkezik, és amivel sokan őszintén reménykednek. Nem tudom, van-e még valakinek kérdés az összeszólása? Tesszük, hogy csak egy olyan fél mondattal, mintha utaltam volna, noha Calvin se valósította meg következtesen, vagy csak gondoltam, nem mondtam, mert úgy közben magamban gondoltam, hogy ezt meg kéne mindenkinek eszébe, hogy szervét mi állj, csak nem akartam kitérőt, még egy kitérőt, úgyis egy kicsit hosszúra nyúlt. Tehát valóban így van, és az amerikai protestánsoknál is úgy van, hogy ők is lelkismereti szabadságot akartak, de boszorkányokat égettek, meg persze, szóval ők se tudták következetesen érvényesíteni, meg ugye, hát ott aztán meg nem is beszélve a rabszolgaságról, ugye, szóval azért abban, na, szóval, tehát ilyen ez az emberi természetben gyökerezik, tehát óriási dolog is egy kés csoda, ha a kereszténység a maga igazi mi voltában a gyakorlatban megjelenik, és mert az emberi természet az mindig szemben áll vele. Most még annyit fűznék hozzá az elhangzottakhoz, ez a szeresd ellenséged, ezt nagyon köszönöm, hogy említette, mert valóban erről van szó, hogy erre mondtam én is azt, hogy hát ha az ellenséggel nem ellenségként bánnénk, hanem kicsit a kereszténység szerint sok minden másképp festene. És ugye Jézus részéről ez nem tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy valami lángoló érzelmekkel szeressük, nem ezt mondta Jézus. Jézusnál a szeretet egy erkölcsi elv. Az azt jelenti, hogy változatlanul, függetlenül attól, hogy ő hogy viszonyul hozzád, de a másokért érés, az igazság, a jó akarat, a szolgálat, készség, magatartás tanús is iránta. Tehát ugye, mert világos, hogy érzelme, mert sokan ezen ütköznek meg, hogy Jézus azt mondja, hogy én szeresem. Hát hogy szeresem? Nem érzelmi szeretetről van szó, az nyilván csak kölcsönösségben
bontakozhat ki. De Jézus tanításában a szeretet alapvetően azt az erkölcsi elvet jelenti, hogy előbb a másik, aztán én is. Én a másik jelen mindenben méltányos és szolgálatkész vagyok. Tehát ilyen erkölcsi elv értelemben a szeretetet az ellenség iránt is gyakorolni kell. Lehet, nem tudom érzelmileg lángolóan szeretni, nem is ezt akarja kicsiholni belőlem, de függetlenül attól, hogy ő ellenség, én nem leszek ellenség iránta, hanem a szeres felebarátodat, mint magadat elvet érvényesítem. Egyébként erre mondta Jefferson roppant szellemesen, azt mondta, hogy mikor Jézus megkérdezte egy írástudó, hogy kicsoda az én felebarátom, Jézus erre lényegében azt válaszolta, hogy az eretnek és az idegen is. Ugyanis az irgalmas samaritánus példázatára célzott erre, mert ugye az nemzeti szempontból idegen volt, és méghozzá ellenséges nemzethez tartozó, vallási szempontból eretnek volt, és Jézus mégis azt mondta, az is a te fele barátod. Na hát szóval, ha ilyen dolog lenne, hogy szeresd ellenségedet, és az idegen, és az ellenség is, és az eretnek is a fele barátod, sok minden egészen másképp lenne. Na most szó volt ugye vallásról, tehát a vallásnak nyilván lehet egy nemes értelme, de jól tükrözi az, amit ön mondott, hogy már a vallásokban annyi visszaélés történt, és annyi ellenszem, hogy sokszor már inkább a hit szóhoz ragaszkodna az ember. Például meg lehet figyelni a népies szóhasználatban, például ezt, hogy hívő, falun, azt nem egyik vagy másik felekezetre mondják, hanem aki úgy tűnik, hogy nem csak olyan átlagosan vallásos, hanem valóban hívő, azok mind hívő. Ugye egy összefoglaló névvel ezt mondják sokszor. Tehát azonban azt mondanám, hogy nem mondjuk a vallásosságnak adhatunk egy nemes és pozitív jelentést is, noha a gyakorlatban nagyon sokszor negatív. Na most a hitről pedig annyit, hogy ugye hit és biblia igazság, ugye, hogy a protestánsok mind aztán Biblián alapul, ki kell mondanom, hogy nem a Biblia a hibás ebben. Szóval a Bibliában igenis van egy megismerhető, egyértelműen megismerhető egységes gondolatrendszer, vagy ez aztán ugye ki is ugrik, szóval az elől csak kitérni lehet, de félreértelmezni nem. Persze hát ugye az értelmezéseknek a bravúrjai jönnek, amikor ki akarunk térni hát valami elől, és igazából azért mondanám, hogy nem mondhatnánk így, hogy a hitet az igazsággal szemben, mert tulajdonképpen a Biblia értelemben a hit az egy összefoglaló fogalom az ember Istenhez való helyes viszonyára, és az alapja mindig egy értelmes meggyőződés. Nem véletlenül mondta a Jézus, hogy szeresd az Urat, a te Istenet teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből, mert szóval minden ott kezdődik, hogy teljes elmédből, teljes meggyőződésedből. Tehát igazából hit nincs egy értelmi meggyőződés, egy igaz, értékes hit. Ugye egy ilyen érzelmi hit, egy kis szimpátia, egy kis vonzalom, ugye az lehetséges, de valódi stabil hit, bibliai értelemben hit, az értelmi meggyőződés nélkül nem létezik. Tehát ezért mondtam azt, hogy Jézusnak ez a meghatározás, hogy lélekben is igazságban imádják, az igazság keresésre mindenképpen elkötelez. Nem kéri számon rajtunk azt, ha rajtunk kívülállóból nem ismerhettük meg a teljes igazság, de elkötelez az igazság keresésére, és hogy hát ne mellőzzük ezt a szempontot. És hát arra pedig, hogy micsoda az igazság, és nagyon egyszerűen válaszolt, amikor a főpap imájában azt mondta, te ígéd igazság. És annak azt mondta, hogy én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Ugye Jézus azt is világosan elmondta, hogy őt követni annyi, mint az ő igéjét követni. Ugye ezt mondta a juhok és a kecskék példázatában, a jópásztor példázatában, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem, tehát a szava után. Ugye különben, hát Jézust követni, ez csak egy illúzió az ő szava nélkül, mert olyan önkényes Jézus képet alakítunk ki, amilyet akarunk. Ugye, tehát csak a... Igen, igen. És hát ugye ez a fájdalmas, hogy a Biblia tulajdonképpen egy nagy ismeretlen, és az, hát csak úgy, hogy röviden említem meg, hogy én egész fiatalon nagyon másfelé akartam menni, szóval semmiféle vallásosság nem is, és noha hát ugye a családom

A harmadik előadásunkhoz érkeztünk a Jézus Krisztus életéről szóló sorozatunkban, és ennek a harmadik előadásnak a középpontjában Jézus Krisztus pusztai megkísértése áll, de szeretnék röviden megemlékezni Jézusnak szinte minden egyes cselekedetéről, amelyet az evangélisták feljegyeztek, ezért a bevezetőben pár rövid szót hadd szóljak Jézus fellépésének körülményeiről. Ugye az első előadásban foglalkoztunk a messiási jövendőlésekkel, hogy már az Ószövetség milyen világosan profétált Jézusról. Aztán a második előadásban Jézus születés története volt a témánk, és jeleztük azt, hogy Jézus az egyiptomi fogság után visszatért Názáretbe a felneveltetésének a színhelyére, az ország egyik leghírhedettebb városában, Názáretben töltötte gyermek és ifjú éveit. Ugye a korabeli szólásmondás így hangzott, hogy jöhet-e valami jó hír Názáretből, annyira rossz hírű város volt, és Jézusnak, hogy miért kellett így megszületnie, hogy szinte már a születése pillanatától fogva az életére törtek, miért kellett Egyiptomba menekülnie, miért kellett a legrosszabb hírű városban és a legszegényebb családok egyikében felneveltetnie, ugye erről is beszéltem az elmúlt előadáson, hogy Jézus Krisztus semmi előnyt nem élvezhetett hozzánk emberekhez képest. Ő úgy lehetett szabadító, megváltó, hogy egészen az emberiség az embernek a színvonalára jön alá, és innen mutatja meg a szabadulásnak és a szabadításnak az útját. És Jézus Krisztus, amikor elérte a 30. életévét, akkor fellépett az országban, először keresztelő Jánosnál a Jordánban, ezt fogom mindjárt felolvasni, tehát az északi ország részből, a galileai Názáretből, a déli ország részbe siet, és itt a Jordánnál, ahol keresztelő János mint egy fél éve már megkezdte a szolgálatát, őt bemutatja az egész népnek. Jézus Krisztus aztán tanítványokat gyűjt maga köré, ez a második jellegzetes mozzanat, és a bemutatása és a keressége után pedig következik a pusztai megkísértés, amely a mai előadásunk középpontjában áll. Máté evangélium a harmadik fejezetéből szeretnék felolvasni pár verset, tehát Máté evangélium a harmadik fejezetéből, a 13. verstől, hogy milyen is volt Jézus fellépése. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartotta őt mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondta néki, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből. És íme az egek megnyilatkoztak néki, és ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre áll szállani. És íme egy égi hang ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Kedves hallgatók, mi is történt itt Jézus Krisztus fellépésekor a Jordánban? Ugye keresztelő János, mint említettem, mint egy fél éve már hirdette a megtérést a bűnök bocsánatára, és az emberek óriási tömegekben sereglettek ki hozzá, úgy képzeljük el, hogy az ország minden egyes rétegéből, tehát szegények és gazdagok, kézművesek, parasztok és polgárok, katonák és papok is elküldték a maguk embereit, és ők maguk is elmentek megnézni, hogy ki ez az új próféta. Keresztelő János nem léphetett fel Jeruzsálemben, a zsidó nép fővárosában őt nem engedték volna szólni, kint a pusztában a Jordán mellett az ország peremvidékén kellett tanítani. Ugye ez már előrevetítette Jézus életének tragikus összetevőit, Jézus Krisztusnak is kint a pusztában a Jordán mellett kellett fellépni, Izrael népe, Izrael egyháza nem fogadta már őt. Ugye a papok, a vallási vezetők a maguk eltorzult tanítását hirdették, az emberek viszont sereglettek utánuk, ugye a Biblia szerint sajnos a nagy tömegekben, a nagy embertömegekben különösebb meggondolás soha nem volt, és az emberek mindig a tekintélyek és mindig a hatalmak szavát követik. Ebben van valami drámai mozzanat, hogy keresztelő Jánosnak és Jézusnak kint az ország szélén kellett elkezdeni a mozgalmát. De amikor elment Jézus Krisztus és megállt keresztelő János előtt, akivel végül is rokonok voltak, de addig soha életükben nem látták egymást, János azonban fölfedezte, hogy ő a messiás, a megígért megváltó, akkor keresztelő János el akarta hárítani Jézust.
És azt akartam mondani, hogy azok az emberek, akik eddig jöttek hozzám, hát persze, hogy őket megkeresztelem, tehát alámerítem őket a Jordán vizében, mert ez a keresztség, ez egy jelképes szertartás volt. Ez annyit jelentett, hogy meghalni a bűnnek, eltemetni a bűnt a hullámsírba, a vízbe, és feltámadni egy új életre. De Keresztelő János miért tiltakozott? Mert tudta jól, hogy Jézusnak erre nincs szüksége. Jézus 30 évesen is bűntelen volt, soha semmilyen bűnt nem követett el, és Keresztelő János így mondta Jézusnak, hát talán nekem kellene megkereszteltetnem te általad, és te jössz én hozzám. Jézus Krisztus válasza valami nagyon fontos bejelentést tartalmazott, mert Jézus egyszerűen ezt válaszolta Keresztelő Jánosnak, engedj, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ezzel Jézus Krisztus János keresztségéről, a felnőtt keresztségről úgy emlékezett meg, mint igazságról. Tehát szó sincs arról, hogy itten valami szertartás volt, csak valami régi, az Izrael életében honos cselekmény, valami külső szertartás. Jézus Krisztus azt mondta, ez igazság. És én azért vetem alá magamat a keresztségnek, nem azért, mert bűnöm lenne, és valamit el kellene temetnem a vízben, és feltámadni egy új életre, hiszen én bűnt nem követtem el, hanem Jézus Krisztus azért keresztelkedett meg, azért volt ez a fellépése, mert ezzel szerette volna hitelesíteni a hitáltal való szövetséget Istennel, a felnőtt keresztséget, amit Jézus igazságnak nevezett, amire noha ő neki nem volt szüksége, de mégis megtette, hogy a követői semmiféle szégyent ne érezzenek, vagy semmiféle visszatartás ne legyen az életükben. Jézus Krisztus ezt nem ceremóniának, nem szertartásnak nevezte, hanem igazságnak jelölte meg. Engedj, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. És akkor, amikor Jézus Keresztelő János, tehát megkeresztelte a Jordán vizében, amikor Jézus kijött a folyóból, akkor az történt, ami az evangéliumok szerint csak háromszor Jézus életében megnyilatkozott a menny, habár Isten továbbra sem volt látható az Atya, de a hangja hallható volt. És ez a hang hallatszott a mennyből, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Azt mondhatnánk tehát, hogy Keresztelő János bemutatta Jézust a népnek, hogy íme a megváltó, a szabadító, és Isten pedig csodálatos jellel, mint egy pecsétet helyezett erre a bemutatásra, és Jézusnak a szolgálata tehát kezdetét vehette. Ezek után azt a kérdést szeretném feltenni, hogyha Jézust így bemutatta Keresztelő János a népnek, és Jézus el volt szánva arra, hogy most 30 éves, és ő most elkezdi járni az országot és tanítani az embereket, akkor hogyan jön ide ez a bizonyos pusztai megkísértés, ami a mai témánk? Mit jelent ez Jézus szolgálatának közvetlen kezdetén, hogy őt a pusztában Sátán az ördög megkísértette? Máté evangélium a 4. fejezete lesz a mai előadásunk tárgya, az első versétől a 11-ig fogjuk ezt megismerni. Most szeretném az első két verset felolvasni. Akkor, mármint mikor ez az akkor, amikor Jézust bemutatta Keresztelő János, és megkeresztelte, akkor Jézus elvitetett a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezett. Ennek a megkísértésnek a másik leírása a Lukács evangélium a 4. fejezet első 13 versében van megörökítve, tehát nagyon könnyű, mert párhuzamos, mind a kettő, Máté és Lukács is a 4. fejezetében beszél erről, és Márk evangélium a első fejezet 12. és 13. versében. Ha mindezt a három evangéliumot elolvassuk, akkor a következő derül ki előttünk. Jézus Krisztus annyira fontosnak látta a szolgálatát, és bár tudta, hogy mindössze 3,5 évig fog ezt tartani, de ezt annyira fontosnak látta, hogy ő elvonult előtte, és 40 nap és 40 éjjel ő Istenhez nagyon szoros közelségben akart maradni. Nem kezdte el tehát rögtön a keresztsége után a vándorútjait az országban, hanem elvonult a pusztába, hogy ott böjtel és imával készüljön arra, hogy a szolgálata sikeres legyen. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, Jézus nem azért ment a pusztába, hogy ott az ördöggel találkozzék, éppen ellenkezőleg Jézus azért ment a pusztába, hogy ott Istennel együtt legyen imádság, és a Biblia szerint a böjtnek mindig csak imádsággal van értelme, tehát ilyen érdemszerző böjt vagy koplalás, ilyet a Biblia nem ismer, hanem a fokozott, az intenzív imádság erősítésére szolgál a böjt, a Biblia szerint.
És Jézus ezért böjtölt és imádkozott 40 nap és 40 éjjel. Egyébként ezt a Bibliában más szereplőknél is látjuk, például Mózes is 40 napi böjtöt tart, vagy Illés próféta is az Ószövetségben. Ebben önmagában semmiféle fizikai lehetetlenség nincsen, és ennek a legfontosabb tanulsága az, hogyha az ember valamire készül, valamilyen szolgálatot vállal, valamilyen küldetést teljesít, arra nagyon határozottan, nagyon koncentráltan készülni kell, és ezt Jézus tudta. Jézusnak annyira zsúfolt volt az élete, ezt így szoktam mondani, hogy a mai ember sokat panaszkodik arra, hogy nincsen ideje, és mindig lótunk, futunk, és soha nincs időnk. Hát ha valaki elolvassa a 4 evangéliumot, azt láthatja, hogy olyan kevés ideje a böjtre és az imára, az összeszedettségre, mint Jézusnak senki embernek nem volt. Jézus Krisztusnak sokszor annyira nem volt ideje, hogy nem tudott enni napokig. El akart menni a Genezáreti tó vizére, akart menni a tanítványaival, mert talán ott kipihenhette volna magát a csónakban bent a tó vizén, de az emberek tízezresével tódultak utána, nem engedték, hogy elmenjen pihenni. Szóval Jézusnak olyan 3,5 éve volt ez a földi küldetés, aminél program teljesebb időszakot senki nem tud felmutatni. És Jézus tudta, érezte a ráváró nehézségeket, és ő azzal az elszánással ment a pusztába, hogy ott Istenhez fordul, Istenhez nyer erőt, mert hiszen neki az örök élet titkát, az igaz evangéliumot kellett hirdetnie. És milyen megdöbbentő akkor, hogy Isten, akihez Jézus közeledni akar, az Atya, akivel együtt akar tölteni 40 napot a pusztában, az Atya megengedi, hogy Jézust durván és keresetlenül megtámadja az ellenség, megtámadja az a személyes gonosz, akit a Biblia sátánnak nevez, ugye magyarra fordítva a neve ennyit jelent, ellenség vagy vádoló. És itt is egy nagyon nagy tanulság van ebben a mozzanatban is. Még nem térek rá a pusztai megkísértésre, még csak az előzményeknél vagyunk, de tessenek felfigyelni, a Bibliát valóban gondolkodva és fontolva kell olvasni, mert itt okvetlenül fel kell, hogy vessük azt a kérdést, hogy lehet az, hogy Jézus, aki Istenhez akar fordulni, azaz Isten megengedi számára, hogy ott a pusztában megjelenjék Sátán, és megkísértse, rosszra késztesse őt. Ez ugyanaz a kérdés, amit mi is sokszor felszoktunk vetni az életben, hogy lehet az, szoktuk kérdezni, hogy azoknak az embereknek az életében, akik valami jóra törekszenek, akik tényleg az életet nem könnyelműen akarják élni, hanem valami jó küldetésre akarják rászánni az életüket. Isten megenged olyan nehézségeket, olyan kísértéseket, akár betegségek formájában, akár valami anyagi nehézségek formájában, akár más embereknek az értetlenségének a formájában. Szinte úgy felszoktuk vetni a kérdést, hogy miért mindig az igazságra törekvő, a jóra törekvő embereket veszi körül ennyire a kísértések. Kedves hallgatók, ebben egy nagyon nagy tanulság van. A Biblia azt tanítja, hogy Isten azért engedte meg ezt a megkísértést, mert minden legyőzött megpróbáltatás után az ember óriási erővel kerül ki abból a megpróbáltatásból. Isten azért, nem azért enged meg megpróbáltatásokat az emberek életében, hogy az emberek összeroppanjanak vagy meggyengüljenek, hanem azért enged meg Isten megpróbáltatásokat, mert a megpróbáltatásokban sokszor az emberek jobban megerősödnek, mint akkor, amikor nincs nehézség és kísértés. Jakab apostol levelét, ha elkezdjük olvasni, Jakab levele első fejezete így kezdődik, mindjárt a levélben azt mondja az apostol a többi kereszténynek, hogy atyám fiai, teljes örömnek tartsátok, amikor bármiféle kísértésbe estek. Ugye nem arról van itt szó, hogy maga a kísértés, a megpróbáltatás jó lenne, hanem azért tartsuk örömnek a megpróbáltatásokat, mert az mindig a megerősítésünkre szolgál, tehát van még erő lábra állni bennünk, ahogy József Attila mondta egy kései versében. Úgy segíthetett, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hanva. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Ez egy paradox helyzet. Van még erő lábra állni bennem. És ugyanezt mondja Péter apostol első levele, 4. fejezetében a 12. verstől, amikor azt mondja egy másik apostol tehát, hogy meg ne rémüljetek attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek. És akkor folytatja tovább, mert semmi különleges dolog nem esik. Ebben a világban, mint a rossz világában élünk.
ez a világ körülöttünk a rossznak ezer és ezerféle arcát mutatja, amikor Isten megenged bármiféle megpróbáltatást az életben, nem azért engedi meg, hogy összeroppantsa vele az embert, hanem azért, hogy megtisztuljon az ember a nehézségek és megpróbáltatások küzdelmében. És ezek után szeretnék rátérni arra, hogy amikor Jézus számára is megengedte az Atya ezt a megkísértést, akkor Sátánnak mi volt az első kísértése? Meg fogjuk látni, hogy ebben a pusztai megkísértésben három kísértésről olvashatunk. Tudatában vagyok annak, hogy nagyon sok ember nem érti ezt a Bibliából, egyáltalán mi az, hogy kísértés, meg Jézust minek kellett a sátának megkísérteni, meg miért éppen három megkísértés. Nos, én az előadásban azt szeretném önök elé tárni, hogy ebben a három megkísértésben minden emberi kísértés benne van. Ugye az életünk egyik legalapvetőbb tapasztalat, hogy tele vagyunk megpróbáltatásokkal az életben. Egyénileg is, közösségileg is. Megpróbáltatás, kísértés, egy és ugyanaz. De Jézus három megkísértésében benne van minden emberi megkísértés. Valóban igaz annak, aki azt

Úgy gondolkozzunk közben, bár a lehető legteljesebben szeretném kifejteni a témát, de nyilvánvaló, hogy amennyire a mi életünk összetett, és ha én kimondtam ezt, hogy az egész emberi életünk minden megkísértése benne van, nyilvánvaló, hogy nem tudok mindent részletesen elmondani. De nézzük meg, hogy mi volt az első megkísértés. Hogy nagyon módszeresen járjunk el, először felolvasnám a megkísértéseket, utána felteszem a kérdést, hogy tulajdonképpen mi is volt ez a megkísértés, miben állt Jézus esetében. Utána felvetjük a kérdést, hogy ez miben áll a mi esetünkben. Jézus megkísértéseiben hogy ismerünk a magunk megkísértéseire? És utána pedig a legfontosabb, amit vizsgálni szeretnék, hogy Jézus hogy győzte le azt a megkísértést, mert ebben van a titka annak, hogy mi is hogy győzhetjük le. Tehát ezen a 3-4 lépcsőfokon keresztül nagyon módszeresen és figyelemmel próbáljuk ezeket az evangéliumi följegyzéseket magunk elé állítani. Tehát Máté 4. fejezet 3. versétől olvasom az első megkísértést. És hozzá menvén a kísértő mondta néki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Istennek szájából származik. Kedves hallgatók, nem tudom elmondani, hogy hány ember mondta már nekem, én nem értem ezt. Mindjárt ezt az első megkísértést nem értem. Hát most mi volt ebben a megkísértés? Jézus 40 napig bőjtől imádkozik, tehát végül is megéhezett. És megjelenik neki Sátán, és azt mondja, hogy ott a pusztában vannak ezek a kövek, ezek a cipó formájú kövek, és azt mondja Jézusnak, fölajánlja neki, hát szólj egy szót, változtasd a köveket kenyerekké, vagyis csillapítsd az éhségedet. Hát most mi rossz van ebben? Hát ha éhesek vagyunk, milyen természetes dolog, hogy akkor eszünk. Hát Sátán itt csak ezt ajánlotta fel Jézusnak a 40 napi bőjt és ima után, hát ha Isten fia vagy, változtasd a köveket kenyerekké. Mi ebben a megkísértés? No vajon mi ebben a megkísértés? Szeretném elmondani, hogy ebben a sátáni felajánlásban két alapvető megkísértés is benne rejlett. Az egyik a következő volt. Sátán azt mondta Jézusnak, használd a te isteni hatalmadat, és a te isteni hatalmaddal mondd a köveknek, hogy a kövek változzanak kenyerekké, és csillapítsd az éhségedet. Ebben az volt a megkísértés, hogy Sátán arra akarta késztetni Jézust, hogy a saját isteni hatalmát használja. Miért volt ez megkísértés? Mert ha Jézus használta volna a saját isteni hatalmát, soha nem lehetne megváltója az embernek és az emberiségnek, mert nekünk nincs isteni hatalmunk, mi nem tudunk köveket kenyerekké változtatni. Mi ha egy nehéz helyzetben vagyunk és nem tudunk bizonyos ideig enni, akkor utána nincs nekünk arra hatalmunk, hogy köveket kenyerekké változtassunk. Tehát, hogyha Jézus ezt megtette volna, akkor nyugodtan mondhatná bárki ember, hát könnyű volt neki volt isteni hatalma, ő azt magához vette, a köveket kenyerekké változtatta, de mit segít ez rajtam? Tehát itt az első megkísértésben az volt az első kísértés, hogy Sátán arra akarta rábírni Jézust, hogy ő az isteni hatalmát használja. A Biblia viszont azt tanítja, hogy Jézus úgy jött el erre a földre, hogy ő hozta magával az isteni személyiségét, az isteni lényét, de az isteni hatalmát nem hozta magával. Ezt mondja Pál a Filippi levél 2. fejezetében, hogy ő az isteni hatalmát kiüresítette önmagából, ő szolgai formát vett fel, hasonlóvá lett mi hozzánk emberekhez. Mert ha Jézus hozta volna a mennyből az isteni hatalmát, akkor nem lehetne megváltó. Akkor, hogy ő legyőzi a bűnt, persze neki könnyen mehetett volna. De hogyan mutathatna példát, hogy mi hogy győzzük le a bűnt, akiknek nincs eleve egy isteni hatalmunk? Ez volt tehát az első megkísértés. De én inkább a hangsúlyt a másodikra tenném. Az első megkísértésnek a második, az első megkísértésben a második dolog az volt, hogy Jézust arra akarta rábírni Sátán, hogy a puszta éhsége kielégítéséért, a testi szükséglete kielégítéséért felejtsen el minden, tartsa azt a legfontosabb dolognak, ne törődjön Istennel, sem az igazsággal, se semmivel, hanem gyorsan változtassa a köveket kenyerekké. És kedves hallgatók, valahol itt kell megragadnunk ennek az első megkísértésnek a számunkra is fontos voltát. Mert a mi emberi életünkben igenis ez az egyik legnagyobb kísértés.
hogy a testi szükségleteink kielégítéséért mi mondjunk le az elveinkről, mondjunk le a lelkiismeretünkről, mondjunk le a meggyőződésünkről,

Tűrődésünkről, az igazságban való hitünkről, mert éhes vagyok, mert szomjas vagyok, mert ilyen és ilyen szükségletem van, tehát ez gyorsan ki is kell elégíteni. Ez volt az első megkísértésben a döntő, és úgy gondolom, hogy ebben a földi életben minden ember ezt a megkísértést naponként elszenvedi. Tessenek csak megfigyelni, hogyha egy kicsit is már nem tudunk enni idejében, az ember milyen lesz? Ingerült lesz. Haragos lesz, követelődző lesz. Ha az embernek nem adatik meg valami testi kívánsága, az ember olyan iszonyatos követeléssel áll elő, mint hogyha az lenne a legfontosabb az életben, és az ember sútba tud dobni mindent, ahogy mondja a népi mondásunk is, hogy az anyánkat is meg tudjuk tagadni, csak azért, hogy valamit kielégítsünk, amit mi jónak és szükségesnek látunk. Tehát az első megkísértés az mindannyiunk életében jelentkezik, és Jézus Krisztus életében még inkább jelentkezett. Mert viszont soha mi olyan helyzetben nem vagyunk, nem kerülünk, amiben Jézus volt, hogy ő 40 napi bőjt és ima után kellett, hogy elszenvedje ezt a megkísértést. Mózes első könyve 3. fejezetének első 6 verset. Ez az ősszülők megkísértése a paradicsomban. Ugyanez a 3 megkísértés volt. Hiszen a sátán ott is azt mondta, hogy vegyél a fa gyümölcséről. El tudta hitetni azt az első emberpárral, hogy inkább vegyél egy fának a gyümölcséről, hogy kielégítsd a testi vágyadat, mint hogy higgyél az Istennek, aki azt mondta, hogy itt megjelenik egy kísértő, rá akar venni valamire, ne vegyél a fa gyümölcséből. Ez volt az első megkísértés, de mennyivel jobb körülmények között érte ezt Ádámot és Évát, akik nem éheztek, akik nem bőjtöltek, nem imádkoztak 40 nap és 40 éjjel, akik erejük teljében voltak, akik nem vették magukra az emberi természet esendőségét, mint Jézus Krisztus, akik nem a pusztában voltak, hogy Pascal, a francia gondolkodó nagyon szépen mondja a Gondolatok című művében, Ádám és Éva a paradicsomban buktak el. Jézus Krisztus a pusztában győzött. Sokkal előnyösebb feltételek között az első emberpár elbukott ebben a megkísértésben. És mi is az életben sokkal előnyösebb feltételek között, de mégis csak azért, hogy mi többet ehessünk, ihassunk, hogy több anyagi dolgunk legyen, ide tartoznak a testi szükségleteink, például a szexuális szükségletek, az emberek mennyire készpénznek veszik ezt. Hát nekem van valami szükségletem, ezt ki kell elégíteni. Ha éhes vagyok, kivonná kétségbe, hogy nekem jogom van akár valami nem tisztességes úton is szerezni élelmet. Ha nekem ilyen nemi szükségleteim vannak, mert már ebbe a korba elértem, kivonná kétségbe, hogy nekem jogom van ezeket a szükségleteket kielégíteni. És az emberek ezt olyan készpénznek, ezt olyan igazságnak veszik. Jézus Krisztus válaszából megérthetjük, hogy Jézus, amikor elhárítja ezt a kísértést, és mindjárt felolvasom, hogy mivel győzi le, akkor Jézus értésünkre adja, hogy mi éppen azáltal vagyunk emberek, hogy uralkodni tudunk a testi szükségleteink fölött. Hát ha mi teljesen ki lennénk szolgáltatva automatikusan a testi szükségleteinknek, az éhségnek, a szomjúságnak és egyéb más testi vonatkozású szükségletnek, ha teljesen ki lennénk szolgáltatva, kiket nevezünk így, ugye az állatokat. De az emberben van erő arra, hogy a testi szükségleteit legyőzze. Az emberben van erő arra, hogy inkább az igazsághoz ragaszkodjon, és még a testi szükségletei kielégítésére se kövessen el bűnt. Mert Jézusnak mi volt a válasza? Jézus Krisztus egyszerűen ennyit felelt sátánnak, ő pedig felelvén mondta, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Istennek szájából származik. Kedves hallgatók, ez egy rövid mondat. Jézusnak nagyon ismert rövid mondata. Ugyanakkor azonban 3 döntő dolog is benne van. Nem csak kenyérrel él az ember. Ebben van benne az, amit Jézus így fejezett ki. Nem csak kenyérrel él az ember. Az embernek kell a kenyér, kell a testet táplálni. A szükségletek természetes szükségletek, mert maga Isten is így teremtette meg az embert. De nem csak kenyérrel lehet az ember táplálni. Az embernek elsősorban lelki erőre van szüksége. Az embernek szüksége van persze testi táplálékra is. De mit ér a testi táplálék anélkül, hogy belül nincsen lelki összerendezettség? Ugyanakkor, hogyha valami szükségletet szenvedünk el, de van lelki erő, az ember a lelki erővel le tudja győzni a szükségletét is, a testi szükségletét is. Nem csak kenyérrel él az ember. Micsoda hatalmas Jézusi kijelentés.
ember, ne add meg magad a testi szükségleteid ágálásának és követelődzéseinek. Nem csak kenyérrel él az ember, hogy folytatódik, hanem minden igével. Tessenek megfigyelni, Jézus azt mondja, az emberi lelket táplálni, igazán táplálni csak az Isten beszéde tudja. Mi emberek próbáljuk egymást táplálni, ugye van ilyen, hogy kultúra, van ilyen, hogy civilizáció, van ilyen, hogy művészet, sok mindennel akarja az egyik ember táplálni a másikat. Így és Gyula erre azt mondta, hogy az én írásos szellemi élményeim tartóságával nem vagyok megelégedve. Engem a kultúra alapvető döntő mértékben nem segített hozzá ahhoz, hogy jobb ember legyek. Én elolvastam ezer és ezer könyvet, de azok nem tápláltak annyira, hogy én legyőztem volna a megpróbáltatásokat, a kísértéseket. Jézus rávilágít arra, hogy az emberi lelket mi tudja betölteni. Jézus megfogalmazza röviden azt, hogy az embernek mi tud adni lelki erőt. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. Tessenek megfigyelni, Jézus nem azt mondta, hogy a Bibliából olvassuk az evangéliumokat, vagy olvassunk néhány részt, hanem Jézus azt mondta, hogy mindent olvassunk. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. A Bibliában minden egyaránt fontos. Isten azért adott annyi kijelentést, azért adott annyiféle ismeretet és tanítást, hogy az emberi lélek minden oldalról táplálékot nyerjen. Az emberi lélek egy összetett valami. Nekünk embereknek sok minden válaszra van szükségünk. És Jézus azt mondta, hogy minden ige azt célozza, azt szolgálja, hogy az ember belül megerősödjön. És még egy harmadik dolgot is hozzátett Jézus Krisztus, amely az Isten szájából származik. Mi annyira figyelünk bizonyos emberek kijelentéseire, nem tudom, politikusok vagy művészek, hogy mit mondtak, elolvassunk újságcikkeket kétszer-háromszor is, hogy mit nyilatkoztak. Jézus olyan fájdalmasan állapítja meg, az Isten szájából is van üzenet és tanítás. Vajon az emberek mennyit törődnek ezzel? Mert hogy az emberek annyiszor elesnek a megpróbáltatásokban, hogy az emberek annyira meghazudtolják a saját embervoltukat, és annyira el tudnak esni a nehézségekben. Ez onnan származik, hogy az ember nem törődik azzal a beszéddel, amit Isten személyesen hozzáintéz, amihez, ha felnyitja az ember a Bibliát, közvetlenül hozzáférhet. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Istennek szájából származik. Micsoda nagy kijelentés ez is. Valakinek a szájából, a végtelen bölcs teremtő Isten szájából egy olyan beszéd származik, ami meg tud eleveníteni bennünket. Ugye így mondta ezt Jeremiás próféta, amikor hallottam a te szavadat, megelevenedtem, lelkemben erő támadt, és élveztem a te beszédedet. A 119. Zsoltárt ajánlom mindenkinek elolvasásra. A 119. Zsoltár ugye a leghosszabb bibliai imádság. Ugye Dávid elmondja azt, hogy keblembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ugye a szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Minden emberi megpróbáltatást le lehet győzni. Itt nem az a kérdés, hogy mekkora a megpróbáltatás. Az életben nagyon nagy megpróbáltatásokba is juthatunk. Nem ez a fő kérdés. Az a fő kérdés, hogy belül mennyire lesz erős az ember. Mert ugye sokszor úgy van, hogy emberek alapvetően kis megpróbáltatásban is elesnek. Miért? Mert belül erőtlenek. És ugyanakkor viszont emberek nagy megpróbáltatásokban is állják a sarat. Miért? Mert belül erősek. És hogyan lehet az ember belül erős? Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Úrnak szájából származik. Kedves hallgatóink, nézzük most a második megkísértést, Máté evangéliuma 4. fejezetéből, az 5. verstől. Ekkor vitte őt az ördög a szent városba, és odahelyezte a templom tetejére, és mondta néki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Mondta néki Jézus, viszont meg van írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Ugye megdöbbentő ez a második megkísértés, miért? Mert az első megkísértést Jézus hogy győzte le? Mit mondott a kísértőnek az első felajánlása után? Azt mondta, hogy meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember. Erre Sátán jön a második megkísértésben,
És azt mondja, hogy hát ha te a Bibliából érveltél, Krisztus, ha te az Ószövetségből idéztél, mert valóban Jézus mind a három megkísértést bibliai igével győzte le. Hát ha te az Isten beszédével érveltél, akkor én is előveszem az Isten beszédét. Kedves hallgatók, mielőtt még rátérnék erre a második megkísértésre, ez egy olyan nagy bibliai részlet, hogy az Isten beszéde két kézben lehet. Lehet jó kézben, de sokan felhasználhatják rosszul, lehet rossz kézben is. Lám-lám Sátán Jézust az Isten igéjével, tehát a Bibliával akarja belevinni a második megkísértésbe. Mi ez a második megkísértés? Ugye Sátán felviszi Jézust, ahogy olvastam a negyedik fejezetben, az ötödik versben, ugye a Szent Városba, és oda helyezi a templom tetejére, tehát megdöbbentő, hogy Jézust a pusztából egyik pillanatról a másikra, tehát Júdea pusztájából egyik pillanatról a másikra elviszi Jeruzsálembe, a fővárosba, a templom tetejére, és azt mondja Jézusnak, hogy hát vesd alá magadat a mélységbe, mert hiszen megvan írva, és hivatkozik a 91. Zsoltárra, hogy a 91. Zsoltárban ez van megírva, hogy az Isten az ő angyalainak parancsol felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. És azt mondja Sátán, hogy ugorjál le a mélységbe, hiszen téged szeret az Isten, te rád vigyáz az Isten, és angyaloknak parancsol az Isten, hogy téged oltalmazzanak. Kedves hallgatók, mi ez a megkísértés? Hogy tudnánk megragadni? Ugye az előző megkísértés mi volt? Hogy a testi szükségleteinket fontosabbnak lássuk, mint az igazságban való meggyőződésünket. Most mi a második kísértés? Nyugodtan így mondhatnánk röviden, a második kísértés az Isten kísértés kísértése. Amikor valaki tud valamit, hogy ez a helyes út, és tudja ezt a lelki ismeretével, eszével, mindenestől, hogy ez a helyes út, és mégis kipróbál egy másik utat. Amikor az ember tudja, hogy ezt kellene dönteni, ezt kellene választani, mert ez a helyes, és az ember kipróbál egy annak éppen ellentétes változatát, próbálja ki. És ez az Isten kísértés kísértése, amit Jézus megint csak legyőzött, de előbb azt vegyük sorra, hogy valóban a mi életünkben hogyan jelenik meg ez a kísértés. Én azt hiszem, hogy megint egy olyan megpróbáltatásról van szó, amellyel minden ember naponként szembe találkozik. Ugye az ember vagy a lelki ismerete szerint, vagy a hite szerint tudja azt, hogy mit kellene tenni. Minden ember tudja. Egyszer egy költő ezt mondta, mindenki mindent tud. Ezt úgy értette, hogy annyit, amennyi kell egy helyes döntéshez és egy következő lépéshez, vagy a lelki ismerete szerint, vagy a meggyőződése szerint, mindenki mindent tud. Ebben a második megkísértésben az volt jelen, hogy bár te tudod, hogy ez a helyes út, próbáld ki a helytelent, mert hát ha Isten van, ha Isten létezik és téged ő szeret, akkor biztos ezen az úton is megoltalmaz téged. Hányszor és hányszor belemegy ebbe az ember, hogy látom a jót, de hát kísérletezem egy kicsit a rosszal. Tudom, hogy mi lenne a helyes, de azért megpróbálom a helytelent. Tudom, hogy ez kellene, jobbra kellene menni, de azért egy kicsit megpróbálok balra menni, mert hát ha Isten van, biztos át tud segíteni egy kis hazugságon, egy kis ezen, azon, amazon. Kedves hallgatók, először is arra szeretnék utalni, hogy Sátán rosszul idézte az Ószövetséget. Ha otthon visszalapoznak, a 91. Zsoltárhoz ott az áll, hogy Isten valóban az angyaloknak parancsol az ember felől, de csak akkor, ha az ember a helyes úton jár. Ezt már lehagyta szövegből, a megkísértés szövegéből Sátán. Isten minden embert oltalommal vesz körül, de csak akkor, ha az ember a lelkiismerete vagy a meggyőződése szerint cselekszik. Ugye azért mondom mindig ezt a kettőt, mert vannak emberek, akiknek még nincs meggyőződésük, nincs hitük, de van lelkiismeretük, és az nagy hatalom. Tehát vagy a lelkiismeret, vagy a meggyőződés hit szerint cselekszik az ember, erre az esetre ígért Isten oltalmat. De Isten arra nem ígért oltalmat, hogyha az ember tudja, hogy mit kellene tenni, és mégis teszi a rosszat, akkor Isten meg fogja oltalmazni. Isten ilyen ígéretet nem tett. Ez képtelenség lenne, Isten ezzel bátorítaná a rosszat és az erkölcstelent. És figyeljük meg, hogy Jézus hogyan győzte le ezt a megkísértést. Egyetlen egy kis szócska. Mivel kezdte a válaszát? Viszont megvan írva. Jézus ezzel, hogy szokás mondani, a helyes biblia értelmezésnek az alapját egy szóban meghatározta, hogy viszont megvan írva.
Oly sok ember kap ki a Bibliából valamit, és érvel valamivel a Bibliából. Ugye a Biblia ezt mondja, meg így mondja, meg amúgy mondja, meg ez így van, meg úgy van, meg amúgy van. Jézus azt mondja, hogy a Bibliát mindig a Biblia ellenőrzi. A Bibliából nem lehet egy valamit kiragadni, hanem meg kell nézni, hogy viszont még mi van megírva. Isten tesz egy kijelentést, de nézzük meg, hogy amellett még milyen kijelentésekkel fogja az közre, mert a Biblia csak egészében igaz, és csak úgy igaz, hogyha meglátjuk, hogy hogyan függenek össze az isteni kijelentések. Tehát Jézus azt mondja, hogy viszont meg van írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ugye itt is látjuk a Károlyi Bibliánkban Mózes 5. könyve 6. fejezet 16. verséből idézi ezt vissza Krisztus. És Jézus azt mondja, hogy ha mi látjuk a helyes utat, akkor ne kísértsük az Istent, ne tegyük próbára az Istent, hogy mit tenne az Isten akkor, hogyha mi a helytelen úton kezdenénk járni. Tehát ez a második megkísértés, az Isten kísértés kísértése tulajdonképpen az, amit egy szóval így mondhatnánk, a magabízás kísértése. Szeretnék ezzel kapcsolatban önöknek felolvasni pár mondatot abból a könyvből, amelyet már régóta hozok itt minden alkalommal magammal. Ebben az Ellen Gould White Jézus élete című könyvben két fejezet is szól a pusztai megkísértésről. Ezek döbbenetes, mély fejezetek, de talán két mondatot hadd emeljek ki ebből. Ennél a második megkísértésnél többek között ezt írja. A hit semmilyen téren nem hozható rokonságba az elbizakodottsággal. Csak is az lehet biztonságban az elbizakodottsággal szemben, akinek igazi hite van, mivel az elbizakodottság a hit hamisítványa. A hit igényli Isten ígéreteit, de az engedelmességgel együtt. Az elbizakodottság is igényli az ígéreteket, de úgy használja fel őket, ahogyan Sátán a törvényszegés mentegetésére. A hit ősszüleinket az Isten szeretetében való bizalomra vezérelhette volna, engedelmességre parancsolata iránt. Az elbizakodottság arra késztette őket, hogy Isten törvényét áthágják, és azt higgyék, hogy az ő nagy szeretete megmenti őket a bűn következményeitől. Nem hit az, amely Isten szeretetét igényli anélkül, hogy teljesítené a feltételeket, amelyekhez ez a szeretet kötve van. Az őszinte hit alapja a Szentírás ígéreteiben és rendelkezéseiben van. Ugye hallatlanul mély sorok ezek, csak annyira hadd utaljak vissza, hogy nagyon sok ember valóban összetéveszti a hitet az elbizakodottsággal. És úgy gondolja, hogy ha neki hite van, akkor ő megpróbálhat olyan dolgokat is, amit azelőtt talán ő maga is kiszúrt más emberek életében, hogy hát ezek milyen visszataszító dolgok, de hát most én az Isten oltalma alatt vagyok, tehát én ezt kipróbálhatom, megcsinálhatom. Jézus ezt válaszolja erre, megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. És ezután jön a harmadik megkísértés a 8. verstől. Ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta néki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondta néki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondta néki Jézus, eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak néki. Kedves hallgatók, mi volt ez a harmadik megkísértés? Miben állt ez? Ugye Jézust felviszi egy igen magas hegyre az ördög, megmutatja neki a világ dicsőségét, milyen érdekes, a világ nyomorúságát azt elfátyolozza, mint ha a világnak csak dicsősége lenne. Nyomorúsága, betegség, szenvedés nem lenne a világban. És azt mondja Krisztusnak az ördög, hogy ha leborulva imádsz engem, mindezt néked adom. Mi volt ebben a harmadik kísértésben a kísértés? Az, hogy Jézus Krisztus, miért vállalnád azt a sorsot, amiért jöttél? Miért vállalnád a szenvedéseket, a küzdelmeket? Csak egy valami kell, borulj le előttem, és mindent neked adok. Mi ebben a megkísértés? Nem vállalni a küzdelmet és a szenvedést a cél elérése érdekében, hanem leborulni a rossz, a kísértő előtt, és ő akkor majd egyben átad mindent. Hogyan ér bennünket ez a megkísértés az életben? Megint csak egy hétköznapi, mindennapos dologról van szó. Mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy ami küzdelemmel jár, ami szenvedéssel jár, azt szeretjük kikerülni. Mi emberek mindig a gyors utat szeretnénk választani.
a címekhez, a rangokhoz, a beosztásokhoz, a pénzhez. Nem az, hogy küzdeni és egy folyamatos, állandó küzdelem és fejlődés legyen az életünkben, hanem az ember mindig ragadományra vágyik. Az ember mindig arra vágyik, hogy valami gyorsan pottyanjon az ölébe. És ez minden embert fenyeget, ez a veszély az életben, kinek-kinek milyen formában, de állandóan küzdeni kell ez ellen, és Jézus itt is megmutatja a bűn feletti győzelemnek az útját, mert ezt mondja Jézus a kísértőnek, eredj el sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Ugye csak nagyon röviden szeretném elmondani, hogy a Bibliában mit jelent az, hogy imádat. Sajnos a hétköznapi nyelvben mi nagyon pontatlanok vagyunk, ez az imádás szó is ugye széltében, hosszában röpköd, ugye már a gyerekek is ilyeneket mondok, hogy én ezt imádom, én ilyen együttest, meg ilyen embert ugye imádok. Ugye ez egy teljesen félrevezető megfogalmazás, mert az imádatnak mi a jelentése? Az, hogy én teljesen alárendelem a magam lelkiismeretét valakinek. Ez az imádat. Teljesen meghódolok valaki előtt. És a Biblia azt tanítja, hogy ember előtt ne hódoljon meg. Ember embert ne imádjon. Mert egy ember soha nem bizonyos, egy ember soha nem 100%-os, egy emberben mindig csalatkozni lehet. Egyedül Istent imádhatja az ember, mert Istentől csak jó származik, és ha Istenbe veti a bizalmát, az ember soha nem fog csalódni. De hogyha egy ember egy másik emberbe, egy eszmébe, egy közösségbe, bármibe veti az imádatát, hogy az előtérbe helyezés fontosabbnak tartja bárkinél, akkor az ember nagyot fog csalódni az életben. És Jézus azt mondja, hogy megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Az ember teljes lelkiismereti odaadással, alárendeléssel csak egy lény iránt lehet, és ez az Isten. Így győzi le Jézus Krisztus ezt a megkísértést, tehát, hogy nem fogja megtakarítani a szenvedéseket és a küzdelmet. Mert Isten ezt az utat jelölte ki Krisztus számára. Isten azt mondta, hogy igen, Krisztusé lesz a föld, de a földet erkölcsi úton kellett Jézusnak visszavásárolni, megváltani, megszabadítani. És ez Jézusnak a halálát igényelte, ez Jézusnak az áldozatát igényelte. És enélkül erkölcsileg Jézusnak nem lenne joga, hogy ő legyen a föld vezetője. És Jézus senki előtt nem hajolt meg, és nem hajolt meg a világ fejedelem előtt sem. Holott az emberek, mi emberek naponként, és nagyon sok ember itt rontja el az életét. Ugye hajlékony gerincel meghajol más emberek, meghajol hatalmak, akár politikai, akár egyházi hatalmak előtt. Az ember a lelkiismeretét alárendeli bizonyos eszméknek és közösségeknek. Igen, itt van a bajok forrása. Ez az, amiben vergődnek a nagy tömegek, ugye, hogy kezdtem azzal, hogy a tömegeknek soha nem kell az áldozatvállalás, és mindig kell a testi kielégülés, és a kenyér, meg ugye a külső javak. De ismét azt tudom mondani, hogy ne legyünk tömeglények. Mert a tömegek itt is egyszer idehajolnak, másszor odahajolnak. Egyszer ezt imádják, másszor azt imádják. Kiszámíthatatlanul. Ahonnan jön a széljárás, ahonnan jön némi nemű kenyér vagy bizonyos juttatások. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ember boldog ezen a földön csak úgy lehet, ha megismeri az Istent és neki rendeli alá az ő akaratának a maga akaratát. És ezek után távozik sátán, mert bebizonyosodik az, hogy nem érhet célt Jézussal. Jézus mind a három kísértésben győzött. Figyeljük meg, hogy Jézusnak ez a három kísértése valóban magába foglal minden emberi kísértést. Magába foglalja a testi kísértéseket, magába foglalja a vágyat, a belső lelki kísértéseket, és magába foglalja a szellemi kísértést, hogyha valaki előtt meghódolsz, akkor tied lesz minden. Ezért felírtam még egy harmadik Biblia verset is, János első levele második fejezetét, a 16. és 16. versben ezt mondja az apostol, mert a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világtól. És a világ elmúlik, és annak ábrázata is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Ugye figyeljük meg, hogy Mózes, Máté, Lukács és János hogyan egészítik ki egymást. Ez a Bibliának a titka. Egymástól 1500 év távolságban éltek, össze nem beszélhettek, hogy ki mit ír le. Leírja Mózes a megkísértést, hogy
Látta az asszony, hogy jó a fagyümölcse elederre, kedves a szemnek, kívánatos a bölcsességért, ezért vett a fagyümölcséből, és adott vele levő férjének is. Ez volt az első bűn. Ez volt az első három kísértésben az elbukás. Leírja Máté és Lukás, hogy Jézus ugyanebben a három kísértésben, de a puszta nehézségei között győzni tudott. Le tudta győzni, hogyan mondja János apostol? A test kívánságát, a szem kívánságát és az élet kérkedését. És azt mondja, hogy ezek nem az atyától vannak, ezek a nagy ellenségtől vannak. És a világ, ez a romlott világ elmúlik, és annak ábrázata is elmúlik. De aki az Isten akaratát cselekszi, aki legyőzi ezeket a nehézségeket, az megmarad örökké. Ez tehát a pusztai megkísértésnek a hatalmas nagy tanulsága és tanítása, hogy ember bármilyen kísértésben győzhetsz. Nincs olyan nagy kísértés, amiben ne győzhetnél. Mert a mi életünkben soha ilyen nagy megpróbáltatások nem következnek be, mint Jézus életében. Vegyük sorra. Kinek az életében jönnek akkor testi kívánságok, amikor 40 napig nem evett már? Nincs ilyen ember. Kinek az életében enged meg Isten olyat, mint Jézus életében, hogy egyik pillanatról a másikra az ördög felviszi a templom tetejére? Ennyire ki volt szolgáltatva az ellenségnek Krisztus? Senki ember életében nincs ilyen megpróbáltatás. Melyik ember életében van az, hogy Sátán egyszer csak a világ legmagasabb ormára felviszi, és ott bemutat mindent, és azzal csábítja, hogy ha leborulva imádsz engem, akkor mindezt neked adom. Senki ember életében nincs ilyen nagy megkísértés. Ezért mondhatja tehát, még egyszer idézem Pál apostolt, aki ezt állítja, Jézus Krisztus mindenekben megkísértetett, hozzánk hasonlóan, de anélkül, hogy bűnt elkövetett volna. Ha tehát Jézus mindenekben megkísértetett, sokkal hatalmasabban, mint mi, és mégis győzött, akkor mi is győzhetünk, ha megismerjük, ha magunkévá tesszük Jézus győzelmének a titkát. Ha látjuk azt, hogy Jézus mivel győzött mindig, nem a saját erejével, hanem mindig a hitnek és az írásba való fogóckodásnak az erejével. Mind a három megkísértést Jézus így hálította el, meg van írva, viszont meg van írva, távozz tőlem, mert meg van írva.

Kedves hallgatóink, a mai estünknek a főszereplője József Attila, akiről 9 évvel ezelőtt sokat lehetett hallani, azóta, ahogy évfordulók után lenni szokás, jeges csönd. Amikor az Európai Unió is fölvette a 2005-ös évben a József Attila emlékévet, akkor nagyon jelentékeny európai irodalomtörténészek, akik olvashatták német, angol, francia fordításban József Attilát, azt a kijelentést tették, hogy a 20. században nagyobb tehetség nem született. Tehát a 20. századi költészetben nagyobb tehetség nem született. Ebben nagyon sok igazságban, persze találva érezzük mi magunkat magyarok, mert ugye nekünk a 20. században van egy Ady Endrénk, van egy Babits Mihályunk, Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Pirinszki János, Vörös Sándor, szóval ezek közül néhányat még Nobel-díjra is fölterjesztettek egészen I. és Gyuláig és Juhász Ferencig bezárólag, aztán végül is különböző alkuk miatt egyik sem kapta meg, például Babicsot is fölterjesztették, Kosztolányit is, Vörös Sándort is, I. és Gyulát is, másokat is. De én azt gondolom, hogy József Attila valóban egy nagyon elementáris nagy költői tehetség. A magyar költészetben csak Vörös Martihoz, Petőfihez, Aranyhoz tudnám hasonlítani. Ugye bennünket itt a sorozatban nem annyira az életrajz érdekel, az életrajz sokszor bejátszik a költemények magyarázatába, de bennünket elsősorban az Istenhez való viszony, a Bibliához való viszony, az egész élethez való viszony, meg egy költészetnek általános jellegzetessége érdekel. Mitől jellegzetesen nagy költő József Attila? Én azt gondolom, hogy ezt máig nem, ez nem ment át úgy se az iskolai oktatásba, se a köztudatba. József Attila a magyar versnyelv megújításában azt az óriási lépést teszi meg, hogy nála a versről mindenféle cifraság, mindenféle a század előn fölrakódott szecessziós sarlang, amit Kassák is el akar távolítani, de újabb sarlangokkal helyettesítette a régieket, nála eltűnik, és József Attilának a költészet az egy kijelentéses költészet. Ő tényleg az egész létet, az egész emberi létezést a mérlegre teszi, főleg az élete utolsó 4-5 évében írott verseiben. Ugye az a sajátságos helyzet áll fenn, hogy bizonyos költőknél már az indulásakkor is lehet látni, hogy nagyon nagy tehetségek. Például ilyen volt Vörös Sándor, akiről 13 évesen mondta Babits Mihály, hogy ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk. József Attila is nagy tehetségként indul, de igazán nagyon nagy költővé, ahogy például Radnóti is, az életének utolsó 4-5 évében futott be, és akkor alakult ki, vagy véglegesült az a versbeszéde, tehát az 1933 és 37 közötti időben, amit talán kijelentéses költészetnek tudunk nevezni. Le vagyok győzve. Győzelem, ha van, de nincs, akinek megadja magam. Ugye 2 sor és 3 nagyon élesre állított kijelentés. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. 4 kéz láb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy van még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Na most ezeket a verseket nem lehet 5 perc alatt kielemezni. Már első hallásra is érezzük, hogy ezek nagyon súlyosak. Ilyenkor szokták azt mondani, hát a őrült volt. Köztetek lettem bolond, én a véges. Ember vagyok, így vagyok nevetséges. Hát ő is megírta, bolond volt. De ez mégsem így van, mert a költészetben sokszor a bolondok a leginkább épeszűek, és az épeszűek bizonyulnak bolondoknak. A versnyelben ezek a rövid vágások, ez a rövid kijelentések, amelyek mögött egy élet van, egy egész felfogás van. Tehát ez az, amit még Arany János sem tudott megcsinálni ilyen tömören, amit Babits sem tudott megcsinálni,
Tehát József Attilával költözik be a magyar költészetbe az a szikár tömörség, ami azonban nem csak egy fogalmi tömörség, hanem tele van képekkel, tele van olyan asszociációs háttérrel, amit felbontani külön tanulmány lenne. Hát majd fogok idézni verseket, és ott meg fogunk állni majd, és elcsodálni ezeket a dolgokat. Tehát az 1905-től 1937-ig mindössze 32 évesen évet élt József Attila a magyar költészetnek ugyanolyan csoda gyermeke, mint Petőfi Sándor. Tulajdonképpen a magyar költészetben a 26 éves Petőfi, meg a 32 éves József Attila torony magasan ebből a szempontból kiemelkedik, valami olyan hallatlanul súlyos és nagy életművet hoznak létre, amelyet máig nem tudott megemészteni sem a gimnazisták nemzedéke, sem az irodalom kedvelő literátus értelmiség. Egy szóval Magyarországnak túl nagy falat. Petőfi is, meg József Attila is. Legalább 3-4 nemzetre valót tettek le az asztalra. Ha például megnézzük, hogy József Attila miből is táplálkozott, tehát mi a versbeszédének mik voltak a kezdeti elemei. Nyilván hatottak rá a zsoltárok. Ugye ő görög-keleti vallású volt az édesapa, aki 3 évesen ott hagyta a családot, máig nem tudjuk, hogy Amerikába ment, vagy a másik kerületbe ment, mert ilyen ember volt. Az édesanyára hárult a gyereknek a nevelése, a gyermek azonban ezt az édesanyát 14 évesen elveszítette, és az élete legutolsó verse is az édesanyjáról szól, ezt is majd fogom elemezni. A zsoltár költészet azért volt meghatározó, mert ugye a görög-keleti vallást senki nem vette komolyan a családban. A reformátust Budapesten annyira igen, hogy legalább a Kálvin téri templomban néha elmentek, és ott hallották ezeket a zsoltárokat. Nem emel föl már senki sem. Belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ezt soha nem tudta volna megírni a Kálvin téri zsoltárok nélkül. A zsoltároknak, főleg a 129. 130. zsoltár, hogy a mélységből kiáltok te hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmesek, könyörül szavam. Ugye ezt hallani a Szent Simolnár Albertféle hangszerelésben, ezt énekelni. Tehát József Attilára, a zsoltároknak József Attilára tett hatását Meltzer Tibor irodalomtörténész elemezte, az ideje van a zsoltároknak című tanulmányában. Tehát ez egy komoly forma. Miután az édesanyja nem tudta a 3 gyereket igazán nevelni, ezért különböző intézetekbe került. Békés megyétől Pesti különböző intézetekbe. Tehát ahogy leérkezik egy pesti gyerek Békés megyébe, és ott találkozik a népi kultúra különböző válfajaival, a másik forrásvidéke József Attilának a népköltészet. Vannak a 20-as években írott verseiben külön népköltészeti szakaszai, tehát a zsoltárok mellett a népköltészette. Igazában József Attilára 3 költő tett döntő hatást. 3 magyar költő. Persze sokan, hát Villontól addig bezáróig sokan, de 3 nagyon meghatározó hatással van dolgunk. Az első költő, aki őt fölfedezte, aki őt Szegeden maga mellé vette, hát máig mutatják azt a képet, hogy ennek a költőnek, amikor volt a pályakezdésének a 25. évfordulója, és Pestről lejöttek a régi barátai, Babics, Kosztolányi, és ott a Tisza parton beállítják a fotót, és ott áll elől az ünnepelt Juhász Gyula, és hogy Juhász Gyula fölött ott áll Babics, és Babicshoz a legközelebb oda sündörög a kis 17 éves József Attila, mert ő ott akar lenni. Juhász Gyula volt élete végéig a meghatározó élménye. Az egyik legelső versét is Juhász Gyulához írta, és Juhász Gyula, amikor öngyilkos lett, tudjuk, hogy Juhász Gyula a elmegyógyintézetben sajnos kioltotta az életét, akkor már szegény, beszámíthatatlan állapotban volt, nagyon elmagányosodott, és egy szebb verset halálra, mint József Attila a Juhász Gyula halálra ért versét, hogy az édesanyja ott van a költő mellett, és én tőlem jön egy sírirat, ez a vers után, jön a sírirat, mintha kódolná pár hónappal a saját maga
Hát tudom, hogy most ezt kétségbe vonják, hogy öngyilkosság vagy nem öngyilkosság, azt tudnunk kell, hogy József Attila olyan lehetetlen életet élt gyerekkorától fogva, neki nagyon sok öngyilkossági kísérlete volt. Lehetne azt mondani, hogy sajnos ez, ha balul sikerült is, de sikerült. Ugye próbálják most könyvekbe leírni, hogy ez csak véletlen volt, elindult a vonat, meg stb. Stb. Tehát ő nem véletlen volt azért ott, ahol volt. De Juhász Gyula sorsa így is kísértette őt, mert Juhász Gyulának ez a hallatlan, szűkre szabott költészete. Juhász Gyula az olyan egyhúrú hárfán játszik. Az egész életében a szomorúság, a bánata az egyetlen egy nagy téma, és ebből lesz nagyon nagy költő. Juhász Gyula azért nagyon nagy költő, hogyha valaki elolvassa a Tápéi Lagzit, vagy a Tiszai Csönd, vagy a Michelangelo című versét, és mi volt Juhász Gyulának az a míves formája, amiben megszólalt, miben szólalt meg a legtöbbször, amiben a francia Parnassiennek is, Heredia, Mallarmé, Baudelaire, Verlaine is a szonetben. És ezt örökíti át József Attilára is. József Attiláról tudni kell, ha már a Guinness rekordok könyvében nem így került be, hogy ő írja a magyar költészetben az első szonetkoszorút. A szonetkoszorú egy rendkívül artisztikus játék. A szonet 14 sorból áll. Nagyon súlyos megkötöttségekkel, hogy 8 sornak erről kell szólni, a másik 6 sornak az ellentétéről kell szólni. Jambikus lehet az 5-6 szótagostól 10-11 szótagosig, de rendkívül súlyos megkötöttségek vannak. Most Juhász Gyula nyomán, ami szonettet ír József Attila, ez a bizonyos szonetkoszorú, a Kozmosz ének ez a címe, majd olvassák el, hogy hosszú-hosszú, 15 szonet egymás után, aminek az az előírása, hogy amivel az első szonet végződik, utolsó sor, azzal kell, hogy a második szonet kezdődjék. Amivel a második szonet végződik, azzal kell, hogy a harmadik kezdődjék, és amivel a 14 kezdődik, az ki kell, hogy adja a 15-et. Tetszánk nyomon követni? Ez szinte lehetetlen megírni, mert hogy mind a 14 szonet első sorából összeálljon egy 15. szonet, és az még mondjon is valamit, és ezt megírja. Azért, mert Juhász Gyula hatása annyira erős, és annyira míves költővé válik József Attila, és azért ilyen emberek árnyékában, mint Adi, Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula nem lehetett férc művekkel előállni. Ezek a költők a magyar költészetet az Arany Petőfi magasságnál még nagyobb magasságra viszik formai tökében. A második költő Juhász Gyula mellett, aki nagyon hat rá, Kosztolányi, akiről beszéltünk a múlt alkalommal, és főleg Kosztolányi szenvedése. Kosztolányinak a betegségről írott vers, megint csak az érett Kosztolányi, a Számadás, az 1935-ös Számadás költője. József Attila is akkor fut be, amikor Kosztolányi a csúcsra ér, és Kosztolányinak ez a lakonikus, amit ugye múltkor idéztem, hogy de jó nekem, hogy nem kell élni, csak az üllőre rá a leélni. Micsoda játék ez. De jó nekem, hogy nem kell élni. Csak az üllőre rá a lélni. Engedni szépen, mit se tenni. Csak fájni így, és várni lenni. Tehát, amit a főnév igenevekkel megcsinál. Amit egy lelkiállapot kifejezésére elér, hogy az ember a szenvedésben szinte megpihen, mert az élet nagyobb szenvedés, mint a szenvedés. A szenvedésben, a fájdalomban újul meg az ember, mert akkor jön rá, amikor kicsit megnyugszik, amikor fekszik, hogy az egész élet szenvedés volt, csoda, hogy valakinek a segítségével ezt kibírtuk. Ezt a szenvedésben jön rá az ember, a legsúlyosabb, és a legnagyobb Kosztolányi verset idéztem múltkor, a szenvedés, ez a Vadkovács. Vadkovács. De hát József Attila is ír olyat, mint a 100 sor a testi szenvedésről Kosztolányia, csak nála az a cím, hogy nagyon fáj. Nagyon fáj. A harmadik költő, akitől a legtöbbet tanulta, még Juhásznál Kosztolányi is többet, de nagyon neki ment ennek a költőnek. Megsértette súlyosan. Írt róla egy ledorongoló nagy kritikát, hogy ez a költő tele van képzavarral, meg
És tetejében József Attilának több ízben igaza is volt ezzel a nagyon nagy költővel, akkor legnagyobb költője Babits Mihály. De akihez aztán a fájdalmas versét írja a magad emésztőt. Magad emésztő szikár alakén megbántottalak. Botot faragtál ábrákkal tele, beszélt a nyele, eldobtad, s megfogtam, s rád sóztam vele. Ugye Babicssal való kapcsolatát az is beárnyékolja József Attilának, hogy Babits a 20-as évek végétől egy Baumgarten Ferenc nevű magyar milliómosnak a hagyatékát gondozta, aki meghalt és úgy végrendelkezett, hogy Babits Mihály legyen a kurátora a Baumgarten díjnak, és ezt minden évben osszák ki erre rászoruló, nagy tehetségű, de szociálisan gyenge lábakon álló költők között, és ugye szegény József Attila mindig kért, kapott is, nem mindig a legnagyobbat, de egyszer elkövette azt a nagy hibát a barátai tanácsára, hogy annyira lelkendező versben dicsőítette Babitsot, az viszont előírás volt, hogy olyan valaki nem kaphat, aki a kurátort ajnározza. Hát ez igaz, nem? De szegény Babits nem adhatott neki. De hát ezért nem József Attilának kellett volna megharagudnia, a barátokra kellett volna megharagudnia, hogy miért adtak ilyen lehetetlen ötletet. Babits nagyon sokszor mondta a környezetében, én tudom, hogy mit nyomorog ez az ember, és tudom, hogy nagyon nagy költő, de hát most például meg van kötve a kezem, ezt is kijátszotta, mert különböző segélyek formájában más utakon azért nagy pénzeket juttatott el József Attilához. Talán az, hogy József Attila nem halt éhen, azért csak Babits Mihálynak volt köszönhető. Tehát Babits nem volt az a szigorú és kérelhetetlen ember, aminek sokszor beállítják. Ez a három hatás önmagában is egy nagyon nagy költői indulást sejtett. Felolvasom önöknek, bizonyára ismerik, de azért nézzük meg, hogy 17 évesen valaki, hát most egy 17 éves gyerekversét olvasom fel. De nagyon híres vers, a magyar költészetben tulajdonképpen rendkívüli vers ez a tél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttet, s ami új, meg épp, gyermekjátékot, ó boldog fogócska, s rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földiét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek, fagyos kamrák kirincsét fölszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget, azt a tüzet, ó, jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Tetszenek érezni, milyen nagy költői találatok vannak ebben a versben. Azt mondja először, hogy ráhányni mindent, ami antik, ócska. Aztán utána azt mondja, hogy mindent, ami új, meg szép. Még a gyerekjátékok is, meg ami különösen értékes. Rászórni szórva mindent, ami szép. Nem csak a csúnyát vetni a tűzre, a szépet is rávetni. Mit akar ezzel a fokozással kifejezni? Hogy a szeretet mindent megérne. A szeretetnél nagyobb érték nincs, a szeretetnél nagyobb kincs nincs. És az emberek hogy tudnak élni szeretet nélkül? Ezt így nem mondja ki, csak ugye sejteti, hogy melegednének az emberek, hogy fölengednének az emberek, ami nagy baj van az emberekkel. Nincs sok baj, csak egy baj van. Nincs szeretet az embereknél. Már ezt a 17 éves verset idézem,

az apa hiány az meghatározó nála, az édesanyja is, hogy 14 éves kora után gyámság alá veszik, tulajdonképpen a sógora kezei közé kerül, és a végső nagy versében azt mondja, hogy dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak, majd árva lettem, mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Tehát ott van benne egy nagyon zilált, nagyon félelmetes gyerekkor, ifjúkornak a rajza, és ott van az, hogy egy szeretetre vágyakozó ember tulajdonképpen az életben ilyen partra vetett halként szeretet nélkül él. Ez rányomja a bélyegét a barátaihoz való kapcsolatát, főleg a szerelmeire, ugye? És ha meg kell neveznem, hogy a szeretetről a magyar költészetbe kiírta a legdrámaibb sorokat, engedjenek meg néhányat, hogy csak úgy fölidézzek. És egyben a költői képalkotásnak és ennek a Szikár József Attilának egy kicsit a háta mögé is nézzük. Makacs elmúlás tolja a világot. Tessenek megfigyelni, nagyon összetett kép ez. Makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, mint bányász a szenet, melyet kifejtett, darabokra vágott. De mélyben egyben él, aki szeret. Ha nekem a szeretetről kellene, akár a magyar, akár a világköltészetből 3-4 sort kiemelni, ami elementáris erővel megmutat valamit a szeretetről, ezt az Elmaradt ölelés című versből ezt a 4 sort emelném ki. Tessenek megfigyelni. Makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, mint bányász a szenet. Összeáll a kép, ugye először még nem, makacs elmúlás tolja a világot. Hát ez is nagy sor, mert itt minden lepusztul ezen a földön, minden leépül, minden elmúlik. Tehát az elmúlás az mindannyiunk számára, fiatalnak, idősnek egy elementáris tapasztalat. Makacs elmúlás. A jelző is jól meg van választva, nincs pardon, mindenki elmúlik, mindenki leépül. Makacs elmúlás tolja a világot. Most jön az, hogy maga előtt, most bejön egy kép maga előtt, most itt jön egy rakodó munkás, de nem rakodó munkás lesz, egy vájár. Maga előtt emberi életképe egy... az ember, tehát egy bányász ember, hogy viszi, hogy el tudjuk képzelni, mint régen a csilléket tolták, mint bányász a szenet, és utána az a pontosítás, melyet ugye feltárt, tehát kibányászott, darabokra vágott, tehát pontos, tehát egész pontos, és amikor a képet már teljesen pontosítja, és előttünk áll a kép, akkor üt rá valamit. Azt mondja, de mélyben, egyben él, aki szeret. Hatalmas sor. Mert most ez a fogalmi sor az visszavetül, tehát mert a bányász is egy valamiből bányásza ki, amit fölhoz és darabokra vág, de azt mondja, hogy az idő ugyan mindent lepusztít. Megöregszünk és meghalunk. De az emberi élet lényege, és minden ember életének az a lényege, hogy vagy a mélyben milyen szeretetre jutott el. Milyen szeretet minőségre, milyen szeretet fajtára jutott el. De mert mélyben, egyben, tehát az ember oszthatatlan ilyen szempontból, hogy ki voltál te? Te a másik embert legalább annyira tartottad, mint magadat. A másik embernek legalább annyit megadtál, mint amit magad számára kértél. De mélyben, egyben él, aki szeret. Tehát ez a megfogalmazás, a szeretet, ugye a szeretet egy rendkívül mély dolog. A szeretet nem csupán udvariasság, nem csupán kedveskedés. A szeretet az egy mély belső figyelem, hogy mi milyen figyelemmel irányozódunk rá a világra és a másik emberre. És ebbe tartjuk-e magunkat mindig ahhoz az irányhoz, hogy mi a másik embert ugyanannyira becsüljük, mint saját magunkat. De ezt, hogy ahogy a kép úgy kibomlik, ugye, tehát látjuk magunk előtt, mintha magunk írnánk, makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, úgy gondoljuk, hogy most igen, elmúlásról, időmúlásra, mint bányász a szenet, kibányászott, darabokra vágott, de mélyben egyben él, aki szeret. Idézem megint egy nagyon nagy verséből, a Tudod, nincs bocsánat című verséből, csak két sor a szeretetről.

megcsaltak, úgy szerettek. Csaltál? Így nem szerethetsz. Tehát szóval látni, megint ezek az éles szikárvágások, azt mondják, megcsaltak, úgy szerettek. Hát az egész világ, az egész élet tulajdonképpen a szeretet címén való becsapások sorozata. Nem így van? Túl erős vagyok? Az emberek a szeretettel, az áll szeretettel, a hamis szeretettel csapják be egymást. Megcsaltak, így szerettek. Mindenki előadja téged, nagyon szeretünk. Te vagy a mi családunk kedveské, és akkor közben lepasszolják, nem foglalkoznak vele. De általában ez megy az életbe, hogy mindenki azt mondja, hogy szereti a másikat, de a szeretet címén egy olyan emberi egyveleget ad, ami minősíthetetlen sokszor, tetszenek emlékezni, sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy sokszor a gyűlölet többet ér az emberi szeretetnél. A gyűlöletről legalább látjuk, hogy micsoda az a körmönfont, álságos emberi szeretetről, meg hogyha bevesszük, hogy ez lenne a szeretet, lehet, hogy holtunkig nem ábrándulunk ki ebből, mert ez nem szeretet. Az emberi szeretet nem szeretet, veszélyesebb, mint a gyűlölet. Megcsaltak, így szerettek. De ez a vers is, ez a sor is nagyon nagy. Megcsaltak, így szerettek. Na most az emberek megtanulják ezt a csalást, hogy akkor, ha engem így szeretnek, én is így szeretem a másikat. Azt mondja, csaltál, mert te is elkezdtél így csalni. Csaltál, így nem szerethetsz. Teszem kérdezni, két sor és három fölismerés. Megcsaltak, így szerettek, csaltál, és így nem szerethetsz. De itt a másodiknak az az előnye, hogy ő rájön, hogy ez nem szeretet. Az nem szeretet, ha illedelmesen viselkedünk, jópofa arcot vágunk, bájmosolyt vagy pókerarcot föltesszük, és közben azzal áltatjuk magunkat, hogy hát hiszen mi nem gyűlöljük a másikat, nagyon is udvariasak és kulturáltak vagyunk, hát azért tudunk viselkedni. Csak ebben a viselkedésben mondom, ez az álságos szeretet veszélyesebb, mint hogyha gyűlölnének az emberek. Ez a tudott, hogy nincs bocsánatban. Ezek félelmetes nagy fölismerések és félelmetes nagy sorok az emberi létezésnek a magjáról. Ugye lehetne folytatni a sor, de én József Attila szerelmi költészetét nem annyira akarom most középpontba helyezni, még akkor sem, hogyha Miskolcon vagyunk, és azért a legnagyobb szerelmes verset itt nem messze innen, Lilafüred magasságában az Ódát 1933-ban mégiscsak József Attila írta meg, mert az Óda a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Egy ilyen hatalmas nagy szerkezetben, mint az Ódában. Egy óriási, nagy, ilyen bachi fúga szerkezet. Ebben ilyen sorok vannak, hogy a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Hogy kapcsol? Tehát szerintem ezt értelmezni egyáltalán ezt a sort? Hát ennél rövidebb kiért a lét, külön sorba is teszi, a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Amit mi emberek itt összehozunk ezen a világon, lét, létezés, élet címén, az a dadogásig nem ér fel. A lét dadog. Hova forduljunk, hogyha mi biztos fogódzót keresünk? Hol van a bizonyosság? A törvényben. Annak a törvényében, aki ezt a világot megteremtette. De csak így, a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Ne tessenek elfejteni, én nem beleerőltetek itt Istent, meg egyéb vallási fogalmakat az ilyen sorokba. Ne tessenek elfejteni, hogyha az egész világköltészetből ki kellene emelni, hogy négy sorban, az egész, ha a Biblia szerinti 6000 évi létezés ki tudta összefoglalni négy sorban, itt is József Attila a befutó. Valamikor volt a tett. Abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, és a világnak vége lett. Ezt költő megcsinálni, amit a Biblia 66 könyvben csinál meg, ő négy sorban csinálja ezt meg. Valamikor volt a tett, valamikor Isten elhatározta, hogy létrehoz, magán kívül is, tehát mert meg akarta osztani Isten a létezést a teremtményeivel. Létrehozott angyalokat, létrehozott embereket, világokat teremtett közte a mi földünket is. Valamikor volt a tett, mint ahogy
A János evangélium is így kezd, kezdetben volt az ige. Valamikor volt, tehát az ige, a tett, a cselekvés. Ugye a logosz, ez ennyit jelent magyarul, hogy a kezdetben volt a cselekvés. Kezdetben nem a beszéd volt, meg a félrebeszélés. A cselekvés. Hajszál pontos cselekvés, hogy valaki valamit létrehozott. Ugye József Attila kortársa Heidegger, a német filozófus, akinek a híres kérdése 1929, hogy miért van inkább a van, mint a nincs? Hát ez a legvégső kérdés. Miért van inkább a van, mint a nincs? Miért lett a lett? Miért lett a világ, meg az egész? Miért? Kosztolányi már írja az Ének a semmiről című versét. Babics már fölteszi a kérdést, hogy mi van túl minden tarkaságon, virágon, világon, testen és lelken, a semmi vagy az Isten? József Attila pedig azt mondja, valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet. Ezt hogy kell értelmezni? Hát valaki már a földünk teremtés előtt azt mondta, hogy nem jó ez így. Az Isten nem jól teremtett, mert Isten azért teremtett, hogy mindenki másokért éljen. Ez a teremtésnek az alapköve, hogy mindenki vegye észre a másikat, nem mindenki magának éljen. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet. Tehát a sátáni lázadás, a mennyei lázadás, hogy sátán azt mondja, hogy nem, az Isten nem jó, a teremtés nem jó, amit Madács egy egész költeményben ír, az József Attila két sor. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, és most jön a zseniális harmadik sor, ebből pedig szeretett. Mert Isten a gyűlöletet soha nem viszonozza a gyűlölettel. Isten soha nem vágott oda sátánnak. Soha nem pusztította el. Megtehette volna. Látta, hogy mi történik 2014-ben is, mi fog történni. De Isten ezt nem tette. Az a gyűlöletre szeretettel válaszolt. Jézus, hogy eljött a világra, az életét feláldozta, hogy az embert ebből a gyűlölködésből, meg a hamis szeretetnek a gyűlölködésnél rosszabb mélységéből kiemelje. Ebből pedig szeretett. És jön a profétikus múltidő, már úgy beszél, s a világnak vége lett. Na már vége van a világnak, mert Jézus halála és feltámadása után már minden végjáték. Már egy lefutott játszmának a fináléját éljük át. Most tessenek megmondani, ezt négy sorba megcsinálja. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, s a világnak vége lett. Nagyon kérem, hogy ezt a négy sort ne tessenek elfelejteni. Magyar költő foglalta össze a Bibliában, mondom, ez 6000 év, legkevesebb 6000 év, mert a földünk 6000 éves, hát még előtte a sátáni lázadás, ez pontosan mikor volt az, hogy a Biblia sem írja meg. Na de 6000 évet minden összefüggésével, micsoda ereje van a szónak és a szó mögötti gondolkodásnak? Nota bene. A magyar költészetben három költő van, aki filozófia szakon is végzett. Vörös Marti, Babics és József Attila. Tessenek erre a három költőre odafigyelni. Mert ezek a gondolkozást módszeresen is művelték. Minden nagy költő egyben jó gondolkodó is kell, hogy legyen, de Vörös Marti fölvette a filozófiát, Babics beiratkozott a magyar-latin szak mellett a filozófiára, József Attila is Szegeden, sőt, hát ugye elment Bécs Sorbonra is, tehát úgy belekóstolt az egyetemi oktatásba. Én az egyetemi oktatástól nem vagyok elragadtatva, már akkor sem voltam, amikor benn voltam, csak utána azt tudom mondani, hogy az egyetemi oktatástán arra jó, hogy nagyobb becsapások áldozatává ne váljon az ember. Mindenféle sarlatánságra ne tudják rávenni. Talán arra egy kicsit jó. De egyébként az embernek magának kell összerakni a gondolkodás építőelemeit, de József Attila ilyen szempontból, aki a munkások között elment, és a budai parkokban, ligetekben szabad egyetemi előadásokat tartott, ezt ugye József Attila összegyűjtött, vagy művek kritikai kiadásban el lehet olvasni ezeket, meg hát sokszor a verseiben is, mint a Város Peremény című versében szinte közgazdasági vagy történetfilozófiai szövegek vannak beszőve. Tehát azért őróra jó ezt megjegyezni, hogy József Attila egy nagyon jelentékeny filozófiai mélységű gondolkodó is volt, de ez a négy sor mindent elmondnám, hogy valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, és a világnak vége lett. A töredékei közt találtak rá, 1932-33-ból való. Sok ilyen művet nem vetett föl a kötetébe. Azt se tessenek elfelejteni, ezt szégyennel mondom, hogy József Attila szegény, aki minden könyvhéten ott állt a kis köteteivel. Három darabot nem tudott eladni.
amelyek azért ma, ha azt mondom, hogy a Medvetánc, vagy nem tudom milyen kötete József Attilának, azért a legnagyobb Számadás, vagy a Babicsnak a Sziget és tengely más köteteivel egyenértékű, sőt azokat lehajrázó kötetek. Tehát József Attilát a korában igenis nem ismerték föl. Nem ismerték föl, mert annyira egyértelmű, világos, tiszt, olyan, itt is el lehet mondani, hogy körülbelül olyan jelenség volt, mint Petőfi Sándor. Ugye 17 éves versét olvastam fel önöknek, ezzel kezdtem a mai vers mustrát. Én a sok József Attila verset külön is elemeztem, ezek az interneten is fent vannak, vagy ilyen CD-ken is lehet de ezeknek a nyomába szegődni. Én azt gondolom, hogy ha a magyar költészetben a legtisztább remek műveket vennénk elő, mert ugye minden költőnek vannak nagy versei, meg elrontott nagy versei, de a legtisztább remek műveket, egy gáncsot nem kell tennünk, akkor itt is József Attila a befutó. Tehát hadd szemléltessem ezt önöknek egy olyan versel, amit 1937. novemberében, tehát pár héttel a halál előtt írt. Talán eltűnök hirtelen. Nagyon nagy vers, pedig ugye a Kései nagy verseiben már nagyon kopár a versépítkezése, ír még hexametereket is, mint a Barátainak szóló búcsú verse, ír még szonetteket is, 35-ben például nagyon sok szonettet ír még, de ez az ősi 8-as, 9-es, keresztrímes, egyszerű, magyaros, tehát ütemhangsúlyos verselési forma, és az ő kedvelt formája az olyan 4-5 strófás, 4 soros, tehát olyan 16-20 sor az ő ideális versformája. Zenei intermezzo. Tehát tessenek megfigyelni a versépítkezését. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Tehát jellegzetesen kopár, tehát érezzük, jön a hívórím, válaszím, tehát keresztém. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vagyom. Maga a kép is rendkívül egyszerű. Mindannyian jártunk erdőben, a Bükk mellett ugye ezt nem kell mondanom. Jártunk talán olyan helyen is, hogy látunk vadnyomokat, úgyis, hogy egyszer vége szakad annak a őz vagy szarvas nyomnak. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. De micsoda kép ez? Mert magát az eredeti szemléletes képet át tudjuk élni, na de ezt most az életre mondja. Eltűnni egy embernek hirtelen, akár az erdőben, egyszer csak nyomavész az embernek? Egyszer csak nincs az ember? De még élő állapotban is. Miért nincs? Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Melyik nagy bibliai motívum jön be itt a harmadik, negyedik sorban ennek a versnek a kezdeti? Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. A pazarlás, a tékozlás, ugye a Bibliának a legközéppontibb példázata, a tékozó fiú példázata, hogy az ember szór, pazarol, elmegy az élet, és későn jön rá az ember, hogy elmentek évek, évtizedek, és nem ott van, ahol talán lennie kellene, vagy ahogy az ő saját elgondolásai szerint is 30-40-50 éves korában lennie kell. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom, elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Egyszer egy egyszerű érzékletes kép, utána egy fogalmilag felcsigázott kijelentés. Tehát viszi föl a verset, most nehéz folytatni a verset. És most a folytatásban valami félelmetes nagy strófa közedék. Már bimbós gyermek testemet, már bimbós gyermek testemet szemmaró füstön szárította. Félelmetes, nem? Már bimbós gyermektestet, szinte magunk előtt látjuk, hogy a gyerekeket levetkőztetik.
mossák, fürözték, és ott az a kis 3-4-5 éves kis gyerek, duzzadó, már bimbós gyermek, most nyiladozik, most kezd már egy kicsit olyan kis gyerek lenni, szemmaró füstön szárította. De más versében mondja, hogy nem ember szívébe való vadkínok késeivel játszom. Már a gyerekkoromtól fogva olyan volt, mintha megfüstölték volna, mint ugye bejön itt az egész füstölésnek a képzete. Szemmaró füstön szárította meg egyáltalán a füstnek a képzete. Bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. A Kései József Attila versekben a szeretet mellett van egy másik nagy motivum, ez is nagy bibliai tanítás és motivum, a megbánás és a bánat. Nagyon sokat küszködik a bűn kérdésével. Miért van bűnöm, ha nincs? Például ilyen sorok. Nem tudja elfogadni, hogy most mi az, hogy bűn? Ugye egy olyan világban felnevelkedve, ahol neki sokszor lopnia kellett, hogy térire be tudjanak fűteni. Vagy mint pesti utcagyerek el kellett csennie élelmiszert, mert nem volt mit enni. Ahogy ő is kifejezte, ő nem tanárok, papok, értelmiségiek, hanem utcagyerekek között jön. Tehát a József Attila az a magyar költészetben, mint a franciáknál Villon. Hát közönséges utcagyerek. Lop, csal, fosztogat, börtönbe teszik, és rőv kötél súgja majd fülemnek, hogy mi a súlya fenekemnek. Mondja Villon, akinek a mintájára József Attila nagyon sok balladát ír. Például ez a villoni balladisztikus hangnem. Ugye a legnagyobb balladája a Kész a leltár, ugye, ami az egész életnek a leltározás, ez is Villontól származik, a Nagy és Kis Testamentum becsinálja. És ahogy azt mondja, tehát ahogy bejön ez, hogy most bánjam, ne bánjam, azt mondja, bánat szedi szét eszemet, ha megtudnám, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt. Most rezge megbánás fogát, várhattam volna még 10 évet. Bánat, rezge meg. Ugye előbb azt mondja, hogy bánat szedi szét eszemet, most azt mondja, hogy rezge megbánás. Egyébként József Attila jelzői. Ugye a nyugat költői túlzásba vitték a jelzőkultusz, főleg a bús. Bús, donna, barna, balkonon, mereng a bíbor alkonyon. Tele volt ilyen szecessziós, ilyen csinált, ilyen. Ez alól se Babit, se Adi, se Juhász Gyula nem volt kivétel, még Kosztolányi sem. József Attila a jelzőkben is megújítja a magyar költészetet. Rendkívüli jelzői vannak. Rezge megbánás. Hallottak önök már ilyen jelzős kapcsolatok? Rezge megbánás. Tehát azért úgy átvillan rajtam, hogy azért én rontottam el az életet. Nem az élet rontott el engem, nem a világ rontott el engem, tehát én rontottam el az életet, mert másképp is lehetett volna viszonyulni a világon a dolgokhoz. És egy finom jelző, rezge megbánás fogát, várhattam volna még 10 évet. És most jön ez, amit előbb idéztem, dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Tehát ez a durva magatartás, amit most döbben rá, hogy igen, Horgel Antal úr eltanácsolt, mert ugye a Nincsen apám, se anyám című versét a Szegedi Egyetemről eltanácsolt, hogy a magyar ilyen tanára nem lehet a magyar ifjúságot bízni, ugye, mert ha kell embert is ölök, meg ilyen sorok vannak. De most jön arra rá, hogy tulajdonképpen a világban azért ha nem lehet azt mondja, hogy a világ ront el bennünket, meg a környezet ront, meg ilyen a társadalom, meg ilyenek az emberek. Ezzel küszködik, hogy nem, mi van akkor, hogyha én rontottam el? Ne tessenek elfelejteni, hogy József Attilának van egy olyan vers intarziája, ez Németh László kifejezése, 3 nagy versébe beteszi ezt, ugyanazt a sort beteszi. Ez is egy érdekes dolog, hogy egy költő ezt megengedi magának. Ez csak akkor engedi meg magának, ha ezt nagyon nagy dolognak tartja, ez az Eszmélet című verse, a Magad emésztő című verse, és a Kirakják a fát, ott egy kicsit másképpen, a kép ugyanaz. Ez a vers intarzia pedig így hangzik, hogy akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindenik determinált.
József Attila nemzedékének, a 20. század elején született költői nemzedéknek, tessenek átgondolni, hogy átélték az első világháborút, a forradalmakat, a Horthy rendszert. Úgy tűnt az élet, mintha az élet determinizmus lenne. Nem tudunk mit csinálni, mert fejünk fölött döntenek el mindent. Mit tudunk csinálni? Tehát mit tudtunk mi az első világháborúba csinálni? 4 évig folyt az öldöklés, éppen most emlékeznek meg, ugye a 100 éve elindult első világháborúról, ami az egész európai értelmiséget letaglózta, mert azt a képzetet keltette, hogy itt az ember úgyse, itt az ember belevihetik a legnagyobb gonoszságokba, és nem tud ellene mit csinálni. Kérlelhetetlen kényszerek vannak, determináció. A determinációt a 19. század találta ki, hogy a tények, a faktumok, a kegyetlen erők, és úgyse, most hit, meg vallás, meg szeretet, az csak a tortán hab, de azért az élet nem erről szól, az élet az a létharcról szól, hogy meg kell élni, és úgyse tudsz megélni, mert elnyomnak, víz alá nyomnak, és az egyik jobban él, százszorosan jobban él, a másik meg nyomorog. Tehát ezt az egész gondolkodást, amit aztán fölerősített a darvinizmus, hogy kell, mert az állatvilágban is így van. Hát erősebb legyőzi a gyengét, szociáldarvinizmus, az erősebb legyőzi a gyengét, hát ahogy az állatok, az embereknél is ez van, eszi, nem kap más, ha nem tetszik, akkor álljál ki, de hova futnék, csak innen el, fordítja I. és Gyula a francia költő, de az eredetiben nem így van, futnék, de hova? Rossz a I. és fordítása. Futnék, csak innen el. Futnék, de hová? Hova tudsz futni? Az, hogy valaki segít. József Attilának persze a kezdetétől van egy bizonyos Istenre való vágyakozás, hogy nem lehet elfutni a világba, mert elmentünk Amerikáig, mindenhol ugyanez van, hogy az erősebb legyőzi a gyengét. Egy valaki tud segíteni, na de hogyan segít az a valaki, hogy hogyan találok utat hozzá? Nem emel föl már senki sem, belnehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Tehát itt jön be az, hogy talán rosszul csináltam, kiröhögtem az oktatómat, dacból se fogtam föl soha, tehát más életet. Az utolsó nagy verseiben küzdelmet folytat a determinizmussal. Nem determinált az élet. Van szabadság, de a szabadságot nekünk kell használni. Nekünk kell eldönteni, hogyha az egész világ hazudik, lop, csal, én akkor sem fogok hazudni, lopni, csalni. Ugye a nagy szabadság verse a levegőt. A magyar irodalomnak a legnagyobb szabadság versét is ő írta meg. Ugye este megy hazafelé, és tapsikolnak a jázminok, és minden, de megyek hazafelé, sötét van, és bárki rám törhetne. Kivéd meg engem? Jön megint ez a folytogató determinizmus, hogy gyenge vagyok, meg verekedni nincs kedvem. Karinti meg most írja meg, aki szintén hatással van József Attila, hogy inkább engem egyenek meg a férgek, mint hogy én egyem meg a férgeket. Hát Karinti ezt így intézi el, hogy inkább engem egyenek meg a férgek, én féreg nem leszek, hogy másokat féregként felemészek. Tehát a magyar irodalom egyik legnagyobb szabadságvers ez, hogy szabadság, te szűj nekem rendet. Jó szóval oktasd, játszani is enged, szép, komoly fiadat. Tehát az utolsó 4 évében minden feltör. Feltör a szeretetre való vágyakozás, feltör az, hogy igen, elrontottam az életem, de hogy lehetne ezt valahogy helyrehozni, mert a megbánás a sokkal fontosabb dolog, mint ahogy eddig gondoltam volna. De itt jön a versnek az utolsó strófája. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermek testemet szem maró füstön szárítottam. Most bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe téved. Most rezge megbánás fogát, várhattam volna még 10 évet. Dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostohas, kiröhögtem az oktatómat. Nagyon nagy ez a 4 verszak is, de most az 5. itt olyan csúcsra megy föl, aminél még hosszabban kell időznünk. Ifjúságom, e zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy szörögnek.
Először az első két sor. Ifjúságom e zöld vadont szabadnak hittem és öröknek. Ki nem így vette a maga gyerek és ifjúkorát? Szabadság és örökké valóság. Ha meg kellene neveznem, hogy ki az a magyar költő, aki az örökké valóságba, az örök életbe ennyire belekapaszkodik. Megint csak nem tudnék. Persze van Balassinak az Adj már csendességet, nagyon nagy vers, ami erre megy ki. Van Aranynak a Visszatekintés című verse, nagyon tapogatózva erre megy ki, mert Arany idejében már a gondviselésben való hit is megrendül, az örök életben való hit végképp megrendül a 19. Örök élet, amikor az emberek csak arról beszélnek, hogy mi van itt az életben, meg elég ezt az életet elbírni, hát akkor még örök élet, lekerül a napirendről az örök élet. Mint ma is az emberek azt mondják, jaj, köszönöm szépen. Én is visszaemlékezem, amikor megkértek engem, hogy a televízióban beszéljek a Bibliáról, az volt a kikötés, csak az örök életről ne beszéljek. Tehát a második előadásom már arról beszéltem, aztán a harmadikon egy beszélt, de hát az örök életről beszélsz, akkor ki fognak füstölni, ez egy nevetséges, senki nem hisz ebben, ez egy fantazmagória, beszéljünk a vallásnak a hétköznapi erkölcsi életben játszott szerepe, örök élet, hát ez egy smafú. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. Megállok itt ennél az öröknél, mert nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy mi volt József Attila utolsó verse. Ez is csak akkor derült ki sok más egyébbel együtt, amikor egy irodalomtörténész kezébe vette a József Attila hagyatékot, ez Stoll Béla volt, és ez az első kiadás, a 80-as években jelent meg József Attila, először is integrálisan. Ahol pontosan ott vannak a versek egymás után, és mindegyik év végén ott vannak a töredékek. Hogy abban az évben, a 32, 33, milyen töredékek, és ez az első teljes József Attila kiadás, egy 80-as évek közepe. Stoll Béla, kedves munkatársam volt az Irodalomtudományintézetben. Az utolsó József Attila verse ez volt. Édesanyám, egyetlen, drága, te szüzesség kinyílt virága, önnön fájdalmad boldogsága. Istent alkotok, szívem szenved, hogy élhess, hogy teremtsen mennyet, hogy jó legyek, s utánad menjek. Ezután pár órával József Attila meghalt. December elejé vers. Édesanyám, egyetlen, drága, te szüzesség kinyílt virága, önnön fájdalmat boldogság. Ez még lehet mondani, hogy egy ilyen Mária himnusz. Ilyen középkori, mint a Babics kiadja 33-ban az Amor Sanctust, és tele van ilyen szent énekekkel. Ennek a mintájára, dallamára, édesanyám, egyetlen, drága, te szüzesség kinyílt virága, önnön fájdalmat boldogság. Istent alkotok. Mi az, hogy Istent alkotok? Zárója, szívem szenved. Istent alkotok, szívem szenved. Nekem kell alkotni az Istent? Hát az Isten nincs, az Isten nem örökké való, de az emberek tudatában nem örökké való. Ne tessenek elfelejteni, hogy erre a korszakra Istennel kapcsolatban egy német filozófus nagy mondása nyomja rá a bélyegét, Nietzsche, aki azt mondta, hogy Isten meghalt. Ezen persze Nietzsche nem azt értett, hogy Isten nincs, hanem azt értett, hogy az emberekben meghalt az Isten. Az emberekben nincs személyes istenkép. Az emberek nem ismerik a Bibliát, a Biblia az egyre kevesebb embernek napi tápláléka, és az emberek úgy beszélnek Istenről, mint egy múmiáról. Mint egy régi korok letűnt rekvizitumáról. És erre mondta, hogy az Isten meghalt, tudnék, hogy az emberek úgy beszélnek az Istenről, mint egy nagy hulláról. De mi élünk. Babics verses kötetének címe az Istenek halnak, az ember él. Különös gubók szülhetnek pillét, mit tudod? Az Istenek halnak, az ember él, mondja Babics egy versének a végén. Az, hogy Istent alkotok, szívem szenved. Mi minden van ebben a sorban? Nekem kell Istent alkotni. Hát nekem ez egy nevetség. Én nem tudok Istent alkotni. Isten van. Szívem szenved. Miért szenved a szívem? Hogy az emberek, s köztük én sem úgy hiszek az Istenben. Hogy kell hinni az Istenben? Hogy élhess. Hogy teremtsen mennyet. Hogy jó legyek, s utánad menjek.
Tehát, ha Isten van, akkor ő biztos, hogy a teljes igazságosság, ő visszaadja az életet, újra teremti az életet. Istennél lesz igazságszolgáltatás. Aki jó, az oda fog menni. Aki jó, az örök életre fog feltámadni. Édesanyám, veled együtt akarok lenni a mennyben. Ez a sikoly ezt mondja, nem? Édesanyám, veled akarok lenni a mennyben. Én hiszem, hogy ha van Isten, akkor ezt megteszi, de én egy olyan korban élek, ahol az emberek nem hiszik, hogy van Isten, ezért mondja, Istent alkotok, szívem szenved, hogy élhess, hogy teremtsen mennyet, hogy jó legyek, és utána... Mi ez a vers? Ez hat sor ez a vers. Az első három sor, mondom, ilyen még Mária himnuszra is elmenne, de a második három sor az az örök életnek az apoteózisa. Az az örök élet megdicsőítés, hogy igenis kell, hogy legyen örök élet. Ha nincs örök élet, majd egy következő költő mondja ki, ezt is beválogattam a Pirinszkének az örök életről szóló kijelentéseit, szólj rovarok arája, ha örök létre születtünk, miért halunk meg hiába? Ezt már ő mondja. József Attilánk a legnagyobb folytatója Pirinszki gondolkodásában, versépítkezésében, tömör, szikár, kijelentésességében Pirinszki. Szólj rovarok arája, hogyha örök létre születtünk, miért halunk meg hiába? Kell, hogy legyen örök lét, mert hogyha nincs örök élet, akkor csak azért kóstoltunk bele itt a létezésbe, hogy távozzunk. A távozás bánata és szomorúsága, ez az egyetlen megfogható, idézőjelbe tett ajándék, amit kapunk, azért születünk a világra, hogy kukacok rágják szét a testünket? Ez értelmetlen. Ha a világnak van értelme, akkor ez széles ívben ezt az értelmetlenséget kikerüli, na de ahhoz, hogy én az örök életre eljussak, mint mond, hogy jó legyek. Milyen egyszerű, jó legyek. Istent alkotok, szívem szenved, hogy élhess. Én azt akarom, hogy az Isten téged éltessen, feltámasszon, de hogy utánad menjek, hogy ott találkozzunk, hogy jó legyek, s utánad menjek. Tehát ez József Attilának, ez Stoll Béla tisztázta, ez az utolsó verse. Ezek után földi értelme, nem tudunk semmit róla, hogy ott mi volt. Azt tudjuk, hogy ezt írta, ezt a hat sort vetette papírra, ez volt az életének utolsó megnyilatkozása. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy szörögnek. Kedves hallgatók, akkor nagy egy költő, amikor kezébe vesz egy anyagot, és nem ő pofozgatja jobbra-balra azt az anyagot, mint a gyerekkorunkban a gyurmát, amikor elrontottuk megint, vagy a gittegylet megrágta ugye a Pál utcai fiúba, aztán megint egy kicsit hajlékonyabb lett, hanem vagy úgy formáljuk, ahogy formálódik. Nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét, mondta Babics József Attilának nagy példaképe. József Attila is kezébe vette egy anyagot, azt mondja, talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Teljesen összeér ez az egyszerű szimbólum világ. Az erdő képe. Az erdő a költészetben az egyik legősibb toposz. Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó, szörnyű elbeszélni, mi van ottam, milyen-e sűrű kúszavad vadon, már rágondolva reszketek legottan. Ez a Dante isteni színjátékának a kezdete. Az erdő. Mindannyian megyünk, és sokszor az életet a költők, Dante után Baudelaire-nek az Utazások című hatalmas nagy vers, hogy az egész élet utazás, és sokszor az utazás során belérünk az erdőkbe, és nem tudjuk, hogy ebből a bozótosból, hogy aztán eltűnök hirtelen akár az erdőben a vadnyom. Ebből indult el. Ez a képi világ, amit ő megidézett. Ezt a képi világot maradéktanul kormányozza, és a végén tökéletesen összezárja. Kevés dologgal működik, de azt a kevés dolgot hiánytalan láncszemekké állítja össze. Ifjúságom ez zöld vadont, mert akkor is erdő volt, akkor is vadon volt, de akkor zöld volt. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. Nem dzsungelnek,
nem útvesztőnek, szabadnak és öröknek. Miért önök nem voltak így, hogy elmentek egy erdőbe, és nem a bezártság érzése vette önöket körül, hanem voltak olyan tisztások, olyan ligetes részek, hogy azt mondták, hogy hát ez maga a paradicsom. Hát ez maga az örök élet, nem? Nem voltunk így mindannyian? Én nem ilyen szép vidéken nőttem fel, mint önök, én Mosonmagyaróváron nőttem fel, és ott a Lajta négy ágra szakadva belefolyik a Mosoni Dunába, és a Mosoni Duna mellett van a Kálnoki erdő. Mi oda mentünk ki gyerekek, és valami csodálatos rész volt, mert ott a Duna mellett aranyászok, régen aranyászok működtek, hogy rostálták a homokkal az aranyat. 1-2 grammot mindig találtak, és abból megtudtak élni, ott van nálunk az Aranyos sziget, és gyönyörű erdők vannak ott a síkságon is, tehát nem csak hegyvidéken vannak gyönyörű erdők, csodálatos tisztások vannak minden, és hogy már gyerekkoromban én is visszaemlékezem, hogy egyszerre volt a bezártság az erdő, mert hát ha belépsz az erdőbe, hát az egy zárt terület, és az a sok fa, meg minden. De hogy mész az erdőben, és kinyílnak a tisztások, és azóta is megfigyeltem, sok-sok túrán vettem részt, és én erdőkben nagyon szeretek járni, hát ugye a mi táborunk az Zemplénben van, és ott jártuk be leginkább, és hogy az erdő az egyszerre egy ilyen bezártság, de egy ilyen védőbezártság, de egyszerre egy ilyen tágasság is, amikor kiérsz egy ligetre, egy kilátópontra, vagy valamire, ifjúságom ez zöld vadon szabadnak hittem és öröknek. Csodálatos sor, mert mindannyian így kezdtük el az életet, nem? Hogy azt mondjuk, hogy szabadság és örökké valóság. Szabadság és szeretet. Szabadság és szerelem, kettő kell én nekem. Tehát szerintem tudni, hogy Petőfinek ez a verse Kínában most az egyedüli kötelező verse. Minden kínaiak ismerni kell. Már csak úgy egy-két jó szót a kínaiakról is mondjunk. Tehát, hogy Petőfit a kínaiak kötelezővé tették. Azt mondták, hogy ez a magyar költő tudta megmondani, hogy mire van az embernek szüksége. Azért ez nagy dolog. És nem ma tették, tehát már a Mao ér a végén is, ugye Mao is ugye költészettel is foglalkozott, tehát kínaiakat így is, hogyha ráteszünk itt nézni egy kínaira, rögtön Petőfi jusson önöknek az eszébe, csak ezt akarom mondani. Ifjúságom ez zöld vadon szabadnak hittem és öröknek. És most könnyezve teszünk, érezzük. Rezge meg bánás, bánat szedi szét a szemet, és könnyezve. Mitől könnyezik? Tehát, hogy végigvisz egy motivumot, tehát ez a nagy költő nem kap bele újabb dolgokba, egy zárt motivumrendszert fölvesz, és hagyja, hogy az alakítsa magát. Nem lép ki abból, nem akar bőbeszédül, nem hoz be 100 és 1000 problémát, megmarad egy kötött szimbolika keretei között, és ebből hoz létre nagyon nagy verset. Én személy szerint ezt a verset a magyar költészet egyik legsikerültebb, tehát gáncstalan versének. Ugye Verlaine mondta a 19. század végén, hogy hát a kritikusaink azt mondják, hogy mi léhák vagyunk, mert sokat iszunk, meg ezek a költők elment a eszük, meg milyen, de azért mi írjuk a jó verseket. A többiek írják a bánatos, a méla, a kenetteljes, az unalmas, mi meg a jó verseket írjuk. Na most, ha meg kellene mondanom, hogy ugyanilyen verset, hányat ismerek József Attila végső költészetéből, el is tudom önöknek mondani. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. És Stoll Béla tisztázta, hogy ez egy vers, mert ezután ez így folytatott, ki van pontozva két sor, tehát kihagyta, mert nem tudott megoldást, négy kézláb másztam. Most eddig a kiadásig ez két vers volt. Volt egy, fölhívom önök figyelmét, a régi József Attila kiadásokban megtalálnak önök egy ilyen verset, hogy négy kézláb másztam. Meg egy ilyen töredéket, hogy Isten itt állt a hátam mögött. Most erre jó a mi szakmánk, az irodalomtörténet, Stoll Béla utána járt, és fölfedezett a sok-sok a hagyaték cédulái között, hogy ez egy lapon szerepel. Tehát az a vers, most ő összeállította, nem ez József Attilának egy verse, nem kettő. Nem egy töredék meg a négy kézláb mászta, hanem az egész vers így hangzik. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. Hát maga ez a
versindítás is egy döbbenetes, nem? Mert az egész életünk az, hogy állandó nagy vargabetűket csinálunk, aztán jobb lenne egy kicsit föl vagy hátra nézni, esetleg mint elvesztegetni kilométereket meg évtizedeket. Négy kézláb másztam. Most a Kései József Attilánál nagyon sokszor tetszenek olyan képekkel találkozni, hogy az állathoz hasonlítja magát. Ez alapvetően a 19. század végén Verlennek volt egy ilyen nagy gondolata, hogy az állatok jobbak az embereknél, mert ők rendeltetésszerűen élnek. Van Verlennek egy vers, ami arról szól, hogy a nőknél és a férfiaknál jobbak az állatok, mert ők emberibbek. Az ember elfelejt ember lenni, nő és férfi. Ilyen szerepeket választom, hogy nő és férfi akar lenni, ember az közben elfelejt lenni, és az állatok, amiket lenéz, az állatok azok sokkal emberibbek, mert azt mondja a vers végén, hogy azok legalább munkálkodnak és végzik a kötelességüket, az ember ezt nem csinálja. Mert nő akar lenni, meg férfi akar lenni. Már ha elő akarja adni magát ebben a szerepben. És négy kézláb másztam. Mert az ember olyan, mint a tehetetlenül szükségét végző vadállat. Ilyen József Attila, meg a majomhoz hasonlítja, meg a kutyához, meg nem tudom milyen. Ez is a Kései József Attila versek jellegzetessége, hogy az ember nagyon mélyre leesett. Négy kézláb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy van még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Tetszenek érezni, minden sor egy-egy olyan kijelentés, mint a penge élen mennénk. Minden sort meg kell külön értenünk, hogy Isten letekint a világmindenség központja, és látja, Berzsenye ezt még így mondja, hogy látom hangyabói mívedett világ. Mit nyüzsögnek itt az emberek? Mit cipelik itt, mint a kis hangyák, a morzsákat, meg életük nagy terheit, meg dicső hősi emberek itt, hogy játsszák el a szerepüket? Mit csinálnak itt az emberek itt ezen a földön? Lenéz az Isten. Bibliai motívum, 14. Zsoltár, hogy az Isten lenéz és néz, hogy van-e értelmes és Isten kereső. Kiderül, hogy nincs. Mindenki lohol a maga dolgai után, csak éppen az Istenről, meg az élet céljáról felejtkeznek az emberek. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Az Isten nem kiszolgál bennünket, hanem szolgál. A kiszolgálás és szolgálat között nagyon nagy a különbség. Mi szeretnénk, ha kiszolgálna bennünket az Isten. Istenem, ezt add meg. Istenem, ezt csináld. Most én ezt kérem. Most legyen kedves az Isten megmutatni, hogy van, akkor, ha teljesíti a kívánságomat. Akkor méltóztatok elismerni, hogy van. Különben, ha meg 5 percen belül nem lesz meg, amit akarok, akkor azt mondom, hogy nincs. De az Isten soha nem vállalt kiszolgálásra kötelezettséget. Az Isten nagyobbra vállalt kötelezettséget a szolgálatra. Nem a kiszolgálásra. Rövid versorok mögött ez van. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta ért. Hát szabad vagy. Hát akkor álljál föl. Jézus nem ment oda a betesdai beteg, nem fogta így meg, hogy most pedig kihozzak a nyoszajából. Nem azt mondja, hogy akarsz-e meggyógyulni? Nincs emberem. Nincs emberem. Jézus nem vitatkozott el, mert azt kérdeztem, hogy akarsz-e meggyógyulni te erre, nem azt mondtad, hogy akarok, nem azt mondod, hogy nem akarok, azt mondod, hogy nincs embered. Na ez jellemző ránk, hogy mindig mellé beszélünk. Mindig mellé beszél az ember. Erre Jézus mit mondott? Kelj fel, vedd a te nyoszolyádat és járj. Indulj neki. Juss el döntésre, elhatározásra. Segíteni foglak, meg foglak segíteni, de tekints rám, és higgyél abban, amit mondok. Higgyél abban, amit mondok. Mindig itt van a kulcsa a dolgoknak. Ez a szabadság adta értelem, hogy van még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Mert elrontan, hogyha mindig alánk nyúlna. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Az Istennek a hűsége és szeretete tökéletes az,
az nem hagy hamut, meg sok piszkot. Az, ha ég, az tisztán ég. Ahány igazság, annyi szeretet. Mert az igazság és szeretet mindig összekapcsolódik. Ahány helyzetben, ahány igazság, az mind szeretettel párosulva a helyzetnek az igazi megoldása. Igazság és szeretet egysége, tehát ezt a Biblia nélkül József Attila, kálvintéri zsoltárok és bibliai, tetszenek tudni, hogy a legszebben kifordította le az erős várami Istenünket. József Attila megnyerte a pályázatot, ez sem ment át még a magyar köztudatba, még evangélikus városokba sem. Körülbelül 30-40 fordítása van Luther Márton diadalmének, Ein Festeburgis Unzergot. József Attilája a legszebb fordítás, tessenek megnézni. Internetről rögtön le lehet tölteni. Luther Márton diadalmi ének, vagy erős várami Istenünk. Él, áll az ige igazul, akárki vesse, hányja, táborainkra száll az Úr szent lelke adománya. Jószág, hír, nő, család, veszhet, vihetik, veszendő kincseik, miénk marad az ország. Ez József Attila fordítás, az utolsó verszakot. Él, áll az ige igazul, akárki vesse, hányja. Tehát például ez a, csak úgy belementem ebbe a versbe, nem akarom felsorolni mindazt a 10 verset, de ha eltetszenek olvasni, őspatkány terjeszt kórt, tudod, hogy nincs bocsánat, nem emel föl. Számomra a leges, amiről a televízióban is, amikor József Attiláról filmet forgattak, engem arra kért meg ez a Jelenszky István, hogy erről beszéljek, mert hallotta az erről külön tartott előadásomat, a kirakják a fát. Számomra ez a legnagyobb József Attila vers. Kirakják a fát. 1936-os, az halála előtti évében írta. A pályaudvar hídja még remeg, de már a kényes őszi dél dorombol, s kiszáradt hasávfák döngenek, ahogy dobálják őket a vagomból. Ha fordul is egy, a lehult halom néma. Mi bánt? Úgy érzem, mintha félnék, menekülnék, hasább a vállamon. A kisgyerek ki voltam, mégis él még. A kiskölyök ki voltam, ma is él, és a felnőttet a bánat folytogatja. De nem haragszik. Egy dalt zöngicsél, s ügyel rá, hogy el ne szálljon a kalapja. Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók, akiket csodáltam. Most, mint lopott fát viszlek titeket, ez otthontalan, csupa csősz világban. Nagyon nagy vers ez. Itt is végigvisz egy motivumot. A lopott fa, az így milyen fát szoktak vinni a hasáfán, még össze nem vágott fán kívül, hasáfán, de hogyha én viszem mások terheit, mint lopott fát viszlek titeket, tehát vigyázzunk, figyeljünk oda, hogy mit mond. Sokan azt mondják, hogy hát József Attila ott Ferencvárosban sok fát lopott, valamiből be kellett gyújtani, hát hideg volt. Tehát azt mondja, mint lopott fát viszlek titeket. Kivitte mások fájdalmát, szenvedését egy fával. És ez nagyon érdekes, hogy Jézus, akiről egy szót nem ejt a versben, de azt mondja, hogy tőletek féltem, kemény emberek, ti fa dobálók. Először még hullafa, és egyik a másikon, akár egy halom hasított fa hever egymással. Ha lehull is egy, ha fordul is egyet, a lehult halom néma. A vers elején még olyan az ember élet, mint hogy egybe dobáltak itt bennünket, ki ekkor született, ki akkor, ki munkásnak, parasztnak, ennek, annak, amannak, és itt csak nyomják egymást az emberek, mert mindenki érvényesülni akar, sok pénzt akar keresni, és mindenki ki akar tűnni, hogy ő több, mint a másik. Innen indul. Úgy tűnik, mintha az egész élet determinált lenne, hogy az emberek nem tudnak másképp viselkedni, mert ahova estél, ott maradsz. A végén már azt mondja, hogy fadobáló.
Micsoda jelképátfordítás, ez így nevezem, jelképátfordítás. Először az ember, mint egy lehult fa, mi tehetetlen, determináltak vagyunk, én nem akartam a 20. században megszületni, jobb korba akartam megszületni, mit csináljak ebben, születtem meg. Na de a végén, már a vers végén azt mondja, hogy nem a világ tesz tönkre bennünket. Mi tesszük tönkre a másik ember? Mi tesszük tönkre a világot? Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók. Akiket csodáltam, mert minden gyerek csodálja a felnőtteket, nem? Önök nem ilyen gyerekek voltak? Én úgy csodáltam a felnőtteket így alulnézetből, nem? Pár éves korom, jaj, a felnőtt, micsoda nagy, mintha istenek mozogtak volna körülöttem. Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók, akiket csodáltam, most mint lopott fát viszlek titeket. Ez otthontalan, csupa csősz világban. Minden jelzőnek hatalmas jelentő. Otthontalan a világ. Hát már önmagában ez is meg. Otthontalan. Miféle világot teremt itt az emberiség? Azért, hogy vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. De nincs otthon, hát nincs otthon. Csupa változás, csupa jégzajlás, csupa feszültség, rombolás. Hogy mondja Habakuk próféta, a népek a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. A népek a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. Otthontalan a világ. De mi az, hogy csupa csősz? Mindenki néz, néz, néz. Ki akar segíteni a másikon? Annak vessünk nagyobb gáncsot, aki jót akar tenni. Aki rosszat akar tenni, az mehet, gyerekek. Az menjen. Még nagyobb rosszat tesz, még jobban menjen. De ha valaki egy iciri-piciri jót akar tenni, arra már kandi szemek ezrei szegeződnek, és úgy gáncsolják, ahogy csak lehet. De én akkor sem tágítok emellől. Ha gáncsoltok is, ha nem kell is, akkor is viszlek titeket. Ez otthontalan csupa csősz világon. Mint ahogy Krisztus is a legnagyobb gáncsokat mikor szenvedte el az áldozatánál. Az életében is kijutott neki elég, de akkor, amikor a legnagyobbat tett, amikor az egész életét odaáldozta azokért, akikért, azok rúgtak belé a legnagyobbat. De akkor mutatkozott meg, hogy mi az, hogy szeretet, hogy akkor sem tágított a küldetésem elől. Én a magyar költészet egyik legnagyobb Krisztus versének ezt tartom, ezt a kirakják a fátot, hogy nem fordul elő benne Krisztus neve, ne tessenek elfelejteni a hegyi beszéd kijelentését, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem ki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Vállalod az embereket ilyen, így is, hogy te is gyenge vagy, te benned is a rezge megbánás, meg az eltékozolt élet emléke ott sajog, és vállalod úgy is, hogy ők nem akarják, hogy te jót tegyél velük, mert az emberek inkább akarják, hogy kiszolgáld őket, mint szolgáld. De te akkor is csak szolgálod, és nem kiszolgálod. Kedves hallgatók, ilyen magasságokban és mélységekben járt ez a 32 évesen meghalt ember. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy vegye kézbe úgy József Attilát, hogy 33-tól olvassa el. 1930, az élete utolsó 4-5 év verseit olvassa csak el. Kezdetén az eszmélet, az óda, ezek a nagy versek. De aztán végig megy majd a Hazámon is, meg a többi nagy versen is, de ebből a kiadásból eddig két kiadás volt, tehát ez a hatályos József Attila, mert ha régebbi tetszenek venni, ott kimaradtak versek, meg nem álltak össze versek. Tehát ez a szépirodalmi kiadó által, a lényeg az, hogy Stoll Béla által jegyzett, ez 1983-ban nekem az első kiadásom, mondom, akkor még együtt dolgoztunk az Irodalomtudományi Intézetben, akkor nekünk egy nagy novum volt, és ezért ajánlom ezt a kiadást.
Hát ha valakinek kérdése van, egy kis szünetet tartunk, a füves könyvekből tudok hozni József Attiláról is, de azt nem én csináltam, én eddig négyet csináltam. Arany János, Babits Mihály, Pirinszky János és Jézus Krisztus. Ezt a négyet, ezeket meg lehet rendelni, mindegyik 500 forinttal olcsóbb, tehát ez is 1500 forint, egy kemény táblás, és olyan 15-20 ciklusban vannak a legmélyebb verses és prózai gondolatok rendezve, tehát ez a Szegedi Lazi kiadónak a vállalkozása, a Márai füveskönyv mintájára most már 20 magyar költőtől adtak ki. Szerintem úgy gyerekekkel, fiatalokkal talán a költészetet így meg lehet szeretetni, hogy legalább kóstolj bele, hogy ki volt ez az illető. Köszönöm szépen a figyelmet, egy 10 perccel van utána.

Kedves hallgatók, elkezdjük ezt a nyári sorozatot, mert körülbelül 4-5 évvel ezelőtt volt itt a Vencel utcában egy nyári sorozat, és úgy gondoltuk, hogy 4 hónap nagyon hosszú idő a két előadás sorozat között, tehát hogy májusban befejezzük, és csak októberben kezdjük el az újabbat. Talán itt Budapesten is lesz érdeklődés. Hát gyorsan kellett meghirdetni, és úgy gondoltuk, hogy most olyan sorozatot hirdetünk, ami tényleg eddig nem volt, hogy egy előadáson egyetlen egy bibliai igét járnánk körül. Tehát a mai igénk ez a látszólag egyszerű mondat, hogy én tőlem lette dolog. Majd elmondanám, hogy miért ez az összefoglaló cím, hogy látók szóljatok. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a Biblia prófétai beszéd és a Biblia szerzőinek olyan dolgokban nyílott beletekintésük, és olyan tisztán fogalmazták meg Istentől indítatva a meglátásaikat, hogy ez ma is fölidézésre méltó, ma is jó lenne, hogyha megszólalnának azok, akik látnak. Ugye a Bibliának egyik legtöbbször visszaidézett kijelentése Ézsaiás könyvéből, Máté 13. fejezetében Jézus is visszaidézni. Mi a sorozatunkat a jogi karon is ezzel fejeztük be, mert Apostolok cselekedetei 28. fejezetében Pál is visszaidézi, hogy az emberek szemeikkel nem látnak, füleikkel nem hallanak, mert behunják a szemüket, bedugják a fülüket, és szívükkel nem akarnak érteni. Szóval ez az emberi világban a nagy probléma, hogy nyilvánvaló dolgokat, alap dolgokat az emberek nem látnak, nem hallanak meg. A szívük megértése nincs ezeken a dolgokon. És ugye azt mondja Jakab apostol, hogy a proféták is ugyanolyan emberek voltak, mint mi vagyunk. Illés ember volt hozzánk hasonló természetű. Ők csak annyiban voltak mások talán, mint mi, hogy nem hunyták be a szemüket, nem dugták be a fülüket, és a szívüket nem zárták el a megértés elől. A Biblia sehol nem tanítja azt, hogy nekünk nem tudom én milyen nagy teljesítményt kell elérnünk, hogy az igazság birtokosai lehessünk. A Biblia szépen, csendesen, szerényen csak azt tanítja, hogy az Isten sokféle rendben szól az emberhez, sokféle módon megközelít bennünket, embereket, amire nekünk szükség van, hogy ne hunjuk be a szemünket, ne fogjuk be a fülünket, és a szívünket ne zárjuk be. És ezért gondoltuk, hogy azt szeretnénk most megmutatni ezen a sorozaton, hogy egy igében, egy prófétai kijelentésben, egy biblia versben milyen erő rejlik, mi mindent vonaz maga után, mint a kő, amikor bedobjuk a vízbe, és akkor az gyűrűzik körbe-körbe. Úgyhogy a mai alkalommal, az első alkalommal ez a témánk, hogy én tőlem lette dolog. Szó szerint ez a kijelentés Királyok első könyve 12. fejezetében a 24. versben fordul elő, majd mindjárt fel is olvasom az egész szövegkörnyezetet, de ha csak ezt az egyetlen egy verset olvassuk, hogy én tőlem lette dolog. Azt gondolom, hogy nagyon sok kérdésünkre már rögtön ez az egyszerű biblia vers választ ad. Nagyon sok embernek ez a kérdése, hogy mi jön az Istentől, és mi nem jön az Istentől. Mi az, ami az Isten akarata, és mi az, ami nem az Isten akarata? Hogy lehet szétválasztani az Isten akaratát, meg a magunk akaratát? Hogy lehetünk bizonyosak abban, hogy ezt most Isten az életünkben akarja, mondjuk egy tervet, egy elgondolást? A világunkban is, hogyha körbenézzünk, mi az, ami Istentől származik, és nem, pedig nagyon sok hivatkoznak rá, hogy ez az Isten, vagy a vallásosság, vagy a hitnek a követelménye, de nagyon sokszor azt látjuk, hogy Istenre hivatkoznak, de nem őtőle vannak bizonyos dolgok, amiket az ő neve alatt is csinálnak. Tehát úgy gondolom, hogy ez az egyetlen egy kis mondat már is felkeltheti az érdeklődésünket, mert ugye ez azt mondja ki, hogy a Biblia erre választ szeretne adni, hogy a Biblia külön akarja választani azt, hogy valóban láthassuk, megismerhessük, hogy mi az, ami Istentől jön. És a saját életünkben is ezt tudjuk alkalmazni, hogy tudjunk úgy élni, hogy ha mi meggyőződtünk arról, hogy van Isten, meg az Isten jó és tökéletes, hogy akkor az Isten akarata meg a mi akaratunk összekapcsolódjék, és hogy mi Istennel járjunk. Ezt egyébként majd aki kimondja ezt a szót, ugye Isten üzenete ez, hogy én tőlem lett-e dolog, de ez egy ritkában szereplő proféta a Bibliában, úgy hívják, hogy Sémája, aki a Salamon halála után az ország kettéoszlása idején játszott egy bizonyos szerepet.
Na most, mivel ilyen rövid a mai Biblia versünk, mert én tőlem lett a dolog, szeretném felolvasni a szöveg környezetét is, hogy egészen pontosan ez eredetileg milyen összefüggésben hangzott el. Akinél van Biblia, Királyok első könyve 12. fejezetét lapozza fel, legyen kedves, és olvasnám Királyok első könyve 12. fejezetéből a 19. verstől a 24-ig. Itt a következőket olvassuk, tehát Királyok első könyve 12. fejezet 19. versétől. Így szakadt el az Izrael népe Dávidnak házától mind a mai napig. És lőn, mikor meghallotta az egész Izrael, hogy megjött Jeroboám, érette külvén hivatták őt a gyülekezetbe, és királlyá tették őt egész Izraelen, senki pedig nem követte Dávidnak házát, hanem csak egyedül a Júda nemzetsége. És mikor megérkezett Roboám Jeruzsálembe, összegyűjtötte Júda egész házát és Benyámin nemzetségét, 180 ezer válogatott hadra való férfiút, hogy hadakozzanak az Izrael házával, és visszanyerjék az országot Roboámnak, a Salamon fiának. De az Isten beszéde lőn sémájának, az Isten emberének mondván: ezt mondja Roboámnak, a Salamon fiának, a Júda királyának, és az egész Júda és Benyámin házának, és a többi népnek mondván. Azt mondja az Úr: fel ne menjetek, és ne hadakozzatok a ti atyátok fiai ellen, az Izrael ellen. Térjetek meg ki a maga házába, mert én tőlem lett a dolog. És ők engedtek az Úr beszédének, és visszatérvén elmentek az Úr beszéde szerint. Kedves hallgatók, miről is volt itt szó? Salamon király meghalt, és egy nagyon ellentmondásos uralkodás után ott hagyta örökségül az országot. Ugye Salamon Izrael trónusán a harmadik király volt, ugye Saul volt az első, Dávid a második, Salamon a harmadik. Azért volt ellentmondásos az uralkodása, mert nagyon jól kezdődött, aztán különböző politikai szempontokat követve Salamon letért Isten útjáról, ő maga is elsodródott a bálványimádás felé, és akkor, amikor meghalt, akkor az északi 10 törzs Jeroboámot követte, és csak a déli 2 törzs, teljes egészében csak Júda törzse, majd később csatlakozott hozzá Benyámin, Salamon fiát Roboámot követte. Tehát Izrael 12 törzse szétszakadt. A zsidó állam, az addig egységes zsidó nép, aki a honfoglalástól kezdve, 1445-től kezdve, most 931-ben vagyunk, fél évezredig egységes állam volt, Salamon halál után ketté szakadt. És mondom, az északi tímot kötte a déli 2 törzs, tudja törvényes trónörökös, akkor összegyűjtött egy óriási hadsereget, hogy majd visszafoglalja az elpártolt részeket, és újra egyesíti az országot. És ekkor jött sémája ez a próféta, és Isten beszédét közvetítette, és elmondta a királynak, meg ennek a nagy hadseregnek, meg a népnek, hogy ne menjenek harcolni, ne egyesítsék az országot, mert Istentől lett ez a dolog, hogy szétszakította az országot. Most érezzük már így, ha a történetet megismerjük, csak nagyon röviden, hogy milyen nagy horderejű ez a kijelentés. Mert hogyha én azt mondom, hogy szétszakadozottság, békétlenség, megoszlás, ez Istentől lett. És Isten azt mondja, hogy én tőlem lett a dolog. Mi úgy gondoljuk, hogy ha valami van a világban, ami Isten jelenlétét mutatja, hát az az egység, az a békesség, az az összefogás, de ott, ahol megoszlás van, ott, ahol szétszakadozottság van, hát az nem lehet az Istentől. Isten meg azt mondja, hogy én tőlem lett a dolog. És ha elolvassuk ezt a, hát sajnos elég keveset olvasott könyvet, Királyok könyveit, akkor láthatjuk, hogy Istennek mi volt a célja ezzel az egésszel. Salamon uralkodása idején annyira eltorzult már a nép erkölcse, és Izrael népe már annyira távol sodródott az Istentől, hogy még mindig a kisebb rossz volt az, hogy ketté szakadt az ország, mint hogy egységbe lett volna az ország, mert ha egységbe lett volna, akkor a romlás tovább folytatódott volna. Ugye, tehát hogy Isten engedte ezt a kettészakadozottságot, engedte, hogy 10 törzs elpártoljon, ez a 10 törzs aztán külön 2 szentét is épített Bételben és Dánban, és Jeroboám belevitte az északi
10 törzset a bálványimádásba, de ez még mindig jobb volt, hogy a déli két törzs hűséges maradhatott az Istenhez, és élhette tovább a maga egészen más erkölcsökön nyugvó életét. Ez még mindig jobb dolog volt, ez a szétszakadás, ez a megoszlás, mintha Isten hagyta volna egybe az egész választott népet, mert akkor kiszámítható lett volna, hogy az egész nép szétszülött volna. Ugye sokszor az egyéni életben, meg a történelemben is nem a között lehet választás, hogy jó és rossz, hanem csak a között, hogy kevésbé rossz, meg nagyon rossz. Nagyon rossz lett volna az egység, nagyon rossz lett volna, ha megmaradt volna Izrael egységesnek. A kisebb rossz volt az, hogy így szétszakadozott, és hát itt szoktam felhívni a figyelmet arra, hogy azért van két könyv erről a történelmi időszakról, Királyok meg Krónika könyve, mert Királyok könyve mind a két ország részt párhuzamosan végig tekinti a történelmét. A Krónika könyve, ami ugyancsak ebből az időszakból táplálkozik, az már csak a déli ország résszel foglalkozik, ahol a hit tovább ment, ahol az igazi hit története folytatódott. Tehát Istentől van egy dolog, hogy megoszlás. Istentől van egy dolog, hogy szétszakadozottság. Istentől van egy ilyen dolog, hogy ezután azért az északi meg déli országrész egy kicsit feszültségben, sőt sokszor hadban is állt egymás. Ez Istentől van. Mintha fülünkbe csengere, amit Jézus mondott Máté evangélium a 10. fejezetében a 34. verstől, hogy ne gondoljátok, hogy békességet jöttem hozni a földre. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem azért, hogy fegyvert. Ugye ez is egy hasonló bibliai kijelentés, sokan talán nem értik, hogy ez miért van így. Jézus világosan mondta, hogy az ő megjelenése, az ő tanítása, mivel az igazságot hirdette Jézus, hát ez megoszlást fog létrehozni az emberek között. Tehát Isten nem a mindenáron való egységnek az Istene. Isten egy őszinte, tiszta szívből fakadó, igazságot kereső emberek közötti egységnek az Istene. És hogyha megoszlás van mondjuk például az Izrael történelmével, vagy mind a mai napig a kereszténység történelmével, ma is nagyon sok ember hivatkozik erre, hogy hát én azért nem közeledem a kereszténységhez, és azért jobb hát tulajdonképpen közömbösnek lenni, vagy hát még szinte ateistának is lenni, mert hát ez olyan nagy szégyen, hogy a kereszténység ennyiféle pártra, meg felekezetre, meg egyházra szakadt. Hát erre is azt lehet mondani, hogy én tőlem lett a dolog. El tudunk képzelni egy olyan kereszténységet, ami egységes? Nem kell elképzelni, majd látni fogjuk. Ugye ezt építik most. De hát ez borzalmas. Borzalmas, hogy egészen más gondolkodású, egészen más mértéket követő emberek egységet hoznak létre. Ennél borzalmasabb nincsen, ez nem az Istentől van. Az Isten volt az, aki támasztotta a kereszténység történelmében a megoszlásokat, mert hogy nem lett volna megoszlás, ha nem léptek volna fel volna mondjuk a valdensek, vagy a husziták, vagy Luther Márton 1517-ben, ha továbbra is megmaradt volna egységesnek a kereszténység, hát akkor talán most már azt se tudnánk, hogy mi az, hogy kereszténység. Már, hogy szokták mondani, lecsúszott volna a csatornán minden. Annyira elzűlesztették. Tehát Isten nagyon sokszor a történelemben ehhez az eszközhöz folyamodik, mondom, nem azért, mert ez önmagában jó lenne, hanem azért, mert ez a kisebb rossz. A kisebb rossz, hogy megoszlás van, a kisebb rossz volt, hogy két országrész jött létre. 931-től tulajdonképpen egészen már a zsidó népnek a visszatéréség, hogy visszatértek a babiloni fogságból, tehát 535 utánig, lényegileg több évszázad elment ezzel a kettéosztódással, és Isten nem engedte az egyesítést. Megpróbálták sokan, ha eltetszenek olvasni ezt a könyvet, akkor lehet látni, hogy megpróbálták sokan, hogy egyesítsék királyok is, mások is, vallási személyek is. Isten nem engedte egyesíteni, mert egy olyan egységben, ahol nincs erkölcsi egyöntetűség, azonosságot, semmi köszönet nincs abban az egységben. Tehát én tőlem lett a dolog. Ez az, tehát ahol elhangzik ez a kijelentés, ez az eredeti előfordulási helye. De próbáljuk meg most egy kicsit a magunk életére is vonatkoztatni. Mi ez, hogy én tőlem lett a dolog? Nagyon sok ember például ebben hisz, vagy ilyen gondolatokkal jár kell, hogy hát minden előre megvan úgyis írva a sorskönyvében. Hát ami történt, az minden Isten akarata szerint történt. Ez nem igaz. A Bibliában nincs ilyen, hogy ami történik, az minden Isten akarata szerint történik. Ez a világon a legnagyobb hazugság lenne.
egyáltalán nem Isten akarata szerint történnek csak a dolgok. Ez egy más kérdés, hogy Isten látja előre azt a sok-sok rossz választást, amit mi emberek felhalmozunk. És arra nézve, és amit ő lát előre, arra nézve is tervet készít, hogy ha mi az életünkben hozunk egy rossz döntést, akkor utána azt még ki lehessen javítani. Megint egy rossz döntés, meg százat, meg ezzel. Az Isten valami végtelen türelemmel látta előre az életünket, és most is munkálkodik minden ember életén, hogy amikor nem az ő akarata szerint történnek dolgok, meg döntések, akkor is nála megvan a terv, hogy hogy lehet jobbra fordítani, hogyha az emberben van megbánás, van önmagára eszmélés, van segítségnyújtásra való kérelem, akkor az Isten segít és vissza tudja fordítani a dolgot, de a Bibliában ilyen kijelentés nincs, ilyen rövid egy sort nem tudok kiemelni, hogy előre megvan írva a sors könyvében, vagy minden, ami történik, az Isten akarata szerint történik. De minden esetre, ami történik, az mind az Isten felügyeletével történik, mind az Isten előre tudásának a bebiztosításával történik, minden az Isten és a menny fennhatósága alatt történik, és ezért, ha belekerülünk nem kívánatos helyzetekbe az élet, és szembesülünk, akkor jó, hogyha eszünkbe jut ez az ige, hogy én tőlem lett a dolog. Azért is gondoltam, hogy ezzel kezdjük a sorozatunkat, mert szeretném majd a kedves hallgatók közreműködését kérni, hogy ki, ahogy olvassa a Bibliát, és így ilyen rövid mondatok megérintik a lelkünket, mert sok ilyen mondat van a Bibliában. Például ilyen mondat a Róma 8:28, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra van. Nagyon nagy mondat. Csak így önmagában, akik Isten szeretik, minden javukra van. Vagy ugyanilyen nagy mondat a Korintusi első, második levél második fejezetében, hogy minden értetek van. Ez egy rövid fél mondat, nagyon nagy mondat. Szeretnék ezekből ilyen nagyon kis szórólapokat írni, meg másokkal már szövetkeztünk, hogy csak ennyit, tehát egy ilyen kis A/R 5-ös lap 4 oldalára, tehát A/R 6. Megvallom őszintén, hogy ez a mai téma is így került a kezembe. Nem tudom, hogy talán akik ismerik, majd le fogom fénymásolni a következő alkalomra, nagyon szép és nagyon szép megszólító jellegű én tőlem lett-e dolog. Ezt a, mondjuk ezt az evangéliumi kiadó terjeszti, de engem, amikor sok mindent elolvas az ember, főleg Bibliával kapcsolatos dolgokat, sok mindent mondjuk egy-két mondat után letesz az ember, mert látja, hogy ez nem az. De ezt például, ezt végigolvastam, és azt mondtam, hogy ebben tényleg lélek van, és aki írta ezt, az tényleg nemes cél vezette. Hadd olvassam el önöknek, mert nagyon rövid, mondom, hogy kellenek az ilyen rövid dolgok, amik az ember kezébe jutnak, és egyszerre csak az emberbe valami világosságot támasztanak. Az életet csalódásai tulajdonképpen az én szeretetem jelei. Üzenetem van számodra, ma gyermekem. Ezt akarom elmondani neked azért, hogy bearanyozza a viharfelhőket, amelyek életed fölött tornyosulnak, és hogy tompává tegye a tüskéket, amelyeken járnod kell. Üzenetem egyetlen rövid mondat csupán, de rejtsd el a szíved mélyére, legyen nyugvó párnád, amelyre fáradt fejedet lehajtod. Az üzenet így szól, én tőlem lett a dolog. Nem gondoltál még arra, hogy mindaz, ami veled történik, engem is érint? Ami téged bánt, az én szemem fényét bántja, Zakariás 2:8. Mivel drága és értékes vagy szememben, rendkívül tereltetés. Tudd meg, én tőlem lett a dolog. Én a körülmények istene vagyok. Nem véletlenül vagy azon a helyen, amelyen állsz, hanem azért, mert én választottam számodra azt a helyet. Nem imádkoztál alázatért? Látod, éppen azért helyeztelek arra a helyre, mert ott megtanulhatod ezt a leckét. A téged körülvevő emberek és dolgok által az én akaratom munkálkodik. Pénzügyi gondjaid vannak? Nem tudod, hogyan jössz ki a fizetésedből? Én tőlem lett a dolog. Én vagyok az, aki a menny és a föld, mert azt akarom, hogy mindent tőlem kérj, és teljesen tőlem függ. Gazdagságom határtalan, Filippi 4:19. Tedd ígéreteimet próbára, nehogy bárki is azt mondhassa rólad, hogy ebben a dologban nem bízol Istenben. A nyomorúság éjszakája vesz körül? Én tőlem lett a dolog. Én, Jézus, tudom, mit jelent ez. Hisz én vagyok a fájdalmak férfia, betegség ismerője, Ézsás 53:3.
Elvettem mellőled minden emberi támaszt, hogy hozzám fordulj, és örök vigasztalást vehess tőlem. 2 Tesszalonika 2:16-17. Csalódtál barátaidban? Talán olyan valakiben, aki előtt megnyitottad a szívedet? Én tőlem lett a dolog. És én engedtem meg, hogy csalódjál, hogy megtanuld, én, Jézus vagyok a te legjobb barátod. Megtartalak téged, és harcolok érted küzdelmeidben, azután vágyom, hogy meghitt barátod lehessek. Hazugságot mondott valaki rólad? Hadd tegye, te pedig jöjj annál közelebb hozzám, szárnyaim alá, távol minden szócsatától. Ha igazságtalanságért, én vagyok az, aki felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, mint a delet. Zsoltár 37:6. Terveid halomra dőltek? Levert és kiábrándult vagy? Én tőlem lett a dolog. Hiszen te készítetted a terveket, és azután kértél, hogy áldjam meg azokat. Pedig én vagyok az, aki tervet készítek számodra. Erőd felett való dolog ez, nem végezheted el ezt egymagad. 2 Mózes 18:18. Te csak szerszám vagy, s nem a cselekvő. Vágyva vágytál, hogy valami nagy dolgot cselekedjél, értem? És most beteg ágyon szenvedsz? Én tőlem lett a dolog. Nem tudtam másként magamra irányítani figyelmedet, annyira el voltál foglalva nagy buzgóságodban. Néhány legmélyebb tanításomat akarom így közölni veled. Engem csak az szolgálhat, aki megtanul türelmesen várni. Leghatatosabb munkatársaim gyakran éppen azok, akik nem végeznek aktív szolgálatot, de megtanulták, hogyan éljenek az imádság fegyverével. Hirtelen reád szakadt egy felelősség teljes nehéz feladat? Indulj csak bátran, és számíts rám! Azért helyeztelek téged ebbe a felelősségteljes munkába, hogy megtapasztald, megáll téged az Úr, a te Istened mindenben, amit cselekszel. Mózes 5. könyve 15. fejezet 18. verse. Ma egy korsó szent olajat adok a kezedbe. Használd bátran és szabadon, gyermekem, hogy életed ösvényén a hitnek, bizalomnak és vigasztalásnak ezzel az olajával megkenhess minden szót, amely sért, minden körülményt, amely próbára teszi türelmedet és gyengeséget, minden megnyilvánulásait. Gondolj arra, mindaz, ami téged zavar és bánt, alkalom Isten számára, hogy segítségedre legyen. A tövisek olyan mértékben tűnnek el, amilyen mértékben felismersz engem minden dologban. Vegyétek szívetekre mindezeket az igéket, amelyekkel én bizonyságot teszek ellenetek-e mai napon, mert ez a ti életetek. Mózes 5. könyve 32. fejezet 46. és 47. verse. Tehát ezt el lehet pár perc alatt olvasni. Ugye érezzük, hogy a megszólító erő van benne, ebbe a kis pár, 3,5 oldalon van 8-9 bibliavers, nem is annyira ismert bibliaversek, ha tetszettek figyelni, de nagyon találó, nagyon a gondolatba belesimuló bibliaversek, és nagyon gyakorlati példákat mond, és én nekem is most az a célom, szinte ez alapján a kis lapocska alapján, hogy egy kicsit végig gondoljuk, hogy mi minden van az Isten szerint, amiről mi nem úgy gondoljuk, meg azt gondoljuk, hogy ez nem ő tőle lett. És mégis, hogyha odafigyelünk, akkor hát akkor azt látjuk, hogy ő tőle lett ez a dolog. Hát nézzük először azt a kérdést, amit ez a kis lapocska is emleget, hogy tulajdonképpen az életben melyek a legmegpróbálóbb nehézségek a számunkra. Én azt gondolom, hogy ha az egész életutunkat nézzük, némi gondolkodás után én egy dologra szavaznék, és ezek a csalódások. Amikor az ember leél itt a Földön néhány évtizedet, akkor azt látja, hogy az életben az egyik legnagyobb érték például a kedv, a bizakodás, a reménység, hogy neki lát munkának, feladatnak, hogy lát maga előtt egy jövőt, látja a terveinek a megvalósulását, embereket, akikre számíthat, akik segítenek majd neki abban, hogy előre haladjon. És az emberi életben az egyik legfájdalmasabb dolog, amikor emberek csalódnak emberekben, csalódnak eszmékben, csalódnak ügyekben, és az ember életnek egyik legfájdalmasabb jellegzetessége az embereknek a belefáradása az életbe, az elfásulás, az elcsüggedésnek a véglegessé rögzülése, valami unalom, valami rutinból élés. Én azt gondolom, hogy ez az, amit mindannyian talán el szeretnénk kerülni, mert az tényleg az életben az egyik legnagyobb dolog, különben van egy külön bibliai könyv, ami erről szól, a Prédikátor könyve, a legnagyobb dolog, hogy örömmel, szeretettel, szívesen tegyük azt, amit teszünk. Ennél nagyobb dolog szinte nincsen.
És itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy például akkor, amikor mi csalódunk emberekben. Sokszor emberek hivatkoznak arra, hogy hát mekkorát csalódtam, meg egy világ omlott össze bennem, meg hát előttem már ez az ügy nem olyan, mint az előtt volt. Amikor csalódunk emberekben, ez is az Istentől van. Vajon miért? Azért, mert az Isten ezzel is arra akar bennünket nevelni, hogy ne az emberekben bízzunk. Ne az emberekbe vessük a reménységünket. Egy nagyon szép Biblia verset szeretnék ezzel kapcsolatban, nem is egy, hanem egy egész szakasz. Jeremiás könyve 17. fejezetéhez lapozzunk, és olyan megrázóan mondja el ezt a próféta, hogy mire számíthat az az ember, aki az emberekben bízik, aki akár, nem tudom én, a nagy emberekben, vannak emberek, akik nagy tudósokban, vagy művészekben, vagy ma élő nagy emberekben, vagy akár politikusokban, hogy majd ő megoldja a dolgokat. Soha nem felejtem el a 60-as években, amikor hazajöttek a disszidens magyar rokonaink Amerikából, már akkor hazajöhettek, akkor mindig azt mondták, hogy na majd, ha ezt az elnököt megválasztják, majd ez nagyjá fogja tenni Amerikát. Minden 5 évben ezt hallottuk tőlük. És akkor megint mondták egy újabb, majd ez aztán egy nagyon rendes ember, vagy ez ilyen meg ilyen tehetős ember. Hogy mondja itt a Jeremiás könyve 17. fejezet 5. versétől? Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi az erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságban lakik, a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szülik. Isten nagyon jól tudja, hogy nekünk az emberi kapcsolatok milyen sokat jelentenek. Hiszen Isten azért teremtett bennünket, társas kapcsolatokra teremtett, családban növünk fel, társat akarunk választani az életben, gyermekeket akarunk nevelni. De az Isten olyan szépen alakítja az életünket, olyan tapintatosan figyelmeztet arra, hogy nagyon sokat jelentenek ezek az emberi kapcsolatok, de csak akkor, hogyha a bizalmunk az Istenben van. Hogyha az Isten vezetését kérjük ezekben a kapcsolatokban. Ne emberekre tegyük a nagy tétet. Ne az emberekben bízzunk. Mert azt mondja, hogy aki az emberben bízik, nagyon érdekes a 6. versben ez a kijelentés, nem látja, hogy jó következik. Ugye, mert minden emberbe lehet csalódni. Szülőkbe is lehet csalódni egy idő után, barátokba is lehet csalódni, házastársban is, sok mindenkiben, sokféleképpen lehet csalódni. És amikor csalódunk, akkor úgy elsötétül minden, és akkor csak a rosszat látjuk, akkor ott van a búsongás, meg a szomorúság, meg a csapdosás. Tehát azt mondja, hogy nem látja, hogy jó következik. Tudom, hogy nagyon fájdalmasok az emberi csalódások, egy barátság széthullása, vagy egy házasság széthullása, ami mai napság sajnos nagyon gyakori. És hát amikor emberekre fölnézünk, például külön rubrikába helyezném a hívő emberekben való csalódást. Ugye arra sokan hivatkoznak, hogy én azért nem hiszek, mert hát az, aki magát hívőnek, meg vallásosnak mondja, és így cselekszik, hát én nem akarok ilyen lenni, jobb, hogyha én egy őszinte, nyers, szókimondó ateista vagyok, mint hogyha egy képmutató keresztény. Szóval sokan ugye így gondolkoznak. Volt egy iskolatársam, azt mondta, hogy azért nem fog Isten dolgai iránt érdeklődni, mert az édesanyját 20 évvel ezelőtt egy pap arcú csapta kisgyerek korában, mert rossz viselkedést tanúsított. Szóval az emberek iszonyatosan, csalódnak tekintélyekben, csalódnak aztán hát eszmékben, ügyekben, és akkor elsötétül minden, és akkor bekövetkezik ez, hogy nem látja, hogy jó következik. Azt hiszik az emberek, hogy vége van a világnak. Azt hiszik, hogy most mindennek össze kell omlania, mert egy valamire építettek fel. A Biblia azt mondja, hogy mi emberek az emberi kapcsolatainkban olyanok vagyunk, mint ahogy a vas megedzi a vasat. Ugye ez a példabeszédek 27. fejezet 17. versének a hasonlata, hogy ugye mi emberek hatunk egymásra, és csiszoló tényezők vagyunk, de embert nem lehet mértéknek tenni, és nem szabad egy olyan világképet fölépíteni, hogy mi emberektől függjünk, és
és hogy emberi véleményektől, meg emberi elméletektől tegyük függővé az életünket. Sajnos a mai világ eléggé ilyen alapokon áll. Nem is állhat máson. Mert ha nem ismerjük, hogy az Isten mit mond, ha nem ismerjük az Isten kimondott

engedi meg, és én örültem neki, egy vidéki háziasszony mondta már jó néhány évvel ezelőtt, hogy beszélgettünk erről a kérdésről, és azt mondta, aminek az ember életében össze kell roskadnia, mint a kártyavárnakat, csak roskadjon is össze. Ne építsünk légvárakat. Ne hivatkozzunk erre, arra az eszmére, meg erre, arra az ígérgetésre, meg nem tudom én mire. Amit eddig láttunk, hogy az életben rossz volt, alaptalanul építettünk rá, csak dőljön össze, mint a kártyavár. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ha ilyenek vannak az életünkben, ilyen csalódások, ne kedvetlenedjünk el. Isten ezzel mindig utat akar nyitni arra, hogy ne csak körbenézzünk, hanem fölfelé is. Egy másik dolog, ami nagyon nyomasztó az életünkben, például a kísértések. Az embert millió kísértés veszi körül. Ugye ma a mai világban a kísértéseket külön hatványra is emelik a reklámokkal, meg a csábító ajánlatokkal, meg a versenyjátékokkal, meg nem tudom én mivel. Az emberek között szinte mesterségesen feszítik ezt a gyors meggazdagodási vágyat, vagy a szerencse, meg a könnyedségnek a lelkületét, és nagyon sok kísértés veszi körül az embereket. Hát az egyik legkedvesebb évfolyam társammalnak az esküvőjén örültem, hogy milyen derék házasság lesz ebből, és 5-6 év után azt mondja ez az évfolyam társam, na de aztán mi van, hogyha közben én másba szerelmesedem bele? Hát mondtam neki, nem vagytok jól a férjeddel, de hát azt mondja, valamikor nem vagyunk jól, mondom 5-6 év után is, hát ezt nem gondoltad meg, vagy... Na de azt mondja, jöhet, annyi valaki van az életben, jöhet más, és akkor én hunyam be a szememet, hogy ne beszéljek emberekkel, na természetes dolog, hogy kapcsolatokat tartunk fenn, aztán sajnos el is jött ez az életében, nem egyszer, nem kétszer, aztán azokból is kijönni, meg bemenni, közben meghalt a férje, szóval borzalmas úgy végig gondolni ezt a dolgot, és ezzel kapcsolatban is szeretnék egy Biblia verset idézni, amire egy kedves hallgató hívta rá föl a figyelmemet, hogy milyen sokat jelentett neki ez a példabeszélek könyve 23. fejezetéből, szeretném majd fölidézni ezt a Biblia verset. A példabeszélek könyve 23. fejezetéből a 26. és 27. vers lesz ez. A 26. tehát az első verset régóta ismertem, és szoktam is idézni, mert olyan gyönyörű, hogy azt mondja az Isten, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ez egy híres Biblia vers, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, tehát a Biblia szerint a hívő életben, a hívő élet nem arról szól, hogy 1000 parancsot külsődlegesen megtartani, hanem adjuk a szívünket az Istennek, és majd, hogyha a szívünket az Istennek adtuk, az Isten akkor erőt fog adni, hogy természetesen és könnyedén fogunk 1000 dolgot megtartani, úgyis, hogy az nem is mindig olyan tudatos, és nem is olyan megfelelés jellege van ennek, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék, és akkor ez a vidéki hallgató föltette nekem a kérdés, és tudod, hogy mi jön ez után? Nem tudtam. Pedig a mondatnak itt nincs vége, mert merttel folytatódik. Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony. Ezt ismertem volna, a volt évfolyam társamnak ezt idéztem volna, aki mondta, hogy ő hogy fog hűséges lenni a férjéhez. Mert itt tulajdonképpen ez a két vers összetartozik, és azt mondja, hogy a kísértések ellen hogy lehet például küzdeni. Például ez, hogy hűség legyen a házasságban, és hogy az egy tiszta, őszinte házasság legyen, és ne legyen ott mindig egy settenkedő harmadiknak az árnya, ugye a nem kívánatos harmadik. Azt mondja, mert mély verem a tisztátalan asszony, szoros kút az idegen asszony, szóval itt nem akármilyen kísértések vannak az életben. Persze ezt férfiakkal is be lehet helyettesíteni, ezt érezzük, hogy ez nem a női nemnek a kísértővé való kikiáltás, hanem ez van a másik nemre nézve az életben. Az életben óriási kísértések vannak, de hogyha valaki a szívét az Istennek adta, ha úgy jár, hogy az ő útját megőrzi, akkor lehet mély verem a tisztátalan asszony, és lehet szoros kút az idegen asszony, de az nem fogja magába szédíteni ezt az embert. Az nem fog olyan kút kávájára hajolni, ami nem az övé, vagy nem akar olyan életbe belenézni, vagy olyan élettel kapcsolatot tartani, ami nem az övé. Nem tudom, hogy tetszenek-e érezni, hogy mi minden van az Istentől.

0: ha az Isten megenged az életünkben ilyesmiket, hogy talán csak mi tudunk ilyen dolgokról, hogy most egy kicsit belül meginoktunk, most egy kicsit nem úgy látjuk például a barátságunkat valakivel, vagy a házasságot, vagy a gyerekeinkhez való kapcsolatot. Egy kis belső megingás, meg ebből senki semmit nem lát. Ez Istentől van ez a dolog, hogy ő megenged dolgokat. Miért? Hogy az Isten mutassa azt, hogy tulajdonképpen itt arra van szükség, amit Jézus így mondott, hogy teljes szívünkből, teljes elménkből, minden erőnkből. Szóval adjuk a mi életünket az Istennek. És ha adjuk, akkor ő meg tudja majd őrizni az életünket. Vagy egy harmadik ilyen változat az én tőlem lett dolog példájára. Kis lapocska is érintette, hogy azt mondja, hogy nincs pénze, pénzügyi gondjaid vannak. Hát ez egy inflációs világban, vagy egy mostani a pénzügyeket túlfokozó társadalomban, hogy ez egy állandó probléma az embereknél. El nem lehet mondani, hogy hány ilyen probléma akad, hogy élhetetlenség, emberek nem tudják beosztani a pénzt, nincs pénzük, mindig aggodalmaskodnak a pénzügyek felől. Szinte azt mondanám, hogy szinte mindannyiunkra ráragad olykor-olykor. Boldog az az ember, aki itt erőteljesen halad előre, és azt mondja, hogy amit az Isten ad, azzal megelégszem, és én nem akarom az életemet ezzel eltölteni, az egész életem csak ezzel menjen, hogy mit mennyiért, meg mikor mennyit keresek. Példabeszélek könyve 30. fejezetében van ez a csodálatos két biblia vers, amit úgy ajánlanék, hogy a legfőbb biblia versek polcára helyezzünk föl. Példabeszélek 30. fejezetében a 8. és a 9. vers. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Valami csodálatos verse, szoktuk idézni a velejét, hogy az Istentől kérjük azt, hogy se szegénységet ne adjon, se gazdagságot, de tápláljon bennünket azzal, amivel ő jónak látja. De felhívnám a figyelmet, hogy ez a Biblia vers ezzel kezdődik, hogy a hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Föltenném a kérdést, mit tetszem gondolni, miért kezdődik ezzel a két kéréssel? Hogy a hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Azt hiszem, hogy azért, mert például a pénzügyekben nagyon sok a hiába valóság. Például az a hiába valóság, hogyha az emberek például mindig ezzel foglalkoznak, és úgy gondolják, hogy ez az élet boldogsága, vagy ez az élet biztonsága, hogy mindig ezzel foglalkoznak. És mi az, hogy hazugság? Megfigyeltem, hogy a legtöbb ember igenis hazudik a pénzügyeiben. Sokszor az a helyzet, hogy van, csak hát lekötve három, nem tudom én, kötvénybe, vagy hol. Múltkor is mondta nekem valaki, egy vidéki városban voltam, hogy hát azt mondja, 20-30 évvel ezelőtt nem volt semmink, amikor kezdtük a pályánkat, meg a család, és semmink nem volt, és volt egy kis albérlet, meg két szék, meg stb. Azt mondja, most sincs itthon semmi, de hát azért, mert betettük oda, meg lekötöttük, és így összeszámolta, ott nem is kértem rá, de tehát több százezer volt, de azért persze napi problémákról beszélt, napi filléres gondokról beszélt. Hát ez hazugság, nem? Akkor miért köti le? Vagy miért megy bele ilyen dolgokba? Hogy azzal marja, emészze magát, hogy ő neki milyen nehéz megélni, közben pedig már ott a téteken, ott sorakoznak a bankók. Hát miféle hazugság ez? Ugye, tehát ezért mondja azt, hogy a hiába valóságot és hazugságot messze távoztas tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel. Pál apostolnak a vallomása itt a legcsodálatosabb, a Filippi levél 4. fejezetét, ha elolvassuk. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy ő megtanulta, hogy amibe van, azzal megelégedett legyen, de ezt meg kell tanulni. Pál apostol ugye azt mondja az apostolok cselekedeteiben az egyik részben, hogy én abban gyakorlom magam. Ezt gyakorolni kell. Ezt gyakorolni kell. Mindent az életben a gyakorlat teszi a mester, gyakorolni kell. Neki is gyakorolni kellett, hogy megelégedjen abban, amiben van. Sokszor a szűkösebb dolgokban kell megelégedni. Nagyon nagy felelősség terheli például a mostani közép nemzedékeket, meg idősebb nemzedékeket. Látom például nagyon sok fiatalnak, 20 évesnek, még 30 évesnek is az életén, hogy Nem természetes, hogy bemegy egy boltba, és amit ő megkíván, kerüljön, amibe kerül, ő azt bevásároljon, és akkor, mert neki az jár. Ugye? És szórja a pénzt. Tehát ezt nem tanították meg, nem tanították meg, hogy mivel kell megelégedni, és mit jelent mértékletesen és bölcsen élni. Nagyon nagy vers ez, hogy azt mondja, hogy azért ne adj nekem gazdagságot, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Hány meggazdagodott ember fordult el az Istentől? Ugye erre szokták mondani, hogy addig jó volt az Isten, még lehetett kérni, meg szegény volt, és amikor meggazdagodott, akkor már úgy gondolt, hogy ő a saját lábán is megáll. Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Isten nevével. Vagy ha valaki mondjuk elszegényedik, hogy odáig ne jusson, hogy a saját kezével akar elégtételt szerezni. Szóval ezek döbbenetesen nagy dolgok. Ez is az Istentől van. Amikor jött a rendszerváltás, és jött ez a borzalmas infláció a 90-es évek elején, ugye emlékszünk, hogy 30-40% volt egy évben az infláció. Hát én azért elmondtam a Magyarországon, hogy jaj, én úgy szeretném, ha még nagyobb lenne a szegénység, mert hát valahogy csak meg kellene tanulni már megelégedve, bölcsen élni. Régebben annyira mértéktelenek voltunk, a 70-es, 80-as években, emlékezem, tele voltak az utcák kidobott kenyerekkel, meg kiflikkel, meg zsemmékkel. Elment az ember egy iskola mellett, akkor csak úgy halomba álltak ott ezek az értékes élelmiszerek, és mondom, hogy hát ha majd jön a szegénység, akkor majd biztos jobban beosztók lesznek az emberek. Aztán közben meg azt látjuk, hogy ott sem akarjuk megtanulni. Szóval sokszor az Isten megenged olyan dolgokat, és ez őtőre lett ez a dolog. Egy keresztény ember találkozik ilyen jelenségekkel, akkor nem lázadozik, nem panaszkodik, hanem azt mondja, hogy az Istentől lett a dolog, és az Istennek van ilyen ígérete, hogy kenyerünk és vízünk soha el nem fogy. Vagy például itt van a betegség, ugye egy klasszikus nagy példa. Hát körbe vagyunk véve betegségekkel, ugye másról sincs már szó, mint az egészségügyről, és hát ugye én is olvastam azt a borzalmas statisztikát, hogy 2000 után minden második gyerek már daganatos beteg lesz, aki megszületik. Szóval félelmetes, nem? Hát szóval azt mondjuk erre, hogy akkor miért is élünk. Hallunk jobbról-balról, hogy 20-30 évesen gyógyíthatatlan betegségeket diagnosztizálnak, és emberek távoznak családból, világból. És ugye, hát ugye a betegségeknél is. Nagyon nagy példa a Bibliában a betegségekre, hogy mit jelent ez, hogy ez is az Isten, nem az Isten adja a betegségeket, távolról sem. Isten nem a betegség, Isten az egészség és az élet Istene. De hogy az Isten megenged az életünkben betegségeket, és talán sokféle betegséget is megenged. Hát talán erre a legjobb példa a II. Korintusi levél végén, ugye a 12. fejezet 7. és 10. versei között Pál apostolnak az a híres tapasztalat, amit ő nem szégyellett elmondani, vagy hát szóval leírni a gyülekezeteknek, neki is ugye súlyos betegsége volt, és tessenek megfigyelni, hogy mielőtt még a betegségéről beszél, hogy vezeti be a betegségéről a beszámolót. Ugye ez a 2. Korintus 12.7. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodja. Tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjen engem, hogy felettébe el ne bizakodjam. Tehát ő világosan tudta, hogy a betegség a sátántól van. A sátán küldött, a démoni világnak a szorgos munkája hozza létre a betegségeket az emberek életébe. Persze a mi közreműködésünkkel nagyon sokszor. És Pál apostol világosan tudja, hogy ez tövis, ami a testembe adott, ez tövis, ez egy nem kívánatos dolog. Azt mondja, hogy gyötörjön engem. Szóval, hát a gyötrelem, szóval minden betegség gyötrelem, nem? Hát akinek most allergiája van. 20 évvel ezelőtt olvastam a francia újságokat, olvastam akkor, és írták, hogy Franciaországban mennyi az allergiás. 30% az országnak allergiás. Hát mondom, ez Magyarországon soha nem fog megvalósulni. Most tudjuk, hogy már több mint 30%, és hát megy fölfelé a szám, és erről is úgy beszélnek, hogy hol ed ezzel, hol azzal, ha valaki nem vadkenderrel, akkor majd fűvel vagy mással allergiás lesz. És hát borzalmas, elöntenek a betegségek, és ezek gyötörnek bennünk. Hát borzalmas, mert egy ilyen allergia is, nem, hogy az embernek kigúvadnak a szemei, meg hát borzalmas, szóval nem lehet rá, más, Pál apostol is azt mondja, hogy gyötör, de azt mondja, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. és ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Azért ez csodálatos tapasztalat, és hogy ezt leszűrte Pál apostol, talán ő is azért említi is olyan sokszor itt Krisztus nevét, mert hát hogyan is olvashatjuk az Ézsás könyve 53. fejezet 3. versében, hogy a híres kijelentés Jézusról, hogy ő betegségismerője volt, ő ismerte a betegségeket. Ő fájdalmainkat hordozta, betegségeinket ismerte és viselte, és Krisztushoz még közelebb került Pál apostol ezekben a nehézségekben, és ezért tulajdonképpen ő azt mondja, hogy háromszor nagyon komolyan könyörgött Istenhez. Az Isten nem hozott látványos fordulatot az életében, a betegségében, a testi életében. Ugye szembetegsége volt Pál apostolnak, és hát azért mondom, hogy minden betegség a maga kategóriájában értékelendő, azért a szembetegség is egy elég súlyos betegség, és nem múlott el ez neki, és mégis az Isten belül erőt adott neki, és így tudta elviselni. Az jól tudta, hogy az Istentől volt-e dolog. És még egy újabb és újabb dolgokat lehetne sorolni, de tudom, hogy halad előre az időnk, de azért még egy-két dolgot hadd mondjak, ami Istentől lett dolog. Például nagyon sokat szenvedünk az életben, és komoly megpróbáltatás az embereknek a véleménye rólunk, szeretetlen véleménye, vagy éppen rágalmazása. Komoly próbatétel, nem? Szóval ahogy az ember beállítják, hogy félreértelmezik egy mondatát, vagy egy fellépését. Szóval ahogy az emberi világban mindig találkozunk azzal, hogy hát nem egészen szeretetteljes az embernek az értékelése, és nem fogadják be az emberek a másikat, olyan kemény elutasítás, vagy kemény hűvös távolságtartás van ember és ember. Ez egy komoly megpróbáltatás. És sokszor olvassuk a Szentírásban, hogy az ilyen próbatételeket is az Isten megengedi. Megengedi, hogy annál jobban megerősítsen bennünket, hogy ha nekünk ez annyira fáj, akkor nagyon vigyázzunk, hogy ha mi beletévedünk az ilyen magatartásba, hogy mennyi sebet tudunk okozni. Sokszor nem is vesszük észre magunkat, és óhatatlanul embereknek sebet okozhatunk. És hát, hogy ne nagyon értékeljük föl ezt, hogy az emberek hogy vélekednek rólunk, meg mit mondanak rólunk. Ugye a 112. Zsoltár 7. verse is ilyen csodálatos rövid vers, ami azt mondja az igaz emberről, a 112. Zsoltár 7. vers, hogy a semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Ez olyan sok erőt adó Biblia vers. Az igaz embert ez is kell, hogy jellemezze, hogy semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. De hát a 37. Zsoltárból ugye sok mindent idézhetnénk, hogy ne bosszankodjunk, ne irigykedjünk, ne engedjünk meg magunknak olyan érzéseket, még csak úgy titokban a szívünkben fölkélni, amelyek méltatlan érzések a szeretet Istenéhez. Vagy például mi van azzal, még ezt is szeretném említeni, hogy mi van azzal, hogy az ember tervez az életben. Tervei nem válnak valóra. Gyerekeinkkel látjuk, hogy szeretnének tovább tanulni, aztán nem veszik fel őket, se egyszer, se kétszer. Másokat fölvesznek, aztán ott iszonyatos dresszúrának vannak alátéve. Mondta minap nekem egy gyógyszerész, hogy hát a fiát is gyógyszerésznek akarja tanítatni, de hát ennyi sok butaságot, amit meg kell tanulni, hát 25 évvel ezelőtt ő ilyesméket nem tanult. És most nem arra kíváncsiak a tanárok, hogy mit tud a gyerek, arra kíváncsiak az egyetem, hogy mit nem tud. Mibe lehet belekötni, mivel lehet elkaszálni. Hát szóval borzalmas. A gyerek már depressziós lesz 20 éves korára. Hát hova jutott ez a világ? És hát mi is lesz? Ugye nagyon, nagyon sokszor érezzük ezt, hogy a terveink nem válnak valóra. hogy valamit szeretnénk, de aztán ezer akadály tornyosul. Jobb könyvében van egy megrázó kijelentés, hogy Jobb panaszkodik, hogy azon a terveim mind meghiúsultak. Hát miért? Hát mert itt van a betegség. Hát most hiába terveztem, most már semminek nem tudok majd nekiállni. Szóval terveim mind meghiúsultak. És sokszor így van ez, hogy ez is az Istentől van. Ez is Isten nem akar bennünket fölöttébb kísérteni. Ugye olvassuk az első Korintus levél 10. fejezet 13. versében, hogy Isten nem akar bennünket felettébb megkísérteni, de ő nagyon jól tudja, hogy mit enged meg az életünkben. 1 Korintus 10-13. Akik vásárolják és olvassák a Jó Hét című folyóiratot, ebben az évben is fognak találkozni majd Müller Károly egyik cikkével. Most már a 32. operációján van túl. Ugye az első műtét egy fogműtét volt, rosszul végezték el, és egy lavinát indított el, és ő nekem egyszer azt mondta, hogy tudod, ez olyan volt, hogy mentem el, elvégeztem a gimnáziumot, terveztem, hogy én szeretem a gyerekeket, én gyerekorvos szerettem volna lenni, föl is vettek a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, már másodévet jártam. Amikor a sok-sok elrontott műtétből aztán már odáig jutottam, hogy belső süketség, akkor lábamputálás, ott kellett hagyni az egészet. Ott kellett hagyni minden. Azt mondja, olyan volt ez, tudod, mint hogyha egy bomba találat ért volna, egy bomba, egy nagy krátert vájt volna előttem, és most innen már hova menjek tovább? Nincs hova tovább menni. És ugye, ahogy láttuk az ő életét az elmúlt 15-20 évben, hát csak azt tudom mondani, mert nem tudom, én se tudom a választ, hogy egy ember, aki szereti a gyerekeket, gyerekorvos akar lenni. Hát milyen csodálatos dolog, hogy valaki hivatástudatból készül egy pályára. És akkor valaki eldiagnosztizálja, és akkor jönnek sorozatban a dolgok, és most mondom a 32. operáció. Hát minden terve meghiúsult. Minden terve, így lehet mondani. Nem tudjuk, hogy mi végsősről nem tudjuk, de én csak azt viszont tudom, hogy ő ebben az állapotban, amilyen bizalommal fordult Istenhez, és tulajdonképpen ekkor fordult ő Istenhez. És ezáltal tudott emberekhez is fordulni, ezáltal figyeltek föl emberek, hogy még ilyen helyzetben valakinek egyáltalán mosoly van az arcán, vagy még hisz az emberekben, meg az életben, meg Istenben. És annyit már tudok, a végső miértre a választ én nem tudnám megmondani, hogyha most valaki megkérdezni, hogy ez miért történt így. De erre is azt tudnám mondani, hogy én tőlem lett a dolog, mert ez az ember, ez sokkal nagyobb bizonyságot tehetett másoknak, mint hogyha csak úgy élte volna az életét, és esetleg, hát nem tudom, nem az orvosokra akarok mondani semmit, de hát ha valakinek mondjuk úgy nagyon jól megy, és nem tudom, biztos egzisztenciája van, akár nagyon messze is sodródhat az erkölcsi értékek rendjében. Müller Károlyról van szó, egy keszthelyi 50, most már 50 és 60 év között lévő férfi, és nagyon sokszor megjelenik a cikke, én nagyon szívesen teszem be, a nyári táboronkra el szokott jönni, és olyan megrendítő, tessen kell képzelni, hogy ő nem hallja a hangját 20 éve. De a saját hangját nem hallja. És olyan megrendít, hogy ő úgy beszél, úgy deklamál, mint ahogy 20 éve beszéltünk. Ha 20 éve lassabban beszéltünk, meg szebben, meg kiegyensúlyozottabban a 70-es alatt, vagy nem is tudom, már 20 éve, 30 éve is, ő nem hallja, mert egy belső süketsége lett neki, és ő, ha valamit így megfog, és az valami zajt ad, azt sem hallja. Tehát ő nem tudott elhelyezkedni olyan helyen sem, hogy mondjuk ahol egy gombot lenyomott volna, mert azt sem hallja, hogy kattan. Tehát egy teljes belső idegvégződésekből, teljes süketség. Tehát az egyik legnagyobb talány, amivel mindig szembeállok, hát most tetszenek tudni, hogy Keszthely mellett van Hévíz, ott van 6 kilométerre, de egy óriási probléma elintézni, hogy legalább egy évben egyszer fogadják, mert ne tessenek azt hinni, hogy ezt olyan könnyű elintézni, eddig még csak egyszer-kétszer sikerült elintézni. 6 kilométerről beutalják egy tisztességes kúrára. Az égvilágon mindenféle betegség, baj előjött vele, és most ott él a, nem tudom, 86 éves édesanyjával ketten. Szerkesztettünk neki egy kis lámpát, amit ha csengetnek, akkor a lámpa felgyullad, és úgy tudja, hogy csengetnek, mert mondom, semmit nem hall. Szívszorító körülmények között, és ahogy ha tetszenek olvasni az ő írásait, hát egészen rendkívüli dolgok ezek. Én tőlem lett a dolog. Ez is. Mindenről nem tudjuk, hogy az Istennek végső soron mi minden volt a terve, de az biztos, hogy, hogy Isten tökéletes terveiben tökéletes munkát végez, és ő mindenkire tekintettel van, minden embert megközelít, minden ember életét gyógyítani akarja. És ezért gondoltam, hogy ezzel kezdjük ezt a sorozatunkat, mert valóban nekünk arra van szükségünk, hogy mi világosan lássunk, ki tudjuk fejezni a látásunkat, amit a Biblia kölcsönöz nekünk, és bátran tudjuk vállalni a következményeit is annak, amit cselekszünk, mert tudnunk kell azt, hogy mi az, amit az Isten akar, mi az, amit az Isten parancsolatai, törvényei adnak elébünk, de amikor valami váratlan dolog történik, akkor sem blokkol le a hívő ember, hanem akkor mindig azt a kérdést teszi fel, hogyha az Isten ezt megengedte, akkor ezzel vajon mi lehet a célja? Tehát azért nem háborog, azért nem zúgolódik, azért nem lázadozik, mert tudja jól, hogy az Istennek a gondolatai, a törekvése, az mind tökéletes, és az Istenen senki nem fog kifogni, és az Istent senki nem fogja feltartóztatni. Úgyhogy a Bibliában például csodálatosak azok a versek, amelyek még az Isten legmélyebb gondolataiba is bepillantást engednek, és ezzel fejezem be a Jeremiás könyve 29. fejezetében, de itt is az egész szövegösszefüggést fogom idézni, mert az első részt nagyon sokszor szoktam a kedves hallgatóknak idézni. Ez Jeremiás 29. fejezet 11. versétől a 13-ig. Az első rész, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Ugye talán visszacseng sokak fülében ez a Biblia, és nagyon kedvelem ezt a Biblia vers. Tehát nem azt mondja az Isten, hogy most kívánatos jelent akar nekünk adni. Ő tudja a gondolatait mi felőlünk, ami békesség, nem háborúság gondolata, hogy kívánatos véget adjon nekünk. Tehát ő túllát, sok mindenen túllát, látja, hogy a jelenben sokszor keserűség az osztályrészünk, csalódás, szűkölködés, betegség, de hogyha hozzáfordulunk, ő kívánatos véget akar nekünk adni, de most olvasom tovább is. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Én azt szeretném, hogyha itt ebben a nyári sorozatban valahogy a gyakorlat szintjére vinnénk azt, hogy mit jelent az Istent keresni, de teljes szívvel keresni. Mit jelent például komolyan gondolkodni, és a gondolkodás egy nem teher, vagy nem egy kínos feladat. A gondolkodás a Biblia szerint gyönyörűség. Ez egy csodálatos dolog, hogy mi a Bibliát olvashatjuk, végig gondolhatjuk, hogy látjuk, hogy mi miért következett be, vonatkoztathatjuk a magunk életére is, és amikor mi elkezdünk gondolkodni, és a gondolatainkat megosztjuk, és akkor megbeszéljük, és akkor már meggyőződünk valamiben, azt képviseljük is, és amit képviselünk, az szerint élünk is. Tetszenek tudni, hogy Kafka, híres Csehországban élő, ugye német, zsidó származású német író mondta, hogy másképp gondolkodom, másként írok, mint ahogy gondolkodom, és másként gondolkodom, mint ahogy beszélek, és másként beszélek, ahogy cselekszem, és így tovább a homály feneketlen mélyéig. Ez a mai világ sajnos. Az emberekben nincs egyöntetűség, és mindenki valahol csúsztat, valahol ügyeskedik, vagy valahol hazugsággal próbál érvényesülni. A Biblia azt mondja, hogy gondoljuk végig az útjainkat. Ezt mondjuk el, ezt vállaljuk, legyen bennünk erkölcsi bátorság képviselni, amit igaz dolgoknak tartottunk, és akkor az ember összerendeződik, és ha így keressük a megoldásokat, és így keressük az Istent, azért kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És akkor majd meg fogjátok érteni az én gondolataimat, meg fogjátok érteni, hogy sokszor most nem kívánatos a mostani életbe sok minden mozzanat, de kívánatos véget akarok nektek adni, és azért hadd jegyezzem meg, hogy milyen nagy dolog az, hogy az Istennel együtt élni, és az Isten gondolkodásával együtt gondolkodni. Ennél nagyobb kiváltságunk az életben nem lehet, hogy ahogy a Semájáról olvastam az alapigényben, hogy ő az Isten embere volt. mindannyian lehetünk az Isten emberei. Hát ezzel fejezném be a mai alkalmat, mindig egy órán belül fejezzük be az előadásokat, tartunk egy kis szünetet, és akkor utána jön a lényeg, a megbeszélés. Úgyhogy most egy 10-15 perc szünet. Telt az időnk, úgyhogy elkezdhetjük a beszélgetésünket. Tessék parancsolni, most akkor lehet hozzászólni, kérdezni. Tehát, hogy egész pontosan a kérdés az lenne, hogy mint hogy... Szóval az, hogy én tőlem lett el dolog, ez nyilván, hogy minden emberre vonatkozik, akár ismeri az Istent, akár nem. Csak ez nem mindenkiben tudatosul, hogy ő tőle lett a dolog, mert amíg nem ismeri az Istent, addig hát sok ember a körülményeknek számlájára írja. Beszéltem most egy ember, azt mondja, hogy hát ha kétszer-háromszor történt volna ez az életem, akkor elfogadnám a barátaimnak a magyarázatát, hogy így jöttek össze a körülmények meg, de hát ez olyan 10-szer, 20-szor, 100-szor történt meg az életemben. Mondta ott, hogy mi minden megtörtént. Tehát ezt már tudatosíthatja akkor is az ember, amikor még úgy nem ismeri kifejezetten az Istent a Bibliából. Nagyon ritkán jár el az én előadásaimra autószerelőmester, de hát ilyen is megtörtént az ország egyik keleti városában, és ő bemutatkozott az előadás utáni beszélgetésben, hogy ő autószerelő meg kereskedő, és elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt megkérték az édesapjával együtt, hogy egy kocsit hozzanak be Olaszországba, egy Fiat, nem tudom én milyen kocsit, hát egy hetet kint öltöttek, és azt a teljesen nyilvánvaló, elterjedt típus sehol nem találták, sehol. És már jöttek volna haza a hétvégén, és akkor eszébe jutott, hogy ő mintha gyerekkorára úgy visszaemlékezett volna, hogy hát, hogy az anyja tanította arra, hogy hát azért imádság is van a világon. Akkor megállította a kocsit, és a maga egyszerű módja, hogy Istenem, hát egy hétig itt voltam az apámmal, nem tudtunk semmire se jutni, várja tőlem ott valaki, hogy segítsél. Csak valami nagyon egyszerű dolgot, ahogy befejezi az imádságát, rögtön eszébe jut valami, hogy most gyorsan hajtson, péntek délután van, megérkezik Ausztriába egy garázsba, hogy ott ugye mondják hét előtt, 5 perccel, az a kocsi ott van. Azt mondja, úgy a hideg végig futkározott a hátamon, hogy én egy hétig ezt a kocsit, ezt a típust kerestem. És nem jutottam sem, hogy ezek vagyunk mi emberek, és amikor valami kis dolog eszünkbe jut, hogy talán az Isten is van a világon, meg tudna segíteni, hogy engem az Isten így megsegít. Tehát azt akkor mindjárt meg is, 10 perc alatt megkötötték ott a szerződést, aztán hozta haza azt a kocsit. És ez az ő életében egy nagyon megrázó dolog volt. Hát körülbelül így, hogy én tőlem lett-e dolog, ezt valahogy nagyon sok ember tudja, és ezt Ady Endre ki is fejezte az Isten Baján című baljóslatú versében, hogy Isten van valamiképp minden gondolatnak alján, mindig néki harangozunk, és jaj, én ott ülök a balján. Csak ugye az a probléma, hogy miért az alján van, miért a balján ülök. Szóval ez a probléma, hogy mondja a Jób könyve 33. fejezete, hogy szól az Isten az emberhez nem egyszer vagy nem kétszer, csak nem figyelnek rá. Ez így van, hogy az Isten nagyon sokféle módon tudatja velünk, hogy őtőle lett ez a dolog. Nagyon sokféle módon tudatja. De hát milyen szánalmasak vagyunk mi emberek, mi ráfogjuk, hogy ez a véletlen összejátszása, meg hát mással is történt ilyen, meg hát ez benne van a pakliban, ez éppen velem történt, milyen nagy ember vagyok, hogy most éppen velem történt valami jó dolog. De nagyon vigyázni kell, mert mondjuk azt, ha valaki vesz most egy lottót és nyer rajta 5 millió forintot, nem biztos, hogy Istentől lett a dolog, sőt én azt mondanám, hogy vannak esetek, amikor biztosan tudjuk, hogy nem Istentől lett a dolog. És ezért fontos mondjuk az Isten törvényeinek az ismerete, mert ha Isten törvényében van olyan, hogy az ember azt az 5 millió forintot azt mondjuk 5 évi munkával szerezze meg, ha van az Isten beszédében olyan, hogy aki hirtelen akar meggazdagodni, az büntetlen nem marad, akkor nekem nem egy nap alatt kell az 5 milliót megszereznem. Ez biztos, hogy nem őtőle van. Szóval ezért nagyon, nagyon fontos, hogy ismerjük az Isten beszédét, mert aki aztán majd ugye mélyebb ismeretségbe jut Istennel, az már aztán pontosan tudja azt, hogy ha ő soha az életben nem nyer 5 milliót lottón, mert kezében nem is vesz lottót, az van az Istentől, hogy nem vett a kezébe. És nem az lenne az Istentől, hogyha ő bármikor is nyerne, mert ő tudja jól, hogy Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy hirtelen kapjunk olyan dolgokat, amiket évekig kell a magunk munkájával megküzdenünk. Tehát egy hívő ember életében már ez, hogy Istentől lett a dolog, ott már azért nem lehet lépre csalni mindenféle népszerű magyarázattal, hogy az Istentől lett. Ugye egyik leghíresebb példa, hogy biztos sokan ismerik, hogy Dávid ott van a barlangban a 400 vitézével. Saul is betéved a barlangba, és akkor ott szinte ők is azt mondják, hát ez az Istentől lett ez a dolog, hát mint szinte az Isten adta a kezedbe ezt a királyt, most üldöz már nem tudom én hány év óta ez az őrült Saul, hát az Úr adta a kezedbe, hát itt a kard végezve. És Dávid pontosan tudja, hogy ez nem Istentől lett dolog. Mármint az, hogy megölje a királyt. Ezért csak a köntöse szárnyát metszi le, és majd azt mutatja föl Saulnak, hogy én megölhettelek volna, de éppen ebből lássad, hogy én nem haragszom rád, vagyis illen bosszúállás nincs a szívemben, hogy nem öltelek meg. Tehát azért egy hívő embert nem lehet lépesen, hogy most ez Istentől jött dolog, most azért itt a kard és végezz az ellenségeddel. Tehát egy hívő embernél ez már olajozottabban működik, hogy mi lett Istentől és mi nem, de ott sincs mindig biztos és tökéletes látás, mert azért olyan ember nincsen, aki mindig pontosan tudja, hogy most hát Isten mire készül, vagy miért engedett meg dolgokat. De hát aztán, ha visszatekintünk, és foglalkozunk ilyen szempontból a múltunkkal, hogy mit, miért kellett átélnünk, betegséget, vagy nyomorúságot, akkor aztán már világosabban látjuk ezt. Szóval a summa summarum a kérdésre azt válaszolom, hogy ezt már egy nem hívő ember is tud erről, csak nem annyira mélyen, mint egy hívő. Hát igen, ez sajnos gyakran előfordul, hogy mondja is Pál apostol, hogy amikor megvakul az ember elméje, aztán nem tud látni, és hogy aztán ez milyen nagy csoda, hogy aztán Isten hogyan és mint férkőzik hozzá egy emberi szívhez, hogy az mégis megnyíljon, vagy nem maradjon kemény. Hát ez már egy másik téma. Lesz még egy ehhez hasonló téma, azt is én, hogy felosztottuk a témákat, azt én tartom, hogy felindította az Úr Círusznak lelkét, majd lesz az valamikor szeptember 26-án. Egy ilyen téma, hogy mit jelent az, hogy az Isten felindítja a lelket. És egy érdekes bibliai vers. Sokat mondó mély bibliai vers. Igen, hát ez nagyon így van, hogy el tetszett mondani. Tessék más. Azt mondtam még az fejtegetés elején, hogy ugye semmi rossz nincs az Istentől, minden jó és tökéletes adomány származik csak őtől, a rossz nem őtől származik, de az, hogy a rossz egyáltalán tevékenykedni tud, és hogy egyáltalán élettere van, hát ez Isten, hogy mondjam, ha korlátok közé szorítva is, de ő engedi. Ugye, tehát ilyen értelemben mondja, hogy őtőle lett a dolog, nem úgy, hogy az Istentől jön közvetlenül a rossz, nem Istentől jön a rossz, hanem a gonosztól, de az, hogy Isten ezt engedi, és hogy az ő ellenőrzése mellett azért, ha mi átengedtük a földet a gonosznak, akkor hát a gonosz itt működik. Noha Isten korlátok közé szorítja sokszor, de az ő tudtával és felügyeletével megy. Tehát ez azért belátható, nem? Hogy nem közvetlenül őtőle jön a rossz, de ő tud minden rossz dologról, meg törekvésről, és bizonyos dolgokat nem hárít el, hanem engedi, hogy a mi életünkbe fellépjenek rossz dolgok, mert azt is jóra tudja fordítani, hogyha hozzá fordulunk. Tehát, hogyha őt keressük, és nem adjuk meg magunkat a rossznak, akkor azt jóra tudja fordítani. Nem érthető így?
1: Nem érthető.
0: Mondjuk az, ez tevőleges is különben, csak nem olyan szempontból tevőleges, hogy ő a rosszat teszi. De a rosszban, hogy megoltalmaz, vagy a rosszban, hogy segít, azért az tevőleges dolog. Ilyen szempontból, és ezért használ a Biblia itt tényleg Istennel kapcsolatban mindig hát nem szenvedői alakot, hanem cselekvői alakot. Nem azért, mert őtől jönne a rossz, de hogyha a rosszon belül az ember nem veszíti el a fejét a rossz körülmények között, és Istenhez fordul, akkor ott Isten felhatalmazza a cselekvésre, főleg először belső cselekvésre, hogy megerősítse az Isten a lelkünket, hogy ne essünk kétségbe, és aztán sokszor külső cselekvésre. Egy nagyon szép példa a Királyok második könyvében, a 6. fejezetben, amikor a szíriai hadsereg körbeveszi Elizeus próféta a városát, el akarja fogni a prófétát, és hát aztán fölkiált a szolgája, hogy jaj, édes uram, mit cselekedjünk. És akkor Elizeus nem nyugtatgatja a barátját, vagy szóval a munkatársát, hanem először imádkozik az Istenhez, hogy adjon neki lelki látást, hogy segítse meg az Isten, hogy a rosszban lássa, hogy az Isten a rosszban is tud segíteni, és akkor megnyílnak ennek a szolgának a szemei, lelki látása lesz, és látja, hogy a város körbe van véve ellenséggel, de az ellenség mögött ott a város környező hegyeken látja az angyal seregeket, és hallja ezt a kijelentést, hogy többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. Na most ez is egy hatalmas dolog, nem, hogy az is nem Istentől van a rossz, de a rosszon keresztül is az Isten sok jóra meg tud tanítani bennünket. Tessék? A saját kárán tanulja meg az ember, ez egy kicsit mondjuk más kategória, de hasonló ehhez. De hát, ugye itt nehéz a dolog, mert azért a szülő is sok mindent megpróbál. Elmegy ott minden végtelenségig, hogy mégiscsak a gyerek megtanulja, hogy ha többet nem tud tenni, akkor valóban most már csak azt lehet tenni, hogy talán még a maga rossz tapasztalatán belül. Na de ott kétélű a dolog, mert ugye tudjuk jól, hogy ha valaki belemegy a rossz tapasztalatokba, akkor a szokássá is válhat az életébe, hogy egyáltalán nem fog tanulni, elmarad az iskolából, vagy kimarad. Szóval kétélű dolgok ezek, ez mondjuk egy másik erkölcsi probléma talán, egy kicsit más erkölcsi probléma.
1: Szeretném megkérdezni, amit most...
0: Igen, és akkor a kérdés az, hogy akkor ez nem is rossz.
1: Utólag derül ki.
0: Utólag, igen.
1: Pedig benne lenni, igen. Talán kellemetlen.
0: Igen.
1: Vagy épp amit...
0: Hát igen, mondjuk ez az, amire mondja Pál a zsidókhoz írt levél 13. fejezeté, hogy közben nem látszik örvendetesnek, sőt keservesnek látszik. De hogy utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Igen, csak mondjuk ezt külön választani szerintem az ember csak a múltból visszatekintve tudja, mert az is veszélyes és elterjedt magatartás, amikor az hívő embereknél lehet ilyesmit látni, vagy szóval legalábbis sokszor ilyen érzése van az embernek, hogy rögtön kommentálni akarják, és rögtön meg akarják mondani, hogy ez most mi, az nagyon veszélyes. Szóval azért mondja azt a Mikás könyvében a Szentírás, hogy kövessük az igazságot, szeressük az irgalmasságot, és hogy alázatosan járjunk a mi Istenünkkel. Tehát azért tehát Isten olyan hatalmas és olyan bölcs lény, hogy rögtön azt nem mindig tudjuk, hogy mi most miért jött tőle a dolog, vagy hogyan jött tök. Csak de itt az ige csak azt mondja, hogy őtőle lett a dolog. Mert hogy a hogyan, miért, stb. Az már egy későbbi kérdés, és ott bizony nagyon, nagyon meg kell vizsgálnunk, mert hogyha később visszatekintünk, akkor már azt is hozzávehetjük, hogy hát tényleg nekem erre szükségem volt, nekem ilyen megrázkódtatás kellett, mert különben nem tudott volna az Isten ebből és ebből a dologból kihozni. Ugye akkor, akkor az ember ebből levonhatja azt a tanulságot is, hogy hát, ha most is van az életemben egy-két ilyen görönny, vagy nem tudom én mi, amiből, ami szintén jó lenne elhagyni. És akkor jön a másik, ugye, hogy akkor kicsoda veheti észre a tévedéseket, meg titkos bűnöktől szabadíts meg engemet, meg mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Szóval azért egy boldog, mondja például a szekönyv, boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. Aki azért úgy az életét úgy látja, hogy igen, én így látom az életemet, én ilyennek gondolom magamat, de hogyha nekem 2 évvel ezelőtt egy ilyen súlyos betegségen kellett átmenni, hogy most már másképp lássam egy kicsit a dolgokat, akkor még azért lehet, hogy még most is vannak problémák az életemben, de bárcsak erre az Istennek ne egy betegséget kellene megengednie újra, vagy ne egy szerencsétlenséget, vagy ne egy nyomorúságot, hanem hogy én keressem az Istent, hogy a Jóel második fejezete mondja, hogy keressétek, hogyha kell könyörgéssel, sírással, jajgatással is, hogy az ember, amikor egészséges, amikor mindene megvan, hogy akkor keresni az Istent, és nem arra várni, hogy majd valamikor megint jön egy ilyen megrázkódtató dolog. Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, és hát mindannyiunkat érintő nagy kérdés. Még azzal kapcsolatban, amit előbb tetszett mondani, ott hátul a kedves hölgy, amikor itt beszélgettünk, hogy ugye tetszett mondani, hogy ez a szeretet kérdés, hogy mindenkit, hogy hogyan tudjuk szeretni az ellenséget, meg ha valaki mondjuk rossz dolgot követel velünk, vagy előnytelen a megjelenése, mint most ugye sokszor botlunk bele szerencsétlen hajléktalanokba, vagy kábítószer élvezőkbe, vagy alkoholistákba. Hát én erre szóval most gondolkoztam ezen közben, és hallottam a minap egy ilyen érdekes megfigyelést, és engem nagyon megrázott ez, hát biztos érdekli, ugye Gyurka, te is dolgoztál ilyen emberek között. Azt mondta nekem valaki, hogy a Magyarországon ma van néhány koncentrációs tábor. Az egyik koncentrációs tábor a hajléktalanoké. Régen az embereket elvitték koncentrációs táborokba, hogy ne is lássák mások, és ott eltették őket lábalól. De most a koncentrációs táborok itt vannak a szemünk előtt. Azért koncentrációs tábor, mert ebből nem lehet kijönni. Csak nem olyan, hogy nem lehet ebből kijönni. Tehát ha valaki egyszer ide jutott, a társadalom, vagy szóval emberek nem sokat tesznek azért, hogy innen ki lehessen jönni. Félelmetes, hogy mi most a koncentrációs táborokkal együtt élünk, és hát ennek borzalmas, megpróbáló jellege van, és hát ez jutott eszembe, hogy régebben olyan megütközéssel fogadtam Pirinszky Jánosnak ezeket a verseit, mert ő is erről írt már a 70-es években is már, hogy itt lényegileg az egész világ egy koncentrációs táborra lesz. Szóval itt emberek annyira lecsúsznak, itt emberek az elzűlés, és sokszor nem is annyira csak önhibájukból, hanem hát tudnék én is néhány esetet mondani, amikor bezártak egy munkásszállót, és kidobták az embereket az utcára. Hát megvetették az alapját annak, hogy mi lett abból az emberből. Szóval valami olyan kegyetlen, olyan, ahogy mondja a Biblia, hogy a föld betelik erőszakoskodással, hogy most 40 ezer, most mennyi van Pesten? Mennyi körülbe? 30-40 ezer? Hát én tessenek meggondolni, hogy itt egy város van, egy más náció él itt. Olyan, mintha betelepült volna, nem tudom, Ukrajna 40 ezer fővel, vagy nem tudom, Afrika 40 ezer fővel itt, nem? És hogy sokat gondolkoztam, hogy itt az Isten ezt miért engedi meg? Mert hát csak emberhez méltóbb lenne úgy élni, hogy még 30 évvel ezelőtt is ilyen szempontból emberhez méltóbban éltünk, mert azért ennyire nem fajultak el a dolgok. És hát van a Bibliában egy-két ilyen kijelentés, hogy a gazdag és a szegény találkoznak, az Úr szerzi ezt. Tehát azért erre vigyázzunk, mert van, amikor tennünk kell egy-egy esetben. Hát nyilván mind a 40 ezer embert mi nem tudjuk megsegíteni, egy-egy esetben, amikor tényleg azt mondja, a gazdag és a szegény találkoznak, az Úr szerzi ezt, hogy van, amikor Isten összehoz bennünket így emberekkel. Én például úgy összetalálkoztam egy olyan emberrel, aki 2 évig a híd alatt aludt. És most ez az ember
2: tényleg megismerve a Bibliát és Istent, felöltözve egy szobában van, és másokért munkálkodik. Szóval nincs, tehát mi nem mondhatjuk ki, hogy ezek elveszett emberek, vagy nem mondhatjuk ki, hogy ezek az emberek annyira visszariasztók számunkra, hogy hát olyan nehéz ővelük bánnunk, hanem Isten, hát Jézus idejében is úgy elgondoltam, hát azért akkor is tele volt a világ leprással, meg mindenféle beteg emberekkel, és Jézus olyan természetesség és olyan szeretettel bánt velük, és annyira éreztette az emberekkel, hogy itt teendők vannak, feladatok vannak. Ez engem nagyon megrendített, ez a koncentrációs tábor kifejezés, mert tényleg ez a helyzet, hogy valami félelmetes állapotok. Ugye, mert azt egy másik koncentrációs tábor, nem tudom, az alkoholistáké, a harmadik a kábítószer élvezőké, a negyedik a mafiózók világa, az ötödik, hát tele vagyunk ilyen táborokkal, és hát azért tehetnénk többet is, mondjuk olyan sokan hivatkoznak, szervezetek, egyházak is sokan hivatkoznak arra, hogy hát karitatív, meg erkölcsi jellegű intézmények, hogy én azt hiszem, hogy itt többet kellene, vagy lehetne tenni. Tessék! Szóval ez az érdekes, hogy teljesen igaz, ez a prevenció sokkal több eredménnyel kecsegtetne, de azt mondanám már, hogy már a diszkó meg a falusi kocsma az már, mert a Mennyország az RTL klub vagy a TV2-nek az akciófilmjehez képest. Ugye állítólag Magyarországon 4 millió ember nézi a tévét, és ez a két csatorna annyi erőszakot lötyintett, nem tudom, hány éve léteznek ezek a... Két éve, mondjuk. Ugye két éve. Állítólag már mérések vannak arról, hallom, pszichológusok már mérések vannak arról, hogy az így felnevelkedett gyerekek annyira agresszívak és durvák, már a szüleikkel is. Tehát megöllek anyu, meg hasonló, mert ez zúdítják rájuk, és hallom például, hogy egyetlen magyar tévécsatorna van, aki erőszakos filmeket nem ad, ez a Magyar ATV. Nincs is neki nézettsége. Most kezdik ezt országos frekvenciája, de korú nézettsége. A fiatal korúak ezt a két nyugatiak által, hát mindenki tudja, hogy emögött a nyugati pénzvilág áll, emögött a két csatorna mögött. Azért tessenek megmondani, hogy az ölés most odáig ment, mert ha falusi kocsma meg diszkó, oda el kell menni. De otthon benyom egy gombot, tehát behozza az erőszakot így műholdról, meg parabola, behozza az erőszakot, és ott elkezdi a tudatot bombázni. Így, hogy na gyerünk, üsd, vágd. Itt a módszeres gyilkolásnak, a Biblia, amikor kimondja, hogy a Föld betelt erőszakoskodással, hogy hogy miféle pontos kijelentés ez, hogy a Föld betelik erőszakoskodással. Vagy Pál azt mondja, hogy azt pedig tud meg, hogy az utolsó időkben nehéz idők állnak be. Az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók is. Kevélyek, káromlók, szüleik iránt kérlelhetetlenek. Nem az igazságnak, a gyönyörnek kedvelői, szóval, hogy az emberi tudatot akarják szétlőni. Mert ha az emberi tudatot sikerül szétlőni, akkor utána mindent meg lehet csinálni az emberekkel. Úgyhogy most már a kocsma az egy valóságos előkelő hely, vagy nem is tudom micsoda. Már ott komoly gondolatok... Na de ott, ahol leülnek, és órákon át ezt az agresszív dolgot, és ahol gyönyörködnek az ölésben a nők meggyalázásában, mit tudom én, miben, én nem nézem ezeket, csak hallom, hogy ezekkel van tele, hát kénytelen vagyok elfogadni, állítólag ezekkel van tele. Tessé?
3: Nem is lehet már tévézni.
2: Azért, hogy az országban 4 millióan a tévé előtt ülnek, és órákon keresztül, ez állítólag nagyobb az amerikai átlagnál. Tessék?
3: Ez nem
2: Igen. Mint jelenséget mondom, nekem vallom azt a bibliai elvet, hogy minden tiszta a tisztának, meg lehetne jól a tévével is élni, mert nagy lehetőség lenne sok szép, meg jó dologra, de statisztikai méretekben azt látjuk, hogy ahogy az atomot is rosszra használta az emberiség, vagy mit tudom én mit, hogy ez biztos, hogy most ezen is elgondolkozhatunk, hogy Isten ezt miért engedi meg. Itt az én tőlem lett a dolog. Miért engedi ezt meg? Mert itt most már egy annyira gyilkos civilizációban élünk, itt annyira a pénzre megy minden. Pénz és hatalom, ez a nyers, hogy mondjam, őserdei valóság. Hogy ezt miért engedi meg? És hát én úgy látom, hogy ezt Isten azért engedi meg, mert ő ezt látta előre. Szóval az Isten ezt megakadályozhatná, sokféle módon megakadályozhatná, látta előre, hogy úgy látszik, Isten azt engedi, hogy a gonoszság is kifejlődjön, hogy önmagát leplezze le, meg hogy lássuk azt, hogy mennyire nem ez az élet. Ez mindig benne volt Isten megváltási tervében, hogy Jézussal is azt tettek, amit akartak. Annyi gonoszságot elkövettek, amit akartak. És mégis aközben is lehetett látni, hogy itt nem az önzés a hiteles törvény. Szóval sok mindent meggondolhatunk, és sok minden lehetőséget ad arra egy ilyen világban, hogy a jót még könnyebb lehessen képviselni, mert nagyon élesen ketté válnak most már azért a dolgok, nem? Az átmeneteknek a szerepe szinte megszűnt. Itt úgy kicsapódik a világ tényleg az erőszakos önző kultúrára, meg krisztusi kultúrára. Tehát ez a kettő valahogy ketté válik egyre erőteljesebben. Kedves hallgatók, van mind gondolkoznunk, ugye? Tessenek a Bibliát olvasni. Könyveket itt, amit tudunk ajánlani, és hát ha valaki el tud jönni a nyári táborokba, örömmel várjuk, ha meg nem itt a pestiekkel, így két hetente találkozgatunk, és akkor ennek jegyében búcsúzom, és jó pihenést kívánunk mindenkinek. Talán így, hogy két órába belefér, így nem annyira fárasztó, de... Köszönjük. Mi köszönjük a megjelenést, és akkor majd a viszontlátásra.
3: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

0: Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ebben a nagy nyári melegben igyekszem még annál is jobban bevonni benneteket, mint ahogy szoktam, annak érdekében, hogy a figyelmünk éber maradjon. Kérek benneteket, hogy a mai délelőttünknek az alapigéjét keressétek meg velem, Jeremiás könyve 9. fejezetéből. Jeremiás könyve 9. fejezetéből, és innen majd a 23. 24. verset szeretném olvasni, de előzőleg engedjétek meg, hogy hadd mondjam el, hogy minek köszönhető ez a mai igeszolgálat. A Jóisten egy nagy örömet adott nekem, hogy van egy úgynevezett Biblia olvasó kalauz nevű mozgalom, ahol a Szentírást és Ellen Gould White-nak az 5 nagy könyvét olvassuk végig, és ennek a sorában éppen a Mózes által vezetett izraelita kivonulásnak a története van soron. És ez a kivonulás egy megrendítő történet, nem csak a kivonulás, hanem az egész pusztai vándorlás. Majd, hogyha ezeket az igéket együtt végigolvassuk, amelyeket szeretnék most, mint egy sorozatként végigolvasni veletek, akkor szeretnék néhány tanulságot a pusztai vándorlás kapcsán és emberek személyes élete kapcsán levonni veletek. Olvassuk el tehát először Jeremiás könyve 9. fejezetéből a 23. 24. verset. Mindegyik igét kétszer fogom olvasni, annak érdekében, hogy jól megjegyezhessük, és kérlek benneteket, hogy figyeljetek még a szavakra, sőt a szavak sorrendjére. Így olvasom. Ezt mondja az Úr. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem. Ahogy ígértem, még egyszer tehát. Ezt mondja az Úr. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem. Akkor most kérlek benneteket, hogy lapozzunk arrébb a Szentírásban, és egy nagyon ismert igét megkérek, hogy valaki olvasson fel a jelenlévők közül. Vállalkozik valaki János evangéliuma első fejezet 14. versének a felolvasására? Hadd kérjek meg valakit közületek. Egy kezet kérek szépen, akinek megvan. Tessék, Eszter, kétszer akkor kérlek az igét olvast fel.
1: És az ige testvére, és lakozik kintudottunk, és látjuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszerű dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És az ige testvére, és lakozik kintudottunk, és látjuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszerű dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
0: Nagyon szépen köszönöm. Valahogy tartsátok ott az ujjatokat, néhány ujjunk van, úgyhogy benne tudjuk tartani a kezünket az igék között. A következő Zsoltárok könyvében lesz az én Bibliámban a két ige, amit megkeresünk, egy oldalnyitásban van. Az első a 116. Zsoltárban lesz. A 116. Zsoltár 5. versét ki vállalja közületek, hogy elolvassa. Tessék, Erika. Még egyszer kérlek. Köszönöm. Ugyanebben a nyitásban a 112. Zsoltár 4. versét kérem szépen olvassa el valaki. Igen, Edith, tessék.
2: Az igazakra világosság fénylik a sötétben, attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz.
0: Köszönöm, még egyszer kérlek.
2: Az igazakra világosság fénylik a sötétben, aki irgalmas, kegyelmes és igaz.
0: Köszönöm szépen. Maradjunk a Zsoltárok könyvénél, még egyet ezen kívül fogunk olvasni, úgyhogy még az ujjatokat tartsátok ott, kérlek. A 86. Zsoltárba lapozzunk, 86. Zsoltár 15-ös verse. Kérek szépen egy jelentkezőt, most már a jobboldaliak bőséggel olvastak, most a baloldalról kérek szépen egy jelentkezőt. Már hozzánk képes baloldalról. 86. Zsoltár 15-ös vers. Zsóka néni?
3: De te, Uram, gyönyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú.
0: Még egyszer kérlek.
3: De te, Uram, gyönyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú.
0: Köszönöm szépen, és akkor Levente már jelentkezett, akkor a tied lesz a következő ige. Ez pedig Mózes második könyvéből, ennek a 86-os Zsoltárnak a rokon verse, 86-os Zsoltárhoz képest a 34. fejezetet keresd meg Mózes második könyvéből, és a 34-es fejezet 5-ös versétől olvast kérlek a 7-ig terjedő szakaszt.
4: Az Úr pedig leszállott a tárgyőben, és ott áll a rövele, és nevén kiáltálkozott, és az Úr elvonulált, ő előtte, és kiáltott. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas, marad ezer ízében, nem bocsát, hamisságot, vérket és bűnt, de nem hagyja a bűnös bűntelenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyed ízében.
0: Köszönöm, még egyszer a szakaszt kérlek.
4: Az Úr pedig leszáll a felhőben, és ott áll a rövele, és nevén kiáltá az Úrat. És az Úr elvonva ő előtte, és kiáltá. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas, marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnös büntelenül.
0: Büntetlenül. Nagyon fontos.
4: Megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyed ízében.
0: Nagyon szépen köszönöm. Kedves gyülekezet, próbáljátok meg akkor megtartani így ezeket a bibliai verseket. Kérlek, lapozzatok vissza velem Jeremiás próféta könyvéhez, aztán lapozgatni fogunk. A Szentírásban meg kell mondjam őszintén nektek, hogy ez a gondolat még sose ütött szeget a fejembe, amit most itt a Biblia olvasásban találtam. Az első olyan ige, amely ebben a témában a fejembe jutott, az a Mózes 34. fejezetében lévő ige volt. Emlékeztek, ahol a Mózes előtt elvonult az Úr. Emlékeztek, kértelek benneteket, hogy próbáljátok meg megfigyelni a szavaknak a sorrendjét. Méghozzá mely szavaknak a sorrendjét kellett volna megfigyeljük. Mi az a néhány kifejezés, az a néhány gondolat, amely szerepet kap minden egyes igében, amelyet most veletek együtt fellapoztunk.
5: Az egyik, hogy benne van az Úr jellemet.
0: Igen.
5: Érzése irántunk, és a cselekvése is ebbe benne van. Egyelmes, igazságot is.
0: Ez az, nagyon-nagyon köszönöm. Figyeljétek meg, nagyon érdekes. Nézzük végig minden egyes igét, amit kinyitottunk. Kezdjük akkor először a Jeremiás igével. Így szól maga az ige. Nagyon fontos volt, amit Zsóka néni elmondott. Nézzétek meg a Jeremiási igében, szó szerint erre figyelmeztet bennünket az Úr, hogy ha valaki dicsekszik bármivel is, mi legyen a dicsekvésének a legfontosabb forrása? Mire támaszkodjon a dicsekvése? Ez a leglényege. Az Úr ismerete. És nagyon érdekes, hogy rögtön ezután, miután azt mondja, hogy azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem, nagyon helyesen, ahogy Zsoka néni elmondta, hogy az Úr jellemét vázolja föl az ige, figyeljétek meg a logikai sorrendet. Figyeljétek meg az Úr jellemének a logikai sorrendjét. Nézzétek meg, azt mondja, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok-e földön. Nagyon érdekes egyébként az igének a zárósora, fantasztikusan, ennyire még sose érintett meg ez a gondolat, mert az Úr miért gyakorolja ezeket felettünk? Mi ez a kifejezés? Hogyha ezt a kifejezést, hogy lefordítjuk, éppen most az Éva nagyon érdekes volt, amit felolvasott itt a szombattal kapcsolatban, emlékszel, ott van egy kifejezetten ilyen kifejezés abban az igében, ott a második igében, hogyha nem űzöd kesztelésedet. Mi az a kesztelés? Szórakozás, kikapcsolódás, olyan örömteli tevékenység.
5: És nem feltétlenül szórakozás.
0: Igen, tehát az a lényeg, egy örömteli tevékenység. Az én lányom például, azért merem mondani, mert most éppen nincs itt, abban leli a kedvét, hogy kimegy a kertbe füvet nyírni, meg gazolni. Jó, utána bejön, és nagy örömmel mutatja a munkájának az eredményét, de neki ez a kesztelése. Nagyon érdekes, azt olvassuk a Jeremiási igében az Úrról, hogy neki ez a legkedvesebb időtöltése, a legkedvesebb tevékenysége, hogy kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorol a Földön. Lapozgassuk végig az igéket, a logikai sorrend véget. A második ige a Jánosi ige volt, amit Eszter olvasott föl. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus testé lett és közöttünk lakozott, látták az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, és ismét itt van az Isten jelleme, amelynek a bemutatásánál most csak két kifejezést látunk, teljes volt, kegyelemmel és igazsággal. Nézzük a következőt. A következő iga Zsoltárokból volt, a 116-os Zsoltár 5. versében így olvastuk. Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi Istenünk irgalmas. Nézzük a másik igét. Zsoltár 112:4. Az igazakra világosság fénylik a sötétben attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. 86. Zsoltár, 15-ös vers. De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú, és visszaértünk megint a Mózes ígéhez. Kedves gyülekezet, megfigyeltétek-e már a logikai sorrendet? Ami az Úrnak először az eszébe jut a velünk való kapcsolatában, az a kegyelem és az irgalom. És úgy higgyétek el, hogy ez csak egy pár ige, amit elővettem, és keresgéltem a Szentírásból, és testvéreim, hadd adjak nektek egy házi feladatot. Tudjátok, hogy nekem ez a szívem csüszke, hogy mindig házi feladatot adjak, de most a szombat elég hosszú. Tegyétek meg, az interneten rengeteg ilyen kereső van. Meg ha olvassátok a Szentírást, kérlek benneteket, segítsetek nekem, mert szeretném összegyűjteni az összes ilyet, amelyik ezzel kapcsolatos, amikor a kegyelem, az irgalom és az igazság sorrendjét felsorolja az Isten jellemével kapcsolatban az ige. Kérlek, segítsetek nekem abban, hogy találtok-e más sorrendű igét. Segítsetek nekem keresni. Megmondom nektek őszintén, hogy egyetlen igét találtam, de az nincs ezek között, majd mindjárt megmutatom azt is, hogy hol volt olyan ige, ahol az igazság eléje került a kegyelemnek. Nagyon érdekes ez a logikai sorrend. Miért érdekes ez, testvéreim? Most már becsukhatjuk a többi Biblia verset. Kérlek, jöjjetek velem a Jeremiási igéhez, és nézzétek meg ezt a nagyon érdekes dolgot. Azt mondja, hogy kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok, mert ebben telik kedvem. Ugye Zsóka néni talán többet ért a törvényekhez, de nagyon érdekes, ahogy látom én is mondjuk egy bírósági ítéletben, mondjuk Magyarországon van egy védelem, meg van egy vád, akik egymás ellen küzdenek, de nagyon érdekes, hogy az Isten igazság szolgálatában, az Isten igazság szolgáltatásában, hogy néz ki ez a bírósági ítélethozatal, amelyről szól a Szentírás. Tudtok-e nekem mondani arról valamit, hogy ha felosztjuk ezeket a szerepeket, a védőügyvéd és a bíró személye hogyan alakul az Isten igazság szolgáltatásban? Hogyan? Nem. Honnan tudjuk, hogy nem az Atya a bíró? Ezt Jézus maga János evangélium a 5. fejezetében, ha megkeressük, szó szerint így fogalmaz Krisztus Urunk, hogy az Atya nem ítél senkit. Így leszögezi. hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. János 5. fejezetében találod meg ezt az igét. Testvéreim, milyen furcsa egy bírósági eljárás, mert a világi törvénykezésben ugye érdek ellentét feszül a védelem és a vád között. De így van. De az Isten igazságszolgáltatásban a védelem és a vád valami olyan csodálatos összhangban van egymással, hogy egy személyben összpontosul, Jézus Krisztus személyében, aki ráadásul nem akármit tett. Mert ugyan, ahogy én például Zsokanit ismerem, ő mindig azonosul, ahogy beszélgettem vele, te mindig olyan szeretettel vagy az ügyfeleid iránt.
5: Az Isten szeretettel van az ő megítélet teremtmény.
0: Te most gondold meg, hogy mekkora hatalmas dolog, hogy gyakorlatilag az a védőügyvéd, aki részt vesz ebben az igazság szolgáltatási eljárásban, az a védőügyvéd volt az, aki az ítélkezésben vád alá helyezett helyett kifizeti a büntetést. Ez valami olyan elképesztő eljárási rend, amit sehol a világi bíróságoknál nem találunk. Testvéreim, gondoljátok meg, hogy az Isten jelleme, az ő szeretetteljes jelleme olyan, hogy mindig elsősorban, figyeljétek meg az igékben, nagyon következetes volt. Kegyelem és igazság. Nagyon fontos látnunk azt, ahogy Zsokhanyi nagyon helyesen mondta, hogy a két dolog tökéletesen egyensúlyban van az Isten jellemében. De nagyon érdekes, találtam egy nagyon különleges Biblia verset. Kérlek, lapozzatok velem Jakab könyvének a 2. fejezetéhez. Egy fantasztikus kijelentés ez Jakab levelében. Jakab levele 2. fejezet 13. vers. Így olvasom. 2. fejezet, nem ezt mondtam? 2. fejezet, 13. vers. Így van. Így olvasom. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekszik az irgalmasság az ítélet ellen. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy ha te az Isten jellemének az ismeretében irgalmasságot gyakorolsz, akkor a veled szembeni ítéletben mi az, ami dicsekedni fog az ítélettel szemben a te esetedben? Ha irgalmasságot gyakorolsz, ez egy hatalmas dolog. Na most lapozzatok ahhoz az igéhez, amit úgy találtam, hogy a fordított sorrend mutatkozik. Kérlek benneteket, lapozzatok Mikéás próféta könyvéhez. Szerintem nagyon jól ismeritek ezt a Biblia verset, mert kimondható, hogy szinte egy hívő embernek az ars poétikáját fogalmazza meg a Szentírás ezen a ponton. Így olvasom Mikéás próféta könyve 6. fejezetének a 8. versét, de akkor tegyük azt, hogy megint valaki most a jobb oldalról, testvéreim, hogyha vállalkozna valaki, hogy a 6. fejezet 8-as versét elolvassa. Tessék! Éva, megtennéd? Köszönöm.
6: Megjelentette néked, ó ember, mi legyen ő, és mit kíván az Úr tőle? Csak az, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Istenedben.
0: Köszönöm szépen. Igaz-e, hogy itt a logikai sorrend meg van fordulva? De. Mert emlékezzetek vissza, felolvastunk 6 igét, az előző alkalommal. Melyik volt elől? Kegyelem, az irgalom volt, és utána jött az igazság. Kinek a személyiségére vonatkozóan szólt ez az igében? Isten lelkéről, Isten személyiségéről, az ő jelleméről. Itt meg miről van szó? Itt rólunk, emberekről van szó, és mit találtam ezzel kapcsolatban, majd gondolkozzatok el, nem biztos, hogy helyes a magam megfejtése, vagy a magam gondolata, de én azt láttam ezzel az igével kapcsolatban, hogy az az ember, aki nem ismeri meg az Istent, az ő személyét, Emlékezzetek, úgy szólt a Jeremiás ige, hogy azzal dicsekedjék valaki, hogy értelmes és ismer engem, ha nem ismerjük meg az Isten személyét, és az ő személye megismerése nem váltja ki belőlünk azt a hatást, hogy őt követni akarjuk az ő irgalmában, jóságában és szeretetében, enélkül a megismerés nélkül nem fogunk tudni igazságot gyakorolni, és az igazság gyakorlása nélkül az ember nem tud irgalmassá válni. És akkor itt egy nagyon érdekes kérdést fölvetett bennem ez a gondolat, hogy vajon, hogyha mi irgalmatlanak tudunk lenni egymással szemben. Mennyire ismertük meg az Isten személyét, és mennyire gyakoroljuk az igazságot. Nagyon sokszor hallottam, szerintem ti is hallottátok nagyon sokszor, hogy a testvéreink, talán leginkább Vankó testvérnőnk szokta ezt kihangsúlyozni nagyon elősen, hogy az igazság az nem egy elméleti igazságot jelent, hanem az igazságnak a megvalósulását, az életünkben való betöltését jelenti. Nem valami elmélet, emlékeztek rá a tíz szűz példázatával kapcsolatban, azt mondja Ellen Gould White, a balgaszüzekkel kapcsolatban néhány hónappal ezelőtt szóltunk erről, hogy ők szerették és védelmezték az igazságot. De nem vált az igazság az életük részévé, és én ebből az igéből úgy látom, úgy érzékelem, hogy ugyan egyenrangúak a dolgok, mint ahogy az Isten jellemében. De az igazság cselekvése, az igazság megélése nélkül az ember nem tud igazán irgalmasságot gyakorolni. És ugye a mi szempontunkból az irgalmasság gyakorlása talán még könnyebb, mint a Jóisten részéről. De egy nagyon érdekes dolog ez, hogy a Jóisten hogyan gyakorolja velünk kapcsolatban az irgalmat. Az Isten maga vétkezett valaha? Krisztus Urunkról mit mond a Szentírás? Amikor itt járt a Földön, emlékeztek, azt mondja a zsidókhoz írt levél második fejezet, aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, de nem cselekedett bűnt. Tehát mondhatjuk azt, hogy az Isten tulajdonképpen meg tud érteni bennünket, de nem azon a szinten, hogy ő megértse, hogy mi elestünk, ő is elesett. Krisztus Urunkban ilyen nem történt. A testvéreim, milyen fájdalmas az, hogy mi ugyanabban a cipőben járunk, nem? Ugyanazokkal a nehézségekkel küzdünk, ugyanazokkal a fájdalmas dolgokkal vergődünk, próbálunk kiemelkedni, kiszabadulni, de amikor a másikat látjuk, a másikat nézzük, akkor oly könnyen belecsúszunk az irgalmatlanság lelkületébe. Emlékeztek, talán néhány évvel ezelőtt, egy-két évvel ezelőtt szóltam nektek a Száka meg a Gerenda esetéről. Emlékeztek talán arra a gondolatra, hogy mit hasonlítottam össze a Szálka és a Gerenda tekintetében? Emlékeztek rá, mondtam nektek azt, hogy a két dolog, a Szálka meg a Gerenda milyen hasonlóságot mutat egymással? No? Igen, hallottam, hogy mind a kettő anyagában teljesen megegyezik. Tehát gyakorlatilag azt mondta, nagyságrendi különbségek vannak, de anyagában teljesen ugyanaz. Mit mutat ez? Hogy az emberünk, aki szálkának, a szálkát látja a másik szemében, a magáiban pedig nem látja a gerendát, milyen problémával küzd a másikhoz képest? Teljességgel ugyanazzal. És annak, tessék, sőt sokkal nagyobbal, ennek ellenére nem látja. Testvéreim, azt gondolom, hogy ezeknek az igéknek a hátterén a Jóisten irgalmáról, szeretetéről, jóságáról el kell gondolkodnunk, hogy sokkal irgalmasabbnak kell lennünk egymáshoz, mint eddig voltunk. Van egy nagyon érdekes összehasonlítás, ezt Ellen White is összehasonlítja, emlékeztek, az Úr Jézusnak két kijelentése van arról, hogy ki a tökéletes. Legyetek azért ti tökéletesek, mint a mennyei atyátok tökéletes, és akkor ezt állítsuk párhuzamba a Lukácsnál megfogalmazott ugyanilyen kijelentéssel. Ti azért legyetek irgalmasok. Miként a ti mennyei atyátok irgalmasát? Azt mondja, hogy tulajdonképpen a tökéletesség az micsoda? Az irgalmasság. És meg kell mondjam nektek őszintén, hogy Az Izrael népe pusztai vándorlásával kapcsolatban engem ez a dolog ütött nagyon szíven. Igen, Attila?
7: Már én interaktív, mit jelent az irgalmasság?
0: Az irgalmasság.
5: Könyörület
0: részvét a leginkább talán, most próbálom elmondani majd akkor, hogy mit jelent. Az irgalmasság a mennyei atya részéről három példatörténetet szerettem volna most éppen belekezdeni ebbe a történetbe, de akkor kezdjük inkább Izrael népét, hagyjuk leghátulra. Emlékezzetek rá, hogy Sámsonnak a történetéről szóltam nektek itt egy néhány héttel ezelőtt. Emlékezzetek Sámsonra. Sámsonnal szemben az Isten hogyan gyakorolta az irgalmasságát? Először is miért adott ennek a fiúnak már kora gyermekkorától olyan nevelést, mint amilyet kapott? Mert az Isten látta a személyiségében meglévő rosszra való hajlamot, és már gyermekségétől kezdve egy nagyon szigorú, önmegtartóztató élettel próbálta kordában tartani. Látta az Isten szerintetek előre? Nagyon érdekesen megtartottam ezt az igehirdetést, hol is voltam, Körmenden, és ott az egyik testvérünk egy nagyon érdekes dolgot mondott, emlékeztek, az igehirdetésben szóltam arról a cserépedényről, amelyik elromlik a fazekas kezében. Ismeritek a történetet, ugye? Elromlik a fazekas kezében, és azt mondja ott Jeremiásnál a 19. 18. fejezetben, hogy elromlott az agyag, és akkor más edényt készített belőle. És Sámson esetében emlékeztek, Sámson elromlott az Úr kezében, hiszen mire szánta őt az Úr, emlékeztek rá? Hogy megszabadítsa, kezdje megszabadítani a filiszteusok kezéből Izraelt. Szerintetek az Úr Sámsont az eredeti standard terv szerint odaszánta a malomba? És odaszánta az oszlopok közé, hogy ott majd magára rántsa az épületet? Emlékeztek, párhuzamba állítottuk Dáviddal, Dávid egy paritjával és egy kővel ment a Góliát ellen, nem kellett Dávidnak meghalnia ahhoz, hogy megszabaduljon Izrael a filiszteusoktól, nem de? Sámsonnak se kellett volna. Az Úr viszont Sámson iránti kegyelmét hogyan gyakorolta, emlékeztek rá? Az ő irgalmát? Hogy amikor levágták a haját, akkor mit tett az Úr? Nem emlékeztek? Azt mondja, hogy elhagyta őt az Úr. És hogyan volt benne ebben az isteni kegyelem? Elengedte őt a malomig, elengedte őt az oszlopokig, és amikor Sámson ott dolgozott a malomban, mi történt az életében? Olvassátok el a pátriák a kis prófétákban. Magába szállt, bűnbánatot gyakorolt, és nézzétek meg úgy, ahogy Melinda olyan szépen az igehirdetés végén elmondta, ott van a hithősök között. Így gyakorolta az Úr az ő kegyelmét, vagy irgalmát. A másik dolog, ami meg kell mondjam őszintén, hogy mindig megdöbbent engem, hogy a Júdással kapcsolatos bánásmódja Jézus Krisztusnak milyen volt. Látta-e szerintetek Jézus előre Júdásnak a későbbi állásfoglalását és sorsát? Honnan tudjuk, hogy tudta? Rögtön az első pillanattól. Mit mond Júdásnak? Hogy a rókáknak barlangjuk van, a madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Tudjuk, hogy Júdásnak mondta. És emlékezzetek rá, Júdással végig küzdelme volt. Szerintetek mennyire volt tisztában Jézus azzal, hogy Júdás lop? Megszégyenítette? Mennyire volt Jézus tisztában az utolsó vacsorán, hogy Júdás elárulni megy őt? Mit mondott neki a vacsoránál? Mindig megdöbbent, ahogy János olyan képlékenyen, olyan szinte plasztikusan leírja. Azt mondja Jézus neki, hogy amit cselekszel, hamar cselekedjed. És a tanítványok nem gondoltak semmi rosszra, azt hitték, hogy valami megbízatást ad Júdásnak. És aztán jön vissza Júdás a későbbiekben, de mielőtt tovább mennénk a történetben, mikor oda nyújtja Jézus a bemártott falatot Júdásnak, akkor mit olvasunk János evangéliumában? Igen, de utána, mikor ez nem értették, és ez az, amit Pista bácsi mondott, halljátok? Azt mondja, hogy bement abba akkor a sátán. És most jön Attila az isteni irgalom. Jézus előtt világos volt-e, hogy Júdásba beköltözött?
5: Bizonyosan.
0: Akkor felteszem nektek a kérdést. Miért csinálta azt, amit csinált a Gecsemáné kertben? Mit csinált Jézus a Gecsemáné kertben? Júdás megegyezik a főpapokkal, hogy majd az, akit én megcsókolok, az lesz az, akit el kell fognatok. Miért volt szükség erre a jelre? Mert sötétben, fáklyák fényénél nem biztos, hogy megismerik Jézust. Ő odalép, és ezzel a jellel jelzi számukra, hogy ki az, akit el kell fogjanak. Erre Jézus mit csinál? Olvassátok el a világ reményében. Tessék? Ez még hagyján? Ennél sokkal komolyabb. Jönnek a fustélyokkal, a fáklyákkal az emberek, és Júdásnak nem kell megcsinálnia. Jézus előrelépés, megkérdezi, kit kerestek? Ezek megmondják a názáreti Jézust. Nem kellett volna. Jézus előjön, és azt mondja, én vagyok. És emlékeztek, hanyattesnek, mondja az ige, de hogy Júdás megdolgozzon a pénzért, mint Bálám csinálta annak idején, föláll, és megcsókolja Jézust, ezzel bátorságot önt a többiekbe, hogy rávethetik a kezüket. Tudta már ekkor Jézus, hogy Júdásba bement a sátán? Mégis mit csinált? Megmenteni akarta. Utána azt mondta, hogy Csókanéri mondta, hogy barátom, meg mindig azt mondja neki, barátom, miért jöttél? Tudta Jézus, hogy miért jött? Emlékeztek, amikor olvassuk a történetekben, Kain felszólítást kap az Úrtól, hogy hol van a te atyád fia? Nem tudta az Úr. Miért kérdezi?
5: Hogy
0: feldobja a labdát, hogy Uram, vétkeztem. Júdástól miért kérdezi, barátom, miért jöttél? Uram, bocsáss meg, és te semmi. És akkor azt mondja, hogy Júdás, csókol árulod el. Testvérem, mondjátok, miért tette az Úr? Megmenteni, tudta, hogy menthetetlen? Akkor miért? Testvéreim, Pál apostolnak van egy ilyen hihetetlen mondása, azt mondja, hogy ha mi hitetlenkedünk, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. Miért? Mert ő ilyen. Emlékeztek, felolvastunk 6 igét. Telve van, ott van az igazság, de hogyha valami eszünkbe kell jusson az Úrról elsőre, ne az igazság jusson eszünkbe, hanem a kegyelem. Emlékeztek Jakab levelére? Mi dicsekedik az ítélettel szemben? Testvéreim, nézzétek meg a másik fantasztikus dolog, emlékezzetek rá például a 10 parancsolatnak a helyzete a Fridládában. Emlékeztek, hol volt a Fridládában a parancsolat? Benne. És hol volt a kegyelem trónja? Minden ezt érzékelteti nekünk, hogy az Isten kegyelmes és irgalmas. Azt gondolom a júdási történetről, Attila, az Isten irgalmáról, hogy amikor már mi olyan messzire elvegyünk, hogy már látja rajtunk, hogy menthetetlenek vagyunk, nem tud lemondani, nem tud letenni rólunk, mert nem tudja elfogadni. Tudja, hogy menthetetlen, de a végsőkig megy. Mert gyönyörködik. Mert ez a keftelése, ezekben telik kedve. És milyen fájdalom lehet az Istennek, amikor el kell engedjen egy teremtményt. Gondoljátok meg, szerintetek, amikor Júdás felakasztotta magát. Mit érzett a mennyei atya? Mi azt gondoljuk, hogy na végre, nem sokszor ez az embernek az érzése, hogy megérdemelte, nem? De amikor az Isten ezt látja, akkor az ő szeretete, az ő jóság, az ő megmentő lelkülete ilyen. Vagy ott van a másik, hogyha az Isten irgalmát nézzük, Péternek a döbbenetes esete. Látjátok, hogy Péter minden szíve, minden szeretetével ott volt az Úrral. Komolyan vette, amikor azt mondja, hogy Uram, ha ezek mind megtagadnak téged, én akkor sem. Komolyan vette. És amikor ott van a főpap udvarában, és harmadízben is már átkozódva és esküdözve tagadja meg az Urat, akkor Jézus, emlékeztek, mit csinál? Gondolom, hallotta az Úr, ugye ezt olvassuk a Jézus életében, hogy hallja, hogy ez történik odakint, és megfordul, ránéz Péterre. Szerintetek mi volt abban az arcban? A jóság, a megmenteni akarás, a részvét, a szeretet. Hát ismeritek, mikor valaki csak a szemével is üzen nekünk. Milyen lehetett az a Jézusi tekintet? Akiben nem volt a bűnnek, a haragnak, a gyűlöletnek semmi nyoma, csak a jóság, a szeretet és a részvét. Testvéreim, hogyha az Isten jelleméről eszébe jut valami, valakinek valami, ott van az igazság, de az irgalom dicsekedik az ítélettel szemben. És a zsidó nép pusztai vándorlásával kapcsolatban feleségemmel beszélgettünk erről a történetről, ő is ugyanitt tart nagyjából a sorban, olvasásban, és tényleg azt láthatjuk, hogy a zsidó nép esett kelt a pusztában. Emlékezzetek rá, hogy amikor az Úr meglátogatja az ő népét, és elmegy Mózes által, kijelenti, hogy megszabadítalak benneteket, akkor bemutatta Mózes a jeleket, amelyekre az Úr mutatott. Emlékeztek, mik voltak a jelek? Ugye a kígyóvá változott bot. Akkor Mózes bedugta a kezét a keblébe, ott poklossá lett, és vissza. Megismerték, hogy az Úr megmentette az ő népét. De emlékeztek, rögtön első alkalommal, amikor bemegy Mózes a fáraó elé, és a fáraó azt mondta, hogy ti el akarjátok vonni az embereket a munkától, akkor elvették a zsidóktól a töreket, emlékeztek rá, ezt írja a Biblia, és onnantól kezdve maguknak kellett beszerezni az alapanyagot a téglavetéshez. És hogy mennek be Mózesék, jönnek szembe az izraelita küldöttek, ugye a munkafelügyelőknek a küldete, és azt mondják, hogy lásson meg titeket az Úr, hogy milyen bajba kevertetek benneteket. Vagyis minket, igen, köszönöm. Bajba kevertetek minket, és aztán végig az egész pusztai vándorlás alatt. Emlékezzetek vissza, hogy mit élt át a zsidó nép az Izrael, illetve az Egyiptomból való szabaduláskor. Hány csapás sújtotta az egyiptomiakat? Hány csapás volt, amelyik nem sújtotta az Izraelt? Öttől kezdve. Nézzétek meg, a barmaik nem hullottak el, a jégeső nem verte el őket. Egy csomó olyan csapás volt, amely Izrael népét nem is érintette. És ott volt az az utolsó éjszaka, amikor az Úr elment a házaik előtt, mind szemlélték a zsidók ezeket a csapásokat? Ott volt a kezükben az Isten hatalmas szabadítása. És nézzétek meg onnantól kezdve, amikor megállnak ott a puszta és a tenger határán, az egyik oldalt a hegy, a másik oldalt a tenger, a harmadik oldalt jönnek az egyiptomiak, megkezdődik a zúgolódás. Felteszem nektek a kérdést. Az az Isten, aki előre lát mindent. Látta-e, hogy ez így fog történni? Szerintetek? Tisztában volt mindennel. És nézzétek meg az Isten, milyen irgalmas. Szerintetek a jó Isten meg tudta volna csinálni azt, hogy rögtön Filiszteusok felé vezeti a népet, hogy arra menjenek, és ne kelljen körbe csalinkázniuk ott a félvilágot. De mit mond az Úr? Figyeljétek meg, fantasztikus. Nem vezette őket Filisztea irányában, mert azt mondta, hogy ha a nép tán harcot lát, megretten és visszafordul. Elindulnak más irányba. Nézzétek, mikor átérnek a vörös tengeren, rögtön jön ott a márai forrásos, ugye emlékeztek, hogy nincsen vízünk. Aztán jön az éhezésük, ugye jön a manna ügy, aztán a fürjek, a bálámi történet. Testvéreim, mi végig esett kelt az Izrael népe, és az Isten tudta előre, hogy ez történik. Végigvitte velük. Emlékezzetek rá, amikor az Izrael népe megállott az ígéret földjének a határán. És a föld határán beküldenek 12 kémet az országba. Visszaérkeznek hihetetlen zsákmányal, emlékeztek, hatalmas szőlőfürt, meg nem tudom, hogy miket hoznak. Kedvenc képem a piros képes Bibliából, emlékeztek rá, talán akik láttátok ezt, emlékeztek? Két ember egy rudon visz egy hatalmas fürt szőlőt. Testvéreim, ott volt előttük a tejjel mézzel folyó föld. Felteszem nektek a kérdést. Abból a társaságból hány ember volt az Isten embere, és hány ember volt a nem Isten embere? Na, ez nem jó szám. Feri azt mondja, kettő. Köszönöm szépen. Ott a jó szám. Három. Testvéreim, hányan voltak a zsidók? Kb. Hányan volt a megszámlált fegyverfogható férfiak? Hány volt a fegyverfogható férfiak száma? Na? 600 ezer. 600 ezer férfi. Ez csak a felnőtt 20 és 60 közöttiek száma volt. Hol vannak az idősek, a gyermekek, az asszonyok? Hány ember? Sovány becslés, ha 2 millió ember. Így van? Szerintetek mennyire rossz arány? Mennyire rossz arány? 3. És mondjuk, tessék?
8: Hihetetlenül rossz.
0: Gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy ha 2 millió emberrel számolunk, az 1.999.000 az irgalmasságát, a kegyelmét, a jóságot, megbocsát hamisságot, vétketés, bűnt. Vagy nézzük meg egy pillanatra a 10 parancsolatot. Emlékeztek, azt mondja, hogy aki megbüntetem, A vétket hol? Az atyák vétkét a fiakban, akik engem gyűlölnek. Harmad és negyedizik, de mennyi ideig cselekszik irgalmasságot? Testvéreim, van valami kis különbség, halvány kis árnyalatbi eltolódása az irgalmasság irányába? Harmad és negyed íziglen, és ezer íziglen. Testvéreim, legyünk mi olyan emberek, akik azzal dicsekszünk, hogy értelmesek vagyunk, és ismerjük az Urat ilyennek. Hadd dicsekedjék az életünkben az irgalmasság. Az ítélettel szemben. Az Isten népe egy olyan világban él, erről beszélgettünk ma a fiatalokkal, ahol olyan romlottság van, és olyan alapnélküliség. Értsétek úgy, hogy nincs az embereknek egy biztos eszmei alapja, amire az életüket felépítették volna. Nekünk Isten gyermekeiként, Krisztus küldötteiként kell így járnunk a világban. Azt mondja az Úr Jézus a tanítványainak, hogy amiképpen te küldtél engem a világra, mondja az atyának, aképpen küldöm én is őket a világra. Emlékeztek, mikor Krisztus elé oda citálnak embereket, hogy büntesse őket, akkor mit csinál? Leül, és, vagy lett hajol és a porba ír. Megbocsáttattak néked a te bűneid. Testvéreim, ilyenekkel legyünk. Segítsen meg bennünket az Isten, hogy valóban megismerjük értelmes módon őt. Segítsen bennünket, hogy az irgalom, a kegyelem és az igazság a jellemünkben egyenlő legyen, de először mindig mi jusson eszünkbe, emlékezzetek a logikai sorrendre. Amen. Mennyei atyánk, nagyon hálás a szívünk, hogy te így nézel ránk. Köszönjük, hogyha a te igédet végignézzük, akkor mindenhol a kegyelem kerül elő legelőször. Köszönjük, hogy bennünket a te fiadban felmentettél. De segíts meg bennünket, hogy amikor megkapjuk ezt a kegyes ítéletet tőled, akkor ezt tovább tudjuk adni embertársainknak, testvéreinknek, családtagjainknak. Kérünk, töltsd be bennünket a te igaz szereteteddel.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit bibliai előadás sorozatunkon. A mai délután a 42. Zsoltárról fogunk szólni. Mielőtt bármit szólnánk a Zsoltárról, olvassuk el egészében a 42. Zsoltárt. A 42. Zsoltár így hangzik. Az éneklő mesternek, Kóré fiainak tanítása. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt? Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újjongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Istenem, elcsügged bennem az én lelkem, azért emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a Micár hegyéről. Örvény örvényt hív elő zuhatagjait hangjára, minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem.

0: Imádság az én életem Istenéhez. Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak, miért felejtkeztél el rólam, miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt. Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem, hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítomnak és Istenemnek. A Bibliában, Zsoltárok könyvében nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy a Zsoltár elején ott szerepel, hogy kinek a Zsoltára az adott Zsoltár. Ez a Zsoltár így kezdődik, hogy az éneklőmesternek Kóré fiainak tanítása. Kik is voltak ezek a Kóré fiai? Azt látjuk a Szentírásban, hogy ők Dávid idejében a templomi tisztségviselők voltak. És a Zsoltár megzenésítésében és a Zsoltár templomi előadásában lehetett szerepük Kóré fiainak, de a Zsoltár maga, ahogy a tartalmát végignézzük, nagyon valószínű, hogy Dávid Zsoltára. Tehát maga a szöveg, a Zsoltár mű, az Dávid Zsoltára lehet, és Kóré fiai csak a megzenésítést és a templomi előadást végezték, hiszen tartalmában teljesen egybecseng a dávidi zsoltárokkal, és egybecseng Dávidnak tapasztalatával. Hiszen, hogyha végig gondoljuk ezt a zsoltárt, azt látjuk, hogy valóban egy üldözött embernek a zsoltára és imádsága, gondolatai és fohászai ezek. Dávidot élete fiatalabb éveiben Izraelnek a királya Saul kegyetlenül üldözte. Menekülnie kellett, életére tört, és üldöztetésének nem egy-két napja vagy hónapja volt, hanem években mérhető volt az ő menekülése és bujdosása. És nézzük meg, hogy mennyire ezt a gondolatot sugallja ez a Zsoltár, mert azt olvassuk a 10. versben, hogy miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt. Tehát háborgatás, egy háborgatott ember, az ellenségtől üldözött embernek a Zsoltára ez. És azt olvassuk itt az 5. versben, hogy ennek az embernek, aki írta ezt a Zsoltárt, ugye nagyon valószínű, hogy Dávid írta ezt a Zsoltárt, itt vannak az emlékképei az 5. versben, hogy amikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újjongó örömmel és hálaadással vezettem őket az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Igen, üldöztetésének évei alatt Dávid nem jutott el a szent helyre, nem tudott elmenni az Isten tiszteletnek, az Isten szolgálatnak a helyére, és ez mély szomorúsággal töltötte el, hiszen azt olvassuk, hogy ő visszaemlékezik, hogy azelőtt újjongó örömmel és hálaadással vezette a sokaságot az Isten házába, és most, hogy menekülnie kellett, ettől is megfosztatott. És igen, erről szól ez a Zsoltár, de nézzük meg ennek a Zsoltárnak néhány gondolatát, és figyeljük meg, hogy a Zsoltár milyen általános élethelyzetet fogalmaz meg. Ugye Dávid ebben a helyzetben volt, hogy menekülnie kellett Saul elől, és ezért volt egy kilátástalannak tűnő élethelyzetben, egy hatalmas megpróbáltatásban. De teljesen egyértelmű, hogy ez a Zsoltár egy olyan életképet fogalmaz meg, olyan élethelyzetet, olyan helyzetről beszél, amelyet mindannyian jól ismerünk. Ez az a helyzet, amikor az ember belekerül a nehéz helyzetbe, a megpróbáltatásba, a kilátástalannak tűnő élethelyzetbe. Igen, figyeljük meg a Zsoltárnak a 4. versét, azt mondja a 4. vers első része, könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal. Azt hiszem, mindannyian ismerjük az ilyen helyzetet, amikor az embernek könnyhullatása kenyere éjjel és nappal. Utána azt mondja a 8. vers, örvény örvényt hív elő zuhatagjait hangjára, minden víz áradásod és hullámod összecsap felettem. Azt hiszem, hogy kevés ember az ebben az életben, aki ezt a tapasztalatot idáig még nem élt át, amikor az ember úgy érzi, hogy minden hullám összecsap a feje felett, amikor egy biztos pontot nem lát az életben, amikor valóban szinte az elmerüléssel fenyeget a sok-sok probléma és a gond. És nézzük meg a 11. vers mit mond. Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem, hol van a te Istened? Igen, azt mondja, mintha zúzódás volna a csontjaimban. Igen, azt hiszem, hogy mindannyian átéltünk már olyan élethelyzetet, amiről egyértelműen azt mondtuk, hogy egy fizikai betegség sokkal jobb, vagy egy fizikai szenvedés, mint a lelki gyötrelem, amit esetleg egy adott helyzetben el kell hordozni, el kell viselni, és sokszor nem egy napig, vagy egy-két napig, hanem huzamosabb időn keresztül, hónapokig, esetleg évekig. Igen, ezt a tapasztalatot örökíti meg ez a Zsoltár. Erről beszél a 42. Zsoltár. De gondoljuk végig azt, hogy egyáltalán az Isten miért engedi meg az ilyen élethelyzetet? Miért engedi meg az Isten azt, hogy gyászba kell járni az ellenség háborgatása miatt? Miért engedi meg az Isten, hogy az ember úgy érezze, hogy a hullámok összecsapnak a fejünk felett? Miért engedi meg az Isten, hogy az embernek könnyhullatást legyen éjjel és nappal a kenyere? Pláne egy ilyen helyzetben, mint amilyen helyzetben Dávid volt. Amikor ő istenfélő ember volt, ő az Istent kereste, ő nem az Istentől távol levő életet akarta élni, hanem ő az Istennel volt élő közösségben. És mégis ilyen élethelyzet adódott az életében, hogy könnyhullatás volt a kenyere, hogy a vízáradat összecsapott felette, hogy naponként gyászban járt az ellenség háborgatása miatt. Miért kerekedhet egyáltalán a rossz felül az igazzal szemben? Miért engedi meg az Isten az ilyen élethelyzeteket? Mindenekelőtt hadd mondjuk el azt, hogy az Isten teret kell, hogy engedjen a rossznak. Az Isten engedi kibontakozni, kifejlődni a rosszat, hogy a rossz, a bűn az valódi arculatát megmutatva lelepleződjön mindenki elől, mindenki előtt. Erről most nem szeretnék erről a részletéről sokat szólni, ennek a Zsoltárnak, és erről a gondolatról a Jelenések könyve sorozatában, amikor a 12. fejezethez értünk, a sátán, és a, tehát a jó és a rossz közötti küzdelem, sátán és Isten közötti küzdelem, Jézus közötti küzdelem, ennek a fejezetnek az áttekintésekor részletesen beszéltünk erről, hogy az Isten miért engedi meg a rossznak a kibontakozását. Most csak ennyit említsünk meg, hogy az Isten teret enged azért, hogy a bűn lelepleződjön, mindenki meglássa azt, hogy a rossz hova vezet, milyen következményei vannak az Istentől elfordult életnek. Igen, az Isten engedi a rossznak a kibontakozását. De nézzük meg, hogy itt ebben az élethelyzetben, Dávid esetében, amikor Saul üldözi őt, mi vált nyilvánvalóvá. Miért kellett az Istennek ezt a helyzetet megengedni ennyi időn keresztül Dávid életében? Mindenekelőtt azért, hogy Saulnak az igazi mi volta nyilvánosságra kerüljön. Hogy megmutatkozzék az igazi jelleme, az igazi természete, aki szinte félőrült módjára üldözte Dávidot. Valóban egy idegen lélek szállta meg szinte, amikor üldözte, és olyan módon cselekedte mindezt, hogy valóban azt lehet mondani, hogy semmire és senkire nem volt tekintettel ez idő alatt. Gondoljunk például arra az egy történetre, amikor Saul 85 papot ölet meg Nobban azért, mert Dávidnak menedéket adtak, és adtak neki enni. Igen, 85 papot ölet meg ezért Saul, amikor megtudja, hogy Dávid ott járt. Igen, azt lehet mondani, hogy emberi mi voltából kivetkőzve üldözi Dávidot. De miért volt ez lényeges, hogy Saulnak a természete nyilvánvalóvá váljék? Mert a nép mit cselekedett? Isten akarata volt az, hogy királyt kérjenek, nem az Isten akarata volt. És ők mégis kérték a királyt. Szinte kikövetelték Istentől, hogy neki királyuk legyen, ahogy a többi népnél szokás. És az Isten megengedte, hogy olyan királyuk legyen, amilyet ők szívük szerint választanának. Le kellett, hogy lepleződjön a nép előtt is, hogy micsoda hatalmas balgaságot követtek el, amikor ők királyt kértek és királyt követeltek maguk felé. Igen, az Istennek meg kellett engedni a rossz kibontakozását, hogy a nép belássa a választásának a helytelen következményét. De nem is erről szeretnék a mai alkalommal többet szólni, mint ahogy említettem már az előadás sorozatban, erről egyszer beszéltünk, erről a kérdésről, hanem arról szeretnék szólni, hogy ugyanakkor a megpróbáltatásban, a nehéz helyzetben levő ember életében is az Isten el akart érni valamit az adott nehéz helyzettel. Nem csak a rossz válik nyilvánvalóvá, hanem aki a nehéz helyzetben van, annak az érdekében is engedi meg Isten sokszor a megpróbáló élethelyzeteket. Szeretnék a következő Zsoltárból, a 43. Zsoltárból egy fél mondatot felolvasni, az első részét ennek a Zsoltár versnek, az első, 43. Zsoltár első versnek az első mondatát. Ezt mondja itt, hogy ítélj meg engem, ó Isten. Ez a 43. Zsoltár tulajdonképpen nem egy önálló Zsoltár, hanem a 42. Zsoltárnak a folytatása. Nézzük meg az 5. verset, a Zsoltárnak az utolsó versét. Ugyanazzal a Biblia verssel találkozunk, ami a 42. Zsoltárban kétszer is szerepel, hogy miért csüggetsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem, bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az én szabadítomnak és Istenemnek. Tehát ez a két Zsoltár tulajdonképpen egy Zsoltár, és nézzük meg, hogy itt a 43. Zsoltár tetején nem is jelöli meg, hogy kinek a Zsoltára. Tehát egyértelmű, hogy az előző Zsoltárnak a folytatása. És ezért is idézem itt a 42. Zsoltár áttekintésénél a 43. Zsoltár első versét, mert nézzük meg, hogy Dávid így fordul Istenhez, hogy ítélj meg engem, ó Isten. Ebben az élethelyzetben, amikor ez a nyomorúság az osztály része, akkor az Istenhez így fordul, Istenem, ítélj meg. Mit jelent ez a kérés Dávid részéről? Mit jelent az, hogy ítélje meg őt az Isten? A múltkor elhangzott már a 139. Zsoltár kapcsán egy elemzés, a 139. Zsoltárról volt egy múltkori előadás, de ennek csak egy gondolatát hadd elevenítsem fel újra. Azt mondja a 23. és 24. vers, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján. Tehát mit kér Dávid? Ugye ez is Dávidi Zsoltár, a 139. Zsoltár. Azt kéri Istentől, hogy vizsgálja meg, próbálja meg az ő szívét, ismerje meg az ő szívét, ismerje meg a gondolatait. Azaz, ugye az Isten nyilvánvalóan ismeri az emberi szívet, az emberi gondolatokat. De mit kér Dávid ezzel, amikor azt kéri Istentől, hogy ítélje meg? Hogy mutasson rá a hibáira, mutasson rá a bűneire. Nézzük meg, hogy a 26. Zsoltárban is ugyanezzel a gondolattal találkozunk. A 26. Zsoltárban azt olvassuk a 2. versben, hogy próbálj meg engem, Uram, és kísérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet. Tehát Dávid ezt többször kéri az Istentől, és ugyanezt látjuk itt a 43. Zsoltár elején is, az a 42. Zsoltár folytatásaként, hogy ebben az élethelyzetben, amikor szorongatói körülveszik őt, akkor fölfakad benne a vágy, hogy Istenem, mutass rá az én bűneimre. Mi van az én életemben, amitől nekem szabadulnom kell? Mik azok a bűnök bennem, amelyeket lehet, hogy magam sem ismerek? Előttem sem nyilvánvaló, hogy bennem vannak, de ott vannak, te Uram, látod ezeket? És kérlek, ítélj meg engem, mutass rá az én jellem hibáimra. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy az Isten a megpróbáltatás eszközével égeti ki sokszor az ember szívéből, életéből a salakot. Ma délelőtt is egy előadás kapcsán ezekről a gondolatokról is szó esett, és szeretnék most egy igét olvasni a Malakiás könyve 3. fejezetéből. Malakiás könyve 3. fejezetéből olvasunk el egy igét, Malakiás könyve 3. fejezetének a 2. versnek a végét, és a 3. versben a következőt olvassuk. Jézusról azt mondja itt a Szentírás, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja. és ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek étel áldozatot az Úrnak. Azt olvassuk ebben a két igében Jézusról, hogy ő olyan, mint az ötvös tüze és a ruhamosók lúgja. És ül, és ötvösként megtisztítja az ezüstöt, az aranyat, a nemes fémet. Tehát megtisztítja azokat, akik vágyódnak ő utána, akik engednek az ő lelke, az ő szava kérlelésének. De nézzük meg, nem véletlenül hasonlítja a Szentírás Jézust ötvöshöz. Mert az ötvös minek a segítségével tudja eltávolítani a salakot, a szennyeződést az aranyból? Minek a segítségével? Ugye csak is hevítéssel, tűz által. Van egy ismerősöm, aki ötvös. És egyszer meglátogattam őt, és mutatott egy aranytisztítást. Megmutatta, hogy hogy tisztítja az aranyat. Egész különleges volt, még életemben soha ilyet nem láttam. Elővett egy ilyen tégelyt, egy ilyen félkör alakú tégelyt, és beletett néhány aranylapocskát, szépnek tűnő aranylapocskát. És elkezdte hevíteni, ilyen valamilyen kis szerszámmal, tüzet engedett rá, elkezdte hevíteni. Egyszerűen döbbenetes volt az a látvány, hogy amikor egy aranylapocskát láttam csak ott még korábban, a tűz hatására, ugye ez kezdett összezsugorodni, összeugrott, és szabad szemmel kivehetők voltak benne a szennyeződések, szabad szemmel. És akkor már szemmel is lehetett látni, és utána még tovább tartott a hevítés, és utána elkezdett külön válni a salak az aranytól. Még tovább csinálta ezt, és a végén teljesen külön ott maradt, a tálkának az alján ott maradt az a szennyeződés, és az arany gömböcske pedig teljesen különválva a szennyeződéstől ott volt. Utána azt mondta, hogy ez még mindig nincs kész, vette egy csipesszel azt az aranygömböcskét, és valami maró savba, lúgba, nem tudom mibe, valamibe beletette, és amikor kivette onnan, egy gyönyörűen csillogó kis aranygömböcske volt. És úgy végig gondoltam, hogy a Biblia nem véletlenül használja ezt a hasonlatot, nem véletlenül nevezi Jézust ötvösnek, aki így tisztogatja az övéit, a nemes fémet, ugye tűzzel. Mi az a tűz? Azt mondja Péter apostol, hogy szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad közöttetek, mintha valami félelmetes dolog történnék veletek. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy ez a tűz, ez a bizonyos tűz, amivel az ötvös Jézus tisztítja az övéit, az a megpróbáltatásoknak a tüze. Szeretnék egy igét olvasni Zakariás könyve 13. fejezetéből, Zakariás könyve 13. fejezetének a 9. verse a következőt mondja. Zakariás könyve 13. fejezetének a 9. verse ezt mondja, és beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt, és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat. Igen, beviszi az övéit az Úr a tűzbe, a megpróbáltatások, a nyomorúság tüzébe, és megtisztítja úgy, mint ahogy az aranyat tisztítják. Igen, el kell, hogy mondjuk azt, hogy a Biblia határozottan beszél arról, példabeszédek könyvéből szeretnék egy igét kikeresni, egy nagyon elgondolkodtató igét, példabeszédek könyve 20. fejezetének a 30. versében ezt olvassuk, és a Bibliának ez a tanítása ebben a kérdésben, ebben a tekintetben, azt mondja, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások. Annyira elgondolkodtató ez, nem? Hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások. Tehát nem csak olyan kis megpróbáltatások, kis apró kis nehézségek az ember életében. Az Isten kénytelen megengedni sokszor az övéi életében belső részekig ható csapásokat. De mindezt nem azért teszi, hogy az embert elveszítse. Nem azért teszi, hogy megsemmisítse az embert, mint ahogy az ötvös is. Esze ágában nincs, hogy azért tegye, hogy valami kárt csináljon abban az anyagban. Hanem miért teszi? Hogy ez megtisztuljon. A példabeszédek könyve 20. fejezetének a 30. verse volt ez. Példabeszédek 20-30. Tehát nem azért teszi az ötvös, hogy valami kárt csináljon abban a nemes fémben, hanem pontosan annak az értékesebbé tételén fáradozik és munkálkodik. Igen, de azt is elmondhatjuk, hogy a nehéz helyzeteknek, a megpróbáltatásoknak önmagában nincs jellemformája és tisztító erejük, csak akkor, hogyha az embert a megpróbáltatás, a nehéz helyzet az Istenhez közelebb viszi. Minél nagyobb a megpróbáltatás, az ember annál közelebb kerül az Istenhez, annál jobban érzi, hogy az Istenre van szükségem, annál közelebb kerül az Istenhez, és az Isten így az ő közelébe vonva bennünket, így tudja az embert megtisztítani a salaktól, a szennyeződéstől. Szeretném azt az igét tovább folytatni, amit az előbb elkezdtünk olvasni, Zakariás könyvéből. Zakariás könyve 13. fejezetének a 9. versében az előbb azt olvastuk, hogy és beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt, és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat. De most figyeljük, amiért olvastam újra ezt az igét, hogy az Isten mit akar elérni ezáltal az életünkben. Azt mondja, hogy ő segítségül hívja az én nevemet, és én felelni fogok néki, és ezt mondom, népem ő. Ő pedig ezt mondja, az Úr az én Istenem. Tehát miért engedi meg az Isten az életünkben ezeket a nehéz helyzeteket? Hogy tanuljuk meg őt tiszta szívből segítségül hívni. Azt mondja, hogy amikor beviszi az övéit a tűzbe, a megpróbáltatás tűzébe, ő segítségül hívja az én nevemet, és én felelni fogok néki, és ezt mondom, népem ő. Ő pedig ezt mondja, az Úr, az én Istenem. Igen, az ötvös nem az arany tönkretételén, megsemmisítésén fáradozik, hanem a megtisztításán. És Jézus is, ami megtisztításunkon fáradozik, a nehéz élethelyzetek által is. De amikor belekerülünk egy-egy megpróbáltatásba, egy-egy nehéz helyzetbe, egy olyan helyzetbe, amiről Dávid is beszélt, soha nem szabad attól félni, hogy a próba nehezebb, mint amennyit el tudunk hordozni. Az ember hányszor mondja ki azt, hogy én ezt már nem bírom tovább. Az ember hányszor gondolja úgy, hogy hát ez elviselhetetlen. De ne feledjük el, hogy a mi mennyei atyánk kimér és leszab minden egyes próbát, mielőtt megengedné, hogy az emberre jöjjön. Nincs az, hogy véletlenül kerülünk valamilyen élethelyzetbe. Az Isten elé kerül bármi ér bennünket. Nem lehetséges se értünk, se ellenünk tenni semmit, csak azt, amit az ő gondviselése megenged. Semmi nem történhet velünk, csak amit ő enged meg a mi életünkben. Igen, és célja van ezeknek az eseményeknek. Nem véletlenszerűen alakulnak körülöttünk az események. Még akkor is, amikor nagyon hosszú ideig tart egy megpróbáltatás. És figyeljük meg a bibliai személyek életét, amikor végignézünk egy-egy történetet, és azt látjuk, hogy rengeteg szenvedéssel kellett szembenézniük, megpróbáltatáson keresztül menni, évekig tartó nyomorúság volt az osztályrészük. Gondoljunk például egy József élet történetére. Gondoljuk végig, hogy mi volt az, ami elhagyható lett volna József életéből, melyik szenvedést lehetett volna kiiktatni úgy, hogy az Isten terve közben megvalósuljon. Egyiket sem. Tehát mindegyikre szükség volt ahhoz, hogy az Isten dicsőséges terve megvalósuljon, mindenki örömére és áldására. Igen, és hogyha így nézzük majd visszafelé a saját életünket, akkor mi is meg fogjuk azt látni, hogy az Isten egy grammal nehezebb súlyt nem helyezett ránk, mint amennyit okvetlenül szükséges volt ránk helyezni azért, hogy megtisztuljunk, és a mi hitünk megerősödjön. Az Isten nem gyönyörködik abban, amikor bennünket megpróbáltatás ér, vagy nehéz helyzet ér, vagy mi szenvedünk, vagy könnyhulatás, ami kenyerünk éjjel és nappal. Az Isten nem gyönyörködik abban, hogy zúzódás van a csontjainkban, ahogy fogalmaz Dávid. De semmi nem hagyható ki az életünkből. Az Istennek minden egyes próbával, nehéz helyzettel célja van a mi életünkben. Ő látja előre a végeredményt. Ha mi a megpróbáltatásban hozzáfordulunk, és egyre közelebb kerülünk hozzá, ő látja ennek a végeredményét, hogy mi lesz ennek a gyümölcsöző hatása a mi életünkben. De nézzük meg, hogy Dávid életében milyen gyümölcsöket termett a megpróbáltatásnak ez a sok-sok éve, az üldöztetésnek az évei, amit valóban az erdőben, a pusztában kellett eltöltenie. Dávidból mi vált? Mivé lett Dávid? Isten szíve szerint való királlyá. Dávid alkalmassá vált arra, hogy a népet igazságosan kormányozza. Alkalmas volt az Isten kezében hatalmas eszközként, hogy a népet az Isten felé fordítsa. Igen, ehhez szükség volt erre az előkészítésre. Meglátni, hogy egy uralkodó mivé tud válni. Ugye Dávid meglátta Saulban azt, hogy mivé vált ez a Saul, akinek pedig olyan nemes jellemvonásai voltak korábban. Igen, Dávid a saját maga életéből tanulhasszalta meg, mi az az igazságtalanság, mi az a kegyetlen uralkodás. Ennek volt ő is éveken keresztül a szenvedő alanya. Dávid az Isten keze alatt megtanult igazságosan uralkodni. Az Isten elvégezte benne a szenvedéssel azt, amit el akart érni az ő életében. Hányszor látunk ilyet a bibliai történelemben, hogy egy-egy embert a nagy feladatra, mielőtt Isten elhívná, hosszú évekig tartó próbának és nevelésnek vet alá. Gondoljunk például egy Mózesre. Gondoljunk a 40 éves pusztai tartózkodására. Mi mindent kellett elfelejtenie, és mi mindent kellett megtanulnia ahhoz, hogy olyan vezetője lehessen a népnek, aki valóban az Isten képviselőjeként tud állni, ott állni a nép előtt. Igen, meg kellett tanulnia az Istenre való hagyatkozást, Dávidnak is meg kellett tanulnia. Meg kellett tanulnia, hogy ő kiszolgáltatott, senkinél nem talál menedéket, egyedül az Istennél. Mennyire meg kellett Dávidnak is, Mózesnek is, a bibliai nagy személyeknek is, mennyire meg kellett tanulni az Istenre hagyatkozásnak a leckéjét. Igen, Dávid megtanulta ezt az üldöztetésének évei alatt. De sokszor figyeljük meg, amikor egy ilyen élethelyzetbe belekerülünk, amiről maga a 42. Zsoltár is beszél, hogyha az ember még annyira is ismeri ezeket a gondolatokat, a Bibliának ezeket a tanításait, mégis az ember életében nagyon gyakran ott van a próbák hatására, ott van a csüngedés. Az ember nagyon könnyen elcsünged. Nézzük meg, mit mond Dávid. Azt mondja a 7. versben, Istenem, elcsügged bennem az én lelkem. Mit mond Dávid? Uram, elcsügged bennem az én lelkem. A 10. vers mit mond? Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak, miért felejtkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Mit fogalmaz meg Dávid? Hogy miért felejtkeztél el rólam, Istenem? Elcsügged bennem, Uram, az én szívem. Igen, különösen a hosszan tartó megpróbáltatások alatt érzi az ember úgy, hogy az Isten elhagyott engem. Az én ügyemmel nem gondol az én Istenem. Megfeledkezett rólam az Úr. Nézzük meg, hogy mennyire tipikus csüggett gondolatok ezek, és figyeljük meg, hogy a Bibliában hányszor látunk ilyet megfogalmazva, és milyen tanítás rejlik ezekben. Ézsaiás könyve 49. és 40. fejezetét lapozzuk fel. Ézsaiás könyve 49. fejezetének a 14. verse a következőt mondja. És szól Sion. Sion Isten népét jelenti. És szól Sion. Elhagyott az Úr engem, és rólam elfelejtkezett az Úr. Utána nézzük meg a 40. fejezetet, a 27. verset, 40. fejezet 27. versét. Miért mondod Jákob, és szólsz ekként Izrael? Ugye ezek is mind-mind az Isten népére utaló kifejezések, Jákob, Izrael, Sion. Mit mond? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Igen, azt hiszem, hogy nincs olyan erős ember az életben, nincs annyira harcedzett, hogy úgy mondjam, ember ebben az életben, aki valaha ne érte volna át a csüggedésnek a lelki állapotát, amikor belekerül egy nehéz helyzetbe és elcsügged, amikor úgy érzi, hogy reménytelen és kilátástalan a helyzet, és az ember hányszor gondolja azt, hogy, hogy elfelejtkezett én rólam az Úr, és ügyemmel nem gondol Istenem. Dávid is belekerült ebbe az állapotba, de nézzük meg, hogy Dávidot mi segítette ki ebből a csüggett állapotából. Mi segítette ki ebből a reményvesztett állapotából, amikor úgy gondolkodott, hogy az Isten is elfordult tőle, azaz elfelejtkezett róla, nem gondol az ő ügyével. Nézzük meg a 6. és a 12. versnek az első részét. Sőt, a 43. Zsoltár 5. versének is az első része ezt mondja. Miért csüggetsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben! Megszólal benne egy belső hang, megszólal benne egy kérlelő hang, egy olyan kérlelő hang, amely mindannyiunkban megszólal. Az Isten a nehéz helyzetben, a megpróbáltatásban, a csüggesztő körülmények között mindannyiunkat megszólít. És mivel szólít meg? Miért csüggetsz el? Bízzál Istenben, bízzál bennem. Az Isten emlékeztetésre, emlékezgetni akarja, ami eltompult és sokszor elfáradt elménket. Igen, rá akarja világítani, rá akarja irányítani a mi tekintetünket arra a hatalmas nagy igazságra, hogy az Isten soha nem felejtkezik el az emberről. Ez Sátánnak a kísértése és támadása. Amikor figyeljük meg, amikor az ember a legnagyobb bajban van, Sátán akkor támadja az embert a legjobban. Figyeljük meg végig a bibliai történelemben, ezt látjuk, amikor egy ember nehéz helyzetben van, kimerült, fáradt, megpróbáltatások veszik körül, Sátán azonnal ott jelentkezik a leghevesebb kísértéseivel. És Sátánnak ez egy tipikus kísértése az ember életében, ez a csüggesztő gondolat, amikor ott vagyunk a legnagyobb bajban, hogy hát az Isten nem gondol velem, elfeledkezett rólam az Úr. Nem tagadjuk meg az ő létét, de nem bízunk abban, hogy az én problémámnak minden részletét ismeri, és ő megoldást is tud bármelyik pillanatban hozni az én élethelyzetemben. Egy igét hadd olvassak el Jézustól. Jézus a következőt mondja Máté evangélium a 10. fejezetében, Máté evangélium a 10. fejezetében, a 29-től a 31-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Jézus ezt mondja, ezt a nagyon jól ismert igét. Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül. Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Mit mond Jézus? Egy kis verebecske, egy kis értéktelen kis madár leesik a földre, kiveszi észre. De azt mondja Jézus, hogy az a kis verebecske sem esik le a földre, az Isten tudta nélkül. És azt mondja, hogy nektek, pedig még a fejetek hajszálai is számon vannak. Annyira szeretem ezt a hasonlatot, olyan sokszor elgondolkodtam már ezen, mi egy hajszál, hány hajszálat veszítünk el naponta, ugye? De azt mondja, hogy nektek még a fejetek hajszálai is számon vannak tartva. Igen. Az Isten soha nem hagyja el az embert. Szeretnék két igét ezzel kapcsolatban olvasni Mózes 5. könyvéből és Józsué könyvéből. Mózes 5. könyve 31. fejezetének a 6. verséből szeretném olvasni az egyik igét, ami annyira szép megfogalmazásban mondja el nekünk, hogy az Isten itt van az ember mellett a legnagyobb bajban is. Azt olvassuk. Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek tőlük. Ugye, mikor hangzik el ez az ige? Ez az ige akkor hangzik el, amikor Mózes ugye búcsúzik a néptől, ugye Mózest elszólítja az Úr, Mózes meghal, és utána a nép nem sokára Józsué vezetésével majd bevonul az ígéret földjére. De az ígéret földjét náluk sokkal erősebb nép lakta, tehát emberi szempontból nézve teljesen reménytelen volt Kánaán földjének a birtokba vétele. És hogy biztatja őket? Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, ne rettegjetek tőlük, mert az Úr, a te Istened maga megy veled, nem marad el tőled, sem el nem hagy téged. Milyen szép kifejezések, nem marad el tőled, sem el nem hagy téged. Józsué könyvében ugyanezt olvassuk az első fejezet 5. versében. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében, miképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek, el nem hagylak téged. Sem el nem maradok mellőled. Micsoda hatalmas ígéretek ezek. Nem hagylak el, nem maradok el mellőled. Itt vagyok a te jobb kezed felől, ahogy a Szentírás mondja. De szeretnék egy igét olvasni Jób könyvéből is. mert ez az ige, a Jóbi ige rávilágít arra, és abban ad erőt az embernek, hogy amikor tényleg úgy érezzük, hogy a mi ügyünket elfelejtette az Isten, hogy ez akkor is mennyire nincs így. Mert számtalan esetben azt érezzük, hogy belekerülünk egy nehéz helyzetbe, az Istenhez imádkozunk, könyörgünk hozzá segítségért, és utána nem azt tapasztaljuk, hogy a probléma megoldódna, hanem esetleg még nagyobb probléma következik, még több probléma gyűlik az ember életében össze, még jobban összecsapnak a hullámok a fejem felett. Tehát sokszor az embernek úgy tűnik, hogy hiába imádkozik, mert nincs ima meghallgatás. Az ima meghallgatás késik. És az ember akkor is hajlamos arra gondolni, hogy hát az én ügyemmel nem gondol az én Istenem. És nézzük meg, mit mond Jób könyve 35. fejezete. Jób könyve 35. fejezetének a 14. verse a következőt mondja. Hát, ha még ezt mondod, te nem látod őt. Az ügy előtte van, és te reávársz. Mennyire érdekes ez a kifejezés. Azt mondod, hogy nem látod őt. Mit jelent, hogy nem látod őt? Nyilván nem arról van szó, hogy az Istent személyesen nem látjuk, mert ugye senki nem láthatja. De nem látjuk azt, hogy alakulnának pozitívan az életünk eseményei. Úgy látjuk, hogy csak egyre jobban megyünk bele a problémákba. Nem látjuk, hogy ő itt lenne velünk. De mégis miben akar megerősíteni bennünket az ige, az Isten szava? Hogy az ügy ő előtte van. Ő forgatja a mi ügyünket. Legyünk teljes biztonságban, nyugodtságban, békességben, mert az Isten nem feledkezett el a mi ügyünkről. Lehet, hogy kell várni. Mi miattunk, a másik ember miatt, a környezet miatt. De az Isten közben is formálja és alakítja az eseményeket úgy, hogy majd a megfelelő időben fogja tudni hozni a szabadítást. Olyan érdekes ez az ige is, a 37. fejezete Jób könyvének, ezt az igét is hadd idézzem. Azt olvassuk itt a 37. fejezet 20. versében, néha nem látják a napot, bár az égen ragyog, de szél fut át rajta, és kiderül. Milyen szép ez a megfogalmazás. Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog. Igen, amikor felhős az ég, és gomolyognak a felhők, és vastag felhőréteg borítja az eget, akkor ugye nem látjuk a napot. De ezzel a törvényszerűséggel, mint ahogy azt az agyunkkal pontosan tudjuk, hogy a felhők felett ott van a nap, és akármilyen felhők gomolyoghatnak, a nap ott van, ugyan ezzel a biztonsággal kimondhatjuk azt is, hogy akármilyen sűrű felhők között vagyunk, akármilyen élethelyzetben vagyunk, az Isten pontosan látja a mi ügyünket. Ott van a nap, csak éppen a mi szemünk nem látja őt, de egy szél fut át rajta, és kiderül. Egy fuvallat az Isten részéről, és már is megmutatja nekünk, hogy ő nem feledkezett el rólunk, hanem kezében tartja a mi életünknek az ügyeit, és a mi életünknek az eseményeit. Igen, azt mondja Dávid a 42. Zsoltárban, hogy bízzál Istenben, bízzál Istenben. Sátán ezt akarja az embertől elvenni. Ebben akar megingatni bennünket, hogy ne bízzunk az Istenben. Ne bízzunk, mint személyes megváltónkban, Jézusban. Ezt a személyes Isten hitet akarja megingatni az emberben. Sátánnak nem baj az, hogyha én hiszek Istenben, hiszek az ő létében, hiszek a megváltásban, a bibliai proféciákban, de ezt minden embernél meg akarja ingatni, a személyes Istenbe vetett hitet, hogy az én ügyemmel is gondol az Istenem, hogy ne bízzak benne közvetlenül, mint szabadítomban és Istenemben. Az Isten ezen a ponton mindenkit megpróbál megtámadni. És ezért mondja Dávid, hogy miért csüggetsz el lelkem? Emlékezem, reád emlékezem, mondja a 7. vers. Nyilván Dávidnak számtalan tapasztalata volt már arról, hogy az Isten a múltban is megsegítette. Az üldözésének évei alatt hányszor küldte ki a kegyelmét, ahogy a 9. versben olvassuk, a 42. Zsoltár 9. versében, nappal kiküldte kegyelmét az Úr. Hányszor érezte azt, hogy megsegítetett, hogy az Isten hozott neki egy-egy pillanatnyi fellélegzést, nem sikerült az ártó szándéka Saulnak, nem tudta megölni őt. Hányszor tapasztalta már, hogy a legnehezebb helyzetben is az Isten ott volt, és amikor elcsüggett, akkor ezeket idézte fel az emlékezetében. Igen, összefoglalva elmondhatjuk, Dávid is megemlékezett Isten lényéről, az ő jelleméről, az ő hűségéről, amit az 54. fejezete Ézsaiás könyvének így fogalmaz meg. Ézsaiás könyve 54. fejezet 10. verse. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő urad. Nehéz helyzet az, amikor egy halom vagy egy hegy eltávozik a helyéről és megrendül. Ugye micsoda élethelyzet. És azt mondja, hogy ezek megtörténhetnek. De az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő urad. Igen. És azt mondja a 42. Zsoltárban Dávid, hogy a 9. versben, hogy nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez. Dávid hogy tudta ezeket a nehéz éveket átélni? Hogy tudta átélni úgy, hogy az ilyen csüggedés után is ki tudott emelkedni a csüggedésből, és a hitében megerősödve került ki ezekből a nehéz évekből és helyzetekből? Hogy tudta ezt elérni? Hogy állandóan imádkozott, szüntelenül az Istent kereste imádságban, egy élő és állandó ima kapcsolatban volt az Istennel, és ez adott neki egyedül erőt, ezáltal tudott kimerekedni a csüngett helyzetből. Igen, az imádság az az egyedüli fegyver, ami a kezünkben van, de győztes fegyver, az egyedüli győztes fegyver Sátán és minden kísértése és minden élet nehéz élethelyzetben. Az imádságról csak egy gondolatot hadd említsek meg, a szüntelen való imádságról, hogy a Biblia hogy tanít bennünket erre. Nyilván Dávidnak is ott volt ez a tapasztalata, Mózes idejéből ez a tapasztalata. Emlékezzünk arra, hogy a pusztai vándorlás idei időszakában, amikor egyszer csak az amálekiták megtámadják Izrael népét, akkor Mózes mit tesz? Mózes imádkozik, könyörög, felemelt kézzel az Úr előtt, hogy az ellenség megfutamodjon, és erőt tudjanak venni az őket megtámadó ellenségen. És amíg Mózesnek a karja felemelve van, az izraeliták győznek. És azt mondja a Szentírás, mihelyt Mózes karja elfáradt és leengedte, abban a pillanatban az ellenség jutott erőfölénybe. És utána azt olvassuk, hogy Áron és Húr tartotta Mózesnek a kezét. És utána, amikor ezt a történetet leírja a Szentírás, utána más vonatkozásban is érthető ez, de utána ezt a Biblia verset olvassuk. Írd meg ezt emlékezetül könyvbe. Írd meg ezt emlékezetül könyvbe, amíg a kezed fenn van, amíg imádkozol az Istenhez. Nincs az az erő, nincs az a hatalom, amely le tudna győzni. Igen, Dávidot is ez vezette ki a csüggedésből. Éjszaka, éjjel-nappal az Istent kereste, nem emberben bízott, nem emberi segítségben, hanem abban a valakiben, aki egyedül képes megoldást hozni minden élethelyzetben. Megemlékezett az Isten teremtő hatalmáról, bölcsességéről, arról az Istenről, aki előtt nincs lehetetlen. És nézzük meg, hogy a 42. Zsoltárban hogy összegzi Dávid az ő Istenbe vetett hitének az eredményét, amikor a csüggesztő nehéz helyzetben is az Istenben bízott. Ezt olvassuk a 6. versben. Miért csüggetsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben. És utána hogy fejezi be? Mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. A 12. versben ezt mondja, mert még hálát adok én néki az én szabadítomnak és Istenemnek. Igen, mit mond Dávid? Mi az, amiben teljes bizonyossága van? Hogy ezután, a nagy megpróbáltatás után is, majd hálát fog tudni mondani az isteni szabadításért. És én úgy érzem, hogy ebben a versben még több is van ennél, mint hogy a szabadításért fog tudni hálát mondani. Mert nem csak azt mondja, az egyik helyen azt mondja, hogy az ő orcájának szabadításáért, de utána azt mondja, hogy hálát adok én még néki az én szabadítomnak és Istenemnek. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy Biblia verset felolvasni Ézsaiás könyve 38. fejezetének 17. verséből, Ezékiásnak a történetéből. Ezékiás király, egy istenfélő király megbetegszik halálos betegséggel, és az Úr kijelenti, hogy meg fog halni. És Ezékiás könyörög az Úrhoz, könyörög gyógyulásért, és valóban szíve mélyéből esedezik az Istenhez. Az Isten meghallgatja a kérését, és még 15 esztendőt ad kegyelemmel az életébe. És nézzük meg, hogy amikor ezt a nehéz, halálos betegséget átéli Ezékiás, átéli ezt a tapasztalatot, akkor azt mondja a 38. fejezet 17. versében, imé áldásul volt nékem a nagy keserűség. Nem azt mondja, hogy áldásul volt nékem az, hogy az Isten meghallgatta az imámat, és adott még ennyi esztendőt az én éveimhez, hanem azt mondja, hogy imé áldásul volt nékem a nagy keserűség. És te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűnömet. Dávid is ugyanezt mondja, hálát fogok még én adni az Istennek, ezért a megpróbáltatásért, ezért a keserűségért. Sokszor elképzelhetetlennek tartjuk, amikor a próbában, a nehéz helyzetben vagyunk, hogy még ezért hálát is adni az Istennek. De Dávid megismerte az Istent így, erről az oldalról. Milyen oldalról? Hogy ezt is az ő javára fordítja. Nem csak a végkimenetelt, hanem amit közben el tudott érni a lelkében, azért hálát fog tudni neki adni. Miért? Mert mit ért el Dávid lelkében is, vagy mit ér el az Isten az ember lelkében a próbák hatására? Milyen előnyei vannak, vagy milyen előny származik ebből? Vagy rossz kifejezés, hogy előny. Inkább ezt mondanám, milyen áldás származik egy megpróbáltatásból. Mindenek előtt az, hogy az ember az Istenhez sokkal közelebb tud kerülni. Kérdezzük meg azért, hogy önmagunktól tudunk mi olyan buzgóságosan imádkozni az Istenhez, akkor, amikor minden jól megy körülöttünk? Tudunk igazából úgy könyörögni az Istenhez, amikor az élet zavartalan, és igazából nincsenek igazi gondok az életünkben. Tudunk igazából úgy fordulni az Istenhez, mint a bajban? Ugye, hogy sokszor ez nem tud megvalósulni az életünkben. Az ember megtapasztalja, hogy milyen az Isten közelében lenni. Megtapasztalja az ember azt, hogy az Isten milyen módon tudja kinyilvánítani az ő hatalmát. Tapasztalatokat szerezünk az Istennel. Olyan tapasztalatokat, amelyeket nem szereztünk volna akkor, ha az Isten eleve elhárította volna azt az adott nehéz helyzetet a mi életünkből. Mit mondott Ezékiás? Miért is volt még áldásul neki a nyomorúság? Mert háta mögé vetette az Úr minden bűnét. Tehát az ember elgondolkodik az életén, meglát dolgokat az életében, ami az Isten előtt nem kedves, és tud bocsánatot kérni, esedezni az abból való szabadulásért. Azon kívül hányszor voltunk már olyan élethelyzetben, hogy egy betegség, vagy egy haláleset, vagy ki tudja, hogy milyen élethelyzet, amikor az ember megállt és elgondolkodott, és érezte, hogy innentől kezdve megváltozott az én gondolkodásom. Más lett az értékrendem. Más tartok ettől kezdve fontosnak az életben. És mindez minek hatására? Annak az adott megpróbáltatásnak, nehéz élethelyzetnek a hatására, amikor éjjel és nappal könnyhullatás volt a kenyerem. Azon kívül az embernek a szíve igazából együttérzővé tud válni a másik ember szenvedése iránt. Figyeljük meg, hogy azok az emberek, akik bizonyos élethelyzetekben nem voltak, vagy úgy élik az életüket, hogy bizonyos problémáktól mentesek, figyeljük meg sokszor, hogy mennyire érzéketlenek tudnak lenni más emberek szenvedése iránt. Az Úr elmélyíti az ember szívében az együttérzést, az irgalmat a másik emberrel szemben. Jobban meg tudjuk érteni egymást a próbában, a nehéz helyzetben. Igen, azt lehet mondani, hogy számtalan oka van annak, hogy az ember a megpróbáltatás után ki tudja ezt mondani, amit Ezékiás is mondott, hogy imé áldásul volt nékem a nagy keserűség, amit Dávid így fogalmaz, hálát adok én majd még az én Uramnak, az én szabadítomnak és Istenemnek. Nézzük meg, mit mond Prédikátor könyve 7. fejezete 3. verse. Nagyon különleges ige ez, nagyon különleges ige, de nézzük meg, mit mond. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Hadd olvassam el még egyszer ezt az igét. Jobb a szomorúság a nevetésnél. Ugye mennyire másképp gondolnánk? Hát az a jó, amikor az ember nevet, amikor az ember örül. És mit mond az Isten igéje? Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Igen, az Isten sokszor így tudja elérni és megvalósítani a célját az ember életében. És amikor az ember tapasztalatot szerez az Isten hűségéről, az Isten szabadításáról, akkor Dáviddal együtt el tudja mondani azt a két biblia verset, ahogy kezdődik ez a 42. Zsoltár. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt? Igen, akkor az ember életében mindennél fontosabb lesz az Isten jelenléte. Ezt a csodálatos példát veszi az életből, ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvizekre. Amikor a szomjúságát akarja csillapítani a hűs forrás vizénél, és alig várja már, hogy oda mehessen, és ihasson abból a forrásból. Azt mondja, hogy mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Mert megtapasztalja az ember azt, hogy legyen akármilyen baj az életemben, akármilyen nehézség, de az Isten közelsége mely igen jó nekem. Amikor az ember megtapasztalja azt, hogy amikor az Istenhez közel tudok kerülni, amikor imádságaimban megtalálom őt, igen, azt tud igazából enyhet adni az embernek, azt tudja a szomjat oltani, még akkor is, ha közben a nehéz helyzet még nem szűnt meg. Igen, akkor az ember valóban így van, hogy mint a szarvas kívánkozik a folyóvize, ez van a lelkében, a szívében, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, Isten, szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez, mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt. Igen, Dávid nyilván pontosan tudta, hogy testben, itt, ebben a földi életben nem jelenhet meg az Isten előtt. De tapasztalta, átélte, hogy az imádságon keresztül élő kapcsolat alakult ki Isten és ő közötte, mintha az ő jelenlétében lenne. És az az ember, aki megtanul így az Isten közelében lenni, aki megtanul az Istennel ilyen közösségben élni, és így vágyódik az Isten jelenléte után már itt ezen a földi életen, ebben a földi életben, az az ember fog majd az Isten színe elé kerülni fizikailag is és valóságban. Amikor Jézus eljön, azt mondja a Szentírás, hogy a megváltottak, akiket az Isten megtisztított az ő bűneikből, akik valóban megtanulták őt követni ebben az életben, azok látják majd az ő orcáját színről színre, és az ő neve homlokukon lesz. Igen, akik már most így vágyódnak az Isten jelenléte után, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, azok fogják majd meglátni színről színre az ő orcáját, és hálát fognak adni az élet minden nehézségéért, minden nyomorúságáért, ami mindezt elősegítette az ő életükben. Ennyit szerettem volna mondani erről a Zsoltárról, a 42. Zsoltárról. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor...
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Akkor köszöntök szeretettel mindenkit ezen a mai estén. A szeretet útjáról gondolkodunk, ugye már egy jó pár alkalom szólt erről a fő dologról, hogy hogyan is juthatunk el a szeretetig. Tehát, hogy szeretni tudó és szeretetre méltó emberekké válhassunk, mert valahol igazából ez az emberi létnek az igazi értelme, az igazi célja, hogy szeretni tudó és szeretetre méltó emberekké fejlődjünk. És ugye sok mindenről beszéltünk, gondolkodtunk már az előző alkalmakon. Legfőbb dolog, ugye, amivel kezdtük, hogy igazából, ha nem attól tanulunk szeretni, aki maga a szeretet, akkor soha nem fogunk megtanulni. És ugye a Bibliából keressük a válaszokat ezeken az alkalmakon, és Isten maga a szeretet. És őt megismerve, őt szemlélve, őt befogadva járhatunk igazából ezen az úton, és érhetünk el a célig. És az alcímekben pedig sok minden volt megfogalmazva, tehát, hogy milyen törvényszerűségeket kell figyelembe vennünk, amikor haladni akarunk ezen az úton, és fejlődni akarunk a szeretetnek az útján. És a mai alkalommal ez az alcímünk, hogy egy ország, ahol nincs munkanélküliség, az örömteli kötelességek hazája, és aki keres, az talál, vajon? Tehát a munkáról. Milyen szerepe van a mi növekedésünkben, szeretetben való fejlődésünkben a munkának? Akár a fizikai munkának, akár a szellemi, akár a tehát értelmi képességünknek fejlesztésének. Munkanélküliség, ugye ez van a címben megfogalmazva. A hazánkban az utóbbi, hát jó 20 évben is egyre több ember szembesül ezzel a fogalommal, ha magával a munkanélküliséggel nem is, de ugye egyre több szó esik a munkanélküliségről, mert sokan munkanélküliek, próbáltam nézni a jelenlegi statisztikákat, de hát elég sok időpontban elég sokféle adatot adnak meg, de úgy általában az utóbbi egy-két évre visszamenőleg olyan 10% körül mozog. Tehát Magyarországon olyan jó 4 millió körül tartják számon, akik dolgoznak, már papíron, munkahelyen, és egy olyan jó 500 000, akik pedig munkakeresők, úgymond, tehát munkanélküliek. A rádióban azt hallottam nem olyan régen, hogy ott éppen az étkezésről volt szó, meg az egészségről, és azt mondták, hogy a világnak az egyik része azért beteg, meg abba hal bele, hogy túleszi magát. Kövér. Ugye a civilizált fele, Amerika, meg hát most már egyre inkább mi is. Tehát úgy eszik, meg annyit eszik, hogy mértéktelenül, és ebből különböző betegségek fakadnak, és hát halál. A világnak a másik része pedig azért beteg, és azért hal meg, mert nem tud mit enni. És ugye ez érdekes, egy felállás. Egy picit én úgy gondolom, hogy a munkával kapcsolatban is lehetne valami ilyesmi tanulságot megfogalmazni, hogy vannak, akik túl dolgozzák magukat, és ebbe rokkannak bele. És vannak olyanok, akik pedig úgy állnak a munkához, hogy más is hozzáférjen, tehát ellustálkodják az egész életüket. Ez megint csak nem vezet semmi jóra. Tehát, hogy mi emberek szeretünk a lónak hol az egyik, hol a másik végére esni. Tehát mit mond a Biblia a munkáról és a munkanélküliségről, ezen gondolkodnánk egy picit ezen a mai alkalommal, és hogy a munkának milyen szerepe van a mi jellemfejlődésünkben. Először tekintsünk a mi teremtőnkre. Mit gondolunk, Isten dolgozik? Igen, látom. Dolgozik. Is-is, az mit jelent, hogy valamikor pihen, valamikor dolgozik?
1: Mindig dolgozik.
0: Uh-huh. Van egy ilyen közmondás, hogy az ördög nem alszik. Isten vajon alszik?
1: Uh-huh.
0: Nézzünk egy pár igét, amelyek erre utalnak, hogy vajon Isten dolgozik-e, és vajon mikor, és mi csinál vajon. János 5.17. Jézus beszélt a körülötte lévő embereknek, és azt mondta, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Azt mondja, hogy az én atyám mindez ideig. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg kezdetektől fogva, megállás nélkül, azt mondja, a mostani időpontig munkálkodik. Tehát ez már egy konkrét utalás arra, hogy bizony dolgozik, munkálkodik a Teremtőnk. Jób könyve 34. fejezetében is van egy utalás erre, ugye ismerjük talán, azt mondja, hogy az ige, hogy ha csak ő magára volna gondja, és ha csak magára volna gondja, lehelesít visszavonna, azt mondja, hogy elhervadna minden élet, visszatérne a porba az ember, meg mindenféle élőlény. Tehát, hogyha nem foglalkozna Isten másokkal, itt is az, hogy mindez idáig, tehát folyamatosan, azt mondja az ige, hogy akkor bizony minden élet elhervadna. Tehát maga az élet bizonyítja, hogy Isten munkálkodik. 104. Zsoltárból is szeretnék felolvasni egy részt. Az első verstől kezdődően olvasok belőle. Áldjod én lelkem az Urat! Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra. Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki a vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá, ő fundálta a földet, az ő oszlopain nem mozdul meg a soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek fölött is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlottak, és mennydörgésednek szavától szétriadtak. Hegyek emelkedtek föl, és völgyek szálltak alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között, megitassák a mező minden állatát, a vadszamarak is megoltsák szomjúságukat. Mellettük lakoznak az ég madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. A te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, növényeket az emberek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből. Idézem még, azt mondja, hogy mi számtalanok a te műveid, Uram, mindezokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. És mindazok te rád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak, megnyitott kezedet, megtelnek a te jóvoltoddal. Miről szól ez a Zsoltár? Isten folyamatosan gondoskodik minden teremtményéről. Ugye van egy ilyen elképzelés, hogy hát, ha Isten alkotta is ugyan a világot, de hát az úgy olyan törvényszerűségeket épített bele, hogy megy az magától. Mint a... Tessék? Az a dolga, hogy... Igen, ilyen felfogás is van. Egy madács ember tragédiájában van az valahol megfogalmazva, hogy évmilliókig eljár tengelyén, míg egy kerékfogát újítni kell. Az Isten belökte, mint egy lentkerekes autót, és azt mondja, évmilliókig megy úgy magától. A Biblia egy kicsit más, tehát árnyalja ezt a képet, hogy nem egészen így van. Azt mondja, hogy mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom, és azt mondja, hogy ott van, hogy megeteti az állatokat, füvet sarjaszt, esőt, bocsát, stb. És azt mondja, hogy ha csak magára volna gondja, akkor mi elég nagy bajban lennénk, mi akik élünk, teremtmények, élőlények. A 113. Zsoltárban is azt olvassuk, hogy kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét menjen és földön. Tehát önmagát háttérbe szorítva, önmagát megalázva teszi mindazt, amit az ő olvastam. Tehát szolgálja szüntelenül folyamatosan az ő teremtményeit. A Biblián valahogy egy ilyen Isten képet tár elénk. A hegyi beszédben Jézus is beszélt az Istenről. A az ő munkálkodásáról, ebből is szeretnék idézni egy pár gondolatot. Máté evangélium a 6. fejezetéből. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felül, mit tegyetek, mit igyatok, sem a ti testetek felül, hogy mibe öltözködjetek, ahogy nem több az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak, nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe veti, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket kisinyhitűek. És azt mondja, hogy keressétek először az Istennek országát és az igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Megadatnak. Ugye ebben ott van. Eleve azt mondta, hogy a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Ugye összekapcsolva az eddigi gondolatokkal, igékkel. Azt mondja, hogy az madarak nem aggódnak. Miért? Mert bíznak a teremtőben. És azt mondja, hogy ha mi is ugyanúgy bíznánk a teremtőnkben, azt mondja, hogy megadatna mindaz, ami miatt aggodalmaskodunk egyébként, hogy mit eszünk, mit iszunk, mi beruházkodjunk, hogy fogunk megélni. Azt mondja, hogy megadatnak. Hogyan adatnak meg? Hát a teremtőnk által adatnak meg, mert ő gondoskodik ezekről. Ugye azt mondta Jézus, hogy én is munkálkodom. Azt mondja, mind az én atyám, mind az ideig, mind pedig én is munkálkodom. Ugye azt olvassuk, hogy ő volt a közvetlenül teremtő isteni személy, és nem csak teremtett, hanem fenn is tart. Konkrétan mind a kettőről a zsidókhoz írt levélnek a legeleje beszél, ahogy kezdődik maga a levél. Mindenekután az Isten sokrendben, sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, és aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségnek visszatükröződése, az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Azt mondja, hogy Isten, konkrétan az Isten fia, az, aki teremtette a világot, és hatalma szavával fenntartja. Tehát nem azt mondja, hogy beindította, aztán magára hagyta, mert hogy olyan szép törvényszerűségek vannak itt, hogy eljár magától, és azt mondja, hogy fenntartja. Fenntartja a világot. Mi lenne, ha nem tartaná fönn, ugye? Megint csak a jó könyve, ha csak magára volna gondja, akkor bajban lennénk mi, teremtmények, élő lények. Ugye az első Timóteus levélben fogalmazza Pál apostol, hogy egy az Isten és egy a közben járó is Isten és ember között, az ember Jézus Krisztus. Fenntartja a mindenséget. Ez azt is jelenti, közben jár, közben járó. Ha nem járna közben, bajban lennénk. Ha nem tartana fönn minket, bajban lennénk. Földi élete során is azt látjuk Jézus életében, hogy élete nagy része mivel telt?
1: Gyógyítás.
0: Gyógyítással.
2: Tanítással.
0: Tanítással. Élete nagy része mivel telt? Imádkozással. Mint egy 30 éves koráig mit csinált? Ács volt. Tehát nem tudom, hogyha én lettem volna az ő helyébe, akkor nem tudom, lehet, hogy csak úgy csettingettem volna, és minden megadatott volna nekem. Ő pedig azt mondta, hogy ugye viszonylag elég szegény családba beleszületve, egy hírhetten rossz erkölcsű kisvárosban felnőve, fizikai munkával töltötte az élete nagy részét. Ugye, mert mintegy 30 éves volt, amikor megkeresztelkedett, 3,5 évig utána másféle munkát végzett. Azért mondom, hogy főleg, tehát életében zömmel mit csinált? Fizikai munkát végzett. Fizikai munkával teltek, És az utolsó éveiben, abban az utolsó pár évben, ugye azt írja róla az apostol cselekedetében, az ige, hogy széllyel járt jót tévén. Amiről nem nagyon olvasunk, csak tényleg egy pár mondattal van megemlítve az ő mintegy 30 évig tartó földi élete, és akkor ott érzékelteti, hogy ott csendesen fizikai munkát végezve telt az élete. Utána fellépett, mint tanító, és azt mondja, gyógyított, tényleg tanított, hirdette az evangéliumot, és széllyel járt jót tévén. Ott is munkával telt. Nem, hogy csak magára lett volna gondja, hanem ugye egy kicsit más jellegű munka, de munka. Az én atyám mindez idáig munkálkodik, én is munkálkodom, mondta Jézus.
1: Hány éves volt, hogy kezdte ezt a munkálkodást?
0: Mintegy 30 esztendős volt Lukács evangéliuma szerint.
1: 3,5 éven keresztül.
0: Ugye amikor keresztsége után 3,5 év telt el, amikor megfeszítették, így van a Biblia szerint. Máté 20:28, Jézus ezt mondta magáról, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és ugye életét adja sokakért. Mint az életének a programját határozta meg egy mondatban. Azért jöttem, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, azért jöttem, hogy én szolgáljak. Ugye széllyel járt jó tévén, dolgozott, munkálkodott. Ugye élete végén, már az utolsó vacsora alkalmával ott is voltak a tanítványok, akiknek csak magukra volt gondjuk, és bosszankodtak valószínűleg, hogy hol van már a szolga, meg kéne mosni a lábunkat, mert hát nekünk egy kicsit, már bocsánat, szó szerint büdös ez a munka, ugye lábmosások, valószínűleg nem olyan higiénikus, tehát zokniban meg cipőben jártak akkor az emberek. És Jézus azt mondta, hogy akkor példát adok néktek, és ugye levette a felsőrőt, körülkötötte magát, és megmosta a tanítványok lábát, és mondta, hogy példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekszem, ti is aképpen. Azt mondja, nem jól gondolkodtok, nem jól álltok hozzá a munkához. Nincs bennetek kellő alázat, meg öröm, meg eleve késztetés a szolgálathoz, a munkához. És Jézus azt mondta, hogy tekintsetek rám, mert én példát adtam néktek ezzel is. Ti ültök, csak magatokra van gondotok, arra vártok, hogy majd mások titeket kiszolgálnak, és lássatok meg, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgálnak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Tehát mind az atya életében ezt látjuk, mind a fiú életében ezt látjuk. Angyalok élete, az angyalok élete mivel telik vajon? Mit tudunk erről, mit gondolunk? Mit olvasunk a Bibliában? Az angyalok Jákobnak az álmában látott egy létrát, angyalok le és föl jártak rajta. Miért? Játszanak, szórakoznak vajon? Mint a óriás kerékbe ott beülnek, és akkor leföl járkálnak. Vagy miért járkálnak leföl?
1: Segíteni.
0: Igen, ugye Zsoltárokból idéztem, megint a Zsoltárból idézek, 103. Zsoltárban fogalmazza meg az ige, 20.-21. vers. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő seregei, ő szolgái, akaratának teljesítői. Azt mondja, hogy hatalmas erejűek, akik teljesítik az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára, áldjátok az Urat minden ő seregei, ő szolgái, akaratának teljesítői. Mitől van az angyaloknak hatalmas erejük? Mitől lehet nekünk esetleg egyre nagyobb erőnk? Fizikailag, szellemileg, lelkileg? Istenen keresztül, az angyalokon keresztül, és még mind keresztül? Szent lelken keresztül, és miről szól ez a mai előadás? A munkán. A tevékenységen keresztül, így van. Mert az Atyaisten, a Fiú Isten, az angyalok erre mutatnak példát. Az igékből legalábbis valahol ez derül ki, nem? És itt az angyalokkal kapcsolatban mondja, hogy az nem kérdés, hogy hát az Isten tényleg hatalmas erejű, de az angyalok is azt mondja, és összeköti ezzel, az, mert teljesítik az Istennek a parancsait, szolgálnak. És a kettő, minthogyha összefüggne, meg elválaszthatatlan lenne egymástól. Zsidó 1.14, a zsidókhoz írt levélben mondja, hogy szolgáló lelkek azok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget. Szolgáló lelkek az angyalok. Munkálkodó angyalok, akiknek szintén nem önmagukra van gondjuk elsősorban, hanem mondjuk ránk van, az azzal bízott angyaloknak. Ugye minket szolgálnak, azt mondja, azokért, akik öröklik az üdvösséget, az emberekért, a teremtményekért munkálkodnak, dolgoznak. Tehát valahol ezt kell, hogy megfogalmazzuk, hogy a szeretet cselekedni akar, a szeretet szolgálni akar, a szeretet munkálkodni akar. És milyen tanács, milyen útmutatás szól nekünk embereknek vajon? Milyen tanácsokkal lát, milyen ajánlatokat olvashatunk, vagy hát útmutatást? Tehát ezt olvassuk az atyáról, ezt olvassuk a fiúról, ezt olvassuk az angyalokról, akkor mi van velünk emberekkel? Mi dolgozunk? Munkálkodunk?
1: Nem mindig.
0: Nem mindig. Hogy jó nekünk ehhez hozzáállni? Hogy jó nekünk gondolkodni? A szolgálat felül, a munka felül, mind a fizikai munka, mind a lelki munka, mind a szellemi munka felül. Ugye az Édenben, amikor azt mondja az ige, hogy íme minden igen jó, mit gondol most nagyon sok ember, hogy mi lenne igazából jó? Eldorádó. Fekszünk, kitátjuk a szánkat, jön a sült galamb, minden körülöttünk forog, de hány ember képzeli, hogy na hát azért kell most dolgozni, hogy majd ide eljuthassak, hogy ne kelljen dolgozni. Nem? Ez álom, meg hogy azért lotózok, hogy majd ide eljutok, hogy munka nélkül, dolog nélkül is meg tudok élni a kamatokból, meg mit tudom én. Hány ember gondolkodik, és szerintem elég sok. Igen? Te is gondolkod ezen. Hát igen, nem lenne rossz ez a dolog, vagy tényleg nem lenne rossz? Gondolkodjunk egy kicsit ezen, hogy...
1: Rossz lenne, azért, mert akkor örök életet nem kapunk.
0: No.
1: Ez a picit megkap, hogy mit tudom azt mondani, hogy élni, az minimális.
0: Igen. Erika?
2: Azt hallottam, hogy a tétlenség az...
0: Igen, úgyis szokták fogalmazni, a tétlenség a kísértés meleg ágya. Tehát, igen. Tehát az Édenben azt látjuk, hogy Isten azt mondta az emberpárnak, hogy műveld a földet és őrizd. Művelje a földet és őrizze. A föld művelés az egy fizikai munka, ugye? Azt is szokták mondani, hogy hát kik a földművesek? A parasztok. Milyen becsülete van a fizikai munkának napjainkban, különösen még a földművelésnek? Milyen szó az, hogy paraszt? Az már egy ilyen... Igen. Akit meg akarok sérteni, azt mondja, te paraszt. Földműves. Isten azt mondja, hogy műveld a földet, légy paraszt, mert ez jó neked. Ekkor tudsz igazából fejlődni. És én nem gondolom, nem olvasom, hogy ezt a parancsát is, vagy ezt az útmutatását visszavonta volna Isten. Tehát azt mondja, hogy fizikai munkát végezzél, azt mondja, hogy őrizd, azt is mondja, hogy adjon nevet az állatoknak. Azt mondja, hogy elvonultatott előtte minden állatot, és azt mondja, hogy adjál nekik nevet. Ez milyen munka volt? Munka volt ez is. Szellemi. Gondolkodjál. Gondolkodjál, adjál nekik nevet. Azt mondja, uralkodjon a teremtményeken, mindenen, amit Isten, azt mindent a te uralmad alá helyeztem. Tehát valahol ott van már a legkezdetben a fizikai munka, a szellemi munka és a lelki munka. Azt, mert ugye mi az uralkodás? Isten hogyan uralkodik? Önmagát megalázva, önmagát háttérbe szorítva, önuralmat gyakorolva szolgálja a teremtményeket. Az embert ezzel bízta meg, hogy önuralmat gyakorolva szolgáljuk a körülöttünk lévő embereket is, meg az egész teremtett világot. Mert Isten így munkálkodik, és így uralkodik. Szolgálva uralkodik az Isten. Erre mutat példát. És az emberpárnak ezt adta. végez fizikai munkát, szellemi munkát, és lelkiekben, lelki munkát, lelkileg fejlődjél. Isten végezett fizikai munkát? Most attól eltekintve, hogy Jézus, mikor ember volt, akkor ács volt. Milyen fizikai munkáról olvasunk, amikor, tehát Isten mit végzett fizikailag? Azt mondja, hatalmas szavával föntartja mindenséget. Tehát itt nem kell semmit csinálni fizikailag. Ültetett egy kertet. Saját kezeivel formálta az embert a földnek a porából. Saját kezeivel kőtáblára írt 10 igét. Tehát nem csak Jézus földi életében látunk fizikai tevékenységet, hanem ezt olvasunk már előtte is. De valahogy így kerek az Isten akarata szerint, útmutatása szerint, hogy mi teremtmények végezünk fizikai munkát mindenképpen, szellemi munkát mindenképpen, és lelki munkát mindenképpen. Mert így nem leszünk féloldalasak. Tehát így fogunk igazából fejlődni, haladni. Tehát az Édenben itt van a megbízás. A Sínai hegyen a kőtáblára vésve ismerik a negyedik igét, a negyedik parancsolatot. 6 napon át munkálkodj, végezd minden dolgodat. És úgy is szoktuk mondani, hogy ez a boldogság törvénye egy jó párig szól arról, hogy az Isten parancsolatait megcselekedve tudunk mi igazából boldog életet élni. Ez nem a nyűgnek, a tehernek, a nem szeretem dolgoknak a kőtáblája, hanem a boldogság törvénye van rajta megfogalmazva. És ott is azt van, ott van, hogy 6 napon át munkálkodj, végezd minden dolgodat. Mert miért jó dolgozni? Mi ebben a jó? Miért jó dolgozni?
1: Segíteni
0: tudunk másoknak. Igen. Hogy formálja az ember jellemét? Ha én bekapálom a kertet, beültetem, az az én jellememet, hogy formálja? Nem azért, mert most nem értek vele egyet, csak kérdezem, hogy hogyan? A munkahoz emelte ki az embert az állat sorból, ugye? Ezt tanultuk általános iskolában, az evolúció. A munka hogyan nemesít, vagy hogyan formálja a jellemünket? Hogy tapasztaljuk ezt, hogy... Mi mindenre van az ember rákényszerülve, miközben dolgozik? Jól végzett munka öröme. Az alkot megtagadva, háttérbe szorítva. El kell végezni a munkát. Így van. Igen, János? Végezzem el ezt a munkát, ami rám abban. Nem akárhogy, csak úgy összecsapni. Igen. A jól végzett munka öröme. Van ilyen kifejezés. Aha. Igen. Erika? Elhangzott, amit szerettél volna. Tehát igenis, hogy jó dolgozni, jó tevékenykedni, jó dolog. Mert ez tényleg ez a törvényszerűség van, hogy a növekedésnek, a gyarapodásnak az alapja a tevékenység, a munka. Tehát a semmit tevés, a lustaság az a leépülést jelenti. Ez fizikailag is így van, szellemileg is így van, lelkileg is így van. Ugye jó példát szokták mindig példaként hozni a bodybuildingeseket. Tehát, hogyha fizikailag épülni akarok, akkor sok munkát kell végezni. És ugye emelik a súlyt, minél több súlyt emelnek, hogy annál erősebbek lesznek, meg annál inkább fejlődnek. Szellemileg is. Ezt minél többet tanulok, kombinálok, gondolkodom, annál inkább fejlődik a memóriám, annál okosabb leszek, úgymond. És hát ugye a lelki munkában is minél inkább gyakorlom az önuralmat és a mások iránti szeretett szolgálatot, annál inkább hasonló lesz az én jellemem az Istenéhez, akiről olvastam az igéket, hogy ő hogyan munkálkodik, és hogyan él, és hogyan gondolkodik. Hogyan lehet Isten művében munkálkodni? Isten országa építésében hogyan lehet részt venni? Hiszen azt olvassuk, a 1 Korintus 3.9-ben fogalmazza meg Pál apostol, azt mondja, hogy Isten munkatársai vagyunk. Ez mit jelent? Mit gondolunk? Mit jelent Isten munkatársának lenni? Miért mondja ezt? Miért írja ezt Pál apostol? És ez mit jelenthet vajon? Isten munkatársai, vagy miben? Miben lehetünk mi Isten munkatársai?
3: Nyilván nem a teremtésben, mert az Istennek a dolga maradt itt, de azt mondja, az Isten is, hogy ő is szolgál, az úgy tekint, a Földre szép magát megalázva, és ő szolgálja a teremtményét. Az Isten azt szeretne, hogy ebben a szolgálatban legyünk a munkatársai, mert ő is végez az embereket.
0: Tehát mondjuk, amit Jézus mondott, hogy nem azért jött az embernek fia, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, igen. Miben lehetünk még munkatársai az Istennek? Igen?
2: Abban, hogy megismerhetjük Istent az emberekkel, mert Istennek az a legfőbb szándéka, hogy az ember üdvözüljön, tehát hogy megváltozzon, hogy ő szabaduljon, és ezt emberekkel megismerhetni. Főleg, amire most beszéltünk a munkán, a jellemünkön, a viselkedésünk, a szolgálatunk,
0: Egy könyvben olvastam, hogy mi az a munka, mi az a legnagyobb munka, amit Isten valaha is emberre rábízott. A jellem formálása. Nem tudom, hogy olvastuk ezt, de érdemes lehet elgondolkodni. Tehát, hogy a legfelelősségteljesebb, a legnagyobb munka, amit Isten valaha is emberre rábízott, ez a jellemnek a formálása. Ez mind, én úgy gondolom, a saját jellemünkre érvényes, mind pedig mondjuk a gyereknevelése. Ugye érdekes, hogy miért így tervezte el Isten, hogy tehetetlenül születik meg, jön erre a világra, és ugye a szülőnek ott van egy-két évtized, minimum eltelik legalább két évtized, hogy önálló egyedi tudjon fejlődni az a másik, hogy önálló életképes legyen. Másképpen is tehát lehetne ez. Tehát, hogy a szülőknek, ugye mi kezünkbe tette az Isten, hogy formáljuk a gyereknek a jellemét, a jövendő felnőttnek a jellemét, mind pedig, hát mindannyiunk jelleme olyan, amin van mit munkálni. És ebben Isten munkatársai lehetünk, mert Isten formálni akarja a jellemünket, de mi nekünk ebben együtt kell munkálkodni az Istennel. Ha mi nem hagyjuk, az Isten nem tudja kimunkálni ugye a krisztusi képmást, vagy azt a jellemet, azt a gondolkodásmódot, azt az életformát, ami alkalmassá tehet minket az örök életre. Isten munkatársai lehetünk, és kell, hogy legyünk, mind a jellemformálásban, ami a legfontosabb munka, saját jellemünk formálásában, és együtt kell munkálkodnunk az Istennel. Plusz nyilván abban is, hogy az evangéliumot elvigyük minden embernek. Ugye, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, de ehhez minket akar munkatársaivá fogadni. Hogy mi is vegyünk részt ebben a munkában, hogy az emberek eljussanak az igazság ismeretére. Kinek jó az, hogyha én hirdetem az evangéliumot? Kinek jó az, ha én elviszem a szabadulás jó hírét az embereknek?
3: Elsősorban neked.
0: Ebben a logika. Nyilván próbálkoztatok már talán a legtöbben ezzel a dologgal, hogy hát akkor munkálkodjunk emberekért, és akkor beszéljünk Istenről, beszéljünk a szabadulásról. Mivel találkozunk ilyen esetekben? Mindig azzal, hogy mindenki egyből örömmel, széles mosollyal fogad minket, és kérdez, és befogad, és hallelujázik, és megköszöni, hogy ezt tettük, vagy esetleg találkozunk másféle helyzetekkel is. Tehát igen, én is ezt a logikát látom benne. Egyébként bibliai ige is szól erről, hogy ha nem végzem ezt a szolgálatot, akkor én, jaj nekem, már ugye jellemfejlődésemnek, jaj. Lelki fegyverzet, Efézusi levél 6. fejezete. Hogy Isten nem csak elhív embereket az ő seregébe, úgymond, hanem fel is fegyverzi az ő katonáit. Ugye az Izrael, tudjuk mit jelent? Isten harcosa. És Isten nem csak elhív harcosokat, hanem azt mondja, ellátja fegyverekkel, lelki fegyverekkel. Mi ellen, ki ellen valók a lelki fegyverek? Saját magamban, mindazok dolgok ellen, ami elválaszt engem az Istentől és a hittől. Nem a szomszéd ellen valók a lelki fegyverek, nem a másik egyház ellen, nem a nem tudom ki ellen. Azt mondja, mindaz, ami bennem van és elválaszt Istentől, azt mondja, Isten ad nekem fegyvereket, hogy ezeket le tudjam győzni ott magamban, mint ahogy Jákob, aki győzött, önmaga fölött győzött. És ott, ezek között a fegyverek között csak egyet említek, azt mondja, hogy felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Azt mondja, hogy menjél, hirdesd a békesség evangéliumát. Ez azt mondja, hogy legfőképpen neked kell, mert mi ebbe a logika? Ugye azt is mondja 2 Korintus 5-ben, hogy Isten volt az, aki megbékéltette magával a világot Jézus Krisztus által, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, ránk bízta a békéltetés igéjét. Angyalok, miért nem angyalokra? Hát az angyalok nem különbül tudnának, itt is beszélni, hogy ha nem én állnék itt, hanem egy Isten angyala, akkor nem jobban tudná végezni ezt a szolgálatot? Szerintem sokkal jobban tudná. Miért ránk bízta emberekre? Hogy tudjunk fejlődni. Mert ilyenkor azzal szembesül az ember, hogy a hiányosságaival, a tehetetlenségével, a gyengeségével, a félelmeivel, a tudatlanságával, a sok minden jellem fogyatékosságával találkozik ekkor az ember, hogyha ezt erre az útra lálép. És arra ösztönzi, hogy de Uram, akkor téged keresnek, akkor mutasd meg, akkor adj erőt, akkor imádkozik az ember, akkor könyörög az ember, és fejlődik az ember. És nyilván persze jó annak is, akit próbálok megbékeltetni az Istennel, az evangélium által. Itt is az van, hogy tehát hogyha az ember használja amilyen van, akkor az gyarapodni fog. Ha nem használja, akkor vissza fog fejlődni. Ha az ember örül az evangéliumnak, a szabadulásnak, a jó hírnek, és nem osztja meg másokkal, egy idő után bele fog közömbösödni, és el fog múlni az ő életében az öröm, meg maga az evangéliumnak a hatása. De hogyha újra és újra átéli a saját megtérését is emberek megtérésében, azt mondja, akkor egyre erősödik, egyre inkább gyarapszik. Én úgy gondolom, hogy nem kell igazából nagy dolgokra gondolni. Nem kell igazából rendkívüli alkalmakra várni. Hát, ha majd, igen, majd Afrikába elmegyünk misszionáriusnak, meg majd valami nagy dolgot teszek az Istenért. Máté 10:42. Azt mondja, ha valaki egy pohár vizet ad egynek, a kicsinyek közül, elnyeri jutalmát, bizony el fogja nyerni jutalmát. Bármilyen kis dologban megsegíteni embertársainkat. Ugye azt mondja, amennyiben megtettétek egy eleme legkisebb atyánféi közül, mit? Ételt adtam neki egy kabátot, egy nadrágot. Tehát azt mondja, nem kell nagy dolgokra gondolni. Azt mondja, ekkor igazából az evangéliumot hirdeted, az Isten munkáját végzed. Az 1. Korintusi levél 12. fejezetében van egy hasonlat, Pál apostol a test hasonlatával él. Azt mondja, ilyen kell, hogy legyen a gyülekezet. Meg hát igazából Isten országa azt mondja, így működik, mint egy test. És azt olvasok itt a 25. versben, hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem gondoskodjanak egymásról a tagok. Az Isten országában ez az alaptörvény, ez a szeretet törvénye, ez az épülés, a fejlődés, a tevékenységnek a törvénye, hogy egymásról gondoskodnak a tagok. Azt mondja, ti pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész szerint. És azt én úgy tudom, hogy az emberi testben nincs munkanélküli sejt, szerv, testrész. Nincs olyan, ami fölösleges lenne. Hogy ne lenne szükség a munkájára, hogy ott vagy, te csak pihenjél, majd mi dolgozunk, mondják a többi szervek, vagy sejt, vagy valami. Igen, én nem tudok, hogy ilyen lenne, fölösleges, munkanélküli. És azt mondja az Isten, hogy ez az én akaratom szerint való élet, gondolkodásmód, munkavégzés, tevékenység. Az Isten országában ilyenek, mindenki így gondolkodik és munkálkodik. Egymásról gondoskodnak. Egyszer olvastam egy hasonlatot, nem tudom, hogy hol, csak olyan szemléletes megmaradt bennem. Azt mondja, hogy milyen ez a föld, tehát a sátán birodalma, a bűn országa, miről szól. És azt mondja, hogy látott egy nagy termet, talán ismerjük, talán hallottuk már, tehát látott egy nagy termet, ez a valaki, és azt mondja, a terem, tehát tele volt, rengeteg ember volt a teremben, a terem közepén volt egy hatalmas nagy üst, főd benne az étel. És mindenki rettenetesen éhes volt, és azt mondja, egy gond volt, hogy mindenkinek a kezéhez hozzá volt nőve egy ilyen jó méter hosszú kanál. És hát mindenki ilyes volt, mindenki enni akart, ott tolongtak az üst körül, és mindenki próbált enni, magát etetni, de ugye hát eleve hosszú volt a kanál, nem is lehetett, meg hát ott ütötték, verték egymást a kanál, leforrázták egymást. Mindenki csak magára gondolt, és na ilyen, azt mondja, ilyen a föld. Ilyen a sátán birodalma. Mindenki azt mondja, hogy én, nekem én egyek. És azt mondja, hogy benyitott egy másik terembe, ami ugyanaz volt a felállás, hatalmas tömeg, a terem közepén egy nagy üst, tele étellel, mindenkinek a kezéhez nőve egy méteres kanál, és azt mondja, mit látott? Teljes csend, nyugalom, békesség, öröm, mert kanalazgattak, megfújta, és etették egymást. És mindenki jól lakott, és mindenki örült, mert egymásnak szolgáltak. És azt mondja, ez az Isten országa. Ez a szeretetnek a munkája, tevékenysége. Tehát azt mondja, hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem gondoskodjanak egymásról a tagok. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Példabeszélek 11.25. A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Nem nagyon látok itt kövér embereket. Mit jelent ez? A mással jól tevő ember megkövéredik. Akkor Amerikában biztos nagyon sok ilyen ember van, meg azért már Magyarországon is egyre több ilyen ember van. Mit jelenthet ez? Mi az, hogy megkövéredik? Mit gondolunk, mit jelent ez? A mással jól tevő ember megkövéredik.
2: Jól lakik szeretettel.
0: Jól lakik szeretettel, igen. Gyarapodik. Ugye az eredeti kifejezés szerint valahogy így lehetne inkább visszaadni. Nem az, hogy fizikailag, testileg megkövéredik, hanem gyarapodik. Azt mondja, az az ember gyarapodik, aki mással tesz jót. A mással jól tevő ember gyarapodik, és aki mást felüdít, az maga is üdül. Isten örömtelivé teheti a munkát, a szolgálatot, a másokért végzett szolgálatot is. Hogy örüljünk annak, hogy szolgálhatunk. Jézus azt mondta, az én békességemet adom néktek. Az én örömömet. Jézus, amikor azt mondta, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgálnak, hanem ő szolgálja másokért, ezt nem úgy önsajnálattal, meg sopánkodva mondta, hogy hát, elég a nyomorúság ez nekem. Hanem ugye mit mondott a Samári asszonynak? Azt mondja, az az én eledelem, hogy az én mennyei atyám akaratát cselekedjem. Az én igazi örömem, azzal tudok igazán beteljesedni, hogy végzem azt a munkát, amit az Isten rám bízott. Mit? Széllyel járt jó tévén, ugye? Tehát nem nyűg, nem teher, hanem a Szentlélek örömével tud ilyenkor minket megajándékozni. És ezt tényleg megtapasztalhatjuk, aki mást felüdít, aki máson segít, azt örömmel lehet tenni, mert a Szentlélek öröme ilyenkor megjelenik az emberben. Jakab leveléből is idézek egy szakaszt, ott is a cselekedetekről beszél, a jó cselekedetekről, de érdekes jelzőt tesz hozzá. Jakab 3.13-at idézem, és a 18-at is. Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével, és azt mondja, az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak. Azt mondja, hogy cselekszenek és munkálkodnak, de azt mondja, hogy nem nyűg, teher, panaszkodás, zúgolódás, bosszúság, stb. Azt mondja, hogy szelíden, tehát mutassa meg, hogy cselekedetét bölcsességnek szelídségével, és azt mondja, akik békességesen munkálkodnak, örömtelien, örömteljesen munkálkodnak. Hogy lehet ennek örülni? Vagy mi ebben a logika? Tehát valóban egyrészt a Szentlélek gyümölcsét termi meg, amikor ezt a munkát vállalja az ember, tehát Isten munkatársává lesz ilyen formában. De a Kolossi levélben olvasunk egy érdekes dolgot. Kolossi 3.23-ban így írja Pál apostol, hogy ha valamit tesztek, ha valamit cselekedtek, valamit munkálkodtok, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Hogy lehet Istennek tisztítani a vécét, már bocsánat, vagy bármit, azt mondja, akármit cselekeztek, bármit tesztek, lélekből tegyétek, mintha az Úrnak tennétek, és nem a fizetésért elsősorban, nem a másik embernek elsősorban, nem a főnöknek elsősorban, nem a rabszolgatartónak elsősorban, ugye ezt rabszolgáknak is írta, hanem mintha az Úrnak tennéd. Mi ebben a logika? Miért? Mitől más az a munka, amit nem csak a fizetésért esetleg, vagy nem elsősorban azért, nem a másik emberért, nem a munkahelyért? Kommunista szombat, ugye? Régen volt ilyen fogalom. Igen, János? Hanem mi? Az önzetlenség? Hanem a hála. Ugye szokták mondani, amikor valakin segít az ember, akármilyen formában, ó, az Isten fizesse meg, ugye ismerjük ezt a kifejezést. És nagyon sok ember, én úgy gondolom, hogy tényleg így gondolkodik, hogy megteszem, mert remélem az Isten majd engem megáld ezért, vagy kipótolja majd, stb. Mi ebben a gondolkodásban a nem helyes, vagy mi az, hogy az Úrnak, mintha az Úrnak tennéd, nem pedig, mint embereknek? Mert ugye itt a számítás munkál, az önzés munkálkodik itt, hogy hát megteszem ugyan, szívom a fogam is lehet közben, de hát remélem az Isten majd kipótolja nekem, és majd kamatostól megkapom majd az Istentől. Vagy pedig akkor tudom igazából örömmel és hálából végezni, bármit teszek, ha azt mondom, hogy a Jóisten nekem adott, vagy éppen elengedett 10 000 talentumot. Hogy tudnám ezt meghálálni? Tudom, hogy nem tudom visszafizetni, soha az életben visszafizetni nem tudom, de hogy tudnám valamilyen formában kifejezni a hálámat, az örömömet ezért, amit az Isten adott nekem. Nem az, hogy na majd megfizeti, majd ezt meg azt ad, hanem hogy én látom, hogy az Isten mit végzett, mit adott, mi mindennel ajándékozott meg. Hogy tudnám ezt valamilyen formában kifejezni, hogy én ennek örülök, és hálás vagyok, és örömmel. Tudom, hogy visszafizetni soha nem fogom tudni. Isten erre mit mond? Hogy lehet az Istent szolgálni? Hogy lehet az Istent szeretni? Amennyiben megtettétek egyeleme legkisebb atyánfiai közül. Megint csak hallottam egy hasonlatot, ez is szemléletes, és ezzel zárnám majd ezt az alkalmat. Nyilván minden példa sánti, tehát nincs benne részletesen a teljes evangélium, de úgy mindig kiemeli egy-egy oldalát, hogy a példázatok, a példabeszéd erre jó. Ezt is hallottam, de engem úgy megérintett, lehet, hogy már mondtam, de elmondom még egyszer akkor. Tehát, hogy Amerikában játszódik, ez még a régi időkben, amikor rabszolgattartó államforma volt, hogy valaki rabszolgaként megszületett egy farmon, és hát ilyen nagy barakban nőttek fel, ugye ott voltak százával a rabszolgák, és hát egész élete arról szólt, hogy ütötték, verték, semmi köszönöm nem volt, semmi fizetés nem volt, hanem ugye látástól vakulásokat gyapott földön, meg hát nagyon kemény munkát kellett végezni. És hogy nőddögélt, és egyszer csak ugye megjött az esze, és látta, hogy hát itt vannak szabad emberek is a világon. Nem csak rabszolgákból áll, hanem szabad emberek is vannak is. Elkezdett gondolkodni, hogy hogy lehetne ő is szabad ember. Mit kéne tenni, hogy szabad ember legyen? Azt találta ki, hogy megpróbál többet dolgozni. Hát ha kiérdemli, és a rabszolgatartó fölfigyel, és majd felszabadítja, és elkezdett nagyon-nagyon keményen dolgozni. És ugyanúgy ütötték, verték, ugyanúgy nem kapott jó szót, ugyanúgy nem, semmi nem történt. És akkor pedig azt mondta, hogy rendben van, ha így van, én a kisujjamat megmozdítani többet nem fogom. És azt mondja, ha agyonvernek, akkor sem. És ezt meg is mondta a rabszolgatartónak, hogy ha agyonversz, sem fogok neked ezután semmit csinálni. És hát agyon is verte, majdhogy nem, de amikor már ott volt, hogy félholtra verte, akkor gondolkodott, de hát ebből nekem semmi hasznom nincs. Eladom, inkább eladom, hát abból legalább van valami hasznom. És kivitte a rabszolgapiacra, vagy hát megkérdette, és akkor próbálta eladni, de azért nem tudta, mert akár milyen vevő jött, ez az ember mindig azt mondta, hogy ha agyon versz, akkor se fogok neked dolgozni. És hát nem nagyon kapkodtak érte, de jött egy ember, és azt mondta, hogy vagy hát nem mondott semmit, csak kifizette a pénzt, aztán vitte magával. És neki is mondta, hogy ha agyon versz, akkor sem fogok dolgozni. És csak ment, ugye felültek a lovasszekér, és mentek, egy gyönyörű táj volt, soha nem látott még ilyen gyönyörű tájat az az ember, és hát úgy teljesen már úgy lenyugodott egy kicsit, és gyönyörködött benne, és mondta, hogy na, látod, milyen vidékre hoztalak téged, azt mondta, nem baj, én akkor sem fogok neked dolgozni. És akkor mentek tovább, egy gyönyörű farmra értek, és akkor hát ott minden, nem olyan volt, mint ahol ő felnőtt, hanem minden csodaszép volt. És mondta, hogy hát itt ide hoztalak téged, itt fogunk majd lakni. Azt mondta, nem baj, én akkor sem fogok neked dolgozni, hagyom vele sem. És akkor mondta, hogy ez az én házam, és mutatott egy gyönyörű kis házaskát, és azt mondta, na ez lesz a te házad, itt fogsz majd lakni. És akkor már úgy nagyon nyögve nyelve mondta ez valaki, hogy nem, én akkor sem fogok neked.

nekem milyen sokat jelentés, mint az Úrnak tenném, nem pedig, mint embereknek. És ez az evangélium, hogy Isten nem azért szabadított föl minket, hogy mindenki szolgáljunk és robotoljunk. Azt mondja, hogy itt van, megajándékozlak tényleg a szabadsággal és mindazzal, amivel körülvesz minket, de az ember ezt megérti, valahol ez kell, hogy felfakadjon benne, hogy Uram, én egész életemben neked akarok szolgálni. És igazából ezen az úton lehet nekünk gyarapodni, fejlődni, mind fizikailag, mind szellemileg, mind pedig lelkileg. És én azt kívánom, hogy járjunk, induljunk el ezen az úton, és járjunk ezen az úton, tényleg, hogy gyarapodni tudjunk, mert a Jóistennek valahol ez a szándéka mindannyiunkkal. Hogy fizikailag is erősödjünk, gyarapodjunk, szellemileg is és lelkileg is váljunk alkalmassá, hogy valóban abban az országban lakozzunk, ahol egymásról gondoskodnak a tagok. Tehát az Isten országában ugye ez a logika. Köszönöm szépen a figyelmet, én ennyit szerettem volna megosztani.

Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, testvéreinket. A szép ének és zene után nehéz megszólalni, de ígérem, hogy rövid leszek, és majd folytatódik tovább az ének és a zene. Hát évvégén az ember, ha van egy kis ideje és elgondolkozik, azért néhány különös nagy felismerésre juthat. Egy ilyet olvastam nemrég, valaki azt írja a mi korunkról, hogy most gyorsabban futnak az évek, mint a napok. Gyorsabban futnak az évek, mint a napok. Mert egy nap az úgy egy átlátható szerkezet. Reggel fölébredünk, és tudjuk, hogy mi van előttünk, sokszor ki is számítható. De az években olyan rohanás van, mint amikor a vonat ablakából kinézünk, és azt látjuk, hogy most nem két lépést tettünk meg, hanem 20 kilométer, de az egész olyan maszatos. Úgy összeolvadt minden. Nem tudjuk megállapítani, és hol vagyunk. Aztán egy másik ilyen gondolat, amit most a nyitott szemmel legújabb karácsonyi számára hadd hívjam fel a figyelmet, mindig van egy motto, egy általában valaki költőnek, írónak egy gondolata, ez is nagyon szöget ütött a fejembe. Azt gondoljátok, az életben problémák vannak, és megoldásokat kell találni. Valójában az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Ez is nagyon szíven találó mondat. Hányszor mondjuk azt, hogy hát igen, ilyen probléma van, meg kell oldani, ilyen kérdés van, meg kell oldani, mintha ez olyan magától értetődő dolog lenne. Valaki azt mondja, nem, gondoljatok egy kicsit bele. Kár, hogy a magyar nyelvet csak két idegen szóval tudja kifejezni, hogy probléma meg tragédia. Hogy lehetne ezt lefordítani a mi nyelvünkre? Én ezt így mondanám magyarul, hogy azt gondoljátok, hogy az életben kérdések vannak? Nem jól gondoljátok. Kétségbejtő a helyzet. Nem kérdés, kétségbejtő a helyzet. Azt gondoljátok, az életben problémák vannak, és megoldásokat kell találni. Valójában az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Néhány nappal ezelőtt mondta nekem valaki, hogy kijelentette neki egy ember, hogy nem tud megbocsátani. Irgalomra van szükség. És egy harmadik dolog, amit csak így bevezetésként mondok, hogy valami szívidítót is mondjak, de az nem tavalyi emlék, bevallom, az 30 éves emlék. Jöttem be itt a terembe, és Sarkadi Nagypál református teológiai professzorral találkoztam. Épp levetette a kabátját, feleségével együtt jött, egy délutáni előadás volt, a predesztinációról szólt, tehát az isteni előrelátásról. Hát őt, mint református teológust, ezt ugye nagyon foglalkoztatta, érdekelte, és éppen jön le a terembe, amikor itt a fordulónál összetalálkozik 5-6 református fiatal teológus jelöltel, akik hát ott a Református Teológiai Akadémián az ő hallgatói, és úgy széttárja a kezét, mondom, előttem van a jelenet, mert én is átéltem, ez olyan, mintha a tavalyi évben történt volna, de ez 30 év, tehát 82-ben történt. Széttárja a kezét, azt mondja, hát maguk mit keresnek itt? Maguk mit keresnek itt? És abban a szempillantásban, hogy kimondta ezt a mondatot, jött a felelet, amit ön, professzor úr. Tudok még ilyen szívidító dolgokat mondani, de évvégén, és hát ezzel kapcsolatban mondom, hogy 30 éve vártuk már ezt, hogy ez megjelenjen az isteni előre elrendelésről. Hát elég nagy léptékekbe mér itt az idő nálunk is, de mondom, hogy a napok azok lassabb, azok máshogy mennek, mint az évek, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy aki a maga számára is meg akarja érteni, hogy mit jelent az, hogy szabad vagy, azt csinálsz, amit akarsz, de hogy látja akkor Isten előre mégis a jövőt? Mindenki azt csinál, amit akar, de hogy látja akkor Isten mégis előre a jövőt? Vegye ki kézbe és olvass el egyszer-kétszer ezt a könyvet. Most már kivesszük a munkát a hangfelvétel rögzítő kezéből, mert eddig csak ugye velük másoltattuk ezeket az előadásokat, terjesztettük. Valóban a Bibliának egyik legcsodálatosabb tanítása,
amin alapulnak a proféciák is, Isten kinyilatkoztatása is, hogy hogy lehet az, hogy a szabadságunkat tisztelő Isten, a bennünket szerető, bennünket az igazságra vezető, de a szabadságunkat mindig tisztelő Isten, hogy lehet az, hogy előre látja azt, amin be fog következni. Ezen érdemes elgondolkozni, hogy magvas és mély dolgokon is gondolkozzunk. De most zenei ünnepélyünk van, én nem nagy témát választottam, egy zenei ünnepélyhez mi illik? Az, ami a Bibliában a legközelebb van a zenéhez, ezek a zsoltárok. És itt már nem 30 éves emlékre tudok visszatekinteni, nekem az elmúlt évben a Zsoltárok könyve nagyon sok erősítést, bátorítást, vigasztalást nyújtott. Valahol ajánlottam is a egy-két Zsoltárt, és valaki rám nézett egy pár hónapja, azt mondja, már 20 éve is ezt mondtad. Hát mondom, akkor lehet, hogy már 20 éve is nekem sokat nyújtott, mert a Bibliának a legnagyobb könyve, a legtöbb fejezete, 150 Zsoltár van, könyve a Zsoltárok könyve, és mindenkinek ajánlom, kedves vendégeinknek, testvéreinknek egyaránt, hogy a Zsoltárokat nagyon sokszor olvassuk, mert óriási bizonyság az, amikor a Zsoltárokból ránk köszön a tulajdon problémánk. Pontosan látjuk a zsoltárokban, nem mindegyikben, de azért kell állandóan folyamatosan olvasni ezt a 150 zsoltárt, mert valamelyikből rád fog köszönteni a te mostani problémád, a mostani kérdésfelvetésed, amin most nem tudsz túllépni. Én sokat gondolkoztam ezen, hogy hogy lehetséges ez, hogy ez a csoda, hogy Isten előre látta mi életünket, a problémáinkat a legkisebbtől a legnagyobbig, és olyan 150 imát helyezett el a Zsoltárok könyvében, ami most képes szintiszta metszési tükörben mutatni a mostani problémáinkat. És én arra a meggyőződésre jutottam, hogy egyrészt az Istennek ez egy különleges ajándék, hogy előre ilyesmit adott nekünk, de másrészt van ebben egy szomorú felhang is. Tudnék az, hogy a zsoltárokat mindig olyan közel érezhetjük magunkhoz ennek, talán az is az oka, hogy a történelem mindig ismétli önmagát. És az emberi életek is hajszál pontosan ugyanazokba a hibákba, bűnökbe esnek bele már 6000 év óta, és ez, hogy az ember olyan makacs lény, hogy nem nagyon tanul a hibákból, erre szokták mondani azt, hogy hát ezért ismétlődik a történelem, mert különben nem ismétlődne, ha tanulnánk a hibákból. Én most a 11. Zsoltárt javasolom, hogy mivel rövid Zsoltár, összesen 7 versből áll. Hogyha csak ennyit tekintünk bele, de nekem személy szerint a 74. Zsoltár volt ebben az évben is, már évek óta nekem a 74. Zsoltár az, ami a legtöbbet mondja. De az egy hosszú Zsoltár, azt most nem akarom idézni, de azért megemlítem, hogyha valaki 5-6-szor elolvasná azt a Zsoltárt, akkor látná azt, hogy mennyire a mi mai korunkról szól. 11. Zsoltár az éneklőmesternek Dávidé. Az Úrban bízom. Hogy mondhatjátok az én lelkemnek, fussa ti hegyetekre, mint a madár? Mert íme a gonoszok megvonják az íjat, ráillesztették nyilukat az idegre, hogy a sötétségben az igaz szívűekre lövöldözzenek. Mikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz? Az Úr az ő szent templomában. Az Úr trónja az egekben, az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig az álnokság kedvelőjét gyűlöli az ő lelke. Hálókat hullat a gonoszokra, tűz, kénkő és égető szél az ő osztály részük. Mert az Úr igaz, igazságot szeret, és az igazak látják az ő orcáját. Nagyon rövid zsoltár, és nem hasonlítható nagyon sok más imádsághoz, ahol mélyebb betekintést enged a lelkébe az, aki Istenhez fordul, és részletesebben mond el belső tapasztalatokat, viaskodásokat, eseményeket. Ez a zsoltár olyan röviden érint meg dolgokat, de a rövidsége mögött nem szűkszavúság van, van e mögött tapasztalat és van élettény, de olyan röviden, nagyon határozottan viszi előre a menetét. Az Úrban bízom, hogy mondhatjátok az én lelkemnek, fussa ti hegyetekre, mint a madár.
Mit jelent ez? Ugye sokszor mondjuk azt, hogy a Biblia tele van szóképekkel, hasonlatokkal, de hát ezt hogy fordítanánk le a mi magunk nyelvére, hogy mikor tapasztaljuk ezt? Nagyon sok Zsoltár beszél arról, és nagyon sok Zsoltáros fejezte ki ezt, hogy sokszor, amikor az ember megéri a maga hitét, és komolyan akarja venni az Isten hitét, akkor megszólalnak hangok, és nem is a hitetlen világból, hanem a hozzá közel álló, hogy úgy mondjam, hívő világból, és sokalják azt, ahogy emberek meg akarják élni a hitüket. Azt mondják, hogy ez túl sok, túl komolyan veszed, túl a szívedre veszed. Például a 42. 43. Zsoltár is erről szól. Azt mondja Dávid, hogy én vezettem az embereket, vittem az Isten házába az embereket. És ezek az emberek azt mondták, hát na de hát mi minden történik a te életed, de hol van a te Istened? Te tényleg téged Isten vezet? Hát mi minden rossz történik az életed, hát hol van a te Istened? Tehát itt Dávid egy ugyanilyen tapasztalatot akar röviden elmondani, azt én az Úrban bízom, én az Istenre figyelek. Na de hogy mondhatják akkor nekem azok, akik itt vannak a közelemben? Hogy mondhatják nekem az én lelkemnek, hogy fuss a ti hegyetekre, mint a madár? Akkor a madárt elhessegetnek, hogy menj el innen, hát menj föl valami hegyre, és majd ott békességet, nyugodalmat találsz. Én az Úrban bízom. Majd ha az Úr azt mondja, hogy menjek, hát akkor majd megyek. Megint eszembe jut egy történet, ez már idei történet, és megint egy református lelkészről szól, ez nem célzatos a kiválasztás, mert találkozom én katolikus, meg evangélikus, meg más lelkészekkel is. Összetalálkozom egy nagyon hírneves református lelkésszel vidéken, teljesen váratlanul beszélgetünk, és amikor négy szem közt maradunk, azt mondja, kilépek az egyházból. Mi történt? Miért vagy ilyen felbőszült? Kilépek az egyházban csak politizálnak. Hát mondom, ezt már elég régen csinálják, hát ez nem... De azt mondja, kilépek az egyházból, mert annyi pénzt adnak, hogy megvegyék a saját kartársaimat, hogy kilépek az egyházból. De azt mondja, ezzel morfondírozva mentem haza, hogy kilépek az egyházból. De aztán eszembe jutott. Hát miért nem ők lépnek ki az egyházból? Hát miért nem ők? Hát én az evangéliumot akarom hirdetni, én a Bibliát akarom hirdetni. Ők pedig elfogadják az államtól a nagy pénzeket, összeszövik a levet és csinálják a maguk kétes értékű dolgot. Hát miért nem ők lépnek ki az egyházból? Hát mondom, akkor most te lépsz ki az egyházból, vagy ők lépjenek ki. Szóval nem tudtam dűlőre jutni, de most itt vagyok ennél a dolognál. Csak azért említem, mert egy hasonló tapasztalat, hogy mondhatjátok az élnek, fuss a ti egyetekre, mint a madár, hes, nincs rád itt szükség, mert íme a gonoszok megvonják az íjat. Ráillesztették nyilukat az idegre, hogy a sötétségben az igaz szívűekre lövöldözzenek. Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy ki mennyire gondolta át az emberi történelmet, általában az emberi történelmről mindenkinek a legdurvább dolgokként azok jutnak az eszébe, amikor háborúk voltak, 100 éves háború, első világháború, második világháború, és azt mondják, jaj de jó, hát tényleg az elmúlt évben se volt háború. Én azt gondolom, hogy folyamatosan és már nagyon régóta háború van ebben a világban. De nem kell kivinni az embereket a csatatérre, nem a csatatéren kell elhullani millióknak, ugye az első világháború 16 millió, másikban 66 millió, nem. Most a milliókat sokkal inkább föl lehet emelni, most a hétköznapokba beköltöztették a háborúkat. Iszonyú háborúk vannak. Hát háború van a megélhetésért, pusztán a munkahelyekért, háború van a pozíciókért, háború van a lakhatásért, mindenütt csak az ember azt látja, hogy feszültsége és háború, és most nem fegyverekkel vívják, hanem sokszor szóval vívják. Fogják a nyilat, és hogy mondja a Zsoltáros, ráillesztik az idegre, és elkezdenek lődözni az emberekre. Mert hát Jézus is mondta, hogy régen a prófétákat nem csak ketté fűrészelték, vagy nem csak a kút mélyére bedobták, hanem azt mondja Jézus a 8. boldog mondásban, hogy így háborgatták a prófétákat.
minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek érettem. Nagyon komoly háború dúl a szavakban, a kifejezésekben. Egyszerűen olyan szavakat enged meg az emberiség, úgy fogalmazzák meg az emberek az életet, hogy kilátszik valahogy a gyilkos szándék. És én a magam részéről azért tartom kegyetlennek a mi történelmünket, mert habár tényleg hálával mondhatjuk azt, hogy nincs világháború, meg nincs a mi országunkban háború, de van egy álnok, van egy megfoghatatlan, borzalmasabb, mert ugye úgy tűnik, hogy szalonképese formája a háborúnak, és ez pedig a napi háborúságok, amelyekből, hogy kijönni, hogy mikor lenne ebből más világ, hát ebből az emberek úgy gondolják, Bibliát nem ismerő emberek is, hogy ebből nem lehet kijönni, hát az életharc. Az életharc. És olyan harc, ami a létfenntartásért megy, egy dzsungeltörvény által vezérelt harc, és nemrég Karinti Frigyest olvastam, és ugye Karintinak nem csak humoreszkjei vannak, hanem nagyon megrendítő verse is. És az egyik versében, aminek éppen ez a címe, hogy létharc, ugye angolul, azon gondolkodik, hogy hát egy folyamatos háború van. És mire jut? Arra jut a végkövetkeztetése, hogy én inkább engem egyenek meg a férgek, mint hogy én egyem meg a férget. Erre a következtetésre jut, hogy inkább engem pusztítsanak el, inkább engem egyenek meg a férgek, hát itt ugye a férgeken már a háborús oldal, másik oldalát nevezi meg, mint hogy én egyem meg a férget. Nem vagyok hajlandó háborúzni, nem vagyok hajlandó embereket ölni. Az élet háború, nyilaznak ránk, lődöznek bennünket. Na de a Zsoltár is így folytatódik. Mikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz? Sokszor eszembe jutott ez a Biblia vers, és mivel nem volt Biblia nálam, nem tudtam ellenőrizni, hogy mivel folytatódik. De ez a Biblia vers, amióta én a Bibliát komolyan olvasom, tehát egy 31 néhány éve, ez mindig a fejembe volt, sokszor a fejembe volt, amikor az emberi életben, gyülekezetek életében láttam azt, hogy lepusztulás. Például át kellett élnem, hogy egy gyülekezetet fel kellett oszlatni. Nem kényelmes dolog, nem valami szívidító dolog. Átéltem azt, hogy több évi munka után minden lepusztult. Ez se valami szívidító dolog, hogy jársz évekig egy bizonyos helyre, ott emberek jönnek, és utána egyszer csak jön valami ez meg az, ilyen szél, olyan szél, rövid zárt, és szinte senki nem maradott. És akkor mindig eszembe jutott, amikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz. És mondom, hogy sokszor nem volt Biblia, vagy kiment a fejemből, aztán nem néztem utána, és az elmúlt évben is sokszor a fejembe volt, hogy amikor lepusztul valami, amikor tényleg az alapokig megrendülnek a dolgok, akkor mit cselekszik az, aki igaz ember szeretne lenni, vagy maradni. És aztán elővettem a Zsoltárt, és látom itt a negyedik versben, hogy ez a folytatás. Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónja az egekben, az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. Érdekes, mert ez nem válasz. Ez formailag nem válasz. A kérdés az, hogy amikor a fundamentumok elrontattak, mit cselekedett az igaz? A válasz az lenne, hogy az igaz föl van háborodva. Vagy az igaz ehhez és ehhez a cselekedethez folyamodik. Vagy az igaz keres más társakat, hogy valahogyan építsük fel ugye a lerombolt fundamentumokat. És nem ezzel folytatódik. A folytatás ez az Úr az ő szent templomában. Ott van a trónja az egekben. Miért így folytatom? Mi ebben a válasz? Ugye elkezdtem ezen gondolkozni,
Nagyon sokszor az ember az életben nagyon megrendül bizonyos dolgoknak a láttán, és akkor mi kapcsol be bennünk emberekbe, hogy hát valamit kellene tenni. Van Babits Mihálynak egy nagyszerű verse, amikor kis vityillót vett Esztergom előhegyén, és oda kiköltözött a budapesti forgatagból, a szomszédban volt egy csirkeház. Leült a maga kis birtokán, és nézte a csirkeházat, nézte, hogy a csirkék hogy jönnek ki ott, ugye, hogy tollászkodnak, meg hogyan csinálják a napi dolgaikat, és egy nagy verset írt, ez a címe, hogy vers a csirkeház mellől. És akkor azt mondja, hogy hát fegyverkezik az ember, és két világháború közötti vers 30-as, fegyverkezik az emberiség, háborúra uszítják már a nemzeteket, már sorozzák a katonákat, már mindenki, már a vak is látja, hogy ebből egy égzengés, egy világháború lesz. És azt én megnézem ezt a csirkeházat, a békéssel jönnek, mennek, tollászkodnak ezek a csirkék, azt mondja, egyszerre csak izgalom fog el. Nem, menni is, cselekedni kell, harcot a harc ellen, s a te gyilkos lelkét tettel ölni meg. Hát ez kapcsol be az emberbe, nem? Főleg, hogyha olyan nagy a baj, hogy már a fundamentumok is elrontattak. Ezt a verset nagyon régen ismertem, még középiskolás koromból, bennem is maradtak a sorai, hogy tényleg, amikor látunk valami rettenetes dolgot, bárhol, családi életben, környezetünkben, munkahelyen, gyüleked, bárhol, hát valamit tenni kell, Isten meg azt mondja, az Úr az ő szent templomában, trónja az egekben, hallgasson előtte az egész föld. Többet tartózkodjunk az Úr előtt, többször forduljunk Istenhez, és majd, ha ő azt mondja, hogy ezt kell tenni, akkor tegyük meg. De ne a mi emberi felháborodásunknak higgyünk. A gonoszság mindig felháborító. Azt hiszem, egészséges ember az hazugságon, gonoszságon felháborodik. De mégis Kölcsey is, amikor írta a nagyszerű Parainézisét az unoka testvére, unoka öcséhez, Kálmához, akkor azt mondta, a rossznak minden formája gyűlöletes legyen előtted. De orvoslásában mértéket tarts. A rosszat nem lehet elfogadni. A hazugságot nem lehet elfogadni. De hogy nyúlunk hozzá? Kinek a segítségét kérjük az emberekről? Kikkel fogunk össze? Először nézzük meg az Úr az ő szent templomában. Az Úr trónja az egekben. Az ő szemei látják. Szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig az álnokság kedvelőjét gyűlöli az ő lelke. Nagy sor jön ezután. Az igazak számára az egész földi élet egy hatalmas megpróbáltatás. De ezt nem vesszük zokon, ezt örömmel fogadjuk az Isten kezéből. Van mindenkin bőven csiszolni való, még azokon is, akik igazságra törekszenek. Hát, ha nem látnak valamit, ami nem igazság az életükben. Az Úr az igazat megpróbálja. Arról meg biztosak lehetünk, hogy amit Habakuk próféta mond a könyvében, hogy Uram, hát a te szemeid nem látják a rosszat. Tehát az én szemeim is látják, a hazugságon, a gonoszságon én is fölháborodok, hát csak a te szemeid ne látnák. Tisztábbak a te szemeid, hogy sem elviselnéd, hogy sem eltűrnéd a gonoszt. Istenről biztosan tudhatjuk, és itt a Zsoltár legvége is kimondja, hogy kicsoda az Isten. Ez egy nagyon komoly Isten meghatározás. Általában Istenről mi az 1 János 4-8-at szoktuk mindig idézni. Az Isten pedig szeretet. Ez tökéletes meghatározás, hogy az Isten pedig szeretet. Na de van egy emellétett másik meghatározás, hogy az Úr igaz, igazságot szeret, és igazat látják az ő orcáját. Ez is egy meghatározás az Istenről. Az Isten a szeretetét mindig igazsággal párosítja.
Az Isten nem nézi el végtelenül, csak hosszú tűrően a gonoszt. De végtelenül nem fogja elnézni. A szeretet önmagával kerülne ellentmondásba, hogyha Isten végtelenül tűrő lenne, de még a szeretet himnuszában se ez, hogy Isten végtelenül tűrő, csak az, hogy hosszú tűrő. Vigyázzunk a szavakra. 1 Korintus 13:4. Az Úr pedig hosszú tűrő. Igen, a szeretet hosszú tűrő. Makro tűmé, nagy türelmű, de nem végtelen türelmű. Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig az álnokság kedvelői gyűlöli az ő lelke. Hálókat hullat a gonoszokra, tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészük. Sokszor kérdezik tőlünk, hogy hogyan lehet a zsoltárokat olvasni. Tehát a zsoltárok azért nagyon beolvasnak a gonoszoknak. Hát hol van itt a szeretet? Átok zsoltárok, hogy sziklához paskolja a te kisdedeidet, meg hasonlók. Vannak olyan bibliai kiadások, hogy ezeket apró betűvel szedik, mint a törölni akarnánk a Bibliából. Kedves gyülekezet, Isten, aki a szeretet Istene, hányszor mondja ki róla a Szentírás, hogy Isten bűngyűlölő. Ne csak az egyik oldalt lássuk, hogy Isten irgalma, kegyelme, hatalmas az ember iránt, hanem azt is lássuk meg, hogy Isten nem fogja örökké elviselni, eltűrni a rosszat. És ha most egy nagyon gyors lépéssel arra térek rá, hogyha lenne olyan földi mérőműszer, ami kimutatná, hogy évről évre itt a földön hogy gyűlik össze a gonoszság, meg meddig mehet ez még? Talán jobb is, hogy nincs ilyen, mert úgy gondolom, hogyha a Biblia kimondja, hogy a napok pedig gonoszok. Egyre gonoszabbá válnak a napok. Ha a Biblia kimondja, hogy olyan nyomorúság lesz, mint amilyen nem volt, és nem biztos, hogy csataterek nyomorúságára gondol, és sokszor az életben mozogva azt látom, hogy az emberekbe belül mi van. Ez valami félelmetes. A sokkal félelmetesebb, mint mondjuk egy csatatéren, hát én is voltam katona, és imitáltunk csatákat, és hát volt sajnos olyan imitáció csatánk, hogy két katonatársunk meg is halt, mert nem tartották meg a vonalat, és előre mentek, és amikor vezényeltek tűz, akkor kettőt például lelőttek. Tudod, valamelyes bepillantásom van ennek a vérségében, hogy mi a csataterek borzalma. Na, de amikor egy emberben azt látjuk, hogy egy ember megkötözi magát, kitart valami rögeszméje mellett, vagy azt látjuk, hogy egy ember irgalmatlan, vagy azt látjuk, hogy egy ember se Isten, se embert nem lát. És az elmúlt évben is, meg az előtt években is azért elég sok olyan híradást hallottunk, ami persze csak a jéghegy csúcsa, hogy mi van az emberekben, és ki fogja ezeket a gyilkos szándékokat az emberekből kikezelni. Petőfi Sándor, amikor nagyon elkeseredett, pedig ő még nem látta a 20. századot, se a 21-et, akkor azt mondta, hogy majd, hogyha egy ember marad a földön, mert már minden mást kiírtott, és csak az egy ember marad, akkor már ugye csak egy választás lesz, hogy egy vadállatot vegyen nőül. E vadállatnak méhiből a réginél talán szelídebb emberfaj kerül. Ez a Petőfi versnek a befejezése. E vadállatnak méhiből a réginél talán szelídebb emberfaj kerül. Mondja 1846-ban, tehát 60.

évtized, másfél évtized, nekem olyan maszat. De az elmúlt évről nekem az jut az eszembe, ebből az évből, amit magunk mögött hagytunk, ugye, hogy a világban éltünk és hallottuk a híreket, nekem az jut eszembe, hogy az emberiség egyre több új trükköt talál ki. Ebben a kis országban élek, néha lépem át Vajdaság felé, Erdély felé, Felvidék felé, tehát végül is a történelmi Magyarországba, bár ebbe az évben Svájcba is eljuthatunk, egy érdekes táborba, itt is játszik kedves testvérünk, aki bennünket meghívott. Az is egy érdekes dolog volt, de mit értek ezen? Én azt látom, hogy az emberiségnek, a kormányoknak, a vezetőknek, de a tömegeknek is nagyon jól esik mindig új trükköket kitalálni. A gonoszságra, a hazugságra. Egy kicsit változtatunk a dolgokon, megreklámozzuk, más fénybe állítjuk, úgy adagoljuk, más taniolba pakoljuk bele, és úgy nyújtjuk át az embereknek. Ez fárasztó dolog, és keserves dolog. Új trükkök kitalálása meg tovább mélyítik a gonoszságot és a hazugságot, és eszembe jutott a Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus Krisztusnak az a kijelentés, ami korunkról, hogy a gonoszság megsokasodik. A gonoszság megsokasodik, mert új formákban adják el a régit. Tehát nem a régit tupírozzák, vagy nem a régit, mint egy unalmas dolgot állítják az emberek elé, hanem kitalálnak valami hangzatos, valami nagy tömegeket megnyerő kifejezést, és félelmetes az, hogy az emberiség, mint tömeg, egyre rosszabbul vizsgázik. Nekem az elmúlt évről, de talán évekről is ez a megrendítő tapasztalatom, hogy mit fognak még új trükköt kitalálni. Kifogyhatatlan az emberiség ebben. Ezért kell nekünk, akik egy más ország küldöttei vagyunk, ezért kell nekünk tudatosítanunk, hogy az Úr igaz, igazságot szeret, és igazak látják az ő országát. És ebben a világban, amelyen mi változtatni a világon nem sokat tudunk, bárcsak ha változtatunk is, ne rossz irányba változtatnánk, magunkon elfogadni a változtatást, a környezetünkre valami jó hatást tenni. Látom a sorokban egyik kedves régi munkatársamat, akitől, mint fiataltól sokat tanulhattam. Egy mondatával hadd zárjam le, amit Zsolt mondott egyszer, amikor utaztunk, keseregtünk, örültünk is, akkor egyszer ő kimondott egy nagy mondatot, és ez így szólt, de csak ebben az életben szenvedhetünk Krisztusért. De csak ebben az életben szenvedhetünk Krisztusért. Az örök életben nem lesz szenvedés. Akarod még az életedet jól eltölteni? A következő évben van valami programod? Gondolj erre. Míg tart ez a gyalázatos, tele trükkökkel, új gonoszságokat, hazugságokat kitaláló történelem, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Itt szenvedhetünk Krisztusért, az örök életben nem lesz szenvedés. A Krisztusért való szenvedésnek, a Krisztussal való különleges együttjárásnak rövid történelmi időszaka következik, de ez amennyire rövid lesz, annyira mély és annyira súlyos lesz, és ezért kell nekünk erre felkészülni. Ezért nekünk most a legfontosabb dolog az, hogy mi felkészüljünk arra, hogy ebben az életben még nagyon mélyen, nagyon sokat, nagyon súlyosan kell szenvednünk Krisztusért. De ugyanakkor erre azt mondja mégis a Római Levél 8. fejezet, ez egy pillanatnyi rövid szenvedés. Ahhoz a dicsőséghez képest, ami az örök életben vár bennünket. A Jóisten segítsen bennünket, hogy egy ilyen új esztendőnek vágjunk neki. Amen.

Hajtatunk végén, keressük meg az ötös számú éneket, és az ötös számú ének első és hatodik versét énekeljük el, tehát ötödik számú ének első és hatodik verse.

0: Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, hálával hajtjuk meg fejünket előtted, hogy visszaemlékezzünk az elmúlt évre, évekre. Mi is elismételhetnénk a próféta szavaival, hogy ha visszaemlékezik, akkor megalázódik bennünk a mi lelkünk. És ezt vesszük szívünkre, és ezért bízunk, hogy te ott vagy a helyeden, a te szent templomodban. A te szemöldökeid megpróbálják-e föld lakosait. Te újra és újra elmondod, Istenünk, hogy te az igazat megpróbálod, mivel szereted, de aki kitart a gonoszság útja mellett, az gyűlöli a te lelked. Köszönjük, Istenünk, hogy arra is bátorítasz, hogy felkészüljünk az új esztendőre. A mi kis országunk is nehéz évelé néz. Kiki a családjában is látja a problémákat, de azt is látjuk, hogy az országunkban különleges feszültségek, különleges megpróbáltatások lesznek az év elején, hiszen választásokra készülődik az ország, és újabb és újabb trükkök, nem csak a mi országunkban, az egész világon is látjuk, hogy a gonoszság a végóráit éli, és nem hagy fel azzal, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat is. Segíts, Istenünk, felkészülni az új évre. Ne engedjük magunkat sodortatni, hogy csak egyik évből megyünk a másikba, és az egyik év ugyanolyan előttünk, mint a másik, még akkor is, hogyha lehet ilyen érzésünk, hogy döbbenetes gyorsasággal száguld az idő. Segíts megállni, segíts ilyen kérdéseket is feltenni, mint ez a Zsoltár, hogyha a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz? Segíts, hogy mi ragaszkodjunk az igaz úthoz, egyenként is, és mint közösség is. Segíts, hogy mindezt szeretetben tegyük az egyéni érintkezésben és a közösségi alkalmakon is, hiszen te mondod az igékben, hogy az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. És segíts, Istenünk, hogy a hitünk szerint hátralevő rövid történelmi időkben mi megtanuljunk szenvedni Krisztusért, és ezt örömmel, bizalommal és reménységgel tehessük. Ez a mi kérésünk az új év küszöbe felé érkezve, de tégy többet annál, mint amit mi kérni tudunk. És mi hiszünk abban, hogy te oly sok jót tartogatsz számunkra, hogy megelégítsél bennünket, és elvezess a te országodba. Legyen hála mindenért, amit eddig tettél értünk, és amit ezután is kész vagy megtenni. Minden gyarlóságunk, gyengeségünk ellenére is, ebben reménykedünk, Istenünk, segíts bennünket az új esztendőben a te nagy kegyelmedből, Jézusunk nevében. Amen.
1: Amen. Imádság után a megkezdett 5. számú ének 7. és 8. versét énekeljük el.

Jó reggelt kívánok a kedves rádió hallgatóknak! A ma reggeli bibliai 5 percünkben példabeszédek könyve 8. fejezetének 17. versét szeretném felidézni. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, azok megtalálnak. Két ígéret áll előttünk itt, vizsgáljuk meg őket. Isten szeretetét ígéri azoknak, akik őt szeretik. Talán felvethetnénk a kérdést, nem terjed ki Isten szeretete minden emberre? De igen, Jézus mindenkit megkeresni jött, mindenkiért adta az ő életét, és ebből áldások fakadnak mindenki számára, tesz erről bizonyságot a Szentírás. Isten mindenkinek kivétel nélkül adja az életet, az erőt, az esőt, a napfényt, ezeket adja függetlenül attól, hogy mi emberek hogyan viszonyulunk ő hozzá. Kedves hallgatók, azonban Isten az ő szeretetében sokkal többet szeretne adni ezeknél. Például szeretné adni az örömöt, a békességet, az egészséget, nagyon jó emberi kapcsolatokat, megelégedést, és sorolhatnánk. Szeretetének ezt a mértékét viszont már csak azoknak adhatja, akik szeretik őt, akik a bizalom jegyében ezt el tudják venni az ő kezéből. Miben nyilvánul meg a szeretet Isten iránt részünkről? Máshol azt olvashatjuk Jézus Krisztus tanítása szerint, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok. Ha mi szeretjük az Istent, akkor figyelünk a tanácsára, kérjük az ő vezetését, engedelmesek vagyunk mindabban, amit a szívünk meglátott, a lelkiismeretünk meg tudott ragadni. A szeretet legalapvetőbb és legkezdetlegesebb megnyilvánulása az, amit a másik ígéretben olvashattunk, akik engem szorgalmasan keresnek, azok meg is találhatnak. Isten keresése részünkről ebben ragadható meg az Isten szeretetének a legalapvetőbb emberi megnyilvánulása. Kedves hallgatók, mit is jelent Istent keresni? Blaise Pascalnak jut eszembe az egyik gondolata, melyben azt fogalmazta meg, hogy az ember hitetlen vagy hiszékeny. Az ember könnyen két végletbe esik, és mindkét véglet veszélyekkel jár. Amikor mi hitetlenek vagyunk, akkor mindattól elzárkózunk, ami Isten ismeretére vezethetne bennünket. Amikor pedig hiszékenyek vagyunk, akkor mindent elfogadunk, minden igaznak tartunk vizsgálat nélkül. Kedves hallgatók, kérdéseket nem szabad nyitva hagynunk. Ezeket a kérdéseket meg kell vizsgálnunk a mi életünkben, hogy mi dolgunk van ezen a világon, amit Vörösmarty Mihály is feltett az egyik versében, a Gondolatok a könyvtárban című versében. Nem szabad nyitva hagynunk azt a kérdést sem, hogy miért ilyen a világ, és mi lesz az emberiség sorsa. Kicsoda volt Krisztus, és kicsoda maga az Isten? Ezekre megvizsgálni kell, hogy milyen válaszokat is fogadhatunk el. Aki ezekre választ keres, az meg is találja a választ. Miért teszi azonban hozzá itt a Biblia, hogy szorgalmasan kell keresnünk? Akik engem szorgalmasan keresnek, azok találhatnak meg, olvashattuk. Kedves hallgatók, nem Isten rejti el magát előlünk. A mi utaink válnak sokszor bonyolultá, sok hang némítaná el az Isten hangját bennünk és körülöttünk. Szorgalommal kell keresnünk, ez kitartást igényel, és a jóban való megmaradást. Hogy beteljesedjen ez az ígéret, én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Szép napot kívánva búcsúzik önöktől a reggeli bibliai 5 perc.

Kedves gyülekezet, mindenkit szeretettel köszöntök, és egy olyan témáról lesz most szó, ami hát meglehetősen idézőjelbe téve népszerű téma a Bibliában, tehát sok helyen ír róla a Biblia, de én nem egy teljes átfogó képet szeretnék erről adni, hanem csak egy bizonyos értelemben átfogót, mégpedig Pál apostol levelei vonatkozásában néznénk meg egy témát. Ott is természetesen nem tudunk minden igeszakaszt földeríteni, de megnéznénk azt, hogy Pál apostol mi mindent mond a vigasztalásról. Tehát mi is a vigasztalás valójában, milyen tanításokat, milyen igéket olvashatunk erről. Én azt gondolom, hogy olyan könnyűnek látszó témáról van szó, mert hát ezzel már mindenki találkozott, mindannyian próbáltunk talán vigasztalni embereket, és olyan egyszerűen megfogható dolognak gondoljuk, de én azt mondom, hogy ennek a témának is nagyon komoly mélységei vannak az igében, csak egy picit ezeknek az igéknek a mélyére kell nézni. Tehát megnézzünk most pár ilyen ige szakaszt, és azután az ige hirdetés vége felé majd szeretnék olyan élethelyzeteket, olyan témákat említeni, hogy milyen fő tanácsokat olvashatunk bizonyos dolgokkal kapcsolatban, hogy hogyan vigasztaljunk, szintén Pál apostol leveleinél maradva, tehát most csak a levelek bizonyságtételét nézzük meg. A vigasztalással egyébként Pál apostol több leveleiben is foglalkozik. Tehát nem egy olyan témáról van szó, amit csak egy levélben helyez a középpontba, vagy két levélben szó nincs erről. Rengetegszer előkerül a vigasztalás témája. Teljesen természetes egyébként, mert az őskereszténységben is voltak olyanok, az őskeresztény gyülekezetekben is voltak olyanok, akik rászorultak a segítségre, rászorultak arra, hogy mások bátorítsák őket. Mi is ennek a vigasztalás szónak a jelentése? Tehát, hogyha a görögöt megnézzük, az újszövetségi görög nyelvet, akkor mit olvashatunk, hogy milyen szó áll egyáltalán az eredetiben? Ezt csak azért mondom, előjáróban mondom, hogy akkor, amikor ezekkel az ige szakaszokkal találkozunk, és majd mindjárt elkezdjük olvasni őket, akkor ennek a fényében szemléljük őket, hogy mit is jelent maga a kifejezés. Parakaleó, ez annyit jelent, ugye ez a görög ige, tehát parakaleó, hogy maga mellé hív, megvigasztal, kérlel, buzdít, könyörög. Tehát még egyszer, maga mellé hív, megvigasztal, kérlel, buzdít, könyörög. Nagyon szeretem egyébként, ahogyan a görög-magyar szótár megadja ezeknek az igéknek a jelentését, mert ugye egy egész jelentés bokrot ad meg. Tehát az ember szinte maga válogathat, hogy ebből melyiket tekinti igazán fontosnak, vagy mit gondol, hogy melyiken is van a hangsúly. De én azt mondom, hogy ennek az öt szónak a döntő üzenete az, hogy a vigasztaláshoz általában idő kell, minőségi idő, hogy ezt a kifejezést használjam. Ez azért nagyon kérdés, mert vigyáznunk kell ezzel a bizonyos vigasztalással, mert ezt nem lehet pár odavetett mondattal elintézni. Tehát nagyon-nagyon vigyázzunk, amikor mi vigasztalásba fogunk, meg akarunk vigasztalni embereket, mert hogyha ezt tesszük, akkor ehhez türelem kell, idő kell. Tehát, hogyha a másiknak szüksége van rá, akkor bizony le kell lassítanunk, le kell ülnünk mellé, vagy meg kell állnunk, és magunk mellé kell, hogy hívjuk, ugye az ige alapján, és úgy kell a lelkére, a szívére beszélni. Mikor, mire van szükség? Ez nagyon fontos egyébként. Tehát mikor, mire van szükség? Van, amikor nincsen szükség igazán szavakra, majd erről is szeretnék szólni. És azt a klasszikus hibát nagyon remélem, hogy mindannyian elkerüljük, hogyha eddig nem tettük meg, akkor ezután el fogjuk kerülni, hogy erre a bizonyos hogy vagy kérdésre, hogyha ezt mi kérdezzük a másiktól, akkor arra a választ megvárjuk. Ugye? Tehát ez egyértelmű, azt gondolom. Mégis ezt az elemi hibát, ezt a borzasztó hibát nagyon-nagyon sokan el szokták követni. Én magam is szemtanúja voltam már ennek nem egyszer, nem kétszer, hogy megkérdezik a másikat, hogy hogy vagy, és már mennek is tovább, meg se várják a választ. Tehát ez az udvariatlanság egyik csúcsa, pláne az ige fényében, amikor lehet, hogy vigasztalásra lenne szüksége annak az adott embernek, én meg már tovább is robogok. Hát ennek nem sok értelme van, szóval ezt ne csináljuk soha. Jó, tehát ha föltesszük ezt a kérdést, hogy hogy vagy, akkor ezt gondoljuk komolyan, vagy esetleg tegyük föl más formában, és hát ha elkezdődik abból egy beszélgetés. No, nézzünk meg egy igeszakasz legelőször is a korintusi második levélből, az első fejezetből a harmadik verstől kezdem olvasni az igét. Tehát korintusi második levél, ezt keressük meg, és az első fejezet harmadik versétől olvasom az igét a hetedik versig. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya és minden vigasztalásnak Istene.
aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, amely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk. Akár megvigasztaltatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az. És a mi reménységünk erős felőletek. Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is. Eddig olvasom az igét, ugye a korintusi második levélről van szó, amely hát egyébként nekem az egyik kedvenc levelem, és Pál apostolnak az egyik legszemélyesebb levele. Tehát, hogyha sok-sok önéletrajzi vonatkozású dolgot szeretnénk olvasni Pálról, akkor a korintusi második levelet tudom ajánlani mindenkinek. Személyes, nagyon élénk a témafelvezetése, ahogyan beszél, ahogyan ír, tehát nagyon megéri a figyelmet ez a bizonyos korintusi második levél. Na de nézzük, mit is mond itt ki az ige. Harmadik, negyedik versben ezt olvastuk, hogy áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt leszögezzük, ugye Pál apostol is a legegyértelműbb, legnyilvánvalóbb kijelentésekkel kezdi. Azt mondja, hogy az Isten minden vigasztalásnak Istene. Tehát, hogyha vigasztalásról beszélünk, akkor az igazi vigasztalás az csak Istentől jöhet. Ez nagyon fontos. Tehát ne emberi erőből próbáljunk meg vigasztalni, lehet, hogy egyszerűen emberként ugye fölkelti az érdeklődésünket, vagy a részvétünket valakinek az állapota, és akkor emberi erőből, emberi gondolatokkal megpróbálunk neki segíteni, nem érdemes. Tehát az Isten minden vigasztalásnak Istene. Tehát ő a forrás, és a forrásból jön neki olyan dolgok, amiket mi felhasználhatunk. Jó, tehát egyértelmű azt hiszem a kép ebből az igéből. Aztán azt mondja itt a negyedik vers, hogy aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy van, hogy ember egész egyszerűen nem képes vigasztalást nyújtani. Tehát lehet, hogy vágyunk rá, lehet, hogy ezt fontosnak tartjuk, lehet, hogy a másik állapota olyan, hogy igen, vigasztalnunk kell, vagy úgy érezzük, hogy vigasztalnunk kellene, de igenis vannak olyan dolgok, vannak olyan élethelyzetek, amikor az emberi szó kevés. Na most innentől kezdve, hogyha azt érezzük, hogy ilyen élethelyzet van, akkor inkább nem érdemes szólni. Jó, tehát ezt különböztessük meg, nem minden múlik a mi vigasztalásunkon, nem minden múlik a mi szavainkon, elég talán, hogyha mi az Istenre irányítjuk a figyelmet, mert ő megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Mi lehet, hogy nem tudjuk ezt megtenni, könnyen lehet. Tehát akármennyire is szeretnénk, vagy a másik akármennyire is vágyik rá, kevesek vagyunk hozzá. Jó, tehát ezt érdemes tudatosítanunk magunkban. A negyedik vers pedig azt mondja, ha megnézzük még egyszer, azt mondja, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Na, itt egy nagyon fontos dologról szól az apostol. Azt mondja, hogy vannak azok, akiket Isten megvigasztalt, és ezek az emberek, ezek előnyben vannak a többiekhez képest. Tehát ezt is érdemes felmérni magunkban, hogyha bennünket az Isten megvigasztalt, hogyha mi nehéz élethelyzetben voltunk, és valamiféle reményt kaptunk, valamiféle vigaszt, útmutatást az Istentől, innentől kezdve több vagyok, mint a másik, olyan értelemben, hogy több a felelősségem, több az, amit kaptam. Na most ebből a többből akkor nekem érdemes továbbadnom a másik embernek. Jó, tehát Pál apostol se marad pusztán ennél a témánál, hogy vigasztalás. Azt mondja, igen, ha te vigasztalást kaptál, akkor ezt add tovább a másik embernek. Tehát olyan egyértelmű ez a sor, mégis nagyon sokszor itt elrontjuk, hogy azt a vigasztalást, amit kaptunk, azt nem adjuk tovább. Azt mondja, hogy nem véletlenül kaptuk, hanem azért kaptuk, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket. Tehát bárkit azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Ahogyan a Római Levél 15. fejezet első verse mondja, hogy tartozunk pedig mi erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.
Tehát itt is megjelenik a tartozás gondolata. Tehát ezt újra és újra érdemes átgondolni, hogy mi micsoda ajándékokat kaptunk az Istentől. Rengeteg mindent kaptunk, rengeteg vigasztalást kaptunk. És hogyha ezt megkaptuk, akkor adjuk tovább, mert ezzel egész egyszerűen tartozunk a többieknek. Hogyha valakinek tehát fogalma van az isteni vigasztalásról, hogyha fogalma van a Biblia ígéreteiről, mert egyébként óriási témáról van szó, tehát itt csak fölvillantani tudunk bizonyos dolgokat, és aztán ezeket lehet továbbvinni. Hogyha valakinek fogalma van erről, akkor azt nagyon-nagyon érdemes továbbadnia. Különben azért is nagyon fontos ez, mert hogyha mi nehéz helyzetben voltunk, és vigasztalásra volt szükségünk, és ezt a vigasztalást akár meg is kaptuk, sokan elkövethetik azt a hibát, hogy itt megállnak. És azt mondják, hogy nem adom tovább azt a vigasztalást, amit én kaptam, mert az én helyzetem az rendkívül súlyos. Az nagyon-nagyon nehéz. Nagyon könnyen bele lehet esni az önsajnálat csapdájába. Én azt hiszem, hogy ismerjük ezt mindannyian, nem? Tehát amikor azt tartom fontosnak, az van a középpontban az én életemben, hogy nekem milyen nehéz az életem. És hiába kaptam vigasztalást, mégse elég nekem az a vigasztalás, hogy ezt megcselekedjem, amire itt Pál apostol buzdít. Mert döbbenetesen szép az, hogy nem áll meg itt ezen a ponton. Tehát nem pusztán a vigasztalásról beszél, hanem azt mondja, hogy igen, kaptad, akkor add tovább. Na ezzel tudod elkerülni az önsajnálat csapdáját. Mert nagyon sokan ebben, egyébként ebben forognak. Nagyon sokan a saját sebeiket nyalogatják. És egyébként, hogyha erre koncentrálok, hogy mi az, ami nehézség az én életemben, akkor biztos, hogy nem egy, meg nem két dolgot tudok felsorolni, hanem hármat, négyet, ötöt, akármennyit. Nem? Tehát, hogyha ezen a szemüvegen keresztül nézzük az életünket, akkor biztos, hogy el tudom mondani azt, hogy igen, másoknak könnyebb, mert ilyen területen, olyan területen, harmadik, negyedik, ötödik területen. Hogyha erre figyelünk, akkor soha nem fogjuk ezt megcselekedni, amit itt Pál apostol mond. Hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket. Nagyon fontos tehát, hogy amit kaptunk, azonnal vigyük tovább. Mert aki bízik az Istenben, az mind kap vigasztalást Istentől, csak ezt észre kell venni. És hogyha már ez megvan, akkor tudjuk, hogy mit kell cselekedni ennek hátterén. Nézzük az ötödik verset. Mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. És még a hatodikat is olvasom, de akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, amely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk. Akár megvigasztaltatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, és a mi reménységünk erős felületek. Nem véletlenül mondtam, hogy Pál ebben a levelében elég sokat ír önmagáról. Nagyon önéletrajzi jellegű ez a levél. De amikor önmagáról ír, akkor figyeljünk fel arra, hogy soha nem magára irányítja a figyelmet. Ugye így is fogalmazhatná a levelet, tehát így is megírhatná a levelet, hogy igen, én vagyok a középpontban, és rám figyeljetek. Csak egy távolabbi példa, Dániel. Hát gondoljunk bele, hogy hogyan írta meg Dániel könyvét. Mi mindent elmondhatott volna abból a 70 évből, amit ő töltött ott Babilonban, a babiloni király mellett, micsoda titkokat, kulisszatitkokat leírhatott volna a könyvében, és mégis azt vesszük észre, hogy abszolút nem ő áll a középpontban, hanem valami teljesen más. Tehát a bibliai szerzői erre mindig figyeltek, Pál apostol is mindig figyel erre. Tehát nem ő van középpontban, az ő élete, az ő nyomorúsága, de jelzi, és ezért fontos ez az 5.-6. vers is, hogy bizony bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből. Na de azonnal erre irányítja a figyelmet, hogy igen, bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Tehát kell, hogy írjon azokról a dolgokról, azokról az eseményekről, amiken ő átment, és meg kell, hogy mutassa azt Pál, hogy bizony ő is vigasztalásra szorult. Tehát nem úgy mondja ezeket a dolgokat, nem úgy írja ezeket az igéket, mintha valami rajta kívüleső téma lenne. Nem. Gyenge, esendő ember volt, akinek nagyon nagy szüksége volt arra, hogy erősítsék és bátorítsák. Majd mindjárt fogunk erre nézni egy példát. És aztán a 7. vers ugye így zárja ezt az igeszakaszt, így szakítjuk meg, természetesen majd otthonainkban tovább lehet olvasni az első fejezetet, tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is. Egyenlőek vagyunk, semmiben nem vagyok különb, mint ti.
ez az üzenete ennek a bizonyos hetedik versnek. Nézzük meg ugyanebből a levélből a hetedik fejezetet. Tehát a korintusi második levélnél maradunk, és a hetedik fejezet negyedik versétől a hetedik verséig olvasom az igét. Tehát korintusi második levél, hetedik fejezet, és a negyedik verstől a hetedik versig a következőképpen olvasom. Nagy az én bizodalmam hozzátok, nagy az én dicsekvésem felőletek. Telve vagyok vigasztalódással, felettébb való az én örömem minden mi nyomorúságunk mellett. Mert amikor Macedóniába jöttünk, sem volt semmi nyugodalma a mi testünknek, sőt mindenképpen nyomorogtunk. Kívül harc, belül félelem. De az Isten, a megalázottak vigasztalója, minket is megvigasztalt Titus megjöttével. Sőt, nem megjöttével csupán, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ti vigasztaltátok meg. Hírül hozván nékünk a ti kívánkozásotokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy én még jobban örvendeztem.

gondolkodással. Felettébb való az én örömem minden mi nyomorúságunk mellett. Tehát igen, ott vannak a nyomorúságok, ott vannak a nehézségek. Ez letagadhatatlan. Szerintem mindannyiunk életében ott vannak. Tehát valamilyen formában ezek mindannyiunk életét jellemzik. Lehet, hogy látszólag a másik élete könnyebb, és ezt aláhúznám, látszólag. De valójában ő is küszködik dolgokkal, csak ez lehet, hogy nem egyértelmű számomra, hogy mivel. Tehát Pál apostol is érzékelteti azt, hogy igen, ott vannak a nyomorúságok, de nagyobb az én örömem a nyomorúságok mellett. Nagyobb, vagy felettébb való az én örömem minden mi nyomorúságunk mellett. És ugye így írja az 5.-6. versben, mert amikor Macedóniába jöttünk, sem volt semmi nyugodalma a mi testünknek, sőt mindenképpen nyomorogtunk. Kívül harc, belül félelem. De az Isten, a megalázottak vigasztalója, minket is megvigasztalt Titus megjöttével. Idáig olvasom. Érdekes egyébként ez az 5. vers. Abból a szempontból érdekes, hogyha összevetjük ezt a verset az apostolok cselekedeteivel, és egyébként mindig érdemes megtenni, hogy a leveleket és a cselekedeteket valahogy párhuzamosan olvassuk, akkor azt látjuk, hogy itt nem véletlenül fogalmaz így Pál, ahogy fogalmaz. Mert hogy kívül harc, ez azt gondolom, hogy egyértelmű. Üldözték, nehézségei voltak, egyértelmű. De mi az, hogy belül félelem? Hát most Pál apostol félt? Hát ezek szerint igen. Mitől félt? Mi volt az, ami őt félelemmel töltötte el? Hát nyilvánvalóan az, hogy azt a szolgálatot, amit az Isten rábízott, azt nem teljes mértékben tölti be. Valamiféleképpen emberi módon próbálja betölteni, és azért egy ilyen mozzanatot tudunk említeni az apostolok cselekedeteiből. Nem fogjuk ezt most föllapozni, csak utalok rá, ez nem más, mint az aténi beszéd. A 17. fejezetben, az apostolok cselekedetei 17. fejezetében Pál elmondja azt a hihetetlenül logikusan, nagyon korrekten, nagyon szépen fölépített beszédét, de aztán azt látjuk, hogy amikor Korintusba érkezik, akkor hát nincs a legjobb lelki állapotban. A 18. fejezetet olvassátok hozzá. A 18. fejezetben bizony elmondja azt, hogy igen, nagyon komoly lelkiismereti vívódásai voltak, amiatt, hogy ez a beszéd most akkor helyén való volt, vagy nem. Nem így konkrétan fogalmazza meg, de egyértelmű a szöveg összefüggésből. Kívül harc, belül félelem. Mert érezte valahol a lelke mélye, hogy igen, bár rendben lévőnek tűnt az a bizonyos aténi beszéd, teljesen korrekt és teljesen biblikus a gondolatmenet, de nem biztos, hogy odavaló volt, amit ő ott akkor elmondott. Érdemes ennek utána nézni, erre utal a 7. fejezet 5. verse, igen, egy bizonyos félelem ezért volt Pálban. Erre utal vissza. És a 6. versben megint egy nagyon szép, hogy azt mondja, fundamentális kifejezés következik, vagy kijelentés, de az Isten a megalázottak vigasztalója. Minket is megvigasztalt Titus megjöttével. Az Isten a megalázottak vigasztalója. Nagyon-nagyon igaz. És azt mondja Pál, hogy egyetlen ember elég volt, hogy nekem emberi szinten vigasztalást nyújtson, és ez volt Titus. Na, de nem csak Titusról van itt szó, mert ha megnézzük a 7. verset, ugye Titus, aki egy munkatársa volt, hát ő nem önmagában vigasztalódott meg ezáltal Pál, hogy megjött Titus. Persze ez is sokat jelentett neki, hogy ott van egy szeretett, kedves munkatársa. Na, de milyen híreket hozott? Azt mondja, sőt nem megjöttével csupán, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ti vigasztaltátok meg. Hírül hozván nékünk a ti kívánkozásotokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat, úgy, hogy én még jobban örvendeztem. Ez döbbenetes, amit itt olvasunk, abból a szempontból, hogy ne felejtsük el, hogy milyen háttéren írja ezt az apostol. Ugye hol járunk? Ez a 2. korintusi levél. Ez azt jelenti, hogy a 2. korintusi levelet megelőzi az első. Az az első korintusi levél, amelyik hát sok mindenről szól, de mondjuk nem a dicséret hangján szólal meg ott Pál apostol. Tehát a korintusi gyülekezet esetében hát bizony nem volt sok mindent mit dicsérni. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzetben lévő gyülekezet volt. Pál apostolnak nagyon keményen kellett feddenie a korintusi gyülekezet esetében, az első korintusi levélben. Elolvashatja bárki. Az egy olyan levél, hogy mondjuk hangvételét tekintve pont a Galácia beliekhez írt levéllel rokonítható. Tehát a Galata levélben is hihetetlenül határozott hangot üt meg az apostol, már-már udvariatlant, ugye azt hinnénk. De megvolt a maga oka erre, mert a korintusi gyülekezet ugye elindult egy úton, ahogyan az apostol elindította őket, és aztán nagyon gyorsan más irányba tért. Rengeteg problémával kellett szemben.

benéznie. És elképesztően határozottan, elképesztően egyértelműen szól, hát az ember azt hinné emberi gondolkodással, hogy ennek sértődés lesz a vége. És mégis azt látjuk, hogy nem. Nyoma sincs sértődésnek. Nyoma sincs annak, hogy a korintusi gyülekezet úgy magára vette volna ezeket a dolgokat, amit az apostol írt, már negatív értelemben értem ezt, hogy magára vette volna, és ezáltal megsértődött volna. Nem, a korintusi gyülekezetnek volt ereje szembenézni azzal, hogy milyen helyzetben vannak, és volt erejük változtatni. Nagyon nagy dologról van szó. Na, ez áll ennek a hátterében, amit itt az apostol leír, hogy igen, Titus megjött, nagyon örültem neki, na de Titus mit hozott? Hát vigasztalást hozott, és ti vigasztaltátok meg, és ugye nyilván üzentek Pálnak, és azt mondja, hogy hírül hozván nékünk a ti kívánkozásotokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat. Elképesztő kifejezések. Mondom, az első korintusi levél hátterén. Elképesztő. Hogy egy gyülekezetben ennyire komoly eredményt, ennyire komoly hatást tudott elérni az apostol egyetlen levele. Nagyon nagy dolog. Van, hogy Pál nem tudott ilyen eredményt elérni, tehát volt olyan gyülekezet is. Itt Korintusban más a helyzet, tehát itt Korintusban a szíveket meglágyította az apostol levele. És azt mondja, igen, ti ragaszkodtok hozzám, hozzánk, ugye munkatársaira, a fogolytársaira utal, úgyhogy én még jobban örvendeztem. Szóval hatalmas dolog, amiket itt olvasunk, mondom, a háttér alapján hatalmas, hogy egyetlen ember is vigasztalást tud nyújtani, de hogy az az ember milyen üzenetet hoz, ez áll itt emögött a vers vagy gondolatmenet mögött. És nézzünk meg még egy igét a korintusi második levélből, a 11. fejezet 29. versét. Korintusi második levél 11. fejezet 29. versében ezt olvassuk. Milyen is az igazi vigasztalás? Tehát hogyan fogalmazza meg itt Pál apostol? Noha nem erről beszél, de értelemszerűen ezt érthetjük rajta. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Hát ennyire azonosult Pál a gyülekezettel. Na ezért tudta a gyülekezet tőle elfogadni azokat a nagyon-nagyon kemény egyértelmű üzeneteket. Mert mélységesen azonosult velük. Tehát éreztette velük azt, hogy igen, nagyon szereti őket. Másképpen nem is lehet megszólítani egyébként embereket. Tehát, hogyha nem érzékeltetjük azt, hogy igen, mellettük állunk, bármit követtek el, szeretettel viszonyulunk hozzájuk, és így próbáljuk őket vigasztalni, így próbáljuk őket erősíteni, hogyha ez nincs meg, akkor szinte garantált, hogy nem fogunk eredményt elérni. Vagy az Isten szent lelke, inkább így fogalmazom meg, nem ér el eredményt. És egyébként ennek a versnek van még egy üzenete. Azt mondja, ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Vagy amit a római levélben megfogalmaz, csak szóban utalok erre a 12. fejezet 15. versében, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Szóval ezt a két igét, hogyha összehasonlítjuk egymással, akkor kimondhatjuk azt, amit már megelőlegeztem, tehát már szóltam erről, hogy a vigasztalás az néha nem szavak kérdése. Tehát nem érdemes mindig beszélni. Nem érdemes mindig dolgokat mondani, mert lehet, hogy nincs erre szükség. Ha valaki sír, akkor azzal sírjunk együtt. Ha valaki örül, akkor azzal örüljünk együtt. Pál apostol ezt tette. Tehát az ő mintája ez volt. Tehát mondom, nem minden múlik a szavakon. Azt hihetnénk, hogy a szavaknak ilyen mágikus, idézőjelbe téve, mágikus ereje van, hogy valamilyen hatása mindenféleképpen lesz a másik emberben. Persze valamilyen hatása lesz, de hogyha nem jó hatása lesz, akkor minek kimondani azokat a szavakat? Akkor nem bölcsebb inkább hallgatni egy ilyen helyzetben, amikor úgy érezzük, hogy vigasztalni kell? Lehet, hogy elég az, hogy ott vagyok és meghallgatom. Különben nekem volt ilyen tapasztalatom, ilyet hadd említsek csak. Valaki egyszer nekem kiöntötte a lelkét, és elkezdte sorolni, hogy az ő életében milyen nehézségek vannak. Hát egyébként tényszerűen ezt látható is volt, tehát hogyha az ember megnézte, hogy ennek az embernek milyenek az életkörülményei, a családi körülményei, az anyagi körülményei, és még sorolhatnám, hát akkor az tényleg tragikus, tényleg lesújtó. De ezt mondta, és egyszerűen nem akart leállni erről a témáról. És megpróbáltam vigasztalni, de igazából valami új módon, hogy túl sok szóval, és olyan érvelő jelleggel. Tehát, hogy
igyekeztem fölhívni a figyelmét, hogy azért ne erre tekintse, hanem másra. Meg igyekeztem neki olyan dolgokat mondani, amikre azt mondom, hogy alapvetően igei. Alapvetően tényleg tanács jellegű, igei tanács jellegű, és igyekeztem idézőjelbe téve mindent beleadni. És mégis mi lett a hatása az én szavaimnak? Egy ideig hallgatott, nem túl sokáig, aztán egy idő után csendesen megszólalt, figyelj, ilyenkor nem érdemes bármit is mondanod. Tehát amiket elmondasz, azt tudom, ismerem én is az igéből, ő is bibliaolvasó ember volt. És ezt fogalmazta meg, hogy ilyenkor elég, ha csak mellettem vagy és meghallgatsz. Na, ez is vigasztalás. Elég, ha csak mellettem vagy és meghallgatsz, nem? Tehát van, hogy az embereknek ez is elég. Na, de ez már a Szentlélek munkálkodása kell, hogy legyen bennünk, hogy megmutassa, hogy mikor kell szólnom, és mikor nem. Mikor melyiket alkalmazom. Tehát korintusi helyzet van, vagy tituszi helyzet, hogy igen, mondanom kell valamit a másiknak? Vagy éppen olyan helyzet, amit Pál apostol leír, hogy örüljetek, meg sírjatok. Nincs más. Tehát ezt egyszerűen nekünk kell eldönteni az Isten segítségével, hogy milyen élethelyzetben van a másik, mikor milyen, eljárásmód vezet eredményre. Ez nagyon lényeges, hogy bölcsen tudjunk különbséget tenni az élethelyzetek között. Nézzünk meg még három területet, és nem sokáig fogom már kérni a figyelmeteket, csak három olyan területről szeretnék beszélni, amivel kapcsolatban érdemes, hogy a fejünkben legyen egy-egy kulcsige. Hogyha valaki bizonyos dolgok miatt keseredik el, bizonyos dolgok miatt szorul vigasztalásra, akkor mi lehet az a fő üzenet, amivel őt meg tudjuk szólítani? De még egyszer mondom, az elmondottak hátterén szemléljük majd ezeket, tehát van, hogy nem kell beszélni, és mégis a jelenlétünk, a hallgatásunk, az egyetértésünk vagy bátorításunk az önmagában segítséget jelent. Jó? Tehát ilyen háttérrel hallgassuk ezeket. Mit csináljunk akkor, hogyha valaki a saját állapota vagy saját bűnei miatt van elkeseredve? Filippi beliekhez írt levélből egy ismert igét hadd idézzek, az első fejezet 6. versét. Tehát Filippi beliekhez írt levél, első fejezet 6. vers, a következőképpen olvasom. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Rendkívül gyakori eset, hogyha valaki önmagára tekint, a saját állapotára, és esetleg szembesül azzal, hogy igen, itt vagyok már x éve, vagy több évtizede gyülekezeten belül, és mégis milyen állapotban vagyok, milyen vétkeim vannak, hol tart az én életem, hát akkor elkeseredik, nem? Tehát most csak innentől kezdve semmi esélyem. Hát miféle reményt tudna adni más, vagy az Isten, vagy a Biblia, szóval semmi. És mégis ott van ez az ige, hogy az Isten azt mondja, hogy meg van győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, mondja Pál apostol, el is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Tehát ez valami döbbenetes ige abban a vonatkozásban, hogyha mondjuk százalék arányt kell megfogalmaznunk, hogy hány százalék, hogy mi üdvözölni fogunk, akkor ennek az igének a hátterén azt tudjuk mondani, hogy 100%. Nem? Tehát ne hazudjunk, biztos az üdvösségünk. Természetes, hogy ott van az ember része. Tehát én ezt nem cáfolom. Ott van az ember része, és az ember mégis mondhatja azt, hogy nem, ebből én nem kérek, nem fogja elvégezni az Isten. Szóval nagyon keményen szembe kell menni ezzel az igével, és nagyon keményen szembe kell menni az Isten munkálkodásával, és akkor elérheti az ember, ugye nem így szoktunk erről gondolkozni, de mégis így mondom, akkor elérheti az ember, hogy mégse jusson üdvösségre. Tehát igen, vagyunk annyira erősek, idézőjelbe téve, hogy az Isten munkájának ellenálljunk. Na de az Isten részéről ott a garancia. Figyelj, elkezdtem benned, véghez is fogom vinni. Tehát garanciát vállalok az üdvösségedre. És különben is ott van még Krisztus is, aki meghalt érted pluszban, mint egy mellékesen, közben meg dehogy mellékes. Jó, tehát ebben mindenkor lehet kapaszkodni, hogy az Isten oldhatatlan szeretettel, oldhatatlan szerelemmel szeret bennünket, és minden vágya az, hogy üdvözülhessünk. Tehát az ilyen embernek, aki a saját állapota, a saját bűnei miatt van elkeseredve, a Filippi 1.6 egy döntő üzenet lehet. És nyilván nagy téma, de én most tovább haladok. Nézzük a második területet. Mit tegyünk akkor, vagy mit mondjuk akkor, hogyha valaki a körülményei miatt van elkeseredve? Tehát ami körülveszi, anyagiak, családi körülmények, életkörülmények, bármi. Filippi beliekhez írt levél, szintén ennél maradunk,
És itt a 4. fejezet 11. 13. versét nézzük meg. Tehát Filippi 4, 11. fejezet 2. verse, 14. fejezet, 11. vers, 2. része, és a 13. versig olvasom. Én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Sok mindent kiemelhetnénk ebből az igéből, sokat foglalkoztunk már vele, tehát gondolom, hogy többeknek ez nagyon-nagyon ismerős. Mégis ami nekem a legfontosabb, és ami nekem a legnagyobb biztatás, az a 11. versben az a kifejezés, ahogyan el is kezdtük az igét olvasni, én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Ennek a megtanultam kifejezésnek az az üzenete, hogy Pál apostolnak ez nem volt természetes. Tehát ő egy elégedetlenkedő, morgolódó ember volt. Nem? Tehát ez egyértelmű. Hát ha meg kellett tanulnia, akkor ezek szerint neki nagyon komoly hiányosságai voltak ezen a területen. Tehát ne úgy hallgassuk ezeket az igéket, meg ne úgy olvassuk, hogy igen, hát Pálnak ez olyan természetes volt, meg ő a hit magaslatai járt, és ő persze, hogy ilyen dolgokat ír le. Hát igen, annak hátterén ír le ilyen dolgokat, hogy az Istennek meg kellett tanítania őt, hogy amikben van, abban megelégedett legyen. Tehát egyáltalán nem volt ez könnyű átélni, hogy megbotozták, bebörtönözték, rengeteg ellenkezést kellett átélnie, és így tovább nem sorolom. Korintusi 2. levél, tehát olvassuk el, hogy mi mindent. Szóval bármilyen élethelyzet, bármilyen körülmény is jön az ember életében, ott van ez a biztatás, hogy igen, a megelégedettséget meg lehet tanulni. Hatalmas magasság ez, amit a 12. versben Pál kimond, azt mondja, hogy tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy hitbeli elődünk, Pál, ilyen értelemben. Mert egyszerűen nincs olyan élethelyzet, ami hitbeli elődeink ne éltek volna át. Krisztust is beleértve, Pál apostolt is beleértve. Mert Pál megtapasztalta az élet napos oldalát, és megtapasztalta az élet árnyoldalát is. Hát gondoljunk csak bele, egy sikeres, befutott emberből lett, mert farizeusként, zsidóként ilyen volt, sikeres, befutott ember. Ebből lett egy üldözött, sokat szenvedett ige hirdető. Hát micsoda életpálya ez? Tehát mi pont máshogy képzelnénk el, nem? Tehát a karrier kapcsán pont más jut az eszünkbe, hogy az ember előbbre jut, egyre kényelmesebb lesz az élete, egyre több pénze lesz, tehát egyre nyugodtabb lesz az élete a körülményeket tekintve. Pál meg pont az ellenkező pályát futja be. Hát milyen lehetett ezt átélni? Hát egyáltalán nem volt neki könnyű. De ott van ez a bátorítás, hogy igen, megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Szóval, hogyha ott van egy olyan ember a közelünkben, aki a körülményei miatt van elkeseredve, akkor tudom, hogy ez nehéz. Nagyon nehéz az ilyen embereknek valamit mondani, de mégis valamilyen módon érdemes elérni, hogy ne önmagukra figyeljenek. Különben ez az első csoportra is vonatkozik. Ha valaki saját magára figyel, garanciát vállalhatunk arra, hogy el fog keseredni. És azt mondja, hogy engem már az Isten nem is tud üdvözíteni. Ha az Istenre figyel, mindjárt más a kép. Körülmények esetében is, ha valaki a saját körülményeire figyel, meg tudja nézni azt, hogy igen, de ott volt egy Pál apostol, ott volt Krisztus, és ott vannak még milliók, meg milliárdok a földkerekségen, akik ezt, meg ezt, meg ezt élik át, akkor szóval érdemes ezen elgondolkodni, érdemes ezt összehasonlítani egymással. Mondom, ha nyitott rá a másik, hogyha tudjuk vigasztalni, mert elképzelhető, hogy nem. Elképzelhető, hogy csak hallgatni tudunk, és az egészet az Istenre kell bízni, hogy majd ő elintézi, ő benne ezeket a dolgokat. És az utolsó ilyen terület, és lassan ezzel is zárom az igehirdetést, ha nyomorúságunk vagy betegségünk van. Kanyarodjunk vissza szintén a Korintusi 2. levélhez, a 4. fejezet 16. 18. versét szeretném olvasni, tehát Korintusi 2. levél 4. fejezete, és ott a 16. verstől a 18. versig terjedő szakasz. A következőképpen hangzik. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul.
mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ugyanez az üzenete ennek az ige szakasznak is, ami az eddigieknek is. Nézzünk föl. Tekintsünk föl, emeljünk föl, emeljük föl a szemünket, a fejünket. Sokszor ez nagyon nehéz. Mert hogyha az örök élet fényében nézzük a mi életünket, akkor ez tényleg így fog kinézni. Jó, most nem ilyennek látjuk. Tehát most vagyunk benne azokban a helyzetekben, amikben benne vagyunk. Kétségtelen. Ami nehéz, ami fájdalmas, az most nehéz, és most fájdalmas. De hogyha az ember előre tekint, és azt mondja, hogy mi vár rá, mi az óriási dicsőség, amit az Isten elkészített mindannyiunk számára. Na, ennek fényében, hogyha szemléljük az életünket, akkor megint csak ez a szemléletmód változás, ez átalakulhat, ez átalakíthatja az embert. Pillanatnyi könnyű szenvedés. Rendben van, sokszor nehéz ezt mondani. Tehát igen, az apostol leírja, de ne felejtsük el, átélte. Tehát ez tapasztalatból írja. Szenvedés, igen, kétségtelen, de az örök élet fényében pillanatnyi és könnyű. Lehet, hogy esetleg hadakoznánk ezekkel a jelzőkkel, mert hogy nehogy már az apostol ilyet mondjon, de mégis el kell, hogy fogadjuk ezt, vagy érdemes elfogadnunk ezt, az Isten szolgája mondja ezt. Pillanatnyi könnyű szenvedés. Bármilyen testi, bármilyen lelki nehézség is jön, ez óriási üzenet számunkra, hogy igen, az Isten örök dicsőségbe vár bennünket, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Szóval ez mindenkor érdemes, hogy ott legyen az ember szemei előtt. Hogy igen, eljött Krisztus, és ott volt, és elszenvedte azokat, amiket el kellett szenvednie, és az életét az emberért adta, de mi volt ennek a célja? Hát az, hogy szépen magához hívjon bennünket, és végre egyesülhessen az a család, ami egyszer szétszakadt a bűnesetnél. Ez volt az Isten, ez volt Krisztus eljövetelének a célja, és hogyha az ember nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra, akkor lassan kezdi megérti ezt, hogy mi is az emberi élet értelme. Milyen szemléletmóddal érdemes élni az életünket. Tehát nem annyira magunkra figyelve, nem annyira a saját dolgainkkal elfoglalva magunkat, mert ez bármennyire is fontosnak tűnik, meg bármennyire kézenfekvőnek, hogy erről gondolkodjunk, erről e felé menjenek a gondolataink. De ez tévút, tehát ez másodlagos. Az elsődleges fontosságú az az, hogy kicsoda az Isten, mit tett értem, és hogyan vár rám. Mert ez minden vágya, hogy végre ott legyünk nála. Vigasztalás. Az igehirdetés végén egy SMS-t szeretnék felolvasni. Hogyan lehet vigasztalni a másikat? Hogyan tudott engem valaki vigasztalni, amikor egy nehéz élethelyzetben voltam? El is mondom az élethelyzetet, hogy ez mi volt. Aki vizsgázott már a Szólán, a főiskolán, az tudja, hogy egy-egy vizsga az általában nehéz szokott lenni, tehát komoly erőfeszítés kell ahhoz, hogy az ember levizsgázhasson, de hát én azt gondolom, hogy minden főiskolán, vagy minden egyetemen, meg egyáltalán minden vizsgánál így van ez. De a főiskolánkon van egy különösen nehéz vizsga a legutolsó, ez pedig nem más, mint a záróvizsga, ami hát ugye gyakorlatilag számadás az addig tanultakról, tehát mind a 4 év anyagáról. Ugye addig nagyjából átfoghatónak, befogadhatónak tűnik az anyag, amikor egy-egy tárgyról van szó, vagy kettőből, hogyha esetleg kettőből vizsgázik az ember. Na de az utolsónál nincs mit tenni, hát az összesből vizsgázik egyszerre. Tehát ez szinte földolgozhatatlan, de hát azért mégis ezzel meg kell birkózni az embernek, hogyha már oda került. Sokan ezt meg is tették, de nyilván ez egy komoly küszködés. Hogy a tételek számáról némi fogalmat alkothassunk, ugye aki levelezőn végzi el a főiskolát, nyilván annak is nagyon sokat kell tanulnia, tehát régebben ez úgy nézett ki, most már kevesebb tétel van, de régebben úgy nézett ki, hogy 96 tétel volt a levelezősöknek, a nappalisoknak viszont 128. Tehát 128 tételt kellett, vagy kellett volna megtanulni annak, aki záróvizsgázni szeretne a főiskolán. Na hát én is ilyen élethelyzetben voltam 2005-ben, akkor végeztem a Szólán, és természetesen sokszor eljátszottam a gondolattal, hogy ez
lehetetlen küldetés. Tehát ezt nem lehet megcsinálni. Tehát ilyen nincs, hogy ennyit az ember átlásson, átfogjon, tehát ehhez zsenik kellenek, hogy az ember mindennel tisztában legyen, és mindent tudjon. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy egyébként nem is sikerült végigérnem a tételeken, de ez most mindegy is. A vizsga napján viszont kaptam egy SMS-t valakitől, az a valaki egyébként itt van most a teremben, tehát még az is lehet, hogy magára ismer, de ezt nem tudom. És ebben az SMS-ben az állt három szó mindössze, hogy nem vagy egyedül, és egy mosoly a végén. Hihetetlenül sokat jelentett ez az SMS. Sokaktól kaptam SMS-t azon a napon, amikor a vizsgát le kellett tennem, sikerült a vizsga, és ennek nagyon örültem, de a leginkább ennek az SMS-nek örültem. És azóta is sokaknak továbbítottam ezt az SMS-t, vagy sokaknak megírtam, rendkívül rövid, rendkívül egyértelmű üzenet, nem vagy egyedül. Tehát amikor vigasztalásról van szó, akkor ezzel mindig számoljunk. Így is lehet bátorítani, így is lehet vigasztalni a másikat. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy tanuljunk Pál apostoltól, ugye csak az ő igéit néztük meg a vigasztalással kapcsolatban. Természetesen hatalmas témáról van szó, tehát Pálon kívül is sok mindent lehet még itt találni a Szentírásban. Egész egyszerűen szükségünk van rá. Az Isten bennünket megvigasztalt, ez már megtörtént, vagy a vigasztalás az folyamatos, innentől kezdve ezt nagyon érdemes továbbadni a másik embernek is. Amen. Mennyei Atyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy bízhatunk benned. Köszönjük azt, hogy hatalmas Istenünk vagy, és köszönjük, hogy mindig rád tekinthetünk, menedékként, vigasztalóként. Köszönjük Istenünk, hogy te minden vigasztalásnak Istene vagy, hogy nincs olyan területe az életünknek, amit te ne éltél volna át Krisztus személyében, amikor ő itt lent volt a földön. Köszönjük neked Pál apostolt, hogy ilyen élete volt, hogy ebben is példa számunkra, hogy ebben a nehéz, sokszor talán zűrzavarosnak tűnő életben olyan hite volt, olyan hite formálódhatott ki, amely őt nagyon sok mindenen keresztül segítette. Köszönjük, hogy az ő munkálkodásának volt eredménye. Köszönjük neked a korintusi gyülekezetet, hogy az a kemény feddés, amivel Pál meglátogatta őket, amit írt nekik, hogy az eredményt érhetett el az ő életükben. És segíts kérünk Istenünk, hogy akkor, amikor gondolkodunk önmagunkról, gondolkodunk másokról, akkor mindig rá tudjunk figyelni. Ne annyira a saját érzéseinkkel, saját állapotunkkal, saját vétkeinkkel legyünk elfoglalva, hanem sokkal inkább azzal, hogy te hova vársz bennünket, és hogy mit tettél eddig értünk. Köszönjük azt a garanciát, amit te vállalsz, hogy üdvözíteni fogsz bennünket, és kérünk segíts, hogy ennek mi ne álljunk ellen. Segíts, hogy engedelmesek legyünk neked, és segíts, hogy azt a segítséget, azt a vigasztalást, amit nekünk adsz folyamatosan, azt tovább tudjuk adni másoknak. Hálásak vagyunk a bátorításért, amit nyerhetünk az igéből, és kérünk, hogy őrizz bennünket, add, hogy azon a héten, ami előttünk áll, különösen tudjunk figyelni erre, hogy kint tudnánk segíteni, kit tudnánk vigasztalni, és hogy ezt hogyan tegyük meg, adj nekünk ebben bölcsességet. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt, és hálásak vagyunk, hogy mindezt rád vethetjük, és hogy te ebben segíteni fogsz. Amen.

És táborozók, a reggeli alkalmakon a Biblia legszebb imádságai közül válogattunk, és bár a kijelölt programunkban nem szerepel a mai Zsoltár, de úgy gondoltuk, hogy időszerűsége miatt nagyon hasznos lenne áttekintenünk a Zsoltárok könyve 50. fejezetét. Tehát kérem is, hogy nyissátok meg Bibliátokat az 50. Zsoltárnál, ami közel 3000 évvel ezelőtt íródott ugyan, és nyilván Isten lelkétől ihletett őszinte szívből fakadt fel, de talán majd egyet fogtok érteni velem, hogy ez az imádság, ez nagyon-nagyon korunk imádsága. És nagyon-nagyon pontosan annak a nemzedéknek lehetne az imádsága, és azokat a gondolatokat fogalmazza meg, ami bennünket kellenek, hogy foglalkoztassanak, akik tudjuk, hogy a bibliai proféciák szerint Jézus második eljövetele egészen a küszöbön áll. Talán olvasnám az Zsoltár első részét. A Zsoltár három nagy részre osztható, először egy megszólítást olvashatunk, majd később az Isten követőinek tesz kijelentést az Isten, hogy mi a probléma az ő Isten tiszteletükkel, mi a probléma az ő viszonyulásukkal, majd a Zsoltár harmadik részében pedig azokhoz szól, akik elfordultak az Istentől. Talán olvasom tehát az első 6 verset. Aszáf Zsoltára. Az Istenek Istene az Úr szól, és hívja a földet a napkeltétől lenyugtáig. A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, s körülte elő erős forgó szél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet. És az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten bíró. Hát nem tudom, hogy aki először találkozik ezzel a Zsoltárral, az ő számára mennyire érzékelhető az, amit a bevezető gondolatban említettem, hogy ez a Zsoltár valóban a végidők hívőinek az igazi könyörgése, de hát nyilván már aki először hallja, vagy először olvassa, ő is láthatja, hogy itt ítéletről van szó, itt Isten eljöveteléről van szó, tehát olyan fogalmakról, olyan dolgokról van szó, amelyek bizony azon a bizonyos amanapon fognak bekövetkezni. És figyeljük meg, hogy szinte minden részletében ez a bevezető felszólítás vagy megszólítás erről szól. Az első versben rögtön ezzel kezdi, hogy az Istenek Istene az Úr szól, és hívja a földet napkeltétől lenyugtáig. Tehát nem Izrael népét ott Palesztina földjén, hanem az egész földet. Az egész földet fogja megítélni az Isten, ahonnan kell a nap, egészen addig, ahonnan lenyugszik, tehát magyarul nincs kivétel, nem lesz a földnek olyan területe, amelyik ítélet alá ne esne. Nincs olyan, hogy vannak, akikre vonatkozik az ítélet, és van, akiket nem is fog megítélni az Isten, és a többi. Tehát teljesen világosan beszél arról, hogy az egész emberiségnek a megszólításáról van szó. Aztán a második versben, amikor ezt mondja, hogy a Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik az Isten, hát hatalmas kijelentés ez, hogyha tudjuk, mit jelent a Sion. Ugye a Sion ez egy hegynek a neve, amelyiken a templom épült, a jeruzsálemi templom, de átvitt értelemben az egész Bibliában, úgy ó, mint új szövetségben, mindig is Isten népét, az Isten egyházát jelentette, mindig azt a helyet jelentette, amin keresztül az Isten az emberekkel találkozhat. Természetesen a bűn elrendezés helyét is jelenti a templom, illetőleg a Sion, hiszen csak amikor igazán eljut az ember hitben arra, hogy ő érte a világ teremtője halt meg, hogy megmenekülhessen a bűneiből, csak akkor szabadulhat meg a bűnből. Emberi belátás a bűntől való szabadulást nem fog eredményezni. Tehát egy egyszerű, közönséges mérlegelés valamiféle látszólagos megjobbulást eredményezhet, de igazán megváltó nélkül bűn bánat és bűnbocsánat nem lehetséges.
A Biblia nagyon sok helyen beszél arról, hogy még a bűn bánatra sem juthatunk el Krisztus nélkül. De mit is jelent az, hogy a Sionról, amelynek szépsége tökéletes, tehát az egyházról, amelyik képviseli a megváltás üzenetét, amelyik nem közben járó természetesen Isten és ember között az egyház, de mindenképpen az Isten beszéde rá van bízva erre a népre, erre az egyházra, és képviseli az emberek előtt az örökkévaló evangéliumot, azt írja itt a Szentírás, hogy amelynek szépsége tökéletes. Akik ismerik Jelenések könyve emberi történelmet átfogó proféciáját, az első három fejezetet, Jézus első eljövetelétől számítva, a különböző keresztény korszakokat jellemzik ezek a bizonyos levelek, amiket Jézus írt a gyülekezeteknek, azok tudják jól, hogy az utolsó idők hívő népéről az Istennek, most nagyon finoman fogalmazok, nincs jó véleménye. Tehát nem azt írja róluk, hogy szépsége tökéletes, hanem azt írja róluk, hogy ők olyanok, mint a lágy víz, mint a langyos víz. Se nem hideg, se nem forró, még az a kijelentés is, hogy bárcsak hideg volnál, bárcsak nem is ismernél engem, még mindig több reménység lenne, mint hogy ismersz, tudsz mindent, és mégse csinálsz semmit. Borzasztó állapotban van nem csak az egész emberiség, de sajnos a hívők közössége is, hiszen laodiceai állapotban van az ítélet népe, ugyanakkor Ézsaiás könyvében és nagyon sok proféciában, de Pál apostol például az Efézusi levélben is azt mondja, hogy az Isten ebből a népből nyilván rostálás, nyilván nevelés, formálás, akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem. Tehát ebből a népből fog egy olyan népet elkészíteni az utolsó időkre, amelyiken nem lesz sem szeplő, sem sömörgözés, sem semmi a féle. Tehát amikor már eddig jut az Isten népe, és ez a legfontosabb feltétele Jézus második eljövetelének, aminek mindenképpen jóval korábban be kell következni, hiszen csak egy szentségre jutott nép képes képviselni úgy az evangéliumot, hogy annak ne tudjon ellenállni szinte senki. Persze nagyon sokan ekkor is ellen fognak állni, de mégiscsak a nagy evangélium hirdetés, egy ilyen félig odaszánt emberekből álló nép által nem lehetséges, hogy megtörténjen. Azt mondja, hogy fényeskedik az Isten. Hát mit jelent az, hogy fényeskedik az Isten? Igen egyszerűen le tudjuk fordítani ezt a Biblia nyelvezetén. Amikor egy-egy ember, akik az Isten népéhez tartoznak, már nem úgy tetszik, nem önmagukat mutogatják az embereknek, hanem rajtuk keresztül Krisztus jellemtulajdonságai tündökölnek. Ez nem annyit jelent, hogy ezek az emberek elveszítik az egyéniségüket, és mindegyik teljesen olyan lesz, mint Krisztus. A jellemük lesz olyan. Olyan kell, hogy legyen. Olyan kell, hogy legyen, mint amit Jelenések könyve 14. fejezetében olvasunk, hogy az ő szájukban nem találtatott álnokság. Hogy ők úgy követik Krisztus, hogy nem csak szóban, hanem a gyakorlati életük változott meg. És így rajtuk keresztül, ahogy Pál apostol is fogalmazott, nem én, hanem a bennem lakozó Krisztus. Rajtuk keresztül maga Krisztus tud szólni az emberekhez, az Isten lelke tud szólni olyan erővel, aminek, ha valakiben még van valamennyi készség a megtérésre, azok nem fognak tudni ellenállni ennek a hívásnak és ennek az üzenetnek. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, és körülötte erős forgó szél. Ez a nem hallgat kijelentés, ez nagyon, nagyon érdekes, ellentétben van Malakiás könyve 3. fejezetében olvasható kijelentéssel, amikor azt mondja az ige, hogy az Isten ül és hallgat, és könyvek nyittatának meg előtte, és íratnak abba a könyvekbe nyilván milyen dolgok, hogy mit csinálnak az emberek. Hogy az Isten tűr, az Isten hallgat, az Isten vár. Az Isten nem lép közbe ítélettel. Megengedi, hogy a rossz kimutassa a foga fehérjét. Meg kell, hogy engedje, hogy szinte a gonoszság majdhogy nem a győzelemre jut, mert szinte az egész emberiséget magáénak tudhatja a lázadó angyal fejedelem. De eljön az az idő, amikor nem hallgathat tovább az Isten. Gyűjti az adatokat, mondanánk mai szóhasználattal,
most jegyzik fel a könyvbe, az életkönyvébe, és az életkönyvéből most húzzák ki a neveket, akik nem oda tartoznak, ha valamikor oda is tartoztak. Minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, ahogy Prédikátor könyve fejeződik be a 12. fejezetben, akár jó, akár gonosz legyen az. És az Isten a vég idején másodszor tűz által fogja megtisztítani a földet. Ugye Péter apostol hivatkozik többek között erre a második levele végén. Hívja az egeket onnan felül és a földet, hogy megítélje népét. Rengeteg dolgot megtudhatunk ebből a kijelentésből, ugyanis Isten, amikor elkezdi az ítéletet, ezt nem úgy teszi, hogy visszavonul, mindenkit kizár az ítélkezésből, és ő maga egyedül meghozza az ítéletet. Megtehetné, mert mindenható, és ő biztos, hogy nem téved. De Isten ezt mások jelenlétében teszi meg. Hívja az egeket. Hívja azokat az angyalokat, akik nem buktak el, akik őt szolgálják, szüntelen, ott vannak a mennyben, és a mennyei templomban ott veszik körül az ítélet királyi székét. Hívja az egeket és a földet. Az emberiség előőrse is jelen van ezen az ítéleten. Az emberiség képviselői is ott vannak, néhány nevet is ismerhetünk ezek közül, hiszen Énok és Illés halál nélkül láthatta meg a mennyet, és került oda, megelőlegezve nyilvánvalóan Jézus halálát, feltámadását, és bűnfelett aratott fényes győzelmét, és azon kívül Mózest támasztotta fel Júdás levele tanúsága szerint az Isten, és ezen kívül névtelenül tudhatjuk, hogy amit Máté evangélium a 27. fejezetében olvasunk, hogy nagyon sok szentnek a teste is feltámadt Jézus feltámadásakor, és nyilván nem maradtak itt a földön, mert annak egyéb nyomai is lennének, hanem Jézussal együtt, Jézus, mint győztes király, vitte a foglyokat magával, ezeket az embereket, az emberiség képviselői jelen vannak a bírósági tárgyaláson. Isten nem önkényesen hozhatja meg az ítéletét, hanem emberek jelenlétében ítéli meg az embereket. Tanúk lesznek jelen, amikor kijelenti mondjuk Ádámról vagy Ábelről, és megy sorra végig azokon, akik valamikor az Isten népéhez tartoztak, de nem csak valamikor, hanem életük végéig, és győzelemre jutott az életük. És így hozza meg az ítéletét. Ugyanis azért kezdi el Isten az ítéletét, és azért nem hallgat tovább, mert meg kell ítélnie a népét, az ő népét. Péter apostol levelében olvassuk, hogy először az Isten háza népén kell, hogy kezdődjék az ítélet. Először azokon kezdődik az ítélet, és azoknak a sorsa dől el, akik egyszer valaha életükben, bármikor, persze Isten előre is látja már az eseményeket és a cselekedeteinket, tehát bármikor, ha valaki igazi, őszinte megtérésre jut, és igazán szembefordul a bűnnel, és az Isten megbocsáthatta az ő bűnét, és elvehette tőle, ha ez egyszer is megtörtént egy ember életében, ő már ez alá az ítélet alá esik, aminek először kell megtörténni. Aztán persze, aki közben-közben haladt előre, de aztán később elbukott, és később visszatért, erről majd részletesebben péntek esti előadáson lehet hallani talán néhány gondolatot, ezeknek az embereknek nyilván nem lesz meg a felmentő ítélete, hanem éppen az ellenkező ítéletet fogják megkapni, és ők nem támadhatnak fel az örök életre Jézus második eljövetelekor. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet. Ez még inkább alátámasztja, amit az imént mondtam, hogy az én kegyeseimet gyűjtsétek először elém. Először kezdjük azokon, akik valaha megértették az Isten áldozatát, Jézus áldozatát, és ezért akik erősítik ezt a szövetséget. Hiszen ha valaki megtért, vagy valaki Izrael gyermekei közé tartozott mondjuk még Aszáf korában, vagy az Ószövetségben, akikkel szövetséget kötött az Úr, és aztán később természetesen az Új Szövetségben, akik a teljes megtérése jutottak, és ezt a szövetséget felvállalták egy felnőtt keresztséggel, ezeket az embereket erősíti meg az Isten is, akik erősítik a veleséget, akik nem

Nekünk egyedül üdvözítő Jézus Krisztusunk van. Egy valaki tud bennünket üdvözíteni. Egy egyház, egy vallási élet, egy közösség, egy lelkész, egy bárki, senki nem tud üdvözíteni senkit. Nincs más név, aki által megtartatnánk, csak a Jézus Krisztus. De ez nem azt jelenti, hogy ne kelljen erősíteni azt a szövetséget, amit az Isten kötött meg az emberrel. Ez nem azt jelenti, hogy az embernek ne kellene tartoznie valamelyik néphez, egy olyan néphez, amelyikkel szövetséget kötött az Úr. Hogy ez a nép Jézus első eljöveteléig, illetve még utána 3,5 évig a bibliai jövendőlések és a bibliai tudósítások alapján Izrael népe volt, akit test szerint hívott el az Isten, származás szerint lehettek tagjai ennek a népnek, de Jézus ezt mondta a farizeusoknak és a nép vezetőinek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és oly népnek adatik, amelyik megtermi annak gyümölcsét. Az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten bíró. Nem lehetséges, hogy ebben az ítéletben bármilyen tévedés, bármi olyan dolog, amit nem venne észre Jézus, bármi olyan dolog alapján eltorzulna, vagy elferdülne az ítélet, ami igazságtalanságot tartalmazna. Ilyen nem létezik. Az a valaki, aki az egész világért meghalt, az a valaki, amit már hétfőn is említettem, hogy aki Pilátusért képes volt úgy küzdeni, ami miatt ő neki még súlyosabb lett a szenvedése, a lelki szenvedése is, az a valaki, aki Júdásról nem mondott le, az a valaki, aki küzd az emberekért, aki mindenkinek kegyelemidőt ad, mindenkinek lehetőséget ad, és akit mindenkit egyformán meg akar menteni, az nem előítéletek alapján fog ítélni. Nem szemeinek látása szerint ítél, olvasuk Ézsaiás könyvében, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, hanem igazságban ítéli meg, és a szegényeket, és a nyomorultakat. Ő pontosan tudja, hogy kinek mi az indítéka. Mi önmagunkat is becsaphatjuk, másokat meg még könnyebben, képmutatással, helyezkedéssel, gyönyörű beszéddel, és a több. Nagyon sok mindent megtehetünk. De az Isten pontosan ismeri az indítékainkat. Pontosan ismeri és látja, hogy mi lakozik a szívünk mélyén. Ezután ennek a népnek, akikken kezdődik az ítélet, a következőket mondja az Isten. Hallgass én népem, hadd szóljak! Te Izrael, hadd tegyek bizonyságot rólad. Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek én téged áldozataidért, és hogy égő áldozataid szüntelen előttem vannak. De nem fogadhatok el túlkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból. Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ, és ennek mindene. Avagy eszem én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszomé. Vajon miért így szólítja meg az ítéletre megszólított népet, hogy hallgass én népem, hadd szóljak, te Izrael, hadd tegyek bizonyságot rólad, Isten vagyok én a te Istened. Hallgass én népem, hadd szóljak. A Laodicea vakságában, abban a magabízásban élő nép, amit ez a Laodiceai levél kifejez Jelenések könyve 3. fejezetének végén, hogy azt mondod magadról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Magyarul a mi magatartásunkra annyira jellemző, és persze sokszor beszélgettünk erről, mert egyikünk se akar Laodiceába lenni. Tehát mi, akik tudjuk, hogy hát úgy hisszük, és tényleg erről meg vagyunk győződve, hogy az Isten népében akarunk élni, és akarjuk erősíteni ezt a szövetséget, mi nem akarunk Laodiceában élni. És mondta is valaki, hogy tényleg nagyon őszintén, és egy olyan valaki mondta, akiről tudom, hogy tényleg hitáltal ér, és komoly tapasztalatai vannak, és ő mondta, hogy ő nem akar Laodiceában lenni, de mi az, ami Laodiceában tart minket? Mi az, ami miatt mi ránk tényleg jellemző ez a krisztusi feddés Jelenések könyvében? Nos, a mentegetőzés. Az, hogy mi mindent mindig meg

0: magyarázunk. Abban a pillanatban, lehet, hogy nem mondjuk el senkinek, de amikor látjuk, hogy már megint hitetlenségből cselekedtünk, látjuk, hogy már megint izomból akartunk, bocsánat a mai kifejezésért, megtenni valamit, már megint az emberi jó szándék vezetett ahelyett, hogy valóban Istenre bíztam volna az életemet, és valóban átadtam volna neki magam, akkor mindig megindokoljuk. Ha véletlenül elveszítettük a fejünket, és hát netán felemeltük a hangunkat, ritkán fordul elő, tudom. Akkor rögtön mondjuk, hogy de igen, de hát igazam volt. Ugye? Szóval annyi minden kifogást talál az ember, csak hogy ne kelljen belátnia, hogy ami hitből nincs, bűn az. Ez érdemes gondolkodni ezen az ígén, nem? Ez egy elég súlyos kijelentés. Az a sok-sok jó cselekedet annyira benne van a zsigereinkben, mikor megismertük egyáltalán az üdvösség útját, akkor mi az üdvösség útját nagyon-nagyon sok jó cselekedettel akarjuk bebiztosítani. És lehetőleg olyan jó cselekedettel, hogy azért észrevegyék, hogy azért én teszek valami jót. Szóval az ember annyira pótolja az engedetlenségét, a hanyagságát, a tompaságát, próbálja pótolni azzal, hogy például elmondja mindenkinek, hogy mennyire szereti őt. Aztán, amikor valamit tényleg tenni kellene az illetőért, valami gyakorlati dolog, amiért már nekem kellene áldozatot hozni, akkor ez a szeretete kicsit elhalványul, és ilyenkor az igazság rögtön megmagyarázza nekem, hogy én rosszat tennék vele, hogyha én ezt meg... És sorolhatnám, azt hiszem, mindjárt ismerjük ezeket a dolgokat. Ezért kell bemutatkozni az Istennek, hogy ember, amikor rádöbbensz arra, amire azt hiszem tegnap este sokan rádöbbenhettünk, hogy benned az égvilágon semmi jó nincs. Lehet benned hatalmas tudás, te ismerheted az Isten törvényét, te akarhatod cselekedni az Isten törvényét, ahogy Pál leírja a Római Levél 7. fejezetének a vége felé, de a tagjaidban ott van egy másik törvény. Ellen Goldwhite Krisztushoz vezető lépések című kis könyvét nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Ez egy olyan könyv, legalábbis számomra, amit szinte ilyen napi kézikönyvnek kellene használnunk, mert a hit életben, a bűnnel szembeni küzdelemben és nagyon sok mindenben olyan világos útmutatás, gyakorlati útmutatást ad, és ebben a könyvben van egy ilyen mondat, hogy amit Krisztus nélkül is megtehetünk, az bűn. Tehát amihez nincs szükségünk arra, hogy mi érezzük az Istennel való egységet, hogy mi tudjunk arról, hogy ha Krisztus lelke nem segítene, akkor én képtelen lennék ezt és ezt megtenni. Azt hiszem, hogy ez kell, hogy bennünk nagyon-nagyon felébredjen. Itt szeretném említeni, hogy Jézus hivatkozott a nagy apokaliptikus beszédében, Máté Evangélium a 24. fejezetében arra, hogy az utolsó napok jellemzője lesz általánosan, nem csak Isten népére, az egész emberiségre jellemző, hogy olyanok lesznek az emberek, mint Noé napjaiban. És most nagyon egyszerű a dolgunk, nézzük meg, hogy milyenek voltak az emberek Noé napjaiban. Mi volt az ő legnagyobb bajuk? Mi volt az általános jellemzője? Ha itt tartjuk kezünket Zsoltárok könyvénél, és egy kicsit előre lapozunk Jób könyvéhez, Jób könyve 22. fejezetéhez, figyeljük csak meg, hogy mit mond itt Jób könyve 22. fejezetében Elifáz, amikor a 15. verstől a következőket olvashatjuk. Egy jellemzés Noé napjairól. Az ősvilág ösvényét követedé, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz. Akik azt mondták az Istennek, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett velük a mindenható? Ő pedig megtöltötte házaikat jóval. De az istentelenek tanácsa, távol legyen tőlem. Tehát azt mondták az özönvíz előtti emberek, és sajnos a mai világban, ebben a, most idézőjelbe teszem, önmegvalósító világban, hallottátok már ezt a kifejezést? Ritkán itt-ott lehet hallani, ugye? Hogy itt mindenki a maga képességét, a tehetségét, hagyjuk mondjuk egy Waldorf nevelési elv alapján nevelt iskola vagy óvoda, ugye, hogy hagyjuk kibontakozni a gyereket, nem szabad bántani, nem szabad lefaragni a dolgait, és a többi. Tehát minden csak úgy hadd menjen, úgy ösztönösen, úgy, aztán majd akkor jön ki az igazi érték, akkor jön ki az őszinteség, ugye? Ami szívemen a számon, és a többi. Az embereknek nincs szükségük Istenre. Az emberek azért elégszenek meg, és igénye az embereknek egy olyan vallás, ugye itt egy ateista 200 év után élünk, nem csak Kelet-Európában, nyugaton ugyanez volt, teljesen. Csak ott volt valamiféle látszat, vallásosság. Az embereknek igénye valamiféle vallás. De olyan vallás, hogy olyan nagyon ne legyen azért Isten. Szóval legyen, beszéljünk róla, és a többi, de az, hogy az Isten személyesen az én életemben, erre nincs szükségünk. Tudunk mi Isten nélkül is élni. Van nekem akaraterőm, van én nekem, és a többi, és a többi. És majd megteszem. Majd én. Jó, Istennel is kapcsolat kell, akkor mutatok be neki áldozatot. Majd én adok az enyémből. És észre se vesszük, hogy már is ott vagyunk a pogány vallás alapeszméjénél, a misztikánál, a mágiánál, hogy én adok az Istennek ennyit és ennyit, cserébe jár az Istentől, és ha nem adja meg, akkor többet szóba se állok vele. Hát körülbelül ez az emberek magatartása, hogy én adok, és cserébe kapok. Mit tud adni az ember az Istennek? De még mindig az első felszólításnál tartva, ezért jelenti ki az Isten, hogy én vagyok az Isten. Én Isten vagyok. Én mindenható Isten vagyok. Amikor Ábrahámot is ugyan erre az útra akarta vezetni az Isten, így szólítja fel Ábrahámot Mózes könyvében, hogy én a mindenható Isten vagyok. Járj én előttem, és légy tökéletes. Nem csak azt mondta Ábrahámnak, hogy neked tökéletessé kell válni. Nem csak azt mondta, hogy az én utamon kell járnod. Hanem mindjárt ezzel kezdte, hogy én a mindenható Isten vagyok. Tehát nélkülem nem megy. Embereknél lehetetlen, de Istennel együtt nemhogy nem lehetetlen, hanem tökéletes megoldás az ember életében. És ugye ezért sorolja utána az összes többi dolgot, hogy nem fedlek én téged az áldozataidért. Tehát nem fedlek azért, és ez nem baj, hogy te keresed a megoldást, hogy milyen konkrétan szertartással, áldozattal és a többivel kerülhetek közel az Istenhez. Nem fedlek téged, most megint lehet, hogy furcsán hangzik, a formaságokért. Nem a formaságokkal van a baj, hanem az, amikor nem töltjük meg a formát tartalommal. Nem fedlek meg azért, hogyha te gyülekezetbe jársz, hogyha te Isten tiszteleten részt veszel, hogyha aktívan veszel részt rajta, hogyha és a többi. Nem ez a baj, nem ezért fedlek, hogy te Bibliát olvasol. Ószövetségi embernek azt mondja, hogy nem fedlek azért, hogy hoztad az áldozatot, hogy leölted. Nem ez a baj, hanem az, amikor csak az áldozat bemutatásában reménykedem, és nem engedem, hogy a szívemet átjárja az áldozat drámája. Nem engedem, hogy megérintsen, mondjuk olvasok Krisztus áldozatáról, megnézem a filmet, és hasonló dolgok. De azt nem engedem, hogy igazán megérintsen a lényege, az, aminek le van írva, ami le van írva a Bibliában. Nem engedem, ugye ez is egy olyan nagyon nagy csapda a mai világban, hogy van egy ilyen kijelentés, nem többször is elhangzik a Bibliában, hogy Jézus minden emberért meghalt. Tehát, hogy a világ összes bűnéért meghalt a kereszten, akkor ebből a nagy masszából én egy olyan pici kis pötty vagyok, hogy ebből én nem érzékelem. De amikor az ember azt érzékel, hogy én értem halt meg. Tehát ez erre próbálja felhívni a figyelmet, hogy mi ne gondolkodjunk ebben, hogy mi bármit adhatunk az Istennek, mert úgysem tudunk adni. Hiszen minden az Istené. Ő teremtette. És ha Jézus nem halt volna meg, értünk, nem jött volna el emberként ide erre a földre, akkor minden elpusztult volna. Akkor az állatok sem maradtak volna életben. Akkor a növényvilág is kipusztult volna. Istennek tűz által el kellett volna pusztítania az egész földet, a bukott angyalokkal együtt. De Isten ezt halasztja. Ezt kitolja. Addig tolja ki az ítéletnek a végrehajtását, ameddig csak lehetséges. Amíg egyetlen ember még alkalmas a megtérésre, addig Jézus nem zárja le a lehetőségét, hogy megtérjen. De amikor már az ember alkalmatlanná válik a megtérésre, akkor annak az embernek a kegyelem ideje akkor lejár. Nos, ezután a 14.-15. versben ezeknek az embereknek igen-igen egyszerűen megfogalmazza, hogy mi a kiút ebből a gondolkodásból, vagy ebből az ösztönös állapotból, hogy én akarok adni valamit az Istennek, vagy én akarok cselekedni valamit, hogy ezáltal jóvá tegyem a hibáimat, én akarok penitenciát tartani, vagy hasonló vezekelni, vagy megostorozni magam, mint mondjuk Árpádházi Szent Margit, vagy hasonló dolgok, és nem az Istenre támaszkodik az áldozatom, vagy a vele való kapcsolatom. Ezt mondja a 14.-15. versben, hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat. És hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Hálával áldozzál. Mert ugye értelemmel mi felfogjuk, hogy semmi nem a miénk, minden Istené, tehát akik úgy megismerték a Biblia tanítását, és mondjuk az Isten népéhez tartoznak, és odaszánták az életüket, ők már biztos vagyok benne, hogy mindnyájan tiszta szívből mondják ezt, hogy igen, az Istené nem én, hanem a bennem lakozó Krisztus. Csak tudjátok, mi a baj? Hogy a kezem is nyugton van, és mondjuk, ha veletek találkozom, és valami kiderül, hogy valami jó történt az életemben, akkor én rögtön mondom, nem, ez nem én voltam, ez Jézus volt. Csak amikor ott belül van egy kis manó, amelyik így megveregeti a vállamat, és azt mondja, de azért te is jó helyre helyezkedtél. Azért te is csináltál. Ez, tudjátok, amikor úgy melyikünk ne élte volna át. Ez az emberi dicsőségvágy. Tegnap a tegnapi szolgálat végén hallottunk egy rövid idézetet. Hogyan kezdődött az idézet? Az ember dicsősége porba omlik. Amikor az ember nem a maga érdekében, vagy a maga lelkének érdekében, még ez is olyan szépen hangzana, ugye, hogy az üdvösség érdekében, hanem amikor tudom azt, hogyha valami jó történt velem, az nem belőlem jött. Mert én belőlem csak rossz jöhet. Ha valami tényleg történt, akkor én azért mélységes hálát kell, hogy érezzek, és tanúsítsak az Isten iránt. Pál így mondja az imádsággal kapcsolatban, hogy szüntelen hálaadással tárjátok az Isten elé a dolgaitokat. Akkor is, hogyha nyomorúságban vagyok. A hála a hitből fakadó cselekedetnek a koronája. De most nem akarok erre kitérni, beszélgetés során szívesen beszélgethetünk erről, hogy a hitnek vannak lépcsőfokai. Az igazi hit lépcsőfokai úgy ismerhetőek fel, most nagyon röviden foglalnám csak össze, hogy ahhoz, hogy én higgyek Krisztusban, higgyek Istenben, és higgyek abban, hogy ő tud cselekedni bennem, hát az első feltétel és az első lépcsőfok, hogy egyáltalán megismerjem. Mert ha csak valami homályos, ködös, valami nem tudom micsoda képen van az Istenről, hát nem csodálom, hogy nem lehet benne hinni. Szóval az semmi. Tehát ideológiában az kevés, hanem a személyes Istenben, amikor megismerem személyesen az Istent, amikor látom, hogy az Isten hogy viselkedik, és hogyan, hogy ismerem a cselekedeteit, honnan lehet megismerni hitelesen a cselekedeteit, csak is a Szentírásból. Tehát először is ismerem az Istent. Ha ismerem az Istent, ha megismertem az Istent, akkor ha én jól akarom megismerni az Istent, és az én saját megrögzött rossz elgondolásaim, és a szokások, és az egyéb dolgok, főként vallásos, eddig begyakorolt elméletek nem építenek gátat az igaz Istenismeret elé, akkor én bennem azonnal egy olyan vágy ébred, hogy én nekem teljes bizalmam legyen ebben az Istenben. Mert az Isten tényleg szeretet. Úgy, ahogy ilyen egyszerűen leírja János a levelében. Isten maga a szeretet. Akkor én teljesen bízzak az Istenben. Ne legyenek feltételeim, hogy akkor bízok, ha. Hanem teljes egészében bízzam az Istenre a dolgaimat. És ha teljesen bízok az Istenben, és megismertem őt, akkor el kell jutnim addig a pontig, amiről szintén tegnap este már nagyon, hát tényleg erővel hangzott el a kijelentés, hogy bennem pedig az égvilágon semmit ne bízzak. Tehát teljes, tehát ez nem depresszió, ez nem összezuhanás, mert először jön az Istenbe vetett bizalom, és ezután jöhet az a teljes alázat. Az az igazi alázat, nem az alázatoskodás. Hanem az az igazi alázat, amikor nem akarom, hogy bennem valami reflexszerű dolog történjen, mert az csak rossz lehet. És ebből fakadhat a hitből származó cselekedet. Ennek lesz az eredménye, ezeknek a lépcsőfokoknak az eredménye lesz a negyedik, a hitből származó cselekedet, amit mond is Efézusi levél is többek között, hogy az Isten elkészít jó cselekedeteket, hogy azon járjak. Amikor nem jut el az ember eddig a fokig, hogy önmagát alábecsülje, illetve hát önmagát tényleg olyannak ítélje meg, amilyennek a Biblia mutatja meg őt, akkor az Isten azért nem cselekedhet nagy dolgot azon az emberen, mert ha annak ellenére cselekedne nagy dolgot ezen az emberen, akinek még nincs meg ez az alázata, akkor az Isten tönkre is tenni annak az embernek az életét, mert az ember azonnal annak a jó cselekedetnek a gyümölcseit részben magának tulajdonítaná. És az önteltség állapotából, a magabízás állapotából nem tudna az ember kilépni és kibillenni. És az ötödik lépcsőfok az a legfontosabb, amiről sajnos nagyon sokszor elfeledkezünk. Ez a hála. Tehát amikor tényleg őszintén törekszünk, ebben a kérdésben egyszerűen fegyelmezni kell a gondolatainkat. Szóval a gondolataink is emberiek tudnak lenni. A gondolkodásunk is. Nem szabad elfelejtenünk soha, hogy hálát adjunk. Ugye az emberek, keresztény emberek teljesen természetesen hálát adnak az ételért reggel, délben, este. Semmiképpen, megint csak ugyanazt mondom, hogy nem fedlek áldozataidért. Helyes dolog, hogyha imádkozunk étkezés előtt. De ne csak étkezés előtt. Amikor úgy tudunk szólni, ahogyan Jób szólott a könyvében, amikor óriási csapások érték, és iszonyatos nyomorúság. És mit mondott Jób? Az Úr adta. Az Úr elvette. Áldott legyen az Úrnak neve. A rosszért hálát adott Jób. Nem értette? És hát elég zavarba ejtő utána, amikor a harmadik fejezetben beszél, hogy megátkozza a születése napját, mert olyan nyomorúság volt rajta, hogy semmit nem értett, hogy miért van ez. De tudta, hogy az Isten semmit véletlenül nem engedhet meg az életünkben. Semmit. És ha mi erre a hálára tudatosan fegyelmezzük a gondolatainkat, és tudatosan így mérlegeljük a dolgainkat, és így akarunk élni, akkor hívhatjuk segítségül az Istent. Nem kell nekünk előre félni, hogy milyen nyomorúságok jönnek. Azt hiszem, mindegyikünknek megvan a maga nyomorúsága, most is. Nem kell itt a nagy nyomorúságra várni. De ilyenkor joggal számíthatunk, hogy az előre ki nem számítható, hirtelen jött nagy nyomorúságokban is nekünk mindig lesz valaki, aki oda tud nyúlni, meg tud fogni, meg tud erősíteni. Igen, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Itt persze lehet, hogy sokaknak ez is ellentmondásnak tűnik, hiszen például Keresztelő János, Jézus útkészítője, tényleg hitből élt. Ő is a hit általi megigazolásról tanította a honfitársait a Jordán partján, és ő is ugyanazt a hitet akarta gyakorolni, amit megértett a Szentírásból. Mégis olyan gyalázatos halállal kellett meghalnia, hogy egy ledér nőszemély táncának a jutalmaként levágták a fejét, és tálcán vitték oda. Ez a borzasztó. Miért nem segített rajta az Isten? Itt ígéri meg az 50. Zsoltárban, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítlak. Szeretnék találkozni Keresztelő Jánossal. Szeretnék vele kezet fogni. Egyértelmű. És ahogy a héber ifjak mondják, Dániel könyve 3. fejezetében, amikor a tüzes kemencébe akarják vetni őket, mert nem hajlandók más Istennek tisztelni, csak az igaz Istennek adnak hálát, akkor azt mondják az ifjak, hogy nekünk van olyan Istenünk, aki kiszabadít. De ha nem tenni is. Ez nem annyit jelent, hogy nem szabadított. Mert az Isten az nem csak ezt az életet látja, hanem ő azt az örök életet, azt a kívánatos véget látja előre. Mi sokszor nem érthetjük ezeket a gondolatokat. De ha mi hálára törekszünk az életünkben, az Isten minden dolgával kapcsolatban, akkor számíthatunk rá, akár életben maradunk, akár meghalunk, de az Istenéi leszünk, és azon az újjáteremtett földön lehetünk lakók. A 16. verstől folytatom tovább a leírást, a gonoszoknak pedig ezt mondja Isten, miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet? Hiszen te gyűlöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendelésimet. Ha lopót látsz, mellé adod magad, és ha paráznákat, társalkodol velük. A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot sző. Leülsz, és vele barátodra beszélsz. Anyád, fiát is megszidalmazod. Ezeket teszed, és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te, megfeddelek téged, és elédbe sorozom azokat. Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Súlyos kijelentések. De figyeljük meg, hogy megint csak mennyire sokszor keveredik bennünk. A gonoszoknak ezt mondja, hogy miért beszélsz rendeléseimre, és veszed szádra az én törvényemet, az én szövetségemet. Mennyire jellemző, már az imént is említettem bizonyos összefüggésben, hogy amikor valaki takargatni akarja a gonoszságát. Ugye Pál apostol világosan beszél arról, hogy nem megy egyik pillanatról a másikra ez a hitben járás, az életünk minden területére nézve. Fokozatosan juthatunk el az Istennel való közösségre, hogy az életünk minden területén az Isten legyen az irányító és a mérvadó. Tehát csak lépésről lépés, hogy Pál mondja, hogy én nem mondom, hogy már elértem volna, vagy elérném, hanem igyekezem is, hogy elérjem. Itt azokról van szó, akik tudatosan nem igyekeznek. Akik tudják, hogy a fülük mögött van valami, és nem is akarnak lemondani arról. Hát ezek, miután megtalálták mondjuk azt a keresztény közösséget, vagy azt a tanítást, amit ők is akarnak gyakorolni, képviselni, ők is akarják az áldozatot bemutatni, na ezek beszélnek túl sokat a törvényről. Ezek beszélnek arról, hogy milyen elvárása van az Istennek, és figyeljük meg, a társát azt leülsz és fele barátodra. Tehát a másik az mindig nagyobb bűnös. Olyan pontosan tévedhetetlenül látják, hogy milyen bűnös ez az ember, pedig ő, milyen bűnös az, micsoda bűnöket, és akkor ő tanít engem, és a többi. Szóval mindenkinél pontosan látják, hogy kinek milyen bűne van. Amikor valaki ezt a teljes átadást meg akarja spórolni. Igen, a Bibliának egy alapvető tanítása, hogy ebben a tekintetben az Isten sokkal kényesebb, mint az ördög. Az ördög megelégszik azzal is, hogyha mondjuk csak 1%-ban szolgálunk neki. Az Istennek pedig nem elég a 99%. Az kevés. Tehát odaszánás tekintetében az Istennek a 99% az annyi, hogy a sátán emberei vagyunk. Gonoszok vagyunk, ilyenek vagyunk. Inkább azt mondjuk, hogy még a világban is különb emberek vannak, mint köztetek. Mondják ezt azokra az emberekre, akik még valóban nem tündökölnek úgy, mint ahogy a Zsoltár elején olvastuk. Küzdenek, küzdő közösség. Még nincsenek ott, még nem tartanak ott. De mennyire erős ez a kritika, hogy ez és ez világi ember mennyivel különb, és itt meg ez ezt csinálja, meg azt csinálja, a társaira mutogat. A lopókkal egybe tartozónak véli magát. Miért van ez? Mert amikor az ember elindul az Isten útján, elkezdi a szövetséget erősíteni, amit megkötött vele az Isten, és halad előre, akkor ha valahol megtorpan, és tudatosan torpan meg, valamilyen területét az életének nem akarja átadni és odaszánni az Istennek, akkor ő félszívű keresztényé válik. Egyébként egy iszonyatos állapot. Tehát ennél sokkal rosszabb, tehát sokkal jobb annak, aki még hideg, hogy most megint a Laodicea levélre utaljak. Mert a félszívű keresztény nem érzi jól magát a hívők közösségében, mindenféle baja van mindenkivel, és nem érzi jól magát már a világban sem. Tehát itt nagyon komolyan figyelmeztet, hogy, és ez az ember igen hamar olyannak formálja az Istent, amilyen ő. És ezért mondja itt, ez számomra döbbenetes, és nagyon, azt, hogy ezeket teszed, és én hallgassak, azt gondolod, olyan vagyok, mint te? De az ember magából indul ki. Az ember nem látja másiknak, akit megkritizál mondjuk az indítékait, és nem is akarja látni. Csak azt látja, hogy mit csinál az illető. Azt mondja, hogy olyan vagyok, mint te, értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak titeket. Értsétek meg, figyeljük meg, az Isten ezekről az emberekről sem mond le. Akikkel már valaha megismertette az ő áldozatát, és elfogadták, de valami miatt becsapódtak, és akár a saját természetük, vagy a családi körülmények, vagy munkahely, vagy betegség, vagy bármi más kizökkentette őket a hit útján való egyenes haladásból. És így rossz állapotba kerültek, méghozzá egy nagyon veszedelmes állapotba kerültek, nem mond le róluk, mert különben azt mondaná, na nektek végetek. A ti ítéletetek az, hogy nem tudok adni felmentő ítéletet. Nem azt mondja, azt mondja, hogy értsétek meg ezt, Isten felejtők. Értsétek meg, hogy amikor ti arra gondoltok, hogy mások bűnei miatt nektek nem kell annyira tökéletesnek lenni, mások bűnei az én bűneimet semmiben nem csökkentik. Értsétek meg, ti Isten felejtők, hogy el ne ragadjalak benneteket. Milyen lehet az embernek, amikor elragadja az Isten? Milyen lehet az ítélkező embernek, mert ez nem más, mint az ítélkezés. Milyen lehet az ítélkező embernek, amikor az előítélet beszél belőle másokkal szemben, akik szintén a küzdelem útján járnak, és még valami hibázik az életükből, és esetleg akár jogosan kritizálnak meg nála valamit. De nem választották külön a bűnt a bűnöstől. Nem választották szét a lelkükben, hanem azt mondták, hogy ő úgyis ilyen, ő úgyse fog megváltozni, ez a sátán ítélete. Figyeljük meg, hogy ennek a rétegnek, vagy amikor bennünk sajnos előjön egy ilyen magatartás, nekünk ebben az esetben, mit tanácsol? Semmi újat. Nem tud mondani újat az Isten. Ezeknek ugyanazt tanácsolja, mint az előzőeknek, akiknek talán szebb ívvel haladt fölfelé az életük, és talán ha túl teszik magukat azon, hogy nem egyedül akarják megcselekedni, hanem megtapasztalják, hogy mit jelent Krisztussal együtt, megtapasztalják azt az igazi alázatot. Nos, ezeknek azt mondja, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Figyeljük meg, hogy itt külön kihangsúlyozza azt, hogy az útra vigyáz. Ez benn volt az előző intelemben is, mert azt mondja, hogy teljesítsd a felségesnek fogadásidat. Tehát az, hogy a hitáltali megigazulás a természetes embernek nem egyszerű, ez világos, ezt tudja az Isten is, és nem is várja azt, hogy egyik pillanattól a másikra ez működjön az ember életében. Értek, hogy a teljességgel működjön természetesen. De fokról fokra és állandóan növekedve, igenis így kell, hogy éljünk, és így kell, hogy haladjunk, és az, hogy teljesíteni a felségesnek fogadásinkat. Szintén Dániel könyvére szeretnék hivatkozni. Az első fejezetben Dánielről, illetve ifjakról, amikor a király ételéről kapott, királyasztaláról kapott ételekkel kapcsolatban került szó, ezt olvassuk, hogy eltökélte Dániel az ő szívében. Tehát nekünk meg kell ismernünk az Istennel együtt természetesen az Isten törvényét is. És hogyha nem megy a hitáltali megigazolás életünk minden területén, ez nem annyit jelent, hogy akkor egy kicsit igazítsuk hozzá a törvényt az én kezdetleges hitéletemhez, és akkor majd könnyebben fogom tudni teljesíteni. Hanem igenis hozzak fogadalmakat, teljesítsem. Igenis mérce legyen előttem az Isten útja, és itt a második esetben még határozottabban mutat rá, hogy aki az útra vigyáz. Tehát aki úgy akar az Isten akarata szerint élni, hogy nagyon vigyáz az útra, hogy attól se jobbra, se balra. Nagyon vigyáz arra, hogy az Isten világosan kijelölt a mennybe vezető utat. Világosan meghatározta, hogy melyik az az egyetlen út, ami az embert valóban meg tudja változtatni, és valóban az üdvösségre tudja vezetni. Én szívem mélyéből kívánom, hogy erre az igazi hálára juthatnánk el mi is, amelyik állandóan vigyázó szemeit az Isten elvárásaira, az Isten előírásaira veti, és valóban így tudnánk imádkozni azelőtt az Isten előtt, aki már elkezdte az ítéletet az Isten háza népén, és így valóban segítségül tudjuk hívni a nyomorúság idején őt, és bízhatunk abban, hogy minden nyomorúságból ki tud szabadítani minket. Amen.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, legelőször is a gyermekeket. Gyerekek, néhány szót szeretnék szólni hozzátok. Igazából egy tapasztalat lenne csak, amit elmondanék, hogy én hogyan értettem meg valamit a Bibliából, amit előtte ugyan elméletileg tudtam, de a gyakorlatban nem annyira. Jakab apostol levelében a 4. fejezet 17. versét fogom olvasni, aki szeretné, nyugodtan ki is kereshetjük. Tehát Jakab leveléből a 4. fejezet 17. verse egyébként egy ismert ige, tehát szerintem ti is találkoztatok már ezzel. Ez az ige így hangzik: aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Tehát aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Nagyon egyszerű ez az ige, hogyha van lehetőségünk jót tenni, akkor tegyünk. Tehát ennyire röviden foglalhatjuk össze a tartalmát. Hogyan éltem én ezt meg? Egy egészen különleges helyzet volt az, illetve egyrészt hétköznapi, másrészt azt mondhatom, hogy különleges helyzet, ami egyszer egy péntek délután történt velem. Emlékszem, hogy téli nap volt, tehát november vagy december környékén járhattunk, és hát ugye, mivel péntek délutánról van szó, ezért mindannyian tudjátok talán, hogy a nap olyankor korán megy le. Korára el kell készülni, hogy mindennel szép rendben legyünk, és hát a szombatot nyugodtan tudjuk elkezdeni. És akkor, amikor én egyszer egy ilyen szombat kezdésre készültem, akkor egyszer csak sok dolgom akadt a városban, Budapesten élek, innentől egy kicsit messzebb, és hát több mindent el kellett intéznem. Be kellett vásárolnom például, na nem volt ez egy nagy bevásárlás, néhány dolgot kellett vennem egy helyen, és azután pedig, miután ez megtörtént, azután ugye siettem volna haza. Nem is volt semmi probléma, amíg a pénztár után észre nem vettem, hogy akkor, amikor fizettem a pénztárnál, akkor nagyon érdekes módon, ugye most már ilyen vonalkódós rendszer van, a pénztáros néni lehúzta a termékeket, három dolgot vettem, lehúzta a termékeket azon a vonalkódon, talán még csipogott is, és akkor, amikor ki kellett fizetnem az árut, akkor döbbenten láttam, hogy egy kicsit kevesebbet kell fizetnem. Hát mondom, ez hogy lehet? Utána, amit megkaptam, blokkot ellenőriztem is, és ott láttam, ez már az utcán történt, ott láttam, hogy hát milyen érdekes, hát tényleg csak két dolog szerepel abból a háromból, amit én megvettem. Na hát most mit csináljak? Gondolkoztam magamban, mert ugye egyrészt szorított az, hogy ugye péntek van, minél hamarabb haza kéne érni, hát hogyha nem siettem volna, akkor vagy nem sietnék, gondoltam magamban, akkor még az is lehet, hogy naplemente után érek haza, és ezt nem szerettem volna, mert otthon még volt egy-két dolgom, amit úgy gondoltam, hogy meg kell csinálni. Ez volt az egyik dolog, ami elgondolkodtatott. A másik dolog pedig az volt, hogy érdekes módon pont előtte való nap történt egy olyan velem, vagy velünk, feleségemmel is velem, hogy egy nagy áruházban, ami ugyan egy másik cég volt, de hát szintén egy ilyen áruház, egy kicsit többet kellett fizetnünk valami miatt, mert ott meg a pénztáros másképpen volt figyelmetlen, mint itt. Vagy valamiféle hiba csúszott a rendszerbe. Körülbelül 200 forintos különbségről volt szó, tehát nem egy nagy dologról. Na hát elkezdtem vívódni magamban, de aztán elindultam, mert mondom, sietnem kell, hát most nem lehet itt mit csinálni, várnak otthon is, meg egy-két dolgot még el kell intéznem, mit csináljak. De eszembe jutott ez az ige, amit felolvastam, hogy aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Elkezdtem magamban forgatni ezt az igét, mérlegre tettem ezt a helyzetet, most akkor mi a fontosabb? Az, hogy én hamar hazaérjek, az, hogy ugye a lelkemben is nyugodt legyek, hogy szépen itt a szombatot nyugalomban kezdhetjük el, vagy pedig az, hogy becsületes legyek, és szépen, hogy hiába csak 200 forintról van szó, de én szépen visszamenjek a pénztáros nénihez, és azt mondjam, hogy bár én nem tudom, hogy hogyan történt ez, de mégiscsak két dolog szerepel a blokkon, nem pedig három. Na hát hosszas vívódás után mentem két metró megállót, mert közben metróval kellett utaznom, két metró megállót mentem, és akkor döntöttem el, hogy inkább visszafordulok. Ez persze még nagyobb késedelmet jelentett, tehát egy körülbelül 15 perces kitérő, de nagyon-nagyon megérte visszafordulni. És hát ugye azzal is számoltam, hogy akkor, amikor oda megyek a pénztárhoz, hát az egy kicsit kellemetlen dolog, mert gondoljátok meg, hogy amikor ugye ott van az ember, akkor szépen sorban áll. De hát én már nem akartam venni semmit. Tehát nekem a másik oldalról kellett beárnom, tehát szinte oda furakodnom, hát hogy néznek majd rám az emberek, gondoltam magamban. De mindegy, legyőztem ezt az ellenérzésemet. Oda léptem a pénztároshoz, mikor valaki végzett, és elmondtam neki, hogy nézze, itt van ez a blokk, én három dolgot vettem, de csak kettő szerepel a blokkon, nem értem, hogy lehet, de tessék, itt van, kifizetem a harmadikat. És a pénztáros először nem is értette, hogy miről van szó, hát mi történik itt, hát emlékszem, magára nemrég járt itt, vásárolt, és rendben kifizette, minden rendben volt, hát mondom, tényleg így volt, de hát ez történt.
Odaadtam neki a pénzt, és előttem van a mai napig is az a döbbent ábrázata, hogy nézett rám, hogy tényleg most én ezért visszajöttem, hogy ezért a pár fillérért szinte, vagy 1-200 forintért, hogy ezt rendezzem. És csak annyit mondott, hogy hát ilyen nincs, maga egy angyal. Annyira jó volt ezt tapasztalni, és jó volt ezt hallani, hogy Nolan mégiscsak megérte visszafordulni, és a mérleg két serpenyőjéből végül is azt a másikat választani, amikor ez az ige eszembe jutott, hogy aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Mert ezzel a pénztáros nővel én aztán életemben nem találkoztam többet. Azt se tudom, hogy ki volt, és nem láttam azóta. De minden esetre valami jót tapasztalhatott valakitől, és ez azt hiszem, hogy egyáltalán nem annyira gyakori. Szerintem kevesen mennek hozzá így, ilyen esetben, hogy ha nyerhetnek, ráadásul egy bolton, egy nagyvállalkozáson, ugye mit annak 200 forint, de hát persze nem a vállalkozás jár ilyenkor pórul, hanem az a pénztáros néni. Úgyhogy gyerekek, az lenne a kívánságom, az egyik az, hogy jegyezzétek meg jól ezt az igét. Nektek is jöhet ilyen életszakasz az életetekben, vagy élethelyzet, amikor ez eszetekbe jut. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Másképpen mondva, hogyha tudunk jót tenni, akkor tegyünk. Mert az Isten erre készített bennünket. Én arra kérlek benneteket, hogy jegyezzétek meg jól ezt az igét, emlékezzetek majd erre a tapasztalatra is, és nekem meggyőződésem, hogy ti nektek is vannak, lehetnek ilyen tapasztalataitok. Nem is egy, hanem meggyőződésem, hogy sok. Ennyit szerettem volna csak mondani a gyerekeknek, és a felnőtteknek szóló téma az azért kicsit különbözik ettől, mégpedig egy olyan értelemben különleges téma, hogy én azt gondolom, hogy erről a témáról, amit most én hoztam, igehirdetés talán így egybefüggően nem nagyon szoktunk hallani. Azért kértem magamnak beosztást Miskolcra, ugye először vagyok itt nálatok, mert szándékom az, hogy miután a küldőgyűlésen megbízszak, hogy vallásszabadsági felelős legyek a közösségben, ugye nincsen vallásszabadsági osztály, csak vallásszabadsági felelős van. Miután megbíztak ezzel a feladattal, azt gondoltam, hogy a gyülekezeteket érdemes lenne így helyről helyre járva körbejárnom, és ilyen jellegű témáról beszélgetést kezdeményeznem, vagy akár ige hirdetést tartanom. Tehát a vallásszabadság jegyében fog telni ez a mai napunk, de ez a mostani ige hirdetés azért lenne egy picit különlegesebb, mert ugye felmerül talán a téma, hogy ezzel a témával kapcsolatban milyen gondolatokat lehet mondani az igéből. Nekem a szorosan vett témám az a politika, a politikához fűződő viszonyunk. Akkor, amikor ezt a címet meghalljuk, én azt gondolom, hogy talán kétfajta érzés támad bennünk. Az egyik az, amit valahol már meg is fogalmaztak, és nekem is szegeztek kérdésként, ahol már elmondtam ezeket a gondolatokat, hogy de hát miért kell nekünk ezzel foglalkoznunk? Politika, hát nem kell nekünk ezzel foglalkoznunk, itt van a Biblia, beszélgessünk erről, vannak itt fontosabb dolgok is, hit kérdése, életmód kérdése, stb. Szóval, hogy jön ez ide? A másik viszonyulás pedig az lehet, hogy akár megrettenünk ettől, hogy miért, hát nem olyan kérdésről van szó, ami mondjuk kicsit magánügynek tekinthető, tehát mondjuk a politikát tekintve, hogy mi hogyan viszonyulunk a politikához. Tehát az ember elképzelhető, hogy magának szeretne megtartani bizonyos dolgokat, de azt gondolom ez is egy olyan terület, ami feltétlenül az Isten véleménye ellenőrzése alá szorul. És egy olyan jellegű lesz ez az igehirdetés, hogy az igehirdetés első felében számba vesszük azokat az alapelveket, amelyeket a Biblia mond, hogy hogyan érdekes nekünk a politikához, illetve a politikusokhoz viszonyulni. A másik felében pedig egy bizonyságtételről szeretnék beszélni, a bizonyságtételek első kötetéből, amit nemrég fedeztem föl, és ezt szeretném megosztani veletek, hogy milyennek az üzenete. Nézzük először ezt a rövid áttekintést az igéből. Az Ószövetségben, hogyha számot vetünk azzal, hogy mi jellemezze a politikához való viszonyulás, vagy egyáltalán mit tanulhatunk az Ószövetségből, akkor azt hiszem megegyezhetünk abban, hogy ez egy nagyon különleges viszony volt, egy nagyon különleges szövetség. Olyan értelemben értem ezt, hogy a lehető legjobb államformában élt Izrael. Ez pedig a teokrácia volt. A teokrácia azt jelenti, hogy az Isten uralma. Tehát ez ennél jobbat, ennél praktikusabbat és elvszerűbbet az Isten nem találhatott ki, idézőjelbe téve, nem találhatott volna ki, mint hogy azt mondta egy népnek, hogy én magam akarlak vezetni benneteket, tehát a politikára, az államra ne is legyen gondotok, mert én szépen megmondom, hogy melyek azok az elvek, amelyeket követnetek kell.
De hát jól tudjuk, hogy ez a kísérlet, ez sajnos kudarcot vallott. Tehát hiába akarta az Isten saját maga, tehát személyesen vezetni a népét, ugye a pusztában mindenképpen, azután pedig választott vezetőkön keresztül, tehát a bírákon, majd aztán a királyokon és egyéb más vezetőkön keresztül, tudjuk jól, hogy ez kudarcot vallott. De azt gondolom, hogy annyiban más az Ószövetség, mint az Új Szövetség, hogy ott, miután teokráciáról beszélhetünk, tehát az Ószövetség esetében, nem merülnek föl bizonyos kérdések, mint amilyenek az Új Szövetségben felmerülnek. Mert a kettő idézőjelbe téve szinte egy volt, tehát az állami, illetve az egyházi szféra, tehát ez nem vált annyira szorosan külön. Természetesen személyében mások voltak az állami vezetők, mint az egyházi vezetők, ez egyértelmű, de mégis az egész nép egy cél érdekében munkálkodott, illetve egész pontosan fogalmazva, az Isten azt szerette volna, hogyha egy cél érdekében munkálkodik. Más tehát az Új Szövetség, és ilyen értelemben át is térnénk gyorsan erre, hogy az Új Szövetség mit tanít nekünk, mert most már az Új Szövetségi korszakban élünk, tehát az Ószövetségből is tanulhatunk ilyen értelemben, de mondom, ezt az ideális állapotot láthatjuk csak, ami most már sajnos ma nincsen. De mit tanulhatunk az Új Szövetségből? Mit tanulhatunk Jézustól, a megváltónktól? Ő hogyan viszonyult a politikához, vagy hogyan viszonyult a politikusokhoz? És ezért lényeges kérdés ez, mert talán olyan dolgokról, olyan igékről van szó, amikre talán nem is figyelnénk fel azonnyomban, de azt gondolom, hogy mindenféleképp megérdemli a figyelmünket, mert ott vannak a Szentírásban. Legelőször is, hogyha Jézus példáját nézzük átfogóan, tehát hogy ő hogyan viszonyult ehhez a kérdéshez, akkor azt gondolom, hogy egy kifejezést mindenféleképpen megfogalmazhatunk, ez pedig a távolságtartás. Nem ezt tekintette a legfontosabbnak. Tehát ő neki nem az volt a fontos, hogy mondjuk politikáról valamiféle véleményt nyilvánítson. De hogyha belegondolunk, hogy Jézus mennyire bölcs volt, hogy mennyire belelátott az emberekbe, hogy előtte nem volt semmiféle titok, tehát egyértelmű volt előtte, hogy egy-egy ember milyen, vagy egy-egy embercsoport milyen, akkor megegyezhetünk abban is, hogy bizony a véleménye meglehetősen sarkos lehetett a politikáról, csak ezt nem tette közkincsé. Tehát ezt nem propagálta. Egy ilyen véleményt szeretnék említeni, amit akár ki is lehet keresni a Bibliából, de szinte csak villanásszerűen említem, Lukács evangélium a 13. fejezetéből a 32. verset. Lukács 13.32-ben Jézus ezt mondja, ugye egy csoport megy hozzá a farizeusok közül, és ezt mondják néki, eredj ki és menj innét, mert Heródes meg akar téged ölni. És a 32. verset így olvassuk, mondta nékik, elmenvén mondjátok meg annak a rókának. És itt meg is állunk, én nem olvasom az ige folytatását, mert ebből a szempontból most nem fontos, hogy Jézus mit mondott, csak erre a kifejezésre szeretném ráirányítani a figyelmet. Mondjátok meg annak a rókának. Hát ez nem túlzottan hizelgő vélemény. De mégis azt látjuk, hogy egy villanás erejéig Jézus felvillantja azt, hogy neki mi a véleménye Heródesről, ugye Heródes Antipászról van itt szó, mi a véleménye arról a Heródesről, aki komoly hatalmat kapott az akkori zsidó nép fölött, ugye római tisztségviselő volt, és ugye így jellemzi őt, hogy róka. Vagy valaki ezt így fogalmazta meg, és azt gondolom, hogy mindenféleképpen igaza van, hogy a politika az nem más, mint a rókaság tudománya. Ez sem egy hízelgő vélemény, de azt gondolom, hogy igaz ez a meghatározás, a rókaság tudománya. Tehát ezzel jelzi azt Jézus, hogy neki körülbelül mi a véleménye. De természetesen nem ezt állította a középpontba, mert teljesen más volt a küldetése, amiért jött és amiért az embereknek akart szolgálni. Hogyha tovább követjük ezt, hogy mondjuk Heródeshez hogyan viszonyult, akkor megint csak eszünkbe juthat valami, például a kihallgatások története. Ugye Jézus több esetben, több ízben hallgatták ki. És figyeljünk fel arra, talán többünk előtt világos ez, hogy akkor, amikor Heródes elé kerül, akkor nem szól egy árva szót sem. Elég döbbenetes viszonyulás, nem? Tehát, hogyha összehasonlítjuk ezt azzal, ahogyan viszonyult Jézus a többiekhez, a kínzóihoz akár, aki őt mondjuk megütötte, vagy aki őt elárulta, vagy hogyan viszonyult Pilátushoz. Hát ezekkel az emberekkel beszélgetett, ezeknek az embereknek tanítást akart adni. És figyeljünk fel erre még az élete utolsó pillanataiban is. Nem készültem, mert azt gondoltam, hogy ez a téma nehezen összehozható azzal, ami a jövő héten történik itt a gyülekezetben, tehát hogy ugye úrvacsoránk lesz, úrvacsorátok lesz itt Miskolcon. De azt gondolom, hogy az úrvacsorára való felkészülésben ez kifejezetten segítség lehet, hogy a megváltó iránti szeretetünk elmélyüljön. Hogy meglássuk azt, hogy ő az élete utolsó pillanataig mennyire alázattal szolgált másokért.
hogy mindig azoknak a másik embereknek, akik körülötte voltak, mindig az üdvösségét kereste. Mindig azt a pillanatot keresse, hogy hol tud még segíteni. És az azért döbbenetes, hogyha belegondolunk, mert eközben iszonyatos élethelyzetben volt Jézus. Hát ne felejtsük el, hogy már túl van ilyenkor a Getsemáné kertbeli küzdelmen. Akkor, amikor Heródesnek nem szól egy szót sem, de akkor, amikor Pilátus meg sokra tanítja. De Heródeshez visszakanyarodva, tehát ezzel is jelezte, hogy semmiféleképpen nincs jó véleménye sem a heródesi politikáról, sem Heródes személyéről. De hogy ugye Pilátusnak mit mondott, tehát itt is érdemes felidéznünk egy igét, János evangélium a 18. fejezetéből a 36. verset, mert itt is találkozhatunk egy alapelvvel. Tehát János evangélium a 18. fejezetéből a 36. vers. Ez is egy hosszú ige, de ennek is csak egy mondatát idézem, éppen hangzik.

világi dolgokkal törődött. De volt olyan eset, amikor a megváltót törbe akarták csalni. És kelepcébe akarták csalni, és ezáltal Jézusnak valamiképpen válaszolnia kellett arra az igen-igen nehéznek tűnő, vagy trükkösnek tűnő kérdésre, amit Máté evangélium a 22. fejezetében olvashatunk. Ezt is lapozzuk fel, ezt is nézzük meg, hogy mit láthatunk itt. Máté evangélium a 22. fejezetében a 15. verstől a 22. versig olvasom ezt az igeszakaszt. Ez egy kicsit hosszabb szakasz, nézzük ezt egészében. Tehát Máté evangélium a 22. fejezetéből a 15. verstől a 22. versig terjedő szakaszt. Ekkor a farizeusok elmenvén tanácsot tartottak, hogy szóval ejtsék őt törbe. És elküldötték hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal, akik ezt mondták. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődsz senkivel, mert emberek személyére nem nézel. Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz? Szabad-e adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat mondta, mit kísérgettek engem, ti képmutatók? Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig odavittek néki egy dénárt. És mondta nékik, kié ez a kép és a felírás? Mondták néki, a császári. Akkor mondta nékik, adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az Istené az Istennek. És ezt halván elcsodálkoztak, és ott hagyván őt elmentek. Miért? Tehetjük fel a kérdést. Tehát miért ez a történet vége? Miért olvashatjuk azt itt, hogy ezek az emberek, akik tényleg törbe akarták őt csalni, hogy ezek elcsodálkoztak, ott hagyván őt elmentek. Egy szót se szóltak. Mert ugye itt egy olyan kérdést tesznek föl, nagyon érdekes előzmények után egyébként, tehát figyeljük meg a 16. verset. Ez egy ilyen tulajdonképpen egy diplomáciai fogás. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy egy tárgyalás, egy beszélgetés jó hangulatú legyen, akkor egy kicsit udvaroljunk a másiknak. Egy kicsit hízelegjünk a másiknak, és ugye ők is ezt teszik, mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődsz senkivel, mert emberek személyére nem nézel. Ugye ezt mennyire gondolták őszintén, ez egy másik kérdés. De ugye a 18. vers rámutat erre, azt mondja, Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat. Tehát ez egy álnok kérdés. Miért mondhatjuk ezt, hogy ez egy álnok kérdés? És egyáltalán maga az élethelyzet olyan, hogy ez ugye arra szolgálna, hogy Jézus valamiképpen elveszítsék. Egy idézetet szeretnék felolvasni a Jézus élete című könyvből. Ellen White a következőképpen világítja ezt meg. A kémek azt várták, hogy Jézus közvetlenül válaszol a kérdésükre, vagy így, vagy úgy. Ha azt mondja, törvénytelen dolog adót fizetni a császárnak, jelentették volna a római hatóságoknak, és letartóztatják lázadás szításáért. Ha viszont kijelenti, hogy az adófizetés törvényes, akkor tervük szerint bevádolható a népnél, hogy ellentmond Isten törvényének. Most zavarba jöttek, és legyőzöttnek érezték magukat. Tervük szétzilálódott. Kérdésükre olyan szabatos választ kaptak, amire nem volt mit mondaniuk. Krisztus felelete nem kibúvó volt, hanem a kérdés őszinte megválaszolása. Kezében tartva a római érmét, amelyre a császár nevét és képét nyomták, kijelentette, hogy mivel a római hatalom védelme alatt élnek, kötelességük megadni annak a kért támogatást mindaddig, amíg az nem ütközik magasabb kötelezettségükkel. Az ország törvényeinek békésen alá kell vetniük magukat, de elsődlegesen mindenkor Istenhez kell hűségesnek lenniük. Így világítja meg tehát Ellen White ezt a kérdést. Ugye egyértelmű kérdésre, egyértelmű, az ő logikájuk szerint egyértelmű választ vártak, szabad-e adót fizetnünk? Igen, nem. És ugye azért nagyon-nagyon bölcs Jézus válasza, ahogy itt White-tól is olvastuk, mert a kérdést egy szintre helyezi, és voltaképp azt mondja, hogy nektek engedelmesek kellene lennetek az állammal szemben, és nem pedig itt lázadoznotok. Adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az Isteni az Istennek. És szigorúan, teljesen egyértelműen szétválasztja egymásról a két szférát, az állami, illetve az egyházi szférát, az Isteni, illetve a világi részt, és azt mondja, hogy mind a kettőben meg kell teljesítenünk kell a kötelezettségünket. Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Mert ugye Jézusnál azt láttuk, hogy olyan elveket ad, és olyan tanításokat, amik egyrészt a gyakorlatból származnak, de az apostolok hogyan vitték tovább az ő örökségét. Nézzünk meg még két igeszakaszt, amelyet Pál apostoltól olvashatunk. Az elsőt a Tituszhoz írt levélből, a Tituszhoz írt levél 3. fejezet első két versé.

Tehát Pál apostol Titushoz írt levele, 3. fejezet, 2 versét idézem. Ezt írja. Emlékeztesd őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Miért tartozik ez ide? Ugye az első versben láthatjuk ezt, hogy a fejedelemségekről és a hatalmasságokról van szó. Tehát akkor, amikor a politikához való viszonyunkról beszélgetünk, akkor nem szabad elfelejtkeznünk, hogy bizony Pál is tanított erről a kérdésről. De, ami itt különlegesen fontos, az a második vers. Azt mondja, senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mi ennek a különleges üzenete? Ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy a politika általában milyen téma az emberek között. Lehet, hogy nem közöttünk. Lehet, hogy nem itt a gyülekezetben. De egészen biztos, hogy kapcsolatban állunk olyanokkal, akiknek a politika hihetetlenül fontos. Rendkívül fontos az, hogy kire szavazunk. Hogy egyáltalán mi a véleményünk arról az emberről, aki éppen uralmon van, mi a véleményünk az ellentáborról. És általában ez a vélemény, ez veszekedésbe szokott torkollani, nemhogy szelítségbe, hanem sokkal inkább a kárhoztatásba és a szidalmazásba. És azt mondja Pál, hogy na ez ne legyen közöttetek. Tehát ha valaki komolyan gondolja a Bibliához való hűséges viszonyulását, akkor azt mondja, hogy senkit ne szidalmazzon. Ez nagyon lényeges. Tehát akkor, amikor egy politikusról véleményt alkotunk, akár magunkban, akár másokkal beszélgetünk, akkor ez a lelkület semmiképpen ne legyen bennünk. Ne veszekedjünk. Újabb nagyon lényeges kérdés. Lehet velünk veszekedni mondjuk politikai kérdésekről? Ha lehet, akkor az nagyon nagy baj. Gyöngédek legyünk, teljes szelídséget tanúsítsunk minden ember iránt. Tehát azt mondja Pál, hogy ami közismert a világban, mert úgy tűnik, hogy 2000 évvel ezelőtt ez élő valóságos probléma volt. Eltelt 2000 év, még mindig ugyanolyan nagy probléma. Ami közismert a világban, és ami általában jellemzi az embereket a politikához való viszonyukban, titeket ne az jellemezzen. És ti pontosan, hogy arról legyetek ismeretesek, hogy teljes szelídséget tanúsítotok minden ember iránt. Nézzünk egy másik igeszakasz, néhány lapot lapozzunk csak vissza a Timóteusi levélhez, tehát az 1. Timóteusi levél 2. fejezet 4. versét nézzük még meg. Tehát Timóteusi 1. levél, 2. fejezet 4. versét. Ezt írja. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért. Királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Miért is imádkozzunk? Azt mondja az apostol itt a 2. versben, királyokért és minden méltóságban lévőkért, azért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Burkoltan benne van az a gondolat ebben az igeversben, hogy azt a munkát, amit az Isten ránk bízott, azt el tudjuk végezni. Tehát a csendes és a nyugodalmas élet mögött ez a gondolat van, hogy tudnélik az a feladat, amit az Istentől kaptunk, ezt mindenféleképpen teljesítenünk kell. És akkor, amikor kifejezetten nehezek a körülmények, akkor sokszor nehezebb ezt a feladatot teljesíteni. Nehezebb volt a történelem folyamán, az egyház történelem folyamán is. Tehát, akkor, amikor mi imádkozunk a feljebb valókért, és ugye ezt nagyon hangsúlyosan említi itt az apostol, akkor mindenféleképpen ez legyen az egyik ima cél velük kapcsolatban, a politikusokkal, az állami vezetőkkel kapcsolatban, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Aztán a második dolog, amit említ, és nem véletlenül nem hagytam abba az olvasást a 2. versnél, hanem hozzátettem a 3.-4. verset, azt mondja, hogy ami megtartó Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Miért teszi hozzá ezt a gondolatot? Miért éppen itt említi ezt a gondolatot? Mert önmagában teljesen igaz gondolatról van szó, de ezt említhetné akárhol máshol is Pál. De miért éppen ehhez csatolja hozzá ezt a mondatát? Itt szintén egy tapasztalatot szeretnék elmondani, vagy egy átélt élményt inkább, talán így fogalmaznék.
ami még viszonylag régen 2004-ben történt. 2004-ben rendeztek egy konferenciát, amire a közösség több lelkésze meghívást kapott. Az volt a címe, hogy az Európai Unió és a vallásszabadság. És a parlamentben volt ez a konferencia, tényleg néhányan ott voltunk, és emlékszem, hogy valakivel közülük, lelkészek közül, nem is titok, hogy kivel, Cserbik Jánossal ott sétálgattunk a parlamentben, akkor, amikor egyszer szünet volt, hát nem csak egyszer néztünk szét, hanem többször igyekeztünk minden zegét zugát bejárni az országháznak, már amennyire ez lehetséges volt számunkra, de tény, hogy sok-sok helyre bejutottunk. És akkor, amikor mi ott sétálgattunk és úgy beszélgettünk egymással, gyakorlatilag egyszerre jutottunk el arra a gondolatra, hogy ez valami egészen különleges hely. És ennek a különleges helynek van valamiféle olyan szellemisége, lenyomata, üzenete, nehezen találom a megfelelő kifejezést, ami tulajdonképpen észrevétlenül, de elbizakodottá teheti az embert. Mire gondolok? Talán néhányan voltatok már ott, voltatok a parlamentben, és tudjuk azt, hogy az a sok-sok képviselő, meg a miniszterek, meg a miniszterelnökök, akik bejárnak, nekik ez a, gyakorlatilag a munkahelyük. De akkor, amikor ott van az ember azok között, a falak között, és látja azt a hihetetlen pompát, azokat a patinás oszlopfőket, a hatalmas gazdagságot, mert hát viszonylag, de azért mégiscsak azt mondhatjuk, hogy gazdag a berendezése az országháznak, akkor belegondolva azok helyzetébe, akik nap mint nap oda járnak dolgozni, akkor nyugodtan megfogalmazhatjuk azt, amire mi is eljutottunk, hogy az ember, hogyha oda jár, akkor óhatatlanul is megfogalmazódhat benne az a gondolat, hogyha nem vigyáz, hogy én nagy ember vagyok. Én sok mindenért felelek, és én olyan döntéseket hozok, ami százak, ezrek, tízezrek, milliók életére irányadó. Tehát egy országgyűlési képviselőnek kifejezetten nehéz lehet a helyzete. Egy miniszternek pláne, egy miniszterelnöknek pláne. Azért, mert hatalma van. És azért, mert ettől a hatalomtól nagyon-nagyon könnyen büszkévé lehet lenni, büszkévé lehet válni. És a büszke embert az Isten hogyan tudja üdvözíteni? Na ezért teszi hozzá az apostol ezt a kérést. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Az Isten üdvössége az mindenkire vonatkozik. Az Isten üdvösségét senki nem vetheti meg, és a megváltását sem, de mégiscsak azt látjuk, hogy bizonyos embercsoportokkal, meg bizonyos emberekkel az Istennek kifejezetten nehéz a dolga. Az állami vezetőkkel is azt gondolom, kimondhatjuk, hogy nehéz a dolga. Azért, mert ők hatalmat kaptak, és sokan talán azt hihetik, hogy ez a hatalom, ezzel ők tetszés szerint korlátlanul, idézőjelbetéve természetesen ezt a kifejezést, de korlátlanul élhetnek. Említsünk még egy csoportot, csak egy villanás erejéig, gazdagok. Akinek sok pénze van, maga Jézus mondja, azt nehezebb üdvösségre juttatni. Mert azt hiszi, hogy az a valami, ami a kezében van, az a vagyon, az őt átsegítheti sok mindenen. De egy büszke embert hogyan tud megszólítani az Isten? Az, aki alázatosságra hív bennünket. Tehát nagyon-nagyon nehéz kérdésről van itt szó, és ezért mondja az apostol, hogy igen, imádkozzatok ezekért az emberekért, ne csak a magatok szempontjából. Hogy vegyétek figyelembe azt, hogy igen, a munkát el kell végeznetek, hanem az ő szempontjukból is. Tehát, hogy én üdvözíteni akarom őket, de ehhez szükséges a ti munkátok, a ti imádságotok. És még egy gondolat ehhez. Akkor, amikor egy gyülekezetben erről az ige szakaszról beszélgettünk, ez is még évekkel ezelőtt történt, akkor valaki mondott egy érdekes gondolatot. Az volt a gondolata, hogy igazából a politikai, állami vezetők közül, vagy politikusok közül valóban szokott imádkozni egy csoportért, egy rétegért, azokért, akik számára szimpatikusabbak. Olyan értelemben értve most ezt a szimpátiát, hogy az a véleménye, hogy az igével jobban megszólíthatók. Na de a másik csoportért, a másik társaságért ő nem szokott imádkozni. Azért különleges hozzáállás ez, mert ez gyakorlatilag egyenes cáfolata ennek az igének. Tehát, hogyha ez a véleményünk, hogy a politikusok bizonyos csoportjáért igen érdemes imádkozni, mert számunkra ők valamilyen szempontból közelebb állnak, akármelyik társaságról legyen szó, akkor nagyon nagyot tévedünk, hogyha azt hisszük, hogy ugye az Isten csak ezt szabja számunkra feladatul. Gondoljunk bele abba, hogy Pál apostol számára mennyire lehetett szimpatikus Nérónak a politizálása, vagy Nérónak az uralma. Mert ugye ezeket a szavakat Néró császár uralma alatt írja le.
Pál apostol, amikor megírta a leveleit, ugye 14 leveleit ismerjük, a döntő többségét Néró uralma alatt fogalmazta meg. Például a Tituszhoz írt levelet is, és például a Timóteusi első levelet is. Tehát, hogyha ezt ő komolyan gondolja, hogy egy olyan császár, aki egyébként nem a keresztények iránti szeretetéről volt ismert, hanem sokkal inkább a keresztények iránti gyűlöletéről, akkor azt gondolom, hogy mindenféleképpen nekünk ezt ugyanúgy komolyan kell vennünk, és ezt a véleményt, hogyha esetleg bennünk lett volna, akkor egy életre elfelejtenünk. Pusztán azért, mert hatalmat kapott az illető, pusztán azért, mert állami vezető, a megváltás rá is elterjedt. Tehát Krisztus keresztje az az ő életében is munkálkodni szeretne, az Isten az ő életében is munkálkodni szeretne. És ehhez nekem az imádságaimmal bizony hozzá kell járulnom, mert az Isten felelősséget bízott rám. Ez tehát ennek a szakasznak az üzenete. Mi változott azóta? Tegyük fel ezt a kérdést. Tehát eltelt 2000 év. Ugye beszéltünk az Ószövetségről, aztán az Új Szövetségen belül Jézusról, aztán az apostoli kor üzenetéről és az apostoli üzenetekről. Nyilvánvaló, hogy az alapelvek semmit. Tehát amilyen alapelveket most leszögeztünk, ezek teljesen természetesek, hogy azóta is adottak, és érdemes figyelembe venni őket. De ami biztos, az az, hogy az államformákat tekintve például most színesebb a kép. Tehát az Ószövetség idején az államformával kapcsolatban különösebb kérdés nem volt. Az Új Szövetség idején sem. Mert a keresztények abba születtek bele, hogy van egy császárság, van egy uralkodó, akit ők ugyan nem szeretnek a szó olyan értelmében, hogy mondjuk el tudnának képzelni jobbat is, de minden esetre tudomásul vették, hogy ilyen módon is, de imádkozni kell ezért az emberért, a császárért vagy az állami vezetőkért. De mondom, azóta árnyaltabb a kép, és érdemes megvizsgálni éppen ezért, amire már utaltam is, hogy maga Ellen Goodwight milyen tanácsokat ad nekünk, hogy ő hogyan fogalmazza meg az egyik bizonyságtételében, hogy hogyan érdemes nekünk viszonyulni a politikához, politikusokhoz, milyen tanácsokat ad ő. A bizonyságtételek első kötetéből szeretnék idézni, és innen is a 327. oldalról. Tehát bizonyságtételek első kötet 327. oldal, az eredetiben az 533. 534. oldalon található ez. A következőt írja, nem annyira hosszú ez a bizonyságtétel, de azért a figyelmünket megköveteli. 1865. december 25-én Rochesterben az Úr sok mindent elém tárt Isten népe felől, ami ezekre az utolsó napokra szóló munkával kapcsolatos. Láttam, hogy sok szombattartó nem üti meg az örök élet mértékét. Nem vonják le a tanulságokat Izrael gyermekeinek viselkedéséből, hanem követik egyik másik gonosz útjukat. Ha megmaradnak a bűnükben, elhullanak majd, akár az izraeliták, és soha be nem lépnek Kánaánba. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Láttam, hogy sokan elhullanak, mielőtt elérnék az országot. Isten vizsgálja és igazolja népét, és a jellemvizsgán sokan nem ütik meg Isten mértékét. Sokakra kemény munka vár, hogy legyőzzék jellemük furcsa szokásait, és ne legyen rajtuk sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle, hanem szent és fedhetetlen legyen Isten és ember előtt. Sok hitvalló szombattartó nincs különösebben áldására Isten ügyének vagy a gyülekezetnek, amíg alaposan meg nem változik. Sok szombattartó nem felel meg Istennek a politikai nézetei terén. Nem él összhangban Isten igéjével, sem egységben a szombattartó hívők testületével. Nézeteik nem egyeznek meg hitünk elveivel. Elég világosságban részesültünk mindazok helyesbítésére, akik készek belátni tévedésüket. Akik még mindig ragaszkodnak az igazság lelkületével ellenkező politikai elgondolásaikhoz, azok megszegik a menny elveit. Ezért, amíg megmaradnak ebben, nem lehet övék a szabadság és a megszentelődés lelkülete. Elveik és politikai állásfoglalásuk hatalmasan akadályozza lelki fejlődésüket. Ezek a nézetek és elvek szüntelen csapdák számukra, hitünknek pedig a szégyene. Akik ragaszkodnak ezekhez az elvekhez, végül olyan helyzetbe kerülnek, amilyenben az ellenség szeretné látni őket, vagyis véglegesen elkülönülnek a szombattartó keresztényektől. Ezek a testvérek nem nyerik el Isten jóváhagyását, amíg nincs bennük szeretet az elnyomott feketék iránt, és amíg nem értenek egyet hazájuk tiszta, köztársasági elveivel. Istennek ez a földi lázadás nem tetszik jobban, mint a mennyei tetszett, amikor a nagy lázadó kérdésessé tette Isten kormányának alapelveit, és amikor kirekesztették őt a vele és lázadásával rokon szembezőkkel együtt.
Eddig a bizonyságtétel, néhány szóban elemezzük ezt, és csak egészen röviden tenném ezt meg, mert az időnk vészesen fogy. Ugye mi ennek a háttere? 1865-ből származik a bizonyságtétel, amikor is lezárult az amerikai polgárháború. Tehát észak és dél nagyon komoly küzdelme volt ez, a rabszolgák kérdése, a rabszolgák felszabadítása állt a középpontban. És azt gondolom, hogy amikor olvassuk ezeket a szavakat, akkor mindenféleképpen fejet hajthatunk azelőtt, hogy kimondjuk, hogy valóban Isten mindent vizsgál az életünkben és a gondolkodásunkban, és ezt a területet is. Tehát nehogy azt gondoljuk a politikáról, vagy politikához való viszonyunkról, ami esetleg megfogalmazódhat bennünk, például az egészséges életmóddal kapcsolatban is, hogy itt alapvetően nem üdvösségkérdésről van szó. Ez egy helytelen hozzáállás. Minden üdvösségkérdés. Tehát az életünk minden területe üdvösségkérdés, mivel mi éljük meg, mi gondolkodunk úgy, ahogy gondolkodunk, ezért üdvösségkérdés, és ezért az Isten ezt vizsgálja. És azt mondja, hogy a szombattartók sorai között is probléma lehet ez, hogy ragaszkodnak olyan elgondolásokhoz, olyan politikai elgondolásokhoz, amikkel viszont nem érthetünk egyet. Tehát azt mondja, hogy nézeteik nem egyeznek meg hitünk elveivel. Ezek szerint a hitünk elveiből következik valami. És azt mondja, hogy akik még mindig ragaszkodnak az igazság lelkületével ellenkező politikai elgondolásaikhoz, azok megszegik a menny elveit. Nagyon fontos megjegyzés következik, Ellen White ebben a bizonyságtételében nem a szavazás kérdéséről szól. Azt hihetnénk talán, hogy itt a szavazásról beszél, nem a szavazásról beszél. Az egy másik kérdés, a kettőt válasszuk külön. Itt a helyes gondolkodásról beszél, tehát arról beszél, hogy nekünk, szombattartóknak, hogyan kell helyesen gondolkodni, hogyan érdemes helyesen gondolkodni a politikai alapelvekről, és ugye azt mondja, hogy hitünk elveiből és az igazság lelkületéből következik valami. És nagyon érdekes, mert ugye ezeket a dolgokat apró pénzre váltja, tehát hogy mire is gondol, mert ezek olyan általánosnak tűnő gondolatok, és megfogalmazódhat bennünk is a kérdés, hogy na jó, de most akkor konkrétan miről is van szó, tehát hogy milyen kijelentéseket, milyen hozzáállást vesz kritika alá. A következőt fogalmazza meg a vége felé. Azt mondja, hogy akik ragaszkodnak ezekhez az elvekhez, végül olyan helyzetbe kerülnek, amilyenben az ellenség szeretné látni őket, vagyis véglegesen elkülönülnek a szombattartó keresztényektől. Ezek a testvérek nem nyerik el Isten jóváhagyását, amíg nincsen bennük szeretet az elnyomott feketék iránt, és amíg nem értenek egyet hazájuk tiszta köztársasági elveivel. Vagyis, túl azon, hogy leszögezi, hogy ez üdvösségkérdés, két területet említ. Ez a két terület, az egyik az elnyomott feketék helyzete. Ahogyan említettem is, ugye 1865 az amerikai polgárháború, ekkor keletkezik ez a bizonyságtétel. Helyettesítsük ezt be. Tehát most 21. századi Magyarországon élő embereknek mit üzen nekünk ez a bizonyságtétel? Nyilván nem lehet teljes egészében párhuzamot húzni, de azt gondolom, hogy akkor, amikor a feketéket említi, akkor egy kisebbséget említ, és Magyarországon mondjuk érdemes behelyettesíteni ebbe a mondatba mondjuk a cigányság kérdését, a cigányság kifejezését. Vagyis, amíg nincsen bennünk szeretet azok iránt, az emberek iránt, akik egyébként sokkal hátrányosabb helyzetből indulnak, mint mi, ezt fogalmazza meg, ezek a testvérek nem fogják elnyerni Isten jóváhagyását. Csak a szeretetet emeli ki. Tehát itt most mondom, ne a párhuzamra figyeljünk, hanem az irántuk való szeretetre, hiszen, hogyha komolyan vesszük azt, hogy minden ember, ami fel a barátunk, akkor ebből ez egyenesen következik. Ez az egyik dolog, amit kiemel. És a másik, nem nyerik el Isten jóváhagyását, amíg nem értenek egyet hazájuk tiszta köztársasági elveivel. Ezt megint csak váltsuk apró pénzre. Mire gondol White? Ugye a köztársasági elvek összekapcsolódnak a demokráciával. A köztársasági elvekbe beletartozik a jogállamiság, beletartozik a fékek és egyensúlyok kérdése, tehát a különböző hatalmi ágak hogyan erősítik, illetve erősítik a demokráciát, tehát hogyan ellenőrzik egymást. Beletartozik a világi állam eszméje, tehát hogy a szekuláris állam, tehát hogy az állam nem kötelezi el magát egyetlen világnézet mellett sem. Beletartoznak az egyéni szabadságjogok, tehát a szólásszabadság, a sajtószabadság, a lelkiismereti és vallásszabadság. És természetesen beletartozik, de ez nem egy teljes körű felsorolás, de ezzel zárom ezt a felsorolást, a magántulajdonnak a védelme. Tehát Ellen White azt üzeni, hogy ezeket a köztársasági elveket nekünk nagyon komolyan érdemes vennünk, és ezekhez érdemes ragaszkodnunk a gondolkodásunkban.
Még egyszer mondom, nem kifejezetten a szavazásról beszél, a tiszta gondolkodásról. Tehát, hogy ezekhez a gondolatokhoz ragaszkodjunk, ezekhez az alapelvekhez ragaszkodjunk. Miért? Azért, mert hogyha ismerjük Jelenések könyvét, ha ismerjük Jelenések könyve 13. fejezetét, ami természetesen most nem lapozunk föl, nem is lenne erre idő, de nem is áll le szándékomban, akkor azt fogjuk látni, hogy a vég idején ezeket a szabadságjogokat fogja nagyon komoly támadás érni. Vagyis, még egyértelműen megfogalmazva, a hívők feladata, a mi feladatunk az, hogy a gondolkodásunkat tartsuk tisztán ezen a területen, és nem szabad egyetértenünk azokkal, akik ezeket a szabadságjogokat korlátozzák, vagy a szabadságjogok korlátait feszegetik. Tehát ez ennek a szakasznak az üzenete, ha ezzel mégis egyetértünk, tehát bármilyen megfontolás miatt, de egyetértünk egy olyan politikai erővel, amelyik ezt ugye feszegeti, vagy ezeket a szabadságjogokat akarja korlátozni, akkor erre White nagyon egyértelműen azt mondja, hogy ez lázadás Isten ellen. Tehát ezt nem szabad megtenni. Azért különleges téma ez, és különleges kérdés ez, mert talán megint csak jelezném, ezt a kérdést nem sorolnánk az igazán fontos kérdések közé. De nagyon is lényeges jelentősége van, nagyon is komoly jelentősége van ennek, a Jelenések 13 miatt is, és azok miatt az emberek miatt is, akik körbevesznek bennünket. Tehát nem csak a mi gondolkodásunk tisztántartásáról van szó, hanem egész egyszerűen azok iránt, az emberek iránt is felelősségünk van, akik a köreinkben vannak, tehát akik az ismeretségi körünkben vannak. Vagyis a hitünk elveiből, az igazság lelkületéből következik a kiállásunk a demokratikus szabadságjogok mellett, a gondolkodásunkban elsősorban, és akár élőszó és írás útján is, de természetesen nem a tüntetést értem ez alatt, hiszen nyilvánvaló, hogy a Biblia nem helyesli a vélemény nyilvánításnak ezt a formáját. Kedves gyülekezet, akkor, amikor erről a kérdésről gondolkodunk, akkor soha nem szabad elfelejtkeznünk arról, amit már említettem is, és ezzel zárom az ige hirdetésünket, amit Pál apostol ír a Timóteusi első levél 2. fejezet 4. versében. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Nekünk nagyon-nagyon meg kell becsülnünk azt, hogy ebben a korban élhetünk. Meg kell becsülnünk azt, hogy van lehetőségünk az evangélium terjesztésére. De akkor, amikor megbecsüljük ezt az időt, ez azt is jelenti, hogy imádkozunk azokért az emberekért, akik döntési pozícióban, döntéshelyzetben vannak, hogy ezek a szabadságjogok, amire Ellen Good White, aki meggyőződésünk, hitünk szerint proféta, és a Jelenések könyve 12. fejezetében az Isten őt ígérte meg, hogy elküldi ehhez a néphez. Tehát ragaszkodunk ezekhez az elvekhez, és ebből következik, hogy ezáltal a gondolkodásunkat is tisztán tartjuk, és másokat is megpróbálunk ezáltal segíteni. Én kívánom azt, hogy valóban ez valósuljon meg az életünkben. Kívánom, hogy komolyan vegyük Pál apostol felhívását, és hogyha ezt tényleg komolyan vesszük, nekem meggyőződésem, hogy az Isten ránk tudja helyezni majd azt a pecsétet, amit ő mindannyiunkra rá akar helyezni, mert el tud majd pecsételni bennünket a Szentlélekkel. Én kívánom azt, hogy valóban ez így legyen, így történjen, és hogy az életünk ezt a területét is, meg más területeket is át tudjunk engedni az Istennek.

0: És köszöntöm szeretettel a kedves gyülekezetet. Én pedig az igéből szeretnék nektek szolgálni. Nem is olyan régen gondolkoztunk már közösen a hármas angyali üzenetről. Ugye több, nem is tudom hány, vagy 5-6 alkalommal volt, hogy átvettük. Hogy egy kicsit elmélyítsük, hogy igazából mi is a mi üzenetünk, jelenlegi üzenetünknek az igazi hát mélysége. És hát ezt szeretném talán még egy picit tovább vinni, vagy elmélyíteni. Nem tudom egyébként, mi szóltok ehhez a elrendezéshez, ami most az új felállás szerint van. Hát ahogy mondtam, a hármas angyali üzenetből szeretnék idézni. Ez lenne az alap gondolatunk, a Jelenések könyve 14. fejezetéből. A 6. és a 7. verset szeretném felolvasni. Tehát Jelenések 14, 6. 7. verse. Láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Hangsúlyosan igazából az első két kifejezéssel szeretném, hogyha foglalkoznánk. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Ezt már a jó múlt korában is elmondtam, hogy nagy általánosságban az angyalnak az első mondatát, szavait csak olyan bevezetőnek gondoljuk, és ugye ott jön a lényeg, hogy hát bizony szombatot kell ünnepelni, meg ugye a 666 a paráznának, meg a fenevadnak a dolgai, hogy igazából én úgy gondolom, hogy a legnagyobb lényeg az első pár bevezető gondolatban van. Mi az Isten félelem, ugye erről gondolkodtunk, beszélgettünk már, és hogy Istennek adni a dicsőséget. Hogy ez mi mindent foglal magában. És igazából az igék alapján ezt gondolnánk még tovább egy picit. Mi az, hogy Istennek adni a dicsőséget? Hogy ezt hogy tudjuk megtenni, meg tudjuk-e tenni egyáltalán, mi ennek a lényege? Föltenném a kérdést, hogy szerintetek velünk emberekkel mi a legfőbb baj, mi az alapvető problémánk? Egyszerű kérdés, de lehet, hogy jól meg kell gondolni. Tehát ugye nyilvánvalóan a Biblia fényében is gondolkozunk ezen, hogy akkor úgy mondom, a Biblia szerint nekünk embereknek mi a legfőbb bajunk, problémánk? Mi a legfőbb baj velünk emberekkel? Mi nem stimmel velünk? A gondolkodásunk. Nagyon-nagyon nincs a helyén a gondolkodásunk. És milyen a mi gondolkodásunk, amilyennek nem kéne lenni? Önző, énközpontú. A magunk számára mi vagyunk a legfontosabbak. Ti hogy vagytok ezzel? Ez már jó, igen. Azt mondja Dani, hogy neki Ildikó a legfontosabb. Nem úgy van, hogy hát... Még Bencén, ugye, Bencén sokszor hozom példakép, hogy, vagy példának, hogy még igazából beszélni se tudott, meg járni sem, meg sok minden nem tudott, de már az, hogy én akajom, nem akajom, meg ja. Ő a közepe mindennek, és mindenki, és minden ő hozzá igazodjon, mert hogy neki az kell mindig, hogy ő jól érezze magát, mert ha nem ez van, akkor felborult a világrendje. De felnőttek, mi ugyanígy vagyunk. Az a lényeg, hogy én mindig lehetőleg érezzem jól magam, és mindent ennek rendelünk alá. Az én központú gondolkodásunk, ugye az önzés, a bűnnek a lényege. Ez az alapvető probléma velünk emberekkel. Megváltozott a gondolkodásunk, megváltozott az értelmünk. És a Jóisten, amikor a megváltást kigondolta, akkor így gondolta el, majd fogom olvasni az igéket, hogy ezt tegye legelőször is helyre bennünk. Szűnjek meg magam körül forogni állandóan, hogy én vagyok a világ közepe, hogy én vagyok a legfontosabb ember a világon, és minden, az életem minden dolgát annak rendelem alá, hogy nekem jó legyen. A legfőbb szempont mindig én vagyok. Ez pontosan az ellentéte annak, amit itt olvastunk, hogy és neki adjatok dicsőséget. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Itt az ember mindig önmagának adná a dicsőséget, mindig önmagának kedvezne, mindig önmagát szeretné. Ez a mi alapvető bajunk a Biblia szerint. És hogyha kielemezzük úgy a hétköznapi történéseinket, meg a világban bármilyen emberi cselekedetet, vagy történést, valahol ez a lényege mindig. Az ember mindig magának akar kedvezni. Én vagyok a legfontosabb a világon. És Isten, ahogy mondtam, ezt akarja igazából megváltoztatni bennünk. Ezékiel könyve 36. fejezetéből idézek egy igét, jól ismert, 26.-27. verse. Adok néktek új szívet, új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Ugye mire szoktunk mi mindig koncentrálni? Isten törvényét be kell tölteni. Azért adta Isten a törvényt, hogy betöltsük. És úgy kezdődik a dolog, azt mondja, adok néktek új szívet. Mi a szív? A bibliai jelképrendszerben, ugye fizikailag tudjuk nagyjából, mi a szív? Ott személyiségünk. És mit mond a példabeszélek, hogy ahogy gondolkodik az ember úgy magában, olyan ő, az ő, ahogy gondolkodunk. Ellenben úgy fogalmaz, gondolataink és érzéseink összessége, ugye a jellem, tehát amik mi vagyunk ott belül. És azt mondja, Isten ezt szeretné elsősorban és alapvetően megváltoztatni, és minden más ennek a következménye. Amire most koncentrálunk, hogy igen, betölteni a törvényt, meg sok mindent más tenni, azt mondja, hogy ha a gondolkodásunk nincs a helyén, akkor soha nem fog menni. Isten a gondolkodásunkat akar megváltoztatni. Ez, hogy nem én vagyok a legfontosabb a világon. Mondják még az igék, Róma 12.2. Változzatok alatti elméteknek megújulása által. Hogy ugye tudjuk megvizsgálni, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Aztán nem az, hogy mi az én akaratom, azt mindenki tudja. Aztán nem ez a lényeg. Mi az Istennek az akarata. Aztán változzatok alatti elmétek megújulása. Alapvető változás szükséges. Mit akar az Isten? Ez a lényeg, nem az, hogy mit akarok én. Ez másodlagos, vagy sokadlagos. Filippi 2-ből, ugye sokat idézett, igen, az az indulat legyen bennetek, el, majd Krisztus Jézusban volt. Hát a görög szöveg azt a fordítás is megengedi, hogy az a gondolkodás mód legyen bennetek, amely Krisztusban volt. Szóval nem jól gondolkoztok. 1 Korintus 2.16, azt úgy summáz egy gondolatmenetet Pál apostol, azt mondja, bennünk pedig a Krisztus értelme van. Mondja ezt az újjászületett emberekről. Bennünk pedig a Krisztus értelme van. És minden más, ami az életünkben van, ebből fakad, ebből következik. Mert a gondolkodásunk megváltozott. Már nem én vagyok a legfontosabb az életben, hanem valaki más. Jézushoz vezető út című könyv, ugye ezzel foglalkozom most az előadás sorozaton is, ezekből merítjük a gondolatmenetet. 59. oldalról szeretnék idézni. Így hangzik. Ha gondolataink saját énünknél időznek, akkor Krisztustól, az élet és erő forrásától eltávolodunk. Naponta hány órát töltünk az élet és az erő forrásánál? Szóval, ha gondolataink saját énünknél időznek, akkor Krisztustól, az élet erőforrásától eltávolodunk. Sátán azért igyekszik állandóan figyelmünket Krisztustól elvonni, hogy lelkünknek minden vele való közösségét meghiúsítsa. A világ örömeire az élet gondjaira, akadályaira, nehézségeire, saját gyengéitekre, vagy fogyatkozásaitokra, vagy mások tökéletlenségére irányítja figyelmeteket. Mint szoktunk általában gondolkozni? A világ örömei, ugye vannak azért. Mindannyian szoktunk örülni sok mindennek, amit ez a világ kínálhat nekünk. Az élet gondjai, akadályai, nehézségei vannak ilyen az életetekben? Biztos. Saját gyengeségeinkre vannak ilyenek nektek? Vannak biztos. Vagy mások tökéletlenségeire? Hát, hogy lehet így viselkedni, meg ilyen, a másik ilyen, meg ilyen, meg amolyan. Azt mondja, ha ilyenekről gondolkodunk állandóan, meg általában, azt mondja, akkor nem jó úton járunk. Azt távol, egy távolabb kerülünk az élet forrásától, az erő forrásától, Krisztustól. Azt mondja, nem jó gondok, azt mondja, hogy ne essetek Sátán csapdájába. Ne magunkat tegyük gondolataink középpontjává, ne aggódjunk, ne remegjünk a saját megváltásunkért. Mindez csak arra szolgál, hogy a lelket az erő forrásától elvonja. Bízzátok lelketek megtartását Istenre, és benne reménykedjetek. Beszéljetek, gondolkozzatok Jézusról. Tűnjék el ő benne saját énetek. Megszívlelendő gondolatok. Ezért nyugodjatok meg Istenben. Nyugodjatok meg Istenben. Egy pár igét szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni. Szentírásból, ahol tehát valahol ezeket járja körül. Az ige Kolossé levél első fejezetéből szeretnék először idézni. Kolossé levél első fejezete 13. versétől. Ugye az atyáról beszél most elsősorban, azt mondja, hogy vagyis a 12-től úgy teljes a mondat. Hálát adván az atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából és átvitt az ő szerelmes fiának országába, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneink bocsánata. Aki képe, ugye itt már végig Jézusra beszél, aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben, földön, láthatók, láthatatlanok, akár királyi székek, uraságok, fejedelemségek, hatalmasságok, mindenek ő általa, és őre áll nézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fönn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Hol van a világ középpontja, és minden figyelem kire irányul? A világ mindenségben, az el nem bukott, főleg az el nem bukott részén a világ mindenségnek. Mindenek őre áll nézve teremtettek. Ő benne áll föl minden. A világ mindenségben mindig mindenki Krisztust tartja legfőbb. Hát szempontnak, hogy így mondjam. Kivéve minket embereket, akik azzal vagyunk elfoglalva, hogy én velem mi lesz, és én érezzem jól magam. Szóval sehol, senkinél nem így van, csak az embereknél. Száznegyedik Zsoltár. Ból is szeretnék idézni. Itt a gondviselésről van szó. És a 24.-27. verset olvasom. Mi számtalanok a te műveid, Uram? Mindazokat bölcsen alkottad meg, betelt a földet a gazdagságoddal. Szóval sok minden sorol fel, azt mondja, hogy mindazok tereád néznek, hogy megadjad eredetüket alkalmas időben. Ugye vannak szükségleteink nekünk is, és minden teremtménynek. És akkor úgy vagyunk vele, hogy na, mit kell csinálnom, hogy nekem jó legyen, és hogy megmaradjak, és megtartsam magam, és jól lakjak, és bármi. Azt mondom, hogy akkor mindig magunkra tekintünk, bármi szükségünk van. Hiszen a világ mindenségben nem így van. Bárkinek bármi szüksége van, azt mondja, hogy Istenre tekintenek. A Filippi levél második fejezetéből már idéztem, de a folytatást, tehát most kihagyom, amit általában idézni szoktunk onnan, csak a folytatását olvasom. 9. verstől, Filippi 2.9-től. Annak okaért az Isten is fölmagasztalta őt, tehát Jézust, ajándékozott néki oly nevet, hogy amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. És hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ki itt a fő szempont, akire tekint mindenki, akinek az akaratát lesi mindenki? Efézus 1.20-ból is idézek. Azt mondja az ige, hogy itt is csak belekapcsolunk a gondolatmenetbe, amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn és uraságon, és minden néven, amely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is. Mindeneket vetett az ő lábai alá, őt tette mindeneknek fölötte, ugye a gyülekezetnek a fejévé. Ki a központ? Ki a legfőbb szempont az ige szerint az egész világ mindenségben? Ugye, nálunk nem így van, itt a Földön, az embereknél ez megszűnt. Ez a fajta gondolkodás, ez a fajta szemlélés. Mi lesz velem? Nekem legyen jó. Ugye, ez valahol a romlásnak, a bűnnek, az önzésnek a lényege. Isten ezt szeretné bennünk megváltoztatni, azt mondja, hogy kicserélem majd a te szívedet. Szűnj meg így gondolkodni, ahogy eddig gondolkoztál. Ugye, keressétek először az Isten országát, igazságát. A többi az majd megadatik. Szeretnék továbbiakban is igéket olvasni röviden, de azt szeretném, hogyha ti fűznétek hozzá pár mondatos kommentárokat, hogy igazából mikről szólnak ezek az igék. Valahol arra buzdítanak, hogy mi is változzunk meg egy kicsit a gondolkodásunkban. Hát röviden próbáljuk meg értelmezni ezeket az igéket. János evangéliuma 3. fejezete, 30-31. verse, János 3, 30-31. Keresztelő János, tehát nem olvasom el az egész történetet. Amikor Keresztelő Jánosra rákérdeztek, hogy te vagy a Messiás, akkor ugye megmondta, hogy nem. 31. vers így szól, annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való földi, az, és a földieket szól, aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. Ugye arról beszél, hogy nem én vagyok a vőlegény. Nem én vagyok a Messiás. Én a vőlegény barátja vagyok. Krisztusra nézzetek, mert ő az, akire nézni kell. És azt mondja, hogy annak növekednie kell, nékem pedig alábszállnom. Mi ebből a tanulság, mondjuk a mi számunkra? Anikó?
1: Az én életemre orrakoztatom ezt az igét.
0: Esetleg más, valaki még? Növekednie kell, nékem pedig alábszállnom. Aki felülről jött, tehát hogy Jézus azt mondja, feljebb való mindenkinél. Jézus feljebb való mindenkinél. Ugye meg kell halni az énemnek, mondta Anikó. Igyekeztek ezen az úton, hogy öldököljük a mi énünket, vagy...
2: Zéteó.
0: Szemben az agonizomájjal, ugye? Nem visszhangzik nagyon a...
1: Nem,
0: vagy csak én hallom, hogy olyan visszhangos, amit mondok. Picit. Aha. Galata 3.24-et is olvasom, ami úgy hangzik, Galata 3.24, hogy ezt nem jelöltem be, eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Milyen összefüggésben van az az ige azzal a gondolattal, amivel most foglalkozunk? Eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Mi a mi üzenetünknek a központi része? A mi hitünknek, vallásunknak, gyülekezeti életünknek, evangelizációnknak és hétköznapi gondolkodásunknak. Biztos ti is hallottátok, hogy az adventisták után törvényeskedőnek is szokták nevezni, és azt kikérjük magunknak, mert hogy hát mi nem egyébként, de lehet, hogy időnként azért mégis sok igazság van benne. Mert hogy a 10 parancsolat így, a 10 parancsolat úgy, és most ne értsétek félre, egyáltalán nem a törvény és a 10 parancsolat ellen akarok szólni, de azt mondja, hogy az valami cél alatt az Isten, de nem azért, hogy mi a 10 parancsolatot tegyük itt mindnek a közepévé. Marika és Anikó? Ha helyesen gondolkodik az ember, akkor a törvény az Krisztushoz kell, hogy vezessen. Anikó? Feltétele van mindennek, ha őt szemléljük, és őrá tekintünk. Ez az egy feltétele van, és semmi más gyakorlatilag. Máté 14-ben emlékeztek, ott van egy érdekes történet Péter életéből, jár a vízen. Ugye most helyettesítsük be, akkor a történetet mondjuk az előző igével, azt mondja, hogy Isten törvényében járni, vagy Isten törvényt megtartani, egyenlő vízen járni. Az embernek aztán tényleg lehet, abszolút semmiféle emberi képességünk nincs arra, hogy mi a vízen járjunk. Vagyis az Isten törvényét betöltsük. Egy esetben lehetséges. Ugye, mi volt ez Péter esetében?
1: Krisztusra nézett.
0: Amíg Krisztusra nézett, addig

0: tudja betölteni a törvényt. Ha magát teszi gondolatainak középpontjába, vagy az élet nehézségei, lásd vihar, vagy más emberek hibái, na hát mi van, te nem tudtok járni vizen? Szóval abban a pillanatban eltávolodunk Krisztustól, az erő és az élet forrásától. Szóval gondolkodásunk legyen a helyén, nem én vagyok itt a valaki. Ne tegyem azt, hogy a saját magamat se gondoltam középpontjával. Ha Krisztus, ami Krisztussal foglalkozom, őre tekintek, az ő ígéreteire, az ő lényére, addig ő meg tud engem tartani a vizen, addig én tudok az Isten törvényében járni. Ha ez megszűnik, abban a pillanatban süllyedek is. Próbálkozhatok, meg görcsölhetek, meg bármit csinálhatok, de azt megint visszaestem oda, hogy jaj, én, mi lesz velem? Efézusi levél 5. fejezete, 8. és 10. verse. Efézus 5, 8. és 10. verse. Voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosság fiai, úgy járjatok. 10. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. Ugye párhuzamos ige a Róma 12:2-vel. Szóval változatok el a ti elmétek megújulás által, hogy megvizsgálhassátok, hogy mi az Isten akarata. Jó, kedves és tökéletes. Az a tétek se nem jó, se nem kedves, se nem tökéletes. Ezért ne azon gondolkodjatok, hogy nektek éppen mi a jó, vagy mit akartok, azon, hogy Istennek mi a jó, és hogy ő mit akar. És ugyanaz a gondolat, csak más szavakkal. Ha tényleg világosság fiai vagytok, akkor úgy járjatok. Állandóan arra gondolva, hogy Krisztusnak most mi a jó. Az Úrnak most mi a jó? Mi az ő kedves, tökéletes jó akarata? Ugyanaz változhatok a ti elmétek megújulása által. 1 Korintus 10.31. Akár esztek, akár isztok, akármit cselekedtek, mindent Isten dicsőségére műveljetek. Ez mit jelent? Ugye, féljetek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mondja az első angyal. Akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Istennek dicsőségére műveljetek. Ez mit jelent? Mi az, hogy akármit tenni? Föl tudjátok sorolni? Ez akármi. Ez a kicsi, nagy, fontos, kevésbé fontos. Az életünk minden egyes cselekedet, amit teszünk. Minden egyes döntés, minden egyes szavunk. Ha eszünk, iszunk, bármit csinálunk. Mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Ezt hogy lehet megcsinálni? Mi ennek a lényege? Dani?
1: Én ezt úgy szoktam.
0: Jelenlétében ezt hogy csinálnám? Uh-huh. Vagy éppen nem csinálnám már akkor. Ugye a tékozló fiú. Az atya jelenlétében sok mindent nem tudott megcsinálni, mert egyszerűen lelkiismerete, jó érzése, sok mindent megtiltotta, hogy bármit az atya jelenlétében csinálja, és én nagyon vágyott, hogy sok mindent csináljon, és azt mondja, akkor én elmegyek itthonról. Mert én nem azt akarom, amit az apám akar, most minek tekintsek mindig ő rá. Én a saját életemet akarom érni. Ami nekem jól esik, én azt akarom csinálni, és elment az atyai háztól. És tudjuk, hogy mi lett a vége, ismerjétek mindannyian a történetet. Sok minden van, hogy az atya jelenlétében, az Isten jelenlétében, Krisztus jelenlétében nem csinálnánk, vagy másképpen csinálnánk. És itt az ige erre szólít fel, azt mondja, hogy legfőbb szempont legyen a te életedben, hogy neki mi a kedves, mi a jó, ő mit akar, ő hogy érzi magát. Mert az ige azt mondja, hogy ha tudod, ha nem, ha látod, ha nem, ha akarod, ha nem, ott van az életedben. Tékozló fiak, olyan értelemben vagyunk mindannyian messze az Istentől, hogy lelkileg, fizikailag soha senki nincsen. Ugye ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Az atya mindent lát, hall, átérez velünk kapcsolatban, és ugye nagyon-nagyon fájnak neki a dolgaink. És az emberben, amikor tudatosodik, hogy de hát vissza kéne térni az atyai házhoz, hogy nekem megint az apám kéne, hogy a legfőbb szempont legyen. Aztán megváltozik a gondolkodás módja, az itt a kulcs. Nem cselekedetek szintjén, hogy jaj, mit csinálok, mit nem csinálok, hogy apámnak örömet akarok szerezni ezután. Mert ő, hogy milyen ez a valaki.

0: 1 Korintus 3, 6.-7. verse, ami így szól: Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja, adta a növekedést. Azért sem aki plántál, nem valaki, valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. Miről szól ez az ige? Én ezt csináltam, más azt csinálta, a harmadik azt csinálta, és így megtértek emberek. Most akkor melyikünk a nagyobb? Anikó? Ő az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind pedig a cselekvést, a véghez vitelt az ő jó kedvéből. Marika? Én a Pálé vagyok, én az Apollósé, versengések vannak köztetek, pártoskodások. Ugye a tanítványok örök problémája, ami a gondolkodásukból fakadóan mindvégig velük volt. Az utolsó vacsorán Lukács evangélium említi. Mi volt a legfőbb problémájuk az utolsó vacsorán? Ki a nagyobb közöttük, ott versenyeztek még mindig, mint állandóan. Mert hogy én azért külön vagyok, mint bárki más. Ha ők mind megtagadják, én azért az életemet, stb. Azt mondja, ez állandóan ott volt. Az én. És Jézus ugye megmutatta, hogy na, én megmutatom nektek, hogy ki a nagyobb. És ugye tudjuk, hogy mit tett. Szavak nélkül a legnagyobb tanítást adta akkor szinte a tanítványoknak. Egy szó nélkül. És azt mondja, ne magatokat tegyétek már a ti gondolataitok középpontjává, hanem figyeljetek már rám, aki ugye most itt vagyok, és nézzétek, hogy mi az, hogy valaki. Mi az, hogy törvény, mi az, hogy szeretet, mi az, hogy élet. Mi az, hogy gondolkodásmód, ugye. Róma 9, 15-16. Mert Mózesnek ezt mondja, ugye Pál apostol idézi Mózest: könyörülök azon, akin könyörülök, kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annakokért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mit jelentenek ezek a szavak? Párhuzamos gondolatok az előzővel talán. Ugye kicsit furcsa a mondat a 16. de ki kéne egészíteni egy-két szóval, mivel egészítenétek ki? Nem azé, aki akarja. Mi nem azé? Sem nem azé, aki fut. Mi nem?
1: A dicsőség.
0: Nem azé a dicsőség, nem azé az érdem, aki cselekszik itt valamit, akar valamit, hanem a könyörülő Istené itt az érdem meg a dicsőség. Hogyha bármi jó van itt körülöttünk, vagy bennünk, vagy az emberek emberi életben, itt is ugyanaz a gondolat, hogy ne magatokra tekintsetek már még mindig és állandóan, meg már megint. Itt a valaki az Isten, aki munkál bennetek mindent. Munkálhat, amíg ti őt szemlítek és rátekintetek hittel, bizalommal, reménnyel. Egy Korintus 4:7. Kicsoda különböztet meg téged? Mit van ugyanis, amit ne kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Az eredetiben úgy van egyébként, hogy nem az, hogy kicsoda különböztet meg téged. Ki tesz téged különbé? A görögben így van. Kicsoda tesz téged különbé? Mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, akkor mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ti különbek vagytok valamiben a szomszédnál, bárkinél? Szerintem mindannyiunkban van valami olyasmi, ami egy picit azért magasabb, mint a többiekben, nem akármilyen, fizikailag, bármilyen szempontból. És az ember ezt nagyon hajlamos kihangsúlyozni, meg ezzel foglalkozni, hogy hú, ugye tanítvány, ki a nagyobb, örökös dolog, és azt mondja, de akkor ezt most kitől van, mitől van, hogy kell ehhez viszonyolni? Azt mit dicsekszel? Azt nem az Isten adta neked ezt a képességet, ezt a dolgot? Akkor nem ő rá kéne tekinteni, és akkor az ő akarata szerint felhasználni ezt a képességet, amiben több vagy, mint a többi, akár több pénzed van. Mit akar az Isten, mit csinálják a pénzemmel? Akár jobban tudsz beszélni, mit akar az Isten, miről szóljak az embereknek, vagy bármi. Az Istentől kaptad, hogy örülj neki, és hogy arra használd, amit ő akar, hogy felhasználd. Ne az, hogy na, ez nekem van, és akkor magamnak hogy kedveskedhetek. Ugye? A gondolkodásod változzon meg. Vizsgáld meg, mindig azt nézd, mit akar az Isten ezzel a dologgal, ezzel a képességgel is. mert tőle kaptad. Apostolok cselekedete első fejezete, csak egy rövid mondat, azt mondta Jézus, legyetek az én tanúim. Van egy bírósági per, általában kire irányul a figyelem? Ki van ott a központban? A vádlott. A Biblia mit mond, hogy igazából ki itt a vádlott? Így van. Ez nem mi vagyunk a közepe még a ennek a nagy pernek sem. Az egész életnek, meg mindennek, a megváltási terve, az nem én vagyok a legfőbb szempont. Itt a vádlott, az legfőképpen Isten. És Jézus nem azt mondta, hogy majd ti lesztek a középpont, hanem azt mondja, hogy ti az én tanúim legyetek. Ha megismertek engem, ha szemléltek engem, akkor tanúskodjatok arról, hogy milyen vagyok én. Nem az, hogy ti milyenek vagytok. Az 1888-os üzenet című könyv, ezt is vettük át már egy jó ideje, pár éve. Az utolsó fejezetből, itt a 160. oldalról idézek, a történelem végén járunk, ha igazol, hogy igazolva lehess beszédetben, itt egy római levelet idézi, hogy igazolva lehess beszédetben győzedelmeskedhess, amikor megítélnek téged. Tehát így hangzik a idézet, hogy Isten most vád alatt van Sátán részéről, igazságtalannak, közömbösnek, sőt kegyetlennek állítja be őt az ellenség. Emberek ezrei, mondhatnám milliárdjai, visszhangozzák ezt a vádat. De az ítélet kijelenti majd Isten igazságát. Jelleme az emberihez hasonlóan megítélés alá kerül. Az ítéletben minden, a teremtés óta elkövetett cselekedet ítéletre kerül mindenki előtt, mindenki hatásával együtt, és ez vonatkozik mind Isten, mind pedig az ember cselekedeteire. És amikor minden nyilvánvalóvá lesz, az ítélet tökéletes világosságában, akkor Isten felmentetik minden nemű rossz cselekedetek vádja alól, még az ellenség részéről is. Ez az első angyal üzenete. Azt mondja, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Az Isten iránti tisztelet ténylegesen megnyilatkozik népének jellemében. Az Úr tisztelete és trónja sértetlensége iránt tanúsított figyelmen és törődésen kívül semmilyen más indíték nem tudja elvezetni Isten népét az önzés és bűn feletti győzelemre. Ezt elolvasom még egyszer. Ugye akarunk győzni a bűnök fölött? Az énünk fölött, az önzésünk fölött? Azt mondja, egyetlen egy útja van, ha hogyan gondolkodunk. Azt mondja, hogy kicsit hosszú a mondat, próbáljuk már röviden összefoglalni. Az Úr tisztelete és trónja sértetlensége iránt tanúsított figyelmen és törődésen kívül semmilyen más indíték nem tudja elvezetni Isten népét az önzés és bűn feletti győzelemre. Mi kell, hogy legyen a legfőbb szempont mindannyiunk életében? Az, hogy jaj, mi lesz velem? Üdvözülök-e, vagy nem? Elbocsátanak az állásomból, vagy nem? Szeret a szomszéd, vagy nem? Vagy iszik a férjem, vagy nem? Vagy mit tudom én? Ez a legfőbb szempont. Így soha nem fogsz megtisztítani. Így az Isten soha nem tud téged megtisztítani. Isten félelem, ugye ehhez kapcsolódik hozzá. Jaj, Uram, mi lesz veled, ha én ezt teszem? József, Potifárné jön, József első gondolata, hát hogy tehetnék ilyet az én Uram, az Istenem ellen? Istent féljed, és néki, Istent féljetek, és néki adjátok a dicsőséget. És azt mondja, ez az egyetlen út és mód, hogy Isten minket meg tudjon tisztítani. Semmilyen más út és mód nincs, legalábbis itt a bizonságtételek szerint. Azt mondja, ez az indíték azonban hatalommal teljes. Ez a lelkület és gondolkodásmód nem más, mint maga az újszövetségi hit. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Azt mondja, ez mit jelent? Ő legyen a gondolkodásod középpontjában mindig, akár eszel, akár iszol, akármit cselekszel, akármikor. Az ő dicsőségére műveljed. És az legyen, hogy mit akar ő? Mi esik neki jól? Mi az ő jó, kedves és tökéletes akarata? Ez az egyetlen útja, módja a vízen járásnak. A hitben járásnak. Isten törvénye betöltésének. Jellemünk megtisztításának, és mindennek, amire mi törekszünk. ne magunkat tegyük a legfontosabb, tehát a középpontba. Bocsánat, csak itt eszembe jutott, megint közösen énekeltünk az elején, hogy mi minden pici apró dologban is előjön mondjuk az önzésünk. Mondjuk egy közös éneklés nagyon jól megmutatja, hogy ki hogyan gondolkodik. Ha valakinek kihalani a hangját, az már nem jól gondolkodik. A közös ének arról kell, hogy szóljon, hogy figyelek arra, hogy mi a zene tempója, figyelek arra, hogy a többiek éppen hol járnak, figyelek arra, hogy mi a dallam, se alatta, se fölötten legyek, és nem azt, hogy na majd én itt most éneklek. Ez is mint a szeretetben járás. A közös éneklés is ilyen. Alkalmazkodom elsősorban a zenéhez, mert az egy fix dolog, ugyanúgy a többiekhez, mert közösen éneklünk. Ez nem most egy ilyen szóló, hogy na mit tudok én. Igen, versen, hogy most ki a nagyobb az éneklésben. És mondom, gyakorlatilag minden életünkben minden mozzanat valahol ezt megmutatja, hogy ki a közepe az én gondolkodásomnak. Kire irányulnak az én gondolataim vagy cselekedeteim. Hogyan tudjuk szemlélni? Ugye azt mondtuk, hogy Péter is amíg Krisztusra tekintett, ő szemlélte, addig tudott hídben járni, addig tudott vízen járni. Milyen tanácsokat ad a Biblia? János 5.39. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy ebben van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonságot tesznek én rólam. Hányféle módon lehet olvasni, kutatni a Bibliát? Szerintetek rengeteg. Nagyon sokféle módon lehet olvasni a Bibliát és kutatni. Ez olyan, mint a törvény Krisztusra vezérlő mester. A Biblia ugyanez mondható el. A Biblia, ha nem Krisztushoz vezet, akkor fölöslegesen tanulmányoztam és olvastam, vagy bármit tanultam belőle. Ugye Péter első levelét ismeritek, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, amíg, hogy is mondja, hogy sötét helyen világító szövétnek rá, amíg nappal virad és hajnal csillag kell föl szívetekben. Én vagyok Dávidnak a gyökere és ága, ama fényes hajnali csillag, mondja Jézus magára. Ki a hajnal csillag? Szóval miért figyeljünk mi a prófétai beszédre? Hogy a hajnal csillag fölkén a szívünkbe. Az Isten szava Krisztusra vezérlő mester. Az Isten törvénye Krisztusra vezérlő mester. És azon a világon minden Krisztushoz vezető mester. Ha helyesen gondolkodunk. Ha nem, akkor az ismeret felfúvalkodottá is tehet, ahogy Pál apostol mondja. Meg sok mindent eredményezhet az életünkben, de hitet, amire a Biblia beszél, olyat soha. Ha nem Krisztushoz vezet minket, és nem Krisztus szemléljük. Ugye ezt mondja Jézus János 6. fejezetében, János 6. 53. verse, ugye, aki nem eszi az én testemet, nem iszza az én véremet. Ugye nincs abban élet. És a beszédek, amiket szólok nektek lélekvésért, azt mondja, hogy én vagyok ott a beszédemben, én. Engem egyetek, ígyatok, én rám figyeljetek, rám tekintsetek, mert én vagyok ott mindenkor. Tudakozzatok az írásokat, azt mondja, hogy ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam, és azt mondja, nem jöttök hozzá. Amikor itt vagyok, nem jöttök hozzá, nem ismertek föl. Tudjátok a Bibliát, héberül, görögül, oda-vissza, a proféciákat, mindent. Amikor itt vagyok, azt még őt pedig nem ismerem föl az életemben, hogy itt van Krisztus. Hanem elmegyek mellettem, mert az a fontos, hogy én mit tudok, meg én mit akarok, mert én ismerem a Bibliát. És azt mondja, Krisztussal miért nem foglalkozok, aki itt van? Vagy miért nem látom őt, noha jelen van az életemben? Zsidókhoz írt levél 12. fejezete. Látszólag sok igét olvasok, de higgyétek el, sokkal-sokkal többet idézhetnék, most csak úgy, hogy nagyon-nagyon sok ige szól erről, és erről szólnak az igék gyakorlatilag. Ne magamat tegyem gondolkodásom középpontjává. Zsidó 12, az első versét olvasom. Annak okáért mi is, akiket a bizonságoknak ilyen így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, nézvén a hitnek kezdőjére, eredeti szöveg, és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és Isten királyi székének jobbjára ült. Ez az állandóan visszatérő, örökös és egyetlen jó tanács mindenkinek, aki hívő módon szeretne élni. Szemlélvén, nézvén a mi hitünk kezdőjére, aki kezdi, aki munkálja bennetek az akarást, a végezvitelt, aki el is végzi majd a Krisztus napjáig, vagy a visszajövetelek napjáig. Azt mondja, arra tekintsetek, őt szemléljetek, benne bízzatok. Mert egyébként ugye azt mondja, a bizonságodnak rettenetes nagy felhője vesz minket körül. Mindenek különösen itt a történelem legvégén, ugye adventisták vagyunk, ismerünk az időknek minden jelét, és hát a bizonságtételeknek a sokasága, az igéknek a sokasága, és azt mondja, hogy de egy valamit ne felejtsetek el, mert mindez csak eszköz ahhoz, hogy Krisztust szemlélhessd, és ő hozzá menjél. Egyébként minden átokká válik, hogyha nem ezt eredményezi az életünkben. Vagy ugye Krisztust szemlélni másokban is. Tehát hogyan szemlélhetem én állandóan Krisztust? Ugye az már jó, Dani mondta, hogy neki nem ő a legfontosabb, hanem Ildikó. Nagyon helyes. De ezt egy picit szinte még tovább kell vinni, legalábbis Jézus azt mondta, hogy amennyiben megtettétek egyel emelek kisebb atyám fiai közül. Akármikor, akárkivel találkozunk, tudjuk benne meglátni a Krisztust és szemlélni, és azzal foglalkozni, hogy Krisztusom, neked most mi esne jól, ha mit tennék veled? És azt mondja, az ítéletben ez a legfőbb szempont, és semmilyen más szempont nincs, hogy jártál vasárnap templomba, vagy éppen szombaton imaházba, vagy ismerted a dánieli proféciákat, vagy melyik egyház tagja volt, azt mondja, ezek nem kerülnek már elő ott az ítéletben. Hogyan bántál azzal éppen melletted lévő embertársaddal, mert én velem bántál úgy. Jó lett volna, ha úgy szemlélted volna, hogy én ott vagyok benne, mert valóságosan ott van bennünk, ugye azt mondja a Biblia. Ugye, ahogy Jákob mondta Jabók révi küzdelme után, 1 Mózes 33.10, amikor meglátta azt a durva lelkű, durva külsejű Ézsaut, ő azt mondja, orcádat úgy néztem, mintha Isten arcát látnám. Mert ő már másképpen gondolkodott, mint a Jabók réve előtt. Ő már mindenben Istent látta, és mindig az volt a legfő szempont, hogy Uram, te mit akarsz, hogy cselekedjem, és neked mi esik jól. És az még Ézsauban is azt mondta, hogy ahogy rád néztem, mintha Isten arcát látnám. Pedig biztos nem sugárzott a nem tudom milyen jellem szépségtől, de azt mondja, hogy én tudom, hogy ott van benned, mint ahogy mindenkiben. És ugye Isten iránti hálánkat az emberek felé kell lerúni, erről a Biblia egyértelműen beszél. Ez könnyű, ó, Uram, így szeretlek, úgy szeretek. Azt mondja, hogy mondhatod, hogy szereted az Istent, akit nem látsz, hogyha nem szereted fele barátodat, akit látsz. Ez zárásul, most már elhaladt az idő, még egyszer elolvasnám Ellen White-nak a szavait. Egy picit még megtoldom, amit kihagytam az elején. És ugye mindannyian mire vágytok, mire vágyok én is? Hát egy idegeskedéstől mentes, félelemtől mentes, olyan igazi emberi életre. És azt mondja, a Krisztusban való élet a lelki nyugalom élete. Reményetek ne önmagatokban, hanem Krisztusban legyen. Gyengeségeteket kiegészíti az ő ereje, tudatlanságokat az ő tökéletessége. Azért nem magatokra, hanem Krisztusra tekintsetek. Foglalkozzanak gondolatétok az ő szeretetével és jellemének tökéletességével. Ne az, hogy én milyen vagyok. Azt mondja, mert akkor egyrészt nagyon elkeseredhetek, mert hát én azért látom, hogy milyen vagyok. Hosszan ecsetelhetném nektek, de nem teszem sok minden miatt. És azt mondja, hogy ne ezt tegyem, vagy éppen elbizakodva, hogy hát, na látjátok én már, hogy tudok beszélni az igéről itt nektek, ugye? Hát azért már én vagyok valaki, nem? És azt mondja, hogy ne magatokra, hanem Krisztusra tekintsetek. Foglalkozzanak gondolataitok az ő szeretetével, az ő jellemének tökéletességével. Krisztus önmegtagadása, alázatossága, tisztasága, szentsége és leírhatatlan szeretete legyen a tárgya a ti elmélkedéseteknek. Csak ha őt szeretjük, ha az ő példáit követjük és teljesen rábízunk magunkat, alakulhatunk át az ő képmására. Csak akkor. Ugye, és valahol ez a célunk, hogy de jó lenne kereszténynek lenni, ugye? A szó igazi értelmében, olyan lenni, mint Krisztus. Csak akkor megy, ha felhagytok ezzel a gondolkodásmóddal, hogy én. Ezt a nyugalmat koránt sem, sok mindent olvashatnék, még amit olvastam, azt, ha gondolataink saját énünknél időznek, akkor Krisztustól, az élet és erőforrásától eltávozunk. Sátán azért igyekszik állandóan figyelmünket Krisztustól elvonni, hogy lelkünknek minden vele való közösségét meghiúsítsa. A világ örömeire vannak. Az élet gondjaira, akadályaira, nehézségeire, ilyenek is vannak. Saját gyengeségetekre, fogyatkozásaitokra, vagy mások tökéletlenségeire irányítja Sátán a figyelmeteket. Szóval Sátán irányítja ide a figyelmeteket. Ne essetek a csapdájába. Ne magunkat tegyük gondolataink középpontjává, ne aggódjunk, ne remegjünk saját megváltásunkért. Mindez csak arra szolgál, hogy a lelketek az erőforrásától elvonja. Bízzátok lelketek megtartását Istenre. Benne reménykedjetek, beszéljetek, gondolkozzatok Jézusról, tűnjék el ő benne saját énetek. Nyugodjatok meg az Istenben. Máshol nem lehet megnyugodni. Azt kívánom, hogy engedjünk ugye az igének is, meg a Szentlélek munkájának és az Isten akaratának, és tényleg tudja kicserélni a mi kő szívünket. A mi szívünket, azt csak ő tudja. Mi próbálkozhatunk, hogy másra gondoljunk, meg ilyenek legyünk, meg olyanok legyünk. Azt mondja, ez vagy az ő munkája, vagy senkié. Az ő munkája pedig akkor tud megvalósulni, ha mi őre tekintünk, és őt tesszük gondolataink középpontjává. Egyébként minden mást úgy hív a Biblia, hogy bűn, önzés. És én kívánom, hogy tényleg a Jóisten tudja minket ettől megszabadítani, és tudjuk betölteni küldetésünket, ahogy kezdi az első angyal az üzenetet, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Már nem magatoknak. És az a legfőbb szempont ez. Hogy érzi magát az Úr? Mit akar az Isten? Mi az ő kedves, jó és tökéletes akarata? Amen.

Köszöntelek titeket még egyszer szeretettel. A mai alkalommal az Efézusi levélből szeretnék szintén idézni néktek. Ha emlékeztek rám az első fejezetiből, idéztem egy szakaszt pár héttel ezelőtt. És most szintén az Efézusi levélből szeretnék felolvasni néktek egy szakaszt. Mégpedig a második fejezetnek az elejét, az elejéből szeretnék idézni. Efézusi levél második fejezet. Első versétől a 10. versig. Így hangzik az ige. Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és gondolatoknak akaratát, és természet szerint harag fiai voltunk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, amellyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék, mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Kikről ír itt Pál apostol? Az Efézusi gyülekezetnek címzi ezt a levelet, és olyanoknak ír, akik azt mondja, hogy megvoltak halva, de most élnek. Nem tudom, hogy így, amikor olvastam, vagy olvassátok ezt a szakaszt, nem szoktatok-e arra gondolni, hogy de jó lenne, hogyha rólam is szólna már ez a szakasz. De jó lenne, hogyha én is valahogy ebbe a kategóriában lennék már, hogy igen, az már rég volt, amikor én megvoltam halva a vétkek és bűnök miatt, de most már Krisztusban új életet kaptam. Nem tudom, hogy ez a vágy nincs-e bennetek, vagy nem szoktatok erre gondolni. És én kérdezem tőletek, hogy el lehet azt dönteni, hogy valaki él vagy halott? Ti éltek vagy halottak vagytok? Szerintem ez egy elég fontos kérdés. Ti hogy látjátok, hogyha őszintén vagytok magatokhoz? Hogyha mondjuk azt kérdezem, hogy rólatok szól-e ez a szakasz, amit most elolvastam, akkor mit mondtok? Az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Ugye keresztény az azt jelenti, hogy Krisztusi. Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az élet. Keresztény azt jelenti, hogy az a neve, hogy élnek, de ugye valóban a Biblia is erről beszél, hogy széles út, tágas kapu, ha a keresztényeknek nevezik magukat, de veszedelemre visz. Mit gondoltok, hogy rólatok szól-e ez az idézett szakasz, vagy ti hogy vonatkoztatjátok magatokra? Mert ugye nyilván mindig azért olvassuk a Bibliát, hogy a saját magunk életét vizsgáljuk meg egy adott ige szakaszban. Hogy lehet azt eldönteni, akkor így kérdezem tőletek, hogy lehet azt el lehet egyáltalán dönteni, hogy én, mindenki értesítse be magát, bűneim miatt halott vagyok, vagy pedig a Krisztusban már új életet nyertem. Hogy tudom én ezt eldönteni? Ad valamit ehhez a Biblia támpontot, vagy pedig mindenkinek, most kinek milyen érzése van, ugye ez vérmérséklettől, meg sok mindentől függ, akkor most mindenki döntse el, hogy én most melyik kategóriába tartozom. Titeket is
Ugye itt a megelevenített az tölgybetűvel van, tehát az eredeti mondat is, hogy titeket is, akik halottak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. És így jön egy hosszú gondolatmenet. És ötödik vers azt mondja, minket, Pál apostol most már magát is beleveszi, ezt titeket is, és minket, engem is, rám is vonatkozik, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, Isten megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Hogy tudom eldönteni, hogy én rám érvényes ez a kategória, vagy nem érvényes? Mi jellemző egy halottra? Lát-e a halott? Hall-e a halott? Gondolkodik-e, hisz-e a halott? És azért említettem konkrétan ezt a pár dolgot, mert a Biblia valahogy innen közelíti meg. Gondolkodjunk, próbáljuk meg felidézni olyan igéket, ami a halálról és a és az életről szól. Tehát a lelki halálról is, meg abból való kijövetelről szól. Hol találhatunk a Bibliában erről szóló igéket? Mert akkor tehát én ezzel javaslatom, hogy el tudjam dönteni, hogy én most hol vagyok, élek vagy halott vagyok, ahhoz jó lenne akkor az erről szóló igehelyeket megvizsgálni. Először Máté 13-ból szeretnék idézni. Jézus példázatai találhatók ebben a fejezetben sorra. Az egyik leghosszabb a magvetőről szóló példázat. És amikor elmondta, tanítványok megkérdezték, hogy miért beszélsz példázatokban? Máté 13-ban, ugye a 10. vers, a tanítványok pedig hozzámentvén mondták néki, miért szólasz nékik példázatokban? És azt mondja, a 13. vers azt mondja, azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, hallván nem hallanak, sem nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, hallván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek. Mert megkövérdette népnek szíve, füleikkel nehezen hallottak, szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, ne halljanak füleikkel, ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, hogy meg ne gyógyítsam őket. És azt mondja, a ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Tehát itt induljunk ki ebből, hogy a halott nem lát, nem hall, nem gondolkodik, nem ért, nem hisz. Ugye erről beszél Jézus. Nem lát, nem hall, szívével nem ért, nem hisz. Nem cselekszik. A halott nem cselekszik, így van. Ugye a Efézus levél is oda torkollott az idézett ige, hogy ugye, noha nem cselekedetekből van az üdvösség, ugye azt olvastam, hogy kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, ez nem tőletek van Isten ajándéka, ez nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék, de mégis hozzáteszi egyből, mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, hogy azokban járjunk. Ugye furcsa gondolat, egyrészt azt mondja, hogy cselekedet nem lényeges, utána meg azt mondja, hogy cselekedet nagyon lényeges, csak azt mondja, nem mindegy, hogy most, hogy mi a kiinduló alap. Nem lát, nem hall, nem érez, nem hisz, nem cselekszik. Ugye ez a halott. A János evangéliumából is szeretnék idézni, a János evangéliuma 5. fejezetéből. Csak a 24. és 25. verset. János 5:24-25. Jézus azt mondja, bizony, bizony. Ugye így kezdi a mondatot. Tudjátok, hogy amikor ezt mondja, ugye ámen, ámen. Ugye az eredeti szövegben. Jézus mindig akkor használja ezt a formulát, amikor valami fontos dolgot akar mondani. Tehát bizony mondom néktek, vagy bizony, bizony mondom néktek. Ámen, ámen. Tehát azt mondja, ami ezután következik, arra nagyon figyeltek, mert ez minden fontos, amit mondok, de amit ezután mondok, az különösen fontos. Tehát bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre.
Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az idő, és az most van. Amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Tehát ez már egy pici fogódzó, azt mondja, hogy hallom-e az Isten beszédét, Jézus szavát. Itt azt mondja, hogy valahol ezzel kezdődik a dolog. Ugye a hit hallásból van, a hallás Isten igé által. Tehát azt mondja, én nézzük meg, ennek a kategóriának megfelelünk-e. Ugye most én mondtam, ti hallgatjátok, de hallani halljátok, ugye? Akkor ez már valami jót jelent. Azt mondja, akik hallják az én beszédemet, ennek a kategóriának megfelelünk, úgyhogy nagy aggodalomra már nincsen okunk. Hozzánk eljutott, és tényleg nem lehetünk eléggé hálások ezért. A teljes írás itt van a kezünkben, amely az Istentől ihletett. Nem csak töredéke, nem csak egy páli levélnek a részlete. Ugye az emberi történelem folyamán az embereknek a többsége ennek a birtokában nem lehetett. Nagyon-nagyon nagy kiváltságban van részünk nekünk. Halljuk az Isten szavát, és ugye Jézus így folytatta, és hisz annak, aki engem elküldött. Mit mondja azt, aki hallja az Isten beszédét, és elhiszi, hogy az tényleg úgy van, ahogy az le van írva, ahogy azt az Isten mondta. És nagyjából itt ezen a helyen legalábbis nem is említ igazából más kategóriát. Azt mondja, az ember a bűnei miatt halott, de meghallja az Isten szavát, elhiszi az Isten szavát, és átment a halálból az életre. Ilyen könnyű lenne? Tudtok-e esetleg arra példát mondani, mondjuk a Bibliából, hogy voltak ilyen esetek, hogy valaki meghallotta az Isten szavát, elhitte, és valami nagy dolog történt az életében? Ha esetleg itt van nyitva nálatok, ahol nekem is János 5, elég az elejét elolvasni például. Egy példa a sok közül. Ugye itt például a betesdei tónál a 38 éve beteg. Azt mondja, kelj föl, vedd fel a nyaszajádat, menj haza. Ugye szombatnapon mondta ráadásul. És mit csinált az ember? Fogta, fölkelt, nyaszajáját vett és hazament. Ennyire egyszerű. Nem kezdett el gondolkozni, de várjunk, hát 38 év itt fekszek, hát béna vagyok, egyszerűen nincs izmom. És akkor hát rendben van, hogy Isten tud csodát tenni, meg nem tudom, de hát azért ennyire egyszerű nem lehet a dolog. És itt valahogy ez a mögött. Hallotta az Isten szavát, az Isten szava teremtő hatalom. Ugye szólt és meglett, parancsolt és előadott. Legyen világosság és lett világosság. Itt azt mondja, kelj föl és járj. Fogd az ágyadat, batyudat és menjél haza. Ez az ember hallotta az Isten szavát, és egyszerűen elhitte, hogy ha Isten mondta, akkor ez működik. És fogta, felállt, összepakolt és hazament. Valahogy életre kelt. Vagy egy másik történet, ugye sokat idézhetnénk, Máté 14. Hatalmas vihar a tengeren, a tanítványok küszködnek, és egyszer csak látják, hogy valaki jön a víz tetején, a hullámok tetején járkál, és hú, megijedtek. És mondta Jézus, hát ne féljetek, én vagyok. És ugye hát sötét is volt, éjszaka, hatalmas vihar, hullámok, eső, minden. Péter mondta, hogy hát ha tényleg te vagy, akkor parancsolt, hogy én is mehessek hozzád a vízen. És akkor Jézus azt mondta, hogy gyere. És akkor Péter kilépett a hajóból, és elkezdett menni a víz tetején hozzá. Isten mond valamit, gyere, járjál a vízen. Péter meg volt olyan naív, hogy elhitte. Hát ha Isten mondja, akkor ez lehetséges. Isten mondott valamit, az ember elhitte, és ugye fölkelt, hiába 38 éve feküdt, rálépett a vízre, és tehát ez úgy látszik, hogy ez így működik,
érdekes módon, hogy Isten mond valamit, ugye az igaz mondó Isten, ilyen névvel is illeti őt a Biblia. Isten mond valamit, az ő szava igazság, az ő szava teremtő hatalom. Ha valaki pedig elhiszi, hogy ezt, ha az Isten mondja, ez így van, nem kételkedik benne, akkor egyszerűen valósággá válik az életében. Ehhez nem kell iskolát végezni, diplomát, érettségit, bármit szerezni, nem kell tehetős családba születni, nem kell semmiféle emberi körülménytől, ez nem függ, ez a fajta dolog. Azt mondja, hogy aki hallja az én beszédemet, és hisz annak, az átment a halálból az életre. És azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nétek, hogy eljön az idő, és az most van. Azt mondja, ti mikor halljátok az Isten szavát? Most. Én ezt most mondom néktek. Ez a feltétel adott. A másik feltételt ti kell, hogy hozzátegyétek. Elhiszitek, amit mondok? És azt mondja, ha elhiszitek, akkor valósággá válik. Ezt mondja, ezt én most mondtam nektek, azt mondja, hogy titeket is megelevenített, akik halottak voltatok a ti vétkeitek, bűneitek miatt, amelyben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Csak az ötödik verstől megint, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartottatok meg, együtt föltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Ezt nekünk itt és most az Isten mondja. Azt mondja, Krisztusban megelevenített, feltámasztott, együtt ültetett a mennyben a Krisztus Jézusban. Hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából az, a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Azt mondja a Biblia nekem, hogy Jézus Krisztusban nekem életem van, erőm van, örömöm van, üdvösségem van. Mert Isten ezt így adta nekem, így gondolta el, így ajándékozta nekem. Én is hallottam, olvastam, ti is hallottátok. Első feltétel adott. A második feltétel, ez az én döntésem, ez a ti döntésetek. Krisztusban hogyan és mit ajándékoz nekünk az Isten? Ugye Pál apostol mondja egy helyen a Korintus levélben, hogy Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Ezen nem lehet eleget gondolkodni, nem lehet eléggé hálát adni, mert Krisztusban olyat kapott az ember, az egyes ember is, meg az egész emberiség, amit egyszerűen szavakkal kifejezni nem lehet. Ezt csak elhinni lehet, és megélni lehet igazából. Egy kicsit olvassuk el azt is, hogy amikor Jézus idézi ott Ézsaiást, az előbb idéztem Máté 13-at, és mondja, hogy Ézsaiás prófétánál ez már megvan írva, hogy beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok, ne értsetek, a látván lássatok, ne ismerjetek. Megkövéredett a népnek a szíve, füleikkel nehezen hallottak, szemeiket behunták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, ne halljanak füleikkel, ne értsenek szívükkel, meg ne térjenek, meg ne gyógyítson őket. Milyenek voltak azok az emberek, akiknek ezt Jézus mondta? Akikről ezt mondta? Látom, milyenek vagytok. Olyanok vagytok, amiket már Ézsaiás próféta előre megírt, és én most látom, hogy nyilván azért írta meg, mert én mondtam neki, mert én előre láttam, hogy ti ilyenek vagy, lesztek és ilyenek vagytok. Mi volt jellemző ezekre az emberekre? Vallásosak voltak, ugye? Szombatot ünnepeltek valószínűleg, sok mindent ismertek az Istenből. De mi volt akkor jellemző? Mit csináltak ezek, és mit nem csináltak? Hát ismerték az Isten szavát, csak ismerték, nem? És mégis azt mondja Jézus, hogy nem hallják. Itt mondom nekik, és nem hallják.
Ugyan mondja is, azt mondja, hogy akinek van füle, többször mond, akinek van füle, hallja meg, értse meg. Ezek hiába van fületek, hiába a fizikailag oda rezonál, vagy nem tudom, mit csinál a hang, a hullámok oda mennek, és azt mondja, egyszerűen nem, a agyatokban meg nem jut el. Mintha süketek lennétek, mintha nem hallanátok. Tehát azt mondja, hogy volt egyfajta ige ismeretük, de igazából mégis a lényeget nem hallották ki belőle. Szeretném felidézni ezt a részt is, ahonnan Jézus visszaidéz, tehát azt mondja, amint az Ézsaiás prófita megmondta, itt az Ézsaiás 6-ból is szeretnék idézni, tehát hogy milyen mozzanatok vannak itt, milyen törvényszerűségek vannak, hogy mire kell nekünk is figyelni, mit kell megfogadnunk. Ézsaiás 6-nak az első verseit elolvasom. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel arcát fette be, kettővel lábait fette be, kettővel levegett. És kiáltott egyik a másiknak, mondta, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltó szavától és a ház betelt füsttel. És akkor mondtam, jaj nékem, elvesztem, mivel hogy tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szín volt, amelyet fogóval vett el az oltárról. Illette számat azzal, és mondta, íme ez illeti ajkaidat, és hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és kimegy el nékünk. Én pedig mondtam, imhol vagyok én, küldj el engemet. És mondta, menj, és mondd ezt a népnek, halván halljatok, ne értsetek, látván lássatok, és ne ismeritek, kövérítsd meg a nép szívét, és füleit dugd be, szemeit kend be, hogy ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, és hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. Nem olvasom tovább. Lényegileg itt is Ézsaiásról is el lehet mondani, hogy átment a halálból az életre. Azt mondja, bűnei miatt halott volt, de megelevenedett. Milyen törvényszerűségek működnek itt? Milyen szükséges mozzanatai vannak annak, hogy valaki átmenjen a halálból az életre? Akiknek ott Jézus mondta, ott a példázatokat, azt mondja, hogy nem érzik magukat bűnösnek. Azt mondják, hogy ők Ábrahám magva, ők az Isten népe, őket szereti az Isten, nekik üdvösségük van, ők tanítják a többi pogányokat is, ha éppen úgy van kedvük. Ha bármit mondok nekik, hogy nektek megtérésen a szükségetek, meg még a fő-fő Sanhedrin egyik fő vezetőjének, mondjuk Nikodémusnak is, szükséges néktek újonnan születnetek, mert bűneitekben vagytok, azt mondja, akkor felháborodnak, kikérik maguknak, meg akarnak kövezni. Egyik szükséges mozzanat azt mondja, amikor az Istent tényleg meglátja az ember, szembesül az Isten lényével, akkor meg kell, hogy lássa, hogy én egyáltalán nem ilyen vagyok. Én ennek pontosan az ellenkezője vagyok. Ő a szeretet, ő a világosság, az önzetlenség, én az önzés, a sötétség, a nem tudom mi. Ezzel az embernek szembesülni kell. Ezzel csak akkor tud szembesülni, ha meglátja az Istent. Hallja az Isten beszédét. És az Isten beszéde, meg az Istennek a jelenléte leleplez engem. Kinyílik a szemem, és meglátom, hogy én bizony, itt az Ézsaiás is nyilván zsidó volt, vallásos volt, Isten népéhez tartozott. De lehet, hogy ő sem látta a bűneit. Legalábbis olyan fényben, amilyenben kellett volna. És itt azt mondja, hogy amikor a maga dicsőségében meglátta az Urat, akkor ő is felkiáltott, mint Pál apostol, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Itt azt mondja, hogy jaj nékem, elvesztem, mivel hogy tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. Szóval most látom, hogy iszonyú bűnös vagyok, meg egyébként mi zsidók úgy, ahogy vagyunk, mindenki, az egész nép, meg egyenként is. Ez valahogy kell ahhoz, hogy átmenjünk. Hogy Jézus mondta, hogy
nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra. Aki úgy érzi, hogy nem beteg, azt nehezen lehet meggyógyítani, akármilyen beteg, halálos beteg akkor is. Nem fogadja, nem igényli, nem fogadja el a gyógyszert. Lásd meg bűnösségedet. Ez csak az Isten jelenlétében, csak az Isten beszédét igazán meghalva és megértve lehet ide jutni, hogy akár, tehát egyre inkább látom, hogy tényleg nem vagyok különb, akármilyen haramját sorolhatnék. Ugyanaz, halálos beteg vagyok, bűnös vagyok, halálra méltó. De mi történt itt Ézsaiással? Azt mondja, hogy volt ott egy oltár, nyilván ugye az igazi templom a mennyben van, a Biblia szerint. A földi az mindig csak a másolat volt, az igazi az a mennyben van. És a földi templomon is volt egy oltár. Az oltár az mire volt jó? A földi templom szolgált, mit tanított az oltára, mi történt? Mi az oltárnak a lényege? Ott áldozták föl az áldozati állatokat. És ki az, akit feláldoznak igazából az igazi oltáron? És azt mondja, itt is, tehát az oltárról vett parazsat, izzószenet, és ezzel hát érintette meg az ajkát. Most nem tudom pontosan, az eredeti szöveget nem tudtam megnézni, de egy kicsit, mint hogyha arról szól, amit Jézus mond a János 6-ban, hogy ha nem eszitek az ember fiának testét, nem isszátok a vérét, nincs élet bennetek. És Pál apostol is végig sorolja, minden, majdnem minden versben ott van, Krisztusban, Krisztusban, Jézusban, ő benne, ő vele, ő általa. Azt mondja, ha az oltárra tekintünk, és elfogadjuk azt, ami az oltáron történik, ha ezt magunkévá tesszük, mint egy megesszük, azt mondja, ugye mi történt? Meglátta Istent a maga dicsőségében. Ezzel együtt, ennek következően meglátta halálra méltó bűnösségét, felkiáltott elveszettségében, de az Isten oltáráról, oltárára tekintett, vagy hogy mondjam, megértette, meglátta, azonosult, hogy mi történik az oltáron. És ezután ez hangzik, hogy hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. Megláttad, hogy halálra méltó bűnös, vagy ez kell. És most lásd meg, hogy az oltáron megbocsátatott a te bűnöd. Nem neked kell az oltáron meghalni. Valaki meghalt helyetted az oltáron, és ebben a valakiben van neked az üdvösséged. Minden bűnödnek a bocsánata. És amikor, ugye ez is egy lényeges mozzanat, és amikor arról van szó, hogy hát akkor Isten azt mondja, hogyan tudok én emberekhez eljutni? Akkor mondta Ézsaiás, hogy hát például rajtam keresztül, én nagyon szívesen bizonságot teszek te rólad. Szavaimmal is, meg bármit megteszek, amit rám bízol, ugye? Teremtetve által a jó cselekedetekre, hogy azokban járjunk. Ézsaiás meghallotta, meglátta, megértette Istennek a szavát, Istennek a lényét, az áldozatnak tehát a miben létét, és utána azt mondja, hogy most már megyek, Uram, mert megértettem, megtapasztaltam valamit, és ezt szeretném továbbadni az embereknek. Kit küldjek? Azt mondja, én most már vágyat, kedvet és érzek, és meg is tapasztaltam. Átmentem a halálból az életre, én ezt szeretném megosztani a többiekkel. És tehát ugyanezeket a mozzanatokat látom én a többi esetben is. Aki hallja, aki elhiszi, és azt mondja, nem több. Nem kell hány évet teológián végezni, nem kell a héber, a görög ismerete, nem kell a nem tudom mi, semmi nem kell. Ezek a dolgok szükségesek. Meglátni, megérteni, meghallani az Istent és az ő szavát. Azt mondja, hogy ne dugjam be a fülem, azt fogom olvasni, hogy mi a bűn. Azt mondja, igazságtalanság, a törvénytelenség, aki tudna jót tenni és nem teszi, az bűn. Ami hitből nincs, az bűn. A balgatag dolognak gondolása bűn. Azt mondja, hogy az Isten szava lelepez engem, hogy hú, hát én vagyok a legbűnösebb ember a világon szinte. Ez engem le fog leplezni, ha nem dugom be a fülemet. Nem kövérítik meg a szívem, és a szememet se takarom el, ezt meg fogom látni.
de akkor lássam meg, hogy az oltár, tehát mennyei templomban, az oltáron mi történt is. Mi történik igazából a mennyei szentélyszolgálatban. Az íme az Isten báránya, aki elveszi nem csak a világ bűneit, hanem az én bűneimet is, és megtisztít minden hamisságtól. Itt van Ézsaiás: hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. Az oltárról származó elemen szénparázs által Jézus Krisztus elégeti, megsemmisíti,

Efézusi levél. Titeket is, akik halottak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor, e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is, de az Isten gazdag lévén irgalmasságban az ő nagy szerelméből, amelyel minket szeretett, minket, akik, ugye ez így egy mondat szinte, Pál apostolnak vannak ilyen nagy mondatai, minket, akik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Akik hallják az én beszédemet, és hisznek annak, aki engem elküldött, az átment a halálból az életre. Jézus halott volt a bűnök miatt? A kereszten mondjuk. Jézus meghalt. A bűnök miatt ő halott volt. Jézus feltámadt egy új életre? Van ebben esetleg kételkedni valunk, hogy ez így történt? János első leveléből is szeretnék egy pár gondolatot idézni. 1 János 5.10-től, 1 János 5.10 azt mondja, aki hisz az Isten fiában, bizonságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonságtételben, amelyet bizonságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Elég súlyos gondolatok, azt mondja, hogy ki teszi hazuggá az Istent? Azt mondja, vannak olyan emberek, akik az Istent hazuggá teszik. Azt mondja, akik nem hiszik el azt, amit ő megcselekedett, amit ő kijelentett. És azt mondja, nekünk az Isten örök életet adott a Krisztusban. Azt mondja, elhiszem? Ha nem hiszem, azt mondja, hazuggá teszem az Istent. Azt mondja, Isten az ő fiáról számtalan helyen bizonságot tett. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Kételkedünk abban, hogy Jézust az Isten teljesen elfogadta. Ebben kételkedünk? Úgy gondolom, ebben nem nehéz hinni. Igen, Jézust valóban Isten teljesen elfogadta. Kételkedünk abban, hogy Jézus feltámadt a halottak közül. Nem kételkedünk, elfogadjuk. Kételkedünk abban, hogy felment a mennyekbe, és az atya jobbján foglal helyet. Ugye nem kételkedünk. És kételkedünk abban, hogy Jézust az atya teljesen nekünk adta. Úgy szeretett minket, engem is, meg ezt a gyülekezetet, meg az egész világot, hogy egyszült fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne veszel, nem örök élete legyen. Azt mondja, aki hallja az én beszédemet, és elhiszi, hisz annak, aki engem elküldött, az átment a halálból az életre. És azt mondja, hogy nekünk az Isten örök életet adott, és ez az élet az ő fiában van. És azt mondja, Isten az ő fiáról úton, útfélen, számtalan helyen bizonságot tett, hogy mennyire szereti és elfogadja. És arról is, hogy ezt az egyetlen szeretett fiút meg teljesen nekünk adta embereknek. Mint ember fia van a mennyben is, úgy támad föl, ott van, jelen, közben jár értünk. A kérdés mindig ugyanaz, szerintem, legalábbis én ide jutok vissza. Elhiszem-e, hogy Krisztusban, akit az Isten nekem adott, és lelke által itt van. Én úgy gondolom, hogy nem abban van Krisztus csak, aki elhiszi, hanem azt mondja, hogy abban válik igazán élővé és hatóvá, aki ezt elhiszi. Mert a Biblia szerint azt mondja, hogy testetek, bennetek lakozó Szentlélek temploma. Ezt azoknak a korintusiaknak mondja, ott az 1 Korintus 3-ban, meg 6-ban, ahol sorolja fel, hogy ilyen bűnösek vagytok, ilyen, ilyen, ilyen és ilyen bűnösek.

De tudjátok meg, hogy a testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma. Csak higgyétek el, értsétek meg, hogy élővé és hatóvá váljon bennetek a Krisztus. Ha elhiszitek, az Isten átvisz titeket a halálból az életre. Az a baj, az, hogy süketek vagytok, az Isten beszédére vakok vagytok, nem alkalmazatok magatokra, vagy nem jól alkalmazatok magatokra, nem értitek meg, hogy Krisztusban mit ajándékozott nektek az Isten. Amikor ebben kételkedtek, hogy ez rátok is vonatkozik, azt mondja, hazuggá teszitek az Istent. Ezek elég súlyos szavak. És azt mondja, nekünk örök életet adott az Isten, és az az élet az a Krisztusban van, akit viszont nekünk adott a Krisztus, az Atya. Tehát ha arról van szó, hogy engem vajon elfogad az Isten, én úgy gondolom, ebben lehet, hogy van kételkedni való első hallásra. De azt mondom, hogy vajon az ő fiát elfogadta Isten, akkor azt mondom, hogy hát ebben ki az a bolond, aki ebben kételkedik, hogy Krisztus elfogadta. De azt mondja, akkor meg figyeljek oda, hogy mit mond a Biblia, hogy Krisztust teljesen nekünk, embereknek adta. Azt mondja, amit Krisztus tett, vagy mondott, vagy csinált, azt mondja, ez mind a tiétek emberek, mert a tiétek a Krisztus. És ezért mondja majdnem minden versben, az Efézusi levélben is, Krisztusban, Jézusban, ő benne, ő általa, ő vele együtt, stb. Ez nem, rajta kívül semmi nem érvényes. Ő benne minden érvényes. Elhiszem? Ha elhiszem, akkor rám is érvényes. Ez a döntés pedig már a miénk. Aki hallja az Isten beszédét, mi most hallottuk, én is saját szavaimat hallottam. És hisz annak, aki engem elküldött, az itt van, átment a halálból az életre. Bűne elfedeztetett, vétke megbocsátatott. És azt mondja, hogy ha ezt elhiszem, abból öröm fakad. Ugye tudatosul bennem, hogy Isten elengedte Krisztusban a 10 000 talentumot, ami az életben engem eddig nyomasztott, ami terhelt. Azt mondja, nincs tovább aggódni valóm, nem nyomaszt a teher, mert Krisztusban az Isten levette rólam az összes terhemet. És ezt felszabadultam arra, hogy akkor menjek és segítsek az embertársaimon, akik még nem hallották ezt a jó hírt, vagy hallották, de nem merték még elhinni ezt a jó hírt. És azt mondja, hogy Isten ezt előre elkészítette. Azt kimegy el nékünk, hogy közelíthetem meg az embereket. Azt mondja, hogy küldj el engem. Én most már értem a lényeget és megtapasztaltam. Még egy igét szeretnék idézni nektek, ahol a halálról és a feltámadásról van szó, lelki értelemben is. Róma 6, hogy ott a keresztség kerül szóba, de azt mondja, a keresztséggel is az ember kifejez valamit. Ugye mit mondott Jézus? Aki hisz, és megkeresztelkedik. Tehát ugye nem azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelik, ugye a gyerek csecsemőkeresztség eleve kiesik, mert azt mondja, ő nem keresztelkedik meg, hanem őt megkeresztelik, ez nagy különbség. Tehát azt mondja, aki hisz az Isten szavának, tehát azt mondja, meghallotta, és elhitte, hogy mit mond az Isten, és ez úgy igaz, ahogy az Isten mondta, azt mondja, ezt a hitet az ő bemerítkezésével, keresztségével fogja megpecsételni, érvényesíteni. Mert mit fejez ki a keresztségét? Azt írja Pál apostol, Róma 6:3. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amíg éppen feltámasztatott a Krisztus a halálból, az Atyának dicsőség által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára a feltámadásai szerint is azok leszünk, tudván, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, ő vele együtt. Hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal együtt, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Itt is azt mondja, itt ami lényeges dolog az üdvösség szempontjából, az nem az, amit én teszek, vagy gondolok, vagy bármi. Ez az üdvösség szempontjából
nincs súlya. Azt mondja, amit Krisztus tett az üdvösség szempontjából, annak van súlya. És hogyha én hitáltal elfogadom amit az Isten ajándékát, mert Krisztusban ő ezt nékem adta, örök életet ajánlott nekünk az Isten, és az élet Krisztusban van, az ő fiában. Azt mondja, a keresztséggel is mit fejez ki az ember? Én megismertem az Isten irántam való szeretetét, ugye elhittem, hogy Krisztusban mit nyerek, és azt mondja, a Krisztus halálába és feltámadásába merítkezem alá, amire ő példát adott, hogy így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Ha megismerem ezt az igazságot, hogy nekem Krisztusban van az üdvösségem, azt mondja, keresztelkedjek meg a Krisztus halálába és feltámadásába. Ezzel elfogadom, hogy nem nekem kell itt bármit tenni, vagy kiérdemelni. Akármi is. Azt mondja, én akármit csinálok, az ember az csak tündöklő vétkek, ugye, ahogy azt hiszem Luther mondja, minden emberi jó cselekedet. Amit Krisztus tett, az az én üdvösségem, és Krisztusban van nekem mindez. És azt mondja, gondoljátok, gondolkodjatok így, tudván azt, szóval higgyétek, tudjátok, gondoljátok, erre gondoljatok, hogy ahogy Krisztus meghalt és feltámadt, ő benne rátok, ez ugyanúgy érvényes. Azt mondja, a keresztséggel is ezt pecsételi meg az ember. Megismertem és elhiszem, hogy Krisztusban örök életem van, és csak is ő benne, és csak is ő általa. Vonatkozik-e rátok az Efézusi Levél második fejezetének az eleje? Most már van egy hang, ami azt mondja, hogy igen. Én legalábbis az igék alapján így látom a feltételét, és nem többet, és nem kevesebbet. Ez, ha úgy veszem, nem kevés, nagyon-nagyon sok. Legalábbis Jézus így fogalmazta meg. Hallani az Isten szavát, ami teremtő hatalom, magamra alkalmazni, megérteni, meglátni bűnösségemet, elfogadni, de egyben meglátni, hogy a mennyei templomon, az oltáron mi történt és mi történik. Krisztus, mint bárány, Krisztus, mint áldozat, Krisztus, mint pap, Krisztus, mint főpap, mint közbenjáró, Krisztus, mint az Isten ajándéka, akiben nekünk örök életet adott az Isten. Azt meghallom, megértem, elhiszem, azt mondja, hogy ezt a fajta hitemet, hogy nekem Krisztus által és Krisztusban van az üdvösség, ezt keresztséggel pecsételem meg, aki hisz és megkeresztelkedik. Ugye ezt a fajta hitét ezzel is megpecsételi, megerősíti. És aki nem hisz, az meg elkározik. Aki azt megmarad süketnek, ugye alkalmi süketnek, vagy meghallja ugyan, de nem hiszi el, hogy ez rá is vonatkozna, az, sőt, ezt is mondja a Biblia, hazuggá teszi az Istent, mert Isten ezt mondja nekünk a Bibliában. És én azt kívánom, hogy halván halljunk, látván lássunk, és szívünkkel értsünk, meg szívünkkel higgyünk. Ugye a római levélben mondta Pál apostol, ugye ott három kategóriát mond Jézus, hogy halván nem hallnak, látván nem hallanak, szívükkel nem értenek. A Róma 10-ben azt mondja Pál apostol, hogy 10:9, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztott őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Tehát meghallani, szánkkal bizonságot tenni, ugye keresztségünkkel is bizonságot teszünk, mi megismertük, elhittük, elfogadjuk az Isten ajándékát, ami Krisztusban van. És azt mondja, hogy látni, hallani, szívünkkel érteni és hinni. És ezután jöhet az is, amit Ézsaiás is megélt, meg Pál apostol is mond, hogy és nem a jó cselekedeteink által üdvözülünk, ezt felejtsük el, hogy én majd kiérdemlem bármivel, ezt felejtsük el, ez egy abszolút pogány gondolkodás, ez az áldozatnak a pogány felfogása. Mit tegyek, hogy Isten elfogadjon, hogy jobb kedvre derüljön, hogy ne haragudjon rám? Ez is ilyen, hogy na, mit kell cselekednem, hogy Isten elfogadjon és üdvözlik? Azt mondja, ez pogány gondolkodás, ezt felejtsem el. Nem cselekedetekből van az üdvösség, hanem Krisztus által. És azt mondja, ha ezt megértettem, azt mondja, akkor viszont ebből fakad valami, erről beszéltünk, és azt mondja, hogy hálából mi fakad? Akkor cselekedj jót, embertársad, de menjél, és mondjad nekik, segíts nekik, vágjál fát, hozzad a vizet, vigasztald őket, stb. Mert nem az üdvösség feltétele, de hogyha üdvösségünk van a Krisztusban, akkor ez fakad belőle. Felszabadulunk a szolgálatra, embertársaink iránt. És én kívánom, hogy
ez valóban így legyen érvényes mindannyiunkra, ahogy az ige mondja, hogy halljuk meg, lássuk meg, értsük meg, legfőképpen, hogy higgyük el, és fogadjuk el az Isten ajándékát. Ugye, hogy Pál apostoltól idézem megint, hogy Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Emlékeztek, mit mond nekünk Krisztus? Azt mondja, hogy azt tanácsolom néked, hogy vígy tűzben tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, ne láttassék ért a mezítelenséged útsága, és szemgyógyító írral kent meg a te szemeidet, hogy láss. Itt van, azt mondja, hogy kutasd, olvasd, és értsd jól az ígét, az Isten beszédét. Látván lássál, halván halljál, értsd meg, hogy Krisztusban minden a tiéd, az üdvösséggel kezdődően, és szabadulj föl attól az iszonyú sok tehertől, amivel fölöslegesen leterheled magad az életben, és szabadulj föl arra, hogy menjél másokhoz, és segítsél, és szolgáljál. A Jóisten bárcsak tudná mindannyiunk életében kimunkálni ezt a fajta hitet. Amen.

Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, és örülök, hogy még ilyen viszonylag szép, szebb vasárnapon is, így az őszi időszakban eltetszettek jönni. Ez azért azt mutatja, hogy az egészségi állapot, az egészségügyi dolgok, gondolatok azért aktuálisak, sőt egyre aktuálisabbak. Én bele is kezdenék az előadásba, és azt szeretném kérni önöktől, hogy olvassák a vetítést, és én szeretném kiragadni a lényeget, hiszen haladni kell az anyaggal. Egyébként az egész napnak a programja, az összes előadás, minden egyes szó felvételre kerül itt a Pataki Művelődési Központban. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy túl gyors volt a sebesség, nem tudta követni, nem tudta jegyzetelni az ismereteket, az információkat, az feliratkozhat kedves kollégámnál, Jankó Bélánál, a hangtechnikus kollégánknál a lemezre és az MP3 hanganyagot, tehát egyetlen lemezen minden mai előadás rajta lesz. Ez később átvehető, tehát most fel kell iratkozni, és később átvehető lesz. Ezt csak azért mondtam el, hogy oldjam a feszültséget, amit ez a sebesség, amit én fogok diktálni, talán gerjeszteni fog, de semmiképpen sem szeretném az önök immunrendszerét rombolni a stresszel. Erről ugye már volt előadás. Egyébként ezt szó szerint értem, hiszen az ember nagyon frusztrálja, amikor egy előadás túl gyorsan halad. Nem az a célja az előadásnak, hogy leadjuk az anyagot, ez nem egyetemi oktatás, hanem hogy a kedves hallgatók, akik eljöttek, érdemi információt kapjanak. Én bízom benne, hogy mi alatt beszéltem már, rávetették tekintetüket az ábrára. 4 lépcsőből áll az igazi védelem. Az első a tanulás, tanulj, hogy változtathass. A második a tönkretétel elkerülése, megismerjük a káros tényezőket, nem ártani a szervezetnek. Ez az első 2 lépés, meggyőződésem, hogy a jó kezdet. Kulcs, 2 kulcs eleme. Hadd mondjam el, hogy nem tartom jónak, ha valaki rögtön a megoldásokkal kezdi, mielőtt még tudná, hogy mik az ártalmak. A kettőnek azért valahol együtt is kell futnia, de fontos ismeretszerzés, nem ártani a szervezetnek. Ha valaki eddig eljutott, jó volna, hogyha megkeresné a számára kulcs szó, számára leghasznosabb elvet, a sokféle nagy kínálatból, ami akár itt, a kinti asztalokon, akár az egész hazai palettán, vagy a világ különböző egészségügyi palettáin megtalálható, ugye az interneten, több ezerféle egészségügyi termék közül választhatunk, nem tudjuk mindent megvenni, nem is szükséges. Egyszerre körülbelül 3 mintegy 3 terápiát alkalmazunk. Ezt érdemes talán hazavinni, 1 immunterápia, 1 immunrendszeri védelem kevés, mármint 1 elv, általában 3, 2 az még mindig egy picit kevés, 3 különböző típusú immunrendszeri védelemmel szoktunk élni, ezekre mind szeretnék majd visszatérni. Ha megtetted, amit tudtál, jön a személyes meggyőződés, a hit abban, hogy a természet törvényei működni fognak. Ez a 4 elv, amin alapszik az immunvédelem a mindennapokban. Néhány ábra vissza fog köszönni az előző előadásokból, szándékosan teszem, egyeztettem kedves Oláné Szilágyi Mónika doktornővel, aki gyermekorvosként tartott gyermekkor és immunitás témában előadást ezelőtt nagyjából 2 órával, majd Juhász Zsolt kollégám, aki korábban az Éden vegetáriánus étterem vezetője volt, most pedig dietetikusként nem sokára végez, és életmódoktatóként vélhetően tevékenykedni fog. Az ő előadásában kitért a fagociták működésére, emlékeztetőnek szántam, a limfocitákról is elég sok szó esett. Tekintettel arra, hogy sem én, sem önök nem fognak tudni egy immunológiai, ekkora immunológiai tudásanyagot megszerezni néhány óra alatt, ezért nincs értelme annak, hogy ilyen mély ismeretekbe rögtön belevágjunk, ha csak nem megmutatjuk azt, hogy itt elég komoly, elég mélyreható, elég intelligens, rendkívül hatékony mechanizmusok vannak, a megfigyelőktől kezdve egészen a támadókig. Az egyik kedvenc ábrám, gyermekektől felnőttekig mindenki talál ezen az ábrán valami izgalmasat. Az egésznek a lényege ugye az, hogy bal felső sarokból, ha elindulunk,
támadnak a vírusok, például a vírusok, és ahogy tetszenek látni, mindenki, ahogy a katonaságban lenni szokott, elfoglalja a maga helyét. A vírusok főszabályként céltámadásokat hajtanak végre különböző testi sejtek irányába, és a szervezet megindítja, mondhatnám felnőtt korban, szokásos immunrendszeri reakcióját, és ha úgy ítéli meg a szervezet, hogy kevés a mozgósított hadsereg, akkor riadót fújnak, úgy nevezzük molekuláris trombita, ezt úgy is mondhatnám, hogy gyulladás történik. A gyulladás molekuláris trombitának minősül, és antitestek termelődnek, hogyha olyan a folyamat, tetszenek látni itt egy régebbi modellt a fényképezőképek családjából, és a lényeg rögzíteni a támadást, mindenre emlékezni. Professzionális működésről van szó. Ez egy nagyon sematikus, kicsit réfás ábra annak érdekében, hogy megismerhessük, megérthessük, hogy itt pontosan, vagy nagyságrendileg inkább úgy mondom, mi is történik. Szintén említésre került az immunrendszer működése, fő célkitűzései. Elpusztítani a betolakodókat, életre van alkotva az emberi test, semlegesíteni bizonyos mérgező anyagokat, lebontani az öregedő, illetve öreg sejteket. A szervezetünk mikor bontja le a sejteket? Amikor még szavatossági időn belül van, úgymond. Régen rossz, amikor már egy szervezet akkor bontja le a sejteket, amikor az már elveszítette igazából a működőképességét. Ez megengedhetetlen. A mai világban azonban közeledünk e felé, hogy olyan sok rétű a működés az immunrendszernek, magyarul olyan rosszul él jó pár ember a világon, az immunrendszernek nincs ideje a sejteket időben leépíteni, vagyis a szervezet korai öregedési stádiumba fog kerülni. Méregtelenítés, védekező anyagok felhalmozása és bizonyos immunitás elérése különböző kórokozókkal szemben. Alapelv, lehet, hogy közhelynek tűnik, szándékosan vetítem ezt is fel, egészségesnek lenni és maradni csak jól működő immunrendszerrel lehet. Juhász Zsolt kollégám jelezte, hogy az immunrendszer az egyik legfontosabb, sőt a legfontosabb része az embernek. Az életünk egy részét jó, ha kiteszi az, hogy egyre többet gondolkodunk, olvasunk az immunrendszerről. Magyarországon minden negyedik ember rákbetegségben hal meg. Ennek ez a szám óriási, ugye ez 25%, ennél jóval több a rákbetegek száma, csak nem mindenkinek szerepel az a korlapján, úgymond, hogy ebben veszíti majd az életét, más betegség kerül majd rá. Nagyon magas a rákbetegek száma, ami az immunrendszer, úgynevezett alvó immunrendszerre utal. Néhány szót erről is fogok nem sokára szólni. Nem csak a megelőzésben, hanem a kezelésben, a gyógyulásban is szerepet játszik az immunrendszer. Nagyon félünk attól a kérdéstől, amit talán föl fognak önök vetni, de magukban biztos, hogy felvetettek, hogy kérjenek-e oltást a H1N1 vírus ellen, vagy nem. Kerülgetjük egész nap ezt a kérdést. Azért mondtam, hogy félünk ettől a kérdéstől, mert egyértelmű választ pro és kontra adni nagyon, nagyon felelősségteljes. Legszívesebben azt mondanánk, hogy ne. Nem csak azért, mert befűtöttek bennünket az e-mailek, vagy nem ezért, mert az e-mailek között van igaz, van igaztalan. Egyszerűen józan paraszt észre is beláthatjuk, hogy itt egy érdekes és a korábbi influenzáktól eltérő folyamat megy végbe, mind a gyógyszergyártás területén, mind maga a vírus terén. Egy erősebb vírussal van dolgunk, de ez a vírus már visszagyengült. Tehát igazából nem sokkal erősebb, mint az általános influenza vírusok nagy része, viszont az oltóanyag legyártásra került, most már nincs visszaút. Érdekes, hogy mennyire ellentmondásosak a vélemények, és talán tudják önök is, hogy bár általában az influenza elleni oltásokkal kapcsolatban az orvosi társadalom nagyjából egységes, hogy tudnélik azért érdemes beadatni, mondom, nem a H1N1-ről beszélek, hanem a többiről. Itt még a szakma is megoszlik. Tehát ez abban különbözik, hogy még a szakemberek, ugye a házi orvosok egy része is tiltakozik az oltóanyag ellen. Tehát érdekes, hogy még a szakemberek sem értenek egyet, kérdezhetnénk, akkor mi mit mondjunk, hogyha a szakemberek is egymással vitatkoznak. Főszabályként mégis megmerem kockáztatni azt, hogy nem kell rohanni rögtön a tűhegy elé odaállni, hanem el kell gondolkodni, mit tehetek ezelőtt magamért. És önök is tudják, hogy az egészséges életmód az első főszabály minden gyógyszeripari tevékenység
előtt. Azt azonban egyetlen orvos és egyetlen életmód oktató sem fogja fölvállalni, hogy az önök személyes döntése végül mi lesz. Ez egy szomorú dolog, hogy más nem dönthet, vagy nem is olyan szomorú helyettünk, de nem kell azonnal az oltásra menni, mert ahogy majd én is szeretném átadni önöknek, az egészséges étrend, az egészséges életmód sokkal többet tesz értünk, mint azt gondolnánk. Én meg vagyok döbbenve, hogy az élelmiszeripari felső oktatásban mindent megtanítanak. Egy komplett szárítószekrényt meg tudunk tervezni, mi élelmiszeripari mérnökök. De hogy mire jó mondjuk a csipkebogyó, azt nem nagyon tanítják meg. Tehát az ember lehúz 6 évet, 5-6 évet egy felsőoktatási intézményben, ahol úgy hírlik, hogy élelmiszeripari karon tanul az ember, és végül úgy jön ki, hogy alapismeretekkel nincs tisztában a saját táplálékát illetően, de az ipar érdekeivel, bizonyos közgazdasági dolgokkal, technológiákkal, géptannal meglehetősen jól tisztában van az ember, a táplálékkal nem. Ezért nekem is, hát, hogy úgy mondjam, legalább annyi évet kellett pluszban hozzá tanulnom, mint amennyit az egyetemen ültem, egyetemi padokban, mert rá kellett jönni, hogy ez kevés, ennél sokkal többre van szükség. Ismerik a mondást, ezért is mondtam, hogy nem kell mindig a gyógyszertárba rohanni, 7 napig tart kikúrálni a megfázást orvossággal, és 1 hét orvosság nélkül. Ha valaki beleolvas Mózes könyveiben, az Ószövetségben, azt fogja látni, hogy ha valaki bélpoklos lett, kvázi leprás, sajnos. Azt mondta Mózes könyve, mind a mai napig azt mondja, rekessze el a pap 7 napig. 7 nap után nézze meg, majd bizonyos jeleket, ha tapasztal, akkor rekessze el újabb 7 napig, és utána is nézze meg. Ebből azt tűnik ki, hogy ha a Bibliát veszük alapul, 1 hetes immunrendszeri terminusok, érdekes ez is, nem? 1 hetes immunrendszeri terminusok vannak. Érdekes, ha valakit kiírnak mondjuk beteg szabadságra, akkor kiírják 1 hétig, 7 hétig, nem 8,5 napig, ugye, vagy 9,5 napig. 1 hétig, 7 hétig, ez nem csak azért van, mert 1 hetes ritmusokban éljük az életünket, hanem az immunrendszer is nagyjából ebben dolgozik. Úgyhogy mire a gyógyszer megteszi a hatását, legtöbbször a természetes terápia is bőven megtenné a hatását, ha időben kezdjük el. Szeretnék egy fontos, számomra legalábbis fontosnak itt egy dolgot mondani. Ha valaki beteg, annak a betegségnek biztos, hogy vannak előjelei. Ugye önök is tapasztalják, hogy a megbetegedés a konkrét betegség előtti néhány órában rosszul érezzük magunkat. Az a kérdés, hogy olyankor mit teszünk. Meggyőződésem, hogy a betegség tüneteinek a felhalmozódása előtti nagyjából 3-5 óra idején meg lehet akadályozni, hogy a betegség nagy mértékben elhatalmasodjon a szervezetben. Ha valaki, úgy mondom, jól tud kommunikálni a testével, akkor lehet, hogy nem 10 napig fogja az ágyat nyomni, csak 3 napig, mert időben készít magának egy jó fokhagymás, citromos, nem túl mézes vagy méz nélküli kvázi limonádét, ugye ez nem limonád, mert nincs benne cukor vagy méz, egy jó erős valami immunserkentő anyagot készít, vagy egy terápiát folytat, azonnal vesz egy váltóvizes fürdőt. Ha van otthon grapefruit magcsepp, ezeket is fogom sorolni. Vagy echinácea, tehát kasvirágcsepp. Ezekből azt mondom legalább 3 különböző terápiát végrehajtani. És nem rohanni, nem stresszelni magunkat, ez rengeteget tesz azért, hogy a betegség ne alakuljon ki, és a szervezet, az immunrendszer fel tud készülni arra, legyőzze a kórokozót. A 8 alapelvünkön belül ugye testgyakorlás, tehát táplálkozás, testgyakorlás, víz vagy vízkezelés, napfény, mértékletesség, levegő, nyugalom, bizalom Istenben, vagyis hit, meggyőződés, szemlélet, tehát életszemlélet. Ez a 8 alapelv, ami körül forgunk. Azt kérdezném, hogy jól hallják-e a hangomat? Jól hallják? Ezt csak azért kérdezem, mert időnként hangosabban beszéljek? Jó. Mert mit ér az előadás, hogyha én halkan beszélek, és csak magamnak beszélek? Hangosabban. Így jó lesz akkor? Rendben, köszönöm. Nyugodtan szóljanak, mert ilyen tekintetben is teljesen rugalmas az alapítvány. Kedves hallgatók, tehát a táplálék, a táplálkozás, a 8 alapelv rendkívül fontos. A megbetegedések 50-60%-áért az étrend felelős. Ez az ábra talán már volt fent a gyermekekről szóló előadáson. Ezt szeretném csak kinagyítani. Peyer plakkok. Úgynevezett bélrendszeri immunitás, bélfodri nyirokcsomó.
az emberi immunsejtek érési folyamatának egyik központjával állunk szemben. Nagyon bölcs volt, akárki is alkotta meg az emberi testet, nagyon bölcs volt, mert egy nagyon érdekes központ van az emberi bélrendszerben. Mit tetszene gondolni, miért pont a bélben van az immunrendszer központja? Mert mindennek oka van, ez nem játék. Miért nem az agyban? Hát ott is lehetne, nem? Vagy miért nem mondjuk valamelyik más szervünkben, mondjuk a májban? Hát a máj is fontos szerv, nem? Sőt, méregtelenítőszer. Miért pont a bélben? Mert az emberi test arra van felkészülve, hogy onnan kapja a legtöbb olyan anyagot, ami ellen fel kell lépnie. A második fontos immunszerv ugye a tüdő, a harmadik pedig a bőr. Ha valaki vigyáz a bőrére, a bőrszövetére, nem mindegy, hogy mivel fürdünk, mikor, hogyan és milyen módon, tehát a tisztálkodás, a ruházat. Nem mindegy, mikor és hogyan veszünk levegőt, és mennyit, és milyen légzéstechnika. Nem mindegy, hogy milyen a levegő.

pusztítást előidőző folyamatok hogyan zajlódnak le, kommunikáljunk magunkkal. Beszélnünk kell magunkkal, megfigyelem, mi rengeteget beszélgetünk időnként egy-egy emberrel, másokkal, telefon, mobiltelefon, és mennyit beszélünk magunkkal? Mert mi a saját testünkkel leélünk mennyit, 50, 60, 70, 80 évet, de mi ismerjük magunkat? Sok ember úgy hal meg, sajnos, alig ismerte meg a saját testét. Az alvás. Ezt azért veszem a táplálkozáshoz szándékosan, mert az alvás és az étrend testvérek. Ezek testvér szokások. Ha valaki este túl sokat eszik, nem fog jól aludni. Tehát az évfél előtti mélyalvási fázis kiesik, vagyis immunrendszeri gyengülés jön létre hosszabb távon. Az esti nagy étkezés elsődleges immunromboló tényező. És még nem beszéltem arról, hogy mit ettünk este. Az a következő lépcső. Hát ha valaki este sokat eszik, tegyük fel, megeszik valaki mondjuk egy egész kilogramm valamilyen növényi ételt, kenyeret pástétommal. Az is egészségtelen, mert este fogyasztotta el, lehet a legegészségesebb bio, egy reformpástétom, azt mondom, megterhelte a gyomrát, tönkre teszi az immunrendszert. Nem az étrend, vagy az étel a hibás, hanem a szokás a hibás. Ezért elég keveset hallunk az immungyengítő és immunerősítő szokásokról. Elég sokat hallunk arról, hogy mit vegyenek önök meg vagy én, milyen terméket annak érdekében, hogy jó legyen az immunrendszerünk. Csak mondják el azt is, hogy mikor fogyasszam el. És mikor ne fogyasszam el? Ugyanis a kémiának, a biokémiának nem csak az a vasszabálya, hogy valamit be kell vinni a testbe, hanem hogy óramű pontossággal mikor, vagy mikor nem szabad. Vannak ételek, amelyeket reggel szabad, és akkor szerencsés, este nem. Tehát nem csak enni kell, ennek az evésnek van rendje, van rendszere. A rendszeresség az immunvédelem egyik legfontosabb szabálya. Két fontos tényezőtől függ az immunrendszerünk, és nem a mozgást fogom most mondani, bár az sem másodlagos sok esetben. Étrend és gondolkodásmód, a kettő egymással is összefügg. A stresszről, nyugtalanságról, nyugalomról volt némi szó már reggel. Én az étrenddel szeretnék foglalkozni. Ha valaki zaklatott, akkor egyen vagy ne egyen? Mert a szabályok, amiket felállítanak, azok nem mindig működnek, ugyanis aki zaklatott, az nem gondolkodik azon, hogy egyen vagy ne egyen, hanem enni fog. Tehát nehéz egy szabályt felállítani, mert aztán be is kell azt tartani. De én mégis azt mondom, ha valaki zaklatott, igyon egy vagy két nagy pohár friss vizet. Ha valakinek ilyenkor sokkal gyomorosabb, ne egyen gyümölcsöt, ne igyon gyümölcslevet. Egyen meg zöldséget, párolt zöldséget, ne egyen hozzá kenyeret. Párolt zöldséget fogyasszon, kétszeresen rágja meg. Előtte fogyasszon el körülbelül 25 perccel, vagy legalább 15-20 perccel, ha nincs annyi ideje, egy nagy pohár vizet, semmit ne rakjon a vízbe. És meg fogja figyelni, hogy a gyomor nyugtalansága csökkenni fog. Az ember, amikor nyugtalan, itt látjuk, fáj a gyomor, diszkomfort, elkezdünk enni, hát hogyha az helyrehoz. Amikor az ember megbetegszik, akkor gyakran nem is kíván enni. Van olyan professzor, aki régen azt csinálta, hogy amikor vírusfertőzés kapott, akkor sokat evett, mert a gyomorsav megöli a kórokozót. Ennek is van alapja. Tehát nem biztos, hogy mindig böjtölni kell, van, amikor a betegnek enni kell, de nem mindegy, hogy mit. Nem mindegy, hogy az hogyan hat a szervezetre. Én azt tapasztalom, még úgymond nem alternatív jellegű orvosok is, a beteg embernek mi az, amit nem javasolnak. Tejtermék, köszönöm. Ha lehet, akár gyermek, akár felnőtt, betegség idején ne fogyasszon húst, tejet, tojást, érdekes, nem? És ez nem orvosfüggő, 99 vagy 100 orvosból 99 azt mondja, hogy ha lehet, állati terméket mellőzze legalább ebben a néhány napban. Pedig az orvos nem vegetáriánus, nem is tanítja a vegetáriánizmust, nem is vegán. Sőt, lehet, hogy nem is ért vele egyet. Betegség idején mégis ezt javasolja, érdekes. Én erre azt mondom, hogy na, itt derülnek ki az igazi igazságok. Egy kedves amerikai ismerősünk, barátunk azt szokta mondani, hogy van egy táplálkozási piramis egészségeseknek, és betegeknek ennek a fordítottja. És ez a doktor úr, Amerikából érkezett egyszer egy orvos, ez a doktor úr azt mondta, hogy lehet, hogy egy piramis beteg embernél megfordul. Ez nem logikus. Hát, hogy lehet, hogy az egészséges embernek nem fordítják meg a piramist? Azt mondják, hogy ehet egy kis szalonnát, de ha beteg, akkor már vigyázzon. Ha már szívbeteg, már ne egyen szalonnát. De amíg nem szívbeteg, addig egyen. Hogy lehet ez? Érthetetlen számomra, hogy amíg valaki egészséges, megengedik neki

0: a bűnt, a hibát, a kihágást, amíg nem betegszik meg. Ha megbetegedett, eltanácsolják tőle, sőt, megfeddi az orvos, ha eszik. Ez a teljes ellentmondás, ami végig kíséri a táplálkozás tudományt, számomra megmagyarázhatatlan. Ezért én magam és jó néhány kollégám úgy döntöttünk, hogy mi nem várjuk meg a betegséget. Megfordítjuk a piramist, kezdettől fogva, sőt, ha lehet, egész gyermekkortól kezdve. És nem fog kialakulni a betegség, mert a piramis eleve megfordult, sőt, a piramisból, most én egy piramisról beszélek, nem biztos, hogy mindenki tudja, miről van szó, ugye a táplálkozás a piramis, ahol legalsó része van a gabonák, aztán szép lassan az egyre egészségtelenebb ételek, végül a cukor van, illetve a húsfélék, minthogyha mindegyikre szükségünk volna. Több méter hosszú tápcsatornát tetszenek látni, kiterítve, kicsit furcsán néz ki. Itt a nyelv természetesen, és ahogy megyünk, a több méter hosszú bélrendszer, tetszenek látni, hogy miért van bélrendszeri immunitásunk. Ez nagyon fontos. Hosszú szakaszon keresztül, ugye innen, a hasnyálmirigytől kezdődik a bélrendszer lényegében, és nagyon hosszú rendszeren keresztül egy intelligens cső, izmosfalú csőrendszer lebontja, megemészti a táplálékot, majd felszívja, a salakanyagot kiválasztja, majd a vizet besűríti. Amikor, mármint hogy a vizet eltávolítva besűrűsödik a salakanyag. Amikor elmegy a víz, amikor a víz eltávozik, mi lesz a vastagbélben? Víz nélkül jelentős mennyiségű szárazanyag. Ha abban nincs rost, akkor besül a salakanyag, és szirtekedés fog előállni. Amikor valaki ideges, ezért mondtam, hogy legyen óvatos az étrenddel. Személyes tanácsom, tartsunk otthon cékla levet, vagy sárgarépa levet, vagy mindkettőt. Tudom, hogy ezek nem olcsó dolgok, de higgyék el, a gyógyszer is drága, elsőben önök elhiszik jobban, mint én, de én is tapasztalom, bár nem személyesen, hogy drága. A betegség a legdrágább dolog ezen a világon. A megelőzés látszólag drága, hosszú távon nagyon sok jó gyümölccsel fizet. Az ideges embernek az étrendje, az idegesen élő ember étrendje egészen más kell legyen. Ezért a menedzserek számára kifejlesztették a gyors éttermeket, és ezzel megadták az utolsó koporsó szöget is nekik. Mert a menedzsernek legalább előírnának egy vegetáriánus, most egészen konkrétan fogalmazok, egy lébőjtöt, dehogy is. Létrehozták a menedzser társadalomnak a gyors éttermeket, a lehető legüresebb ételekkel. Jó minőségűek, tehát olyan szempontból, hogy megfelel a legmagasabb rendű ISO és HACCP szabványoknak, ugye jártunk már ilyen helyen, talán vagy láttuk, milyen professzionális felszereltség és pedáns tisztaság van, nem erről beszélek, a beltartalmi értékéről beszélek az ételeknek. Egészen más az emésztés, amikor valakinek az egész szemlélete más. Anélkül, hogy én bárkire szeretnék így hatni különböző képekkel, ez nem célja munkáknak. Ha megtetszenek nézni ezt az ábrát, szemben az előzővel, két külön világ, két külön emésztési mechanizmus. Ne feledjék el, az emésztőrendszerünk át meg át van hálózva idegszálakkal. Az idegrendszer pedig befolyásolja az éhség és jólakottság központunkat, és az immunrendszerünket teljes egészében. Azért is van szükségünk immunerősítésre, mert levegőszennyezés, vízszennyezés, ételszennyezések vannak, és egyéb sugárzások, ezekről mi kevesebbet szoktunk beszélni, de fontosak. A mikrohullám, a mobiltelefon, az adótornyok közelével, amikor valaki lakást keres, nem mindegy, hogy hol lakunk. Nagy feszültségű vezetékek közelében lakni. Ezeket mind meg kell gondolni, a mai világban már nem olyan egyszerű a költözés. Sok mindentől függ. Merre keressem a megoldást? Az első főszabály nem a drága csodaszerek környékén, hanem az általános, tudatos étrendi modellek mellett, amelyeket lehet kombinálni valamilyen táplálék kiegészítővel. Hangsúlyozom, a táplálék kiegészítő általában kúraszerűen működik, hatásai fölerősítik az egészséges életmódot, de nem helyettesítik. Ez rá is van írva az összes készítményre. Nem csak hivatalból kell ráérni, hanem vegyük komolyan. Tápanyag kiegészítőt szedni egészségtelen étrend mellett nem csak, hogy nem érdemes, veszélyes. Tudják, mihez vezet, hogyha valaki vitaminokat szed? Nagy mennyiségű multivitamint és közben gombás. És nem tesz semmit a gombái ellen. Szaporítja a gombáinak a tömegét. Ha valaki fellép, mondjuk a bélben szaporodó, sarjadzó gombákkal szemben, és mellette immunterápiákkal, az hat. Lehet, hogy éppen az ellenkező hatást érem el. ha egy rákbeteg ember nagy mennyiségű multivitamint kezd szedni, és közben nem végez rákterápiákat, lehet, hogy a ráksejtet fogja táplálni. Ez félelmetes. Hamarabb meghal. Ezt ugye megint nem mondják el. Tehát kizárólag az egészséges, tudatos terápiák és étrendi modellek kiegészítésére szabad alkalmazni az immunerősítő speciális terápiákat. Nem egy és nem két szakember kimondta, hogy az egész testet kell erősíteni. Ha valaki úgy véli, hogy a májában az elmúlt 25 évben sok méreganyag halmozódott fel, végezzen májtisztítást, de ne hagyja abba. Utána végezzen egész test tisztítást is, béltisztítást. Végezzen el egy léböjtöt, például változtasson az étrendjén, mert a máj újra telítődni fog. Az immunrendszer tehát képes regenerálódni, jó hír, képes. Az emberi testben olyan öngyógyító mechanizmusok vannak, amelyek párjukat ritkítják a természetben. Fantasztikus. Az ember nem az orvos által gyógyul meg, hanem a teremtőnk által adott hitem szerint törvények tiszteletben tartása által a szervezet öngyógyulási mechanizmusa elindul. Minden azon múlik, hogy az én szervezetemben, az önök szervezetében az öngyógyulási mechanizmusok milyen hatékonyak. Az immunrendszer ebben vezető szerepet vállal, az immunrendszer is képes öngyógyulási folyamatokra. Az egészséges táplálkozásról szólni. Az emberi immunrendszer vagy éber, vagy félállomban, vagy alszik. Azért jó ez a kép, hogy alvó immunrendszer, mert kedves kollégám Oláni Szilágyi Mónika doktornő említette, hogy vigyázzunk azzal a kifejezéssel, hogy valakinek gyenge az immunrendszere. Volt, aki ezt hallott, ezt az előadást? A gyenge immunrendszerről nagyon vigyázzunk, hogy mit mondunk, mert az betegség, a szkorkép, a súlyos állapot. Ezért nem így nevezi a szakma, hanem alvó. Lehet egy erős immunrendszer, kvázi alvó. És attól még rákbeteg lehet, mert nem tartják karban. Lehet egy jó autót tönkre tenni, hogy nem tartják karban. Attól még az autó lehet, hogy jó, megnézem benne a kilométereket, de egyszerűen nem úgy használták, és nem tartották karban. Félelmetes dolog ez. Az immunsejtek rendelkeznek kémiai látással, amelyeket a két nagy ellenség, a cukor és a zsiradék megbénít, a kémiai látás gyengíti. Tessenek elképzelni egy elit alakulatot úgy, hogy hirtelen a katonák nem látnak semmit. Tehát ilyen erős szemüvegre van szükségük, vagy nem is tudom mire, hogy lássanak. Cukor és zsiradék. Ez is közhely. De még mindig azt látom, hogy a bevásárlóközpontokban tocsog minden a zsírtól, olajtól és a cukortól. Sőt, nemhogy visszalépne az ipar, egyre több édesipari pultot látok. Egyre több olyan rejtett zsírtartalmú ételt látok, ami félkész és készétel formájában jut be a szervezetbe, mert az, hogy a pizzéria, valaki fölhívja a pizzériát, megrendeli a pizzát, kijön az étel, hogy abban mennyi a zsír, azt nem is sejti az illető. Azt látja, hogy kaptam egy finom ételt, és az jól esik. Annak óriási a rejtett zsírtartalma. Hozzáteszem, a zsiradékot az élelmiszeripar azért használja előszeretettel, mert táplál, jól lakok tőle, a jól lakás pozitív emóciót vált ki, függőséget vált ki. A zsiradék mit csinál? Ízanyagban mit csinál a zsiradék? Oldja az ízkomponenseket. Úgy mondják, hogy sejmessé telté teszi az étel ízét. Ezért az élelmiszeripar résztvevőnek az a szándéka, hogy jól lakjunk. Hát persze, hogy zsírt fog használni. Ezután pedig az, hogy édeset is együnk. A cukor és a zsiradék mindig is testvérként teszik tönkre az emberi testet. Az érdekesség az, hogy ez a kettő együtt nem kétszeres, hanem 4-5-szörös károsító hatása rendelkezik. A cukor és a zsiradék együtt nagyon nem is összeadódnak, hanem összeszorzódnak, tehát kettő a másodikon. Erre jól vigyázzunk. Nem összeadódnak a rossz tényezők, hanem összeszorzódnak, illetve hatványfüggvény jelennek meg. Három tényező, már kettő a harmadikon kockázatot jelent bizonyos megbetegedésekre. Nos, mennék is tovább. Amikor az immungyengülésről beszélünk, mindig szólni kell a vízfogyasztásról. Aki reggel nem fogyaszt megfelelő mennyiségű vizet, ne is számítson jó immunrendszere aznap. Ez egy első szabály, első főszabály a reggeli vízfogyasztás. Tudom, hogy nem mindig esik jól, mert finoman fogalmazok. a reggeli vízfogyasztás. Lehet enyhe citromlevet fogyasztani, de ne tegyünk bele cukrot, mézet, egyebeket. Ha lehetséges, reggel ne kávéval, ne tejjel, ne kakaóval. Ezek blokkolják a gyomor és a bélműködést, hanem mondjuk a kávé az nem annyira, az inkább serkenti, de mint egy ostorolóvat úgy serkenti. Nem szabad ezt alkalmazni. A reggeli vízfogyasztás szükséges az immunrendszernek. Tessenek elképzelni egy szervezetet, ami 8-10 órán keresztül nem kapott egy csepp vizet sem, ha csak nem valaki éjszaka föl kell vizet inni. De ugye nem szoktunk annyira, mert akkor megint vécére kell menni, stb. Reggel a szervezet 8-10 órája nem kapott vizet. Ha erre mi ráeszünk, reggel itt mi fog történni? Még egy literrel elmegy, elmúlít, ugye, elvon. Mert az emésztőrendszer mit csinál? Az emésztőrendszer vízzel dolgozik. Gazdaságosan dolgozik a vízzel, de vízzel dolgozik. Naponta, mit tetszene gondolni, mennyi gyomorsavunk termelődik? Mennyi gyomorsav termelődik? Körülbelül egy liter. Na most egy nagy reggeli hatására újabb kiszáradási folyamat indul el. Az agyi folyamatok, az idegi folyamatok, ilyenkor a munkahelyi, illetve a stressz, ugye a busz, villamos, autó, ami újabb hőveszteség, és mire az ember elkezdi a munkát, olyan mérvű kiszáradása van, hogy az immunrendszer egyszerűen nem tud hatékonyan működni, tönkre megy. Már reggel. Ez egy rossz indulás. Ezért reggel két fontos dolog van. Reggeli vízfogyasztás, reggeli előtt, és a reggeli nyugalom. Szándékosan nem az ételt mondtam. Reggel, nem mondom, hogy elő kéne írni, főszabályként 25-30 perc nyugodt időtöltést, olvasást, nem szokás, ugye? Az emberek inkább este olvasnak, este már alig van erejük, idejük, kedvük hozzá. Reggel nyugtató olvasmányok. Ha valaki belolvas az Ószövetségbe, reggeli áhítat, reggeli áldozat és estvéli áldozat. Érdekes. A zsidó emberek életvitele alapvetően főszabályként nyugodt volt. A két fontos ideje a napnak, amit a családommal tölthetek, a reggel és esti időszak. Mind a kettő borzasztó fontos, reggel az indulás miatt, este a kiértékelés miatt. És a szervezet erre képes ráállni, fantasztikus immunerősítő hatása van. Az alvó immunrendszer jellemzői. Gyengülő működés természetesen, a fehérvérsejtek működése gyengül, nincs elég immunsejtát, sem a mozgékonyság nincs meg, sem megfelelő szám. Ezzel szintén foglalkozott már korábban a gyermekorvos kolléganő. Tünetei. Ha valaki étkezések után fáradt lesz, de rendszeresen, akkor nagyon vigyázzon, mert ott vagy a vízfogyasztással van a baj, vagy az immunitással van a baj. Figyeljük meg, hogy étkezések után mennyire álmosodunk el. Ha nagyon, ott komoly immunrendszeri problémák vannak. Ez egy első jel. Aki rendszeresen elalszik, vagy ilyen alvás roham jön rá, ilyen álmossági roham jön rá evés után, de olyan, hogy nagyon erős, ott komoly immunrendszeri problémák vannak, mert ez azt jelzi, hogy a test a táplálkozás után kiadja a parancsot az agynak, hogy aludj el, mert különben nem tudok dolgozni. Ez azt jelenti, hogy nincs fölkészülve arra, hogy a nagy étel mellett még az ébrenléti fázisban is dolgozzon. Ez egy komoly dolog. Fertőzések hosszú lecsengése, emésztőszervi zavarok és a szellemi-lelki erőllét. A szellemi-lelki erőllét fontos, jelzi az immunrendszeri problémákat. Természetesen a vízfogyasztásról beszéltem, nagyon fontos, reggeli napfényterápia és torna. Nagyon sokszorosan visszajön a reggeli napfényen eltöltött 5-10 perc, higgyék el, az egész nap folyamán döntéshozásban, szellemi-lelki tevékenységben, türelemben, nyugalomban, mert hormonális folyamatokat indít el. Természetesen fel lehet ébreszteni az alvó immunrendszert béltisztítással, probiotikus kezelésekkel, nyerslevek gyakori fogyasztásával, persze megadott időben és helyen is, módon lébőgykúrákkal. Évente egyszer, kétszer, háromszor tartunk, kedves Kőbel Wolfgang kollégám vezetésével, aki maga is itt lesz ezen az alkalmon, nem sokára ő következik. Wolfgang tart lébőgytáborokat. Ha valaki szeretné felkelteni az immunrendszerét, jöjjön el egy lébőgytáborba. Éhen halni nem fog, garanciát vállalunk érte. Sőt, vigyázni kell a hízásra a lébőgyt után, tudják, a jó-jó effektus miatt. Naponta 4 liter lé, bio lé. Az önök és az én átlag napi fogyasztásomhoz képest 5-10-15-szörös mennyiség antioxidánssal, ez immunrendszeri ébresztő. És azért lébőjt, mert nincs ételfogyasztás, vagyis semmi sem vonja el a figyelmet. semmilyen tápladék az immunrendszertől. Ha valaki szeretne fölébredni ilyen tekintetben, akkor egy-egy ilyen táborra eljöhet, de nem muszáj a mi táborunkra eljönni, otthon is csinálhat ilyet, csak a táborunkban orvosi felügyelet van. Mert a lébőjt esetén lehetnek nem várt mellékhatások, főleg valakinek szívbetegsége van, vagy olyan problémája, amiről nem is tud, hogy a vizet hamar engedi el a szervezete, és sorolhatnám, nehogy valami probléma legyen. Juhász Zsolt kollégám felvetítette azt, hogy a gyógyszerek, illetve az antibiotikumok terhelhetik a bélrendszert, valóban igaz. A vörös, magas rejtett zsírtartalmú húsok, elsődleges immungyengítők, nem bírok belemenni a hatásmechanizmusba, a beteg táplálékaink című könyvemben részletesen beszélek. A vörös, és nem csak a vörös húsok ártalmairól, a húsok ma már eljutottak arra a szintre, nagyüzemi húsok természetesen főként, hogy egyszerűen emberi fogyasztásra, én kimerem mondani élelmiszeripari mérnökként sajnos, alkalmatlanok. Ennek a tudományos bizonyítékait 600 oldalban foglaltam össze, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy elnagyoltam ezt a munkát. 600 oldalban foglaltam össze egy könyvben, ez alapvető csőd. Egy ilyen könyvet megírni, tehát húsról 600 oldalban írni, az csőd, tehát ez halálra született ötlet, de mégis megtettem, annak ellenére, hogy tudtam, hogy ez nem lesz egy nagyon nagy sikerkönyv, mert szükséges az információ. Nincs más választás, írni kell erről a témáról is, akkor is, hogyha a húsipar és a tejipar Magyarországon a két nagy húzó ágazat. A húsok nem biztonságosak. Nem okoznak azonnali halált, nem biztonságosak. Tudják, ha valami nem biztonságos, hanem bizonytalan, az nekem már gyanús. Én férfiként így szeretem a biztosabb dolgokat, valami bizonytalan. Ha nem tudnak biztosat ígérni, az a biztos, aki kell fizetnem a pénztárnál, az biztos. Hogy mit okoz, senki soha nem fogja tudni bizonyítani, hogy az én egészségem ettől ment tönkre. Nincs az az orvos. Tehát perelni soha senkit nem lehet, érdekes. Mert egy táplálkozási eredetű betegség lehet, hogy 15 év alatt alakul ki, senki nem perelhető. Én vagyok a hibás, aki ettem. Utána pedig elkérjük a pénzem másik részét a gyógyszertárban. Soha senki nem kér elnézést, higgyék el, ha önök megbetegszenek, akkor legfeljebb újabb keselyű jelenik meg, aki a pénztárcán másik részét fogja elkérni. Tőlünk soha senki nem kér elnézést, sem az ipar, sem a gyógyszerész. Ők végzik a dolgukat egy gépezett fogaskerekei mindannyian. És önök és én döntünk, hogy szaporítjuk-e betegek számát, vagy nem. Én 20-21 éves koromban döntöttem úgy, hogy ezt a rendszert én nem fogom építeni sem a pénzemmel, sem az elveimmel, egészen más szeretnék csinálni. És bár azt mondták, még egyetemi oktatóim is, hogy Gábor, én is ezt csináltam a te korodban, mondták a nagy professzorok, de aztán rájöttem, hogy be kell állni a sorba, különben végünk van. Nem engedik az embernek sem a tanulását, sem a doktori végzettség megszerzését. Régebben volt ez így, ugye ma már annyira nem. De ma is azért van egy fő csapásvonal, amit egy doktorandusznak ki kell járnia, és sorolhatnám. Szóval félelmetes. Mondjuk non-profit alapítványi munkát lehet végezni, én magam is ezt csinálom, másképp nem is tudnék így dolgozni. Kémiailag kezelt élelmiszerek ismerik a 3E számos törvényt, vagy szabályt. Ugye a Magyar Fogyasztóvédelmi Felügyelőség adta ki az írást, amelyik élelmiszerben 3E számnál többet tetszenek találni, ugyanazzal a lendülettel, amivel levették a polcról, nem is kell megállni a kéznek, vissza is lehet tenni. Azért, mert ezek ugye 4E számnál már megnövekszik az a gyanú, hogy ezek egymással is reagálnak, és kvázi degeneratív folyamatokat hozhatnak létre. Kedves hallgatók, a zsírfogyasztásról volt szó, elszappanosodási folyamat. Hallottuk már? Ha valaki sok zsírt fogyaszt, és ráadásul jó sok nyomelem kiegészítést is bevisz, elszappanosodik. Szappan. Szó szerint szappan képződik, csak nem olyan szappan, mint amit megszoktunk. A bélre rátapadnak a szappanszerű anyagok, ugye a fémek komplexet képeznek a zsiradékokkal, ezek rátapadnak a bélrendszerre, és tönkreteszik a bélrendszert elég hamar. A zsiradékot nagyon szeretik a bacik. A baktériumok, gombák beágyazódnak a zsírba, amelynek az a lényege, hogy nem támadhatóak így a bélflóra részéről, és elkezdenek szaporodni. A növényi olajokat javasoljuk pár cseppet, tehát minimális mennyiségben. Illetve, megmondom őszintén, hogy mi inkább darált olajos magvakból készítjük a az ételeket, tulajdonképpen olajmentesen mondhatnám, de természetesen van az étrendben olaj, csak ilyen módon, illetve salátákhoz és vitaminoldásra, ízanyag kiemelésre pár csepp lenmag olajat, oliva olajat, különböző csíra olajokat mi magunk is használunk. Ajánlom tehát figyelmükbe az omega-3 tartalmú élelmiszereket, különös tekintettel a dió és a lenmag, ugye a szójababról is lehetne szólni, de azt inkább majd megtartom egy másik alkalomra. A tej. A tejnek a hatása rendkívül érdekes, ugyanis blokkolja a nyálkahártya immunitást. A tej nem igazán segít az immun működésben, bármennyire is mondják ezt a tejipari szakemberek, gyártók. A tehéntej legfeljebb fehérjét pótol is némi B12 vitamint, de ezt máshonnan is meg tudjuk, más forrásban is meg tudjuk oldani. A tej étrendből való kihagyásával fellélegeznek a nyálkahártyák, rendkívüli immun serkentés érhető el. Ha valaki nem szed multivitamin, de fogyasztott korábban tejet, és elhagyja a tejet, a szervezet ezt úgy fogja értékelni, mintha javult volna az immunitás, tápanyag kiegészítő használata nélkül, mert a tejfehérje, amiben kazein van, ugye tudják, hogy az anyatejben nem kazein van főszabályként, hanem laktalbumin, laktoglobulin, ami legfeljebb a tej savú fehérjében van benne, de a tejben kazein fehérje van, nem nekünk készül a tej, nekünk nem olyan bendünk van, nem olyan gyomrunk van, mint a bociknak, nem tudjuk emészteni. Erjed, pang, romlik, rothad a bélben, félelmetes hatásai vannak. Az ember mit csinál? Nem áll meg a tejnél, hanem koncentrálja a tejet. Túrót készít, sajtot készít, mindenféle mesterséges technológiákkal, ugye a sajt oltóenzim hozzáadásával abszolút természet idegen technológia, de a sajtot azt felejtsék el, hogy az valami fajta természetes, meg a nem tudom, egyszerűbb népek tápláléka. Az oltóenzim kivétele a borjú oltógyomrából, vagy a sertés, ugye a kismalac gyomrából, és azzal beoltva a tejet soha az életben nem tartozott hozzá, soha a múltban sem az egészséges táplálkozáshoz. Ez a sajtipari marketing szüleménye. Az egy más dolog, hogy régen egészséges állat, egészséges, úgymondom probiotikus tejéből, mert régen probiotikus legelők voltak, ma már nem nagyon, probiotikus tejéből oltottak, illetve valamilyen növénnyel készítettek sajtot, vagy sűrű túrót készítettek valamilyen sózással, tehát vízelvonással és tömörítéssel, de azok nem a mai sajtok voltak. A mai sajtok tehát a korai világban nem voltak jellemzőek, és egyfajta nyulladáskeltő folyamatot indítanak el egyébként az emberi szervezetben, a csont erősítésben pedig főszabályként nem vesznek részt. A margarin immunerősítő hatásáról hadd ne szóljak, tudják, hogy a margarinban mi az, ami erősíti az immunrendszert, a hozzáadott E-vitamin. De hozzáadott E-vitamin nem azért adják hozzá, nem azért teszik hozzá, hogy erősítse az immunrendszerünket, hanem hogy védje a terméket. A gyártó nem azért adja hozzá az antioxidánst a termékéhez, hogy bennünket védjen az oxidatív gyököktől, hanem azért adja hozzá, hogy a termékét védje az oxidatív gyököktől. Nagyon fontos. Tehát mire az élelmiszert elfogyasztjuk, az már töredékére csökken. Természetesen az alkoholos italok szabad gyökoxidációt fölgyorsítják, kis mennyiségben is. Alkohol, dohányzás, koffeinbevitel jelentős immun, illetve nyálkahártya immunitás gyengítő tényező. Sajnos azt kell mondjam, napi 2 csésze fekete kávé elfogyasztása is mérhető gyomor és bél nyálkahártya sérülést, illetve immungyengülést hoz létre. A vízfogyasztásról ugye ma már sokat beszéltem, nem 2, hanem most már azt mondják 2,5, sőt a 3 liter sem ritka, persze testtömegtől függ. A vízfogyasztás rendkívül fontos, amit az élelmiszeripar, illetve az italgyártó sorok hát mással próbáltak pótolni. Megfigyelték, hogy ma már a kóla is gyenge a fiataloknak. Tehát most már nem is kólát látok a fiatalok kezébe, hanem ilyen energiadús, mondhatnám finoman fogalmaz, energiaitalokat. Miért van ez? Mert megtörtént, amitől féltünk. A szakma régóta jelzi azt, hogy a kóla is végveszély, de eljön az idő, amikor a fiataloknak már a kóla is light lesz. A kóla, már a kóla sem fog hatni. A mai fiatalok annyira hozzászoktak a kólához, hogy már ez sem hozza a várt hatást. Nem tudom, mennyire érzik azt, hogy ez micsoda végveszély. Most már ezt is tuningolni kellett. A kóla az már csak szinte rummal, meg egyebekkel dúsítják, hogy valami hatása is legyen. Félelmetes. megjelentek a magas emelt koffein, taurin és egyéb tartalmú energiaitalok, hogy az ingerület átvitelt még fokozhassák. Mihez vezet ez? Egészséges családapák lesznek, családanyák lesznek ezek a fiatalok, akiknek az egész agyi idegrendszer ezektől függ. Milyen társadalom körvonalazódik ebben a világban, hogyha fiataljainknak megengedik, sőt, nem tesznek lépéseket ez ellen. Az, hogy megszüntették az iskolákban az automatákat, fontos lépés volt? Hát nincs közvetlen karnyújtásnyira a kóla, de simán meg lehet venni bárhol, mert az államnak jól jön az adóbevétel. Az, hogy mennyit veszítenek a betegek miatt, és ez emiatt összeomlik az egész rendszer, többek között az ilyen típusú italok miatt is, és még számtalan okból. Ki foglalkozik? Hol vannak az igazi tudatos közgazdászok, akik egészségre is figyelnek, és a gazdaságra is? Nem lehet megmagyarázni ezeket a folyamatokat. Kedves hallgatók, nézem az órámat, és a végéhez kell közelednem, természetesen nekem is. Immunrendszert erősítő szerek és szokások, nyugodt életvitel, úgynevezett koncentrált élelmiszerek, amiből csak a vizet távolították el, és étrendi kiegészítők közül is szintén a ható, tehát természetes ható anyagtartalmú tápanyag kiegészítők és a terápiák, ezek együttesen hozzák meg a hatást. Mindenkinek személyre lebontva kell, vagy kellene immunrendszeri védelmet fölépítenie, nem úgy, ahogy a szomszéd csinálja, hanem úgy, ahogy az illető szervezetének szüksége van rá. Azért kell természetes anyagokat fogyasztani, mert a természetes készítmények szerves kötésűek, optimális arányban van bennük a szabályozó, és vannak egyéb úgynevezett savak, fitokemikáliák, étrendi savak és a rostok, amelyek a szabályozást elvégzik. Az A-vitamin, beta-karotin fogyasztást érdemes emelni, nem vitaminnal, hanem sárga húsú zöldségfélékkel és növényekkel. Nem mondok újat, de a C-vitamin bevitelt is érdemes növelni. Én még mindig hiszek abban, hogy a citromban is van C-vitamin, mert mondják, hogy nem sok van, de van. Meg lehet mérni laboratóriumban, jelentős mennyiségben az alma többszöröse van a grapefruitban, C-vitaminban, vagy citromban, C-vitaminból, de a lényeg, hogy az igazi citromhoz képest biztosan kevesebb van a magyar ugye, utóérlelt, meg etilénnel érlelt citromokban, de még mindig többszöröse. Téli időszakban, ha valaki egy limonádét, vagy egy grapefruitlevet megiszik, még mindig jelentős mennyiségű C-vitaminhoz jut. Hozzáteszem, nem kell éjjel-nappal ezt fogyasztani, hanem savanyú káposztát, káposztaféléket, petrezselyemzöldet lehet fogyasztani, ha ezek elérhetők, és éljünk a fogyasztás technológiájával. Ha egy évig fogyasztok valamit, maximum 10%-kal csökken a C-vitamin tartalma. Ha fölengedtetem és jól csinálom, maximum még 5%-ot csökken, tehát egy 80-85%-os C-vitamin tartalommal számolhatok egy éves mélyhűtve való tárolás során. Nem biztos, hogy mindenkinek van nagy fagyasztószekrénye, de mégis fontos. B-vitaminok, immunerősítők és az E-vitamin. Ezekre a vitaminokra különösen figyeljünk. Egyik szemem sír a másik nevet. Mert a hazai szürkeállomány óriási. De tetszenek látni, hogy Szent Györgyi professzor is mit csinál? Tehát érdekes ellentmondás a nagy koponyák. Persze mondhatnánk, a pipa az jobb, mint a cigaretta, ugye? Tehát lehetne magyarázni ezt. De a lényeg, hogy igen, a C-vitamin rendkívül fontos, és a doktor úr is tudta, hogy az igényt lehet növelni. Ha valaki például pipázik, a C-vitamin bevitelét már is növelni kell 50%-kal. De hogyha kiveszem a számból a pipát, akkor már lecsökken. Kétharmadára, és nem kell annyit enni a C-vitaminból. Értik? Tehát annyira a szokásainktól függ a bevitel, hogy el se tudnám mondani. Szelén, cink. Rendkívül fontos anyagok. A szelén és a cink. Olajos magvakban, csírázott gabonákban jelentős mennyisége van. Ha megengedik, hogy felvetítsek néhány olyan anyagot, amiben én látok immunerősítő potenciált, hogy itt a bélflórát látjuk, számtalanszor elmondták ma kollégáim a hasznos flóra működését, crosstalk, párbeszédet folytatnak a béllel, a bélbaktériumok rendkívül fontos vitaminokat termelnek, immunglobulin A vegyületeket termelnek, tehát fehérjéket termelnek, javítják a bélműködést, a teljes immunstátus működését segítik. Higgyék el, hogy a probiotikumok fogyasztása használata fontos, ha valaki megteheti. Nem biztos, hogy a probiotikus joghurtot kell fogyasztani, amit szándékosan, ipari úton, hogy a hadd ne mondjam a terméknek a márkáját, de önök is tudják, hogy nincs túl sok ilyen termék a piacon. Szóval megfosztják a bél a bélben való feltapadási képességétől, kicsúszik a bélből. Ezért mindig enni kell a joghurtot, meg kell venni a terméket. Ha valaki probiotikumot vásárol, Protexin, Acidophilus, Bonolact, Normaflor, Laktosporium, mit mondjak még, szándékosan soroltam többet, hogy ne kötődjek márkához, ezek képesek felcsatlakozni a bélfalra, fantasztikus működést, tehát felkapaszkodni, úgy mondom, és fantasztikus immunerősítést visznek végbe. Évente egy-két ilyen terápiát érdemes megcsinálni, patikában kapható készítményekről beszéltem. A grapefruit rendkívül jó gombaellenes hatású, csak egyetlen sort hadd mondjak minden növényről, és elnézést kérek a rohanásért, de ez a nap már ilyen, tudják. De még egyszer mondom, az anyagot szívesen át is adom, ha valakinek kell így magunk között, de a hanganyagot is el lehet majd kérni, meg lehet vásárolni. Fertőtlenítő hatású fokhagyma, szintén volt róla szó, szívműködés, vérnyomás, immunterápia. Egyszerű, én azt mondom, nem is olyan drága a fokhagyma. Egy hátránya van, hogy nem mindig lehet reggel, délelőtt fogyasztani. Az immunrendszert erősítő cukkini, szoktak enni cukkinit? Rendkívül fontos. Hogyha időnként azon gondolkodunk, mit csináljak, az első gondolatom, hogy cukkinit. A cukkini egy picit jobb, mint a tökfélék más csoportjai. C-vitamin, folysav, kálium, kalcium, foszfor, mangán, cink és olyan nyákszerű anyagok, amelyek bevonják a bélrendszert, nyugtatják, segítik a bélműködést. És nem rossz az íze sem, mert mondják, hogy az egészséges az nem mindig jó ízű. Van jó íze, lehet belőle fantasztikus féleképpen ételeket csinálni. Ha lehet, akkor ne süssük hagyon a cukkinit, inkább pároljuk. Sőt, van, aki nyersen is el szokta fogyasztani, de inkább enyhe párolást javasolok. A papaja nehezen elérhető Magyarországon, ha igen, akkor érlelt formában, vagy utóérlelt formában fantasztikus rák megelőző hatása van. Ugye számos cég foglalkozik a papajából kinyert tumorellenes anyagokkal. A kivi, mint déli gyümölcs, Magyarországon szintén nem őshonos, élénkítő, frissítő, általában része a kivi a fogyókúráknak, és magas C-vitamin tartalmánál fogva immunerősítő hatású, fogat kell mosni természetesen a kivi fogyasztás után, ugye a fogzománc sérülések elkerülése miatt. Színes étkezés. Első pont, zöld. A szőlő. Szőlőről nem beszélek sokat, mert már minden tele van a szőlővel. Megmondom őszintén, mi bort nem fogyasztunk, erjedetlen szőlőlét fogyasztunk, ami nehezen tartósítható, vagy fogyasztással, vagy enyhe hőkezeléssel tartósítható. Régen egyébként Izraelben az esküvőkön nem bortól tocsogott az asztal, tehát hadd mondjak egy titkot, Jézus nem részegítette meg az embereket, ugye valaki olvassa az Új Szövetségben, hogy Jézus megsokasította a bort, hát az izraeli esküvőkön soha nem volt bor, meg furcsa is lett volna, hogyha ha az Új Szövetségben valami hatalmas részegségről, ilyen orgiáról olvasunk, a must esküvőkön must volt. Ami onnan is látható, ha valaki olvassa, elnézést ezért kis kitérőjét, hogy amikor teleíták magukat az emberek a musttal, akkor fölállt az egyik ember és mondta, hogy hozzon, hogy Jézus, amikor a mustot megsokasította, akkor azt mondta az ember, hogy ez a legjobb minőségű. Tehát ha valaki részeg már nem érzi az ízét semminek, már pedig ott még hát az esküvői szertartási végén is érezték, hogy ez a must igazán jó minőségű és jó. Tehát ott szőlőléről volt szó, Izraelben mindig is legtöbbször legalábbis erjedetlen szőlőléről van szó, sőt az úrvacsorán is a kovásztalan kenyér mellett furcsán nézett volna ki az erjedt szőlőlé. Teljes ellentmondás lett volna, erjedetlen must volt. De hát hadd ne döntsek romba különböző vallási ceremóniákat itt pár perc alatt. A lényeg, hogy a színes étkezés, a zöld színűek, a klorofil tartalmak, tetszenek látni a brokkoli, cukkini, brokkoli, hagymafélék, a három nagy család, cukkini vagy a három nagy ételféleség. Káposzta kell, káposzta, fantasztikus. Hetente egyszer legyen káposztás ételünk, ha bírjuk, ha bélrendszerünk bírja és nem puffadunk tőle. A lila színű ételek, tehát a természetben színek vannak. Nagyon jól meg kell rágni az ételeket, a színeseket is, főleg, hogy a színanyagot kipréseljük belőle a fogainkkal. Rendkívül fontos. A lila színűek, a szilva például, idegrendszer működésjavító, immunműködésjavító, magas vastartalmú, a szeder, a kíméletesen minél kevesebb cukorral megfőzött lekvárok rendkívül fontosak. A szeder lekvár, a bodzából, fekete ribickéből készült lekvárok immunerősítőek. Narancs, illetve az egyéb színes, narancssárga színű zöldségfélék és gyümölcsök, a papajáról már beszéltem, a kajszibarack, az őszibarack, nem kell sorolnom tovább, fantasztikus immunerősítőek. Az alma és a körte, mondhatnánk, a legegyszerűbb immunerősítő. Nem kell mindig grapefruitot venni. Hiszen népi mondás is mondja, ugye az almával kapcsolatban a legegyszerűbb az alma. Ha jól tároljuk, nem csökken, még a C-vitamin tartalma sem igazán nagyon. Magas pektin tartalma folytán a birs is főként rendkívül jól tisztítja a bélbolyhokat, jó immunerősítő hatású. Ha valaki szán egy-két hetenként egy napot, amikor almaterápiát végez, de nem extra szűrt, tükrös leszűrt almalével, hanem vagy házilag készített alma dzsúszsal, vagy megeszik aznap almát, vagy körtét fogyasztott hazai gyümölcsöket, fantasztikus béltisztást lehet ezzel is végezni. A banánban is vannak vitaminok, ásványok, illetve nyálkaszerű anyagok, nem beszélve ugye a zellerről, egy jó zellerkrémleves, sűrűre főzött zellerkrémleves pirított, teljes öllésű zárójeles megjegyzés, kenyérkockával, fantasztikus jó ásványi anyagpótlás az esti szervezet számára, ugye ezt inkább este, és nem első fogásként, hanem a vacsoraként szántam, esetleg kevés zabkekszet után elfogyasztani, ugye a mértéktartó vacsora miatt. Rengeteg sárga húsú zöldségünk, gyümölcsünk van. Én itt csak fölvetítem, tényleg az idő hiánya miatt, mert nem szeretnék nagyot csúszni most már a programban. A citrom, a sárgarépa, a mangó, a sütőtök. Gyermekkorunkban ettünk utoljára sütőtököt, legalábbis legtöbben, aztán elhagyjuk. Miért? Hogy van az, hogy a gyermek számára mondják a gesztenyét, a sütőtököt és a sárgarépát. A felnőtt már csak pizzát eszik. Érdekes, a felnőttek nekünk újra a Jézusi mondás, legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Megkockáztatnám táplálkozási értelemben is. Én időnként a gyermekemet nézem, hogy hogy eszik. Tanulom a rágást, nézem a gyerekem száját, mit csinál a légzését. Újra meg kell tanulnom úgy élnem, mint a gyermekem. Szégyen, nem? Mondhatnám, de nem. Ehhez alázat kell, hogy újra megtanuljunk gyermekekként örülni mindennek. Minden szempontból. Én depressziós gyermeket nem láttam. Önök láttak már? Mármint, mit tudom én, 4 éves kor alatt. A gyermek mindennek örül, játszik a természetnek, a mozgásnak. Én nem látok szomorú, depressziós gyereket. Ha sír is időnként, 5 perc múlva nevet a gyermek. Én a felnőtteknél annyira szeretném magamnál is, hogy ezek a gyermeki szokások, ezek megszületnének. A gyermek úgy örül egy tál ételnek, ha éhes, hogy nem tudja hova tenni az örömét. Mi pedig leülünk és esszük. Hol van az igazi gyermeki szokásrend, ami az igazi gyermekkorunk boldogságát visszaadhatná akár felnőtt korban is? A széles étkezést szerettem volna mindezzel ezekkel a diákkal átadni. Piros és bordó színű növények, nem a héj számít, látják? Nem a héj számít, a hús. Mert azt tesszük meg. Tehát ez nem sárga, hanem piros növénynek számít. A szó biokémiai értelmében görögdinnye, málna, ezek mind-mind immunerősítő tényezők, ezekben a növényekben a teremtőnk által adott immunerősítő anyagok ezrei megvannak, tápanyag kiegészítők nélkül. Ezek a legjobb kapszuláink, higgyék el, a legjobb kapszuláink. És mostanában már a magokat is esszük, nem? Mondjuk nem is a megymagot, de mondjuk a grapefruit mag kivonat, nem? A szőlőmag kivonat. Meg kellett lássuk, hogy a gyümölcsöknek még a magját is meg kéne elni. Össze kéne rágnunk, pedig hogy undorodunk időnként, hogy fúj, meg magvérgyulladást kapok. Dehogy is. Sem hajszál, sem mag nem okoz magvérgyulladást. De meg kell rágni a magot, persze fogazat függő. Én gyorsan végig is pörgetném, és itt tetszenek látni az összefoglalás. Színes gyümölcsök, káposztafélék, brokkoli, karotinforrások, klorofilforrások, méz, méhészeti termékek, gyümölccukor, nagyon mértékkel, vigyázzunk a gyümölccukorral is, rostban gazdag táplálkozás, tehát fehér kenyeret azt tessenek elfelejteni, teljes őrlésű kenyér. 30 éve tudja a szakma, de nincs ereje megvalósítani Magyarországon a teljes őrlésű kenyerek iskolai forgalmazását. Még mindig a fehér kifli iskola teje. Félelmetes. A legrosszabb, ugye ez csirizes, ugye a tej kicsapódik a gyomorban, a csirizis. Ez, hogyha a gyermek ezután nem igazán tud fegyelmezetten ülni a helyén, nem csoda, erjedés, pangás lép fel a szervezetben. Echinácea, aloé, csicsóka, csipkebogyó. Szeretném kérdezni, van-e okunk panaszra, hogy nincs elég anyag a természetben, amivel élhetnénk? Búzacsíra, búzafüllé, torma, hagymafélék, grapefruitmag, omega-3 források. Én nem tudom elképzelni, hogy ha valaki ezekkel él, tönkre menjen az immunrendszer. Ez lehetetlen. De ha mégis lehetséges, az esetek 5%-ában, akkor éljen tápanyag kiegészítőkkel. Vagy mielőtt élne, ezeket használja ki. A homoktöv is egy újra felfedezett növény, piros szőlőhéj kivonattal meg 10-szereződik a hatása. Professzor Dr. Dörnyen József gyártja, hazai professzor, hazai cég, akár a Herbaházban, több bevásárlóközpontban, mint reformközpontban ez kapható, fantasztikus. Klinikai eredményeken tetszenek olvasni. Vannak lehetőségeink, egymással együtt használjuk. Homoktöv is húsolaj, fantasztikus immunerősítő. Homoktöv is magolaj, 3-4 napon belül vérzőgyomorfekélyt be tud hegeszteni, hogy elindítja a folyamatot, a hámosodási folyamatot. Ezek Oroszországban általános természetgyógyászati elvek, a zöld turmixok. Végre felfedeztük, hogy körülöttünk minden zöld. Ehhez kellett több ezer év. És minden zöld körülöttünk. És most kezdjük el a zöld turmixokat az állatvilágból. Az előbb mondtam a gyermekeket, hát most már még jobban vissza kell menjek. Az állatvilágból tudunk tanulni, hogy ők ösztönszerűen a zöldet keresik, és csak utána a színeset. Érdekes, nem? Erre is rá kellett jönni. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak. Ilyen gyorsan le kell zárjam az előadást. Végezetül, de nem utolsó sorban azért elmondom, hogy ha valaki például Johann Sebastian Bachot hallgat, én megmondom őszintén, ha rám néztek volna ezelőtt, mit mondjak, 15 évvel, hosszú dajárolt haj, félfülbe való. Tehát én nem egy Johann Sebastian Bach rajongó voltam. Én rockzenei koncertekre jártam, különös gyermekkorom volt, vagy ifjúkorom volt. A lényeg, hogy ehhez persze szükséges egyfajta szemléletváltozás is, mérhetően tetszenek olvasni. A növények hatás, a növényeknek az ellenálló képességét javítja, hogyha Bach zenéjét játsszák. Érdekes, nem? Én sokáig nem hittem el, olvastam erről szakmai jelentéseket, egyszerűen még a szakemberek is meg vannak döbbenve, hogy mi játszódik le. Ezzel szemben más zenéknél ez nem. Az orvos csak bekötözi a sebet, Isten gyógyítja meg. Alapítványunk foglalkozik lelki, mentális, mentálhigiénés előadásokkal is. Ha valaki szeretne ezekről információt kapni, a www.újéletmód.hu, mint a magazinunk is, www.újéletmód.hu honlapon ezen tud tájékoztatást nyerni, hogy akár én, akár kollégáim, mikor, hol tartunk az ország különböző részein előadásokat. Jelenleg alapítványunknak sorozata van a József Attila Művelődési Központban, ugye ez a József Attila tér 4, a Luna Plaza közelében, de én nekem már volt ott 2 előadásom most ősszel, kollégáim fogják folytatni a sorozatot, erről is találnak majd anyagot a www.újéletmód.hu honlapon. Rendkívül fontosnak érzem azt, hogy az emberi kapcsolataink, a lelki egyensúlyunk meglegyen. Pál apostol megtanulta, hogy mindenben, még egyszer mondom, mindenben megelégedett legyen. Ez félelmetes. Amikor egy ember eljut eddig, és a magazinunkat vetítem fel, non-profit jelleggel működik a magazin, és elő lehet fizetni rá olyan 1800-1900 forint körüli összegben. A postaköltséget már nem tudjuk jövőre fölvállalni. 4 számot lehet kapni ezért az összegért, ez 4x80 oldal színesben. Az 320 színes oldal, az lassan csak egy vastag könyv lesz most már, és ajánlom figyelmükbe CD-inket. Wolfgang nem sokára érkezik, majd Szabó Attila kollégám után. A gyógyulás lelki alapjairól visszalépek. Wolfgangnak van egy MP3 sorozata, az élelmiszer tudomány legtitkosabb fejezete. Hát ez egy titkos előadás sorozat volt, természetesen nagy közönség számára nyitott volt a Benczúr utcában, az alapítványi központunkban, a húsiparról, ahogy tetszenek látni, félelmetes új tényeket sikerült elmondani, átadni, új hírek a táplálkozásról és a rákbetegségekről szintén. Csak jelzem, vannak CD-ink. Ha valaki nem tud olvasni, nincs hozzá türelme, ideje, de autóban utazik, vagy vonaton, valahol, akkor ma már a mai technika lehetővé teszi, hogy ne csak a rádiót, hanem mondjuk ennél hasznosabb dolgokat is lehessen hallgatni. Itt tudnak CD-t rendelni interneten, újéletmód.cd.rendelés@gmail.com. Magazint, illetve a könyveimet, vagy akár más könyveket is ezen a honlapon keresztül tudnak rendelni. Hát ezzel köszönöm meg megtisztelő figyelmüket. Ennyi fért a mai előadásba. Ne felejtjék a rendszeresség. borzasztó fontos, főszabályként 5 óránként étkezünk. Ha valaki össze-vissza étkezik, hiába eszik egészségeset, tönkre fog menni az immunrendszere. A légzés, a vízkezelés, a testedzés és sok egyéb tényező az étrenddel együtt kulcsszerepet vállal mindebbe. És higgyék el, onnan tudjuk, hogy ezek működnek, hogy a mindennapi életben tapasztaljuk ezeknek jótékony hatásait. Én nekem meggyőződésem, hogy amellett a munkatempó mellett, ahogy én is dolgozom és írok, amellett nem lehet. Tehát én nekem már le kellett volna épülnöm, hogyha nem működnének azok az elvek, én csak magamon tudom lemérni, amelyeket mi tanítunk. Megtiszteltek a figyelmükkel, kint egy külön asztalon a könyveim és a CD-ink megtalálhatóak. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek. Személyes tanácsadásra természetesen lehet jönni hozzám is. Egészen 4 óráig, 3:30-4-ig itt vagyok a házban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves hallgatók, elkezdjük ezt a nyári sorozatot, mert körülbelül 4-5 évvel ezelőtt volt itt a Vencel utcában egy nyári sorozat, és úgy gondoltuk, hogy 4 hónap nagyon hosszú idő a két előadás sorozat között, tehát hogy májusban befejezzük, és csak októberben kezdjük el az újabbat. Talán itt Budapesten is lesz érdeklődés. Hát gyorsan kellett meghirdetni, és úgy gondoltuk, hogy most olyan sorozatot hirdetünk, ami tényleg eddig nem volt, hogy egy előadáson egyetlen egy bibliai igét járnánk körül. Tehát a mai igénk ez a látszólag egyszerű mondat, hogy én tőlem lett-e dolog. Majd elmondanám, hogy miért ez az összefoglaló cím, hogy látók szóljatok. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a Biblia prófétai beszéd és a Biblia szerzőinek olyan dolgokban nyílott beletekintésük, és olyan tisztán fogalmazták meg Istentől indítatva a meglátásaikat, hogy ez ma is fölidézésre méltó, ma is jó lenne, hogyha megszólalnának azok, akik látnak. Ugye a Bibliának egyik legtöbbször visszaidézett kijelentése Ézsaiás könyvéből, Máté 13. fejezetében Jézus is visszaidézni. Mi a sorozatunkat a jogi karon is ezzel fejeztük be, mert Apostolok cselekedetei 28. fejezetében Pál is visszaidézi, hogy az emberek szemeikkel nem látnak, füleikkel nem hallanak, mert behunják a szemüket, bedugják a fülüket, és szívükkel nem akarnak érteni. Szóval ez az emberi világban a nagy probléma, hogy nyilvánvaló dolgokat, alap dolgokat az emberek nem látnak, nem hallanak meg. A szívük megértése nincs ezeken a dolgokon. És ugye azt mondja Jakab apostol, hogy a proféták is ugyanolyan emberek voltak, mint mi vagyunk. Illés ember volt hozzánk hasonló természetű. Ők csak annyiban voltak mások talán, mint mi, hogy nem hunyták be a szemüket, nem dugták be a fülüket, és a szívüket nem zárták el a megértés elől. A Biblia sehol nem tanítja azt, hogy nekünk nem tudom én milyen nagy teljesítményt kell elérnünk, hogy az igazság birtokosai lehessünk. A Biblia szépen, csendesen, szerényen csak azt tanítja, hogy az Isten sokféle rendben szól az emberhez, sokféle módon megközelít bennünket, embereket, amire nekünk szükség van, hogy ne hunjuk be a szemünket, ne fogjuk be a fülünket, és a szívünket ne zárjuk be. És ezért gondoltuk, hogy azt szeretnénk most megmutatni ezen a sorozaton, hogy egy igében, egy prófétai kijelentésben, egy bibliaversben milyen erő rejlik, mi mindent vonaz maga után, mint a kő, amikor bedobjuk a vízbe, és akkor az gyűrűzik körbe-körbe. Úgyhogy a mai alkalommal, az első alkalommal ez a témánk, hogy én tőlem lett-e dolog. Szó szerint ez a kijelentés Királyok első könyve 12. fejezetében, a 24. versben fordul elő, majd mindjárt fel is olvasom az egész szövegkörnyezetet, de ha csak ezt az egyetlen egy verset olvassuk, hogy én tőlem lett-e dolog. Azt gondolom, hogy nagyon sok kérdésünkre már rögtön ez az egyszerű Biblia vers választ ad. Nagyon sok embernek ez a kérdése, hogy mi jön az Istentől, és mi nem jön az Istentől. Mi az, ami az Isten akarata?

mi az, ami nem az Isten akarata? Hogy lehet szétválasztani az Isten akaratát, meg a magunk akaratát? Hogy lehetünk bizonyosak abban, hogy ezt most Isten az életünkben akarja, mondjuk egy tervet, egy elgondolást? A világunkban is, hogyha körbenézzünk, mi az, ami Istentől származik, és nem pedig nagyon sok hivatkoznak rá, hogy ez az Isten, vagy a vallásosság, vagy a hitnek a követelménye, de nagyon sokszor azt látjuk, hogy Istenre hivatkoznak, de nem őtőle vannak bizonyos dolgok, amiket az ő neve alatt is csinálnak. Tehát úgy gondolom, hogy ez az egyetlen egy kis mondat már is felkeltheti az érdeklődésünket, mert ugye ez azt mondja ki, hogy a Biblia erre választ szeretne adni, hogy a Biblia külön akarja választani azt, hogy valóban láthassuk, megismerhessük, hogy mi az, ami Istentől jön. És a saját életünkben is ezt tudjuk alkalmazni, hogy tudjunk úgy élni, hogy ha mi meggyőződtünk arról, hogy van Isten, meg az Isten jó és tökéletes, hogy akkor az Isten akarata meg a mi akaratunk összekapcsolódjék, és hogy mi Istennel járjunk. Ezt egyébként majd aki kimondja ezt a szót, ugye Isten üzenet ez, hogy én tőlem lett-e dolog, de ez egy ritkában szereplő próféta a Bibliában, úgy hívják, hogy Sémája, aki a Salamon halála után az ország kettéoszlása idején játszott egy bizonyos szerepet. Na most, mivel ilyen rövid a mai Biblia versünk, mert én tőlem lett-e dolog, szeretném felolvasni a szöveg környezetét is, hogy egészen pontosan ez eredetileg milyen összefüggésben hangzott el. Akinél van Biblia, Királyok első könyve 12. fejezetét lapozza fel, legyen kedves, és olvasnám Királyok első könyve 12. fejezetéből a 19. verstől a 24-ig. Itt a következőket olvassuk, tehát Királyok első könyve 12. fejezet 19. versétől. Így szakadt el az Izrael népe Dávidnak házától mind a mai napig. És lőn, mikor meghallotta az egész Izrael, hogy megjött Jeroboám, érette külvén hivatták őt a gyülekezetbe, és királlyá tették őt egész Izraelen, senki pedig nem követte Dávidnak házát, hanem csak egyedül a Júda nemzetsége. És mikor megérkezett Roboám Jeruzsálembe, összegyűjtötte Júda egész házát és Benyámin nemzetségét, 180 ezer válogatott hadra való férfiút, hogy hadakozzanak az Izrael házával, és visszanyerjék az országot Roboámnak, a Salamon fiának. De az Isten beszéde lőn Sémájának, az Isten emberének mondván: ezt mondjad Roboámnak, a Salamon fiának, a Júda királyának, és az egész Júda és Benyámin házának, és a többi népnek mondván. Azt mondja az Úr: fel ne menjetek, és ne hadakozzatok a ti atyátok fiai ellen, az Izrael ellen. Térjetek meg ki a maga házába, mert én tőlem lett-e dolog. És ők engedtek az Úr beszédének, és visszatérvén elmentek az Úr beszéde szerint. Kedves hallgatók, miről is volt itt szó? Salamon király meghalt, és egy nagyon ellentmondásos uralkodás után ott hagyta örökségül az országot. Ugye Salamon Izrael trónusán a harmadik király volt, ugye Saul volt az első, Dávid a második, Salamon a harmadik. Azért volt ellentmondásos az uralkodása, mert nagyon jól kezdődött, aztán különböző politikai szempontokat követve Salamon letért Isten útjáról, ő maga is elsodródott a bálványimádás felé. És akkor, amikor meghalt, akkor az északi 10 törzs Jeroboámot követte, és csak a déli 2 törzs, teljes egészében csak Júda törzse, majd később csatlakozott hozzá Benyámin, Salamon fiát Roboámot követte. Tehát Izrael 12 törzse szétszakadt. A zsidó állam, az addig egységes zsidó nép, aki a honfoglalástól kezdve, 1445-től kezdve, most 931-ben vagyunk, fél évezredig egységes állam volt, Salamon halál után ketté szakadt. És mondom, az északi tímot kötte a déli 2 törzs, tudja törvényes trónörökös, akkor összegyűjtött egy óriási hadsereget, hogy majd visszafoglalja az elpártolt részeket, és újra egyesíti az országot. És ekkor jött Sémája, ez a próféta, és Isten beszédét közvetítette, és elmondta a királynak, meg ennek a nagy hadseregnek, meg a népnek, hogy ne menjenek harcolni, ne egyesítsék az országot, mert Istentől lett ez a dolog, hogy szétszakította az országot. Most érezzük már így, ha a történetet megismerjük, csak nagyon röviden, hogy milyen nagy horderejű ez a kijelentés. Mert hogyha én azt mondom, hogy szétszakadozottság, békétlenség, megoszlás,
ez Istentől lett. És Isten azt mondja, hogy én tőlem lett a dolog. Mi úgy gondoljuk, hogy ha valami van a világban, ami Isten jelenlétét mutatja, hát az az egység, az a békesség, az az összefogás, de ott, ahol megosztás van, ott, ahol szétszakazottság van, hát az nem lehet az Istentől. Isten meg azt mondja, hogy én tőlem lett a dolog. És ha elolvassuk ezt a, hát sajnos elég keveset olvasott könyvet, Királyok könyveit, akkor láthatjuk, hogy Istennek mi volt a célja ezzel az egésszel. Salamon uralkodása idején annyira eltorzult már a nép erkölcse, és Izrael népe már annyira távol sodródott az Istentől, hogy még mindig a kisebb rossz volt az, hogy ketté szakadt az ország, mint hogy egységbe lett volna az ország, mert ha egységbe lett volna, akkor a romlás tovább folytatódott volna. Ugye, tehát hogy Isten engedte ezt a kettészakadozottságot, engedte, hogy 10 törzs elpártoljon, ez a 10 törzs aztán külön 2 szentét is épített Bételben és Dánban, és Jeroboám belevitte az északi 10 törzset a bálványimádásba, de ez még mindig jobb volt, hogy a déli 2 törzs hűséges maradhatott az Istenhez, és élhette tovább a maga egészen más erkölcsökön nyugvó életét, ez még mindig jobb dolog volt, ez a szétszakadás, ez a megoszlás, mintha Isten hagyta volna egybe az egész választott népet, mert akkor kiszámítható lett volna, hogy az egész nép szétzűlött volna. Ugye sokszor az egyéni életben, meg a történelemben is nem a között lehet választás, hogy jó és rossz, hanem csak a között, hogy kevésbé rossz, meg nagyon rossz. Nagyon rossz lett volna az egység, nagyon rossz lett volna, ha megmaradt volna Izrael egységesnek. A kisebb rossz volt az, hogy így szétszakadozott, és hát itt szoktam felhívni a figyelmet arra, hogy azért van 2 könyv erről a történelmi időszakról, Királyok meg Krónika könyve, mert Királyok könyve mind a 2 ország részt párhuzamosan végig tekinti a történelmét. A Krónika könyve, ami ugyancsak ebből az időszakból táplálkozik, az már csak a déli ország résszel foglalkozik, ahol a hit tovább ment, ahol az igazi hit története folytatódott. Tehát Istentől van egy dolog, hogy megoszlás. Istentől van egy dolog, hogy szétszakadozottság. Istentől van egy ilyen dolog, hogy ezután azért az északi meg déli ország rész egy kicsit feszültségben, sőt sokszor hadban is állt egymás. Ez Istentől van. Mintha fülünkbe csengere, amit Jézus mondott Máté evangélium a 10. fejezetében a 31. verstől, hogy ne gondoljátok, hogy békességet jöttem hozni a földre, nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem azért, hogy fegyvert. Ugye ez is egy hasonló bibliai kijelentés, sokan talán nem értik, hogy ez miért van így. Jézus világosan mondta, hogy az ő megjelenése, az ő tanítása, mivel az igazságot hirdette Jézus, hát ez megoszlást fog létrehozni az emberek között. Tehát Isten nem a mindenáron való egységnek az Istene. Isten egy őszinte, tiszta szívből fakadó, igazságot kereső emberek közötti egységnek az Istene. És hogyha megoszlás van mondjuk például az Izrael történelmével, vagy mind a mai napig a kereszténység történelmével, ma is nagyon sok ember hivatkozik erre, hogy hát én azért nem közeledem a kereszténységhez, és azért jobb hát tulajdonképpen közömbösnek lenni, vagy hát még szinte ateistának is lenni, mert hát ez olyan nagy szégyen, hogy a kereszténység ennyiféle pártra, meg felekezetre, meg egyházra szakadt. Hát erre is azt lehet mondani, hogy én tőlem lett a dolog. El tudunk képzelni egy olyan kereszténységet, ami egységes? Nem kell elképzelni, majd látni fogjuk. Ugye ezt építik most. De hát ez borzalmas. Borzalmas, hogy egészen más gondolkodású, egészen más mértéket követő emberek egységet hoznak létre. Ennél borzalmasabb nincsen, ez nem az Istentől van. Az Isten volt az, aki támasztotta a kereszténység történelmében a megoszlásokat, mert hogyha nem lett volna megoszlás, ha nem léptek volna fel volna mondjuk a valdensek, vagy a husziták, vagy Luther Márton 1517-ben, ha továbbra is megmaradt volna egységesnek a kereszténység, hát akkor talán most már azt se tudnánk, hogy mi az, hogy kereszténység. Már, hogy szokták mondani, lecsúszott volna a csatornán minden. Annyira elzűlesztették. Tehát Isten nagyon sokszor a történelemben ehhez az eszközhöz folyamodik, mondom, nem azért, mert ez önmagában jó lenne, hanem azért, mert ez a kisebb rossz. A kisebb rossz, hogy megoszlás van, a kisebb rossz volt, hogy 2 országrész jött létre. 931-től tulajdonképpen egészen már
zsidó népnek a visszatéréséig, hogy visszatértek a babiloni fogságból, tehát 535 utánig, lényegileg több évszázad elment ezzel a kettéosztódással, és Isten nem engedte az egyesítést. Megpróbálták sokan, ha eltetszenek olvasni ezt a könyvet, akkor lehet látni, hogy megpróbálták sokan, hogy egyesítsék királyok is, mások is, vallási személyek is. Isten nem engedte egyesíteni, mert egy olyan egységben, ahol nincs erkölcsi egyöntetűség, azonosság, ott semmi köszönet nincs abban az egységben. Tehát én tőlem lett a dolog. Ez az, tehát ahol elhangzik ez a kijelentés, ez az eredeti előfordulási helye. De próbáljuk meg most egy kicsit a magunk életére is vonatkoztatni. Mi ez, hogy én tőlem lett a dolog? Nagyon sok ember például ebben hisz, vagy ilyen gondolatokkal jár kell, hogy hát minden előre megvan úgyis írva a sorskönyvében. Hát ami történt, az minden Isten akarata szerint történt. Ez nem igaz. A Bibliában nincs ilyen, hogy ami történik, az minden Isten akarata szerint történik. Ez a világon a legnagyobb hazugság lenne. Egyáltalán nem Isten akarata szerint történnek csak a dolgok. Ez egy más kérdés, hogy Isten látja előre azt a sok-sok rossz választást, amit mi emberek felhalmozunk. És arra nézve, és amit ő lát előre, arra nézve is tervet készít, hogy ha mi az életünkben hozunk egy rossz döntést, akkor utána azt még ki lehessen javítani. Megint egy rossz döntés, meg százat, meg ezret. Az Isten valami végtelen türelemmel látta előre az életünket, és most is munkálkodik minden ember életén, hogy amikor nem az ő akarata szerint történnek dolgok, meg döntések, akkor is nála megvan a terv, hogy hogy lehet jobbra fordítani, hogyha az emberben van megbánás, van önmagára eszmélés, van segítségnyújtásra való kérelem, akkor az Isten segít és vissza tudja fordítani a dolgot. De a Bibliában ilyen kijelentés nincs, ilyen rövid egysort nem tudok kiemelni, hogy előre megvan írva a sors könyvében, vagy minden, ami történik, az Isten akarata szerint történik. De minden esetre, ami történik, az mind az Isten felügyeletével történik, mind az Isten előre tudásának a bebiztosításával történik, minden az Isten és a menny fennhatósága alatt történik, és ezért, ha belekerülünk nem kívánatos helyzetekbe az életbe, és hészségekkel szembesülünk, akkor jó, hogyha eszünkbe jut ez az ige, hogy én tőlem lett a dolog. Azért is gondoltam, hogy ezzel kezdjük a sorozatunkat, mert szeretném majd a kedves hallgatók közreműködését kérni, hogy ki, ahogy olvassa a Bibliát, és így ilyen rövid mondatok megérintik a lelkünket, mert sok ilyen mondat van a Bibliában. Például ilyen mondat a Róma 8:28, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra van. Nagyon nagy mondat. Csak így önmagában, akik Isten szeretik, minden javukra van. Vagy ugyanilyen nagy mondat a Korintusi első, második levél második fejezetében, hogy minden értetek van. Ez egy rövid fél mondat, nagyon nagy mondat. Szeretnék ezekből ilyen nagyon kis szórólapokat írni, meg másokkal már szövetkeztünk, hogy csak ennyit, tehát egy ilyen kis A/R 5-ös lap 4 oldalára, tehát A/R 6. Megvallom őszintén, hogy ez a mai téma is így került a kezembe. Nem tudom, hogy talán akik ismerik, majd le fogom fénymásolni a következő alkalomra, nagyon szép és nagyon szép megszólító jellegű én tőlem lett a dolog. Ezt az evangéliumi kiadó terjeszti, de engem, amikor sok mindent elolvas az ember, főleg Bibliával kapcsolatos dolgokat, sok mindent mondjuk egy-két mondat után letesz az ember, mert látja, hogy ez nem az. De ezt például, ezt végigolvastam, és azt mondtam, hogy ebben tényleg lélek van, és aki írta ezt, az tényleg nemes cél vezette. Hadd olvassam el önöknek, mert nagyon rövid, mondom, hogy kellenek az ilyen rövid dolgok, amik az ember kezébe jutnak, és egyszerre csak az emberbe valami világosságot támasztanak. Az életed csalódásai tulajdonképpen az én szeretetem jelei. Üzenetem van számodra, ma gyermekem. Ezt akarom elmondani neked azért, hogy bearanyozza a viharfelhőket, amelyek életed fölött tornyosulnak, és hogy tompává tegye a tüskéket, amelyeken járnod kell. Üzenetem egyetlen rövid mondat csupán, de rejtsd el a szíved mélyére, legyen nyugvó párnád, amelyre fáradt fejedet lehajtod. Az üzenet így szól: én tőlem lett a dolog. Nem gondoltál még arra, hogy mindaz, ami veled történik, engem is érint? Ami téged bánt, az én szemem fényét bántja, Zakariás 2:8.
mivel drága és értékes vagy szememben, rendkívül tereltetés. Krá, tudd meg, én tőlem lett a dolog. Én a körülmények istene vagyok. Nem véletlenül vagy azon a helyen, amelyen állsz, hanem azért, mert én választottam számodra azt a helyet. Nem imádkoztál alázatért? Látod, éppen azért helyeztelek arra a helyre, mert ott megtanulhatod ezt a leckét. A téged körülvevő emberek és dolgok által az én akaratom munkálkodik. Pénzügyi gondjaid vannak? Nem tudod, hogyan jössz ki a fizetésedből? Én tőlem lett a dolog. Én vagyok az, aki a menny és a föld, mert azt akarom, hogy minden tőlem kérj, és teljesen tőlem függ. Gazdagságom határtalan, Filippi 4.19. Tedd ígéreteimet próbára, nehogy bárki is azt mondhassa rólad, hogy ebben a dologban nem bízol Istenben. A nyomorúság éjszakája vesz körül? Én tőlem lett a dolog. Én, Jézus, tudom, mit jelent ez. Hisz én vagyok a fájdalmak férfia, betegség ismerője, Ézsás 53.3. Elvettem mellőled minden emberi támaszt, hogy hozzám fordulj, és örök vigasztalást vehess tőlem. 2 Tesszalonika 2:16-17. Csalódtál barátaidban? Talán olyan valakiben, aki előtt megnyitottad a szívedet? Én tőlem lett a dolog. És engedtem meg, hogy csalódjál, hogy megtanuld, én, Jézus vagyok a te legjobb barátod. Megtartalak téged, és harcolok érted küzdelmeidben, azután vágyom, hogy meghitt barátod lehessek. Hazugságot mondott valaki rólad? Hadd tegye, te pedig jöjj annál közelebb hozzám, szárnyaim alá, távol minden szócsatától. Ha igazságtalanságért, én vagyok az, aki felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, mint a delet. Zsoltár 37.6. Terveid halomra dőltek? Levert és kiábrándult vagy? Én tőlem lett a dolog. Hiszen te készítetted a terveket, és azután kértél, hogy áldjam meg azokat, pedig én vagyok az, aki tervet készítek számodra. Erőd felett való dolog ez, nem végezheted el ezt egymagad. 2 Mózes 18.18. Te csak szerszám vagy, s nem a cselekvő. Vágyva vágytál, hogy valami nagy dolgot cselekedjél, értem? És most beteg ágyon szenvedsz? Én tőlem lett a dolog. Nem tudtam másként magamra irányítani figyelmedet, annyira el voltál foglalva nagy buzgóságodban. Néhány legmélyebb tanításomat akarom így közölni veled. Engem csak az szolgálhat, aki megtanul türelmesen várni. Leghatatosabb munkatársaim gyakran éppen azok, akik nem végeznek aktív szolgálatot, de megtanulták, hogyan éljenek az imádság fegyverével. Hirtelen reád szakadt egy felelősség teljes nehéz feladat? Indulj csak bátran, és számíts rám! Azért helyeztelek téged ebbe a felelősségteljes munkába, hogy megtapasztald, megáll téged az Úr, a te Istened mindenben, amit cselekszel. Mózes 5. könyve 15. fejezet 18. verse. Ma egy korsó szent olajat adok a kezedbe. Használd bátran és szabadon, gyermekem, hogy életed ösvényén a hitnek, bizalomnak és vigasztalásnak ezzel az olajával megkenhess minden szót, amely sért, minden körülményt, amely próbára teszi türelmedet és gyengeséged, minden megnyilvánulásait. Gondolj arra, mindaz, ami téged zavar és bánt, alkalom Isten számára, hogy segítségedre legyen. A tövisek olyan mértékben tűnnek el, amilyen mértékben felismersz engem minden dologban. Vegyétek szívetekre mindezeket az igéket, amelyekkel én bizonyságot teszek ellenetek-e mai napon, mert ez a ti életetek. Mózes 5. könyve 32. fejezet 46. és 47. verse. Tehát ezt el lehet pár perc alatt olvasni. Ugye érezzük, hogy a megszólító erő van benne, ebbe a kis pár, 3,5 oldalon van 8-9 bibliavers, nem is annyira ismert bibliaversek, ha tetszettek figyelni, de nagyon találó, nagyon a gondolatba belesimuló bibliaversek, és nagyon gyakorlati példákat mond, és én nekem is most az a célom, szinte ez alapján a kis lapocska alapján, hogy egy kicsit végig gondoljuk, hogy mi minden van az Isten szerint, amiről mi nem úgy gondoljuk, meg azt gondoljuk, hogy ez nem ő tőle lett. És mégis, hogyha odafigyelünk, akkor hát akkor azt látjuk, hogy ő tőle lett ez a dolog. Hát nézzük először azt a kérdést, amit ez a kis lapocska is emleget, hogy tulajdonképpen az életben melyek a legmegpróbálóbb nehézségek a számunkra. Én azt gondolom, hogyha az egész életutunkat nézzük, némi gondolkodás után én egy dologra szavaznék, és ezek a csalódások. Amikor az ember leél itt a Földön néhány évtizedet, akkor azt látja, hogy az életben az egyik legnagyobb érték például a kedv,
a bizakodás, a reménység, hogy neki lát munkának, feladatnak, hogy lát maga előtt egy jövőt, látja a terveinek a megvalósulását, embereket, akikre számíthat, akik segítenek majd neki abban, hogy előre haladjon. És az emberi életben az egyik legfájdalmasabb dolog, amikor emberek csalódnak, csalódnak emberekben, csalódnak eszmékben, csalódnak ügyekben, és az ember életnek egyik legfájdalmasabb jellegzetessége az embereknek a belefáradása az életbe, az elfásulás, az elcsüggedésnek a véglegessé rögzülése, valami unalom, valami rutinból élés. Én azt gondolom, hogy ez az, amit mindannyian talán el szeretnénk kerülni, mert az tényleg az életben az egyik legnagyobb dolog, különben van egy külön bibliai könyv, ami erről szól, a Prédikátor könyve, a legnagyobb dolog, hogy örömmel, szeretettel, szívesen tegyük azt, amit teszünk. Ennél nagyobb dolog szinte nincsen. És itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy például akkor, amikor mi csalódunk emberekben, sokszor emberek hivatkoznak arra, hogy hát mekkorát csalódtam, meg egy világ omlott össze bennem, meg hát előttem már ez az ügy nem olyan, mint az előtt volt. Amikor csalódunk emberekben, ez is az Istentől van. Vajon miért? Azért, mert az Isten ezzel is arra akar bennünket nevelni, hogy ne az emberekben bízzunk. Ne az emberekbe vessük a reménységünket. Egy nagyon szép biblia verset szeretnék ezzel kapcsolatban, nem is egy, hanem egy egész szakasz. Jeremiás könyve 17. fejezetéhez lapozzunk, és olyan megrázóan mondja el ezt a próféta, hogy mire számíthat az az ember, aki az emberekben bízik, aki akár, nem tudom én, a nagy emberekben, vannak emberek, akik nagy tudósokban, vagy művészekben, vagy ma élő nagy emberekben, vagy akár politikusokban, hogy majd ő megoldja a dolgokat. Soha nem felejtem el a 60-as években, amikor hazajöttek a disszidens magyar rokonaink Amerikából, már akkor hazajöhettek, akkor mindig azt mondták, hogy na majd, ha ezt az elnököt megválasztják, majd ez nagyjá fogja tenni Amerikát. Minden 5 évben ezt hallottuk tőlük. És akkor megint mondták egy újabb, majd ez aztán egy nagyon rendes ember, vagy ez ilyen meg ilyen tehetős ember. Hogy mondja itt a Jeremiás könyve 17. fejezet 5. versétől? Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi az erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságban lakik, a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Isten nagyon jól tudja, hogy nekünk az emberi kapcsolatok milyen sokat jelentenek. Hiszen Isten azért teremtett bennünket, társas kapcsolatokra teremtett, családban növünk fel, társat akarunk választani az életben, gyermekeket akarunk nevelni. De az Isten olyan szépen alakítja az életünket, olyan tapintatosan figyelmeztet arra, hogy nagyon sokat jelentenek ezek az emberi kapcsolatok, de csak akkor, hogyha a bizalmunk az Istenben van. Hogyha az Isten vezetését kérjük ezekben a kapcsolatokban. Ne emberekre tegyük a nagy tétet. Ne az emberekben bízunk. Mert azt mondja, hogy aki az emberben bízik, nagyon érdekes a 6. versben ez a kijelentés, nem látja, hogy jó következik. Ugye, mert minden emberben lehet csalódni. Szülőkbe is lehet csalódni egy idő után, barátokba is lehet csalódni, házastársban is, sok mindenkiben, sokféleképpen lehet csalódni. És amikor csalódunk, akkor úgy elsötétül minden, és akkor csak a rosszat látjuk, akkor ott van a búsongás, meg a szomorúság, meg a csapdosás. Tehát azt mondja, hogy nem látja, hogy jó következik. Tudom, hogy nagyon fájdalmasok az emberi csalódások, egy barátság széthullása, vagy egy házasság széthullása, ami mai napság sajnos nagyon gyakori. És hát amikor emberekre fölnézünk, például külön rubrikába helyezném a hívő emberekben való csalódást. Ugye arra sokan hivatkoznak, hogy én azért nem hiszek, mert hát az, aki magát hívőnek, meg vallásosnak mondja, és így cselekszik, hát én nem akarok ilyen lenni, jobb, hogyha én egy őszinte, nyers, szókimondó ateista vagyok, mint hogyha egy képmutató keresztény.
Szóval sokan ugye így gondolkoznak. Volt egy iskolatársam, azt mondta, hogy azért nem fog Isten dolgai iránt érdeklődni, mert az édesanyját 20 évvel ezelőtt egy pap arcú csapta kisgyerek korában, mert rossz viselkedést tanúsított. Szóval az emberek iszonyatosan, hogy mondjam, csalódnak tekintélyekben, csalódnak aztán hát eszmékben, ügyekben, és akkor elsötétül minden, és akkor bekövetkezik ez, hogy nem látja, hogy jó következik. Azt hiszik az emberek, hogy vége van a világnak. Azt hiszik, hogy most mindennek össze kell omlania, mert egy valamire építettek fel. A Biblia azt mondja, hogy mi emberek az emberi kapcsolatainkban olyanok vagyunk, mint ahogy a vas megedzi a vasat. Ugye ez a Példabeszédek 27. fejezet 17. versének a hasonlata, hogy ugye mi emberek hatunk egymásra, és csiszoló tényezők vagyunk, de embert nem lehet mértéknek tenni, és nem szabad egy olyan világképet fölépíteni, hogy mi emberektől függjünk, és hogy emberi véleményektől, meg emberi elméletektől tegyük függővé az életünket. Sajnos a mai világ eléggé ilyen alapokon áll. Nem is állhat máson. Mert ha nem ismerjük, hogy az Isten mit mond, ha nem ismerjük az Isten kimondott beszédét, az Isten parancsolatai törvényét, hát akkor azt mondjuk, hogy hát ugye az evolúcionisták azt mondják, vagy a bölcs emberek ezt mondják, az okosok ezt mondják. Aztán mi van akkor, hogyha 10 meg 20 év után, amit az okosok mondanak, hogy összedől minden, ripityává omlik, és akkor hol vagyunk mi a sok okos emberrel, akinek a véleményére akartunk alapozni. Szóval én tőlem lett a dolog, az Isten engedi ezt meg, és az Isten nem véletlenül engedi meg, ez keserűség, borzalmasok, a csalódások az életben, a megkeseredések, de Isten ezeket azért engedi meg, és én örültem neki, egy vidéki háziasszony mondta már jó néhány évvel ezelőtt, így beszélgettünk erről a kérdésről, és azt mondta, aminek az ember életében össze kell roskadnia, mint a kártyavárnak, csak roskadjon is össze. Ne építsünk légvárakat. Ne hivatkozzunk erre, arra az eszmére, meg erre, arra az ígérgetésre, meg nem tudom én mire. Amit eddig láttunk, hogy az életben rossz volt, alaptalanul építettünk rá, csak dőljön össze, mint a kártyavár. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ha ilyenek vannak az életünkben, ilyen csalódások, ne kedvetlenedjünk el. Isten ezzel mindig utat akar nyitni arra, hogy ne csak körbenézzünk, hanem fölfelé is. Egy másik dolog, ami nagyon nyomasztó az életünkben, például a kísértések. Az embert millió kísértés veszi körül. Ugye ma a mai világban a kísértéseket külön hatványra is emelik a reklámokkal, meg a csábító ajánlatokkal, meg a versenyjátékokkal, meg nem tudom én mivel. Az emberek között szinte mesterségesen feszítik ezt a gyors meggazdagodási vágyat, vagy a szerencse, meg a könnyedségnek a lelkületét, és nagyon sok kísértés veszi körül az embereket. Hát az egyik legkedvesebb évfolyam társammalnak az esküvőjén örültem, hogy milyen hát derék házasság lesz ebből, és 5-6 év után azt mondja ez az évfolyam társam, na de aztán mi van, hogyha közben én másba szerelmesedem bele? Hát mondtam neki, hát te nem vagytok jól a férjeddel, de hát azt mondja, hát valamikor nem vagyunk jól, mondom 5-6 év után is, hát ezt nem gondoltad meg, vagy... Na de azt mondja, jöhet, hát annyi valaki van az életben, hát jöhet más, és akkor én hunyam be a szememet, hogy ne beszéljek emberekkel. Hát na, természetes dolog, hogy kapcsolatokat tartunk fenn. Hát aztán sajnos el is jött ez az életében, nem egyszer, nem kétszer. Aztán azokból is kijönni, meg bemenni, közben meghalt a férje. Szóval borzalmas úgy végig gondolni ezt a dolgot, és ezzel kapcsolatban is szeretnék egy Biblia verset idézni, amire egy kedves hallgató hívta rá föl a figyelmemet, hogy milyen sokat jelentett neki ez a Példabeszélek könyve 23. fejezetéből. Szeretném majd fölidézni ezt a Biblia verset. A Példabeszélek könyve 23. fejezetéből a 26. és 27. vers lesz ez. A 26. tehát az első verset régóta ismertem, és hát szoktam is idézni, mert olyan gyönyörű, hogy azt mondja az Isten, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ez egy híres Biblia vers, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, tehát a Biblia szerint a hívő életben, a hívő élet nem arról szól, hogy ezer
parancsot külsődlegesen megtartani, hanem adjuk a szívünket az Istennek, és majd, hogyha a szívünket az Istennek adtuk, az Isten akkor erőt fog adni, hogy természetesen és könnyedén fogunk ezer dolgot megtartani, úgyis, hogy az nem is mindig olyan tudatos, és nem is olyan megfelelés jellege van ennek, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék, és akkor ez a vidéki hallgató föltette nekem a kérdést, és tudod, hogy mi jön ez után? Nem tudtam. Pedig a mondatnak itt nincs vége, mert mertel folytatódik. Ja, mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony. Hát ezt ismertem volna, a volt évfolyam társamnak ezt idéztem volna, aki mondta, hogy hát ő hogy fog hűséges lenni a férjéhez. Mert itt tulajdonképpen ez a két vers összetartozik, és azt mondja, hogy a kísértések ellen hogy lehet például küzdeni. Például ez, hogy hűség legyen a házasságban, és hogy az egy tiszta, őszinte házasság legyen, és ne legyen ott mindig egy settenkedő harmadiknak az árnya, ugye a nem kívánatos harmadik. Azt mondja, mert mély verem a tisztátalan asszony, szoros kút az idegen asszony, szóval itt nem akármilyen kísértések vannak az életben. Persze ez férfiakkal is be lehet helyettesíteni, ezt érezzük, hogy ez nem a női nemnek a hát a kísértővé való kikiáltás, hanem ez ugyanez van a másik nemre nézve az életben. Az életben óriási kísértések vannak, de hogyha valaki a szívét az Istennek adta, ha úgy jár, hogy az ő útját megőrzi, akkor lehet mély verem a tisztátalan asszony, és lehet szoros kút az idegen asszony, de az nem fogja magába szédíteni ezt az embert. Az nem fog olyan kút kávájára hajolni, ami nem az övé, vagy nem akar olyan életbe belenézni, vagy olyan élettel kapcsolatot tartani, ami nem az övé. Nem tudom, hogy tetszenek-e érezni, hogy mi minden van az Istentől. Ha az Isten megenged az életünkben ilyesmiket, hogy talán csak mi tudunk ilyen dolgokról, hogy most egy kicsit belül meginoktunk, most egy kicsit nem úgy látjuk például a barátságunkat valakivel, vagy a házasságot, vagy a gyerekeinkhez való kapcsolatot, egy kis belső megingás, még ebből senki semmit nem lát. Ez Istentől van ez a dolog, hogy ő megenged dolgokat. Miért? Hogy az Isten mutassa azt, hogy tulajdonképpen itt arra van szükség, amit Jézus így mondott, hogy teljes szívünkből, teljes elménkből, minden erőnkből. Szóval adjuk a mi életünket az Istennek. És ha adjuk, akkor ő meg tudja majd őrizni az életünket. Vagy egy harmadik ilyen változat az én tőlem lette dolog példájára. Kis lapocska is érintette, hogy azt mondja, hogy nincs pénze, pénzügyi gondjaid vannak. Hát ez egy inflációs világban, vagy egy mostani a pénzügyeket túlfokozó társadalomban, hogy ez egy állandó probléma az embereknél. El nem lehet mondani, hogy hány ilyen probléma akad, hogy élhetetlenség, emberek nem tudják beosztani a pénzt, nincs pénzük, mindig aggodalmaskodnak a pénzügyek felől. Szinte azt mondanám, hogy szinte mindannyiunkra ráragad olykor-olykor. Boldog az az ember, aki itt erőteljesen halad előre, és azt mondja, hogy amit az Isten ad, azzal megelégszem, és én nem akarom az életemet ezzel eltölteni, az egész életem csak ezzel menjen, hogy mit, mennyiért, meg mikor, mennyit keresek. Példabeszélek könyve 30. fejezetében van ez a csodálatos két biblia vers, amit úgy ajánlanék, hogy a legfőbb biblia versek polcára helyezzünk föl. Példabeszélek 30. fejezetében a 8. és a 9. vers. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Valami csodálatos verset szoktuk idézni a velejét, hogy az Istentől kérjük azt, hogy se szegénységet ne adjon, se gazdagságot, de tápláljon bennünket azzal, amivel ő jónak látja. De felhívnám a figyelmet, hogy ez a Biblia vers ezzel kezdődik, hogy a hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Föltenném a kérdést, mit tetszen gondolni, miért kezdődik ezzel a két kéréssel? Hogy a hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Azt hiszem, hogy azért, mert például a pénzügyekben nagyon sok a hiába valóság. Például az a hiába valóság, hogyha az emberek például mindig ezzel foglalkoznak, és úgy gondolják, hogy ez az élet boldogsága, vagy ez az élet biztonsága, hogy mindig ezzel foglalkoznak. És mi az, hogy hazugság?
megfigyeltem, hogy a legtöbb ember igenis hazudik a pénzügyeiben. Sokszor az a helyzet, hogy van, csak hát lekötve három, nem tudom én, kötvénybe, vagy hol. Múltkor is mondta nekem valaki, egy vidéki városban voltam, hogy hát azt mondja, 20-30 évvel ezelőtt nem volt semmink, amikor kezdtük a pályánkat, meg a család, és hát semmink nem volt, és volt egy kis albérlet, meg két szék, meg stb. Azt mondja, most sincs itthon semmi, de hát azért, mert betettük oda, meg lekötöttük, és így összeszámolta ott, nem is kértem rá, de több százezer volt, de azért persze napi problémákról beszélt, napi filléres gondokról beszélt. Hát ez hazugság, nem? Akkor miért köti le? Vagy miért megy bele ilyen dolgokba? Hogy azzal marja, emészze magát, hogy ő neki milyen nehéz megélni, közben pedig már ott a téteken, ott sorakoznak a bankók. Hát miféle hazugság ez? Ugye, tehát ezért mondja azt, hogy a hiába valóságot és hazugságot messze távoztass tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel. Pál apostolnak a vallomásait, a legcsodálatosabb, a Filippi levél 4. fejezetét, ha elolvassuk, amikor azt mondja Pál apostol, hogy ő megtanulta, hogy amibe van, azzal megelégedett legyen, de ezt meg kell tanulni. Pál apostol ugye azt mondja az apostolok cselekedeteiben az egyik részben, hogy én abban gyakorlom magam. Ezt gyakorolni kell. Ezt gyakorolni kell. Mindent az életben a gyakorlat teszi a mester, gyakorolni kell. Neki is gyakorolni kellett, hogy megelégedjen abban, amiben van. Sokszor a szűkösebb dolgokban kell megelégedni. Nagyon nagy felelősség terheli például a mostani közép nemzedékeket, meg idősebb nemzedékeket. Látom például nagyon sok fiatalnak, 20 évesnek, még 30 évesnek is az életén, hogy olyan természetes, hogy bemegy egy boltba, és amit ő megkíván, kerüljön, amibe kerül ő, azt az bevásároljon, és akkor, mert neki az jár. Ugye? És szórja a pénzt. Tehát ezt nem tanították meg, nem tanították meg, hogy mivel kell megelégedni, és mit jelent mértékletesen és bölcsen élni. Nagyon nagy vers ez, hogy azt mondja, hogy azért ne adj nekem gazdagságot, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Hány meggazdagodott ember fordult el az Istentől? Ugye erre szokták mondani, hogy addig jó volt az Isten, még lehetett kérni, meg szegény volt, és amikor meggazdagodott, akkor már úgy gondolt, hogy ő a saját lábán is megáll. Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Isten nevével. Vagy ha valaki mondjuk elszegényedik, hogy odáig ne jusson, hogy a saját kezével akar elégtételt szerezni. Szóval ezek döbbenetesen nagy dolgok, ez is az Istentől van. Amikor jött a rendszerváltás, és jött ez a borzalmas infláció a 90-es évek elején, ugye emlékszünk rá, hogy 30-40% volt egy évben az infláció. Hát én azért elmondtam a Magyarországon, hogy jaj, én úgy szeretném, ha még nagyobb lenne a szegénység, mert hát valahol csak meg kellene tanulni már megelégedve, bölcsen élni. Régebben annyira mértéktelenek voltunk, a 70-es, 80-as években, emlékezem, tele voltak az utcák kidobott kenyerekkel, meg kiflikkel, meg zsemmékkel. Elment az ember egy iskola mellett, akkor csak úgy halomba álltak ott ezek az értékes élelmiszerek, és mondom, hogy hát ha majd jön a szegénység, akkor majd biztos jobban beosztók lesznek az emberek. Aztán közben meg azt látjuk, hogy ott sem akarjuk megtanulni. Szóval sokszor az Isten megenged olyan dolgokat, és ez őtőre lett ez a dolog. Egy keresztény ember találkozik ilyen jelenségekkel, akkor nem lázadozik, nem panaszkodik, hanem azt mondja, hogy az Istentől lett a dolog, és az Istennek van ilyen ígérete, hogy kenyerünk és vízünk soha el nem fogy. Vagy például itt van a betegség, ugye egy klasszikus nagy példa. Hát körbe vagyunk véve betegségekkel, ugye másról sincs már szó, mint az egészségügyről, és hát ugye én is olvastam azt a borzalmas statisztikát, hogy 2000 után minden második gyerek már daganatos beteg lesz, aki megszületik. Szóval félelmetes, nem? Hát szóval azt mondjuk erre, hogy akkor miért is élünk. Hallunk jobbról balról, hogy 20-30 évesen gyógyíthatatlan betegségeket diagnosztizálnak, és emberek távoznak családból, világból, és ugye, hát ugye a betegségeknél is. Nagyon nagy példa a Bibliában a betegségekre, hogy mit jelent ez, hogy ez is az Isten, nem az Isten adja a betegségeket, távolról sem. Isten nem a betegség, Isten az egészség és az élet Istene. De hogy az Isten megenged az életünkben betegségeket, és talán sokféle betegséget is megenged.
Hát talán erre a legjobb példa a II. Korintusi levél végén, ugye a 12. fejezet 7. és 10. versei között Pál apostolnak az a híres tapasztalat, amit ő nem szégyellett elmondani, vagy hát szóval leírni a gyülekezeteknek, neki is ugye súlyos betegsége volt, és tessenek megfigyelni, hogy mielőtt még a betegségéről beszél, hogy vezeti a betegségéről a beszámolót. Ugye ez a 2. Korintus 12.7. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodja. Tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjen engem, hogy felettéb el ne bizakodjam. Tehát ő világosan tudta, hogy a betegség a sátántól van. A sátán küldött, a démoni világnak a szorgos munkája hozza létre a betegségeket az emberek életébe. Persze a mi közreműködésünkkel nagyon sokszor. És Pál apostol világosan tudja, hogy ez tövis, ami a testembe adott, ez tövis, ez egy nem kívánatos dolog. Azt mondja, hogy gyötörjön engem. Szóval, hát hogy gyötrelem, szóval minden betegség gyötrelem, nem? Hát akinek most allergiája van. 20 évvel ezelőtt olvastam a francia újságokat, olvastam akkor, és írták, hogy Franciaországban mennyi az allergiás. 30%-a az országnak allergiás. Hát mondom, ez Magyarországon soha nem fog megvalósulni. Most aztán most tudjuk, hogy már több mint 30%, és hát megy fölfelé a szám, és erről is úgy beszélnek, hogy hol ebb ezzel, hol azzal, ha valaki nem vadkenderrel, akkor majd fűvel vagy mással allergiás lesz. És hát borzalmas, elöntenek a betegségek, és ezek gyötörnek bennünk. Hát borzalmas, mert egy ilyen allergia is, nem, hogy az embernek kigúvadnak a szemei, meg hát borzalmas, szóval nem lehet rá, más, Pál apostol is azt mondja, hogy gyötör, de azt mondja, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Azért ez csodálatos tapasztalat, és hogy ezt leszűrte Pál apostol. Talán ő is azért említi olyan sokszor itt Krisztus nevét, mert hát hogyan is olvashatjuk az Ézsás könyve 53. fejezet 3. versében, hogy a híres kijelentés Jézusról, hogy ő betegségismerője volt, ő ismerte a betegségeket. Ő fájdalmainkat hordozta, betegségeinket ismerte és viselte, és Krisztushoz még közelebb került Pál apostol ezekben a nehézségekben, és ezért tulajdonképpen ő azt mondja, hogy háromszor nagyon komolyan könyörgött Istenhez. Az Isten nem hozott látványos fordulatot az életében, a betegségében, a testi életében. Ugye szembetegsége volt Pál apostolnak, és hát azért mondom, hogy minden betegség a maga kategóriájában értékelendő, azért a szembetegség is egy elég súlyos betegség. És nem múlott el ez neki, és mégis az Isten belül erőt adott neki, és így tudta elviselni. Az jól tudta, hogy az Istentől volt a dolog. És még egy újabb és újabb dolgokat lehetne sorolni, de tudom, hogy halad előre az időnk, de azért még egy-két dolgot hadd mondjak, ami Istentől lett dolog. Például nagyon sokat szenvedünk az életben, és komoly megpróbáltatás az embereknek a véleménye rólunk, szeretetlen véleménye, vagy éppen rágalmazása. Komoly próbatétel, nem? Szóval ahogy az ember beállítják, hogy félreértelmezik egy mondatát, vagy egy fellépését, szóval ahogy az emberi világban mindig találkozunk azzal, hogy hát nem egészen szeretetteljes az embernek az értékelése, és nem fogadják be az emberek a másikat. Olyan kemény elutasítás, vagy kemény hűvös távolságtartás van ember és ember. Ez egy komoly megpróbáltatás. És sokszor olvassuk a Szentírásban, hogy az ilyen próbatételeket is az Isten megengedi. Megengedi, hogy annál jobban megerősítsen bennünket, hogyha nekünk ez annyira fáj, akkor nagyon vigyázzunk, hogy ha mi beletévedünk az ilyen magatartásba, hogy mennyi sebet tudunk okozni. Sokszor nem is vesszük észre magunkat, és óhatatlanul embereknek sebet okozhatunk.
És hát, hogy ne nagyon értékeljük föl ezt, hogy az emberek hogy vélekednek rólunk, meg mit mondanak rólunk. Ugye a 112. Zsoltár 7. verse is ilyen egy csodálatos rövid vers, ami azt mondja az igaz emberről, a 112. Zsoltár 7. vers, hogy a semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Ez olyan sok erőt adó Biblia verse. Az igaz embert ez is kell, hogy jellemezze, hogy semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. De hát a 37. Zsoltárból ugye sok mindent idézhetnénk, hogy ne bosszankodjunk, ne irigykedjünk, ne engedjünk meg magunknak olyan érzéseket, még csak úgy titokban a szívünkben fölkélni, amelyek méltatlan érzések a szeretet Istenéhez. Vagy például mi van azzal, még ezt is szeretném említeni, hogy mi van azzal, hogy az ember tervez az életben. Tervei nem válnak valóra. Gyerekeinkkel látjuk, hogy szeretnének tovább tanulni, aztán nem veszik fel őket, se egyszer, se kétszer. Másokat fölvesznek, aztán ott iszonyatos dresszúrának vannak alátéve. Mondta minap nekem egy gyógyszerész, hogy hát a fiát is gyógyszerésznek akarja tanítatni, de hát ennyi sok butaságot, amit meg kell tanulni, hát 25 évvel ezelőtt ő ilyesméket nem tanult. És most nem arra kíváncsiak a tanárok, hogy mit tud a gyerek, arra kíváncsiak az egyetem, hogy mit nem tud. Mibe lehet belekötni, mivel lehet elkaszálni. Hát ez olyan borzalmas. A gyerek már depressziós lesz 20 éves korára. Hát hova jutott ez a világ? És hát mi is lesz? Ugye nagyon, nagyon sokszor érezzük ezt, hogy a terveink nem válnak valóra. Hogy valamit szeretnénk, de aztán ezer akadály tornyosul. Jobb könyvében van egy megrázó kijelentés, hogy Jobb panaszkodik, hogy azon a terveim mind meghiúsultak. Hát miért? Hát mert itt van a betegség. Most hiába terveztem, most már semminek nem tudok majd nekiállni. Szóval terveim mind meghiúsultak. És sokszor így van ez, hogy ez is az Istentől van. Ez is Isten nem akar bennünket fölöttébb kísérteni. Ugye olvassuk az 1. Korintus levél 10. fejezet 13. versében, hogy Isten nem akar bennünket felettébb megkísérteni, de ő nagyon jól tudja, hogy mit enged meg az életünkben. 1. Korintus 10.13. Akik vásárolják és olvassák a Jó Hír című folyóiratot, ebben az évben is fognak találkozni majd Müller Károly egyik cikkével. Most már a 32. operációján van túl. Ugye az első műtét egy fogműtét volt, rosszul végezték el, és egy lavinát indított el. És ő nekem egyszer azt mondta, hogy tudod, ez olyan volt, hogy mentem elő, elvégeztem a gimnáziumot, terveztem, hogy én szeretem a gyerekeket, én gyerekorvos szerettem volna lenni, föl is vettek a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, már másodévet jártam. Amikor a sok-sok elrontott műtétből aztán már odáig jutottam, hogy belső süketség, akkor lábamputálás, ott kellett hagyni az egészet. Ott kellett hagyni. Minden. Azt mondja, olyan volt ez, tudod, mint hogyha egy bomba találat ért volna, egy bomba egy nagy krátert vájt volna előttem, és most innen már hova menjek tovább? Nincs hova tovább menni. És ugye, ahogy láttuk az ő életét az elmúlt 15-20 évben, hát csak azt tudom mondani, mert nem tudom, én se tudom a választ, hogy egy ember, aki szereti a gyerekeket, gyerekorvos akar lenni. Hát milyen csodálatos dolog, hogy valaki hivatástudatból készül egy pályára. És akkor valaki eldiagnosztizál, és akkor jönnek sorozatban a dolgok, és most mondom a 32. operáció. Hát minden terve meghiúsult. Minden terve, így lehet mondani. Nem tudjuk, hogy mi végsősorban nem tudjuk, de én csak azt viszont tudom, hogy ő ebben az állapotban, amilyen bizalommal fordult Istenhez, és tulajdonképpen ekkor fordult ő Istenhez. És ezáltal tudott emberekhez is fordulni, ezáltal figyeltek föl emberek, hogy még ilyen helyzetben valakinek egyáltalán mosoly van az arcán, vagy még hisz az emberekben, meg az életben, meg Istenben. És annyit már tudok, a végső miértre a választ én nem tudnám megmondani, hogyha most valaki megkérdezni, hogy ez miért történt így. De erre is azt tudnám mondani, hogy én tőlem lett a dolog, mert ez az ember ez sokkal nagyobb bizonyságot tehetett másoknak, mint hogyha csak úgy élte volna az életét, és esetleg, hát nem tudom, nem az orvosokra akarok mondani semmit, de hát ha valakinek mondjuk úgy nagyon jól megy, és nem tudom, biztos egzisztenciája van, akár nagyon messze is sodródhat az erkölcsi értékek rendjében. Müller Károlyról van szó, egy keszthelyi
keszthelyi 50, most már 50 és 60 év között lévő férfi, és nagyon sokszor megjelenik a cikkein, nagyon szívesen teszem be, a nyári táboronkra el szokott jönni, és olyan megrendítő, tessenek elképzelni, hogy ő nem hallja a hangját 20 éve. A saját hangját nem hallja. És olyan megrendítő, hogy ő úgy beszél, úgy deklamál, mint ahogy 20 éve beszéltünk. Ha 20 éve lassabban beszéltünk, meg szebben, meg kiegyensúlyozottabban a 70-es, vagy nem is tudom, már 20 éve, 30 éve is, ő nem hallja, mert egy belső süketsége lett neki, és ő, ha valamit így megfog, és az valami zajt ad, azt sem hallja. Tehát ő nem tudott elhelyezkedni olyan helyen sem, hogy mondjuk ahol egy gombot lenyomott volna, mert azt sem hallja, hogy kattan. Tehát egy teljes belső idegvégződésekből teljes süketség. Tehát az egyik legnagyobb talány, amivel mindig szembeállok, hát most tetszenek tudni, hogy Keszthely mellett van Hévíz, ott van 6 kilométerre, de egy óriási probléma elintézni, hogy legalább egy évben egyszer fogadják, mert ne tessenek azt hinni, hogy ezt olyan könnyű elintézni, eddig még csak egyszer-kétszer sikerült elintézni. 6 kilométerről beutalják egy tisztességes kúrára. Az égvilágon mindenféle betegség, baj előjött vele, és most ott él a, nem tudom, 86 éves édesanyjával ketten. Szerkesztettünk neki egy kis lámpát, amit ha csengetnek, akkor a lámpa felgyullad, és úgy tudja, hogy csengetnek, mert mondom, semmit nem hall. Szívszorító körülmények között, és ahogy ha tetszenek olvasni az ő írásait, hát egészen rendkívüli dolgok ezek. Én tőlem lett a dolog. Ez is. Mindenről nem tudjuk, hogy az Istennek végső soron mi minden volt a terve, de az biztos, hogy Isten tökéletes terveiben tökéletes munkát végez, és ő mindenkire tekintettel van, minden embert megközelít, minden ember életét gyógyítani akarja. És ezért gondoltam, hogy ezzel kezdjük ezt a sorozatunkat, mert valóban nekünk arra van szükségünk, hogy mi világosan lássunk, ki tudjuk fejezni a látásunkat, amit a Biblia kölcsönöz nekünk, és bátran tudjuk vállalni a következményeit is annak, amit cselekszünk, mert tudnunk kell azt, hogy mi az, amit az Isten akar, mi az, amit az Isten parancsolatai, törvényei adnak elébünk, de amikor valami váratlan dolog történik, akkor sem blokkol le a hívő ember, hanem akkor mindig azt a kérdést teszi fel, hogyha az Isten ezt megengedte, akkor ezzel vajon mi lehet a célja? Tehát azért nem háborog, azért nem zúgolódik, azért nem lázadozik, mert tudja jól, hogy az Istennek a gondolatai, a törekvése, az mind tökéletes, és az Istenen senki nem fog kifogni, és az Istent senki nem fogja feltartóztatni. Úgyhogy a Bibliában például csodálatosak azok a versek, amelyek még az Isten legmélyebb gondolataiba is bepillantást engednek, és ezzel fejezem be a Jeremiás könyve 29. fejezetében, de itt is az egész szövegösszefüggést fogom idézni, mert az első részt nagyon sokszor szoktam a kedves hallgatóknak idézni. Ez Jeremiás 29. fejezet 11. versétől a 13-ig. Az első rész, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Ugye talán visszacseng sokak fülében ez a Biblia, és nagyon kedvelem ezt a Biblia vers. Tehát nem azt mondja az Isten, hogy most kívánatos jelent akar nekünk adni. Ő tudja a gondolatait mi felőlünk, ami békesség, nem háborúság gondolata, hogy kívánatos véget adjon nekünk. Ő túllát, sok mindenen túllát, látja, hogy a jelenben sokszor keserűség az osztályrészünk, csalódás, szűkölködés, betegség, de hogyha hozzáfordulunk, ő kívánatos véget akar nekünk adni, de most olvasom tovább is. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Szóval én azt szeretném, hogyha itt ebben a nyári sorozatban valahogy a gyakorlat szintjére vidnénk azt, hogy mit jelent az Istent keresni, de teljes szívvel keresni. Mit jelent például komolyan gondolkodni, és a gondolkodás egy nem teher, vagy nem egy kínos feladat. A gondolkodás a Biblia szerint gyönyörűség. De egy csodálatos dolog, hogy
hogy mi a Bibliát olvashatjuk, végig gondolhatjuk, hogy látjuk, hogy mi miért következett be, vonatkoztathatjuk a magunk életére is. És amikor mi elkezdünk gondolkodni, és a gondolatainkat megosztjuk, és akkor megbeszéljük, és akkor már meggyőződünk valamiben, azt képviseljük is, és amit képviselünk, az szerint élünk is. Tetszenek tudni, hogy Kafka, a híres Csehországban élő, ugye német, zsidó származású német író mondta, hogy gondolkodom,

Vállaljuk, legyen bennünk erkölcsi bátorság képviselni, amit igaz dolgoknak tartottunk, és akkor az ember összerendeződik, és ha így keressük a megoldásokat, és így keressük az Istent, azért kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És akkor majd meg fogjátok érteni az én gondolataimat, meg fogjátok érteni, hogy sokszor most nem kívánatos a mostani életbe sok minden mozzanat, de kívánatos véget akarok nektek adni, és azért hagyj jegyezzem meg, hogy milyen nagy dolog az, hogy az Istennel együtt élni, és az Isten gondolkodásával együtt gondolkodni. Ennél nagyobb kiváltságunk az életben nem lehet, hogy a Semájáról olvastam az alapigényben, hogy ő az Isten embere volt. Mindannyian lehetünk az Isten emberei. Hát ezzel fejezném be a mai alkalmat. Mindig egy órán belül fejezzük be az előadásokat. Tartunk egy kis szünetet, és akkor utána jön a lényeg, a megbeszélés. Úgyhogy most egy 10-15 perc szünet. Telt az időnk, úgyhogy elkezdhetjük a beszélgetésünket. Tessék parancsolni, most akkor lehet hozzászólni, kérdezni. Tehát, hogy egész pontosan a kérdés az lenne, hogy mint hogy... Szóval az, hogy én tőlem lett el dolog, ez nyilván, hogy minden emberre vonatkozik, akár ismeri az Istent, akár nem. Csak ez nem mindenkiben tudatosul, hogy őtől lett a dolog, mert ami nem ismeri az Istent, addig hát sok ember a körülményeknek számlájára írja. Beszéltem most egy emberre, azt mondja, hogy hát ha kétszer-háromszor történt volna ez az életem, akkor elfogadnám a barátaimnak a magyarázatát, hogy így jöttek össze a körülmények meg, de hát ez olyan 10-szer, 20-szor, 100-szor történt meg az életemben. Mondta ott, hogy még minden megtörtént. Tehát ezt már tudatosíthatja akkor is az ember, amikor még úgy nem ismeri kifejezetten az Istent a Bibliából. Nagyon ritkán jár el az én előadásaimra autószerelőmester, de hát ilyen is megtörtént az ország egyik keleti városában, és ő bemutatkozott az előadás utáni beszélgetésben, hogy ő autószerelő meg kereskedő, és elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt megkérték az édesapjával együtt, hogy egy kocsit hozzanak be a Olaszországba, egy Fiat, nem tudom én milyen kocsit, hát egy hetet kint töltöttek, és azt a teljesen nyilvánvaló elterjedt típus sehol nem találták, sehol. És már jöttek volna haza a hétvégén, és akkor eszébe jutott, hogy ő mintha gyerekkorára úgy visszaemlékezett volna, hogy hát, hogy az anyja tanította arra, hogy hát azért imádság is van a világon. Akkor megállította a kocsit, és a maga egyszerű módja, hogy Istenem, hát egy hétig itt voltam az apámmal, nem tudtunk semmire se jutni, várja tőlem ott valaki, hogy segítsél. Csak valami nagyon egyszerű dolgot, ahogy befejezi az imádságát, rögtön eszébe jut valami, hogy most gyorsan hajtson, péntek délután van, megérkezik Ausztriába egy garázsba, hogy ott ugye mondják hét előtt 5 perccel, az a kocsi ott van. Azt mondja, úgy a hideg végig futkározott a hátamon, hogy én egy hétig ezt a kocsit, ezt a típust kerestem. És nem jutottam sem, hogy ezek vagyunk mi emberek, és amikor valami kis dolog eszünkbe jut, hogy talán az Isten is van a világon, meg tudna segíteni, hogy engem az Isten így megsegít. Tehát azt akkor mindjárt meg is 10 perc alatt megkötötték ott a szerződést, és aztán hozta haza azt a kocsit. És ez az ő életében egy nagyon megrázó dolog volt. Hát körülbelül így, hogy én tőlem lett-e dolog, ezt valahogy nagyon sok ember tudja, és ezt Ady Endre ki is fejezte az Isten Baján című baljóslatú versében, hogy Isten van valamiképp minden gondolatnak alján, mindig néki harangozunk, és jaj, én ott ülök a balján. Csak ugye az a probléma, hogy miért az alján van, miért a balján ülök. Szóval ez a probléma, hogy mondja a Jób könyve 33. fejezete, hogy szól az Isten az emberhez nem egyszer vagy nem kétszer, csak nem figyelnek rá. Ez így van, hogy az Isten nagyon sokféle módon tudatja velünk, hogy őtőle lett ez a dolog. Nagyon sokféle módon tudatja. De hát milyen szánalmasak vagyunk mi emberek, mi ráfogjuk, hogy ez a véletlen,
összejátszással, meg hát mással is történt ilyen, meg hát ez benne van a pakliban, ez

0: éppen velem történt, milyen nagy ember vagyok, hogy most éppen velem történt valami jó dolog. De nagyon vigyázni kell, mert mondjuk az, ha valaki vesz most egy lottót és nyer rajta 5 millió forintot, nem biztos, hogy Istentől lett a dolog. Sőt, én azt mondanám, hogy vannak esetek, amikor biztosan tudjuk, hogy nem Istentől lett a dolog. És ezért fontos mondjuk az Isten törvényeinek az ismerete, mert ha Isten törvényében van olyan, hogy az ember azt az 5 millió forintot azt mondjuk 5 évi munkával szerezze meg, ha van az Isten beszédében olyan, hogy aki hirtelen akar meggazdagodni, az büntetlen nem marad, akkor nekem nem egy nap alatt kell az 5 milliót megszereznem. Ez biztos, hogy nem ő tőle van. Ja. Szóval ezért nagyon, nagyon fontos, hogy ismerjük az Isten beszédét, mert aki aztán majd ugye mélyebb ismeretségbe jut Istennel, az már aztán pontosan tudja azt, hogy ha ő soha az életben nem nyer 5 milliót lottón, mert kezébe nem is vesz lottót, az van az Istentől, hogy nem vett a kezébe. És nem az lenne az Istentől, hogyha ő bármikor is nyerne, mert ő tudja jól, hogy Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy hirtelen kapjunk olyan dolgokat, amiket évekig kell a magunk munkájával megküzdenünk. Tehát egy hívő ember életében már ez, hogy Istentől lett a dolog, ott már azért nem lehet lépre csalni mindenféle népszerű magyarázattal, hogy az Istentől lett. Ugye egyik leghíresebb példa, hogy biztos sokan ismerik, hogy Dávid ott van a barlangban a 400 vitézével. Saul is betéved a barlangba, és akkor ott szinte ők is azt mondják, hát ez az Istentől lett ez a dolog, hát mint szinte az Isten adta a kezedbe ezt a királyt, most üldöz már nem tudom én hány év óta ez az őrült Saul, hát az Úr adta a kezedbe, hát itt a kard végezve. És Dávid pontosan tudja, hogy ez nem Istentől lett dolog. Mármint az, hogy megölje a királyt. Ezért csak a köntöse szárnyát metszi le, és majd azt mutatja föl Saulnak, hogy én megölhettelek volna, de éppen ebből lássad, hogy én nem haragszom rád, vagyis illen bosszúállás nincs a szívemben, hogy nem öltelek meg. Tehát azért egy hívő embert nem lehet lépes, hogy most ez Istentől jött dolog, most azért itt a karl és végezz az ellenségeddel. Tehát egy hívő embernél ez már olajozottabban működik, hogy mi lett Istentől és mi nem, de ott sincs mindig biztos és tökéletes látás, mert azért olyan ember nincsen, aki mindig pontosan tudja, hogy most hát Isten mire készül, vagy miért engedett meg dolgokat. De hát aztán, ha visszatekintünk, és foglalkozunk ilyen szempontból a múltunkkal, hogy mit, miért kellett átélnünk betegséget, vagy nyomorúságot, akkor aztán már világosabban látjuk ezt. Szóval a summa summarum a kérdésre azt válaszolom, hogy ezt már egy nem hívő ember is tud erről, csak nem annyira mélyen, mint egy hívő. Hát igen, ez sajnos gyakran előfordul, hogy mondja is Pál apostol, hogy amikor megvakul az ember elméje, aztán nem tud látni, és hogy aztán ez milyen nagy csoda, hogy aztán Isten hogyan és mint férkőzik hozzá egy emberi szívhez, hogy az mégis megnyíljon, vagy nem maradjon kemény. Hát ez már egy másik téma. Lesz még egy ehhez hasonló téma, azt is én, hogy felosztottuk a témákat, azt én tartom, hogy felindította az Úr Círusznak lelkét, majd lesz az valamikor szeptember 26-án. Egy ilyen téma, hogy mit jelent az, hogy az Isten felindítja a lelket. És egy érdekes bibliai vers. Sokat mondó, mély biblia vers. Igen, hát ez nagyon így van, hogy el tetszett mondani. Tessék más. Azt mondtam még az fejtegetés elején, hogy ugye semmi rossz nincs az Istentől, minden jó és tökéletes adomány származik csak őtől, a rossz nem őtőle származik, de az, hogy a rossz egyáltalán tevékenykedni tud, és hogy egyáltalán élettere van, hát ez Isten, hogy mondjam, ha korlátok közé szorítva is, de ő engedi. Ugye, tehát ilyen értelemben mondja, hogy őtőle lett a dolog, nem úgy, hogy az Istentől jön közvetlenül a rossz, nem Istentől jön a rossz, hanem a gonosztól, de az, hogy Isten ezt engedi, és hogy az ő ellenőrzése mellett azért, ha mi átengedtük a földet a gonosznak, akkor hát a gonosz itt működik. Noha Isten korlátok közé szorítja sokszor, de az ő tudtával és felügyeletével megy. Tehát ez azért belátható, nem? Hogy nem közvetlenül őtőle jön a rossz, de ő tud minden rossz dologról, meg törekvésről, és bizonyos dolgokat nem hárít el, hanem engedi, hogy a mi életünkbe fellépjenek rossz dolgok, mert azt is jóra tudja fordítani, hogyha hozzá fordulunk. Tehát, hogyha őt keressük, és nem adjuk meg magunkat a rossznak, akkor azt jóra tudja fordítani. Nem érthető így? De hát mondjuk ez tevőleges is különben, csak nem olyan szempontból tevőleges, hogy ő a rosszat teszi. De a rosszban, hogy megoltalmaz, vagy a rosszban, hogy segít, azért az tevőleges dolog. Ilyen szempontból, és ezért használ a Biblia itt tényleg Istennel kapcsolatban mindig nem szenvedőig alakot, hanem cselekvőig alakot. Nem azért, mert őtől jönne a rossz, de hogyha a rosszon belül az ember nem veszíti el a fejét a rossz körülmények között, és Istenhez fordul, akkor ott Isten felhatalmazza cselekvésre, főleg először belső cselekvésre, hogy megerősítse az Isten a lelkünket, hogy ne essünk kétségbe, és aztán sokszor külső cselekvésre. Egy nagyon szép példa a Királyok második könyvében, a 6. fejezetben, amikor a szíriai hadsereg körbeveszi Elizeus próféta a városát, el akarja fogni a prófétát, és hát aztán fölkiált a szolgája, hogy jaj, édes uram, mit cselekedjünk. És akkor Elizeus nem nyugtatgatja a barátját, vagy szóval a munkatársát, hanem először imádkozik az Istenhez, hogy adjon neki lelki látást, hogy segítse meg az Isten, hogy a rosszban lássa, hogy az Isten a rosszban is tud segíteni, és akkor megnyílnak ennek a szolgának a szemei, lelki látása lesz, és látja, hogy a város körbe van véve ellenséggel, de az ellenség mögött ott a város környező hegyeken látja az angyal seregeket, és hallja ezt a kijelentést, hogy többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. Na most ez is egy hatalmas dolog, nem? Hogy az is, tehát az Isten segíteni fog, és csak ne veszíts a fejemet, csak ne csüggedjem el, vagy ne essem kétségbe, és majd az Isten segíteni fog. Hát ez nem Istentől van a rossz, de a rosszon keresztül is az Isten sok jóra meg tud tanítani bennünket. Tessé? A saját kárán tanulja meg az ember, ez egy kicsit mondjuk más kategória, de hasonló ehhez. De hát, ugye itt nehéz a dolog, mert azért a szülő is sok mindent megpróbál, elmegy ott minden végtelenségig, hogy mégiscsak a gyerek megtanulja, hogy ha többet nem tud tenni, akkor valóban most már csak azt lehet tenni, hogy talán még a maga rossz tapasztalatán belül. Na de ott kétélű a dolog, mert ugye tudjuk jól, hogy ha valaki belemegy a rossz tapasztalatokba, akkor a szokássá is válhat az életében, hogy egyáltalán nem fog tanulni, elmarad az iskolából, vagy kimarad. Szóval kétélű dolgok ezek, ez mondjuk egy másik erkölcsi probléma talán, egy kicsit más erkölcsi probléma. Tessék?
1: Szeretném megkérdezni, amit most...
0: Igen, és akkor a kérdés az, hogy akkor ez nem is rossz.
1: Utólag derül ki
0: talán. Utólag, igen. Rossz, jó.
1: Pedig benne lenni, igen. Talán kellemet.
0: Igen.
1: Hát
0: igen, mondjuk ez az, amire mondja Pál a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében, hogy közben nem látszik örvendetesnek, sőt keservesnek látszik, de hogy utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Igen, csak mondjuk ezt külön választani szerintem az ember csak a múltból visszatekintve tudja, mert az is veszélyes és elterjedt magatartás, amikor az hívő embereknél lehet ilyesmit látni, vagy Szóval legalábbis sokszor ilyen érzése van az embernek, hogy rögtön kommentálni akarják, és rögtön meg akarják mondani, hogy ez most mi, az nagyon veszélyes. Szóval azért mondja azt a Mikás könyvében a Szentírás, hogy kövessük az igazságot, szeressük az irgalmasságot, és hogy alázatosan járjunk a mi Istenünkkel. Tehát azért tehát Isten olyan hatalmas és olyan bölcs lény, hogy rögtön azt nem mindig tudjuk, hogy mi most miért jött tőle a dolog, vagy hogyan jött tök. Itt az ige csak azt mondja, hogy ő tőle lett a dolog. Már hogy a hogyan, miért, stb. Az már egy későbbi kérdés, és ott bizony nagyon, nagyon meg kell vizsgálnunk, mert hogyha később visszatekintünk, akkor már azt is hozzávehetjük, hogy hát tényleg nekem erre szükségem volt, nekem ilyen megrázkódtatás kellett, mert különben nem tudott volna az Isten ebből és ebből a dologból kihozni. Ugye akkor az ember ebből levonhatja azt a tanulságot is, hogy hát ha most is van az életemben egy-két ilyen göröny, vagy nem tudom én mi, amit szintén jó lenne elhagyni. És akkor jön a másik, ugye, hogy akkor kicsoda veheti észre a tévedéseket, meg titkos bűnöktől szabadíts meg engemet, meg mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Szóval azért egy boldog, mondja például ezt a könyv, boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. Aki azért úgy az életét úgy látja, hogy igen, én így látom az életemet, én ilyennek gondolom magamat, de hogyha nekem 2 évvel ezelőtt egy ilyen súlyos betegségen kellett átmenni, hogy most már másképp lássam egy kicsit a dolgokat, akkor még azért lehet, hogy még most is vannak problémák az életemben, de bárcsak erre az Istennek ne egy betegséget kellene megengednie újra, vagy ne egy szerencsétlenséget, vagy ne egy nyomorúságot, hanem hogy én keressem az Istent, hogy a Jóel második fejezete mondja, hogy keressétek, hogyha kell könyörgéssel, sírással, jajgatással is, hogy az ember, amikor egészséges, amikor mindene megvan, hogy akkor keresnie az Istent, és nem arra várni, hogy majd valamikor megint jön egy ilyen megrázkódtató dolog. Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, és hát mindannyiunkat érintő nagy kérdés. Még azzal kapcsolatban, amit előbb tetszett mondani, ott hátul a kedves hölgy, amikor itt beszélgettünk, hogy ugye tetszett mondani, hogy ez a szeretet kérdés, hogy mindenkit, hogyan tudjuk szeretni az ellenséget, meg ha valaki mondjuk rossz dolgot követel velünk, vagy előnytelen a megjelenése, mint most ugye sokszor botlunk bele szerencsétlen hajléktalanokba, vagy kábítószer élvezőkbe, vagy alkoholistákba. Hát én erre szóval most gondolkoztam ezen közben, és hallottam a minap egy ilyen érdekes megfigyelést, és engem nagyon megrázott ez. Hát biztos érdekli, ugye Gyurka, te is dolgoztál ilyen emberek között. Azt mondta nekem valaki, hogy a Magyarországon ma van néhány koncentrációs tábor. Az egyik koncentrációs tábor a hajléktalanoké. Régen az embereket elvitték koncentrációs táborokba, hogy ne is lássák mások, és ott eltették őket lábalól. De most a koncentrációs táborok itt vannak a szemünk előtt. Azért koncentrációs tábor, mert ebből nem lehet kijönni. Csak nem olyan, hogy nem lehet ebből kijönni. Tehát ha valaki egyszer ide jutott, a társadalom, vagy szóval emberek nem sokat tesznek azért, hogy innen ki lehessen jönni. Félelmetes, hogy mi most a koncentrációs táborokkal együtt élünk, és hát ennek borzalmas, megpróbáló jellege van, és hát ez jutott eszembe, hogy régebben olyan megütközéssel fogadtam Pirinszky Jánosnak ezeket a verseit, mert ő is erről írt már a 70-es években is már, hogy itt lényegileg az egész világ egy koncentrációs táborra lesz. Szóval itt emberek annyira lecsúsznak, itt emberek az elzűlés, és sokszor nem is annyira csak önhibájukból, hanem hát tudnék én is néhány esetet mondani, amikor bezártak egy munkásszállót, és kidobták az embereket az utcára. Hát megvetették az alapját annak, hogy mi lett abból az emberből. Szóval valami olyan kegyetlen, olyan, ahogy mondja a Biblia, hogy a föld betelik erőszakoskodással, hogy most 40 ezer, most mennyi van Pesten, mennyi körülbelül 30-40 ezer? Azért tessenek meggondolni, hogy itt egy város van, egy más náció él itt. Olyan, mintha betelepült volna, nem tudom, Ukrajna 40 ezer fővel, vagy nem tudom, Afrika 40 ezer fővel itt, nem? És hogy sokat gondolkoztam, hogy itt az Isten ezt miért engedi meg. Mert hát csak emberhez méltóbb lenne úgy élni, hogy még 30 évvel ezelőtt is ilyen szempontból emberhez méltóbban értünk, mert azért ennyire nem fajultak el a dolgok. És hát van a Bibliában egy-két ilyen kijelentés, hogy a gazdag és a szegény találkoznak, az Úr szerzi ezt. Tehát azért erre vigyázzunk, mert van, amikor tennünk kell egy-egy esetben. Hát nyilván mind a 40 ezer embert mi nem tudjuk megsegíteni, egy-egy esetben, amikor tényleg azt mondja, a gazdag és a szegény találkoznak, az Úr szerzi ezt, hogy van, amikor Isten összehoz bennünket így emberekkel. Én például úgy összetalálkoztam egy olyan emberrel, aki 2 évig a híd alatt aludt. És most ez az ember tényleg megismerve a Bibliát és Istent, felöltözve egy szobában van, és másokért munkálkodik. Szóval nincs, tehát mi nem mondhatjuk ki, hogy ezek elveszett emberek, vagy nem mondhatjuk ki, hogy ezek az emberek annyira visszariasztók számunkra, hogy hát olyan nehéz ővelük bánunk, hanem Isten, hát Jézus idejében is úgy elgondoltam, hát azért akkor is tele volt a világ leprással, meg mindenféle beteg emberekkel, és Jézus olyan természetesség és olyan szeretettel bánt velük, és annyira éreztette az emberekkel, hogy itt teendők vannak, feladatok vannak. Ez engem nagyon megrendített, ez a koncentrációs tábor kifejezés, mert tényleg ez a helyzet, hogy valami félelmetes állapotok. Ugye, mert azt egy másik koncentrációs tábor, nem tudom, az alkoholistáké, a harmadik a kábítószerélvezőké, a negyedik a mafiózók világa, az ötödik, hát tele vagyunk ilyen táborokkal, és hát azért tehetnénk többet is, mondjuk olyan sokan hivatkoznak szervezetek, egyházak is sokan hivatkoznak arra, hogy hát karitatív, meg erkölcsi jellegű intézmények, hogy én azt hiszem, hogy itt többet kellene, vagy lehetne tenni. Tessék! Melyek, az se. Szóval ez az érdekes, hogy teljesen igaz, ez a prevenció sokkal több eredménnyel kecsegtetne, de azt mondanám már, hogy már a diszkó meg a falusi kocsma az már, mert a Mennyország az RTL klub vagy a TV2-nek az akciófilmjehez képest. Ugye állítólag Magyarországon 4 millió ember nézi a tévét, és ez a két csatorna annyi erőszakot lötyintett, hát most hány éve léteznek ezek a 2 éve mondjuk? Ugye 2 éve? Állítólag már mérések vannak arról, hallom, pszichológusok már mérések vannak arról, hogy az így felnevelkedett gyerekek annyira agresszívak és durvák, már a szüleikkel is. Tehát megöllek anyu, meg hasonló, mert ez zúdítják rájuk, és hallom például, hogy egyetlen magyar tévécsatorna van, aki erőszakos filmeket nem ad, ez a Magyar ATV. Nincs is neki nézettsége. Most kezdik ezt országos frekvenciája, de korú nézettsége. A fiatal korúak ezt a két nyugatiak által, hát mindenki tudja, hogy emögött a nyugati pénzvilág áll, emögött a két csatorna mögött. Azért tessenek megmondani, hogy az ölés most odáig ment, mert ha falusi kocsma meg diszkoda el kell menni. De otthon benyom egy gombot, tehát behozza az erőszakot így műholdról, meg parabola, behozza az erőszakot, és ott elkezdi a tudatot bombázni. Úgyhogy, na gyerünk, küsd, vágd. Szóval a módszeres gyilkolásnak, a Biblia, amikor kimondja, hogy a Föld betelt erőszakoskodással, hogy hogy miféle pontos kijelentés ez, hogy a Föld betelik erőszakoskodással. Vagy Pál azt mondja, hogy azt pedig tud meg, hogy az utolsó időkben nehéz idők állnak be. Az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók is. Kevélyek, káromlók, szüleik iránt kérlelhetetlenek. Nem az igazságnak, a gyönyörnek kedvelői, szóval, hogy az emberi tudatot akarják szétlőni. Mert ha az emberi tudatot sikerül széttörni, akkor utána mindent meg lehet csinálni az emberekkel. Úgyhogy most már a kocsma az egy valóságos előkelő hely, vagy nem is tudom, micsoda. Már ott komoly gondolatok. Na de ott, ahol leülnek, és órákon át ezt az agresszív dolgot, és ahol gyönyörködnek az ölésben a nők meggyalázásában, mit tudom én, miben, én nem nézem ezeket, csak hallom, hogy ezekkel van tele, hát kénytelen vagyok elfogadni, állítólag ezekkel van tele. Tessé?
2: Nem is lehet már tévézni, szerintem az
0: osztíjú. Azért, hogy az országban 4 millióan a tévé előtt ülnek, és órákon keresztül, ez állítólag nagyobb az amerikai átlagnál. Tessé? Mint jelenséget mondom, nekem vallom azt a bibliai elvet, hogy minden tiszta a tisztának, meg lehetne jól a tévével is élni, mert nagy lehetőség lenne sok szép, meg jó dologra, de statisztikai méretekben azt látjuk, hogy az atomot is rosszra használta az emberiség, vagy mit tudom én mit, hogy... Ez biztos, hogy most ezen is elgondolkozhatunk, hogy Isten ezt miért engedi meg. Itt az én tőlem lett a dolog. Miért engedi ezt meg? Mert itt most már egy annyira gyilkos civilizációban élünk, itt annyira a pénzre megy minden. Pénz és hatalom, ez a nyers, hogy mondjam, őserdei valóság. Hogy ezt miért engedi meg? És hát én úgy látom, hogy ezt Isten azért engedi meg, mert ő ezt látta előre. Szóval az Isten ezt megakadályozhatná, sokféle módon megakadályozhatná, látta előre, hogy úgy látszik, Isten azt engedi, hogy a gonoszság is kifejlődjön, hogy önmagát leplezze le, meg hogy lássuk azt, hogy mennyire nem ez az élet. Ez mindig benne volt Isten megváltási tervében, hogy Jézussal is azt tettek, amit akartak. Annyi gonoszságot elkövettek, amit akartak. És mégis aközben is lehetett látni, hogy itt nem az önzés a hiteles törvény. Szóval sok mindent meggondolhatunk, és sok minden lehetőséget ad arra egy ilyen világban, hogy a jót még könnyebb lehessen képviselni, mert nagyon élesen ketté válnak most már azért a dolgok, nem? Az átmeneteknek a szerepe szinte megszűnt. Itt úgy kicsapódik a világ tényleg az erőszakos önző kultúrára, meg krisztusi kultúrára. Tehát ez a kettő valahogy ketté válik egyre erőteljesebben. Kedves hallgatók, van mind gondolkoznunk, ugye? Tessenek a Bibliát olvasni, könyveket itt, amit tudunk ajánlani, és hát ha valaki el tud jönni a nyári táborokba, örömmel várjuk, ha meg nem itt a pestiekkel, így két hetente találkozhatunk, és akkor ennek jegyében búcsúzom, és jó pihenést kívánunk mindenkinek. Talán így, hogy két órába belefér, így nem annyira fárasztó, de...
2: Köszönjük.
0: Mi köszönjük a megjelenést, és akkor majd a viszontlátásra.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor beléptem, és itt pár perc eltelt, akkor rádöbbentem arra, hogy nagyon-nagyon sok kedves ismerős, testvér, barát van itt ebben a gyülekezetben, de azért bemutatkozom, mert nem mindenkivel találkoztam. Szabó Attiláné, Horváth Zsuzsanna vagyok, és Győrből érkeztünk a férjemmel, aki majd a délutáni órát fogja tartani. De mielőtt az Isten tiszteletet elkezdenénk, először gyerekek, hozzátok szeretnék szólni. Nagyon-nagyon örülök, hogy ennyi gyerek van ebben a gyülekezetben, és tudom, hogy van, amikor még többen is vagytok, Isten meg is számolja gyorsan, hogy hányan ültetek ide ki, ugye? Kisebbek, nagyobbak. És hát volt szerencsém találkozni többetekkel gyerektanításon, és nagyon aranyosak voltatok. Nagyon jó dolgokat tanultunk egymástól. Igaz, én is tőletek, remélem ti is tőlem, de azért most még pár szót szeretnék hozzátok szólni. Megjelent most egy könyv, tudjátok, amikor így járok kelek az országban, a gyülekezetekben, meg a családban, a rokonságban, a családokban. Sok gyerekekkel találkozom, és nagyon sok mindent élünk át együtt. Erről is szoktam így beszélni a gyerekeknek, de most ebből a könyvből választottam ki, ami most jelent meg, a Szeretet üzenete, nektek szóló áhítatos könyv ez. És ebben a könyvben olvastam egy tudósról. És kezdjétek el, hogy ez a tudós, ez egy filozófus volt, aki az élet értelmén gondolkodott. Nagy szavak ezek, ugye? Az élet értelmén. Tudjátok, mi az az élet értelmén gondolkodni? Azt jelenti, hogy miért is élünk ezen a földön. Miért vagyunk itt ezen a földön. És képzeljétek el, hogy az életének egy nagy részét rászánta arra, hogy ezen gondolkodjon, ezen törje a fejét, de nem jött rá. És akkor szólt a filozófus társainak, a tudós barátainak, és megbeszélték el, sokat beszélgettek róla, könyveket olvasott, kutatta. És egy este azt olvastam itt ebben a történetben, hogy a karjába vette az 5 éves kislányát. Van itt 5 éves közöttetek? 5. 5 éves. Ennyi idős volt, mint te, hogy is hívnak téged? Hanna? Hanna. Annyi idős volt a kislánya, mint itt a kis Hanna. És az ölébe vette, és megkérdezte tőle, hogy miért, mondd csak, miért vagy te itt ezen a földön? Annyit gondolkodott róla, már kislányától is ezt kérdezte. Hát a tőletek ezt megkérdezném most, hogy hát gyerekek, miért vagytok ti itt ezen a földön, mit válaszolnátok? Van, amelyikötök gondolkodott ma ezen? Ugye ez nagy nehéz kérdés, de azért én most megkérdezem tőletek. Miért vagy itt ezen a földön? Bátran lehet szólni választ, hogyha most jön valami gondolat, Zsoltika. Gyönyörködött Isten, amikor megteremtette a földet, és bennünk emberekbe is, ugye? És újra adja a teremtő hatalmát, hogy emberek születhessenek. Hát ez nagyon okos válasz volt, és még itt is jelentkezett valamelyik kislány. Ki jelentkezett itt? Mondjad. Nagyon okos, hogy megteremtett. És mi a célja ez? Mi a célja annak, hogy itt élünk? Miért vagy itt? Mi a te feladatod? Hát én kérlek benneteket, hogy ezen gondolkodjatok el. Én most elárulom, hogy ez az 5 éves kislány, kérdezik, olyan volt, mint Hanna, akkora. Erre válaszolt. És tudjátok, mit válaszolt? Azt válaszolta, a kislány mosolyogva felelt, hogy szeresselek téged, apa. Hát ez egy 5 éves kislánytól nagyon bölcs válasz, hogy szeresselek téged, apa. Hát gyerekek, amiket mondtatok, nagyon okos feleletek voltak. Igen, azért vagyunk ezen a földön, mert Isten gyönyörködik bennünk, megteremtett bennünket, és ezzel azt szeretné, hogy szeressük egymást, hogy szeressük őt, szeressük apát, anyát, a testvérünket, az embereket, és szeretetben éljünk ezen a földön. És ez az ige, amit most elolvasok ehhez, és szeretném, hogyha ti is megjegyeznétek, az egyik legkedvesebb igém. A János első levelében olvasható, a nagyobbak már talán meg is tudják keresni, nagyon ügyesen megkeresték a csoportomba, a fiúk, lányok, amit kértem. János első levelében, a 4. fejezet 16. versében ezt olvassuk. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.
az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Gyerekek, jegyezzétek meg, az Isten szeretet. És ha mi vele járunk, ha benne maradunk, akkor mi szeretetben vagyunk, akkor mi szeretni tudunk, és ennek meg lesznek majd a következményei, és róla tudunk bizonyságot tenni. Azért vagyunk erre ezen a földön, hogy szeressünk, hogy az ő szeretetéről tegyünk bizonyságot. Mit gondoltok, akinek szerető szíve van, az mit tesz? Majd nagyon okosat mondott nekem az egyik kisfiú tanításon, hogy hogyan kell viselkedni a szüleinkkel szemben, vagy velük. Jól, és mit jelent ez, hogy jól? Mi a legfőbb alapelv? Ezt a nagyobbaktól kérdezem, mi van a parancsolatban, Isti? Hogy engedelmeskedjünk a szüleinknek. Hogy engedelmeskedjünk Istennek, hogy engedelmeskedjünk a szüleinknek. Ez a legfőbb parancs, a szeretetben ez a legnagyobb tett. De még nagyon sok mindent tudtok majd tenni, hogyha szeretet lesz a szívetekben, ha jó Isten lakik benne. Én ezt kívánom nektek, hogy ismerjétek meg, és higgyétek el az Istennek irántunk való szeretetét, ahogy ezt a Zsoltika, meg a kis társatok is mondta, hogy Isten annyira szeretett bennünket, hogy megteremtett, hogy gondoskodik rólunk ma is, és ti is szeressétek egymást. Mindenkit, aki körülöttetek van, és ezt szerint cselekedjetek, tegyetek bizonyságot a jó Istenről. Jó, utassátok ezt a mélységes mély szeretetet. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és helyetekre mehettek. És kérlek benneteket, hogy figyeljetek továbbra is, mert én miattatok jöttem el ma, képzeljétek el, és rólatok lesz szó. És valóban, ahogy a gyerekeknek mondtam, tényleg miattuk jöttem el ma. Tényleg így a gyerekosztálynak a nevében hát járom az országot, és eljutok egy távolabbi gyülekezetbe, és bár Győrtök-Budapest nincs olyan nagyon távol, de most sikerült eljönnöm hozzátok. És arról szeretnék veletek együtt gondolkodni, hogy Isten miért is adott gyerekeket a gyülekezetbe, miért adott fiatalokat a gyülekezetbe, és mi a nekünk felnőtteknek, fiatalabbaknak, idősebbeknek az elhívásunk, a küldetésünk velük kapcsolatban. Talán azt gondolnátok, hogy most ez a szülőknek szóló óra, pedig nem így van, ez a gyülekezetnek szóló óra. Az egész gyülekezetről szó van, és majd meg fogjátok látni a bizonyságtételekből is, hogy valóban így van ez. Kérlek benneteket, hogy kezdésnek nyissátok ki a Bibliátokat Jeremiás könyvénél, és nézzük meg Jeremiás könyve 13. fejezetében a 20. verset. Jeremiás könyve 13. fejezetéből a 20. verset így olvasom. Emeljétek fel szemeiteket, és nézzétek azokat, akik északról jönnek. Hol van a nyáj, amely néked adatott, a te dicsőségednek jó nyája? A versnek a második felét szeretném még egyszer kiemelni, ami így hangzik. Hol van a nyáj, amely néked adatott, a te dicsőségednek jó nyája? Isten a prófétán keresztül felteszi ezt a kérdést a mi számunkra is. Abban az időben élő emberek számára is feltette ezt, egy név számára, az ő népe számára, aki ekkor eléggé mélyen volt. Hogyha elolvassuk a fejezetet, megláthatjuk. Mégis ez a kérdés arra utal, hogy ettől a néptől számon kér valamit. Számon kér nem is valamit, hanem valakit, valakiket, embereket. Ugyanis Isten embereket bízott rájuk, és bíz ránk ma is, mindannyiunkra. És hogy valamelyikőtök azt mondaná, hogy én rám nem, akkor gondolkodjon el, és rá fog jönni, hogy feladata van. Embereket bízott rá, jó Isten. Tudom jól, hogy ebben a gyülekezetben is sokan munkálkodtok emberekért, és látjátok azt, hogy ez az elhívás, a legmagasabb rendű elhívás, amit Isten adhat embernek, hogy angyalokkal együtt emberekért munkálkodjon. És ezek között az emberek között van, e között a nyáj között van, a gyermekeknek a serege is, a nyájnak a legkisebbjei, a bárányok, akiket Isten ránk bízott, és számon fog tőlünk kérni. Hol van a nyáj, amely néked adatott, a dicsőségednek jó nyája? Az, hogy gyermekek vannak egy gyülekezetben, itt Zúligetben is,
Az Istennek az ajándéka. Tényleg itt, ahogy a gyerekek mondták, hogy Isten teremtő erejével, szeretetével adott bennünket is, mi is voltunk gyerekek, és adja ma a gyülekezetnek a gyerekeket. Csodálatos, nem, hogy ebben a világban még gyerekek születnek, hogy szülők gyerekeket mernek vállalni, és Isten az ő teremtő hatalmával megadja. Valami csodálatos módon egyszer láttam erről egy filmet, hogy nem is olyan egyszerű, hogy egy gyerek megfoganjon és megszülesse, hogy mennyi minden van, és Isten megadja ezt. Hogyan tekintünk rájuk? Mert Istennek ajándéka ez. Kiváltság a gyülekezetnek, a gyerekek vannak a gyülekezetben, de nagy felelősség is. Valljuk be, nagy felelősség is. Talán a szülők érzik ezt leginkább. Igen, elsősorban a szülőknek ajándék, és a szülőknek felelősség a gyermek. De hogyha elgondolkodunk egy közösségnek az elhívásáról, egy közösségnek a felépítéséről, akkor tudjuk nagyon jól, hogy mindenki számára ajándék, és mindenki számára felelősség. Vajon hogyan tekintünk rájuk? Hogyan kell, hogy előttünk álljanak? Zsoltárok könyvében van egy csodálatos ige, amit szeretném, hogy velem együtt kikeresnétek. Dávidnak a Zsoltára, 144. Zsoltár, ahol oltalmat és áldást kér a Jóistentől a gyülekezetre, és amikor az áldást és az oltalmat kéri, akkor azt is elmondja, hogy ahhoz, hogy egy gyülekezet boldog legyen, ahhoz szükség van arra is, hogy a fiatalok a helyükön legyenek. Így hangzik a 144. Zsoltárnak a 12. verse. Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban, leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. Ezt kéri Isten től Dávid, hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban, leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. Bizonyára vannak többen, akik kertészkednek közülünk. Nagyon jól tudják azt, hogy ahhoz, hogy egy palánta nagyjá nőjön, ahhoz nagyon sok mindent kell egy kertésznek elvégeznie. Öntözni, gyomlálni, sokszor leszedegetni azokat a hajtásokat, amik nem illenek oda. És ahhoz, hogy egy templomba, egy oszlop odaillő módon bekerüljön, gyönyörűen kifaragva, ahhoz annak a mesternek rengeteget kell dolgoznia. Vagyis, hogy a mi fiaink és leányaink oda kerüljenek, ahová Isten szánta őket, hogy szépek, erősek, hasznosak legyenek, és az Isten templomába állhassanak, ahhoz nekünk nagyon nagy munkát kell elvégeznünk. Legalább annyit, amennyit a kertésznek ahhoz, hogy a palánta nagyjá nőjön, hogy az oszlop az Isten templomába állítható legyen. De tudhatjuk jól azt is, hogy a mi munkánk kevés hozzá. Azért most ne terhelődjünk le, és ne húzza le a vállunkat a súly, hogy na, ez aztán most nagy feladat. Mert tudjuk jól azt is, hogy hiába öntözgetjük a palántát, és védjük még a széltől, naptól is óvjuk, amikor éppen túl erős, hogyha az Isten kegyelme, az Isten gondoskodása, oltalma nincsen ott. De Isten mégis a mi kezünk által akarja nagyjátenni a fiataljainkat, munkatársakként hív bennünket ebben a munkában, amit ő végez rajtuk. Mert a célja mi is annak, hogy mi rájuk figyeljünk, hogy rájuk tekintsünk, hogy munkálkodjunk értük, az, hogy amire elhívta őket, arra alkalmassá váljanak, és valóban az ő templomában a helyükre kerüljenek. És most őszintén, kedves szülők, meg kedves gyerekekkel foglalkozó testvéreim, nem az a legnagyobb örömünk minden sok dolog mellett, amikor azt látjuk, hogy egy fiatal úgy dönt, hogy ő az Isten szolgálatába fog állni, hogy ő itt marad, hogy nem megy el a világba. És látjuk azt, hogy nem hiába fáradoztunk érte. És nem az a legnagyobb szomorúság, amikor azt látjuk, hogy bizony menni akar, pedig mennyi energiát belefektetünk, mennyi szeretetünk, mennyi odafigyelésünk vele van, de ha még az nem is lenne, hát a szívünkhöz kötődik, és a miénk, és hozzánk tartozik, és úgy szeretnénk, hogy akit mi szeretünk, a Jóisten, ő hozzá tartozna.
De ahhoz, hogy itt maradjanak, hogy velünk legyenek, ahhoz nekünk tenni kell. Vajon mit? Hogyan? Mi a mi részünk ebben a nagy munkában? Hogy az Istené legyen az, az ember, aki jogosan az övé, az ő saját döntése alapján is. Hogy tudjuk ehhez hozzásegíteni őket? Mert azt azért előre bocsátom, és kedves fiatalok, és kedves gyerekek, nektek is szeretném azt elmondani, hogy nem csak apának, anyának, nagyszülőknek, meg a gyülekezeti tagoknak a felelőssége az, hogy milyen lesz a ti életetek, és mi lesz veletek. Mert a pontot ti teszitek a mondat végére a ti döntésetekkel. Ti döntötök a jó vagy a rossz mellett az életetek során, és ti vagytok azok, akik majd igen mondotok az ő hívására, vagy pedig nemet. De nézzük azt, hogy mi is a mi feladatunk. Mit is kell nekünk tenni? Hogyan is kell tenni? Én szeretném, hogyha most megkeresnénk egy olyan történetet, ami egy nagyon ismert történet a Bibliában, és elgondolkodnánk erről, és megnéznénk azt, hogy Jézus mit tett. Hisz ő az első számú példaképünk ezen a földön. Nyissuk ki a Bibliánkat Lukács evangéliumánál, és nézzük meg Lukács evangélium a 18. fejezetében a 15-16-17. Verset. Itt azt a történetet olvashatjuk, amikor Jézus magához hívja a gyermekeket. Nézzük meg azt, hogy mit tesz Jézus, mit tesznek a tanítványok, mit tesznek a gyermekek, mit tesznek az anyák, és ezen keresztül próbáljuk felfedezni a mi feladatunkat. Így olvasom a 15. verstől. Vittek pedig hozzá kisgyermekeket is, hogy illesse azokat, mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálták azokat. De Jézus magához hívta őket, mondta, engedjétek, hogy a kisgyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneki az Istennek országa. Bizony, mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Azt láthatjuk ebben a történetben, Jézus életének egy mozzanatában, hogy gyermekeket vittek hozzá. És Jézus mit tett? Magához fogadta őket, illette azokat. Mit tettek a tanítványok? A tanítványok el akarták őket küldeni. Először olyan megbotránkoztató ez, nem, hogy hát elküldik Monét a gyerekeket. De gondoljunk bele. Valahol az ő szempontjukból érthető, vajon miért akarták elküldeni? Mert így gondolkodtak, hogy mit gondolhattak. Hát bizonyára zavarják a mestert. Hát a mesternek annyi fontos, sok dolga van. És ezek a gyerekek itt most futkároznak körülötte, meg az ölébe akarnak ülni, meg hozzámennek, elvonják a munkától, bizonyára megzavarják az ő gondolatmenetét, a munkájának a menetét, csak zavarnak. Kedves testvérek, nehogy mi is így gondolkodjunk. Mert sajnos van, amikor igen, zavarnak bennünket a gyerekek, ha engedjük. Mert bizony, a Biblia szerint is a gyermek elméhez kötetett a bolondság. Kitalálnak mindenfélét, mondanak néha butaságokat, rendetlenkednek. Hát nekünk kell őket megtanítani, és különböző szokásokat kialakítani, és elmagyarázni nekik. És amiről ugye délután szó lesz majd Attila beszél, és hát szeretne veletek beszélgetni, vagy velünk, fegyelmezni őket különböző módon, megtanítani őket. Hogyan tekintünk rájuk itt a gyülekezetben? Zavaró tényezők? Vagy másképp? Az anyák odavitték itt

Nem volt olyan egyszerű eljutni egyik helyről a másikra, főleg egy távolabbi pontra. És bizony volt, amikor már egy anya csak nagyobb korába tudta a gyermekét odavinni, de elvitte hozzá. És Jézus megáldotta őket. Hát kedves édesanyák, azt hiszem, hogy mindannyian akkor vagytok a legnyugodtabbak, hogyha Jézus áldását kérhetitek a gyermekeitekre, és tudhatjátok azt, hogy Jézushoz vihetitek őket. Erről is szeretnék ma együtt gondolkodni veletek, hogy de hogyan? Hogyan lehetséges ez? Olyan megható, és ezt szeretném is így szó szerint felidézni nektek, hogy Jézus hogy gondolkodik a szülőkről. Talán mi nők úgy hajlamosabbak vagyunk az aggodalmaskodásra, arra, hogy féljünk, féltsünk, megijedjünk. Jézus tudja ezt. Azt írja itt az 56. fejezetben, a Jézus megáldja a gyermekeket című fejezetben a következő idézet. A megváltó tudta, milyen gond nyomasztja az anyákat, akik Isten igéje szerint akarják gyermekeiket nevelni. Meghallgatta imáikat. Ő maga vonzotta őket színe elé. A megváltó tudta, milyen gond nyomasztja az anyákat. Ő tudja minden anyának a gondolatát, az aggodalmait, még azokat is, amiket talán ki sem mer mondani, vagy a reményeit, a vágyait. Tudja. És ez szerint cselekszik. Ebbe bízzatok, hogy ez így van, hogy ez így működik, hogy ebben bízhattok mindenkor. És azt ígéri nekünk, hogy megáldja ma is minden anya könyörgésére az ő gyermekét egy feltétellel. Azt írja a bizonyságtétel, hogy még a karján nyugvó csecsemőt is megáldja. Egyetlen egy a feltétel. Mit gondoltok mi? Mi lehet ez a feltétel? Nagyon egyszerű a válasz. Az, hogy személyes kapcsolata legyen a megváltóval. Személyes kapcsolatot ápoljon ő vele, hogy meg tudja áldani, hogy meg tudja hallgatni a könyörgését. Igen, ez a felelőssége, hogy ezt megtegye. De nem feledkezik el az apákról sem. Őróluk is ír, és őróluk is megemlékezik, és nem felejthetjük el azt, hogy még a Zsoltárban is külön választja a fiúkat és a lányokat, és úgy említi meg, ugye, hogy hogyan növekednek föl, hogy teljesen más alkat egy férfi és egy nő, de egy apa is ugyanúgy aggódhat a gyermekéért. Azt olvasom a Jézus élete 33. oldalán, a földi apa aggódik fiáért. Amikor kisgyermeke szemébe néz, remegve gondol az élet veszedelmeire. Oltalmazni szeretné kincsét Sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és küzdelemtől, Isten pedig odaadta egyszülött fiát egy még áldázabb küzdelem megvívására, még félelmetesebb kockázat vállalására, hogy az élet útját biztosítsa kicsinyeink számára. Ebben van a szeretet. Csodálkozzatok egek! Ámúj, ó föld! Kedves testvérek, ez a reménység az apáknak és az anyáknak is, akik a gyermekeikért remegnek, hogy Isten odaadta az ő egyszülött fiát mindannyiunkért, ami kicsinyeinkért is. Ebben van a mi reménységünk. És ebben kell bíznunk, ebben kell reménykednünk, és ezt kell szem előtt tartanunk, és ez szerint kell élnünk. Menjünk tovább. Jézus találkozott a gyermekekkel. Gyerekek, hadd kérdezzem meg tőletek, most egy picit figyeljetek még rám, bár most már úgy nem tudok annyira a szemetekbe nézni, mert mindenfelé ültök. Szeretnétek-e találkozni Jézussal? Szeretnétek találkozni vele? Jó lenne, nem? Milyen jó volt ezeknek a gyerekeknek? Igaz? Milyen jó volt neki. Ott járt Jézus a földön, megfoghatták a kezét, a térdére ülhettek, kérdezhették, és Jézus válaszolt nekik. Vajon ma tudtok-e találkozni vele, mit gondoltok? Hát így nem, ugye? Nem tudjátok megfogni a kezét, nem tudtok a szemébe nézni, de kérdezhettek tőle, és ő válaszol is. Hát ma is például a tanításon kinyitottuk a Bibliánkat, olvastunk belőle, ez mind az ő szava.
És amikor a szüleitekkel beszélgetünk,

beszélhettek Isten dolgairól, akkor is Jézussal találkozhattok, hiszen most ők az ő megbízottai, akik benneteket tanítanak úgy, mint ahogy ő tanította a gyerekeket annak idején a földön. És amikor gondolkodtok róla, és imádkoztok, akkor is találkozhattok vele. Hogyan tekintett Jézus a gyermekekre, és hogyan tekintsünk mi a gyermekekre? Ezt olvasom a Jézus életek könyvből, hogy amikor Jézus találkozott a gyermekekkel ezen a földön, akkor Jézus az eléhozott gyermekekben kegyelmének örököseit, országának polgárait látta. Férfiakat és nőket, akik közül egyesek mártíromságot vállalnak majd érte. Hát nem tudom, kedves testvérek, hogy tekintünk-e így a gyerekekre. Az ő országának polgárait látta már bennük, hogy mivé lehetnek ezek a gyermekek. Vagyis az első dolgunk, amit megtehetünk, mi mindannyian legyünk akár olyan családi helyzet, vagy gyerekeket nevelünk, akár már nem, vagy még nem, vagy nem nevelünk, akár fiatalok, idősek, férfiak, nők. A gyermekekben Isten országának az örököseit láthatjuk. Tekinthetünk úgy rájuk, mint azokra, amik lehetnek, akik lehetnek. A mi gondolkodásmódunkat kell elsősorban megváltoztatnunk. És nézzük meg, hogy mit tett Jézus. Tudta, hogy ezek a gyermekek hallgatnak rá, jóval készségesebben fogadják el megmentőjüknek, mint sok világias, bölcs, kemény szívű felnőtt. Tanításkor leereszkedett hozzájuk. A menny uralkodója nem tartotta méltóságán alulinak, hogy kérdéseikre válaszoljon, s fontos tanításai gyermeki felfogó képességük szintjére egyszerűsítse. Elültette agyukba az igazság magvait, melyek majd évek múltán kikelnek, s az örök életre teremnek gyümölcsöt. Jézus lehajolt a gyermekekhez, válaszolt a kérdéseikre, foglalkozott velük, és nem is akárhogyan, az ő szintjükön. Azért ez a következő lépés már nem kis feladat. Hogy megtanuljuk, nem jön mindegyikünknek adottságából, hogy a gyermekek szintjén tudjon beszélgetni. De megtanulhatjuk. Isten lelke tudja adni ezt nekünk, amikor erre szükség van. És Isten lelke meg tudja adni mindannyiunknak azt a késztetést, azt a képességet, amire a gyermekekkel kapcsolatban szükség van. Mert mindannyiunknak szán feladatot. Ahogy folytatódik ez az idézet, az számomra egy nagyon nagy bíztatás, és azt gondolom, hogy minden gyermektanító számára is. Ugyanis azt írja itt, hogy ma is igaz, hogy a gyerekek a legfogékonyabbak az evangélium tanításai iránt, szívük megnyílik az isteni befolyás előtt, s elég erős a kapott leckék megőrzésére. A kisgyermekek keresztényekké válhatnak, és koruknak megfelelő tapasztalatokra tehetnek szert. Lelki nevelést kell nekik nyújtani, a szülőknek mindent meg kell tenniük, hogy jellemük Krisztus hasonlatosságára formálódjék. Elsősorban a szülőknek, aztán mindenkinek, de gondoljunk arra, hogy a legfogékonyabbak az evangélium tanítására. Ezt nem emberi szó mondta ki. Higgyük el, hogy így van, és amikor tanítunk, és amikor még úgy el is szomorodnánk, mert előfordul velünk bizony többször, hogy már a gyerekek a következő szombaton nem emlékeznek arra, amit előző alkalommal tanítottunk, de azért benne van a szívükben, az elültetett mag ott van. És nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy egy adatra emlékezzenek, hanem arra a lelki tanításra, amit kaptak tőlünk, és kaptak a szülőktől is. Mit von ez maga után? Azt vonja maga után, hogy mi lelkiismeretesen készüljünk az ő tanításukra, akár szülőként, akár gyerektanítóként. Gondoljuk azt, hogy az, amikor őket tanítjuk, az egy istentisztelet, az egy gyermek istentisztelet. Ez a pár perc, amit itt a prédikátor mond egy-egy szombaton, az csak egy része, amit a gyerektanító velük foglalkozik. Úgy készüljön föl, mintha ki kellene állni a gyülekezet elé egy istentiszteletet tartani, csak a gyermekek szintjén. Azzal az előkészülettel, azzal a hozzáállással, mindennel. És a szülők? A szülők pedig vegyék azt komolyan, amit az utolsó idők eseményei című könyvünkben is olvashatunk. Ugye volt ma már erről itt szó, hogy bizony mennyire az utolsó időkben élünk, és el is mondjuk ezt sokszor. De a gyerekekkel kapcsolatban gondolunk erre,
Kutatjuk-e így az igét, a bizonyságtételeket, hogy mi nekünk a feladatunk az utolsó időkben a gyermekeinkkel? Elsősorban egy családnak az, hogy komolyan vegye a családi áhítat tartását. És most mondhatjátok azt, kedves testvérek, hogy hát ilyen egyszerű dolgokat miért mondok most el itt egy Isten tiszteletben, hát ez magától értetődő, meg ez olyan egyszerű. Nem egyszerű. Azt írja a bizonyságtétel, hogy őrült rohanás keríti hatalmába a világot. És ezt mindannyian a saját bőrünkön érezzük. Nem 5 éve, nem 10 éve, már akár 20 évet is mondhatok, vagy az idősebb testvérek mondhatnának, még több időt lehet, de azt is látjuk, hogy pörög föl az idő. Nem akarom elmesélgetni az időt, csak tényleg hadd mondjak egyet, és gyerekek, nektek is mondom ezt, hogy képzeljétek el, hogy a kezembe került egy régi könyv. Könyveket keresgéltem, és hát tudjátok, mi Győrben élünk, és Győrről egy ilyen képes album, Budapestről is több ilyen album van, biztos láttatok ilyet, és hát úgy érdekességképpen kinyitottam, elkezdtem nézegetni, hát nagyon érdekes volt így visszanézni azokat a régi képeket, és az egyik legfeltűnőbb talán az volt, hogy alig láttam Győr legforgalmasabb utcáin egy-egy autót. 70-es évek. Hát most, amielőtt megtanultam vezetni, mert ugye én nem fiatalkoromban tanultam meg, hanem később, mindig azt gondoltam, hogy hú, de fogok én félni, csak aztán ugye muszáj volt, és jó Isten meg is segített, meg tudtam. És közlekedem ma is, tényleg az ő kegyelméből közlekedünk mindannyian, mert látjuk, hogy mennyire nehéz ma már. Mert ezen is látszik, hogy milyen őrült rohanás keríti hatalmába a világot, és azt gondoltam, hogy nem tudok eljutni Győr egyik szélétől a másikig, a legfőbb utcán, amivel vezet Moson-Magyaróvára felé, a határ felé. Hát el lehet jutni, de hogyan? És bizony minden dolgunkban annyira bonyolult minden, az ügyintézéstől kezdve minden, az élet, a megélhetés, hogy nem egyszerű dolog ez, hogy engedelmeskedjünk ennek az isteni fölhívásnak, hogy tartsunk minden nap családi áhítatot. Mert rögtön felmerül a kérdés, mikor? Amikor mindenki ott van. Hogyan? Hogy még ne legyünk olyan fáradtak. Vagy azért még odaérjünk a munkahelyünkre, az iskolába, vagy ahhoz az emberhez, ahova mennünk kell, amit el tudjuk végezni, amit el kell végezni. Ez is egy gondolkodásmód kérdése. Mi a legfontosabb? Azt olvastam, hogy lelki fejlődésükben nekünk feladatunk van. Lelki nevelést kell nekik nyújtani. A szülőknek mindent meg kell tenniük, hogy jellemük Krisztus hasonlatosságára formálódjék. És ez az első lépés. Imádkozzunk értük, imádkozzunk velük, ismertessük meg velük Istennek a világát, az ő tanításait, az ő jellemét. Hogyan? Krisztuson keresztül. Krisztuson keresztül. A legkisebbeknek kezdjük Krisztusnál. Tanítsunk Krisztusról. Amikor még egészen picik, talán csak annyi, hogy összetudja tenni a kezét, hogy valamennyit már tudunk vele kommunikálni, beszéljünk neki Jézusról. Hogy Jézus szeret, hogy Jézus él, hogy Jézus figyel rád, hogy az ő angyalai vigyáznak rád, egyszerű szavakkal. És később hogyan? Gyűjtse össze az apa a családot, olvashatjuk a bizonyságtételbe. Olvasson el, vagy mondjon el a saját szavaival egy rövid részletet a Bibliából. Ne hosszan, ne nehezen érthetően, ne unalmasan, a gyerekek szintjéhez, korához mérve, és utána imádkozzanak együtt. Röviden, hogy ne unják meg a gyerekek, de tegye meg minden nap. Nem elég az, hogy imádkozunk értük, bár a legfontosabb, hanem tanítsuk meg őket is imádkozni. Bíztassuk őket, tegyük természetessé azt a közeget, ahol vagyunk, hogy merjenek, hogy tudjanak imádkozni. Nagyon sokat van nálunk így a családból az egyik kisgyerek, és hát tényleg ő vele is nagyon nyitott, érzékeny lelkű, és bizony sokszor van olyan, hogy mondja, hogy most te imádkozz, most én nem akarok imádkozni. Gyerektanításon is sokszor szembesülünk azzal, hát nem mernek imádkozni. De hogyha okosan, bölcsen rávezetjük őket a Szentlélek biztatását és tanácsát kérve, akkor meg tudjuk azt tenni, hogy ők is bátran megnyilatkozzanak és megtanuljanak imádkozni.
És úgy, ahogy Jézus az ő szintjükre leereszkedve tanította őket, így tanítjuk őket, akkor elérhetjük azt, hogy ők maguk is imádkozzanak, és ők maguk is kezdjék el olvasni a Szentírást, amikor eljön annak az ideje. És mi a következő? Mit tehetünk értük? És itt kiterjeszteném most már a kört, bár a tanításnál is, ha észrevettétek, kiterjesztettem a kört a gyülekezetre, de kiterjeszteném ezt a kört, a felelősség körét az egész gyülekezetre. Azt olvastam Lukács evangéliumában ennél a történetnél, hogy a tanítványok el akarták küldeni a gyermekeket. Jézus pedig megdorgálta őket. Arról is beszéltünk, hogy vajon miért akarták elküldeni. De vajon miért iratott ez meg? Csak azért, amiről már igehirdetés, biztos ti is hallottatok én is, hogy ugye Jézus tanítása ott van, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a gyermekek, és ez mit jelent. De ezen kívül mit akart ezzel megtanítani az Úr Jézus? Azt olvashatjuk, ugyancsak a Jézus élete című könyvben, hogy amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy engedjék a gyermekeket hozzájönni, valójában minden időben élő követőihez szólt. Vagyis hozzánk is, mindannyiunkhoz. Egyházi tisztviselőkhöz, prédikátorokhoz, segítőkhöz, minden kereszténhez. Jézus vonzza a gyermekeket, s megparancsolja nekünk, engedjük őket hozzá menni. Mintha csak azt mondaná, jönnek, ha nem akadályozzátok őket. Hát, kedves testvérek, mikor én ezt először olvastam, egy kicsit megijedtem. Hát mi az, hogy én akadályozom a gyermekeket, hogy ő hozzá menjenek? Hát hogyan akadályozom én őket? Mert arról még csak van elképzelésem, hogy segíthetem. Hogy beszélgetek velük, hogy tanítom őket, hogy velük együtt játszom, hogy foglalkozok velük, gondoskodom azokról, akik éppen adattak, hogy gondoskodjam róluk, és tovább imádkozom velük, tanítom őket imádkozni, imádkozom értük. De hát mi az, hogy akadályozom? Elviszem magammal a gyülekezetbe, mert ugye ez egy kézzelfogható dolog. Jézushoz visszem. Bele együtt oda megyek Jézushoz, és imádkozom. Engedjétek hozzám jönni őket. Nem, hogy engedem, oda visszem. Tanítom, hogy ő majd menjen oda. Aztán mit teszek? Hát elviszem a gyülekezetbe. De hogyan akadályozom? Hogy nem visszem el, hogy nem imádkozom vele? Hát igen. De így tudjátok, mit ír? Hogy a példaadásunkkal. És ez valami megdöbbentő volt. Hadd olvassam el nektek, ne a saját szavaimmal mondjam el. Krisztuséhoz nem hasonlító jellemetek nem utassa be hamisan Jézust. Ne tartsátok távol tőle a kicsinyeket hűvösségetekkel, nyersességetekkel. Soha se érezzék, hogy a menny nem lehet kellemes hely számukra, ha ti is ott vagytok. Hát engem szíven ütnek ezek a szavak, nagyon kemények. Kemény szavak, de nem véletlenül irattak le. Mi legelőször is úgy tudjuk Jézushoz vinni a gyermekeket, ha a saját példánk jó példa. Tehát ismerjük azt a mondást, hogy aki tanítani akar, aki nevelni akar, az először önmagát tanítsa, önmagát nevelje. Hogyha mi azt akarjuk, hogy a gyerekeknek személyes kapcsolata legyen Jézussal, akkor legyen nekünk először személyes kapcsolatunk. Ha mi azt akarjuk, hogy ők jól viselkedjenek, viselkedjünk először jól mi. Amit szeretnénk, hogy ők tegyenek, azt mutassuk be nekik. Ez egy törvényszerűség, ez így működik. Nagyon érzékenyek minden kis rezdülésre, az arckifejezéseinkre, a mozdulatainkra, a hanghordozásunkra, az öltözködésünkre, a hajviseletünkre, a reagálásainkra, a cselekedeteinkre, mindenre. Lehet, hogy nem tudatosan még mindent, de fölfogják, és ezt maguknak elkönyvelik. Ne beszéljetek úgy a vallásról, mintha az gyerekek nem érthetnék meg. Ne tegyetek úgy, mintha nem kellene Krisztust már gyermekkorukban elfogadniuk. Ne keltsétek bennük azt a hamis benyomást, hogy a Krisztus vallása, a komorság vallása, s ha a megváltóhoz jönnek, le kell mondaniuk mindenről, ami örömet okoz az életben. Azt kell megtanítani, hogy mi a jó öröm, mi az igazi öröm, mi a Krisztusnak tetsző öröm. Az ő életkorukhoz a vidámság tartozik, az életkedv, a mozgékonyság. Igen, ezt figyelembe kell vennünk. És
Figyelembe kell vennünk azt, hogy bár gyermekek, Isten gyermekei ők is, jövendő ország a polgárai, és így kell velük beszélnünk. Meg kell őket tanítani arra, hogy felelősséggel tartoznak nekünk is, Istennek. És tudjátok azt, hogy ez a felelősség még sokszor milyen nehéz nekik, hogy visszahárítanák? De nem szabad megengednünk. És itt fiatalok, hozzátok is szólok, tényleg az országban többfelé látom azt, és ezt is egy jelnek látom, hogy sokanak egész fiatalkorúban döntenek a Jóisten mellett. Vannak olyanok, akikkel még tényleg egy barátnőnek a lánya is, pici totyogós korától ismerem, és láttam, ahogy fölnőtt, és egészen korán odaszánta magát a Jóistennek, és tényleg úgy is él. És ez az, amit meg kell valahogy értetnünk a gyerekekkel, hogy ezért vagyunk itt ezen a földön, mert Isten akarta, hogy itt legyünk, akarja a létünket, és az övéi vagyunk, és ennek a felelősségével kell élni, és ezt olvasom itt. A megváltó végtelen gyöngétséggel tekint a tulajdonvérén megváltott lelkekre. Szeretete magának követeli őket, kimondhatatlan vágyakozással tekint rájuk. Szíve szakad meg nem csak a legjobban viselkedő gyerekek után, hanem azok után is, akiknek örökletes, kifogásolható jellemvonásaik vannak. És még egy rész, egy kicsivel följebb, amikor a Szentlélek megindítja a gyermekek szívét, működjetek együtt vele. Azt tanítsátok, hogy a megváltó hívja őket. Semmi sem szerezhet neki nagyobb örömet, mintha életük virágjában, ifjúságukban adják át magukat. Ezek annyira gyönyörű szavak, nem? Semmi sem szerez nagyobb örömet a megváltónak, mintha egy fiatal élete virágjában adja át magát neki. Kedves fiatalok, gondoljatok erre, és gondoljunk mi felnőttek is erre, akkor, amikor gyerekeket nevelünk, hogy ennek a szemléletével neveljük őket. Ne haragudjatok, hogy most több idézetet hoztam, és olvasok föl, de tényleg sokszor olyan súlyos szavak ezek, vagy olyan szép szavak, hogy szeretném, hogyha hallanátok szó szerint ezeket, amiket így olvasok el. Ugye a hogyan kérdést tettük fel, hogy hogyan segíthetnénk őket az Isten országába, hogyan segíthetnénk őket ahhoz, hogy a gyülekezetben maradjanak, és ebből említettem meg így néhány szempontot, és nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, de talán ezek a legfontosabbak. Azonban még egy-kettőt szeretnék fölvillantani előttetek, tényleg csak az említés szintjén. Ismertessétek meg velük Jézust, mint megváltót. Ismertessétek meg velük azt, hogy ő szerető és megbocsátó Isten. Tanítsátok őket a bűnbánatra és a bűnbocsánatra. Most kérdezhetitek azt, hogy hogyan. Külön órát lehetne erről a témáról is tartani. Én most csak visszautalnék az előbb elmondottakra. Először is a saját példátokkal. Lássák azt, hogy ti megbocsátotok nekik, maradék nélkül. Attilának, ha minden igaz, most megjelenik még ebben az évben a megbocsátásról egy írása. Ajánlom figyelmetekbe, én amikor átolvastam, úgy tényleg megrendített ez, hogy mennyire mélységes dolog is ez az emberi életben. És az országban több helyen tartunk erről előadást, és amikor épp a múltkorjában magam vittem be a Győri Műveldési Házba a szórólapot, és pont az a portás volt ott, aki egy olyan hidegebb stílusú, nem nagyon beszél velünk, a másik egy nagyon kedves, tudtunk is vele már úgy többször szóba elegyedni. És mégis ennek az asszonynak is rögtön ezen megakadt a szeme, hogy a megbocsátásról lesz előadás. Hát igen, ez nehéz dolog. És akkor így kezdtünk beszélgetni. Igen, ez az emberi természetnek egy nagyon komoly és nehéz dolog. A gyerekeket tanítsuk meg arra, hogy nem kell cipelni a terheinket, hogy új tiszta lapot kezdhetünk, mert Isten elküldte az ő egyszülött fiát, és ő magára vette a mi bűneinket. És mutassuk be, hogy ez hogy működik, és magyarázzuk is el nekik, és gyakoroljuk velük együtt. Tanítsuk őket a természetnek a megfigyelésére, arra, hogy Isten teremtő Isten. Főleg ebben a világban, ahol már evolúció éve van, meg Darwin év van, hiszen a Jelenések könyvéből láthatjuk, hogy ez egy sarkalatos pont lesz majd az utolsó időkben, hogy teremtő Istennek elismerni az Istent, aki az ő szavával teremtett, 6 nap alatt teremtett ezt a világot, és a 7-en megpihent.
Nagyon fontos, hogy megtanítsuk a gyermekeket erre, hogy kivigyük őket a természetbe, ha kell szombat délután, és a természeten keresztül magyarázzuk el a szeretetét. Tanítsuk. És még egyet szeretnék megemlíteni a sok közül, ez pedig alakítsunk ki bennük, tudom, fáradtságos munkával jó szokásokat. Most már nincs idő erre, csak fölhívnám a figyelmeteket, hogy nézzétek meg, hogy Keresztelő János születésénél, Sámson születésénél Isten milyen tanácsot adott a szülőknek. Mi a Bírák könyvébe utána nézhettek, és Lukács evangéliumának rögtön az elején, ahogy egy olyan embernek a szülő, ugye nekünk könnyű dolgunk van, mert tudjuk, hogy ő belőlük ki lett. És mire hívta el őket a jó Isten? Amikor elhív egy nagy szolgálatra egy embert, mindig a mértékletesség üzenetét elmondja már a szülőknek. Bort és részegítő italt, nem iszik. Hogyan neveljük a gyermeket? Ugye teszi fel Sámson édesapja, és elmondja az angyal, hogy semmi részegítő italt ne igyon, semmi olyat ne egyen, ami az ő kárára van. De nem csak az evésről, ivásról van szó, mindenről, ami a jellemüket erősíti, és mindenről, ami gyengíti. Milyen szokásokat alakítunk ki, ami saját példánkkal, a kitartásunkkal, a szeretetünkkel. Mondhatjátok azt, hát más is így neveli a gyermekét, hát azért fölnő, azért rendes ember lesz belőle, hát azért ezt-azt megenged neki. És sokszor ugye hajlamosak vagyunk a világra tekinteni. De jó, ne tekintsünk a világra, egymásra. Hát ő is, hát így öltözteti, így járatja iskolába, ezt tesz vele, itt laknak, nem mennek ki vidékre, kimennek vidékre, ezt tesznek, azt tesznek, így öltöznek, magántanuló, nem magántanuló. Nagy kérdések. Erről is külön lehetne beszélgetni, hogy ebben a világban, vajon az utolsó idők eseményei című könyvben egyébként erről is van írás. Kiköltözünk-e vidékre? Amíg nem költözünk ki, addig mit tegyünk? Hogyha kiköltöztünk, akkor mit tegyünk? A gyülekezet hogy segítse azokat a családokat, akik szeretnének kimenni vidékre, de nem tudnak kimenni vidékre? Tekinthetünk egymásra, kedves testvérek, de nekünk nem ez az első és a fő feladatunk, hanem az a feladatunk, hogy önmagunkra tekintsünk, a mi családunkra, és az Istennek az útmutatására. Mit kell tennünk? Befejezésképpen még egy bizonyságtételi idézetet szeretnék elolvasni, és egy igét. Én ezt a bizonyságtételt minden gyülekezetbe elolvasom, ahova elmegyek. Itt most majdnem elhagytam, de azt gondoltam, mégis elolvasom. És mindig elmondom azt a gyülekezetben, hogy én azt a gyülekezetet annyira mélyen nem ismerem, hogy tudjam, hogy mi hogy van. Én kérlek benneteket, hogy ti lássátok meg, hogy mi az, ami rátok vonatkozik ebből, mi az, ami nem. De a bizonyságtétel a 6. kötet 196. oldalán így hangzik. Nem szentelünk elég figyelmet gyermekeinkre és fiataljainkra. A gyülekezet idősebb tagjai nem vigyáznak rájuk gyöngéden, együttérzéssel arra vágyva, hogy fejlődjenek az isteni életben. Így a gyerekek nem fejlődnek eléggé a keresztény életben. A gyülekezet számos tagja, aki a múltban szerette és féltette az Istent, ma megengedi, hogy a hivatása teljesen lekösse őt, a vék alá rejti világosságát. Feledik Isten szolgálni, s a foglalkozásokat teszik a vallások sírjává. Ne hagyjuk ide, stova hányódni a fiatalokat, mert elcsüggednek, s áldozatul esnek a tapasztalatlan, fiatal lábuk körül állandóan ott settenkedő kísértéseknek. Gyülekezeteink tagjainak esünk leginkább a keze ügyébe ez a kötelesség. Viseljék szívükön a fiatalok sorsát. Magyarázzák meg nekik a keresztény elgondolásokat és elveket egyiket a másik után, szeretettel, türelemmel, gyöngéden. Hová lettek az istenfélő apák és anyák? Nagy számban kellene akadni köztünk olyan embereknek, akik nem csak futólag, de milyen érdeklődnek a fiatalok iránt, akiket megrendít a szomorú helyzet, melybe a fiatalok kerültek. Akik rádöbbennek, hogy az ellenfél minden elképzelhető eszközzel erőlködik, hogy hálójába kerítse a fiatalokat. Hát most gondoljatok bele, hogy Ellen Goodwight ezt írta az ő korában, akkor ma mi van? Ma mi van? Isten elvárja, hogy a gyülekezet lerázza ezt a tunyaságot, s nézzen körül,
hogy milyen segítségre is lenne szükség ezekben a veszedelmes időkben. Hát ha akkor veszedelmes idők voltak, ma végképp veszedelmes idők vannak. Milyen segítségre lenne szükség? Kedves gyülekezet, mindannyian tehetünk a fiatalokért. Csak azt kell megkeresni, és a Jóistentől megkérdezni, hogy mi éppen mit. És tudom is, mert itt, ahogy körülnézek, látlak benneteket, tudok olyan nagyomáról, aki úgy odafigyel az unokájára, ahogy oda kell, mert a szülők nem tudnak. Tudok olyan fiatalról, aki megy és segít, amikor valamilyen rendezvény van, és segít a kézműves foglalkozásokban, a tanításban. Tudok szülőkre, akik áldozatosan, de tényleg megtesznek olyat a gyermekükért, ami áldozatok nélkül nem lehetne. És nem tudnának úgy nőni, ahogyan nőnek föl. És talán a legnehezebb azoknak, akinek egyedül kell nevelni, vagy fele másikában kell nevelni. Isten mindezt látja. Segítsünk egymáson. Mert ezt várja el tőlünk a Jóisten. Meg kellene kenni mennyei kenetre a testvérek szemét, hogy fölismerjék korunk követelményeit. Táplálnunk kell a nyáj bárányait. A mennyek ura szemmel tartja, hogy kivégzi gyermekeinket és ifjainkért azt a kötelességet, amelyet elvár. De azért közben így rátok tekintve, hadd mondjam azt el, hogy azért abban a hibában se essetek, hogy mindent nekünk kell megtenni. Emlékezzetek rá, hogy említettem ezt is, hogy Isten az, aki beteljesíti majd az ígéretét, és elvégzi a munkát a lélek által, amiben mi fáradozunk. Befejezésnek pedig egy igét hadd mondjak nektek, ne nézzünk a világra, ne nézzünk a másikra, ne arra nézzünk, hogy hát így is jó lesz, meg más is azt teszi, miért. Mert nem mondhatjuk azt, hogy hát igen, Sámson, hát igen, Keresztelő János. Hát ők azért ilyen nagy dologra hivattak. Ugyanis az igében azt olvashatjuk, és ismeritek ti is nagyon jól ezt az igét, Péter közönséges első levele, második fejezete, 9. verse. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Kedves testvérek, egy királyi gyermeket soha nem úgy neveltek, mint akárkit, hanem különleges módon. És az ige azt mondja, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartása való nép vagytok. A gyermekeink is azok. És olvashatjuk azt, hogy ők, ha még gyermekkorukban élik meg Jézus második eljövetelét előtte, komoly feladatot kell, hogy elvégezzenek gyermekként is. Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Végezzük így mi a munkánkat a gyermekek ügyében, és neveljük őket arra, hogy ők is az Istenért tudjanak munkálkodni, és megmaradjanak az ő templomában, sőt, az Isten templomának a díszei lehessenek.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az ezévi újabb sorozatunkon, hogy az utóbbi években megszokhattuk, két részre bontjuk a sorozatot, tehát nem egy 12 vagy 16 vagy 18 részes hosszú sorozatot hirdettünk. Önök is így szavazták meg, hogy először egy 6 részes sorozat kerüljön sorra, Jézus beszélgetéseiből válogattunk. Azért mondom, hogy válogattunk, mert olyan beszélgetések, mint a samáriai asszonnyal való beszélgetés, amelyről itt már 13 év alatt kétszer is beszéltem, az most nem kerül sorra, de hát kazettán mindenki ezt természetesen beszerezheti. És a sorozatunk második felében a 10 parancsolatot tekintenénk át, különös tekintettel arra, hogy Jézus Krisztus az életében hogyan tett bizonyságot a 10 parancsolat elvi és gyakorlati jellegéről és hasznáról. A mostani ezévi első sorozatunk, amely 6 részből áll, Jézus beszélgetéseit fogja egybe. Talán hadd mondjam el a sorozatunk elején, hogy miről fogunk szólni. A mai alkalommal a Nikodémussal szóló beszélgetést elemezzük. 2 hét múlva a Fülöp és Tamás apostolokkal folytatott beszélgetéseket. Azután a 3. előadás rendkívül fontos, a Péter apostollal folytatott nagyon sok-sok beszélgetést fognánk egybe. Majd aztán a 4. előadáson a vakon született ember meggyógyítása és beszélgetés, vele való beszélgetés lesz a témánk. Aztán az 5. téma a gadarai megszállottal, tehát egy elmebeteg embernek a felemelése, meggyógyítása és tanítványelevése. És végül a 6. előadást szintén rendkívül fontosnak tartom a magam részéről, a Poncius Pilátussal való beszélgetés. Akik már talán hallottak ezekről a beszélgetések, vagy néhány részletükről, tudom mindannyiójukat biztosítani, hogy nagyon sok új dolog lesz, hiszen a felkészülés során magam is elcsodálkoztam, hogy ezeket a beszélgetéseket mennyire nem ismerjük, és mennyire jó volt a tavaszi szavazás, hogy Jézus beszélgetéseit tetszettek kérni. Mi is ez, hogy beszélgetés, dialógus? Az emberiség történelmének hajnalától létezik, maga a Biblia is dialógusokkal kezdődik. Isten, ahogy megszólítja az első emberpárt, vagy Isten, ahogy megszólítja Kaint, az első testvérgyilkost, vagy Isten, aki Noéhoz fordul, és ahogy Istennel beszélgettek emberek, szinte ez végig vonul az egész Ószövetségen, és természetes, hogy amikor Jézus a földre jött, nem csak ő maga tanított, nem csak gyógyított, hanem Jézus keresztelte a személyes találkozások alkalmát. Sőt, mondhatnánk azt, hogy Jézus különösképpen kereste ezeket. Az északi országrészben Jézus sokszor Kapernaumban szállt meg, Péter házában, a déli országrészben pedig Betániában, nem messze Jeruzsálemtől. Jézus nagyon szerette a családi környezetet, a meghitt visszavonulást, ahol emberekkel bensőségesen és alaposan lehetett beszélgetni. Máskor egy úgynevezett véletlen, ugye tudjuk jól, hogy véletlenek nincsenek a Biblia szerint, hozta létre a beszélgetés Sikár falu határán Jézus és a samáriai asszony között. A mai alkalommal pedig arról fogunk olvasni, hogy Jeruzsálem városából ének idején kijött Nikodémus, a főtanács embere, és miután meggyőződött arról, hogy Jézus hol szokta a tanítványaival tölteni az éjszakákat az olajfák hegyén, itt kereste meg a megváltót, hogy a kérdéseit feltegye neki. A beszélgetésre tehát a Biblia szerint maga Isten tanította az embert. A beszélgetés az életnek rendkívüli nagy lehetősége a gondolkozás fejlesztésre, az értelmünk kiművelésére. És ismerjük mindannyian a Példabeszél könyve 23. fejezetének szép kijelentését, a Bibliánkban sajnos nem így van. Példabeszél 23. fejezetében helyesen így hangzik egy ige, amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. A beszélgetés az, ami a gondolkozást a legközvetlenebbül tudja befolyásolni. Ugye a gondolkodást befolyásolja az olvasás is, az írás is, hogyne, de a beszélgetésben, amikor mindenre rá lehet kérdezni, mindenre vissza lehet térni, amíg egy ember valamit meg nem ért, tehát és olyan kapcsolatba lehet kerülni valakivel, és itt ez a valaki a világ teremtő Istene és megváltó Istene Jézus Krisztus, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez rendkívüli részletei a Bibliának Jézus beszélgetései. Hadd tegyem hozzá, mielőtt rátérnénk a mai első beszélgetésünkre, hogy a világ történelmnek a nagy eseményei is a beszélgetésekhez kapcsolódnak. Csak néhány alapvető nagy beszélgetést hadd emeljek ki a világ kultúrából, a világ történelemről.
Ugye tanítanak gyermekeinkkel csatákat, meg ütközeteket, meg nem tudom milyen politikai felfordulásokat, mint hogyha itt fordult volna meg a világ sorsa. Hát sokszor a harcmezőkön fordult meg, vagy sokszor a parlamentekben, vagy a politikai tárgyalóasztalnál. De hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy ha az ókori Athénra gondolunk, az ókori görög kultúráról, szintén voltak háborúk a perzsákkal, meg Athén Spártával, és a többi, volt bőven tanácskozás, politikai népgyűlés, de hogyha én azt mondom, hogy a régi görög kultúra a legszíne javát miben adta a késői utódoknak, hát akkor ez nem Szókratész beszélgetései. Nem az, hogy Szókratész az 5. században élt, és hát a 4. század elején 399-ben meghalt görög bölcs, bemegy a gimnáziumokba, és a gimnáziumokban abban az időben ugye csak a fiúk testgyakorlatokat végeznek, a lányokat otthon nevelik, házi nevelés van, és a fiúkat se nevelik gondolkodásra, hanem csak izomfejlesztésre, és Szókratész veszi a bátorságot, bemegy az athéni gimnáziumokba, és elkezd beszélgetni a fiatalokkal, kérdéseket tesz fel, hogy mi az igazság, hogy vélekedsz a szépről, mi a jó, mi az életed célja, értelme. És amikor hogy nagy magabiztosan ezek a fiatalok válaszolnak, akkor Szókratész újabb kérdéseket tesz fel, és az újabb kérdések után kiderül, hogy ezek a fiatalok igazából nem tudják a válaszokat, csak véleményük van, csak fölszínes véleményük van. És amikor a beszélgetés végére érünk, és Szókratész kibábáskodja belőlük a lényeget, hogy mondja nekik, hogy hát egy rabszolgával is meg lehet értetni a Pitagorasz tétet, hogyha helyes kérdéseket teszünk fel nekik, akkor a rabszolgák szépen felelnek, és egy beszélgetés, egy dialógus végére maguk mondják ki, hogy A nézet plusz B nézet egyenlő C nézet. Az emberben sok minden benne van, csak az embereket leszoktatták a gondolkozásról. Látjátok, athéni fiatalok, titeket itt csak arra nevelnek, hogy jól tudjatok birkózni, meg futni, meg gerejt hajítani, meg öklözni, de arra senki nem tanít benneteket, hogy egy órán keresztül becsületesen gondolkozzatok. Pedig hát az embernek minden méltósága a gondolkozásban van. És ezért tudjuk, Szókratészt halálra ítéli az athéni népgyűlés, mert meg akarja tanítani, gondolkoztatni a fiatalokat. És az emberiség történelmében Szókratész bizonyos korokban szinte Jézusnak a hatásával vetekedett. Amikor a középkorban például Jézust elfelejtették, vagy az emlékét, tanításait bepiszkították, a hatalmi egyház félreszorította Jézus alakját, a reneszánsz korában, vagy később a felvilágosodás korában ezek a dialógusok Szókratész nyomán élettek újra, mert Szókratész 1000 évekre hatást gyakorolt Pláton dialógusai által az egész európai kultúrára. És az európai kultúrának is a nagy pillanatai, például a 15. 16. század egész nagy beszélgetési